0: ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik füzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától érthetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnita használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi Kölnitet tegyek magamra, mert azt mondom, hogy egy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
1: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
0: Igen, jött föl a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában, begombolt, nyaksállal, begombolt zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós, vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom. És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
2: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
0: Hát én, amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én, ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre, én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játsza meg magát ez a hát a vasmegyei paraszt gyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is. Hát a Vasasba a legnagyobb pesti stícik voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illos Firudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta 4-2-4-et, és hát világra szóra eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az Hali, az mai napig
1: nyilván,
0: a bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Mollár, a Szöllősi, és Szarka Zoli olimpia bajnok. Ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a, a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti sicik, na, a Vas megyei kis parasztgyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőm, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkózni, húzózkodtak, mert kivívtam a helyemet, és borzasztó, kemény, akaratos gyerek voltam. És én, amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumba Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak, a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn van az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mér. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt, és vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy ő végig kitartott mellettem, mert ha anya nincs.
1: Az biztos.
0: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyámnak leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél. Életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
1: Hagyj mondjak én is egy történetet, ami Csababával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan, olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történetet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen tizenéves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamét, de ezt biztos, hogy ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
0: Hát köszönöm szépen. Ugye megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémián, a Kozma Pisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkózót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkózót. Mi a célunk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba, mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Erszegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét. És mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasahara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabadfogást csinálta, és láttam, hogy 2 órás előadást tartott a Sasarra, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szor sztahanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
1: Hát 76-ban nyerte, igen.
0: Én mutatok olyat, és a Sasahara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket, és akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkózó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor 2 olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozás ott rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem egyszer, nem kétszer megtörtént.
1: Igen.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk. Viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja.
2: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a három pontos. A mai adásban nagyrészt Pallai Tamással, a válogatott és a Szolnoki Olajbányász játékosával beszélgetünk, de még mielőtt ezt elkezdenénk, néhány rövid hír, ami egészen aktuális volt az elmúlt napokban. Szerdán este például Lelik Réka bemutatkozott új csapatában Törökországban, és a női Euroliga selejtezőjében az Emlak Konut csapatával 91-68-ra legyőzték a görög Panathinaikost. Ez tehát Euroliga selejtező volt, ami azt jelenti, hogy ezzel a megnyert találkozóval tovább jutottak a mindent eldöntő párharcra, ahol majd a spanyol Girona lesz az ellenfél. És ami egészen fontos ebből a hírből, az, hogy Lelik Réka pazarul debütált új csapatában, hiszen 10 pontja mellett 9 lepattanót és 10 asszisztot szerzett, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy lepattanó hiányzott csak neki a tripla-duplához első török csapatában lejátszott mérkőzésén, ami azért elég bravúros így első hallásra. 32 percet töltött egyébként a pályán, amiből azt hiszem, hogy látszódik, hogy alapemberként számolnak vele új csapatában, úgyhogy abszolút biztató volt a kezdés, és majd a jövő héten szeptember 30-án pedig akkor így Lelik Rékának is szoríthatunk annak kapcsán, hogy Euroliga főtáblás legyen majd a csapatával, de hát azért nem csak rá kell odafigyelni, hiszen a magyar klubcsapatok közül ugye a DVTK az a szerb Crvena Zvezdával meccsel majd a csoportkörbe való jutásért, míg a Sopron csapata a litván Vilniusszal találkozik, úgyhogy több magyar érdekeltségű csapat ott lehet majd a főtáblán, de mindez majd jövő héten dől tehát el. Még annyit a női Euroligáról, hogy Juhász Dorka ugye a tavalyi döntős Galatasaray csapatával majd idén is ott lesz a legjobbak között. És még egy hír, Lukács Norbert csapata ugye a Nizsnyi Novgorod bejelentette, hogy nem indul a VTB ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar játékos úgy döntött, hogy ott hagyja Oroszországot, és a hírek szerint azért több

0: És elején ígértem, Pallai Tamással beszélgetünk majd a mai adás nagy részében, én Korsós Kristóf vagyok. És hát Tomi, az első kérdésem az lenne, hogy miként telt a nyár? Nyilván ilyenkor nagyon fontos az, hogy kellőképpen ki tudjon kapcsolódni az ember egy hosszú szezon után, de közben meg azért voltak válogatott kötelezettségeid, szóval mennyiben teljesült az, hogy mondjuk kosárlabda nélkül is eltöltöttél kellő mennyiségű időt?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ugye, ahogy említetted, ahogy a bajnokság véget ért, utána 3 hét pihenőt követően kezdődött meg az első válogatott edzőtáborunk. Utána játszottunk 2 mérkőzést, ugye még a VB-selejtező első csoportkörében, ahonnan sikeresen tovább tudtunk jutni a második körbe, és így augusztusban is volt egy ablak. De én azt gondolom, hogy tudtunk így is pihenni, és nem csak a saját, hanem a csapattársaim nevében is beszélhetek, hogy megtaláltuk szerintem azt az egyensúlyt, hogy valamelyest formában tartottuk magunkat ezekben az edzőtáborokban. Szerintem tisztesen helytáltunk és felvettük a ritmus, de a pihenés is megvolt, és így az augusztusi, vagy bármi, hogy szinte és talán szeptemberben csatlakoztunk itt a klubcsapat felkészüléséhez, ide már nagyon éhesen és motiváltan tudtunk és kipihenten újra megérkezni.
0: Ugye az előző szezonokban azért sajnos voltak komolyabb sérüléseid is. Ilyenkor, amikor leállás van, meg egy picit tényleg ez a nyári szünet, akkor mennyire kell ezzel foglalkozni? Tehát vannak-e mondjuk plusz feladataid emiatt ezzel kapcsolatban?
1: Hát alapvetően igen, de talán azt nem tudnám mondani, hogy csak ezekre a sérültebb területekre fókuszálok, meg az sem, hogy ez a nyári időszaknak mondjuk vagy ez csak egy nyári időszakra megvalósult dolog lenne, hanem ezt én az egész szezon során és nyáron is próbálom szem előtt tartani, hogy az egész testemre odafigyeljek, minden egyes izületemre. Azért, aki a profi sportban benne van, azt tudja, hogy azért kisebb-nagyobb fájdalmak folyamatosan vannak, és ezekre végig oda kell figyelni, hogy nagyobb baj ne történhessen velük, illetve igen, hogyha valami sérülést összeszedtél, azt jó esélye utána még nagyon sokáig, azután is, hogy felépültél belőle, hordozod magaddal, úgyhogy örökké karban kell tartanod a testedet, hogy minél hosszabb karriert futhassál be, úgyhogy nyáron is természetesen nagyon sokat figyelek rá, de mint mondtam, szezon közben is azért próbálom szem előtt tartani azt, hogy mondjuk nekem a gerincem, a térdem az rendben legyen, és stabil legyen, és ne fájjon, és jól érezzem magamat.
0: Te egyébként alapvetően így magadban hogy zártad le az előző szezon? Tehát volt ebben egy bajnoki döntő, volt egy kupagyőzelem, meg hát azért, ha belegondolunk, az a BL menetelés is, ameddig tartott, az nagyon emlékezetes volt, még akkor is, hogyha tudom, hogy sérülés miatt azért jó pár meccset kihagytál, de mennyire volt ez egy emlékezetes szezon neked?
1: Hát személy szerint én nagyon-nagyon jól éltem meg a tavalyi szezont. Én mondhatom ezeket a sok eredményt, vagy apró sikereket, amiket felsoroltál, de még jobban ennél az marad meg nekem, hogy milyen jó társaság állt össze, és hogy tényleg mennyire jó minőségű munkát tudtunk elvégezni, mennyire jó hangulatban tudtunk dolgozni, és mennyire élvezetes volt tényleg annak a tavalyi csapatnak a tagjának lenni. Úgyhogy még a mai napig szoktam visszaemlékezni, illetve tartom is a kapcsolatot majd heti, havi szinten mindenkivel a tavalyi csapatból. Én nagyon-nagyon jó szájízzel tekintek vissza, annak ellenére, hogy a döntő azért nagyon fájó pont volt, mert én úgy éreztem, hogy meg lehetett volna nyerni, nagyon jó esélyünk volt, és ugye sosem tudhatjuk, hogy mikor játszik az ember életében legközelebb döntőt, így nyilván ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, de nem tudok ennek ellenére negatív lenni, hiszen mondom, olyan csodálatos játékosok voltak, olyan jó emberek a csapattársaim, az edzőim, hogy minden percét élveztem egyébként a tavalyi szezonnak, még a sérüléseim ellenére is.
0: Ez egyébként mennyire rossz ez a része, bár nyilván kalkuláltuk ezzel, de hogy tényleg, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen mindig szezonról szezonra változik a játékos keret, vagy legalábbis ugye a légiósok nagy része az cserélődik, és most úgy számoltam, hogy neked a 8. szezonod jön Szolnokon, hogyha minden igaz, itt igen, az NB1-ben. Szóval, hogy igen. Ehhez amúgy mennyire szoktál hozzá, vagy ez nyilván most, ahogy mondod, most még ezekben a hetekben, hónapokban tartjátok a kapcsolatot a korábbi társakkal, de gondolom, hogy az évek alatt, meg az idő során ez egy picit azért elkopik, ahogy mentek előre az időben.
1: Hát igen, sajnos javarészt elkopik, hiszen azért ezek a 10 hónap alatt megkötetett barátságok, kapcsolatok, ezek erősek tudnak lenni, de nyilván, hogyha utána 5 éve eltelik, akkor már azért tényleg megfakul. Hát ez egy olyan része szerintem ennek a munkának, amit el kell fogadni, meg fel kell.

0: készülni. Nyilván azért azt sem lehet kizárni, hogy még valahol az élet összesodor minket, hiszen lehetünk még csapattársak valahol, valamikor, lehet az is, hogy egyből valaki szerződést hosszabbít, lehet, hogy mit tudom én leszek az, aki elmegy, lehet, hogy a másik az. Úgyhogy hát ez egy ilyen dolog szerintem a profi sportban, ez abszolút nem tudom, egy olyan tényező, amivel számolni kell, és ugye itt ez nem csak a külföldiekre vonatkozik, hanem akár a magyarokra is, hiszen azért én Lukács Norbival, Somogyi Ádival mondjuk a teljes igénye nélkül nagyon-nagyon jó baráti viszonyban voltam, vagyok, és nyilván a mi barátságunknak is ez nehéz, hogy most idén csak az online térben tudjuk tartani a kapcsolatot, vagy nyilván válogatott összetartásokon majd azért találkozunk, és az király lesz.
1: Mennyire van egyébként most új időszámítás kezdete Szolnokon szerinted, abból a szempontból, hogy ugye harmadik éven belül ez a harmadik vezetőedző, aki érkezik a csapathoz, ugye Mikkol Árkászról van szó, egy finn mesterről, ugye 2 évvel ezelőtt Oliver Vidin jött, szerb edzőként is bajnoki címet nyert, aztán a bosnyák Vedran Bosznics kupa győzelemig jutott, és igazából az előző 2 szezonban is szerintem azt mondhatjuk, hogy erős csapata volt a Szolnoknak, meg tényleg biztató volt az a munka, ami ott folyt, de közben meg mégis mindig a következő szezonra egy új vezetőedző jött, szóval ezeket hogy lehet így megfogalmazni, hogy minden egyes szezonban egy új fejezet kezdődik, vagy te ehhez hogy állsz hozzá?
0: Hát egy kicsit így, ahogy mondod, hogy valahol mindig ott egy új fejezet kezdődik szerintem, ahol új vezetőedző érkezik, és a csapatnak a túlnyomó többsége lecserélődik, hiszen akkor újra mindenkinek mindenkihez alkalmazkodnia kell, és mert nem az van, mint mondjuk abban a helyzetben, hogyha egy vezetőedző marad, vagy akkor a rendszer is marad vele, bizonyos játékosok maradnak, akik már ismerik ezt a rendszert, és csak az új érkezőket kell beintegrálni ebbe a harmóniába, hanem itt akkor most megint egy olyan helyzet áll elő, hogy mindenki újra kell tanuljon mindent, az edző meg kell, hogy ismerje a játékos keretét, nyilván az edző is tanul a csapatról, a csapat tanul az edzőtől, az edzőről, az ő elvárásairól, szóval ez az ismerkedési folyamat, ez talán mindig olyan érzés, mintha új fejezet kezdődne. Ugyanakkor Szolnoknak van egy ilyen varázsa szerintem, hogy itt akkora érdeklődés övezi a kosárlabdát, és annyi embert érdekel, annyira fontos itt a város lakóinak, hogy ez egy nagy fejezet, ez az egész, hogy ez egy nagy, nem is tudom, történet itt egybe, és én azt gondolom, hogy a szolnoki kosárlabda az, amíg ekkora érdeklődés övezi, és remélem, nagyon sokáig fogja ekkora érdeklődés övezni, addig ez egy szépen íródó történet marad egyben, és ezek a, hogy mondjam, új bekezdések lesznek csak benne, nem pedig új fejezetek.
1: Hogy tudnád nekünk most így röviden bemutatni az új vezetőedzőt, ahogy a szavaidból kivettem, így az elmúlt hetekben kezdődött-e úgy igazából a közös munka, de mégis, hogyha arra gondolunk, hogy a finn kosárlabda mondjuk így az elmúlt években azért elég szépen felzárkózott mondjuk az európai elithez, vagy azt közelítve, akkor erről a szakemberről, Lárkászról mi az, amit így első benyomásként el tudsz mondani?
0: Hát ugye alapvetően a finnek egy kicsit más jellegű kosárlabdát játszottak, mint mondjuk az a délszláv vonal képvisel, amit itt mi Magyarországon már megszoktunk, vagy akár Szolnokon, ugye azért jellemzően délszláv edzőkkel dolgoztam én ebben a 8 évben mondjuk. Ez egy kicsit modernebb kosárlabda felfogás, én szerintem sokkal nagyobb szabadságot adva az egyén döntéshozatalának, és sokkal kevésbé a precizitás dominál, hanem inkább a gyorsaság, az egyéni képességek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes rendszer, amit ő behozott, de azt tudjuk és láttuk, hogy ez egy működő rendszer egyébként, mert ha ezt jól játssz egy csapat, akkor úgy, mint a finn válogatott, akár egy Európa bajnoki 4. helyig is eljuthat vele, sőt, azért klub csapatoknál is nagyon szép sikereket értek már el hasonló rendszerekkel, finn vagy akár más nemzetiségű edzők, csak nekünk is az időbe telik, mire erre át tudunk állni. Tehát az a maga, aki itt együtt pallérozódik most már évek óta, mi is egy másik fajta rendszerhez vagyunk szokva, most egy kicsit ezzel ismerkedünk, mi is nyilván jöttek az új játékosok, ők sem nagyon találkoztak, kivéve a finn válogatott Madsen, aki már ismerte ezt a rendszert, de a többieknek szintúgy új, úgyhogy alapvetően most az a benyomásom, így viccesen megfogalmazni, hogyha egy ilyen fiatal tudós ide érkezett volna közénk, és akkor el akarná magyarázni, hogy ahogy eddig éltünk, az nem az egyetlen módja, hanem teljesen máshogy is lehet, és akkor most ezt tanuljuk, hogy hogyan lehet máshogy.
1: De figyelj, ez nem feltétlenül hangzik rossznak, sőt, egyébként.
0: Nem, abszolút, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyfelől, tehát érdekes a kosárlabdán belül, hiszen tényleg olyan alapvetéseket döntünk meg, amik mondjuk nekünk a gyerekkorunk óta zsigerileg beidegződtek. Másfelől szerintem a kosárlabdán túl tekintve is érdekes, hogy basszus, nem is gondoljuk, hogy mennyi mindent lehetne teljesen máshogy csinálni, csak azért, mert mi úgy tanultuk, hogy ezt így kell. Nem biztos, hogy az az egyetlen módja, és nagyon érdekes dolog, hogy ennyire máshogy is meg lehet közelíteni dolgokat, és hogyha megvan bennünk a kellő nyitottság ehhez, és a kellő türelem, az nagyon fontos, mert nem tud egyik pillanatra, másik pillanatra megváltozni bennünk szervesen minden, de akkor szerintem ez egy, nem is tudom, tehát nyilván a kosárlabda is, mint a legtöbb dolog a világon, folyamatosan fejlődik, és hogyha ugyanazt csináljuk újra és újra, akkor ez a fejlődés ott lelassul, vagy megáll. Hogyha pedig új dolgokat próbálunk ki, hogyha tanulunk új dolgokat, akkor ez az egész sporták fejlődésének egyébként egy nagyon jó dolog szerintem.
1: Na és te amúgy mennyire vagy nyitott ezekre, mert pont az imént említetted Somogyi Ádámot is, nekem most ő jutott eszembe, hogy szerintem a magyar kosarasok közül talán ő az egyik leginkább olyan személyiség, aki nagyon nyitott az ilyen innovációkra, meg újfajta edzésmódszerekre, képzésekre, így rajta keresztül ezt így szerintem többen tapasztaltuk, de veled kapcsolatban mi a helyzet ilyen téren?
0: Hát én megmondom, hogy szerintem próbálkozok nagyon nyitottnak lenni. Én szerintem a magánéletemben elég nyitott vagyok, de a kosárpályán nekem mondjuk ezek a beidegződések, ezek elég mélyre lementek. Talán nem vagyok annyira kreatív, mint az Ádi, és nem tudom olyan könnyű szerrel befogadni ezeket az új dolgokat. Talán nekem egy picit több időbe telik, de alapvetően már én azt egy sikernek élem meg, hogy nem kezelem kudarcként azt, hogyha nem sikerül valami, és hogy folyamatosan motivált tudok ebbe lenni, illetve érdeklődő, nem dogom homokba a fejemet. Én ezt már a magam részéről nyitottságnak élem meg, és aztán nyilván jönnek persze a sikerélmények benne, amikor majd egy-két hét után bizonyos dolgok már jobban mennek, akkor azt én is érzem magamon, és akkor annak már tudok én is örülni.
1: Még arról mindenképp beszéljünk, hogy kisugárzásra, vagy így megjelenésre milyen típusú ember lárkász egyébként, mert nekem Oliver Vidin volt olyan, hogy egy picit ilyen távolságtartó, meg ilyen nagyon szigorú megjelenése volt egy picit, és nem azt mondom, hogy tartott tőle az ember, de hogy biztos, hogy kellett egy kis idő, amíg úgy közelebb tudott kerülni hozzá. Aztán Vedran Bosznics kapcsán meg hasonló, de egy sokkal mosolygósabb kiadásban, tehát egy szintén határozott, jó fellépésű edző, de azért sokkal vidámabb. Most ez a következő szakember, a finn edzőt, őt milyennek látod eddig?
0: Hát ő azért habitusában is eltér, ugye a délszlávokra jellemző az a forró bérűség, hogy együtt élnek a játékkal, meg amúgy is pörögnek, forognak a pályán, szinte úgy mozognak, mint egy játékos, kiabálnak, habzik a szájuk, nem tudom. Ez rá nem jellemző feltétlenül, egy elég nyugodt, elég visszafogott személy, de alapvetően egy játékos párti edzőnek mondanám, egy olyan edzőnek, aki odafigyel ránk, aki megkérdez minket, aki időt szán arra, hogy beszéljen velünk. Hogy mondjam, a technológiai innovációkban is hisz, tehát most egy új rendszerrel csapaton belül például mérünk nagyon sok adatot, alvástól kezdve edzés, hogy mondjam, hát edzhetőségen át sok mást, és akkor ezeket ő folyamatosan szem előtt tartja, hogyha azt látja, hogy a csapatnak mit tudom, és valaki, vagy többen rosszul aludtak, fárasztó volt a tegnap érte, és mit tudom, akkor visszábbet, úgyhogy ez is egy tök új megközelítés a dolgoknak, azért a délszláv szakemberekkel nem mindig ehhez szoktunk hozzá, de alapvetően egy ilyen intelligens, nagyon-nagyon intelligens, nagyon nyugodt habitusú ember egyébként, nekem szimpatikus, és nagyon remélem, hogy sokáig fogunk együtt dolgozni.
1: Hogyha egy picit beszélünk a te személyes fejlődésedről, azért az elmúlt szezonokban az elég szépen látható volt, hogy van egy íve akár a szerepednek is a csapaton belül, meg tényleg mondjuk játékpercekben is egyre többet kaptál, de szerzett pontokban is előrébb kerültél, szóval, hogy hol tart most ez a folyamat, azért még mindig szerintem a fiatalabb játékosok közé tartozol, de mondjuk mi az, amit így következő lépcsőfokként látsz esetleg magad előtt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nyilván én nem tudok elvonatkoztatni magamtól, vagy külső szemlélőként tekinteni erre. Én csak azt tudom elmondani, amit én belülről megélek. De az megegyezik ezzel, hogy én is azt értem, hogy egyre nagyobb a bizalom felém, egyre fontosabb a pályán és a pályán kívül betöltött szerepem a csapatban, aminek nagyon örülök. Nyilván ebbe sok munka is van, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki sok minden, sok energiát belefektet valamibe, akkor az előbb-utóbb kifizetődik, és jelentkezni fognak ennek a jelei. Én is ezt élem most meg, nyilván nekem is vannak hullámvölgyeim, hullámhegyeim, mikor jobban megy, mikor rosszabbul. Én szeretném ezt egy kicsit jobban levetkőzni, hogy még konzisztensebben tudjak hozni egy teljesítményt. Illetve nem tudom, hát én folyamatosan úgy tekintek a kosárlabdára, hogy fejlődni szeretnék benne, és nem csak a kosárlabdában, hanem minden olyan dologban, ami összefonódhat a kosárlabdával, úgyhogy én egy tanulási folyamatnak élem meg ezt, és azt tudom elmondani, hogy most talán előrébb járhatok, mint tavaly ilyenkor, és szeretnék jövőre ilyenkor megint előrébb járni, mint most, úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy hol tartok ezen az úton.
1: Hát, de ez mindenképpen biztató, amit mondasz. Még nekem az jutott eszembe, hogy így beszéltél közben, hogy mondjuk az, hogy az elmúlt időszakban már a válogatottban is rendszeresen meghívtak, az mondjuk egy klubon belül, akár a vezetőedző szemében jelente plusz. Tehát mondjuk előfordulhat-e az, hogy mivel rólad tudja, hogy téged mindig hívnak a válogatottba, ezért mondjuk akár a klubcsapatnál is a vezetőedző az ezáltal is megerősítés nyer abból a szempontból, hogy akkor neked érdemes még több játékpercet adni. Van-e ilyesmi jelenség?
0: Mert biztosan, főleg szerintem akkor, amikor egy új szakember érkezik, és mondjuk mint idén a Mikó érkezett hozzánk, és akkor itt a dokumentumokat a kezébe vette, akkor azt látta az aktákban, hogy van 4 válogatott játékos, a jelenleg ugye 3 magyar, meg ugye a Mátszán a finn. Tehát, hogy ez ilyenkor biztos, azért szerintem szezon közben, amikor már megismer, akkor nem biztos, hogy ez annyit nyom alatba. Ugyanakkor ez a kettő dolog meg kéz a kézbe jár, hiszen aki a klubban jól teljesít, azt hívják a válogatottba, és nyilván, hogyha meg válogatottba hívnak, akkor az, ahogy mondtad, egy megerősítés az edzőben is, hogy akkor ez más is úgy látja, hogy én, és akkor megérdemli a játékperceket, illetve a lehetőséget.
1: Az azért egyértelműen látszik, hogy a tripla dobás a játékod legnagyobb erőssége, és ezt mondjuk a válogatottban is akár percek alatt is tudtad hozni. Ezen kívül van-e esetleg olyasmi, amiben te személy szerint úgy érzed, hogy szeretnél, nem tudom, akár előrelépni? Ugye azért van a mai kosárlabdában egy ilyen tendencia, hogy ez a típusú játékos, aki triplákat dob az egyik oldalon, meg nagyon jól védekezik a másik oldalon. Szóval mennyire ez az az irány, amit te is így próbálsz képviselni?
0: Hát valamelyes szinten abszolút ez, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen csapat, vagy egy ilyen játékos minden csapatban elfér és el kell, hiszen aki védekezni tud, ugye védekezés minden rendszer alapja, vagy minden edzőnek a veszőparipája, úgy ez a legfontosabb eleme a játéknak. És a 3-pontos dobás meg az olyan, hogy az nem sok vizet orr az a játékos, aki jól dobja a 3-pontost, az széthúzza a pályát, illetve hogyha ott hagyják kürösen, akkor meg bedobja. De nem szeretnék amúgy ennyire kettődimenziós lenni, szeretném, hogyha meg azt is látom, azért az igazán jó dobók is, azoknak nem hagyják magas szinten azt, hogy ebből éljenek, viszont azért, mert közel kell védekezniük hozzájuk, illetve ezt a dobást nem szabad nekik odaadni, ezért sok más lehetőségük a kreálásra vagy pontszerzésre megnyílik. Úgyhogy én azt látom, hogy most egy jó dobó játékos a mai világban már tud egy-két leütéssel labdát vezetni, betörni, passzolni, közelről befejezni, úgyhogy ezeken a dolgokon szeretnék sokat dolgozni és fejlődni ebben a szezonban is, meg nyáron is én úgy értem, hogy ezeken dolgoztam a legtöbbet.
1: Most menjünk bele abba, hogy Szolnokon milyen csapat épülhet erre a szezonra. Én két pozíciót gondoltam, amit kiemelhetnénk. Az egyik nyilván az irányító, ugye Somogyi Ádám távozott, ezt tudjuk már hónapok óta, és Krinyánszky Boris lehet így az első számú irányító. Így elsősorban most erről kérdeznélek, hogy ő szerinted mennyire éred bele ebbe a szerepbe?
0: Hát az első részére kérdésének nehéz válaszolni, mert igazából az új rendszere, vagy az új rendszer a csapatnak az, hogy nincsen olyan semmiben, hogy első számú, másodszámú, hanem mindenki egy ugyanolyan fontos szerepet tölt be, tök mindegy, hogy kezdőként jön cserepadon, ez a játékpercekben is azt jelenti, hogy hasonlóan fognak eloszlani a tervek szerint, illetve felelősségvállalásban is, tehát így nem tudom azt megmondani, hogy most ki lesz az első számú irányító, vagy ki nem, de én azt gondolom, hogy ha így tekintünk rá, általános esetben akkor valószínűleg Boris lesz az a játékos, aki a legjobban egybe tudja tartani majd a pályát. Én szerintem ő abszolút megérett arra a feladatra, hogy a Szolnoki Lajbányásznak legyen az egyik vezére, a Somogyi Ádinak, hogy mondjam, nehéz a nyomdokaiból nézni, mert nagyon-nagyon jó
1: hát
0: a
1: játszó,
0: de ha valaki, de ha valakiben van erre potenciál, szerintem a Boris, hiszen én azt gondolom, hogy a pályán és azon kívül is benne olyan értékek vannak, és annyira elhivatottan, annyira koncentráltan, és annyira profinál a dolgokhoz, hogy az ő fejlődését szerintem mérni is nagyon nehéz, és én arra számítok tőle egyébként idén, hogy egy még jobb szezont fogjuk futni, mint tavaly futott.
1: Na hát ezt mindenképp kíváncsian figyeljük. A másik pozíció, amit még így kiemelnék szívesen, az a magas emberek kérdésköre. Ugye, ha visszagondolsz, te is két szezonnal ezelőtt iMac vagy iMac, nem tudom ki, hogy ejti, kanadai származású játékos volt, nagyon domináns center, aztán a tavalyi szezonban Brady Skins is nagyon magas szintű játékot hozott még a Bajnokok Ligájában is. Most pedig érkezett az általad is már említett Madsen, aki egy 208 centis finn játékos. Most így elsőre nyilván az az ember benyomása, hogy hát a finn edző hozott egy finn játékost magával, de közben meg valahol, így az említett előző két névvel együtt, ez Szolnokon koncepció is, hogy legyen egy elég jó, meghatározó, magas ember?
0: Hát szerintem a legtöbb csapat úgy építkezik, hogy az ötös, ugye ez a center poszt és az irányító poszt a két legmeghatározóbb pozíciója, hiszen hogyha ezen a kettő jó játékosok vannak, akkor nem tudom, hogyha megnézzük, hogy hogyan játszanak ma Magyarországon, vagy akár Európában a csapatok, akkor azt nézhetjük, vagy azt láthatjuk, hogy a figurák végét jellemző ez a két pozíció fejezi be egy pick and roll-lal, és akkor lehet, hogy a dobás, az utolsó dobás nem az övék, mert mit az irányító máshova passzol, de jellemzően ez a két pozíció nagyon-nagyon fontos, és szerintem nálunk is koncepció, hogy mindig szeretnénk jó játékosokat igazolni erre a posztra, és azért az, hogy sikerül is, az már egy nagyobb dolog szerintem, mert szerintem minden csapat szeretne olyan jó játékosokat igazolni, mint mondjuk az iMac vagy a Skins voltak, de nyilván ez egy kicsit szerencsekérdés, ez egy kicsit az edzők és a szakmai stáb munkáját dicséri, hogy megtalálták ezeket a játékosokat. Úgyhogy én azt gondolom, persze koncepció ez, hogy ide ilyen játékosokat igazoljunk. Nyilván ez mikor sikerül, mikor nem. Én azt gondolom, hogy a Madsen személyében is egy olyan játékos sikerült igazolni, aki nagyon jó képet fest első hónap után. Aztán nyilván majd kiderül, hiszen amikor itt említették, klasszisok voltak, és talán a Madsennek meg nem is mondjuk a pontszerzés lesz a legnagyobb erőssége, de én szerintem egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó szereplője lesz a mi csapatunknak, ez biztos.
1: Szóba hoztad már azt, hogy a szolnoki közösségnek mennyit jelent a kosárlabda, meg hogy tényleg elég sok szurkolódtál mindig a csapat mögött. Erre a szezonra szerinted mi az, amit meg lehet fogalmazni? Nyilván az előző idényben, bajnokságban, kupában is döntőbe jutott a csapat. Hasonló szintű eredményeket el lehet-e várni? Meg egyáltalán hogy látod, átalakult-e valamelyest a mezőny Magyarországon belül az előző évekhez képest, vagy nagyjából azért ugyanarra lehet számítani most is?
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye még nem is volt egy tét meccs sem, edzőmérkőzéseket, illetve igazolásokat láttunk, hogy a mezőny mennyire alakult át, azt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy azért mindig van 2-3-4 csapat, akik nagyon stabilan az élbolyt képezik, és mindig van egy-két csapat, akik ilyen fekete lóként egy-egy szezonban de felérnek a legjobb négy közé, és borsot törnek bárkinek az orrára, mint mondjuk a Kaposvár volt az, vagy az Alba, hogy mondjuk az elmúlt években az Albánál látszott az, hogy talán nem voltak olyan sikeresek, meg eredményesek, mint ahogy a szezon előtt gondoltuk volna róluk, de szerintem ők egy olyan csapat, akiben mindig benne van az extra, és mindig egy nagyon veszélyes ellenfél, úgyhogy azért a Falkónál azt látom, hogy ők nagyon stabilan építkeznek évről évre, szerintem Szolnokon is ez a helyzet, a Paksnál is ezt érzem, hogy évről évre ott vannak az élbolyban, úgyhogy én most is valami hasonlóra számítok, hogy ezek a csapatok ott lesznek az élbolyban, és akkor biztos, hogy lesz egy-két olyan meglepetés csapat, akik meg talán az elvárások felett is teljesítenek. És a mi céljainkat illetően pedig én azt gondolom, hogy az kell, hogy legyen, hogy a legjobb négy között ott legyünk, mind a kupában, mind a bajnokságban. És a legjobb négy meg egy olyan érdekes dolgot, mert szerintem bármi megtörténhet, ott nem mindig jobb csapat győzött, nagyon sok mentális, lelki tényező, regeneráció, szerencsefaktor, stb. Együttese kell ahhoz, hogy ott nyerjen az ember, hogy én szerintem, mint elvárás nem lehet azt támasztani, hogy bajnoki cím és kupa győzelem. Nyilván célként meg lehet fogalmazni, és ezt meg is tesszük, tehát mi természetesen bajnokok szeretnénk lenni, és kupát szeretnénk nyerni, de elvárásnak azért nem támasztanám. Én azt gondolom, hogyha négyben nem lennénk, akkor viszont joggal lenne hatalmas elégedetlenség mind a szurkolókban, mind bennünk, mind a vezetőségben. Így, én azt gondolom, hogy így tudunk megindulni ennek a szezonnak is.
1: Na hát, aki hallgatta ezt a beszélgetést, szerintem mindenképpen azt gondolja, hogy izgalmas szezon előtt áll a Szolnok, úgyhogy figyeljük majd természetesen, hogy alakul itt a finn elképzeléssel ez az idény. Pallai Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, és tényleg sok sikert kívánok a következő szezonra is, ami ugye már most hétvégén kezdődik, a mai adásban viszont ennyi fért, a mediaclick.hu weboldalon visszahallgathatják ezt a beszélgetést, most arra viszont köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Hát már azt mondom, hogy visszajáró vendég vagy, mert jönnek a sikerek, Magyar Kupa, bajnokság, igaz legutóbb idézőjelben csak bronzérem a Bajnokok Ligájában, de hát más még ilyenkor a szezon kezdésre készül, mondja, hogy még nincs összedolgozva teljesen a csapat, ti meg már túl vagytok egy ilyen komoly megméretésen.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, és ez így volt az előző 4 évben is, vagy ugye most már több mint 3 év vagyok a csapat edzője, de ez a 4. kupánk, hogy nyáron, amikor hazajöttek a világversenyről a játékosok, akkor utána egy évet leszámítva minden évben nyáron volt a Magyar Kupa, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó lökést is tud adni a csapatnak. Úgy is készültünk, hogy ez a szezon egyik legfontosabb megmérettetése. Nyilván ez Magyarországon az a trófea, amit abból a szempontból talán számunkra a legnehezebb megnyerni, hogy egy mérkőzésen mindenki elhiszi, hogy elkaphatja a Ferencvárost. Ezt meg is próbálják, és rendre az elmúlt években mindig kemény küzdelmek alakultak ki a Magyar Kupa döntőjében. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy megint győzni tudtunk, pláne úgy, hogy ugye ez volt sorozatban a 9. győzelme a Ferencváros vízilabda csapatának, ami évről évre ki lehet mondani, hogy ez egy plusz terhet jelent, hisz nem egyszerű ezt a sorozatot megtartani.
2: Akkor csak nekem furcsa ez, hogy így szezon elején van ez a Magyar Kupa?
3: Valószínűleg igen, mi már megszoktuk, de azért minden évben a szezon közepe vége fele kérdezik a játékosok, hogy hogy lesz a nyár, mennyi időt kapnak. Én meg el szoktam mondani, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy amikor vége a világversenynek, akkor egy 2, maximum 3 hét, most 3 hét jutott nekik. Tavaly is körülbelül 3 vagy 3,5 hetet tudtak kapni, és utána elkezdtük a felkészülést az előttünk álló sorozatra. Mert azt gondolom, hogy nem csak ahogy mondtam, hogy egy lökést ad a csapatnak, de tényleg egy rangos esemény, és nagyon meg kell tisztelni ezt, és a Ferencvárosnak minden trófea számít. Az előző évekhez képest most ugye nem volt meg a lehetőség a szuperkupának a begyűjtésére, de örülünk, hogy így alakult, és hogy egyből ilyen gyorsan végül is valami tapaszt kaptunk arra a sebre, ami még azért bennünk van, vagy rajtunk van a Bajnokok Ligája bronzérem után.
2: Ilyenkor, amikor véget ér a szezon, akkor ezt még így átértékeled, mire jutottál ezzel a Bajnokok Ligájával? Mert ugye voltál bent, akkor elmondtad a friss érzéseidet, de amikor leülepedett?
3: Hát igen, nagyon sok időm volt most, ilyen nem is tudom, az elmúlt 10 évben nem volt, mert amikor elkezdtem edzősködni, akkor utána egyből már minden nyáron dolgoztam az utánpótlás csapatoknál, úgyhogy egy hét vagy ilyen pár nap szabad időm volt, emlékszem még azt pár éve említettem is, hogy Fukuokából hazajöttünk a világbajnokságról, megnyertük a világbajnokságot, és az a világbajnoki győzelem nekem azt a szabadságot eredményezte, hogy leszártam a repülőről, és mentem edzést tartani a Népligetbe a felnőtt csapatnak. Úgyhogy nagyon sűrűk voltak a nyarak, most ebből a szempontból teljesen más volt, ki tudtam kapcsolódni. Az elején tudatosan nem is foglalkoztam a vízilabdával, mert nyilván az egy törés volt nekem abban a pillanatban, hogy nem tudtuk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és amikor kicsit úgy leülepedett bennem, akkor ugye a Instagramon is meg kiraktam egy posztot, és úgy lezártam azt a fejezetet, és onnantól elkezdtem koncentrálni a szezonra, és értékelni azt, hogy mit hagytunk magunk mögött, miben hibáztam én, miben hibáztunk a csapattal, és miben lehet változtatni, miben kell egy kicsit átalakítani a játékunkat a jövő évre. Úgyhogy nyilván sokat gondolkodtam. Egyébként az első gondolatmenetem az volt, hogy ez egy hosszabb gondolatmenet, de ha van idő, akkor elmondom, és a játékosoknak így is kezdtem a megbeszélést, hogy amikor vezetőedző lettem 3 évvel ezelőtt, akkor a célkitűzésem az volt, hogy jussunk el a Rekkó szintjére, mind eredményekben, mind pedig abban a mentális állapotban, hogy mindent meg akarjunk nyerni, és soha nem lankadjon a motivációnk. Ez azt hiszem sikerült is. Tényleg 3 évig mindent begyűjtöttünk, 10-ből 10 trófeát megnyertünk, a 11. nem jött össze, de jutottunk arra a szintre is, amit azért láttunk a Rekkónál, ami nem csak a siker, nem csak a pozitív hozadéka, hanem a negatív hozadéka is, hogy a mindennapokat egy kicsit nehézkesen éltük meg. Hiába nyertünk valamikor Magyar Kupát az elmúlt években, hiába nyertünk bajnokságot, olyan természetessé vált, hogy már nem úgy ünnepeltük, mint egy Bajnokok Ligáját, ami valamilyen szinten érthető is, de a szezon elejétől fogva tulajdonképpen a Bajnokok Ligájára készültünk már az előző évben. Úgyhogy ezt el is mondtam a játékosoknak, hogy szeretném ezt átalakítani, ezt a gondolkodásmódot, és egyetlen egy van a szemünk előtt, az a Magyar Kupa. Utána meg lesz a Bajnokok Ligája sorsolása, megnézzük, kiket kapunk, és elkezdünk azzal foglalkozni, és ha nyerünk egy Bajnokok Ligája meccset, akkor igenis örüljünk annak a pillanatnak, mert semmi nem jön automatikusan. Rengeteget dolgoztak ezért is a elmúlt 4 hétben a játékosok, úgyhogy büszke vagyok ezért rájuk, hogy ezt a gondolkodásmódot ők is magukévá tudták tenni.
2: Amikor Löw Zsolttal beszélgettünk, ugye volt a Párizsnál is edző, meg a Chelsea-nél a Bajnokok Ligáját is megnyerték, akkor itt többször felmerült ez a kérdés, hogy sztárok közé hogy megy be edzőként, mert hogy egész más, mint mondjuk egy ilyen középcsapathoz, egy kis csapathoz. Azért nálattuk is nagyot változott a világ, amit említettél ezzel a sok győzelemmel. Változott az öltöző is?
3: Biztos, igen. Sőt, mindenki változott, és az talán nem helyes, hogyha azt mondják, hogy nem változtam semmit, mármint hogy én se, vagy a játékosok is, mert egyszer a Kemény Dénestől hallottam, hogy megváltoztatták a sikerek, és igen, megváltoztatták, persze, teljesen máshogy néznek rá a játékosok, a játékosokra is máshogy néznek az emberek, hisz mindent megnyertek, úgyhogy egy picit nem csak a személyiségük változik meg, az egész aurájuk, a viselkedésük, hogyha jó emberekről van szó, és tudják kezelni ezeket a helyzeteket, akkor tudják ezt azt a gondolkodásmódot a sporttal kapcsolatban tartani, amit előtte tartottak, de valami egy picit megváltozik, akár a saját elvárásuk a klubtól, akár a saját elvárásuk a vízilabdától, mindenben, úgyhogy ez egy állandó beszélgetést igényel, és egy pici gondolkodást is a játékosok fejével, hisz azért az elmúlt években annyi mindent nyertek, hogy tényleg világklasszis játékosok lettek, akár jó magyar játékosokból is. Úgyhogy ezáltal ők változtak, biztos, hogy én is változtam, nem szeretnék megváltozni, mint ember, valószínűleg ők is így vannak ezzel, de változtat azért a siker az embereken, meg az embereknek talán a kinézetén is. Nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de meg kell nézni, hogy a fociban is hogy változtatták meg a sikereket, vagy a sikerek az edzőket. Nagyon, nagyon sok ilyen edzői filmet nézek, könyvet olvasok. Most a legutóbb ugye a Mourinho-nak a filmét, vagy ezt a Netflix-es sorozatát néztem meg. Nagyon érdekes volt, ő egyébként nem a kedvenc edzőm, de tök érdekes volt így látni, hogy miket él át az évek alatt, és hogy mondjuk miért nem szeretik őt a harmadik évben a játékosai, mert olyan légkört teremt maga körül, egyébként teljesen tudatosan, de tovább is áll a csapataitól aztán.
2: Te milyen légkört szeretsz teremteni?
3: Én azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy nyilván...
2: Mert te is 3 éven túl vagy.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván a tavalyi évünk feszültebb volt egy picit, mint az előző 2, de ez azt eredményezte, hogy olyan magasra tettük a lécet, hogy mindent meg akartunk nyerni, és közben jött egy-egy vereség, amihez nem voltunk hozzászokva. De azt is elmondtam nekik, meg tudják nagyon jól, hogy én úgy szoktam ezt mondani, nem szép szóval, ezért most azt nem mondom ki, hogy talán nem az a legjobb egy játékos számára, hogyha egy olyan légkörben dolgozik, ahol minden nap kapja a kritikákat, hanem egy kicsit pozitívabban lejön edzésre, nyugodtabb a légkör, és úgy tud lejönni, hogy úgy jön le már, hogy várja is az edzés, mert kedve van ott lenni a Ferencváros népligeti sporttelepén, és jó oda jönni, és nem az van, hogy megint le kell menni, és gyomorgörcse lesz, hogy mit fog kapni éppen az edzőtől. Persze kell egyfajta feszesség, ez sose kérdés, de annak a feszességnek, meg annak a számonkérésnek jogosnak kell lennie.
2: Azért a változásban az is benne van, hogy mondjuk a meccs közben a vízparton másképpen reagálsz, mint 3 éve, akár a játékvezetőkre, szituációkra, bármire?
3: Hát nyilván a játékvezetőkkel való kommunikáció az egy örökös kérdés, meg egy örökös manipulálása a játékvezetőknek, nem szép szóval. Egy kommunikáció, amivel egyébként kialakult tényleg egy párbeszéd köztünk, de azt gondolom, hogy ez nagyjából nem változott. Ugye az én esetemben van az a elhíresült videó, amikor a Recoil időt kértem, és tényleg nagyon csúnya szavakkal próbáltam helyretenni a játékosokat. Ezt meg valamilyen szinten meg kell érteni a nézőknek, hogy nyilván nem ellenük szól, senki semmiképp sem a gyerekek ellen szól, én ezért elnézést kértem, hogy talán a tévében ez abszolút nem helyes, de egyszerűen elfogynak azok az eszközök egy edző kezéből 3 év után, amikor minden szép, minden jó, és a negatív dolgokra is megpróbál pozitívan reagálni, és azt mondani, hogy semmi gond nincsen, csinál tovább, kisfiam, gyerünk, jó vagy. Valahogy ki kell őket már zökkenteni abból a komfortzónából, amiben látványosan belekerülnek ilyenkor. Alapvetően pozitív légkört és támogató légkört hozok létre a játékosaim körül, azt gondolom, hogy ők is így gondolkoznak erről, de ez az elmúlt évben talán pont ezért megváltozott. Nyilván az én kritikám saját magam felé, hogy valószínűleg vissza kell változzak, ugyanabba a szerepbe kell visszatérjek, hogy ők minden nap ugyanúgy jöjjenek le, hogy ne attól kelljen idegeskedniük, vagy a fejükben ne az legyen, hogy valami keményebb kritikát kapnak aznap. Nem jellemző, de ha kell, akkor meg kell lépni azokat is.
2: Nyilván, amikor meccset játszottuk, ugye nagyon sok néző van, tehát ők nem hallják azt, amit ott mondasz, de ilyenkor átfut a fejeden, hogy hoppá, ezt most hallhatta minden tévénéző, amit mondtál?
3: Annál az ominózus esetnél nem gondolkodtam ilyen szinten, tudtam, hogy jön a mikrofon, és tudtam, hogy benne lehet ez is, de azt gondoltam, hogy valahova eljutottunk, és valahogy ezt meg kell állítani, és ott már nem volt elég semmilyen módszer. Most egyébként a múlt héten volt egy hasonló szituáció, a Vasasen lejátszottunk bajnoki mérkőzést, ott időt kértem, és akkor megkérdezte a kollégám a Korényi Balú, hogy mikrofont tartsam, mondom, nem kell, nyugodj meg, tisztább vagyok, hogy mi fog történni, és valójában tényleg kicsit keményebben szóltam hozzájuk, de hát nyilván egyetlen egy káromkodás nem hangzott el. Erre én is próbálok már figyelni, mert ez egyértelmű, hogy nem ez a módszer, és egyébként a hétköznapokban sem ez szokott lenni, úgyhogy ez egy végpont volt, amiből egyébként, ha megnézzük, hogy utána hova jutottunk el, mert a játékunk mennyit javult a rá következő időszakra, akkor látható volt az is, hogy szüksége volt a játékosoknak egy keményebb fejmosásra.
2: Nem akarok ezen a témán lovagolni, de eszembe jut Mésző Kálmán esete, ugye, aki hagyta, hogy bekamerázzák, bemikrofonozzák, és hát annak még a mai napig megvan a híre, a tiéd azért ezt nem fog ilyen sokáig elkísérni?
3: Hát reméljük nem, hát én nem jellemző rám alapvetően, de és nem is vagyok rajta így a Facebookon, bár van Facebook profilom, de nem követem ezeket a dolgokat, de azt hallottam, hogy kaptam kemény kritikát a ominózus eset után hozzászólásokban. Nyilván nem olvasom ezeket, nem is kell vele foglalkozzak. Mondom, én elnézést kérek, hogyha valakinek ez sértő volt a média nyilvánosság előtt, vagy a tévén keresztül, nem is ez volt a célom, nem is fordult elő velem ilyen. Ezekből is tanul az ember, és nem vissza kell fogjam magam, hanem egyszerűen csak ugyanannak kell legyek, mint előtte voltam.
2: Lépjünk oda vissza, amikor mondtad, hogy átértékelted a dolgokat, és mondtad, hogy te is rájöttél, hogy mi az, amiben hibáztál. Ezt elmondod ilyenkor a játékosoknak, hogy uraim, hát ezt a BL-t nem tudtuk az elmúlt szezonban megnyerni, ez nem sikerült, én ebben voltam esetleg ludas, vagy hogy zajlik ez?
3: Jó kérdés. Amúgy a szezon úgy indult, hogy egyesével leültem sapka szám szerint a játékosokkal, mindenkivel volt egy beszélgetésem a megbeszélés után, és ott azért elmondtam azt is, hogy igen, ott például a elődöntő utolsó pillanatában lehet, hogy máshogy kellett volna döntenem, vagy az elődöntő utolsó időkérésénél, amikor játszottunk egy figurát, amit egyébként előtte belőttünk, lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy egyszerűbb figurát játszani, és az belőjük, bár így is kialakult, és az történt, amit elképzeltünk, ott volt a helyzet, kimaradt a helyzet, ez benne van a sportban, azért mondom, állandóan a csúcson maradni nem lehet, le kell vonni a konklúziókat, ez a biztos része. A másik pedig az, hogy jó, hogyha mindig éberen tart minket, és saját magunkat is kontrolláljuk, edzők, és figyelünk az, hogy arra, hogy esetleg valami nem úgy működött.
2: Úgy megütött

0: hogy nem nagyon tudnak újítani, és ott lehetett látni, ami egyébként talán a Guardiolának a filozófiájában is benne volt, hogy nagyon megszerette a játékosait mindig, és nagyon nehezen nyúlt hozzá egy-egy játékosához, és ez okozta talán azt, hogy egy idő után egyre nehezebb volt sikert elérni vele. Nyilván minden nap lemenni az uszodába évekig, és minden nap engem hallgatni, a játékosoknak is olyan, hogy mint ha egy papagáj jönne be, és ugyanazt mondaná, kevés dologban változik a vízilabda, azt a pár dolgot azért próbáljuk nekünk megmutatni, de így mégis olyan, mintha majdnem minden edzésen ugyanarról lenne szó. Egyébként annyit próbáltunk változtatni rajta, hogy tavaly a Korényi Balú ebben a fázisában a bajnokságnak többször szállt bele az edzésbe, és többször tartotta ő azt a tréning részét, amikor úszás gyakorlatokat, vagy fizikális munkát kellett csinálni, ezekbe többször szólt ő bele, hogy az ő hangját hallják, ez egy eszköz volt egyébként kettőnk közt a Varga Zsolttal is, ő is tudatosan adta át nekem a terepet egy idő után, hogy én beszéljek többet a válogatott, hogy ne az legyen, hogy mindig őt hallják a játékosok. És így akkor nem éri el talán azt a végségű merültséget ez a kapcsolat, hogy mindig kapnak valami új impulzust a játékosok. Ez szerintem nagyon fontos a játékosoknak, és nyilván én is voltam játékos, mindig ugyanazt hallgatni azért nem a legjobb, de hát ezen kell majd dolgozzunk, hogy új inspirációt, motivációt tudjunk adni a játékosoknak. Egyébként pár ilyen apróságot szoktam bevezetni, minden évben megváltoztatom a taktikai számokat, még ha ugyanazt is játszok, egy picit legyen frissebb, picit más hajonak a játékosok, és idén bevettünk 3 olyan taktikai elemet a játékunkba, ami egyébként még nincs meg, hogy automatizmusként működjön, de elkezdtük gyakorolni, és láthatóan, amikor ezeket gyakoroltuk, akkor az új energiákat adott a játékosoknak, mert látták, hogy van valami újítás is benne. Úgyhogy ezek szerintem fontos dolgok, aztán meglátjuk, hogy hova teljesedik ki belőle a játékunk.
1: 2 kérdés is megfogalmazódott bennem, az egyik, hogy Balázs akkor most már nem veszik ilyen aktívan a részét a dologból, illetve a másik, hogy lehet még kitalálni új elemeket, hát már annyi mindent kitaláltak edzők, mindig van újítási lehetőség?
0: A Balázs most ez esetben a Korényi Balázs.
1: Igen.
0: De abszolút, csak én mondtam nekem, amikor elindult a szezon, hogy most egy picit újra engem fognak hallani, aztán majd ha szükség lesz, akkor ő vissza fog lépni, mert azt szeretném, hogy egyfajta feszesség megint legyen a játékosokon, aztán majd amikor kell, akkor egy picit cserélünk, és egy picit megcseréljük ezeket a szerepeket. Nyilván a jó zsarú, rossz zsarú szerepét azt nem cserélhetjük meg, mert a főnök az én vagyok, neki meg a játékosok között, és köztem kell tartani a hidat. A másik pedig az új módszerek, azok talán évről évre úgy változtak, hogy edzésmódszerekbe változtak. A vízilabda nagyon láthatóan eljutott egy olyan szintre, hogy majdnem minden csapat ugyanazt a taktikát játsza, egy-egy csapat egy-két taktikát játszik magasabb szinten, itt a legfelső topra gondolok, ott ennyi számít a különbségnek, viszont annyi újítás van, hogy ezekbe az alaptaktikai dolgokba egy pici szint próbáltam belevinni, amit meglátjuk, hogy működik, majd egyszer-egyszer már működött a Magyar Kupa mérkőzéseken is, de láthatóan bele is hibáztunk, úgyhogy még ezt el kell sajátítani magunkénak. Minimális változások azt gondolom, hogy mindig lesznek, de inkább a gondolkodásmód az, aminek változnia kell az edzéseken, a mérkőzéseken és a játékosok fejében.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy esetleg lehet cserélni az öltözőben játékosokat, hogy más legyen a motiváció. Erre sor került?
0: Hát annyiban sor került, hogy ugye alapvetően is nagyon szerethető és jó centerünket, a Miguel de Torrot ugye lecseréltük Kakarisra. Ez nem csak egy személyi változás volt, ez egy szintlépés, bár Miguel de Toro is nagyon sokat tett a klubért és jól is játszott, de Kakaris a világ legjobb centere. Úgyhogy ez egyébként...
1: Hogy sikerült idehozni?
0: Úgy sikerült, hogy amikor edző lettem, már akkor megkerestem, akkor ő már aláírt a Rekkóhoz, utána a Rekkónál ugye volt ez a csődhelyzet, akkor bejelentkezett, de késő volt, akkor már nem tudtuk leigazolni, mert nem volt rá büdzsénk. Viszont a tavalyi évben pedig újra időben megkerestem, és azt gondoltam, hogy ő lesz a számunkra az a plusz, ami ennyi idő után egy kicsi újdonságot hozhat a csapatba. Az biztos, hogy az érkezésével alapvetően meg kell változtatni a támadójátékunkat, mert azt azért el szoktam mondani az utóbbi napokban, el is mondtam párszor, hogy az a magyar vízilabdázók úgy szocializálódtak az elmúlt 10 évben, hogy vagy egy centerrel, vagy center nélkül játszották a meccseiket, és ez bizony tényleg nagyon nagy gondolkodásmódváltást igényel. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp új motivációt és frissességet hozott a játékosokhoz. Nem gondolom, hogy sokkal több játékoshoz kellene nyúlni, hisz így is a legjobbakkal dolgozhatok, de tény és való, hogy egy pár év után eljönnek

0: azok a pillanatok, amikor vagy elfárad egy kapcsolat, vagy a játékos nem tudja már magát motiválni, akár ugyanazzal az edzővel. Ezek olyan dolgok, amik nehezek, mert közös sikereket érsz el, akkor ezek nehezen kerülnek kimondásra. Nincs ilyen problémám jelen pillanatban, mert meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
1: Sokan azt nem értik, hogy hogyan tudtátok megtartani Mandicsot, mert hát ő azért elég keresett a vízilabdázásban, gondolom szerették volna több helyre leigazolni.
0: Hát természetesen, de azért nagyon jó ütembe kezdtünk el vele tárgyalni. Ha jól emlékszem, akkor visszajött az olimpiáról, akkor egy éve volt nálunk, és volt még egy éves szerződése, és abban a pillanatban én leültem vele beszélni, és megmondtam, hogy jöjjön ő oda hozzám, és mondja el, hogy mik a tervei, amikor ő azt jelzi, hogy szeretne hosszabbítani, azonnal megyek a vezetőséghez. Eltelt egy vagy két nap, odajött, azt mondta, átgondolt, ő szeretne maradni, nagyon jól érzi magát, úgyhogy akkor már meg tudtuk hosszabbítani a szerződését. Viszont akkor nagyon nagy versenyben voltunk több csapattal, hisz a Radnički Kragujevac akkor kezdte el összetenni az új nagy csapatát, ahol közel másfélszeres fizetést kínált neki, és minket választott, úgyhogy ez is egy óriási dolog és egy pozitív visszajelzés. Ő nem a pénzért maradt itt, ő nagyon-nagyon-nagyon áron alul van nálunk, ami egyébként azt jelenti, hogy szeret itt lenni és szeret nálunk játszani. Van egy plusz klauzula a szerződésében, hogy mikor kerül meghosszabbításra, talán ezt most egyelőre még hagyjuk, de jelen állás szerint jól állunk vele, bármikor jöhet vele majd a következő egy-két hónapban egy bejelentés, de hát ezt egyelőre megvárjuk, azt is, hogy a Ferencvárosnál mi lesz a jövőkép, ez jó lenne azért majd látni, mert azt is tudni kell, hogy a Ferencváros vízilabda csapatával hogy terveznek majd.
1: Erről beszélünk majd még, de maradjunk még itt egy kicsit Mandics miatt annál, hogy azért nyilván itt nem olyan árak vannak, mint a labdarúgásban, itt nem fizetnek ki 100 milliókat egy játékosért euróban, hanem jóval szerényebb összegeket, meg hát azért nem nagyon vásárolnak ki, gondolom, szerződésből játékost.
0: Mandics esete egyébként más, mert neki volt szerződése, amikor idejött, és akkor ő érte egyébként 100 000 eurót kért a Novi Beograd, tehát nyilván nem fizettünk érte közel se annyit, nagyon-nagyon keveset, de fizettünk érte, tehát volt egyfajta transfer a két csapat között, ezt el kell mondani őszintén. Viszont mi is adtunk már több játékos, hisz nekünk, amikor minket megkeresett, nem is minket keresett, meg amikor Nagy Ádám még nálunk játszott, és Marseille-be igazolt, akkor szerződése volt, és megkeresték őt, utána minket is megkerestek, az edző engem is személyesen megkeresett, és megállapodtunk egy összegbe, tehát volt ott is transfer a két csapat között, érte megkaptunk mi, nem ezeket az összeget kell elképzelni, amit a fociban látnak az emberek, de azért ezek ilyen pár tízezer eurós összegekről beszélünk, ami azt gondolom egyébként egy vízilabda csapat költségvetésében azért számottevő, hogyha az egész éveset nézzük, hogyha kiesik egy játékosnak a fizetése, plusz még kap is érte pénzt, akkor el tud kezdeni gondolkodni, hogy edző meg egy vezető, hogy alakítsa át a következő évi csapatát.
1: Ugye a labdarúgásban azt szokták mondani mostanában, hogy kevés munka folyik labda nélkül. Nálatok is, amikor gondolom elkezdődik a szezon, az úgy senkinek nem esik jól. A nyaralásból visszajön, száraz edzések, vizes edzések. Hogy szokott ez nálatok kinézni? Milyen periódusokkal dolgoztak itt? Hogy készültetek például a Magyar Kupára?
0: Hát az idei szezonban egyébként ez is valamennyire egy újítás volt, azt gondolom a részemről, de ezt a játékosok, ahogy láttam, meg hallottam az interjúkban is megemlítették, hogy egy picit szórakoztatóbbá akartam tenni ezt a felkészülést abból a szempontból egyébként, hogy amellett, hogy nagyon fárasztó volt a játékosoknak, tényleg nagyon kemény munkát tettek bele ebbe a négy hétbe, hogy láthatóan már a második héten elmentünk Kassára egy felkészülési tornára, ami alapvetően nem volt betervezve, de évek óta kerestek minket. Jóba vagyok az egyik szervezőjükkel, akár Olbácsóval is megígértem, hogy kimegyünk. Azt gondoltam, hogy tényleg egy annyi plusz löketet adhat, hogy a második héten már tényleg a nem általad említett állandó úszások, a konditermi edzésekkel kell foglalkozni, és valamennyire nem csak hogy szórakoztatóbb lesz, hanem a játékunk is gyorsabban tud csiszolódni ezáltal. Úgyhogy kimentünk, nagyon hasznos tornán vettünk részt. Jó meccseket játszottunk könnyebb meccseket is, játszottunk a Radničkivel nagyon nehéz mérkőzést, és azt gondolom, hogy gyorsabban épült a játékunk, mint tervezhető volt, így ezáltal más lett a felkészülésünk is. Persze, emellett azért a két kapuk mellett jött utána egyébként a Panathinaikos, csináltak szárazföldi tornatermi edzéseket is, azok nyilván kemények voltak, úgyhogy nagyon fárasztó időszak volt mögöttük, mert nagyon kevés időszak maradt, vagy kevés idő maradt a szuperkompenzációs részre, amikor a nagyobb terhelésből visszaveszünk, és gyorsan tudnak regenerálni a játékosok, és azonnal egy magasabb szinten jönnek vissza. Így tulajdonképpen végül is munkával csinálták végezt az időszakot, most is azért azt is lehet látni, hogy ahogy vége lett a Magyar Kupának, egy nap szünetet kaptak, és elindult az Olympiakosszal a közös felkészülés. Tegnap borzasztóan nehéz volt minden játékosnak, láttam fejben fizikálisan minden téren, ma már egy fokkal jobb volt az Olympiakosz elleni két kapunk, és holnaptól pedig indul a Telekom Kupa, mellett még mindig játszunk edzőmeccset az Olympiakosszal, és a brazil válogatott mellett a Vasassal is játszunk, úgyhogy szerintem egyébként ez egy plusz szint ad a játékosoknak, és ennyiben mindenképp megváltoztattuk az előző éveket, mert azt éreztem, hogy ebből a fajta ilyen szürke munkából egy kicsit ki kell őket zökkenteni, mert sokkal nehezebb lenne a visszaállásuk.
1: Szükség van arra, hogy külföldi csapatokkal együtt készüljetek?
0: Igen, nagy szükség van rá. Egyébként nem mellesleg ezek a csapatok, amikor jönnek hozzánk, nem kis profitot is termelnek a klubnak, hisz a saját hotelünket adjuk ki nekik, a Ferencváros éttermében étkeznek, úgyhogy ezeket mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon sok vízilabda csapatot tudunk hozni, úgyhogy a Ferencvárosnak a bevétele ezáltal még nőjön is.
1: Jelentkeznek is, hogy szívesen jönnek?
0: Rengetegen jelentkeznek, folyamatosan valakit vissza kell utasítani, mert a kapacitás az pedig nem akkora, hogy 3-4 csapatot be tudjunk fogadni, így maximum 2 csapat tud bejönni a Ferencváros hotelébe, a Ligeti Hotelbe, de ez amellett, hogy egyébként egyfajta bevételt is termel a klubnak, azt gondolom, hogy mindig egyfajta plusz motiváció, hisz nem azokkal a magyar játékosokkal találkoznak, vagy magyar csapatokkal, akikkel hétről hétre, hanem egy picit feszesebben kell az edzéseket megcsinálni, és sokkal keményebbek is, és nagyobb intenzitásúak is és ezek a edzőmérkőzések.
1: Gondolom, ezt te döntöd el, hogy kivel szeretnél így készülni. Olyan csapatokat választasz, amelynek mondjuk a stílusa hasonlít a Prorecco-éhoz, hogy a Bajnokok Ligájában fölkészüljetek?
0: Tavaly teljesen tudatosan ez volt, ugye a Prorecco volt a szuperkupa döntőnk, Prorecco ellen volt, és előtte a Barcelonával játszottunk, aki ugye megnyerte végül a Bajnokok Ligáját, de nagyon-nagyon hasznos volt a felkészülésünk ezáltal. Idén pedig azt gondoltam, hogy jó kapcsolatunk van a Pireusz edzőjével, a Pireusszal is, és meghívtuk őket, hogy jöjjenek a Telekom Kupára. Ez már alapvetően nekünk elég volt, a Panathinaikosz magától jelentkezett be korábban, és velük is nagyon jó edzőpartnerekre leltünk, és jó mérkőzéseket játszottunk.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának mestere. Abból az apropóból beszélgetünk, ugye, hogy a Magyar Kupát sikerült itt rögtön a szezon elején megnyerni, bár még idáig nem jutottunk el. És hát beszéltünk már a kemény fölkészülésről, és itt hírek alatt tisztáztuk azt is, hogy azért volt olyan szakasza a felkészülésnek, amikor egyes hírek szerint 48 órán belül, más hírek szerint 60 órán belül játszottatok 4 meccset, és hát majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy hogyan lehet frissíteni. Tehát ez teljesen normális? Minden évben szoktatok ilyet csinálni, hogy ilyennyire megterhelitek a játékosokat?
0: Vannak ilyen napok, amikor valóban elmegyünk külföldre edzőtáborba valamelyik nagyobb csapathoz, és akkor 3 nap alatt kell lejátszani mondjuk 4 edzőmérkőzés vagy 5-öt. Nyilván látjuk azt is, hogy a második után jön el az a holdpont, amikor egy picit meg kell szakítani, ezt úgy szoktuk mostanában már csinálni, hogy csak 2/4 játszunk, nem 4/4 az egyik edzésen, akkor azt dupla forrokkal játszunk, és akkor utána ember-előnye-ember hátrány gyakorlás van. Nyilván ez is nagyon hasznos, de itt ilyen, ebben az esetben kevesebb a kontakt a játékosok között, mert láthatóan edzésről edzésre nő a feszültség a két csapat játékosai között, azért általában ők a válogatottban is találkoznak, és azért hozzák ezeket a sérelmeket, amik érik egymást. Úgyhogy előfordul, ez egyfajta más terhelés, de nagyon hasznos, viszont azt is lehet látni, hogy ilyen hosszabb felkészülés után kell egy pár napos pihenő. Most egyébként az volt a díl a játékosokkal, hogyha megnyerjük a Magyar Kupát, utána nem sok pihenőt kaptak, vasárnap még azért ünnepeltünk, elmentünk a Ferencváros éttermébe, kicsit megünnepeltük a győzelmet, egy nap pihenőt kaptak, kedreggel pedig kezdtük a felkészülést az Olympiakosszal, és szombatig végig toljuk ezt a hetet komoly mérkőzésekkel, edzőmérkőzésekkel, utána pedig kapnak egy ilyen 2,5-3 napot, és kedden folytatjuk majd a munkát, amire azt gondolom, hogy szükség is lesz, mert tényleg egy olyan 4-5 hetet hagynak maguk mögött, ami megterhelő volt. Mint korábban említettük, máshogy volt megterhelő, mintha lejöttek volna állandóan súlyzózni, úszni keményen. Nagyon fárasztó azért ez is, már csak azért is, mert folyamatos koncentrációt igényel, hogyha valaki ellen játszunk, azért az a legmagasabb szintű koncentráció.
1: hivatkoztam már Löw Zsoltra, most is azt teszem, mert azt mondta, hogy például a futballistákat már annyit keresnek, hogy nem nagyon lehet pénzzel motiválni, hanem inkább szabad napokkal. Hát te nagyon bőkezű vagy. Egy egész napot adtál a játékosoknak a Magyar Kupa győzelem után?
0: Persze, hát nagyon rövid volt a megbeszélés, és mert már elkészült a vacsora, és akkor csak egy nagyon gyors pohárköszöntő volt, megköszöntem neki, gratuláltam, és mondtam, hogy pihenjék ki magukat, megérdemlik az egy napos pihenőt, kedreggel találkozunk. De alapvetően teljesen igaza van a Zsoltnak, mi is ezt szoktuk csinálni, ezt az első évemben észrevettem, hogy ez a kifizetődő. Egyszer-egyszer, amikor láttam, hogy így feszül a hurok, és egyre nehezebbek már az edzések, a mérkőzések, akkor látom magam előtt körülbelül, hogy egy két-három héten belül milyen meccsek jönnek, és azt mondom, hogyha azzal elégedett vagyok, azért a mi esetünkben nyilván az eredményesség is fontos, azokat hozzuk, és a játékunk is olyan, és a koncentráció is olyan, akkor van, hogy elengedem őket két vagy három napra, és elmehetnek egy hosszabb hétvégére. Úgyhogy ez előfordul. Itt, ami a nehezítő tényező valójában az, hogy közben azért a válogatott is elkezdi majd a felkészülést a hétfői keddi napokkal a VB-re, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű történet, majd ebben is megpróbáljuk azt a harmóniát megtalálni a játékosokkal, hogy azért tudjanak pihenni is, tudjanak regenerálódni, és megmaradjon az a munka is, meg a munkamorál is, ami szükséges, hogy fent tudjuk tartani ezt a szintet.
1: Ugye a bajnokságban találkoztatok a Vasassal, és akkor egy magabiztos győzelmet arattatok, és azért nem nagy, de kis tétbe lehetett volna arra fogadni, hogy valószínűleg a Vasassal fogjátok játszani a Magyar Kupa döntőt is, miután megvolt az elődöntők párosítása. De azért ott jóval keményebb csata volt, mert most én tisztelem az ellenfeleiteket, de hát nyilvánvaló volt, hogy a Kaposvárt azt meg fogjátok verni.
0: Igen, egyébként én nem vártam, hogy a Vasasba jut a döntőből, őszinte leszek. Én azt gondoltam, hogy a BVSC meg fogja őket tudni verni. Bár láttam, hogy szerdán, amikor játszottunk a bajnokin, akkor nagyon jól beleállt a Vasas a mérkőzésbe, utána viszont azt is láttam, hogy egy picit elengedték a második fél időben, amikor már mi domináltunk. Valójában akkor már egyébként azt gondolom, hogy a Magyar Kupa elődöntőre készültek, egy jó edzésnek fogták föl. Egyébként ez egy jó mentalitás volt abból a szempontból, hogy tényleg megterhelték magukat, és nem engedték el a mérkőzés elején a meccset, hanem próbáltak egy jó meccset csinálni ebből a párharcból. A BVSC azért lepett meg, mert én évek óta azt várom tőlük, hogy valamikor valami nagyot robbantanak, és eljutnak a bajnoki döntőbe, vagy a kupadöntőket játszanak. Ehhez képest ugye az elmúlt három évben, amióta folyamatosan erősödtek. Nyilván idén azért átalakult a keretük, mert két meghatározó játékos távozott, és helyettük fiatalok érkeztek. Azt lehetett látni, hogy nem érik el azt a szintet, amit terveztek, vagy szeretnének. Szerintem nagyon közel álltak ahhoz, hogy egy vagy két igazolással versenybe tudjanak szállni a bajnoki címért, de hát nyilván ez az ő dolgok, ő életüketben, soha nem szólok bele, meg nem is foglalkozom ezzel. Örülnék, hogyha jó ellenfelek lennének Magyarországon. Annak örülök, hogy a Vasas most egy jó párharcot játszott ellenünk kétszer is, úgyhogy ez azt gondolom, hogy fontos a mi csapatunknak is, meg fontos a magyar vízilabdának is.
1: Hát beleállt a Vasas a mérkőzésbe, már az elején, az első negyedben úgy tűnt, hogy nem lesz olyan nehéz, 4-2 volt, de aztán a második negyedben kiegyenlítettek, fölzárkóztak, és ott szoros volt a találkozó. Ezt ilyenkor te hogy éled meg, hogy így nem, gondolom ott azért nem tudsz ilyen higgadtan gondolkodni, hogy jó az, hogyha jó ellenfelek vannak, mert ott azért tudod, hogy nyerni kell, muszáj nyerni.
0: Persze, hát egy ilyen helyzetben ez a feszítő egy Magyar Kupában, hogy egy meccsen bármi történhet, el lehet kapni bárkit. Volt egyébként egy olyan szituáció a meccsen 8-7-nél, vagy amikor egyenlítettünk 8-8-ra, hogy megállították a játékot, és azt vizsgálták, hogy volt-e brutalitás. Most, ha ott találnak egy brutalitást a VAR-nál, és megállítják a játékot, és ellenünk fújják be, akár 9-7-re vezethetett volna a Vasas, és 4 percig emberi hátrányba játszunk, ami azért azt gondolom, hogy nagyban befolyásolhatta volna a meccset. De ott azért már lehetett látni, hogy a Vasas is egyre fáradtabb, és felé tudjuk őket őrölni, ez is történt. Ott már egyre több jó döntést hoztunk, és egyre több olyan helyzetet tudtunk kialakítani, amivel nem tudtak mit kezdeni. Nagyon jól zártak egyébként, vissza lezártak a meccsen olyan kontratámadásainkat. Az is zavaró volt szerintem, és egy kicsit becsapos volt, hogy jól kezdtük a meccset, abszolút irányítottuk a mérkőzés elejét. Tulajdonképpen találtak egy gólt az elején, hogy ha az nincs, akkor akár lehetett volna 3-0, 4-0, és akkor azt gondolhatjuk, hogy meg is van ez a párharc, és ez is történt, a fejben egy kicsit elhittük, hogy ez szép lassan kialakul, de jobb ez így, hogy mi is ilyen helyzetbe kerültünk, mert azt gondolom, mindenkinek szüksége van arra, a nézőknek is, hogy jó meccseket lássanak, meg a játékosoknak is, hogy fejlődjenek, és ne csak az legyen, hogy eltunyulnak, és nyernek 10-15 góllal valamelyik ellenfél ellen.
1: de ilyenkor jön egy klasszis, aki átlendíti a csapatot a holtponton. Hát ennek a döntőnek az egyik legjobb játékos a Mandics volt, akiről már beszéltünk, ugye? Ezért van itt.
0: Hát nyilván ezért van itt, azért az elmúlt években nem egyszer játszott a döntőkön nagyon kimagaslóan, Magyar Kupa döntőn is, Magyar Bajnoki döntőn is, BL döntőn is volt, hogy ő lendítette át a csapatot. Ezért van itt, ez a dolga, ezt ő pontosan tudja, hál' Istennek pedig azt gondolom, hogy a játékosok is nagyon megszerették, elfogadták őt, de azért nem csak róla szól a történet, azt is meg kell említeni, például ha nem szeretek alapvetően kiemelni játékosokat, de azért azt is lehetett látni az egész Magyar Kupa sorozat meg a felkészülés alatt, hogy a Fekete Gergő tényleg szenzációs formában tért vissza minden mérkőzésen, kirobbanó erőben játszott, és lefoghatatlan volt, és azért a döntőben ő is nagyon jól játszott, akár csak az elődöntőben, meg a negyed döntőben.
1: Ugye 26-szor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda Magyar Kupát, azért ez még mindig jelent nyomást, hogy ezt most meg kell nyerni? Annak ellenére, hogy az Európa Ligában is, meg mindenütt mindig jól szerepeltetek a Bajnokok Ligájában?
0: Volt egy ilyen vezetői mondás pár évvel ezelőtt, hogy nincs nyomás, ez nem nyomás, de erről nagyon sokat lehet beszélni. Egyszer, aztán amikor megnyertük a második Bajnokok Ligája győzelmünket, akkor el is mondtam, hogy nyilván a nyomás az élet egyéb területeit nézve az talán nem ez, mert nagyon sok videó jelenik ma már meg róla, lehet látni TikTokon, Instagramon, hogy a LeBron James nyilatkozik és elmondja, hogy milyen nyomás, hogyha nincsen ennivaló éppen otthon, és voltak így nőtt föl az NBA-ből, és így kellett kiküzdenie magát. Természetesen ezek az életnek egy olyan területe, amit mi fel se tudunk fogni, talán azt mondhatom, hogy szerencsére. De valójában azért az, hogy minden évben nyerni kell, a vezetőség elvárja, azért az egyfajta nyomást okoz, és az is egyfajta nyomást okoz, hogyha valaki nem teljesít jól, nem hozza azt a szintet, amit a Fradi elvár, azért az egzisztenciája is meginoghat, mert esetleg jövőre nem kap szerződést. Úgyhogy ezek azért mindig olyan kérdések, amivel kicsit mindkét oldalról kell foglalkozni, a játékosok fejével is, meg azokról is, akik esetleg a pénzt adják, de azt is tudni kell, hogy valójában nyomás alatt játszanak a játékosok, de ez alatt a nyomás alatt azért jól tudtak teljesíteni az elmúlt években.
1: De fogalmazhattam volna úgy is, hogyha a Ferencváros nem nyer meg egy sorozatot itthon legalábbis, de akár most már mondhatjuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, akkor az már sokak szemében kudarc.
0: Igen, ez talán lehet már egyfajta nyomás, hogy van egy elvárás, és úgy néznek utána rá, hogy nem teljesített semmit abban az évben. Az elvárások nőtek, magunknak tettük magasra a lécet, és azt gondolom, hogy mindig meg is ugrottuk szinte. Úgyhogy ez egy jó dolog. Hogyha már ilyen idézetekről, vagy ilyen videókról beszélünk, akkor pedig egyiknél pedig tényleg hallottam, hogy igazándiból ez egy privilégium, hogyha úgy nézzük, mert aki ilyen nyomás alatt játszhat, ilyen lehetőségei vannak, az egy kiváltság, úgyhogy meg kell becsülni ezt, hogy ilyen lehetőségünk van, és ilyen körülmények között tudunk teljesíteni minden nap.
1: Hát akkor egy pipa megvan, Magyar Kupa megvan, a bajnoki döntő az még messze van, meg a Bajnokok Ligája döntő mondjuk, ha eljuttak odáig, reméljük, viszont azért ez egy hosszú sorozat. Mire számít azt mondjuk a Bajnokok Ligájában, menjünk most abba az irányba inkább? Ugye most éhesebb a társaság, hogy tavaly nem sikerült?
0: Azt érzem, hogy igen. Ezt is látom rajtuk, meg ezt is mondták. Nyilván az, amikor megkérdezték a Magyar Kupa után, hogy milyen érzés az, hogy 12-ből 11 trófeát megnyertük, az első gondolat, ami beugrott az, hogy nagyon hiányzik az egy. És szerintem a játékosok is így
1: most
0: vannak.
1: Most nem tudtál elaludni.
0: Így van. A játékosok is ezt érzik, mert nagyon közel voltunk hozzá, 5 métereseken múlott, ott volt a kezünkben a mérkőzés. Így nagyon közel voltunk hozzá, és olyan elérhető dolognak tűnt. Emiatt hiányzik, emiatt plusz motivációt adhat, de hogy milyen lesz a Bajnokok Ligája szezon, abban azért nem mennék bele, mert 21-én lesz majd a sorsolásod, megnézzük az ellenfeleket, utána persze térjünk vissza rá, beszéljünk róla bármikor. Ami alapelvárás, hogy amit én a csapat felé támasztok, hogy tovább kell jutni a csoportból, és csoport elsőként kell tovább jutni, az amnyiban meg szokta könnyíteni a következő menetet, hogy azért a 3-4 legnagyobb csapat elkerüli egymást egy csoportban, és tulajdonképpen kialakulnak olyan párharcok, hogy egy fokkal könnyebb azért a Final Four-ba való bejutás. Utána meg ott nyilván bármi megtörténhet, de mondom, ez annyira messze van, és az idei gondolkodásunk az egyértelműen az, hogy nem akarunk ebbe így belemenni, azt akarjuk, hogy amikor jönnek a következő meccsek, örüljünk, teljen meg a Komjádi, amikor Budapesten lesz a mérkőzés, és szórakoztassuk a közönségünket, és mi is élvezzük a vízilabdát.
1: Elfogadom, hogy ugye a sorsolás után lehet látni, hogy milyen erős lesz a csoport, de azért azt látod, hogy van-e átrendeződés, lett-e olyan csapat, amelyik újabb konkurenciát jelenthet nektek, vagy körülbelül ugyanazokra az ellenfelekre számíthattok ott a véghajrában, mert azt szokták mondani ugye a spanyol labdarúgó bajnokságra, hogy sok minden történik, de általában az első három helyet ugye a három nagy, a Real Madrid, Barcelona és az Atleti Madrid osztja el egymás között legtöbbször.
0: Van átrendeződés, látványos, azt gondolom. Nyilván azt lehet látni, hogy a tavalyi évhez képest a Recco erősödött sokat, a Barcelona erősödött szintén nem keveset. Mi is erősödtünk, így az első három csapat, aki kiemelkedett tavaly a BL-ben, az sokat erősödött. Az Olympiakos átalakult, de szintén ugyanolyan erős lesz, mint tavaly. Elveszítette a stabil centereiket, ott játszik a világkupa győztes görög csapatnak a kétharmada, amellé sztár külföldi igazolásaik voltak. Négy külföldivel játszanak ők is az idei szezonban, úgyhogy nagyon erősek ők is. A Panathinaikos már elindult az erősítések útján a tavalyi évben, idén már nagyon sok pénzt költöttek rá, magasabb költségvetéssel dolgoznak ők is, mint mi. Úgyhogy olyan igazolásaik voltak, aki például egy görög válogatott többet keres, mint Mandics nálunk. Komoly összegeket fordítottak arra, hogy versenybe szálljanak a görög bajnoki címére, ezáltal abba is, hogy a bajnokok ligája versenybe beleszálljanak. A Radnički Kragujevacnál pedig azt lehetett látni az elmúlt két évben, hogy évről évre erősödött, idén tovább erősödött, és idén most már tényleg azt gondolom, hogy olyan erősek lettek, hogy nincsen hiányposztjuk. Azért meg a tavalyi évben, tavaly előtti évben is volt egy-egy olyan pozíció, amiben talán nem volt két ugyanolyan játékosuk. Az idei évben ez nem is kérdés, az egész klasszis olimpiai bajnok szerb válogatottnak a közel 60%-a, vagy akár több is náluk játszik, kiemelkedő külföldiekkel. És akkor mondjuk még nem is beszéltünk a Marseille-ről, aki tavaly megnyerte az Eurókupát, és azt gondolom, hogy ott van a helye a Final, vagy a Final, nem a Final 8-ben, hanem a legjobb nyolc csapatban a bajnokok ligájában, mert annyira erős csapat az elmúlt években bizonyította ezt, úgyhogy nem is beszéltünk meglepetés csapatról, ami minden évben van, a horvátokat nem is említettem.
1: Ki lehet meglepetés csapat most?
0: Hát a horvátoknál is van egyfajta átrendeződés, azt nem tudjuk, milyen lesz a Mladost Zagreb, de ők is átalakulnak valamennyire, szerintem egyébként nagyon jók lesznek ők is. A Jug megerősödött, de nem a bajnokok ligájában játszik, úgyhogy számunkra ő ebben a pillanatban nem ellenfél. Ami érdekesség, hogy tavaly azért a Hannover közben tudott szólni, és továbbított egy kőkemény csoportból, és beleszólt a bajnokok ligájának a átrendeződésébe is, úgyhogy ott voltak a legjobb nyolcba. Ilyen meglepetés csapatok lehetnek, nem tudom, ezt meg kell nézni. Azt is lehet látni, hogy például a grúzok is rengeteg pénzt tesznek a vízilabdába, az Apollon is megalakult, ugye a Dumi is ott játszott az elmúlt évben, és nem csak ott játszik, most már félig meddig egy ilyen csapatmenedzserként is gondolnak rá, és ő alakítja az igazolásokat, úgyhogy azért ők is komoly játékosokat igazoltak. Montenegrói csapatról nem is beszéltünk, a montenegrói csapatok mindig nagyon sok borsot törnek az ellenfél óra alá, van egy sajátos játékstílusuk, egy harcmodoruk, úgyhogy érdekes lesz ez, de azt gondolom, hogy 3-4 csapat kiemelkedik így is a mezőnyből, viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki az a négy csapat, aki bejut a végén a Final Four-ba.
1: És a tavalyi két döntős, a Barcelona és a Prorecco, ugye Proreccoba Zalánki visszatért.
0: Hát igen, mondtam, hogy erősödött, és nem csak ő tért oda-vissza, visszatért Biács, tehát nagyon komoly kapus igazolásuk volt, két világklasszis kapusuk van jelen pillanatban, nem csak egy, mint tavaly volt, bár még gyengébben teljesít, jön be egy másik világklasszis. Leigazolták a olasz válogatott centerét, Gianazzát a Bressából. Ugye a Bressát nem is említettem, a Bressa minden évben nagyon erős csapata, indul a bajnokok ligájában, úgyhogy ez egy nagyon nehéz év lesz, de az elvárások ugyanazok, és ugyanoda szeretnénk eljutni, ahova az előző években jutott.
1: Barcelonáta?
0: A Barcelonátában az átalakulás ugye annyit jelent, hogy a Burján Gergő eligazolt tőlük, aki egyébként a BL döntőnek az egyik hőse volt, de azért azzal, hogy a Di Fulviót leigazolták a Recco-tól, az azt gondolom, hogy az talán az idei nyári átigazolási időszak egyik nagy bomba igazolása volt, kicsit későn is jelentették be, már nyilván mindenki tudta a vízilabda berkeken belül, de húzták, ha meddig lehetett, hogy ne a Kakarisszal együtt legyen bejelentve, vagy ne a Zalánkival együtt, így egyfajta pluszt jelentett még a vízilabda berkeken belül, de az látható, hogy a tavalyi évhez képest az ő játékuk még mindig emelkedni fog.
1: Sokan arra számítanak, hogy mindegy, mi történik, ha jönnek majd a büntetők, akkor ott van Fogel Soma. Ugye ő is sérüléssel is bajlódott, és hát a legutóbbi sorozatban nem mindig azt mondják, meg fog úgyis egyet több büntetőt, mint az ellenfél kapusa. Azért nagy számok törvény alapján ez sem lehet mindig így.
0: Hát nyilván nem lehet mindig így, pedig tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele ott a Bajnokok Ligának azon részében, amikor például decemberben kikaptunk a Bressától 5 méteresekkel, akkor az volt az egyik mondás, hogy ez egy jel, lehet, hogy ezen múlik a Bajnokok Ligája, végül is ezen is múlt, tényleg minden nap lementünk, vagy minden nap ott maradtunk az edzés után, és még 10-15 percig gyakoroltuk az 5 métereseket, hát nehéz azért előidézni egy olyan állapotot, ami ott van Máltán, ha kiagyod, akkor kiesel, és letargiába esel, ha belövöd, akkor hős leszel, azért az edzések nem erről szólnak, mégis egyfajta idegállapotot eredményez, és megpróbáljuk azt imitálni, ami ott történik. Nyilván a Soma esete egy speciális történet abból a szempontból, hogy neki volt egy óriási sorozat, amikor talán több mint 13 valány mérkőzés úgy dőlt el, hogy 5 méteresekkel nyertünk, vagy a Ferencvárossal, vagy a válogatottal, és ennek ő volt az egyik főszereplője. De azért azt tegyük hozzá, hogy aki ellenünk nagyot alakított az Ágére, a spanyol válogatott kapusa, a világ másik legjobb kapusa, és nem egyszerű is borsot tört már az orrunk alá, úgyhogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, ezek a dolgok, függ egy picit a játékosoknak a lelki állapotától, és néha szerencsén is múlik, nem tudjuk, mi van megírva fönt, elég jó történet volt megírva nekünk az előző 3 évben, a vége egy picit gyengébbre sikeredett, de bízom benne, hogy most egy újabb olyan időszak következik, amit mögöttünk hagytunk, azt meg tudjuk ismételni.
1: Gondolom ő is készül videózásra, és eszembe jut, hogy az olasz válogatott ugye nem jutott ki a labdarúgó világbajnokságra, talán éppen azért, mert Donnarummával, amikor jöttek a büntetők, akkor nem találta meg a kis cetliét, amire felírta, hogy kiből hogy kell készülni, mert ellopta egy kis labdaszedő gyerek. Ugye ki is jutott a világbajnokságra, kiutaztatták az észak-macedónok. A lényeg, hogy hát itt mire tudja felírni? A kapufára nem biztos, mert hogy nem tudja, hogy melyik kapuban lesz, vagy hogy működik ez nála.
0: Nagyon sokat foglalkoznak a kapusok, a kapusedzőnkkel, Gárdonyi Bandival, nagyon sokat videóznak külön is, az ellenfél lövőit kielemzik, mindenféle külön szituáció, 6-6 ellen itt a emberelőn szituációkat és az 5 métereseket is, úgyhogy nagyjából van egyfajta térképük, hogy körülbelül
1: ez
0: hova.
1: Fejben.
0: Ez abszolút fejben van, meg azért a Lévai Marcinak is ismerős, hogy volt egy olyan kulacsa, amire ott voltak a játékosok fölírva, és akkor meg volt írva, hogy BF, bal felső, vagy valami ilyesmi, hogyha ülő, úgyhogy vannak ilyen apró trükkök, de valahol én azt gondolom mégis a legvégén az intuíció dönt, hogy ott mit éreznek, vagy éppen mit látnak az ellenfél játékosának a mozgásától. Azért a Soma annyi nehézséget okozott az ellenfeleknek, hogy az is látható volt, hogy az utóbbi mérkőzéseken akár az olimpiát vesszük, akár a Bajnokok Ligájában, amikor kikaptunk a 5 méteresek a Bressa ellen, vagy a Barcelonát ellen kétszer is az elmúlt 2 évben, mindig azt lehetett látni, hogy egy picit máshogy lőnek neki, nagyon sokszor választottak magas lövéseket, fejfüléket, mert köztudottan ő úgy jött ki, hogy először magasan indul el a mozgás, aztán lefele tartotta a mozgását, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként ez is egy olyan jel a kapusoknál is, meg a kapusedzőnek is, hogy változtatni kell a dolgokat, hogy még kiszámíthatatlanabb legyen az egész, amit ők képviselnek.
1: Ugye sok információt lehet hallani a Ferencvárosról, te is tettél egy célzást, hogy még azért nem érzitek teljesen biztosnak itt a helyzetet, ez befolyásolhatja a szezont, tehát lehet olyan döntés, születhet olyan változat, ami a vízilabda csapatnak rosszat jelent?
0: Azért azt mindenképpen elmondanám, hogy meg lettünk nyugtatva, hogy az idei szezonunk teljesen biztosított, és megvan az anyagi rész, és nem kell aggódnunk, úgyhogy ezért ez fontos, nyugalmat ad a csapatnak, ezt nyugodtan merem kijelenteni, viszont tény és való, hogy a következő évet azt annyira nem látjuk. Ez egyébként általában ilyen december, január, február fele szokott jobban kristályosodni, és akkor látjuk, hogy milyen lesz a következő évi büdzsénk. Ezt azt gondolom, hogy idén is körülbelül akkor fogjuk látni. Azért októberben elnökválasztás lesz, azt is meg kell várni. Ha Gábor marad az elnök, akkor tudjuk, hogy kitől kell megkérdezni, hogy mi a terv a Ferencváros vízilabda csapatával. Meglátjuk, egy picit ilyen értelemben azért sodródunk az árral, de hát ezt mindig így van egy sportoló életében. Bízunk benne, hogy tudjuk ezt a szintet képviselni, és tudja a Ferencváros is ezt a szintet tartani. Egyelőre én nem aggódom, meg nem is hoznék előre olyat, hogy mi lehet jövőre, mert ami biztos, hogy az idejében megvan a költségvetésünk.
1: Nyéki Balázs, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, sok sikert kívánok a csapat szerepléséhez.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Kecskemétre látogatunk, házigazdánk pedig a KTS új emelő szakosztálya. A sportág maga jelenleg nem az aranybetűs oldalakat írja a történelemkönyvekben, hol vannak már Földi Imre, Bacakó Péter, de akár Feri Attila, Messzi István vagy Márkus Erzsébet olimpiai érmei. A súlyemelés azonban talán újjászületett Nagy Péter elnökségével, az egykori háromszoros olimpikon immár az Országos Szövetség vezetőjeként igyekszik megtalálni a kátyúba ragadt szekérnek a kivezető utat. A Széktói stadion bejáratánál aztán nagy a nyüzsgés, meg annyi fiatal érkezik a kora délutáni időpontban a labdarúgó, atlétikai vagy éppen súlyemelő edzésekre. Vessük is be magunkat az edzőcsarnokba, melyet a város olimpiai bajnokáról a 48-as londoni olimpián szabadfogásban a nehéz súlyú birkózók aranyérmét megszerző Bóbis Gyuláról neveztek el. Ez itt a Sporthely, és Kecskeméten vagyunk a KTS súlyemelő szakosztályon, és beszélgető partnerem Bálint Csaba, a súlyemelő szakosztály vezetője és a vezetőedző is egyben. Nem titok, azért jöttünk Kecskemétre is bemutatni a súlyemelést, mert Nagy Péter elnök azt mondta, hogy ha magyar súlyemelő klubot és egy vidéki fellegvárat szeretnénk bemutatni, akkor Kecskemétre jöjjünk. Azt hiszem, ezek elismerő szavak.
1: Igen, nagyon elismerők, és köszönjük szépen ezt a megtiszteltetést, hogy minket gondoltak, hogy mutatkozzunk be. Hosszú évtizedekre tekint vissza, azt mondanám, a Kecskemét és súlyemelés. Még egy vályogbiskóba kezdődött nálunk, és ott mutatkozott be, meg ott próbálgatta szárnyait Messzi István, aki olimpiázis térmes volt Szőlóban, és onnantól kezdve úgymond folyamatos ez a fejlődés. Akkor még Kassa György volt a vezetőedző, és ő intézett mindent, most már rám hárul ez a feladat.
0: És ugye, ha egy vályogkonyhóban indult, azért most már sokkal jobbak a körülmények, hiszen ugye itt vagyunk a Bóbis Gyula edzőközpontban, és ugye azért, ahogy olvastam itt, azért egy jó 50-60 ember tartozik a súlyemelőkhöz.
1: Körülbelül 55-60 fős a létszámunk. Ez a létszám megoszlik, mert vannak versenyzőik, akik nem is készülnek, mivel annyira jó a súlyemelés Kecskeméten, hogy hívogató, és van, aki Mosonmagyaróváron készül a mi színeinkben, Horváth Laurát említeném, hogy Budapesten készül, aki crossfit világbajnok, illetve vannak Nagyvenyénben master versenyzőik, akik Nagyvenyénben készülnek.
0: És ugye ne felejtsük el, azért hallható a háttérben, hogy jelenleg is zajlik az edzés, és ugye most, hogyha körülnézünk, nagyjából egy olyan jó 20 különböző korú nemű versenyző van itt, és hát készülnek a hétvégi országos bajnokságra.
1: Igen, most a U15 és U10-es országos bajnokságra készülnek a fiataljaink. Ennek különlegessége, hogy itt helyszínen lesz Messzi István sportcsarnokban. Azért kaptuk ezt a pályázatot, mert hogy sikeresen rendeztünk korábban is versenyeket, és most 10 fővel fogjuk képviselni Kecskemét várost ezen a versenyen.
0: Aztán nem sokára itt van előttünk a világbajnokság is, ahol egy kecskeméti versenyző, egy kecskeméti ifjú hölgy is ott lesz.
1: Igen, nagyon sűrű a programunk, ezt pláne Árva Szintia tudja elmondani, aki most készül a felnőtt világbajnokságra, két súlycsoporttal lejjebb, 48 kilós súlycsoporton fog indulni, itt változtak is a súlycsoportok, annak is megfelelően, valamint utána következik 3 hét után neki az utánpótlás U23-as Európa bajnokság.
0: Ugye a KTS sporttelepén vagyunk, nagyon nagy volt most a jövésmenés, hiszen ugye 5 órakor a gyerekek jöttek focizni, atletizálni, tehát nagyon-nagyon sokan mozognak, sokan sportolnak a Kecskeméti Egylet keretein belül. Milyen most a súlyemelő szakosztály helyzete? Szerintem a magyar súlyemelés nem egy olyan sport, ami nagyon nagy támogatást kap. Hogy vannak önök így ezzel, és mennyire életképes most a Kecskeméti Súlyemelő Egyesület?
1: Szerencsére, hogy a városban elismerik eredményeinket, minden évben megfelelően támogat minket, illetve a kompresszumban is ingyen tudunk edzeni, ami azt jelenti, hogy nincsen rezsiköltség, ez nagyon megkönnyíti a helyzetünket. Egyre több helyen tartunk bemutatókat, így népszerűek is vagyunk a városba, illetve a social médiának köszönhetően ismerik az eredményeinket nagyon sokan.
0: És az eredmények bizony nem hazudnak, a Kecskeméti Klub az utóbbi évek, évtizedek egyik legsikeresebbje hazai viszonylatban, és versenyzői javában készülnek az utánpótlás országos bajnokságra. Egy ifjú versenyző, Árva Szintia számára pedig még nagyobb a tét, közeledik a világbajnokság. Túl vagy az edzésen, vagy még a kellős közepén rabolom az idődet?
2: A közepén vagyunk, de most erőgyakorlatok vannak, úgyhogy tudok szünetet tartani.
0: Körülnézek, csupa mosolygós, fiatal, meg néhány szenior versenyző tapasztaltabbak is vannak. Egy valamit áruljál nekem, kérlek, hogy nem akarok találkozni, egy fiatal, csinos lány, hogy az ördögbe jutott a súlyemeléshez?
2: Én ugye 10 évesen kezdtem, és a bátyám által kezdtem el a súlyemelést. Az ő edzésére jöttem be így megnézni, és akkor így magával ragadt az egész, és benne ragadtam igazából.
0: Azt hiszem, hogy nem baj, hiszen egyre jobb eredményeket érsz el. Csehországban nemzetközi versenyt nyertél.

0: És ugye most a két magyar hölgy egyikeként te mész a világbajnokságra októberben.
1: Igen, pontosan. Szakításban, lökésben és összetettben is országos csúcstartó vagyok, 53 kilóba, illetve ugye most súlycsoportváltás miatt 48 kilóba fogok indulni, és az a célom, hogy ott is országos csúcsokat döntsek.
0: Egy picit akkor segítsünk a hallgatóknak, és köszönöm, hogy a súlycsoportokról beszéltél. A VB-n is 48 kilóban indulsz?
1: Igen, a VB-n is 48 kilóban indulok. Igazándiból az volt az első verseny célnak kitűzve, ahol 48 kilóban indulok, mert eddig 53-as voltam. Igazándiból már csak ilyen pár deka van rajtam, edzek folyamatosan, és reménykedem abban, hogy egy jó eredményt tudok majd hozni.
0: Mik a célok, hiszen ahogy mondtad is, még nagyon fiatal vagy. A hétvégén most ugye a fiatalabbaknak lesz országos bajnokságuk, nyilván ez téged nem érint, de hát október elején mindjárt itt van, és itt a VB. Milyen célokkal mész majd ki a világbajnokságra?
1: Most elsősorban, hogy 48 kilóba az országos csúcsokat meg tudjam dönteni, illetve meg tudjam állni a helyemet, illetve ugye mert most lesz az első indulásom 48 kilóban, nyilván azért a fogyás valamilyen szinten megvisel, de én azt érzem, hogy egész jól meg sikerült tartani nagyjából így az erőszintemet, remélem ez ki fog jönni a versenyen. Illetve a fő célom az az U23-as EB-n való szereplés lesz. Meglátjuk, hogy milyen esélyekkel tudok majd ott indulni, de nagyon remélem, hogy tudok küzdeni esetleg egy éremért.
0: Egyébként mindenki ilyen vidám és jókedvű itt a Kecskeméti csarnokban, hiszen ha igen, akkor egy nagyon jó közösség és egy nagyon jó jövő áll az egyébként nagyon szép múltra rendelkező Kecskeméti is új emelés előtt.
1: Igen, itt amúgy nagyon jó a közösség, mindenki szeret mindenkit, tök jó, el vagyunk, át tudunk beszélgetni, mindenki szurkol mindenkinek. Egy ilyen vidám hangulat van a teremben mindig.
0: Most már két fiatalemberrel beszélgetek, akik készülnek a hétvégi országos bajnokságra. Kérek szépen két nevet.
2: Ország Botond.
3: Újfalvi Martin.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy a hétvégén itt lesz majd Kecskeméten az országos bajnokság. Milyen célokkal indultok neki?
2: Céloknak szeretnék majd 101-et szakítani az OB-n. Az lenne IFI 79-ben az országos csúcs, és ezt nagyon szeretném. Szeretnék mindenképpen ennyi csúcsot lökni. A mostani egyéni csúcson verseny a 114 kiló, szerintem mindegy mennyivel, de szeretnék javítani.
0: És veled mi a helyzet?
3: Először is az lenne a cél, hogy az országos csúcstartói címemet megvédjem, csak most 65 kilóban az 90 kiló, és a lökésben a 100 kg-os határt átlépni.
0: Mióta sportotok, mióta súlyemeltek, és meddig tervezitek, hiszen hogy megint csak körülnézünk, sok-sok fiatal, sok-sok boldog fiatal, és azért tudjuk, hogy a magyar súlyemelés jelenleg nem a legsikeresebb sportok egyike, de pontosan ilyen fiatal versenyzőkre van ahhoz szükség, hogy mondjuk a jövőben egy egész ország megtanulja neveteket.
2: Én 4 éve üzem a sportágat, és nagyon sokáig szeretnék fordulni, nagyon szeretem ezt a sportágat. Ez egyetlen sportág, amit megtaláltam azt, hogy ez itt tényleg nagyon szeretem, és ez tényleg így én vagyok, és semmilyen más sportágban nem találtam még meg.
0: Vannak-e olyan példaképek, akikre szeretnétek majd hasonlítani a jövőben?
3: Régebben volt itt Kecskeméten Messzi István, ő egy nagyon tehetséges fiatal súlyemelő volt, aki ugye sajnos elhunyt még 91-ben, és ő így a példakép.
0: Akivel egyébként ugye emlékversenyt is neveztek le és rendeznek, ez mekkora előny nektek, hogy hazai pályán vagy hazai szőnyegen lesz majd az OB?
2: Szerintem eléggé nagy előny, hogy hazai pályán le tudunk versenyezni. Egy az utazás, az nem veszett tőlünk energiát. Kicsit tovább is aludhatunk, ugye, mert nem kell utazni. Szóval szerintem ez egészen nagy előny. Meg a bemelégítőbe és a saját súlyunkat tudjuk használni, szóval szerintem ez is egy kis előny nekünk.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kecskeméten vagyunk, és a kecskeméti súlyemelést, és egy picit a magyar súlyemelést járjuk körbe, és a Bóbis Gyula edzőközpontban vagyunk, és Laci Katalinnal beszélgetek most már szeniorkorú versenyző, edző is itt az Egyesületnél, Európa-bajnoki helyezések, profi versenyző voltál korábban. Úgy látszik, ez egy örök szerelem, hiszen nem tudsz elszakadni a szeretett sportáktól.
1: Igen, ez így van. Aki valaha megízleli, hogy megszereti a súlyemelést, az utána nagyon nehezen tud róla lemondani. Úgyhogy én is a gyerekszülések után visszatértem, és akkor emelgetek egy kicsit, ez már csak a szerelem szintjén. Bíráskodom, edzősködöm, illetve segítek, amennyire tudok a szakosztálynak a támogatásába.
0: Jó ezt hallani, hiszen ugye nagyon régóta és nagyon hosszú ideje a magyar súlyemelésről nem a jó hírek és nem a szép és a jó került a napvilágra, vagy a hallgatók és a nézők elé, és azért azt hiszem, hogy igenis érdemes és kell oda beszélni, hiszen igen értékes emberek dolgoznak a sportban, körülnézve nagyon sok a fiatal, és ők biztosan felnéznek rád.
1: Ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Valóban nagyon sok fiatal emel. Jó lenne, hogyha egy kicsit több figyelmet kapna a magyar súlyemelés, és több támogatottságot is, ezt mind anyagilag, mind pedig reklámban is, hiszen ez egy nagyon jó sport. Nagyon sokan félnek tőle, nagyon sok a tévhit ezzel kapcsolatban, de igyekezzünk majd ezeket az új vezetésen megcáfolni.
0: És ha már az új vezetésről beszéltünk, fogunk beszélgetni Nagy Péter elnök úrral is, ugye, aki egy kicsit megkavarta a magyar súlyemelés állóvizét. Ugye jó 10-15 éve a magyar súlyemelést Nagy Péterrel tették egyenlővé, hiszen ő képviselte hazánkat a legmagasabb szinten, és most úgy tűnik, hogy megint csak neki köszönhető, hogy itt van és lesz súlyemelés. Mennyire érzitek a változást azóta, hogy tényleg itt azért egy nagyszabású változás állt be a sportág vezetésében az év elején?
1: Nyilván érezhető ez a változás. Azt is én, mint úgymond egy picit tapasztaltam, versenyző. Érzem azt is, hogy nagyon apró lépésekkel tudunk csak haladni. Nyilván vannak olyan akadályok, amelyeket először el kell hárítani, de elindultunk egy úton, egy jó úton, és azt gondolom, hogy ez majd csak jobb lesz.
0: Hogyan tovább itt Kecskemét, vagy akár ugye szenior versenyzőként, mik a következő lépések számodra?
1: Én most szeretnék egy Alpok Adria Masters versenyen indulni, én oda készülök, de ez már csak tényleg egy kis ilyen magam szórakoztatására van. Általában inkább ez ilyen családi program már nálunk. A többi pedig én azon tevékenykedem, hogy megpróbáljunk támogatókat szerezni az Egyesületnek, és hogy a kis fiataloknak is tudjunk egy életmodellt ezzel a sporttal felmutatni, vagy segíteni nekik is egy választást ezzel kapcsolatban.
0: És azt hiszem, a legfontosabb talán maga az üzenet, hogy lehet az ember bármilyen korú, bármilyen nemű, bármilyen fizikumú, a legfontosabb, hogy tanuljon és mellette sporton és egészséges életet éljen.
1: Igen, az nagyon fontos, hogy a sportot, illetve az izmainkat arra kaptuk, hogy használjuk, ezért bármilyen sportot mindig is folyamatosan kellene sportolnunk.
0: Kassa Adrián neve nagyon-nagyon jól cseng a kecskeméti súlyemelést illetően, meg talán az egész országban, hiszen Kassa György, aki megalakította egyébként az egész kecskeméti súlyemelés alapjait, ugye a lánya. Amikor azt kérdeztem, hogy hogyan tudnának téged bemutatni, akkor azt mondtad, hogy az életed.
2: Igen. Hát lánykoromban válogatott versenyzőként szerepeltem, aztán utána jött a család, kihagytam 18 évet, és újra visszatértem, mint versenyző, de aztán elvégeztem a bírói vizsgát és az edzőit is, és nem mint konkrét edző, de besegítek, hogyha szükséges, mint edző.
0: Egy mindenesnek mivel telnek itt a hétköznapjai?
2: Hát azért annyira nem vagyok én mindenest, annyira sűrű nem tudok járni, de annyi, hogy mivel nagyon sokan vannak edzésen, és azért egy ember nem tud úgy figyelni rájuk, hogyha arról van szó, akkor egy odafigyelek, és úgy segítem a többieket.
0: Egyébként tényleg, ha nem is mondom azt, hogy meglepően, de számomra szokatlanul vagy kellemes meglepetés, sokan vannak, és főleg sok fiatal. Hogyan lehet a mai napokban, amikor tudjuk, hogy van már Z, meg minden generáció, meg ugye minden arról szól, hogy nem lehet a gyerekeket, a fiatalokat elrángatni a képernyő elől, hogyan lehet mégis ennyi fiatalt ilyen sikeresen bevonni ide, és tényleg mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, itt egy igazi nagy családsportol.
2: Igen, mert ez a szakosztályra jellemző is a kecskemétiekre, hogy egy családként működünk. Hiába egyéni sportág, akkor is mindig egymásnak szurkolnak, meg segítenek, edzésen is. Odafigyelünk a másikra, segítjük. Van azért versenyszellem persze, mert vannak egymással ellenfelek is, de elsősorban az, hogy pozitívan élik meg az edzéseket, a felkészüléseket és a versenyeket is.
0: És ugye ez azért egyfajta üzenet is kell, hogy legyen, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek, a fiatalok sportoljanak, jó közösségben legyenek, és tényleg ezáltal egy jobb emberré váljanak.
2: Igen. Itt azért azon felül, hogy sporteredményeket érnek el, szocializálódnak is, és támogatják egymást. Itt nem nincs úgy, hogy ha bárki bármilyen hátránnyal érkezik, hogy azért bántanák, elfogadják, és beéleszkedik ugyanúgy a csapatban.
0: Ugye arról beszéltük, hogy Masters versenyző vagy, és hát nagyon-nagyon sikeres. Erről beszélj egy kicsit nekünk, kérlek.
2: 18 kihagyása után újra kezdtem el edzeni és versenyezni, és úgy alakult, hogy háromszoros világbajnok és ötszörös Európa bajnok lettem, meg hát többszörös magyar bajnok is. Tehát ami itt különleges, hogy Masters korúként, hogy hát teljesen más. El kell fogadni azt, hogy a testünk másképp reagál mindenre, a regenerálódás is sokkal nehezebb. Tehát elég küzdelmes, de aki ebbe beleszerelmesedik, az nem tudja abba hagyni.
3: Az egykori sikeres súlyemelőkből tehát szeniorok lettek, és persze edzők, és egyben példaképek. Ők adják át a stafétát a fiatalabb generációnak. Akárcsak Bencsik Mihály.
4: Én már nem az a kis fiatal srác vagyok. 1968-ban kezdtem a súlyemelést, kis kamasz létemre, nagyon gyenge kisfiú voltam. Hát most már 75 taposom, de még mindig itt vagyok a stábnál segítőként. Tehát mint segédedző minőségben a fiatalok följövő tehetségek, őket segítem. Részemről nagy dolgok nem voltak, nagyon sok, nagyon jó sportolóval együtt súlyt emeltem valamikor, most már csak saját magamnak csinálom, amennyire van időm. Elhivatottja vagyok itt a súlyemelésnek, és csak ebbe tudok gondolkozni a súlyemelésbe.
0: Azt hiszem a kulcs az elhivatottság volt, és ugye a legfontosabb üzenetem az, hogy vékony, gyenge kamaszként kezdte, még mindig a szeretett sportágban segíti, és azt hiszem, hogy példaképként segíti a fiatalokat. Azért jó ezt látni, és sok ilyen példakép, sok ilyen életút kellene a magyar súlyemelésben, hogy ismét felemelkedhessen.
4: Hát igen, megpróbáljuk úgy intézni ezeket a dolgokat, hogy ahol tudjuk, segítsük a feltörekvő tehetségeket. Nagyon jó feltörekvő tehetségeink vannak, mint itt látszik is. És örülünk neki, mert ők, ugye ez a 16-17-18 éves korosztály most kezd majd beérni. Reméljük, hogy kitartanak ők is. Nem is 57 évig, de ameddig csak lehet, hozzák az eredményeket, és úgy látom, hogy nagyon szeretik a súlyemelést ők is.
0: Bálint Csaba, a súlyemelő szakosztály elnök és a vezető, ez már elmondta tényleg azt is, hogy azért nem kell félteni a gyerekeket, és talán lehet, hogy a szülők féltenék a gyerekeket, de ugye itt egy jó példa, hogy egy, megint csak visszatérve, egy vékony, gyenge kisfiúból ugye egy jól megtermett úriember lett, és azt hiszem, hogy a súlyemelésnek is, illetve minden sportnak nagyon jó élettani hatásai vannak, akkor egy kicsit csináljunk kedvet. Miért sportoljon súlyemelőként bármelyik fiatal manapság?
4: Mindenképpen én azt mondom, hogy az akaraterő jellemnek az erősítése, ez a sportág abszolút kihozza itt. Nincs az, hogy most például, mint birkózás vagy cselgánsat mondhatnám gyakorlati példának, hogy akármilyen fölkészült vagyok, és egy rossz mozdulatot beleszorítanak, és akkor nem én vagyok a nyerő. Itt ezt a tárgyat, ezt a vasat, ezt kell győzni örökösen. Ő az egyedül ellenfél, ez csak rajtunk múlik. Magában ez hozza az eredményt, ez motiválja az embert.
0: Az ember legnagyobb ellenfelő maga.
4: Igen. Saját magunkat kell egyezni ahhoz, agyban dől el, és ahhoz képest rengeteg munkát bele kell ölni, és ki fog jönni. A megtermelt munka az biztos, hogy ki fog jönni egyszer sem.
0: Ugye agyban dől el, de kell hozzá a munka, a feltételek megvannak Kecskeméten?
4: Kecskeméten most már azt mondhatom, hogy nagyon jók a feltételek. Néhány éve alakult meg ez a rész, ami ki lett bővítve, mert valamikor itt a fele volt a miénk, itt fotófolyosó volt, távolugrópálya, stb. Most ugye az atlétáknak meg alakult kint az új edzőterem, azóta itt nagyon sokan tudnak jönni műkedvelők is, és olyanok is, akik elszántak a sportág iránt, és jól látni azt, hogy ilyen sokan vannak, és rendkívül sok munkával jár számunkra is, hogy ezt karban tudjuk, és motiválni tudjuk a srácokat, lányokat, nagyon sok kislány is emel, szeretik, és egyre jobb a kecskeméti súlyemelés, úgy látom, hogy azért az országon belül is ott van a spiccel.
3: Ahol pedig a példakép egyben édesapa is, ott a hagyomány kötelez. Mégsem mindennapos az a sztori, hogy apa-fia egy azon OB-n bajnoki címet szerezzen. Ez történt 2015-ben Tatabányán, ahol idősebb Nagy Noel a 77, míg fia Nagy Noel a 62 kilósok között állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
0: Ugye erre mondják azt, hogy nem esik messze az alma fájától.
5: Igen, ez így pontosan igaz. Apukám már nagyon-nagyon régen emelt, de ő még a felnőtt korában is, meg Masters korában is nagyon ott volt a versenyeken, tehát még olyan 2017-ig, 45-6 év, 7 évesen is még a felnőtt mezőnybe sikeresen ott volt a dobogó legfelső fokán sokáig, és próbáltam is ezt már tizenpár éves korom óta továbbvinni, és egyébként egész jól sikerült nekem is. Ilyen 20 magyar bajnoki cím környékén van az aranyérmek, amik ugye a szobában ott van a falon, tehát egész jól sikerült ez, és nem is hagytam abba, mert ugye amikor az ember egyetemista korba lép, általában ott egy kicsikét ez a sport így háttérbe szorul, de nekem ott is úgy volt, hogy ezt akarom csinálni, tovább, sport, stb. És akkor ugyanúgy folytattam az egyetemes országos bajnokságokon, ugyanúgy, ahogy apukám is őt 10-szer is tudott nyerni, mert 3 diplomája van, és ugye ez az kell. Én is már 7-szer meg tudtam nyerni ezt, tehát már nekem csak 3 kell, de még szerencsére lesz annyi a jogviszonyomból, hogy ez sikerüljön. Tehát csinálom, és próbálom minél tovább vinni ezt a hagyományt.
0: És egyébként hosszú távon a sport és a súlyemelés mennyire lehet, vagy lesz része az életednek?
5: Szerintem úgy, ahogy apukámnak, ez egész életem végig ki fog tartani, amíg tudom megfelelő szinten és erőbedobással csinálni. Jelenleg is mindent is csinálok, mindig ezt szoktam mondani. Dolgozok is, ez épp Pesten, tanulok Szegeden, meg ugye Kecskeméten edzek, tehát igazából így minden is egybe van. Nagyon nehéz összehozni, hogy az időbe ez mind beleférjen. Szerencsére a munkám megengedi, mivel többnyire home office-ba vagyok, tehát szerencsére nem kell följárnom. Ezáltal akár ebédszünetben is tudok egyet googolni, vagy elemelni, vagy valamiféle súlyemelő specifikusabb gyakorlatot csinálni. De úgyhogy szerintem mindenképpen az lesz.
0: De ugye azért ehhez kell egy jókora elhivatottság, hiszen ugye azért azt mondják, hogy mindenkinek arra van ide, amire szakít.
5: Ez pontosan egy nagy elhivatottság kérdése az egész. Én úgy voltam vele már a fiatal koromban is, amikor első kupámat megnyertem, hogy ez egyszerűen nagyon csillog, villog, nagyon szerettem, nagyon jó volt a maximum fölött próbálni teljesíteni mindig az ellenfeleket, hogy na most ő mit tud, stb. És akkor ebből többet és többet kihozni a saját magam eredményéből, és fejlődni, és egyszerűen mindig van egyfajta ilyen mi a következő lépés gondolat, és akkor ez mindig ugyanígy volt az egyetemmel is, hogy nem hagytam abba, jött a következő, és akkor jött a következő.
0: Mi a legjobb dolog a súlyemelésben? A csillogó érmek a falon és jó ránézni, vagy pedig az, hogy az ember próbálja legyőzni saját magát, és túlszárnyal mindig a saját teljesítő képességét?
5: Erre elég nehéz így egyébként felelni. Mindenképpen az érmek az egyértelműen nekem nagyon tetszik, viszont az, hogy többek tudunk lenni, hogy még többet tudunk emelni, hogy tovább tudjunk jutni, az nagyon sokat számít. Plusz, amit mindenképp megemlítenék, az itt a közösség, itt a Kecskeméti TL-ben, itt rendkívül jó a közösség. Igaz, hogy amikor én kezdtem, azóta már nem sok ember van itt abból a branchból, de mindig újak és újak jönnek, és nagyon jó megismerni új embereket, új emberekkel edzeni, tovább menni, és egyszerűen mindig mi is itt például meg kell említeni Kocsis Bálint, az egyik nagy barátom itt a súlyemelésnél, és mindig összecsapunk minden edzésen, amikor itt vagyunk. Néha ő nyer, néha én nyerek.
3: Tehetségből és versenyszellemből tehát nincs hiány, ám ahhoz, hogy egy sportág sikeres legyen, kell egy erős szövetségi háttér és egy olyan vezető, aki megteremti a sikeres szereplés feltételeit.
0: Elnök úr megkavarta egy kicsit a magyar súlyemelés állóvizét, és ezért erre az állóvízre rossz indulat nélkül sokkal inkább volt ez pocsolya, mint tó. Nagyon ráfért ez a keverés. Hogy áll most így jó pár hónappal a hivatalba lépése után ön és a Magyar Súlyemelő Szövetség?
6: Hát a Magyar Súlyemelő Szövetség azért tényleg eléggé mély ponton van. Tehát körülbelül fél évvel ezelőtt vettük át a vezetést. Én azt gondolom, hogy elég jó úton haladunk, de még azért egyelőre nem látszódnak annyira azok a részeredmények, nem annyira látványosak, amiket elértünk tényleg így a háttérmunkálatok során az elmúlt fél évben. Nagyon sokat küzdöttünk az előző rendszernek a hiányosságaival. Lásd az is, hogy az utánpótlás bázisunk mennyire lecsökkent, és folytathatnám ezt tényleg nagyon sokáig sajnos, de nem ezzel rágódunk, tényleg mi megoldásokat akarunk keresni, és tényleg a súlyemelésen akarunk segíteni és javítani, ahogy tesszük is a munkákat így az elmúlt fél évben. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk most éppen. Mindenki, aki tényleg így mellettem van, az beleteszi keményen a melót, és ennek tényleg meg is van az eredménye. Szóval pozitívumokat nagyon sok mindent tudnánk kiemelni. Amit mondtam, hogy még nem olyan látványos, de megvannak a terveink a jövőre nézve, hogy ezt az utánpótlásbázist is hogyan lehetne akár feljebb hozni, tehát tenni akarunk érte, hogy legyen utánpótlásbázis, és az is, hogy a versenyzőinek minél több mindent meg tudjunk adni, hogy minél jobb körülmények között tudjanak felkészülni a különböző világversenyekre.
0: Ugye most közeleg október elején a világbajnokságon két versenyzővel képviseli magát Magyarország. Éppen az egyik itteni verseny, az egyik ifjú hölgy, ugye Árva Szintia lesz majd ott a VB-n, és azért azt se titkoljuk, hogy amikor én ugye megkerestem elnök urat, hogy a sporthelyben egy kicsit súlyemelnénk, és egy olyan vidéki fellegvárat vagy bázis keresnénk, amit érdemes a bemutatásra, akkor ugye ön ajánlotta Kecskemétet, és az első hívószóra jött. Tehát látható, hogy tényleg egy olyan elnök van most a sportágban, aki rögtön az első hívószóra jön, és ott van, ahol kell.
6: Így van, és úgy alakítottam a programot, hogy tudjak jönni, mert a mai napom is elég zsúfolt volt, de ahol tudok, ott megjelenek, és tényleg teszek a sportágért, akár ennyivel is, hogy megjelenni, de tényleg Kecskemét is egy nagyon jó bázis a súlyemelésnek az elmúlt tényleg 20-30 évet is, ha nézzük, de az elmúlt években nagyon sok jó versenyzőt kineveltek, köztük ugye a Szintiát is, volt ifjú olimpián is, és most ugye a felnőtt válogatott kerettagja, és még utánpótlás, az U23-as kerettagja is. Ő most éppen visszafogyott egy súlycsoportot, úgyhogy tőle nagyon jó eredményt várunk, úgyhogy ez egy nagyon kemény munka volt neki az elmúlt időszak, mert azért amúgy is kevés súlyából kellett még neki leadni, úgyhogy az egyik tápkiek cég szponzorunk az is ebben nagy segítségére volt, úgyhogy amit mondtam, az, hogy mindenki beleteszi a maga kis munkáját, akár a versenyzők, akár a háttérmunkások, és ennek reméljük meg lesz majd az eredménye.
0: Várhatunk-e bármit akár Szintiától is, hiszen ugye vele is beszélgetünk majd, és ő is elmondta, hogy érzi magában az erőt, és azért ez általában talán jobb előjel, ha valaki lefelé megy, mert ha az ereje megmarad, akkor talán nagyobb eséllyel indulhat.
6: Hát, hogyha már előre ilyen jók a megérzése, és ő is ilyen pozitívan áll hozzá, az már csak jó jel lehet, de hogy minden verseny más és más, de mi bízunk a versenyzőinkben, hogy a jelenleg csak sajnos két versenyző megy ki, de a helyezésben az, hogy mit várunk el tőlük, tehát tényleg azt mondom, a 15. hely környékén, ha tudnak szerepelni, akkor az most jelenleg nagyon jó. Mondhatnák sokkal nagyobb számot is, de nem szoktam az a levegőbe beszélős lenni, inkább szeretem reálisan látni a dolgokat. Ha most ez a realitás, akkor nekünk ezzel kell most éppen gazdálkodnunk, és bízva abban, hogy a jövőben ugye ezek még kisebb számok lesznek, és előrébb tudnak végezni, vagy előrébb várhatjuk őket, de ugye ez már mind csak a verseny végén dől el.
0: Ugye Szintia azt mondta, hogy szeretné megdönteni az országos csúcsokat 48 kg-ban is. Azért azt hiszem, hogy ugye beszélt arról is elnök úr, hogy kis lépésenként ugyan, de azért halad a jó irányba a sportág. Ez itt a lényeg, nem, hogy mindenki egy kicsit fejlődjön, dőljenek a csúcsok, legyen minél több sportoló, és talán ezáltal egy kicsit több támogatás is jön a magyar súlyemelésbe.
6: Így van, ez szerintem is így van. Tehát a sportolók érezzék azt, hogy meg vannak becsülve, tényleg, hogy megkapnak mindenféle támogatást, megkapják a bizalmat, tehát már szerintem az, hogy már kedvesebben szól hozzá a vezetés, a szakvezetés, mint ahogy korábban ez volt, amiben tudjuk, segítjük őket, próbálunk majd jövőben, tényleg, mert most megkaptunk egy idei évet, és akkor ezzel kell gazdálkodnunk, de a jövőben akár több edzőtábor, több táplálékkiegészítő, több orvosi segítség, dietetikában még több, tehát hogy vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amiket eddig nem használtunk, de most ugye ezeket a legális teljesítményfokozásokat kell használnunk, mert elhaladt mellettünk a világ, és nekünk utol kell érni most őket, de ez ugye lépésről lépésre halad, és nem megy egyik napról a másikra. Lassan építkezünk, és ennek a lassú építkezésnek meg lesznek az eredményei, én úgy gondolom.
0: Ha már Kecskeméten vagyunk, és beszélgettünk a vidéki és az egyéb fellegvárakról, magyar súlyemest illetően mi az, amit illik és érdemes megemlíteni, illetve elnökként vannak-e most már olyan junior vagy utánpótláskorú versenyzőink, akiket esetleg a hallgatóknak érdemes úgy mondjuk elraktározni, hogy esetleg évek múltán velük még találkozhatunk?
6: Igazából nem is nagyon szeretnék kiemelni senkit. Most ámblok szüksége van a magyar súlyemelésnek mindenkire. Az összes klubra szükségünk van. Tényleg most mindenkinek bele kell tenni a munkáját, próbálunk új klubokat is behozni, ez idén már meg is valósult, mert már két klub már csatlakozott a súlyemelő szövetséghez, további három klub még várat magára, próbálják így is bővíteni a létszámot, de hogyha most minden áron tényleg ki kéne emelni egy versenyzőt, akkor a Békés Csabának, Gulyás Milánnek vétő mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a tavalyi évben serdülő Európa-bajnok volt, most első éves ifiként indul a junioron is. Az ifi Európa-bajnokságon, amikor indult ott is, ugye nem úgy jött ki neki a lépés, de egy aránylag jó helyen szerepelt volna egy első éves ifiként, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő a jövő egyik nagy tehetséges reménysége.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a kecskeméti súlyemelőknél vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

A sporthely mai házigazdája az ELTE Coed Team, amely a BEAC cheerleading szakosztályának egyik csapata. De hogy mi is az a cheerleading? Elképzelhető, hogy többen ismerik a sportágat, mint magát az elnevezést. A mai műsor után azonban reméljük már többen tudják, hogy mi is az a cheerleading. Az ELTE Coed Team világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes csapat. Nemrég pedig a Nemzeti Versenysportszövetség, azaz a nem olimpiai sportágakat tömörítő szervezettől csapatkategóriában év sportolója díjat kapott. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Wittmanné, dr. Kovácsik Rita vagyok, és az ELTE BEAC cheerleading szakosztályának vagyok a vezetője.
1: Van arra jó magyar szó, hogy cheerleading? Vagy nem biztos, hogy jó, de magyar szó van rá?
0: Nincsen, illetve hát ez is igaz, hogy az angolból származik, de mint ahogy mondjuk a krikettet sem feltétlenül, vagy a rögbit sem magyarosítottuk abban a formájában, maximum csak írásmódjában, így a cheerleading is sportszakmai szempontból egy sportág.
1: Akkor egy picit menjünk ebbe bele, mert próbálok abból kiindulni, hogy a hallgatóink mit tudnak erről a sportágról, vagy mit hallhatnak, hogyha a pomponlányokat hozom fel, akkor az némiképp kapcsolódik ehhez a sportághoz, ugye? Hogyha nagyon egyszerűen szeretném bemutatni ezt a történetet.
0: Igen, hát alapvetően a cheerleading, mint sportág, még ide is kapcsolódik a pompon, de amire általában nézők, hallgatók szoktak gondolni, vagy akár csak az átlagember, most így, aki nincs ami benne a kis világunkban, ők általában ugye lányokat ugrálnak a pomponnal, meccsen, magas high kickeket dobnak, tehát ilyen magas lábemeléseket, és mondjuk egy meccs szünetében előadnak egy performancot, és általában nagyon szép csinos lányok, ugye ez szokott lenni az általános, és ők is cheerleaderek, és nagyon is képzett cheerleaderek, főleg Amerikában. Viszont, hogyha sportágról beszélünk, akkor ezt az egész kis gondolkodásmódot most félre kell tennünk, és meghagyni a filmeknek, megmondom a show részének, ezeknek a, mondom, csodálatos hölgyeknek, és amit mi képviselünk, az egy sportág, ugye alapvetően két része van, akrobatikus része, és akkor, hogyha esetleg valaki már lehet, hogy látott ilyet, vagy akár Magyarországon, vagy akár külföldön, akár fiúk, akár lányok egymást dobálják a magasba, ott pörögnek, forognak, piramisokat építenek, ez a klasszikus cheerleading, illetve nálunk a másik szakág, ami ide kapcsolódik, az az úgynevezett performance cheer, ami tulajdonképpen egy ilyen táncos vonal, és ott megjelenik a pompon, a cheerleadingben is megjelenik, de csak és kizárólag a szurkolás résznél, és a pomponoknak ilyen szempontból meg az, hogy a pomponlány, tehát hogy kezében van a sportolónak a pompon, ott fontos szerepe van, mert ott a lányok komoly forgásokat, ugráskombinációkat mutatnak be, és ott egy ilyen jazzballett alapú történet. Tehát tulajdonképpen a pomponozás az megjelenik, csak nem ebben az értelemben, amire általánosságban szoktak gondolni, hanem ugye a sportértéke kibővítve.
1: Mindjárt belemegyünk a részletekbe itt a két különböző szakánk, hogyha lehet így mondani, de hogyha már Amerika szóba került, akkor nyilván Amerikából származik, rengeteg amerikai filmet látunk, ahol akár versenyek is vannak ebben a sportágban. Magyarországra hogy került? És miért került, és mennyire volt nehéz mondjuk beintegrálódni csúnya, nem magyar szóval, a magyar sport életbe? Sikerült-e egyáltalán?
0: Hát köszönöm a kérdést, mert ez egy nagyon releváns, és nagyon örülök ennek a kérdésnek. Igazából az egyike vagyok azoknak, aki behozta Magyarországra. Igen, Amerikából indult, igen, látható. Még akár filmekben is, hogy ugye versengenek a csapatok, tehát ez egy rendes, valid világszövetséggel, európai szövetséggel, minden kontinensre kiterjedően működő sportág, és hát ugye ez csak így zárójelben, hogy benne vagyunk az olimpiai sportágak között is, tehát az IOC hivatalosan elismert tagja is vagyunk. Ezt azért tartottam fontosnak megemlíteni, hogy el tudják a hallgatók is ezt a sportot helyezni, hogy nagyon sok millió cheerleader van, ha a világot tekintjük. Itthon egy kicsit még kevesebben vagyunk. 2009 körül jelentek meg az első csapatok. Mi is csináltunk egy csapatot akkor, teljesen alapszintről indulva, tehát jaj, foci csapat mellé legyen egy tényleg pompomos csapat, akkor még lehetett ezt így mondani, és utána később, amikor képzésekre jártam, és amerikai edzőkkel volt szerencsém együtt dolgozni, akkor tulajdonképpen itthon is beindult a sportág, nyilván nem csak általam, hanem a többiek által is, hiszen megcsináltuk, többen voltunk már. Jelenleg Magyar Csírszövetséget, akkor először egy szabadidő sportszövetséget, és akkor így nőtt ez a sportág. Jelenleg a mi egyesületünkben, mi ugye csak egy egyesület vagyunk, 220 körüli sportoló létszám van. Magyarországot tekintve olyan 1500-2000 sportolóról beszéltünk, és ez olyan 24 egyesületre oszlik el, úgyhogy igazából relatíve komoly versenyek vannak már nálunk is, és hát én azt gondolom, hogy nem túlzok, de hát lehet bennem egy kis elfogultság, de hogy tényleg nagyon gyorsan növekedik a sportunk, mert 2009 óta azért nem telt el sok idő, és már itt tartunk.
1: Nagyon sok mindenbe belekérdeznék azzal kapcsolatban, amit mondtál, de talán a legfontosabb, neked amerikai hagyományaid vannak, tehát te Amerikából hoztad ilyen szempontból saját magaddal ezt a történetet? Tehát ott láttad, és annyira megtetszett, hogy akkor legyen itthon is?
0: Igen, én voltam kint Amerikában, igaz, ez egy rövid 3 hónapos periódus volt, de ott láttam cheerleadereket meccsen, és ott szerettem bele, és itthon ennek is többek között ez lett az egyik következménye, de nem csak én hoztam be, hanem voltak már máshonnan, a TF-rel két srác tulajdonképpen, akik kint dolgoztak szintén Amerikában, és ők is a cheerleadinget foglalkoztak, és ez nagyjából párhuzamosan történt, úgyhogy ilyen szempontból óvatos vagyok ezekkel a megfogalmazásokkal, de úgy nekem amerikai gyökerem nincsen, csak egyetem közben, a vége felé ki volt lehetőségem kiutazni.
1: De amikor te arra gondoltál, hogy milyen jó lenne ez Magyarországon is, akkor elsősorban, ha már említetted, hogy csapatok mellett szurkolásként jelenjen meg, vagy te már eleve úgy gondoltad, hogy akkor egy saját sportákként, nem mellékesként, megint nagyon csúnyán fogalmazva, jelenjen ez meg Magyarországon?
0: Igen, hát ha nagyon őszinte akarok lenni, elsőre tényleg kis zöldfülüként úgy gondolkodtam, hogy nagyon tetszik, nagyon jó csináljuk, és mivel itt az egyetemen én amúgy aerobikot oktattam, könnyű volt összeszedni egy kislány bandát. Úgynevezett kiegészítő sportként, ugye a foci mellé, ahogy itt említettem is. Akkor még semmi versenyzési szándék nem volt benne, csak ahogy fejlődtem edzőként, hogy amerikai edzőkkel tudtam együtt dolgozni az életemnek számos pontján, és az amerikaiak is nyitottak voltak felénk, hogy egy kicsit toljanak abba az irányba, hogy mint egy ilyen kis sportági képviselő, hogy haladjunk a versenyzés irányába, és jól is ment, és itthon meg tudtuk ezt valósítani, én is egy kicsit, mondhatnám úgy szép szóval, belepörögtem a dologba, és utána megláttam már benne a fantáziát, mert 2012-ben már kifejezetten versenyeztünk, és azért az ott egy rövid idősáv a 2009-es képest, és jó eredményeink is voltak, meg akkor alapítottuk meg utána 2014-ben már a szövetséget, tehát az azt jelentette, hogy ott már 10 egyesület úgy össze tudott állni, hogy egy szövetséget tudjunk csinálni, úgyhogy igazából ez nekem egy küldetés volt a 2012 után már.
1: De ez is egy érdekes kérdés, az edzőképzés, mert azt mondtad, hogy itt azért amerikai edzőkkel kerültél kapcsolatba, mivel 2009 vagy 2012 előtt azért magyar hagyományai nem nagyon voltak ennek a sportágnak, az edzőképzés is ilyen szempontból akkor csak akkor indulhatott el.
0: Igen, tehát ez teljesen úgy történt, hogy páran voltunk, akik ezzel úgy amerikai szinten is, tehát amerikai edzőkkel együtt dolgozva képbe kerültünk, és mi szívesen megosztottuk a tudásunkat, akár ha a fiúkról beszélek, akár mondjuk rólam is, és ahogy úgy egyre többen lettünk, tudtak egyesületek ugye csatlakozni, aki látott ebben fantáziát, és akkor az volt a következő áttörés, amikor már voltunk elegen ahhoz, hogy ide is tudjunk akár amerikai edzőt hívni, képzések, de hát tulajdonképpen azért ez nem csak azt jelenti, hogy ilyenkor Amerika és Magyarország között van egy kapcsolódás, mert itt mellettünk Szlovéniában, Csehországban, de akár kicsit messzebbre megyünk, a norvég országok nagyon erősek amúgy csírben, Európán belül, és ott nekik nagyon jó kapcsolatuk volt szintén a világszövetséggel, és abszolút segítettek. Tehát valahogy ez a csír közösség, ez az igazság, hogy én ezért szerettem bele, mert annyira segítőkész közösség. Persze versenyzünk, amikor tétje van, akkor versenyzünk, de hogy olyan atmoszférát teremt, és ez a vezetők között is megvan, nem csak a sportolók között.
1: Hogyha már a két külön szakágnak lehet mondani, a két ágát a történetnek, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy aki mondjuk idejön, mert hallott róla, akkor mi alapján dönti el, hogy akkor melyik lehet az ő útja, vagy melyik tetszik neki jobban, megismeri mind a kettőt, és aztán valamelyik valami miatt közelebb áll hozzá, és mi miatt?
0: Igen, hát a komoly versenyzői szintnél mindenképpen kell, szükséges, már itthon is az előképzettség, de hát jöhet eleve szép lassan most már cheerleadingből, de ha nem, akkor elkülönítenék fiúkat meg lányokat. A fiúk esetében is, hogyha a cheerleadingre, tehát az akrobatikára gondolok, akkor ott még elég vegyes a dolog, tehát nem mindenki tornász vagy hasonlók. Kvázi azt mondanám, mindenkinek örülünk, tehát jelenleg az EB-re készülő csapatban, vagy a tavalyi VB-s csapatban is van, úgy mondom, hogy ex-focista, ex-kézilabdás, van akrobatikus Rocky Ball, és most csak hirtelen, ami eszembe jutott, van ex-kajakos, tehát van mindenféle ez a fiúk tekintetében, mert ez egy kicsit ilyen izgalmasabb. Lányok tekintetében azt mondanám már, hogy itt a magas szintű versenyzéshez torna, fitness, esetleg megint akrobatikus Rocky, Ezek szerintem a legjobbak. Nem azt mondom, hogy más sport kizáró, csak ezek a legjobbak az alaphoz. A másik szakágunk ugye a performance cheer, ami ugye egy táncos cheerdance-nek is szokták, így az kicsit szlengesebben nevezni, még kicsit könnyebb elkönyvteni. Oda meg a jazz ballett alapot szoktam javasolni, de mindenféle táncos alap jó, mert hip-hop kategória is van, de ez a klasszikus pomponnal táncoláshoz, ott ugrás kombinációk, forgás kombinációk vannak, tehát nyilván egy táncművészet is csodálatos, de ez a jazz ballett alap, ami fontos lenne a magas szintű versenyzéshez, és ezért éppen, ha valakinek dönteni kell, akkor én azt szoktam javasolni, persze nyilván megnézem, és akkor utána tudok neki segíteni, de hogyha a táncos vonal érdekli, akkor viszont inkább a performance cheer felé irányítjuk, ha meg az akrobatika, hogy szaltózzon, meg akár a levegőben, akár a talajon, akkor meg ugye a cheerleading.
1: Említetted, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság már tagként számít rátok, vagy vesz figyelembe, vagy hogy tagok vagytok ugye a NOB-nál. Ez azt jelenti, hogy akár olimpiai sportág is lehet a közeljövőben, vagy akár a távolabbi jövőben is?
0: Igen, hát őszinte leszek, mivel megkaptuk a teljes jogú tagságot már az IOC-től, vagy ugye Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól. Ezért én reménykedtem, hogy már itt Los Angelesbe ott leszünk, ez nem titok, viszont még nem leszünk. Őszintén szólva, tényleg nagyon szakmai szempontból és átgondolva, a mi sportunknak egy olyan hátrány van, hogy mi sokan vagyunk egy csapatban. Ez az a látványosságot, hogy vagyunk 20-25-en egy csapatban, és ettől baromi jó az a 2 perc, viszont az olimpia szempontjából ugye nagyon sok ember, ha minden országból ugye 20-25 ember érkezik, hát az nagyon-nagyon sok. Tehát ez jelenti most a hátrányunkat, úgyhogy én úgy tudom elképzelni, hogy egy picit kisebb létszámmal, mármint kizárólag az olimpián működünk, illetve nagyon erős a reprezentációja az ázsiai országoknak. Tehát én azt feltételezném, hogy ha esetleg olyan területen lesz az olimpia, akkor ők ezt a lehetőséget meg fogják ragadni. Abban nem kételkedek, hogy leszünk az olimpián, viszont nem vagyok abban biztos, hogy úgymond örök sportág leszünk, de mint például egy karate, hogy volt, most éppen nincs, aztán majd lehet, hogy megint lesz, ebben viszont 100% biztos vagyok, mert nagyon erős a lobby, és igazából bekerültünk az IOC-be is, mint teljes jogú tag, úgyhogy összességében már nagyon várjuk, hogy mikor jön ez a pillanat.

0: Én László Tamás vagyok, az ELTE Coal tímjének a tagja, illetve Partner Standba is versenyzem.
1: Beszélgettünk itt az előbb arról, hogy ki hogy válik a cheerleading közösség tagjává. Neked milyen múltad van a sportban, és egyáltalán hogy keveredtél ide, hogy találtál rá erre a sportágra?
0: Hát nekem az egyik kedves ismerősem így mutogatta a videókat, hogy miket csinálnak vele, milyen menő elemeket dobnak, és úgy voltam vele, hogy ez nekem is tetszik, meg úgy gondoltam, hogy elég erős vagyok hozzá, és akkor a nyáron lehet nálunk bekapcsolódni, és akkor eljöttem ilyen nyílt edzésre, és ott nagyon megtetszett a sport, illetve kiderült, hogy hát van hozzá érzékem, mert egész gyorsan sikerült így az alapokkal haladni, és utána meg beleszerettem a sportágba, és itt ragadtam ennek. Ez az 5. évem most itt a ELTE-nél.
1: De amikor az ismerősöd mutogatta a videókat, akkor te már tudtad alapvetően, hogy miről van szó, vagy megláttál aránylag ismeretlenül egy videót, és azt mondtad, hú, ez jól néz ki, ezt én is kipróbálnám.
0: Hát az túlzás, hogy tudtam, mert nem ismertem ezt a sportágat. Én alapvetően a BME-re jártam, és itt ugye a Beac mellett mentünk el mindig órákra, és akkor láttam, hogy ők itt edzenek és dobálnak, tehát úgy nagyjából úgy ismerős volt, hogy mi történik, de nem tudtam, hogy ez a cheerleading, és ugye a BME-n ez a sportág nem elérhető, tehát hogy ez számomra nem volt ismert. Itt ismerkedtem meg Isten igazából, hogy mi ez a sport pontosan, és hogy működik, milyen szabályok vannak, mik a követelmények, milyen elemek vannak, mik a nevei, ezeket mindig tanultam meg az ELTE-n.
1: Amikor bekapcsolódtál egyik nyáron 5 évvel ezelőtt, akkor mik voltak az első lépések? Jöttél, nézted, hú, ebben lehet, hogy én is jó lennék, lehet, hogy van hozzá tehetségem, de konkrétan, hogyha végigmegyünk a lépéseken, először csak nézted, aztán voltak alaplépések, amiket megpróbáltál, vagy hogy tudtál bele mászni ebbe a történetbe?
0: Így elsőnek be lettünk állítva, viszont ugye van nálunk egy ilyen, hogy group stand, amikor hárman emelnek egy flyert, és akkor oda lettem becserélve úgy, hogy aki alapvetően ott lett volna annak a helyén, odaálltam be. Tehát volt valaki, aki segített és mutatta, hogy mit kell csinálni, és ilyen nagyon-nagyon alap elemeket néztünk, viszont ott gyakorlatilag a, hát nem csapattársaim, de hogy ott a sportoló társaim mutatták meg, hogy akkor mit, hogy és hogy érdemes csinálni.
1: Azt mondod, hogy hamar kiderült, hogy van hozzá tehetséged, az miből derült ki?
0: Ez egy jó kérdés. Igazából talán azt tudnám mondani, hogy ugye 2 hónap alatt el tudtam oda jutni, mint ahol más srácok 1 év alatt. Tehát az ugye van a partner stunt része, amit én nagyon, nagyon imádok ennek a sportágnak, és talán abban látom a legtöbb kihívást.
1: Bocsánat, az pontosan mit jelent? Mert dobálóztál itt angol szavakkal, nem biztos, hogy mindenki érte, hogy miről is beszélsz.
0: Igen. Alapvetően 3 emelést tudunk így, van több is, de hogy az emelések közül 3-at tudunk megkülönböztetni, van a partner stunt, amikor egy ember dob fel egy flyert, egy másikat a levegőbe, és neki kell megtartani, és alapvetően nem segít benne senki. Van a double base, vagy assist stunt, igazából cheernek angol a nyelve, tehát nem igazán van ennek jó magyar megfelelője, azért is használjuk ezeket. Ott már ugye még mindig egy ember van a másik alatt, a felső alatt, viszont oldalról segít neki egy másik base, és akkor gyakorlatilag 2-en tartanak egy flyert, egy felsőt, és a harmadik kategória, amit említettem is, az a group stunt, amikor 3-an emelünk, tehát 2 ember egymással szemben állva emelik, és van még a felső, a flyer mögött még egy ember, aki ugyanúgy segít, és gyakorlatilag 3-an fogják a lábát, és úgy emelik föl. És ugye mindegyikben kicsit más a kihívás, a group standban főleg az, hogy nagyon össze kell dolgozni, mert ott 3-an nagyon egyszerre kell mozdulni, és egyszerre kell érezni, hogy mi történik, vagy hogy hol kell besegíteni a másiknak, míg ugye partner standban meg baseként neked kell egyedül megoldani. És ott még sokkal fontosabb az, hogy össze legyetek szokva a flyerrel, és talán több erő meg robbanékonyság kell ahhoz, hogy azokat az elemeket meg lehessen csinálni. És én ebben jutottam el oda, hogy már ugye válmagasságig, vagy a nyár végére már próbálkoztunk azzal, hogy teljesen fájkölé ki tudjam tolni a flyeremet.
1: A flyer egyébként, akit feldobtak, általában lány?
0: Általában igen, de Amerikában már vannak fiúk is. Ugye itt főleg a testalkat számít.
1: Ehhez elsősorban erő kell?
0: Nem csak. Én pont szerintem az az egyik érdekessége ennek a sportágnak, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Attól, hogy csak erős vagy, nem leszel jó. Kell hozzá erő, kell hozzá robbanékonyság, illetve kell hozzá technika is, tehát hogy mikor, merre érdemes mozdulni, hogy lehet megfogni, tehát mindegyik kell hozzá, hogyha csak technika van, akkor is megvan a limit, ha csak erő van, akkor is mind a három kombinációja kell, illetve én azt vettem észre, hogy szükség van egy bizonyos szintű érzékre is, és a csapat, tehát akik a csapattársaim ott is, vagy amikor jönnek újak nyáron, és ugye akkor vegyítenek minket, és tudunk kezdőkkel dobni, vagy a kezdők is tudnak haladóbbakkal dobni, és akkor úgy tudnak igazán fejlődni. Ott is lehet érezni, hogy ki az, akinek van erre ilyen érzéke, és így tud alkalmazkodni a másikhoz, ráérez, hogy mi a jó, és van akinek nem. Úgyhogy nagyon vegyes, és nagyon összetett ebből a szempontból, hogy ki lesz sikeres ebben a sportágban.
1: Meg gondolom, ritmusérzék is kell hozzá, mert a zene az nagyon fontos része.
0: Így van, igen. Ütemérzék, ritmusérték, mind fontos, mert minden emelés, még hogyha nem is csak feltétlen gyakorlatban és zenére csináljuk, de hogyha csak így önmagába gyakoroljuk, ott is fontos, hogy a dobásoknak megvan az üteme, és hogy abban nem szabad például kapkodni, vagy elsietni.

0: A sportági bemutatást Simon Gáborral, a BEAC igazgatójával és a Magyar Csírszövetség elnökével folytatjuk, és azzal folytatjuk, hogy mennyire fontos a cheerleading sportágban az, hogy valaki fiatalon kerüljön bele.
1: Igen, itt akkor ezzel kezdeném, hogy itt a magyar csírben kicsit egy ilyen fejére állított piramis van, hogy nálunk a felnőttek meg az egyetemi csapatok voltak hangsúlyosak. Ebben egyébként mi is a BEAC élen járt, mert ugye Kovácsik Rita, aki ezt elkezdte az egyesületen belül szervezni, és az első csapatot csinált, ő egyetemi csapatot csinált. Egyébként így ezzel talán válaszolok is erre a kérdésre, hogy hol tart ma Magyarországon a cheerleading. Én azt gondolom, hogy kicsit fajsúlyosabb, vagy hangsúlyosabb, vagy ilyen fejnehezebb az a felnőtt sport, tehát szenior sportolók vannak többen. Részben azért is, mert hogy ez egy ilyen egyetemi sportként indult el Magyarországon. Van a Debreceni Egyetemnek, Miskolcnak, Egernek, TF-nek, LT-nek, Szegednek, nagyon sok egyetemnek van bajnoksága. Előbb szerveztünk magyar egyetemi főiskolai országos bajnokságot, mint diákolimpiát, tehát ez is azt jelenti, hogy innen indultunk, ami egyébként nem baj, de hogyha körbenézünk Európában, és akár mondjuk a szomszédainkat megnézzük, akkor ott az utánpótlás sport és a fiatalabb korosztályok azok sokkal nagyobb létszámban vannak jelen. Ugye hát ők is előbb-utóbb egyetemisták lesznek, tehát ezzel nekünk is kell és érdemes is foglalkozni. És a szakemberek azt mondják, hogy a legjobb cheerleaderek azok lesznek, akik a cheerleadinggel foglalkoznak fiatal koruk óta. Ugye ez szerintem világszerte ismert, és sok ilyen példa van, hogy tornászokból is, vagy akik akrobatikus sportágakat, akár rockit, vagy más tánc-sportágat űztek, azokból is lettek cheerleaderek, atlétákból is lettek cheerleaderek, tehát hogy ez nagyon tág spektrum, de igazából aki ezzel a sportággal foglalkozik már gyerekkora óta, az komoly előnyben van.
0: 2009 óta mondhatjuk, hogy Magyarországon jelen van a cheerleading. Azóta a népszerűsége az folyamatosan növekszik, vagy amikor bekerült, akkor kellett egy picit küzdeni azzal, hogy ezt jobban megismerjék, és aztán egy bizonyos idő után elindult ennek a népszerűsödése. Tehát hogy kell ezt az évet elképzelni, hogy jutottunk el odáig, ahol most vagyunk?
1: Hát igen, szerintem most is azért ott az elején szerintem volt itt az egyetemeken egy felfutása, és akkor ez népszerű volt. Kicsit ugye az amerikai focival, a Magyarországon az amerikai foci megjelenése és a fejlődés, ez így kéz a kézben járt. Itt ugye az egyetemi klubokat emeltem ki, de az amerikai foci csapatokat is ki kell emelni. Most épp a Super Bowl után beszélgetünk, úgyhogy aktuális is a téma. Tehát az is egy nagyon fontos iránya volt, hogy az amerikai foci csapatoknak is legyenek cheerleader csapataink. Nálunk az LT-n egy futsal csapat cheerleadereiként indultak el, de hogy mindig ez fontos, hogy legyen kinek szurkolni. Szövetség alakult, válogatottak voltak az elmúlt években, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez ilyen szépen, organikusan fejlődött és lépkedett tovább, de ahhoz, hogy, és ugye most a világjátékokon már a cheerleading szerepel a programban, ennek köszönhetően a szövetség is kap az államtitkárságtól támogatást, ami egy komoly lökés és egy nagy segítség az egész sportágnak. Az idei évtől van főállású munkatársa a szövetségnek, ami szintén egy óriási lehetőség, hogy nem társadalmi munkába és főállás mellett foglalkoznak ezzel kollégák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy eddig szépen nőtt és fejlődött önerőből a tagszervezeteknek a rengeteg munkája kapcsán a sportágnak a megítélése és a népszerűsége. Most mi részben a diákolimpiától is, és attól is, hogy a szövetség tud nagyobb erőforrást tenni rá, és szervezetten hirdetni, kommunikálni, és népszerűsíteni a sportágat. Én most ettől azért azt remélem, hogy ennek a sportágnak a magyarországi megítélése és népszerűsége az most egy nagyobb robbanás előtt áll. Ez is egy olyan sportág, amivel azért szerintem nagyon sok jó dolgot át lehet élni, és hogyha a sportág nemzetközi lobbija, a nemzetközi szövetség működése ezt lehetővé teszi, akkor egészen nagy álmokat is lehet szőni ebben a sportágban, ami azt jelenti, hogy érdemes a hazai szövetségnek is, meg a hazai kluboknak is fölkötni a fölkötnivalót, és ha mondjuk olimpiai álmok, vagy világjátékokon való részvétel álmai lebegnek a szemünk előtt, akkor ahhoz szükséges sok munkát azt most bele tudjuk tenni, és el tudjuk kezdeni fejleszteni a sportágat. A környezetünkben a lengyelek, a csehek, a szlovénok, az osztrákok, azok valamivel előrébb járnak már, úgyhogy vannak jó példák, akiket tudunk követni, akiktől akár tudunk segítséget is kérni, és akkor mondjuk nem is említettem a finneket, akik európai nemzetként, ráadásnak nem egy sok-sok milliós nemzetként, de egy nagyon erős sportnemzetként ott vannak a világ élmezőnyében, és az, amit mondjuk ők csinálnak Finnországban, az azt hiszem, hogy Magyarországnak is egy nagyon szép követendő példa lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy a motiváció meg a célok az itt mind a szövetségi, mind pedig a klubok szintjén megvan.
2: I don't know if you feel my anticipation because the cheer part was so good. And they did not disappoint. And we're talking about high flying. That's what we're seeing. That's what we get excited for,
3: wow,
2: too.
3: Wow, wow, Ria, Ria.
2: LT Coed from Hungary was so impressive.
4: I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
0: A sporthely mai házigazdája az ELTE Coed Team Cheerleading csapata volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera emesét hallották.
5: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a vasárnapi Sportreggel szeptember 27-én. A stúdióban Gyurta Gergely és Szabó Szilvia. Elsőként meghallgathatunk egy nagyon érdekes beszélgetést a 2026-os GeoGuessr világbajnokkal, a 21 éves Debre Szabolccsal, a magyar játékossal Szabó Bence beszélgetett. Megtudhatjuk ebből az interjúból, hogy mi is pontosan ez a GeoGuessr, ez a földrajz alapú játék, e-sport, e-ez, vagy szórakozás, és hogy mennyi gyakorlást igényel az, hogy valakiből világbajnok lehessen.
2: Köszöntöm a stúdióban a GeoGuessr magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztázunk el, hogy mi a GeoGuessr. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
3: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a GeoGuessr e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ez a kérdésre én nem nagyon szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbálhatál a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nem veszít egyből.
2: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
3: Igen. Tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt a körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, nem is tudom, hogy 300 ember volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a GeoGuessr is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint
2: amatőr
3: szinten csináltam.
2: Éve, ugye?
3: Igen.
2: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetője a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
3: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a GeoGuessr meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és GeoGuessr között, most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt lett volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportáként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
2: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
3: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 évet csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani, tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti,
2: Hát lehet, mint, hogy könnyebb, mint egy FIFA-n,
3: igen. Igen, mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy ez egy megmondott, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett, nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
2: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is népszerű vagy híres lettél?
3: Hát igen, tehát hogy ez... Az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg már azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve. De úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem így eként azzal, hogy engem a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyel, meg az európai első helyel tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt, hogy a döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, az nem akkor nagy különbség. De akkor ugye az a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön és tetszik. Hát igen, ez most...
2: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
3: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a GeoGuessr-t, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy na akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ilyen az érzés, ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
2: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
3: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon, tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt, tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
2: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
3: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet, tehát ugye otthon az ember az görnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne, és ebben nagyon nagy különbségek vannak, tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, én magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő így online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az én élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így ez egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jól, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem akkor
2: nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
3: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosok nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor még az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
2: Földrajzból gondolom 5-ös volt általános rend középiskolában.
3: Ha jól emlékszem, igen.
2: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézz egy képre is, és hogy akkor erről mit mondasz?
3: Igen, ez így. Ez valamennyire szokott lenni, én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz. Tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve elkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a GeoGuessr figura lenni. Abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
2: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsetbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan országa nincs benne a játékba. Ugye ez is egyfajta ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
3: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye 5 körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember 3 kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az 5 körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfél megnyerte az első 2 kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző ezt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, lehet látni, és nem mozgatod a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül. És ugye, ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni. Tehát, hogy már itt én oldalamon van a szerencse. És ugye annak a játéknak a második körében már, tehát láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt 2 ember, aki pecázott, meg rakás fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én azt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam menni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tipp volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
2: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
3: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk így mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthonom a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
2: Tehát akkor
3: ezt ilyen...
2: mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
3: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy az én nagyon jó bevált ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokakon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt így sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, csak hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy áll is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
2: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
3: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon-nagyon szellemi volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, GeoGuessr-en belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már egy szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy én 27-ben majd fogok tudni egy CT-bet nyomni, valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
2: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
3: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
2: hát gondolom, növekszik.
3: Igen, hát most ugye most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzidet, és nagyon csökkenteni a pénzidet, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy akkor összes támogatod elhagy, és emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetni a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából az ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval így most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
3: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, ha nem lett volna geogesszer. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok fel, hogy ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abban, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
2: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
3: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen, hát olyan játékok, mint a geogesszer lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez így kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotípia olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
2: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondta, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszél róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
3: Igen, tehát a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént tűzöm.
2: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
3: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra,
2: így
3: ugye
2: van, egy ilyen
3: S alakú kanyar.
2: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
3: Igen, igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
2: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
3: Igen.
2: Ez ugye Belgiumban van.
3: Igen, és azt így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg lát, az a másik. És akkor hogyha nagyon snowball sokkal lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, most már nem foglalkozom.
2: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín. Ez ugye, hogyha meg kell elmondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
3: Igen, igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
2: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenye. Menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
3: Igen, igen.
2: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
3: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros.
2: Hát szegély, ugye Olaszországa jellemző színek.
3: Igen, igen, és ilyen sok.
2: De egyébként, hogy a környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
3: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk itt Észak-Olaszország így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
2: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
3: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és igazából útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, amik így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogy az ember csak ismeri a sportot.
2: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
3: Óriáskerék.
2: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
3: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
2: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
3: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk ilyet tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
2: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
3: Igen, igen. Valami nagyon obszkúr. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval lehet, hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
2: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyes megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
3: Köszönöm, itt lettem.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Bármi lehet ebből.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
2: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
1: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Férfi jégkorong.
1: Igazi jégkorong csemegének ígérkezik az FTC Salzburg Osztrák Liga mérkőzés, amelyen a hazai szurkolók biztatása adhat plusz lendületet a magyar szuperkupa győztesnek. A szomszédos elit alakulat még sosem nyert a Fradi ellen. Ferencváros Salzburg jégkorong Osztrák Liga mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, Torockai László maradt a Mi Hazánk elnöke, akár 25 fokot is mérhetünk ma. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor azt írta, a javaslat csomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a beteg szabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Ismét Torockai Lászlót választották a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusán. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket, ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az ukrajnai háború kezdete óta először találkozott az orosz és a német külügyminiszter. New Yorkban az ENSZ közgyűlés helyszínén tartott tárgyalás után a német diplomáciai vezető Johann Wadepul elmondta, világossá tette, hogy elfogadhatatlannak tartják a lipcsei drónincidenshez hasonló eseteket. Elítélte az ukrán civil lakosság elleni támadásokat és a tartós tűzszünet megkötését szorgalmazta. A tárgyalásról orosz beszámolók egyelőre nem érkeztek. Ugyanakkor Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter az ENSZ-ben, tegnapi felszólalásában azzal vádolta meg Európát, hogy gátolja az ukrajnai konfliktus békés megoldását. Lezuhant egy katonai delegációt szállító kisrepülőgép a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A tragédiában 17 ember meghalt, köztük az Afrikai Ország Katonai Bíróságának két vezetője. A hivatalnokok a vádat képviselték a távollétében háborús bűnök miatt halálra ítélt, bukott államelnök elleni perben. A kongói légitársaságok gépei az Európai Unió fekete listáján szerepelnek a rossz biztonsági rendszer miatt.
4: Közlekedés.
5: Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a fátyolfelhős napos idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertőtó térségében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben általában 21 és 25, késő este 14 és 18 fok között alakul.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
3: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurokupában. Vereséggel kezdett a címvédő Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Újabb támadóját veszítette el a magyar labdarúgó válogatott. Regis Damir ugyanis a pénteki ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. Mint ismert, a magyar csapat pénteken egy ukránok elleni 1-0-ás vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában, legközelebb pedig holnap Észak-Írország ellen játszik majd Belfastban. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. Lemarad a jövő évi Európa bajnokságról magyar 21-es labdarúgó válogatott, miután a selejtező 6. fordulójában 3-1-re kikapott Varasdon, Horvátországtól. A korosztályos nemzeti együttes 3 ponttal csak a 4. helyen áll csoportjában, és már nincs esélye, hogy kijusson az EB-re. Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, de végül 27-23-ra kikapott az Eurokupa elődöntőjében a magyar női kézilabda válogatott. A miénk legeredményesebb játékosa Rujber Katrin volt 9 góllal, akit Erdei Márk kérdezette a bukaresti találkozót követően.
6: Büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullámvölgy, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiért nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
7: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
6: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát amit nem, azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibázunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
3: Bödebíró Blanka több mint másfél év után remek teljesítménnyel tért vissza a nemzeti együttesbe, a kapust Németh Kornél szólaltatta meg.
8: Na, azt gondolnám, hogy az első fél időben inkább a kezdés, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre, és azért ez a norvég válogatott, ha egy ilyen előnnyel tud játszani, ők utána, ha azt látják, hogy az ellenfél újra meg is rázza magát, és visszajön, ők ezt nagyon szépen tudják tartani, és könyörtelenül kihasználják azokat a hibákat, nem véletlenül ők a világ legjobbjai.
9: Viszont a második fél időben 10 gólon tartottátok őket, 6-6-os közreműködésednek köszönhetően. Ez mit jelent? Ez milyen erőt? Mit ad arra nézve, amikor majd remélhetőleg decemberben újra egy valódi, igazi, komoly tételbíró meccsen lehet majd újra nekik menni?
8: Nagyon jó, úgy gondolom, hogy ilyen éles mérkőzésen tudunk gyakorolni a világ legjobbjaival, és valóban lehet videózni, lehet edzeni, de ezek a mérkőzések azok, amikből a legtöbbet lehet tanulni, és meg kell néznünk azt, hogy mit csináltunk jól a második fél időben, amin így tudtuk tartani a norvégokat. Nyilván benne van az is, hogy tudatában voltak az eredmények, két nap leforgás alatt két meccs, valószínűleg kicsit az idővel is játszottak, ezt azért nem véletlenül ők a legjobbak, ezt tudják, hogy kell, de mindenképpen ki kell ragadni azokat a momentumokat, ami minket tud erősíteni a jövőben.
3: A magyar női kézilabda válogatott ma 13 óra 15 perctől a házigazda románokkal csap majd össze a bronzéremért az Eurókupában. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
4: Nemzeti Sport Krónika.
3: Az újonc Fót elleni 94-75-ös hazai győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda bajnokság új idényét a címvédő Falkó. További tegnapi eredmények: Kaposvár Szeged 99-98, Paks NK a Pécs 102-77 és Honvéd Kecskemét 83-65. A női bajnokságban pedig vereséggel kezdett a címvédő Pécs, miután 69-59-re kikapott a Szekszárd otthonában. Az új idényben már a Szekszárdot erősítő Rátkai Esztert Demjén Balázs kérdezte a meccs után.
10: Szerintem egy kicsit stresszesen kezdtük a mérkőzést, és mindenki tudja, hogy milyen a Pécs ellen játszani, készültünk is rájuk a hét.

0: erre a flóra felültünk, és behoztuk a meccset.
1: Milyen volt pályára lépni az ellen a csapat ellen, amelyet tavaly még bajnoki címet ünnepelhettél, és amelyhez 1000 szállal kötött?
0: Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az, hogy ellenük játszunk, és így, hogy tényleg 2 évig Zsajkó kezei alatt voltam, hogy milyen lehet úgymond az ő gondolkodásra ellen játszani, és eszméletlen érzés volt. Nyilván úgy érzem, hogy nekem egy kicsit könnyebb volt, mint a csapattársaimnak. Próbáltam ezt nekik mind átadni, az én tapasztalataimat, és szerintem eszméletlen jó meccs volt, én nagyon-nagyon élveztem, és ilyen rangadókra van szerintem szüksége a magyar bajnokságnak is.
2: Most pedig következzen Rátkai Eszter válogatottbeli csapattársa, Studer Ágnes, a pécsiek irányítója is Demjén Balázsnak adott interjút.
3: Első fél időben nagyon mentünk, ugye nincsen olyan hosszú kispadunk, Zsajkó próbált most kevesebb játékossal játszani, és az első fél időt ott tudtuk végig nyomni, bírtuk, de a második fél időben ott védekezésbe elcsúsztunk párszor, kaptunk 2 gyors triplát, meg zicsereket, és egyszerűen azt éreztem, hogy fáradunk is, tehát, hogy még nem vagyunk azon a szinten, hogy a védekezésünket sokáig bírjuk tartani, illetve így támadásba így elveszítettük a fókuszt, ugye Nagyjak 4 falttal sokáig ült, és utána már nem úgy tudott visszajönni, úgyhogy a végén igazából csak próbáltam úgymond én kicsit kapaszkodni, nem mondom, mert nem az a játékunk, amit a végén csináltunk, de azt éreztem, hogy fel kell lépni. Nyilván kicsit csalódott vagyok, de összességében 2 hete dolgozunk együtt, és próbálom a pozitívumokat levenni, és mondtam a lányoknak is, hogy igazából innen csak dolgoznunk kell tovább. Tudtuk, hogy a Szexárd egy nagyon agresszív csapat, kicsit nehéz is volt, hogy mit engednek a bírók, mit nem engednek a bírók faltatáron, úgyhogy ők ehhez most jobban hozzászoktak, jobban ki tudták használni, mi néha puhábbak voltunk, nem tudtuk úgy felvenni, aztán kaptunk faltokat gyorsan, úgyhogy ebbe kell fejlődni, tanulni, és igazából csak dolgoznunk kell tovább, nagyon hosszú a szezon, és a célunk az, hogy előrébb lépjünk, és az ilyen mérkőzéseket még szorosabbra hozzuk a végén, mert ott akkor ilyenkor bárki nyerhet mindig.
2: További tegnapi eredmények a női kosárlabda NB1-ből. Sopron Cegléd 90-66 és Vasas DVTK 40-84.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Kiütött a Honvédot a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokság tegnapi rangadóján, a címvédő végül 27-re nyert hazai medencében, Vigvári Vendel 3 góllal járult hozzá az FTC győzelméhez, majd Cifra Borókának nyilatkozott.
5: Szezonbeli 3. mérkőzést játszottátok a Honvéd ellen, az elején egy gyors rajtot vettek, de aztán a végére egyértelmű lett a végeredmény, hogy élted meg belülről?
6: Jól, mert tényleg a végén azért elég simán nyertünk, talán az első, nem tudom, 4-5 perc volt, ami szorosabb volt. Az is jó volt, mert akkor kicsit jobban belelendültünk, meg fel is kellett ébredjünk, de olyantól nagyon sima lett a mérkőzés, aminek örülök. Úgyhogy volt a hiányzónk is, úgyhogy igazából nincs sok szomorúságra. Annak örülök, hogy láttuk amúgy, hogy a Honvéd egy új taktikát próbálgat már más csapatok ellen, azt most elővették ellenünk is. Az elején kicsit még így se tudtuk jól megoldani, de aztán a végére jól működött szerintem.
2: A Honvéd jól kezdte a mérkőzést, hiszen 3,5 perc után 4-1-re vezetett, de végül tehát 27-re kikapott a Ferencvárostól. Csoma Kristóf, a Honvéd kapusa, így összegzett.
7: Nyilván jól kezdtük a meccset, vezettünk is 4-1-re. Álomszerű kezdés volt, egy újfajta védekezést kezdtünk el az elején csinálni, ami működött is, aztán a Fradi jól reagált rá, és hamar kiegyenlítettek, aztán az első negyed végén már 4-4 volt. Aztán a másik negyedben egy kicsit úgy érzem, hogy nekünk kimaradtak erről a helyzeteink, Papa jó kivédte szerintem az 5 méteresünket is, Zicsert is, emellett 2-es ember előnyünket is, úgyhogy és ezből mind gólt tudtak lőni, így el tudtak lépni 4-el is. Onnantól már nagyon nehéz a Fradival játszani, amikor már ekkora előnyük van, úgyhogy nem vagyunk boldogok. Annak örülök, hogy szerintem az első fél időben tartottuk magunkat, a másik fél időben viszont teljesen széthullott erről a támadásunk, és a védekezésben se a hibákat követtünk el, amit a Fradi megbosszult, úgyhogy sajnáljuk, de ez van, most a szentes meccsekkel koncentrálni.
2: Szintén a férfi vízilabda OB1-ben a Szolnok Kaposváron 20-11-re, míg a Vasas Szentesen 15-11-re győzött. Az alapszakasz 3. fordulójának további tegnapi eredményei: BVSC Szeged 22-13 és OSC Eger büntető párbaj után 15-13.
4: Nemzeti Sport Krónika.
2: George Russell nyerte a Form 1-es azeri nagydíjat, a Mercedes brit pilótája

0: mindössze 0,2 másodperccel előzte meg a négyszeres világbajnok Max Verstappent, míg a harmadik helyen a csuklósérüléséből visszatérő, szintén Red Bullos Isaac Adjar végzett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli ötödik lett, de előnye így is 66 pont csapattársával Russell-lel szemben. Most a tegnapi futam győztest George Russell-t hallják.
1: Hatalmas köszönet a csapatnak, amiért a nehéz időkben is hittek bennem. Igazán büszke vagyok erre a hétvégére. A verseny első fele nagyon simán ment. A biztonsági autó után viszont, mikor megláttam magam mögött Verstappent, tudtam, hogy nehéz lesz. Hihetetlenül nyomta. A legvégén aztán a sárga zászlónál elvettem a gázt, de aztán turbó problémám lett, és elment az erő, így Verstappen majdnem megelőzött a célvonalnál. Nagy kár lett volna érte, de így összességében ez egy elképesztő hétvége volt.
0: Kis Norbert címet védett és pályafutása során 8-szor is megnyerte a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot. A Révész Racing versenyzőjének előnye tegnap a Le Mans-i hétvége első futamán aratott győzelem mellett behozhatatlan. Kis Norbert egymás után 6-szor lett EB győztes, a 8. Európa-bajnoki címével pedig továbbírta a szakág rekordját. Szőcs Árpád László lett a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. A tegnapi tisztújító közgyűlésen az ügyvéd vállalkozó Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg, megbízatása pedig 2028. július 28-áig szól. Az új elnökkel Krejc Bálint beszélgetett.
2: Megmondom őszintén, hogy egy picit meglepett, tekintettel arra, hogy kívülről érkeztem ebbe a szövetségbe, tehát nekem nincs múltam a szövetségen belül. De úgy érzem, hogy az a üzenet, vagy az a cél, az a szándék, ami megfogalmazódott, az átment, és hogy egy ilyen széles alapú támogatottság viszont valóban úgy érzem, hogy legitim felhatalmazás arra, hogy azt, amit én célként kitűztem, azt összefogva ezt a közösséget együtt valósítsuk meg, és úgy gondolom, hogy meg is fogjuk valósítani.
3: Több mint 270 szavazásra jogosult tag vett részt, és már az első fordulóban megszerezte az abszolút többséget. Az, hogy ilyen magas részvétel volt, az mit jelent önnek a tenisz társadalom jövőjével kapcsolatban?
2: Számomra ez azt jelenti, hogy alapvetően aktív és erős ez a társadalom, amelyet úgy hívunk, hogy tenisz társadalom, akinek tulajdonképpen az elmúlt évek során tapasztalt inaktivitása az nem a saját terveinek, céljainak hiányából fakad, hanem egyszerűen a rendszer kiszámíthatatlansága, illetve természete jellegéből. Én azt gondolom, és ennek szeretnék megfelelni, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy az irányítás átkerül egy olyan szemléletben, ahol szolgálni szeretnénk a tenisztársadalmat, szervezni, irányítani az ő munkájukat és a szakmát közös alapokon újraindítani, ebben én úgy gondolom, hogy erre adtak bizalmat és erre szavaztak a mai napon.
0: A Magyar Tenisz Szövetség új elnökét, Szőcs Árpád Lászlót hallották. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: hallod?
1: Műsorajánló.
2: Labdarúgás.
1: A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a mai Sportreggelt. 2026. március 17-én ünnepelte 70. születésnapját Hargitay András, olimpiai bronzérmes, háromszoros világ és Európa bajnok úszó, Magyarország első úszó világbajnoka. Ebből az apropóból járt a stúdióban a kiváló sportoló, Szőke Viktória, Kovács Erika és Gyurta Gergely kérdezte őt.
0: Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sok szeretettel köszöntjük kerek születésnapját ünneplő olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnok, háromszoros Európa bajnok dr. Hargitay Andrást, az úszósport első magyar világbajnoki aranyérmesét. Jó reggelt kívánok!
3: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
4: Engem kirázott a hideg, vagy hát így végigfutott a hátamon a hideg itt az a felsorolásba.
2: És bocsánat, még sorolhatnám sokáig.
5: Univerziádé győztes és ifjúsági Európa bajnok győztes is.
2: És többszörös.
3: Bizony. Igen, hát jó.
4: És állatorvos. Bajnok,
2: de és az ország egyik legismertebb állatorvosa.
3: Ez nem igaz, de... de köszönöm szépen a köszöntést, és mindezeket vállalom, és jó eső érzés ez, hogy gondoltok rám.
4: A 70 évet is vállalod? Minden egyes
3: évét? Hát nem tudom nem vállalni, de egyébként azt inkább, azt sokkal könnyebb vállalni, mert minden, sokan nem akarják elhinni. Nem tudom, hogy miért. Villamoson, buszon nem nagyon szoktam utazni, tehát nem kell igazolnom magam, de amikor moziba megyek, és a nyugdíjas bérletet, vagy nem tudom, itt, akkor előként ne tessék arra azért, hogy személyigazolványt adjon.
2: Mert hát, nem hiszik el.
3: Hát, vagy ez a feladatuk. Én inkább azt gondolom, hogy nem hiszik el. Ezt gondolom, mert az úgy jobban hangzik.
2: De
3: jó, persze. Én nem érzem magam 70 évesnek, tehát abszolút nem. Tehát, hogyha tudok én nagyon gyerekes is lenni, sőt, az is vagyok, de...
5: Az úszás jótékony hatása. Láthatjuk, hogy 70 évesen is milyen jól tud kinézni az ember.
3: Ó, nagyon szépen köszönöm. Erre is tudnék ellen példákat mondani, de igen, az úszás azért az jó. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a sportágakat többféle beosztásba, de vannak az ugra-bugra sportágak, tehát az, amik ugye az, és akkor vannak azok, ami a kardiorespiratikus rendszert fejleszti. Tehát ilyen az úszás, a futás, a sífutás, mondjuk a gyors korcsolya, a kerékpár. Most ez annyira nagyon fontos, hogy az összes több is, ami nagyon jó dolog, a tenisz, meg a labdarúgás, minden nagyon jó dolog, igen, de ilyen korban, mint amikor például én vagyok, akkor már sokkal nagyobb a sérülés. De nyugodtan úszhat a 70-80 éves nyugdíjas, mert azért a szívének, a tüdejének, az ízületeinek az nagyon jó. Tehát, az kell is. Már a futásban nem vagyok biztos, mert ott a szétveri az ízületeket, stb. Most a sífutásra végképp nem ott el is lehet esni, tehát azért, de úszodában ott le kell a medenceparton lehet elesni, ott is súlyos sérüléseket lehet összeszedni, de azért, tehát ezek jó, úgyhogy az úszásnak később van egy ilyen.
4: Gege, tippel, mert meg elárulom, előzetesen beszélgettünk egy kicsit a Haressal, mert hogy mindenki így hív az úszodába. Nem az úszás volt az első kiválasztott sport. Tehát, hogy szerinted milyen sportoló akart lenni kiskorában? Melyik sportágat?
5: Húha.
4: Jó, te azt mondom, hogy felsorolta itt, ugye? Felsoroltad itt azok közt, amelyik nem ugra-bugra sportág.
5: Hát akkor azt gondolom, hogy sífutás? Ha már megyek.
3: A futás, hát ne arra, hogy úsz, de nem, kerékpár.
5: Kerékpár.
3: Én biciklista kerékpár. Szerettem volna, én is kerékpáros.
2: És pályakerékpáros, vagy országúti?
3: Én csak biciklizni szerettem volna, tehát akkor még nem volt olyan, meg lovaglás, nekem ez volt. És akkor, hogy egy kicsit komolyabbra váltsunk, tehát akkor a 9 éves voltam, amikor bejött egy bácsi, tudom is, hogy kicsoda a Klement Sándor, a Központi Sportiskolától, a Központi Sportiskola vízilabda szakosztálytól vagyok. Tegye fel a kezét, aki vízilabdázni szeretne. És én föltettem a kezem. Nem is tudtam úszni, hát a labda az most is nagyon távol áll tőlem, nem is tudok közelebb kerülni, mert elrúgom magamtól, tehát nem tudom. És mégis föltettem a kezem. Tehát, hogy ez egy, van egy olyan pont, amikor van az embernek az életében, amikor mondjuk ezt, hogy elhívás, valamikor ez egy sorsfordító. Nekem ez a pont, ez egy sorsfordító pont volt, és annak ellenére, hogy nem tudtam úszni, annak ellenére, hogy erre rengeteg sztori van, hogy anyukám se gondolta, hogy engem be fognak oda választani, és hogy, de hogy mégis ez változtatta meg az életemet, hogy hát tulajdonképpen én azzal, hogy én most Hargitay András vagyok, hogy most itt ülünk a Sportrádióba, Tehát ez az úszásnak köszönhető, tehát nem azért, mert én állatoros vagyok, vagy hogy milyen, ez az úszásnak köszönhető.
5: Vagyis inkább annak köszönhető, hogy te azt mondtad, hogy te szeretnél vízilabdázni. Tehát egy jó döntés, ami egy belső intuíció volt, tehát ilyenkor csak így jött magától?
3: Ez egy ilyen, megszólalt benne. Nem is értettem magam, hogy csodálkozom, miért tettem fel a kezemet? Hát nem is tudok úszni, nem is érdekelt, hogyha lementünk a Balatonhoz, annak idején volt. Én fölültem a biciklire, azt amikor hazajöttünk két hét, akkor leszálltam a bicikliről. Nem is mentem be a Balatonba, nem is érdekelt. Tehát, hogy ezek...
4: Milyen igen. Furcsa sorsok vannak, bizony, nem?
5: És milyen jól indul. Tetted, hogy jelentkeztél akkor?
3: Hát én is örülök neki. Tehát, most tudok még tovább menni, mert ugye az első ember, aki ezzel találkoztam, mert ennek volt egy... Tehát ezt már leírtam a több könyvben is, de mindegy, de... Tehát,
4: aki ez is első, jó sztori.
3: Első ember, aki ez lement, megmondták, hogy hányra kell menni. Hát gondolom, a haverokkal lemegyünk, egy kicsit ottan haszontalankodunk, és akkor ott egy bizonyos idő után oda mentem valakihez, hogy hát hogy én a közfőzési sportiskola úszó felvételére jöttem, vagy pontosabban a felvételére jöttem, hányra kellett jönni, mint amint, hány óra van most, miért jötték, és gondoltam, elkezdett valami ordibán, csak nehogy ezt kerüljek, ez volt az öreg, ez már Szécsi Tamás. Tehát és így, és akkor én azt gondoltam, hogy engem onnan rögtön ki fognak rúgni, mert nem tudtam úszni, ott pedig már nem is ezt nézte. Tehát a jellemzően, amikor egy bizonyos idő után azt történt, hogy azt mondta, összehívta a szülő értekezést, és azt mondta, hogy most Gyulán fogunk edzőtáborozni, ide csak a legszehetségesebbeket visszük le. Anyukám szépen hátvedőlt, hogy az ő fiát ez nem fogja érdekelni, és legnagyobb meglepetésére engem mondott az öreg először. Anyuka annyira nem hitt ebbe az egészbe, hogy másnap levitte uszodába, hogy ez a Hargitay András, hogy egyre gondoltunk el. Azt mondta, hogy igen, nézze meg, és hogy ez a Csík Ferenc utódja, ezt mondta. Hát tehát anyuka se hitte el.
4: És elárulta neked, hogy mit látod benned?
3: Ja, tehát
4: de úgy nézett a lábadat, tehát hogy ugye szokták nézni.
3: Hát, hogy a térde befele áll, meg stb. Ránézett, az öreg látott ilyen dolgot, de most mondok egy másikat, tehát nem csak a Daniról van szó, hanem tehát most lehet ebben a körben ismerős a Dajs Tomi. A Dajs Tominak az öreg meglehetősen furcsán vette a közlekedés. A szabályokat ennek az lett a következő, hogy összeütközött valakivel, ami természetesen másik volt a hibás, de minden esetre egy biztosítóval
4: kellett. Már az ő volt másik hibás, igen.
3: És egy biztosítónál ült. És ott látott egy embert, hogy lefel mászkálni, és oda ment hozzá, hogy azért magának van fia, az igen, az hozzá, fiú, hozzá le biztos tehetséges. Ez volt a Dajs Tamás, aki egy szenzációs hátúszó volt. Tehát az öreg így látta, hogy így ránézés abban a pillanatban.
4: A kekének láttad, hogy így kikerekedett a szeme.
3: Hát ezeket a sztorikat talán ismered, hát nem?
5: Azért, most ezeket pont nem, de...
3: Éppen, igen, hát de, azért ott jó, de mondjuk te is, hogyha valaki úsz, vagy ránézel, akkor látod, hogy a súlyemelő lesz, vagy ez
2: azért. A tornában az is hasonlóképpen, ugye a szülők testalkata alapján választják ki a gyerekeket óvodáskorukban.
4: A szüleid mennyit ért, ha már anyukádat emlegetted, mennyit éltek meg a sikereidből? Mennyire tudtál nekik nem bizonyítani, mert nyilván nem csak nekik, de hogy mennyire tetted őket büszkévé?
3: Hát apukám meghalt, amikor én 6 éves voltam. Hogy ő ebből semmit nem így ilyen szabadon nem érzékelt. Anyukám, ő persze, hát az utolsó pillanatig, hát ott azért a Tamás Acsa vitatkozott egyszer-kétszer, aztán utána, amikor...
2: Mert féltette András?
4: Féltette a kisfiát.
3: Mert szerintem igazságtalanság történt, ez edzőtábor, vagy egy versenyen volt, amikor is azt hiszem, hogy talán vacsora volt, amikor én azt gondoltam, hogy a Verasztót meg fogom viccelni, és lecsavartam a sótartót, és akkor hát ő meg elsózta a levest. Úgyhogy hát ez egy nagyon jó pofon dolognak tűnt, az öreg ez kiszúlt, és a Hargitay menj fel a szobádba. De Tamás, anyukám volt, de Tamás, hát hogy képzeli ezt? Hát azt mondja, és akkor, hát de az egy kizárt dolog, az én fiam ilyet nem csinál, jó, gyere vissza, mit csináltál, elmondtam. Onnantól kezdve anyuka nem szólt bele ebbe a dologba. Tehát ő, az öreg meg értette vele, hogy...
4: De büszke volt arra, amit elértél?
3: Ó, nagyon. Hát persze. Úgyhogy, igen.
2: Az első nagy sikert, ugye 9 évesen kezdte András az úszást, és aztán 13 évesen már ifjúsági Európa bajnoki aranyérmeket nyert. Mit szólt az édesanyjahoz, vagy hogy ünnepeltek, vissza tud erre emlékezni? Mennyire élénken élnek még ezek az emlékek?
3: Hát nekem van egy olyan, nem tudom, mindegy, van egy olyan lehetőség, hogy nem is egy olyan tapasztalatom, hogy én akarok, én most visszamegyek, én azt látom az úszodát, én látom a 200 mellett, ahogy úszom, mindent visszatudom. Azt meg tudom, arra emlékszem, mert ezt szoktam is mondani, amikor kimentem, azért tudni kell, én 13 éves voltam, és a 15 évesekkel együtt, azért az nagyon 200 mell volt. És akkor hogy mentünk ki, most ezt igazából nem mondom el, de a lényeg az, hogy volt egy olyan pont, amikor már innentől kezdve indul az ember a döntőre. És odalépett hozzám az öreg, és azt mondta, ne felejtsd el, fiam, most a hazádért úszol. most akkor ott az egy kicsit szívenütött, hogy ez itt már nem arról van szó, hogy a Hargitay András Kás is, hogy ezért, hanem hogy ott már azért az egy súlyosabb dolog. És akkor azt úgy is húztam.
4: De ezt olyan korban felfogja az ember ezt a mondatot?
3: Azt felfogta. És utána, amikor játszottak a himnusz, az öreg elment, és a Voss sírt a
4: tehát akkor magyarán te is, neked is sikerült őt megríkatni azért. Ritkán, de
2: és nem csak itt, hanem még más alkalommal.
3: Más alkalommal nem, de ez tényleg egy olyan dolog volt, de nem én, hanem egyáltalán a helyzet. Tehát az, hogy elkezdtem 65-ben úszni, nem tudtam, semmit nem tudtam, és 69-ben, tehát rá 4 évre, ifjúsági Európa-bajnokság, hát azért ott azért azt föl lehet tenni, hogy azért ott történik valami fajta munka.
4: Hát talán csak... semmit nem is úsztál.
3: Sem, hát nem is tudtam, de nem csak én, hát a többiek, hát minket ő tanított meg úszni. Hát az a ritka olyan edző, aki megtanítja a versenyzőt úszni, és utána fölviszi az olimpiai bajnokságig. Vagy a világbajnokságig, vagy valamit. Tehát ez egy nagyon nagy dolog.
4: És az a 69-es ifjúsági EB volt, ahol te Gyarmati Andreával?
3: Igen. Hát Andrea is nyert ott. Igen. Aztán kettőt. Mert hát Gyarmati Andrea akkor már olyan név volt, hogy már így néztünk fel, 70-ben ő meg már Európa-bajnokságot nyert.
2: 69-ben volt 15 éves, ha jól számolom, Andrea.
3: Hát igen.
2: Körülbelül.
3: Nem tudom, de idősebb volt, mint én, de igen, lehet, igen, mert ő az utolsó ifjebbje volt, igen.
5: És akkor 69-ben volt az a pont, amikor ifjúsági Európa-bajnokként már elhitted, hogy te is lehetsz olyan nagy úszó. Vagy akkor még csak kezdődött, vagy csírázott valamilyen gondolat?
3: Nem, én nem, ezzel nem gondolkoztam. Felálltam az edzés elején, a Tamás Bácsi megmondta, hogy mi a feladat, én meg azt meg kell csináljam, és ennyi volt. Én azt mondta, hogy ha ezeket végig csináltak, akkor lesztek olimpiai bajnokok, akkor lesz világbajnokok, akkor még éppen nem volt az, de euró. Szóval, hogy akkor csak nem borzasztó egyszerű volt, hát most ezt neked mondom, csak végre kellett hajtani az edzést, ami aztán olyan volt, hogy na, hát az nehéz volt, tehát az nem volt olyan vidám. De
4: ha akarod, utána... visszamész gondolatba az edzésre is?
3: Mindegyiket tudom. Hát nem mindegyik edző, de azért vannak olyan... Hát azért vannak ilyenek, hogy mondjuk amikor az öreg azt mondta, hogy kedvezményt adok, akkor jött a nagy alasz. Tehát az volt a borzasztó. Tehát amikor, hogy kedvezményt adok, hát attól félt mindenki. Volt egy olyan, hogy 50 métereket úsztunk gyorsan, és akkor 1 percre. Ami azt jelenti, hogy ha 30 másodpercet úszol, akkor 30 másodperc pihenőd van. És akkor nem tudom, ilyen-olyan-olyan levegővel, és akkor a végén már 5-ös levegővel volt, és akkor a végén az öreg kedvezményt adott, és azt mondta, hogy ja, hogy bocsánat, levegő nélkül, tehát levegő nélkül, 50 méter nem egy olyan nagy dolog leúszni, de azért nem egy átlagos.
4: Pláne nem sokat gyára, igen, nem?
3: Na, a végén kedvezményt adok, nem kell megállni 50 méternél.
2: Micsoda kedvezmény.
3: Tehát akkor mindenki úszhat tovább. Na most a Veraszlova, vele voltam egy pár, mi tovább úszunk 75-ig, ahelyett, hogy ráfordultunk volna, mindegy, ott megálltunk, és akkor, de az akkor már elég súlyos volt. És utánunk jött a Sós, ez egy érdekes. A Sós pedig ezt látta, hogy mi 75-ig elúsztunk, és ő ráfordult, és úszott tovább. És úgy ugrottunk, beérte, már süllyedt el, már majdnem megfulladt. Úgyhogy igen. Ezek, most is ellenzem, hogy még öklözött a kezével. Hogy
5: de akkor az már nem ért, ugye? Tehát akkor nem nyert, hiszen elájult a versenyben.
3: De ő úszott a legtovább, tehát ő győzött ebben. Szóval hogy ott hát olyanok is voltak, hogy a 150 éves császárhúszadának ott abba úsztam. Nem akartak elhinni a NDK-sok, hogy egyáltalán, hogy milyen helyen vagyunk. Úgyhogy eljöttek különböző helyen. Na végül is aztán bedöntötték az úszoda falát, és oda egy üvegfalat építettek föl. Onnan szűrődött be valami fény. És egy, persze, világítás, ilyen, nem is halogén lámpák, hanem higanygőz lámpák, a borzasztó volt, és akkor úsztunk fel, mint 15-szer százat, vagy valami ilyesmit, amikor is egyszer csak elment a higanygőz lámpa, és tök sötét lett a úszodába. Tehát semmi. És ugyanúgy úsztunk tovább. Tehát semmi. Az öreg pedig a fény felé fordulva diktálta az időket, amelyik nem úszta meg az ismételt, persze, de ugyanúgy úsztunk tovább, mintha semmi nem történt. Semmi. De eszünkbe se jutott, hogy meg fölkapom a fejem, vagy most akkor már nem. Tehát mi azért nagyon ki voltunk képezve. Hát azért az... De az biztos, hogy ha most 71-ben, hogyha már kimentem az ifi EB-re, és akkor csak az volt, hogy mentem el a következő számra, akkor már azt kiabálták, hogy ajajaj, Hargitay. Tehát, hogy akkor ott volna volt tekintély.
2: Volt neve. Sikerült 7 érmet volt szerezni, ha jól számoltam. 6 aranyérmet, 1 bronzérmet?
3: Igen.
2: Fantasztikus.
4: Igen. Ezek az érmek kezdett a Müncheni olimpia. Ezek az érmek megvannak?
3: Persze.
4: Tényleg?
3: Ahogyne, persze.
2: Kiemelt helyen?
3: Hát van egy vitrin, abban benne van minden, de hát... De igen, ezek azért fontos. Tehát az ifi Európa-bajnokság úszásban az fontos, mert szerintem az ifi Európa, aki már ifi Európa-bajnok lesz, abból már lehet valami. De még nem biztos, hogy az lesz, de abból már lehet. Úgyhogy ezek igen fontosak.
4: Mit mondtál, 72
2: így
4: München?
2: Van, 72 München. Mekkora izgalmakkal készült András az olimpiára, és mik voltak a várakozások?
4: Bocsánat, abban az időben ugye nem mostani világot éltünk, akkor tudtátok, hogy mi az az olimpia?
3: Hát a Tamárkasi azért mondogatta, hogy az olimpia meg az olimpia bajnok mindent, azért ezt tudtuk. Én 72 áprilisában, március áprilisában akkor kimentünk Amerikába, amit az öreg nem nagyon akar, de végül is rávették, hogy legyen, tehát hogy menjünk, mert ott tanulni lehet. És akkor ott némileg a nemzetközi versenyben ott részt vettem, és hogyha egy évvel korábban is kimegyek Amerikába, akkor valószínűleg akkor ott meg tudom nyerni a 72-es olimpiai bajnokságot, ahol egyébként még csak 16 éves voltam, de én annyira ott a 20 éves bácsiknak, akik olyan tényleg ez volt a Geri hal, meg ezeket, tehát ez ott, hú, hát én itt vagyok 16 évesen kicsi gyerekként, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Az öreg azt mondta, nem nagyon készültünk, vagy nem nagyon, nem ilyen szempontból készültem én. Az öreg megmondta, hogy mit kell csinálnom, mennyi eddig a Geri, ő volt a Geri hal az 4 perc 30,8 másodperce volt a világrekorder, mert a többi még 4,40-en belül nem úszott. Tehát az 10 másodperc.
4: Most 400-vegyesről beszélünk.
3: 400-vegyesről, ami most már ő helyes.
4: Csak igen. A hallgató.
5: És az idősebbik, mert ugye volt a fiatalabbik, aki 50 az a, gyorsan igen, lett, igen, tehát igen, sprinter,
3: igen.
5: Illetve
3: igen.
2: Szintén egy testvérpár.
4: De jó, hogy van köztünk úszó.
3: Igen. És akkor azt mondta, hogy eddig menjél vele, és akkor utána, ha úgy lejezed, akkor hagyd el. Én meg belementem elúszásba, és akkor hát jó, akkor.
4: Tehát,
3: és akkor elhagytam, csak közben már a másik kettő, a Tim Mackey meg a Gunnar Larsson az meg előre ment, és akkor na mindegy, most már, hogyha megnézem ezt a versenyt, akkor Guta üt meg, mert 7/10 másodperc volt az első és a harmadik között, az első és a második között 2000-ed, és hogyha egy kicsit összeszedem magam, most már úgy gondolom, hogy akkor lehet, hogy meg tudtam volna őket verni, de ez már, ezek feltételezések, mindegy, csak a Guta üt meg. Mindegy, ez az első, amit el...
4: De ahogy a Viki kérdezte, izgalom volt benned? Vagy szóval, hogy ahogy én is...
3: Nem volt bennem
4: izgalom. Tehát egy versenyre mentél, olyanra, mint addig, aminél Tamás bácsi elmondta, hogy mit kell csinálnod.
3: Ezt én tudtam, hogy nálamnál többen senki nem dolgozott, én mindent megcsináltam, én fölkészültem. Ha azt, akkor annyi leszek, amikor. Nem. Ez engem nem izgatott, hogy most akkor jaj, mit fognak mondani, semmi. Tehát én elvégeztem a feladatot. És akkor az annak elég kellett lenni. Hozzáteszem, hogy azt a feladatot, amit az öreg írt ki, tehát azért az nem volt könnyű. Tehát aki azt elvégezte, az tudott.
2: Olimpiai bronzérem született 72-ben. Hogy ünnepelték itthon? Mennyire tudott örülni ennek a bronzéremnek, András?
3: Hát az elején még nagyon örültem neki, akkor ott teljesen el voltam ájulva, fölkerültem a... nem a falra, hanem ott van egy ilyen hírességek fala, vagy az éremtáblázatot már az olimpiai faluban, már a magyaroknál is, hogy
2: hát
3: akkor
2: az
3: ott...
2: Az egy dicsőségfal tulajdonképpen.
3: Igen, és akkor ez egy micsoda nagy dolog, és ahogy haladtunk előre, hogy egyre többen jöttek már a második, meg az aranyérmek, és akkor ott én ott a harmadik, akkor szerepeltek még kategóriába. Na,
2: de mire hazajöttél, már nem voltál olyan boldog.
3: Hát igen, azt gondoltam, hogy na, az igazából az első. Tehát azokat jegyzik meg, az összes többi a futottak mi kategóriában, persze nagyon örülünk neki, meg minden, de nem arra gondol az ember, amikor elkezd úszni, vagy bármilyen sportot, hogy én majd harmadik szeretnék lenni. Nem, első szeretnék lenni.
4: Kész. Na, de a világbajnokságon 3-szor voltál első.
3: Igen. Hát az jó, az nagyon jó volt. De azt 73-ban volt az első. Azt én akkor nem tudtam, de most ezt már tudom, hogy az Belgrádban volt, ami Nándorfehérvár egyébként, és azért ott történtek olyan dolgok, amikre mi magyarok nagyon büszkék kell, hogy legyünk, és azok is vagyunk, és nekem ez egy óriási erőt. Akkor én nem tudtam. Hát a Belgrád, az Jugoszlávia, hát ez, de most már ezt tudom. Tehát azért ott az egy komoly dolgok történtek. Na, és akkor ott, amikor elindultam a nézszerzésén, akkor én azt már tudtam, hogy én ott ezt meg fogom nyerni, mert mindenkinek jobb voltam, azt tudtam, mert korábban megvertem őket. Nem is nagyon. Az öreg az ott ült egyébként 300 méterig, és ahol 300 méter után fölállt és kiment. Azt mondta, hogy ez meg fogja nyerni. Amikor odaült, akkor megkérdezték, hogy na mi lesz? Azt mondja, mi lesz? A magyar úszósort megszerzi az első világbajnokságot. Hát Tamásat nem mondja. Azt mondja, hogy nem mondja, én készítettem fel, pontosan tudom. 300 méternél fölállt, azt mondtam, hogy a következő gyereket felkészíteni. Amit ott én elrontottam, az, hogy a 200 pillangón, ahol az első meg a hatodik között 6/10 másodperc volt, egy rossz forduló, stb. Hogy én ott azt is megnyerhettem volna, 200 pillangot. Mert én már akkor 200 pillangon már én voltam Európa-bajnok. 74-ben már ott az. De az viszont, az egy hiba volt. Az is egy hiba volt.
2: Ezzel az első magyar a úszóvilágbajnoki aranyéremmel és a vegyes sikerrel el is indult a vegyes úszás nagy generációjának a sora, amelyet András indított el tulajdonképpen.
3: Igen, csak még egy gondolattal, tehát megnyertem a világbajnokságot, jövök az öreggel szembe, húzhattál volna a világrekordot is. Tehát, hogy jó. És egyébként tényleg.
4: Ez olyan volt, mint a kedvezményt adok.
3: Szóval, hogyha ő megdicsért, na, ha az öreg megdicsért, akkor az maradéktalan volt. De ő mindig a hibát kereste, ő mindig azt nézte, hogy nem toltál végig, nem hogy fogtál
4: a vizet. De András, te voltál valaha is úgy igazán elégedett önmagadnak?
3: Hát, lehet mondani, hogy nem, az is, hogy igen. De azért egy ilyen győzelem után az ember elégedett.
4: Hát nyilván, az csak azt jó, hogy kimondod így most nekünk.
3: De persze, tehát azért az ember azért helyre tette. Tehát most, hogy hát a 400 vegyes, vagy a vegyes úszás, azért az korábbról indult el, mert mi már gyakorlatilag a 69-71-től kezdve már ott végigvertük az egész
2: de
3: világot.
2: De világbajnokság szempontjából.
3: A világbajnokság szempontjából, igen, nemzet, de már ott azért ott, tehát ott már elindult egy felkészülési típus, mert itt azt hiszem, hogy ez a lényeg, ami a vegyes felkészülési típus. Tehát nem hátúszó, nem mellúszó, nem tudom, hanem vegyes. És akkor most is így van egyébként, hát erre alapozódik most is a magyar úszó sport, hogy mindenki vegyesre készül. És akkor ott mit tudom, csak mondom, szegény Verves Albán, aki már nincs közöttünk, hát őt mondjuk vegyesre nem lehetett volna edzeni, mert ő mellen tudott úszni, aztán kész.
4: Hát de Gyurta Dániel is, nem tudom, nagyon nézed az órát, mert így most adódna a kérdést megkérdezni kettőtöktől, hogy mondjátok már meg, mi jó van a 400 vegyesben.
2: De most csak egy rövid válasz, és aztán majd a következő
4: fél órában.
2: Tehát, hogy
4: egy nagyon-nagyon nehéz, összetett úszás, nem?
3: Mi jó? De mi jó van az úszásról? Mi jó? Semmi.
4: Mindig azt mondjátok, hogy szeretitek. Hát, nekem mindegyik ezt mondta.
3: De majd fejtsük ki később.
4: Igen.
3: De mi jó van az életben?
2: Igen, hát jó kérdések. Nagyon jó kérdések.
3: Mi értelme van ennek? Hát semmi.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta. Október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban, szigorúbb feltételekkel vezethetik be a vagyonadót, marad a kellemes őszi idő. Pecz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Újabb támadóját vesztette el a magyar labdarúgó válogatott. A hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Regic Damir a pénteki ukránok elleni nemzetek ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. A Salzburg szélsője miatt már el is hagyta az edzőtábort. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. Lemarad a jövő évi Európa-bajnokságról a magyar U21-es labdarúgó válogatott, miután a selejtező 6. fordulójában 3-1-re kikapott Varasdon Horvátországtól. A korosztályos nemzeti együttes 3 ponttal csak a 4. helyen áll csoportjában, és már nincs esélye, hogy kijusson az EB-re. Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, végül 27-23-ra kikapott az Eurókupa elődöntőjében a magyar női kézilabda válogatott. A magyar csapat ma 13 óra 15 perctől a házigazda románokkal csap össze a bronzéremért Bukarestben. George Russell nyerte a Forma 1-es azeri nagy díjat. A Mercedes brit pilótája mindössze 0,2 másodperccel előzte meg a 4-szeres világbajnok Max Verstappent, míg a 3. helyen a csuklósérüléséből visszatérő, szintén Red Bullos Isaac Adjar végzett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli 5. lett, de így is 66 pont az előnye csapattársával Russell-lel szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeg határt 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére, a program még idén elindul. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet az európai delegált ügyészek végzik majd. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, 1 ember meghalt. Thaiföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyolfelhős napos idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertőtó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben általában 21 és 25, késő este 14 és 18 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Továbbra is itt van velünk kerek 70. születésnapját ünneplő dr. Hargitay András, a 70-es évek nagy sztárja, a hazai és a nemzetközi úszósport nagy egyénisége, olimpiai bronzérmese, világ és Európa bajnoka, és hát az egyik legismertebb állatorvos is hazánkban. De most már a nyugdíjas éveit tölti?
2: Igen, nyugdíjas évemet töltöm, még bejárva dolgozgatni.
1: Pedig én tudom, hogy sokan szerették, hát, amikor vitték önhöz a kutyájukat.
2: Igen, és ennek én örülök is, de a legismertebb állatorvos azért az nem én vagyok szerintem,
1: ez
2: de
1: az egyik legismertebb.
2: Az egyik, igen.
1: Na, ott fejeztük, hogy mi értelme van az úszásnak, mi a jó az úszásban, vagy mi a jó az életben.
2: Igen, mi a jó.
1: Mik a válaszok?
2: Egyáltalán. Sose felejtem el, hogy ifjúsági kapitányként kint voltunk Szingapurba, és egy ifjúsági világbajnokságon, és ott vártuk a busszal föllépő csapatot, stb. És akkor a Kovács Tíme, a doktornővel beszélgettünk, hogy hát, hogy ez mi. És akkor mondom, Tímikém, nézd meg, hogy itt milyen energiák mozdulnak meg. Ide jövünk Szingapurba, nem tudom, hány ember, hány ország, és akkor mindez csak azért, hogy kiéri előbb a falat 2/10 másodperc, az 1/10, de hogy ez egy hülyeség. Hát ez mi értelme van ennek? Hát egyébként semmi. Az egyik oldalon semmi, a másik oldalon pedig egy világ. Tehát ott az, hogy már ifjúsági világbajnokságon ő legyen a legjobb, akkor még a felnőttek még sincsenek sehol se, az elképesztő munka van benne, az a munka az értelme, az az egésznek, amit beletesz, és ami miatt ő aztán elmondhatja, ő ráadásul egy olyan sportágban, ahol 10/100 másodpercre megmondják, hogy az ő az első. Na, az az értelme. Azt szerintem az emberi munka, az emberi lét.
3: Tiltják ezt a kérdést újságíróknak, hogy milyen érzés, de vissza tudod adni, hogy a világ legjobbjának lenni valamiben, az azért keveseknek adatik meg.
1: Hát a magyar úszósport első világbajnoki aranyérmesének lenni sem.
3: Milyen érzések, hogy milyen gondolatok, amikor ki tudod mondani, én vagyok ebben a legjobb a világon.
2: Ez egy nagyon jó érzés, és hogyha most visszagondolok az életre, amit én igazából legjobban tudtam, az az úszás akkor. Mert akkor én voltam a világ legjobban, a világrekorder, tehát nálam jobban akkor nem, abban a pillanatban, lehet, hogy héttel később már igen, de azért más, ma meg már ezek az eredményeket már a serdőbajnokságon sehol nincsenek, de igen, az egy nagyon jó érzés, hogy valamit én csináltam, valamit elvégeztem egy munkát, és ennek a munkának ez az eredménye, ez egy jó, most ezt lehet, de viszont ezt helyén kell kezelni. Mert utána, hogyha valakinek elszáll az agya ettől, akkor azért bele lehet csúszni.
3: Pedig az könnyű, nem, Gege? Nem, hát azért nézek rá, hogy a tiéd elszállt.
4: Aztán nyilván, hogy ahogy felgyorsult világ,

0: Vittem haza az érmeket a magyar versenyekről, hogy ötösével, hatosával, és akkor ennek megfelelőképpen úgy meg is nőtt a mellkasom térfogata, én már akkor annyira nem tanultam, stb. Na, ennek az lett a vége, hogy megmondta anyukám, hogy még egy egyest hozol, akkor befejeztük az úszást. Hát ennek nem, még, nem csak még egy egyes lesz, hanem két oldalas intő is, mert nem akartam kivinni az ellenőrzőmet arra, hogy én ott beírják nekem az egyest. És akkor azt kidobtam, mindegy, ott aztán a leesett a tanári asztalról.
1: El se tudjuk képzelni, hogy ilyeneket csináltam.
0: Én nagyon rossz gyerek, nagyon agresszív és nagyon rossz gyerek voltam.
1: Agresszív?
0: Nagyon. Hú, az agresszivitás az szörnyű. Igen, azt nem siszi el senki, de én nagyon agresszív vagyok. Wow. Csak ez a szerencsé, hogy magam felé fordítom. Na és végül is két oldalas intő. Hát anyukám még hazamentem, na akkor itt. És akkor őt elmondott néhány dolgot, amit én annyira megsértődtem, hogy velem, a nagy Hargita Jandrások, igen, hogy így bánnak, hogy rögtön el is rohantam otthonról. Hogy most én a világá megyek, az a világ egyébként az úszodában. Úgyhogy lementem úszodába, az öreg még akkor ott volt, nem az öreg még akkor ott volt, és akkor ott hát elmondtam neki. És akkor azt mondta, na ide figyelj, te most azt hiszed, hogy te nagyon jó úszó vagy. Hát most te csak ott az jó úszó, ha a saját korosztályodban. De már a magyaroknál a felnőtteknél már sehol nem vagy. Ezek a magyar felnőttek a világon sehol nincsenek. Te tudod, te belőled lehet valaki. Ha olyan nagy szerénységgel és olyan alázattal készülsz a munkára, akkor lehet belőled, de így meg senki nem lesz belőled. Hogyha akkor én ott megváltoztam egy kicsit, és akkor ott igyekeztem ennek megfelelőképpen.
1: A mellkasod összében?
0: Hát akkor ott az öreg ott helyretett.
2: Tehát és utána akkor... érlelődött meg Andrásban, hogy akkor az állatorvosi egyetemre megy tovább tanulni?
0: Nem, az állatorvosi egyetem az egy furcsa dolog, az épp úgy nem... hogy is mondjam, logikusan következik, mint hogy...
1: Mint ahogy mint, a készfeltétel volt.
0: Igen, mert én Erdélyt szerettem volna lenni, tehát én láttam a...
1: A természet szeretete?
0: Igen, a Homoki Nagy Istvánnak a Gyöngyvirágtól Obfolási című fiatal, és elhatároztam, hogy úgy fogok élni. Aztán rájöttem, hogy ez nem úgy megy már akkor, úgyhogy ebből aztán lett a Kauszista bácsi, aki nekünk a sportorvosunk volt, jártam be hozzá a sportkórházba, és én nagyon szerettem azt a milliót, azt a segíteni akarást, ahogy az orvos, ahogy segít az embereken. Ez egy fantasztikus dolog volt. És akkor az egyik, nem nincsenek véletlenek, egyébként azt jól tudjuk, hogy sehol nincsenek véletlenek, hogy a szomszédunknak az egy állatorvos volt, annak a fia is, meg a felesége is, meg annak a férje is állatorvos volt, és ők kint laktak a Budakeszi Vadbiológiai Kutatóintézet, de pont olyan körülmények között. És akkor így valahogy ebből lett az állatorvosság. És nagyon örülök neki, hogy ezt, mert ez egy nagyon szép foglalkozás. Én nem nagy állatokkal foglalkozom, hanem nem gazdasági használatokkal, hanem úgynevezett társállatokkal, vagy kisállatokkal, ahol automatikusan ugye van egy ilyen mondás, hogy az orvos az embereket, az állatorvos az emberiséget gyógyítja, és ezt én valóban így gondolom. Tehát a gyógyítás önmagában véve az egy nagyon fontos dolog, hogy most mi a gyógyítás, az egy másik kérdés, mert az, hogy van valakinek egy célja, és azt eléri, az is egy bizonyos fajta gyógyítás, akár szülőként, akár edzőként, akár tanárként, de hogyha odafordul valaki hozzám, vagy hozzánk, hogy beteg az állat, és azon rajta az állaton keresztül az emberen is segíteni kell, és az én számomra ez a legfontosabb dolog. És milyen érdekes, mert most csak fűzöm a gondolatokat egyikre a másikra, hogy...
1: Még szerencsé, hogy azt mondta, hogy nem szeret beszélni.
0: Hát most képzeld, ha tudnék, de... hogy 72-50 éves olimpiára mentünk ki, és akkor... kimentünk egy csapattal, és akkor ott elment, megillátogattuk a helyszíneket. Most az ott mit értünk át, mit nem, az egy másik kérdés, de ott értettem meg, hogy ott nekem mennyien dulkoltak. Hogy akkor még volt olyan lehetőség, hogy a vívók átjöttek, mert azt hitték, hogy majd a kis Hargitai, hogy majd az majd megnyeri a vegyes, és átjöttek. És én annyira sajnáltam, hogy csalódást okoztam ezeknek az embereknek, hogy én csak harmadik lettem. És ez ott megfogalmazódott bennem, hogy benne mennyien bíztak, hogy mennyi embernek adtam volna azt, hogy na majd ebből lesz valami. És ott az úgy nem sikerült.
1: De miért persze, gondolod akkor... a bronzére, mert nem adtál nekünk?
0: Hát az aranyjal mégis akkor
2: betettem. Azt én értem. Jó, de szépen csillog nagyon ez a bronzére.
0: Szépen csillog, szép, de azért az aranya, azért az azóta sincs, de mindegy, de hát az...
1: Ez minden beszélgetésünkből kijön. Egy fél mondat elejéig, hogy nem látlak emiatt boldogtalanna.
0: Nem.
2: Meg
0: nem
2: nincs is hiányérzete Andrásnak. Ugye
1: hát 1965 és 82
2: között zajlott ez a nagyon tartalmas és eredményes pályafutása. Jól számoltam, 17 évig.
0: Hát
2: és azért jobbnál jobb
0: idő,
2: eredmények.
1: Az már gombosból is sok szoktam mondani.
2: És már az egy jó érzés volt. Az állatorvosi egyetemet is elvitt.
0: Az már nem volt könnyű, mert amikor 76-ban elkezdtem az állatorvosit, akkor amellett úszni, hát azért az nem volt könnyű, de mindegy, meg lehet azt is oldani. Ez egy azt gondolom, hogy amikor az ember visszagondol a fiatalságára, az már eleve egy jó dolog.

0: Tehát nem, hogy hát én fiatal voltam, de rossz. Nem, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Tehát, és nekem olyan élményeim voltak, hogy pontosan az 1971-es, akkor még csak 14, akkor voltam 69-ben, bocsánat, 13, 14 éves koromban, én 14 éves koromban én már autót vásároltam anyukámnak. Tehát azért 1971-ben anyukámnak én vettem automata mosógépet, televíziót, ami nagyon nagy, ami nagyon nagy dolog volt, és ezt én meg tudtam tenni, tehát ez egy óriási dolog volt, hogy 1970-ben, hát ugye 72-ben mentünk ki először Amerikába, hát az emberek nem, hogy Amerikában nem mentek ki, hanem nem tudom én, sehova nem mentek ki, Bécsbe se. És én meg úgy járkáltam ki, hogy ezek nekem 20 éves koromban a saját autóm volt, meg úgy anyukámnak is vettem még egy másik autót. Tehát hogy ez egy fantasztikus dolog volt, nekem megváltozott az egész, a világszemléletem, egy csomó minden dolog, és akkor őszintén szóval még azt hittem, mert akkor még átsingozott az ember, hogy jaj, de jó, ez kint, hogy ott kint, hogy... És az akkor rögtön eljött az ember, hogy volt hosszú idő, amikor engem évente meghívtak az Indiai Egyetemre, a Kanszilmen. A Marspiszről leszette a trikóját, és odaadta nekem. Meg is van még. Az, amikor azt mondja, hogy ebből a gyerekből jó úszó lesz. És a Kanszilmen éveken keresztül hívott meg, és nem engedte ki minket, mert akkor kim vagyunk. Biszko Bélával így ültem vele egymás szembe, és azt mondta, hogy nem engedem, hogy kimarad. De a Biszko elvtárs, hát kimaradtak én akármikor, hát egy évben nem tudom, házszal megyek ki. Nem. Most pedig úgy mennek ki Amerikába a gyerekek, hogy minden további nélkül. Nem azt mondom, miattam, de azért valamilyen szinten azért volt ebbe részem, mint hogy abban is van, azt gondolom, hogy részem, hogy a Darnyék megnyert, meg Egerszeg megnyerték 88-ban az olimpiát.
1: De szerintem
0: nem,
1: ezt ők is elmondja. Meg még a Szécsi Tamás is elmondta, hogy veletek tanult meg edző lenni.
0: Igen.
1: András, hogyha Vikit szépen végigvezette, 72-re azt mondtad, hogy nyerhettél volna. Igen. 76-ban
0: akkor is.
1: Mindenki azt mondta, éppen hogy neked nyerned kell.
2: És aztán,
1: tehát, hogy ezt már megfejtettük? Tehát melyik a kevésbé? Igen, melyik a fájóbb olimpia?
0: Hát a 76-os. Mert a 72-ben ott azért mégis csak nyertem egy bronzérmet.
1: Hát nyilván, csak
0: azt
1: mondtad, hogy...
0: A csak negyedik lettem, tehát az meg még rosszabb volt, mindegy, de ott nagyobb volt az esélyem. És az csak rajta
1: de
0: múlott.
1: De tudtad is, hogy
0: persze, azt hát én úgy mentem oda, hogy én ott mindenkit megverek. Ott mindenkinél jobb voltam, aki velem úszott.
1: Ez egyértelműen az akklimatizációs gondok?
0: Hát sok minden dolog volt.
1: Mert sok mindenről beszéltetek ti is.
3: Akár a felkészülés, esetleg a formába
0: az öreg és a köztem lévő feltétlen bizalom az egy kicsit megszűnt.
1: Sok vagy volt már együtt, nem? Csak... Szerintem elfáradhat egy kapcsolat bármikor, nem?
0: Az öreg biztos tud ilyeneket, de tehát volt, ugye, amikor úgy jöttünk haza a versenyről, hogy a repülőtér egyik részébe ősz, mi meg a másikban, mert olyan távol álltunk egymást, hogy már csak lenézni nem bírtam, hogy mi, ahogy azért ilyenek. Mondjuk egy edzés közben azért elő tud fordulni, tehát többször is. Tehát amikor az ember nem úgy tekint az edzőjére, hogy jaj, de jó fej. Tehát, de az a fajta feltétlen bizalom, most itt inkább azt mondom, az a fajta feltétlen bizalom, amikor mindenki az ember egy kérdőjelet oda tett, hogy le kell úszni, ez hülyeség, nem így kéne.
1: De nem lehet azért, hogy felnőttél?
0: Hát 20 éves, hát ha felnőtt
1: hát
0: a 20 éves.
1: Azért az... 20 évesen más, mint 9 évesen, nem?
0: Azért az más, igen. Hát de 17 látod, évesen az... is más, de 20 évesen azt gondolja az ember, hogy felnőtt, hát felnőtt nőtt fel semmi, tehát gyerek.
2: És azt egy kicsit előre megyünk még, 76 után 78-ban nyert András még egy VB érmet.
0: Igen, akkor...
2: És aztán következett az, a moszkvai olimpia, ahol szintén negyedik lett. Igen. Azt már lehetett tudni, hogy ez az utolsó olimpia lesz?
0: Hát az már biztos volt, mert ugye akkor már 24 éves után, akkor a 24 éves az olyan öreg volt már, hogy első lehetett gondolni, valaki 30 éves korában még úszik. Hát ilyen nem volt. Úgyhogy igen, akkor azt úgy tudtuk, hogy az a vége. Ott is a felkészülés. Csak magamnak köszönhetem. De, tehát...
1: András mindig magába keresi a hibát. Én azt a beszélgetéseinkből ezt ültem.
0: Akkor alapvetéseket le kell tegyünk. Az első dolog. Nehéz a boldogságot önmagunkban megtalálni. Másod pedig lehetetlen. Minden belőled indul ki. Minden. Uh-huh. Erre van egy olyan, hogy oda gyűjtem, ahol vagyok. Igen.
2: Hát igen, és a látásmód.
0: Hát pontosan. Hát azért vagy itt. Azért, mert ezt csinált. Ezt maga, ez lett volna. Nem, az volt, ezt választottad, ezért vagy most itt. Tehát ez az első. Igen, magamban. Én mondhatom, persze, tudok hibát keresni másba, de semmi, ezt nekem tudnom kellett volna. Egy olimpiai bajnokságot nem úgy lehet nyerni, hogy hát most összehozta a sors. Az elképesztő. munka, tudatosság, céltudatosság, áldozat, azért tekintenek úgy föl arra, aki olimpiai bajnok, és azért nem veszik annyira, aki második, vagy harmadik, mert nem tudta azt úgy elérni. Ettől még lehet nagyon rendes ember, meg nagyon rendes, mint a minden lehet, de azért az egy komoly dolog. Tehát hát a Gege pontosan tudja, hogy a végigmész edzésen, hogy az nem játék. Tehát nem akkor, amikor megnyertem, és jaj, de jó, hazajövök, hanem a másnap, amikor le kell menni.
3: Pontosan.
0: Ezt nem tudják elképzelni az átlag emberek. Hát azok, hogy hát milyen szerintem jó dolgod van neki. Nagyon meg kell dolgozni. Igen, tehát szerintem az én hibám volt ez a 80-as olimpia is. Tudtam, hogy mi kellett volna. El tudom azt is mondani, hogy akkor már az volt, hogy a Zonyár Jancsi nagyon jól úszott mellen, és annak az edzője a Nagy Jóska volt. És akkor, hát én elmentem hozzá, titokba, mert az öreget nem mertem, úristen, mi lesz, hogy tanítson meg engem arra, mert a technikára meg is tanított, és azt mondta, hogy már többet ehhez nem tud hozzátenni, mert már 1,3 vagy 6, nem tudom mennyi másodperce, már 100-on, már annyival jobb vagyok. Szóval neked a hátúszásod nagyon gyenge. Neked a hátúszáson kéne változtatni. Menjél el az öreghez, és kérd meg, hogy javítson. És én azt mondtam, hogy ezt én már nem tudom. Mert akkor egy héten 7-szer edztünk, tehát nem 7-szer, hanem 14-szer, meg 2-szer, tehát minden nap, és akkor már hidegrázott ki, hogy még
1: most plusz ezzel még az öreghez. Most ezzel a fejeddel már visszamenni?
0: Ha hogy a fenében, ne, persze. Valószínűleg ezzel a fejemmel már csak mindent másképp csinálnék, de akkor azzal a fejemmel nem mentem vissza. Ez nagy hiba volt. Mert akkor szerintem ott olimpiai bajnok lettem volna.
2: És ezek a tapasztalatok mennyire segítették Andrást 2010-ben is a szövetségi kapitányi ciklusainál? Ugye először 1984-85-88 között, tehát egy 3-4 évig, és aztán 2016 és 17 között. Ugye nagyon eredményesek voltak ezek a ciklusok, mert 7 olimpiai aranyérem, 4 ezüst, 2 bronz, sok VB és EB érem összeszámoltam, úgyhogy nagyon büszke lehet rá.
0: Hát ha minden igaz, azt hiszem, hogy én vagyok a legeredményesebb szövetségi kapitány az
4: utolsó. Én vagyok.
1: Hát de jó hangzik.
0: De ez nem miattam van. Ez nagyon jól hangzik, de nem miattam van, mert könnyű egy ilyen társaságnak, hát akik ott, mit tudom, csak a Darnyi, a Szabó, Egerszegi, hát tehát ez, jó, mindegy, tehát megvan az én részem ebben, én tudom, hogy mi az én részem, de igazából véve nem akartam egy szövetségi kapitány lenni, tulajdonképpen az öreg beszélt rá erre az egész dologra. Ami az érdekesség az egészben, hogy nagyon szép idő volt, nagyon nehéz, de nagyon szép idő volt. Mindenesetre volt egy pont, amikor befejeztem, és azt mondtam, hogy na jó, én nem fogok vele összeveszni, mert azért ott is voltak már a nézeteltérések, de ez itt nagyon jó rész volt. És ami az érdekes, hogy eltelt nem tudom mennyi idő, és akkor megint csak az öreg miatt lettem szövetségi kapitány, de akkor ő már nem élt. Tehát az volt az érdekes, hogy akkor lementünk Debrecenbe, ott voltunk lent egy megbeszélésen, és akkor fölvetődött, hogy de arra is mi lenne, hogyha nem akarok szövetségi kapitány lenni, de hogy mi. És az volt az érdekes, hogy egyszerűen ott megjelent a Szécsi Tamás szelleme. Tehát az úgy volt. És hogy azt mondta, hogy tehát a Orrendi Misi bácsival beszéltünk, és akkor ott ült mellettem a feleségem. És beszéltünk erről a dologról, mert ő ugye még akkor a USZA Szövetségnek volt az elnök helyettese, és hogy én ott segítettem akkor a Bicó Bencének a tevékenységet, és mondta, hogy ha esettem, miért nem lesz ez, hogy most Misi, ne is mondjad, nem is akarok lenni. És amikor addig beszéltünk, hogy a végén egyszerűen ott berezgett valami, és ott megjelent, az, legalább egy dolgot nem mond, hogy nem. Tehát ennyi, és ott megjelent az öreg.
1: És akkor
0: és tulajdonképpen... Hát akkor aztán elvállaltam, igen. Hát hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, mindegy, de mert az már egy keserősebb időszak volt. Különösen, mert én csak a ifjúságiaknak voltam a kapitánya, de amikor aztán az én számomra még mindig egy rendkívül meglázó, érthetetlen ügy miatt a Kislacit kinyírták, amit egyszerűen mindez sokféleképpen lehet ezt az egész dolgot megnézni, de én ezzel nem tudok ma sem mit kezdeni, és most is az az álláspont, ami akkor volt. Lényeg az, hogy helyére kellett lépni. És akkor ott fölmerült az, hogy akkor kicsit, és akkor hát rám esett ott a választás.
1: Voltál. Hogy? Ott voltál tűz közelben.
3: Jókor, jó helyen.
0: Igen. Hát vagy rosszkor, rossz. De mindegy, de ugyanis arról volt szó, hogy akkor hogy tudunk az olimpiára kimenni. Hát ott nem, ott szinteket kellett elérni, stb. És akkor egy nehéz helyzet alakult ki, aminek meg voltak persze a szép részei is, de ott már azért az egy másik rész. És akkor utána, amikor ez a egyébként sikeres olimpia, ami lehetett volna még sikeresebb is, és ott Azt is tudom, hogy miért, most azt szerintem erre nincsen idő, mert ott nyerhetünk volna minimum egy olimpiai bajnoksággal többet, hogyha bizonyos dolgokat feladunk, de most erre nincsen szó. Szerintem azért, na mindegy, tehát ott nem menjünk ebbe bele, de ott lehetett volna, a Daninak is lett volna, ott azért ott egy kicsit jobb szerencséje, stb. Tehát akkor lett volna jobb, és akkor utána ez egy nagyon, az egy nagyon rossz ízű egy év következett. És...
1: De azért ne így fejezzük be a beszélgetést.
2: Hát semmiképpen nem nagyon jó
1: egyébként. Igen, azt árul el egyébként, hogy ugye két nap múlva lesz a születésnapod. Igen. Nagy ünnepség lesz, visszahúzódva ünnepezt, tehát hogy szereted ezeket a akár születésnapokat, akár kerekéfordulókat?
0: Hát megüljük az...
2: Meglepetés parti is lesz akár?
0: Nem tudom, nem, azt nem szeretem.
1: Az nem. Az nem?
0: Hát, hogyha most mondhatok valamit, ami nekem már ajándék volt, hogy ugye most van ez a rettentő helyzet, ez az a Közel-Keleten. Na most nekem a fiam az pilóta, az kiment Abu Dhabiba. Azt ott maradtak. És úgy volt, hogy jön neki, és most már hazajöttek. Úgyhogy ez nekem egy óriási...
1: Tehát akkor ez az egyik
0: ajándék, igen. Tehát úgyhogy ezek... Egyébként a család a legnagyobb ajándék, tehát a gyerekek, az utódok, minden ezek.
1: Boldog ember, Hargitay András?
0: Abszolút, fú, én nagyon boldog vagyok, nagyon.
2: Isztióhalad, és mennyiszer látogat el a budakeszi tanúszodába, amit Andrásról neveztek el?
0: Az egy csodálatos dolog. Kevesebb szer, mint kéne, de ellátogatok, és még mindig azt tudom mondani, hogy még mindig úszni tudok a legjobban, ha bár már pillangon nem tudok úszni, mert nem tudom kiemelni a vállam, borzasztó.
3: Hát de akkor még szokott?
0: Szoktam, persze, de hát megpróbálom, de aztán gyorsan lemondok rá. Mellen meg gyorsan, igen, háton egyébként sem szerettem úszni, de pillangon már nem voltam.
1: Meg mint tudjuk, nem is voltál jó hátúszó, annyira
0: nem,
1: jó.
0: Nem, hát az ott semmi.
1: Viccesen
0: hát, úgyhogy,
1: mondtam
0: de
1: csak.
0: Igen, úgyhogy, és az egy nagyon jó, tehát nagyon jó a vize, minden, az egy nagyon jó. Úszni egyébként nagyon jó dolog, lehet próbálkozni, idősebb korban is, és mindenkinek csak azt tudom javasolni.
1: És ránk nézett.
0: Nem, hogy körbenéztem, hogy mert Dani is, vagy Gege is mondta, hogy ő is úszik, tehát és az igenis, hogy az a legjobb, mert majd ő, az, amit mi a legjobban tudtunk, az az úszás. Tehát az, annál, mert minden más tulajdonképpen, amit azt csak tanultuk.
1: Aha.
0: Hát nekem azt mondták, csak egy egyszerű példa, nekem azt mondták, hogy 1956-ban ellenforradalom volt, ha nem azt mondtam, mert nekem otthon más mondtak, de ha nem azt mondtam, akkor egyes, esetleg intő. Most pedig már mit tanulunk? És mondhatom ezt a citrát körre, és minden, de aztán, hogy a bocsánat, mégsem úgy van. Tehát, hogy, de azt, hogy én, hogy úszok, Anna, azt tudom. Tehát azt, akkor azt tudom.
2: Hát további élményeket, nagyon boldog születésnapot, és jó egészséget kívánunk Hargitay Andrásnak. Élmény volt beszélgetni, igen. És köszönjük, örülök hogy itt neki. Volt velünk.
5: Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: olyan madarak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 8 óra 8 perckor folytatjuk a mai Sportreggelt. Szép jó reggelt mindenkinek, Gyurta Gergellyel. Várjuk itt önöket a mikrofonnál, Szabó Szilvia és Antal Ricsi, a hangtechnikusunk ma egész reggel. Úgyhogy mindenkinek kellemes ébredést, aki itthon vagy, mondjuk Bukarestben ébred és hallgat bennünket, és ezt csak azért mondjuk, mert 9 órakor hívjuk majd kollégáinkat, Németh Kornélt és szerkesztőnket, Erdei Márkot, akik a női kézilabda Eurókupa mérkőzésekre utaztak ki, kommentálják a meccseket, és egy ilyen helyszíni kis színes szagos hangulatjelentést kapunk majd tőlük 9 órától.
3: Várjuk.
2: Igen, hamarosan hívjuk majd Bene Ferencet, akivel a Nemzetek Ligája mérkőzésekről beszélgetünk, 9 óra után pedig majd a 21 napos kihívás rejtelmeit vagy részleteit beszéljük meg a főszervezővel, úgyhogy izgalmas reggelünk lesz továbbra is. Gege, vannak születésnaposaink.
3: Nem is akármilyenek. Három olimpiai bajnokunk így is van. Ma ünnepli születésnapját. Kis Gábor 2008-as aranycsapat vízilabdázója ma ünnepli születésnapját. Búrján Csaba ikonikus rövidpályás gyorskorcsolya tagja szintén, illetve hát Bacakó Péter is, aki olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, súlyemelőnk is.
2: Így van, Moszkvában volt olimpiai bajnok, ő ma 75 éves, és hát labdarúgóink is vannak, ráadásul jubilál például Priskin Tamás, aki ma 40 éves, Isten éltesse Priskin Tamást, és már most elmondjuk, hogy este a körkapcsolásban egy interjú hallható majd vele, úgyhogy érdemes a Nemzeti Sportrádiót hallgatni, de például
3: Bódog Tamás is ma, illetve Sőn Szabolcs, illetve Takács Zoé is, aki a női jégkorong válogatott legfiatalabb tagja, ma ünnepi 18. születésnapja.
2: Hát ez tényleg fiatal, de azért tegyük hozzá, Bogdán Ádám is korábbi válogatott kapus is, ma 39 esztendős, úgyhogy Isten éltesse mai születésnaposokat. Szép nap ez a
3: szép,
2: mai,
3: gyönyörű.
2: Szép társaság ez. Hogyha így összejönnének egy születésnapi bulira, akkor azért lenne miről beszélnünk. Azért Priskin Tamásnak az EB pótselejtezőben lőtt norvégok elleni góljára szerintem nagyon sokan emlékszünk.
3: Ikonikus. Ez a szeptemberi hónap, ez jó. Én azt gondolom, hogy aki szeptemberben született, az nem lehet
2: az jó?
3: Az jó. Az
2: de
3: jó.
2: Te nem szeptemberi vagy.
3: Hát dehogy is.
2: Az
3: nem.
2: Vagy.
3: Szeptember 12.
2: Hú, tényleg. Hát emlékszem, felköszöntöttek.
3: Szilvi?
2: Jó, eltelt az idő, olyan régen volt, már azt majd... hittem, hogy az még augusztus volt, elnézést.
3: Nem, megbocsájtok.
2: Hát megbocsátatsz, mert két nap akkor.
3: Viszont szeptember 10-én, boldog szünapot, köszönöm szívem, két nap múlva.
2: Biztos, ami biztos, látod, én már 10-én.
3: Te voltál az első.
2: Hát ezt elértük legalább. Na, hát nem voltak ilyen mosolygósak tegnap Betlehem Dávidék. És hát mindenképpen jó, hogyha beszélünk erről, mert azért egyrészt szerencsére nagy port kavart, én azt gondolom, hogy, és remélem, hogy valami célt elér Dávid azzal, hogy felemelte a hangját. Hát mondjuk el, hogy a horvátországi Rázanákban ugye úszó, nyitvízi úszó világkupát rendeztek, Betlehem Dávid a harmadik helyen ért célba 10 kilométeren, Fábián Betti pedig második lett. Végigúzták úgy a versenyt, hogy közben állítólag Dávidnak a piros zászlót felmutatták, de nem úgy tettek a versenyrendezők, de majd Gege ezt elmondott, hogy kiszedték úgymond a vízből, ahogy ez szokás, hanem végigúszatták vele a 10 kilométert, majd a végén azt mondták mind a két magyar versenyzőnek, hogy hibás, vagy nem tudom, helytelen, szabálytalan sapka használat miatt elvették tőlük az érmet, a pénzdíjat, és ott állt a két versenyző, hogy most akkor mi van, óvtak saját pénzből, az úszószövetség tájékoztatása szerint az automatából kivették a pénzt, szóval mennyire, ja és hát Dávidnak volt egy nagyon kemény nyilatkozata, de akkor innen átadom neked a szót.
3: Na, én azt gondolom, hogy Betlehem Dávidnak a 10 kilométer után tett nyilatkozata sok mindent elárul arról, hogy jelenleg hol tart a nyílt vízi úszás, és jelenleg milyen problémákkal küzd. Csoda, hogy ilyen elképesztő versenyzőink vannak nyílt vízi úszásban. Én azt gondolom, hogy hálásak lehetünk Magyarország szempontjából, hogy van kiért és vannak kikért szurkolnunk, hiszen a 28-as olimpián én azt gondolom, hogy akár a 4 érem is összejöhet a versenyzőinknek, és ennek ellenére ott tartunk, hogy van egy Európa kupa, ahol külföldi, tehát nem európai versenyzők is indulhatnak, ők nem számítanak bele a pénzdíjazásba, de ugyanúgy megkapják az érmeket. Viszont ott tartunk, hogy kapnak a versenyző szervezőitől egy hivatalos sapkát, ami nem felel meg az európai versenyszabályainak, ezért zárják ki a két magyar versenyzőt. Azt el kell mondani, hogy a versenyen se, ugye mind a ketten Szokoli Lászlóval készülnek, aki nem kísért el a versenyzőket, tehát egyedül voltak kint. Én azt gondolom, hogy ez is pluszba hozzáad ahhoz, hogy a versenyszervezők ennyire, hát most csúnya leszek, analfabétán oldották meg az egész versenyszervezést, és Betlen Dávid is elmondta, hogy folyamatosan konzultált a versenybírói hajóval, hogy most akkor mi van.
2: De ezt, tehát megy a verseny, látja a piros zászlót, és odaúszik, vagy úszás közben még erre kell, hogy ideje legyen, hogy kommunikáljon?
3: Így van, és megkérdezte, hogy most mi van. És mondták, hogy nyugodtan úsz tovább, menj tovább. Hát most nyilván a versenyző ilyenkor mit tesz? Úszik tovább. Hát ott látja maga előtt a
2: sportember.
3: Így van, ott látja maga előtt az élen haladó versenyzőt, és próbál minél jobb pozícióba kerülni. Leúszta a 10 kilométert, eleve egy 10 kilométert leúszni. Nagyon nehéz, célba csap, bronzérmes Dávid esetében, Betty esetében pedig ezüstérmesként éri el a falat, és a verseny végén pedig a versenybírók oda mennek hozzájuk, hogy hát elnézést, de kizártunk titeket. És akkor versenyző legyen a talpán, aki ilyenkor nyugodt tud maradni, és úgy tudja értékelni az egész versenyzést, hogy a számára pozitívan hasson, illetve ebből tudjon építkezni. Nagyon nehéz. Ráadásul nem sokára mennek tovább a következő versenyhelyszíre.
2: Barcelonába, ugye?
3: Így van, ugye ez a következő hétvégén lesz. És tényleg Dávid is elmondta, hogy 32-ben Brisbane-ben már azért rezeg a léc a nyílt vízi úszás szempontjából. És pontosan ezek olyan dolgok, amik hát negatívan hatnak az egész nyíltvízi úszásra.
2: Igen, hát ő azt mondta, haladunk afelé, hogy a nyíltvízi úszás végleg kitörlődjön az olimpiáról, és nyilván ezek miatt a szervezési hibák miatt, mondta ő, és így, ahogy mondott, gyakorlatilag a nyíltvízi idénynek mondhatjuk, hogy vége van, tehát hogy a szervezők örülhetnének, hogy egy Betlehem Dávid típusú, vagy eredményességű versenyző elindul ezen a világkupán, és ahogy pontosan Dávid mondta, azt mondták neki, hogy tehát te már rutinos versenyző vagy, tudhattad volna.
3: Így van.
2: Hát pontosan én meg ezt megfordítom, hogy rutinos versenyző pontosan tudhatta, hogy milyen sapkát. Most gondolják, hogy elindul, hogyha tudja, hogy szabálytalan. Tehát
3: ezért ennyire bizonyítogató az, ami most jelenleg zajlik, és amin átment a két, hát mondjuk, hogy a legtehetségesebb, legfiatalabb nyíltvízi versenyzőnk, akiknek tényleg az a céljai, hogy 28-ban ott legyenek, és harcoljanak az olimpiai éremért, és egyébként mondhatjuk, hogy igazából most kezdődik az igazi szezon a nyíltvízi úszásban, hiszen november 6-án és 7-én lesz egy világkupa Cancúnban, ahol már igazából a 27-es évet kezdjük meg. Tehát már most egy olyan kezdete van a nyíltvízi úszásnak, ahol pihentek az Európa-bajnokságot követően, de most már azért szépen formába kell, hogy lendüljenek, és akkor ebből kellene építkezni szépen fokozatosan, hiszen a nyílt vízi úszásban a kulcsa az, hogy minél több versenyen indulj el, és minél több tapasztalatot szerezzél. És akkor ott vannak Betlen Dávidék, akik fiatalok, de mégis roppant rutinos versenyzők, és nyilván ők úgy vannak vele jó hiszeműen, kapnak a versenyszervezőktől sapkát. Hát persze, hogy fölveszik, én is fölvettem volna, mindenki fölvette volna. És akkor egy ilyen banánhéjon megcsúsznak, és nem is, ahogy Betlen Dávid is mondta, nem a pénzdíj, mert az egy másodlagos. Uh-huh. Itt pontosan a versenyszervezőknek a hibái azok, amik hozzátesznek ahhoz, hogy a nyíltvízi úszás ilyen negatívan legyen most. Egyrészt az, hogy közvetítés szempontjából is
2: nem
3: tudjuk,
2: is közvetítik, hogy ezt is kifogásolt a Dávid.
3: Nem is közvetítik egy Európa kupát, ahol külföldi versenyzők is vannak, úgy értem, hogy Európán kívüli versenyzők, tehát azért mégiscsak az európai, illetve a világ krémje itt van, meg tudja magát mérettetni. És tudjuk nagyon jól, hogy amikor van közvetítés, az is sokszor, hát sok kritika éri a közvetítést, hogy éppen hol vannak a versenyzők az időmérő pontonnál, és amikor áthaladnak, nem feltétlenül azt a sorrendet mutatja, ami valójában van, szóval egyetértek Betlen Dáviddal, hogy ezt vagy nagyon meg kell reformálni, ezt a nyíltvízi úszást, vagy pedig, hogyha nem, és képtelenek rá, a versenyszervezők, illetve az egész nyíltvízi úszói világ, akkor tényleg el kell engedni, mert így jelenleg én azt gondolom, hogy az olimpiai programban nem csodálom, hogy egy picit rezeg a léc.
2: Igen, igen, hát így nevetséges, és ahogy lehetett olvasni, az olasz versenyző, aki nyert, még ő segített nekik egy kicsit így az igazukért harcolni, tehát nyilván más versenyző is azt mondja, hogy azt a mindenit, hát ő lett a harmadik, akkor miért veszitek el most egy ilyen, tényleg ilyen banális dolog miatt?
3: Minden nyíltvízi versenyző tisztában van vele, hogy nem ezek a döntő. Nem így ezek van, a kulcsfontosság. Igen. Most tényleg, ahogy mi is beszéltük a szerkesztőségben, hogy nincs közvetítés. Nem mindegy, hogy éppen...
2: Jobbra vagy balra van az a szponzori felirat?
3: Igen, meg tényleg az, hogy egy versenyen úgy kell... azokat a ruhákat, sapkát, szemüveget megszabni és megtervezni, hogy az 3 centis legyen, ne pedig 5 centis, mert hogy az 5 centi akkor már téged megbüntetnek, vagy a szövetséget büntetik, tehát ezek olyan minimális és tényleg bagatell dolgok, igen, és nem igen. Ennek kellene döntenie egy nyíltvízi versenyen, hanem arról kéne szólni, hogy tényleg leússzák ezek a versenyzők ezt az elképesztő mennyiségű távot, harcolnak, küzdenek, és most is ezen a versenyen 14 század döntött az arany és az ezüstérem sorsáról. 14 század 10 kilométeren. Hát az tényleg egy köröm hossznyi.
2: Lehet, hogy elérik azt a horvát szervezők, hogy mondjuk magyar versenyző ezek után oda nem fog menni. Vagy mondjuk elterjed ez a hír, és lehet, hogy a többi versenyző, tehát más nemzet is azt mondja, hogy itt ilyen szervezés van, hát akkor ide nem jövök. Tehát én remélem, hogy egy öngolt lőttek, és túl azon, hogy természetesen sajnáljuk, hogy így járt a két magyar úszó, de szerintem ezt egy elfogulatlan szurkoló is így látja, hogy most tényleg miért nem az számít, hogy milyen eredmény születik a vízben.
3: És azért azt el kell mondani, hogy az Európa kupák, az mondhatjuk, hogy harmad-negyed rangsorban van. Tehát a világkupa szervezésnél ilyen nem szokott előfordulni. Tehát ez inkább az európai rendezésnél vannak ezek a, hogy nem jó a vízminőség, másképp vannak, nem tudják megszervezni, csúszik a verseny, nem jó sapkát adnak, tehát lehet, hogy az Európa kupákat kellene egy kicsit félretenni, és inkább akkor azt mondani, hogy akkor maradjanak a világkupa sorozatok, és akkor arra fókuszálni, de ugye nyilván az európai nemzetek egy kicsit rá vannak kényszerülve arra, hogy valamilyen verseny legyen évközben, és mondjuk szeptember végén még azért a helyszínek is most már limitálódnak, hiszen az időjárás nem teszi lehetővé sok helyen azt, hogy versenyt tudjanak rendezni. Ugye ez az Adrián került megrendezésre, még nem kellett neoprénba úszni, tehát azt gondolom, hogy ideálisaknak mondhatjuk a körülményeket, de hát ezek után...
2: Hát és amit mondok, hogy a szervezők összetették volna a kezüket, hogy egy olimpiai bronzérmes úszó vállalta, és esetleg a verseny hírnevét emelte.
3: Így van.
2: De senki nem vár megkülönböztető bánásmódot, csak egyenlőt, nem?
3: Tehát... És hozzáteszem azt is, hogyha sapka nélkül indulsz el a versenyen, kizárnak. Ha sapkában úszol, ami nem jó, kizárnak. Tehát, hogy most az ember legyen a talpán...
2: Ha rajtad sapka, az a baj, ha ez nincs rajtad, az a baj, látod?
3: Lenni vagy nem
2: ez
3: lenni. Nem tudsz jót tenni nyíltvízi úszásban, és tényleg Betlem Dávidnak a nyilatkozatát mindenkinek ajánljuk, mert az megint csak egy csupa szív nyilatkozat, őszinte nyilatkozat, és mindent körbefoglal, a versenytől kezdve, a szervezésen át, az egészet.
2: És szép nyugodtan elmondta, Fábián Bettina nem nyilatkozott, de azt is megértem, semmi, hogy Betti most már aludt rá egyet, és egy kicsit azt szokták mondani, ugye, hogy mindenből tanulni kell. Tudom, hogy ilyen ne legyen, tehát nem kívánom, hogy még egyszer ilyen helyzetbe jussanak, de hát igen, ez is egy ilyen tanulópénz volt. Sajnáljuk őket, és tényleg...
3: Így van, és még egy gondolat Betlem Dávidról, aki korábban pedig talán egy hete nyilatkozta azt, hogy kettő versenyt szeretne még jól teljesíteni, egyet a világbajnokságon, egyet az olimpián, és utána végleg elköszön a sporttól, és azért nagyon fiatal versenyző, 22 éves és 24 évesen azt mondani, hogy akkor ő neki ez ennyi, megint csak azt tudom mondani, hogy sok mindent elárul.
2: Igen, mondjuk ennek nyilván az is köze van, hogy még nem lehet tudni, hogy Brisbane-ben mi lesz ott a nyílt vízből, ugye a 10 kilométer valószínűleg nem.
3: Hát tehát biztos, nagyon hajlunk a felé, hogy nem lesz 10 kilométer.
2: Amikor Sors Csaba szövetségi kapitány itt szokott lenni a stúdióban, emlékszel, hogy mindig egy ilyen jelzővel illeti Dávidot, hogy nagyon szereti, nagyon csibész vagy mocsok fiú, tehát valami ilyen jelzőt használ a kapitány úr, de tényleg Dávid nagyon szerethető. Igen. Amiért viszont lehetett örülni a tegnapi napon, hogy a Magyar Örökség díjat adták a 4x100-as gyorsváltónknak. A fiúk ugye a Párizsi Európa bajnokságon nyertek, és a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében átvehették a Magyar Örökség díjat. Ugye Kós Hubert és Milák Kristóf nem volt ott, viszont Szabó Szebasztián és Németh Nándor, illetve a két távol maradt versenyző edzője ott volt, és átvették, úgyhogy szívből gratulálunk.
3: Abszolút, ez egy nagyon ikonikus 4x100-as váltó volt, és én azt gondolom, hogy ezt megérdemelték a fiúk, és nyilván aki nem lehetett ott, az ugyanúgy meg fogja kapni ezt a díjat, de én azt gondolom, hogy elegánsak voltak, jó volt újra őket együtt látni.
2: Kós Hubert tényleg jó kitalálta ezt a kis projektet, nagyon. És azt írják, hogy bár a termet leginkább a magyar kultúra jeles képviselői, irodalom, festészet, zene és más művészeti ágak jeles képviselői töltötték meg, olyan tombolás zajlott a sokat látott épület falai között, mintha a párizsi célba érkezésnél lettünk volna az uszodában. Hát ezt jelzi, amikor egy sportoló díjat kap, ugye, az úgy mindenkit úgy összehoz.
3: Az biztos, így van.
2: Na, hát kibeszéltük az első blokkot, bár Formula 1-ről is beszélhettünk volna George Russell nyer, de lehet, hogy még a műsor további részében sort kerítünk erre, hamarosan hívjuk Bene Ferencet, a hírek után jövünk vissza.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: fuvarvár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi jégkorong. Igazi jégkorong csemegének ígérkezik az FTC Salzburg Osztrák Liga mérkőzés, amelyen a hazai szurkolók biztatása adhat plusz lendületet a magyar szuperkupa győztesnek. A szomszédos elit alakulat még sosem nyert a Fradi ellen. Ferencváros Salzburg jégkorong Osztrák Liga mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban, szigorúbb feltételekkel vezethetik be a vagyonadót, marad a kellemes őszi idő. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
1: Sporthírek.
3: Újabb támadóját veszítette el a magyar labdarúgó válogatott. A hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Regic Damir a pénteki ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. A Salzburg szélsője miatt már el is hagyta az edzőtábort. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. Lemarad a jövő évi Európa-bajnokságról a magyar U21-es labdarúgó válogatott, miután a selejtező 6. fordulójában 3-1-re kikapott Varasdon Horvátországtól. A korosztályos nemzeti együttes 3 ponttal csak a 4. helyen áll a csoportjában, és már nincs esélye, hogy kijusson az EB-re. Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, végül 27-23-ra kikapott az Eurókupa elődöntőjében a magyar női kézilabda válogatott. A magyar csapat ma 13 óra 15 perctől a házigazda románokkal csap össze a bronzéremért Bukarestben. Kis Norbert címet védett és pályafutása során 8-szor is megnyerte a gyorsasági kamion Európa bajnokságot. A Révész Racing versenyzőjének előnye tegnap a Le Mans-i hétvége első futamán aratott győzelem mellett behozhatatlan. Kis Norbert egymás után 6-szor lett EB-győztes, a 8. Európa-bajnoki címével pedig tovább írja a szakág rekordját.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az STA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbász Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el.
1: Közlekedés.
3: Az M0-es autóút déli szektorán a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a fátyolfelhős napos idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertő-tó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben általában 21 és 25, késő este 14 és 18 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8:38 perc van, folytatódik a mai Sportreggel, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia a stúdióban, és hát Erdei Márk szerkesztő kollégánkat annyira hiányoltuk, hogy azért úgy gondoltuk, hogy ne legyen már olyan műsor, amiben Márk nem szólal meg, úgyhogy Bukarestbe kapcsolunk, hiszen Németh Kornél és Erdei Márk a helyszínen követte már tegnap is a női kézilabda Eurókupa mérkőzéseket. A magyar válogatott ugye 27-23-ra kikapott Norvégiától, így ma a bronzéremért játszik a románok ellen. Sziasztok, fiúk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ó, hát azt hittem, hogy nagyon rekedtek lesztek, vagy álmosak, de azért ti egy órával már később vagytok, ugye? Úgyhogy mind már könnyű.
2: Kérlek szépen, itt már 9:38 a pontos idő, akkor... így bizony hasunkra süt a nap, a szószoros értelmében tegnap napot nem nagyon láttunk. A festői Bukarestet megnézhettük, ami amúgy is szürke szürkeségben. Ma viszont kisütött a nap, úgyhogy gyönyörű napsütéses reggelre virrattunk, és olyannyira, hogy már túl is vagyunk a reggeli gegének, üzenem, hogy nem rántottán, hanem light tojáson.
3: Tehát magyarul akkor a fogadás az sajnos nem teljesült, úgyhogy...
2: Igen, itt van, igen, mondjuk el gyorsan, hogy miről is van szó a kedves hallgatóknak. Ugye csütörtök reggel volt Katival, Pálinger Katalinnal egy... egyesség, nem is fogadásnak mondanám ezt, miszerint, hogy ha megverjük a norvégokat, tehát hogy dobjak föl valamit, hogy mi az, amit hajlandó lennék érte bevállalni, és Katiról tudni kell, hogy diszkréten és finoman el szokta mondani, hogy azért így testsúly kilogrammból, ahogy Mocsai tanár úr szokta mondani, nyugodtan visszább lehetne venni, vertikálisan is, meg horizontálisan is, magyarul le kellene egy kicsit fogyni. És ezért ő javasolja, hogy az ő diétáját lehet követni, ami a fénnyel táplálkozás, tehát reggel kinyitja a kicsi szemét, megiszik egy kávét, szigorúan mandulatelje, vagy valami ilyesmivel, és aztán utána megy edzeni, és majd valamikor délbe eszik először szilárdat.
1: Azt
2: és így mondtam, hogy mondom, hogy ha ez így bekövetkezne nálam, szerintem ott így nagyjából elköszönnék a világtól, de mondta, hogy nem annyira, azért ez nem vészes. És akkor így szót követett, és mondom, jó, oké, Kati, ha megverjük a norvégokat, akkor mondom, igen, azt mondja, nem az, hogy ilyen egyszer-kétszer, hanem 2 hónapig. Úgyhogy amikor itt 17-16-ra följöttünk a második félidőben, így Márki így rám nézett, azt mondja, mi mást kívánhatnék, mint magyar egyenlítést? Nekem így átkodott, mondom, még egy utolsó sztéket, drága jó Istenem. Magyar egyenlítést, de még előtte egy utolsó sztéket, drága jó Istenem.
1: Pedig a kis kosztüm lehet, hogy rajtad is olyan jól állna, mint Pálinger Katrin, úgyhogy...
2: Igen, a kis kosztüm, igen, Marosán Gyurinak is volt egy nagyon komoly vállalása, ő is megúszta. Ugyanis ő azt mondta, ha magyar-román döntő lesz, ott is azért az első félidő után még rezgett a léc ez ügyben. 17-16-ra vezettek ugye a dánok az első félidőt követően. Na ő tütüben, magyar-román döntő esetén tütüben a hattyúk tavára táncol majd a Kunigundán.
3: Hát a kis döntő
1: megvártuk volna, igen, megvártuk volna. Na, a tegnapi mérkőzéssel kapcsolatban a legtöbbet azt a jelzőt hallottam, hogy megrángattuk az oroszlán bajszát. Szerintem azért benne volt a pakliban az is, hogy nagyon kikapunk, hogy a norvégok azért most a legjobbak a világon, bombaformában vannak, de azt gondolom, hogy Albeck Anna nélkül például, és azért Bödebíró Blanka most ér csak vissza, szóval azért vannak sérültek is, hiányzók is, nagyon tisztes helytállás volt ez a tegnap, és nagyon büszkék lehetünk a lányokra, ugye?
4: Ez teljesen így van, igen, és milyen jó, hogy Bödebíró Blanka visszatért, mert hát most Szemerei Zsófi nem kezdte túl jól a meccset, ugye ő neki 9%-kal szállt ki a legelején egy darab védéssel nagyjából negyed óra után, úgyhogy igen, óriási szerencsé, hogy Bödebíró visszatért, és ilyen formában tért vissza. Amit még mondtál, Szilvi, hogy mit várhattunk előzetesen, hát szerintem lehetek annyira őszinte mind a kettőnk nevében Kornéla, hogy mi azért megnéztük reggel a norvég keretet, és az alapján nem tűntek oroszlánoknak, szerintem ezt így kijelenthetjük, hanem inkább olyan csapatnak, amitől lehet, vagy amelyiktől lehet, hogy ki fogunk kapni, de inkább szoros meccs lesz, és gyakorlatilag ezt hozták, mert azért tényleg így beszéltük, hogy egy oftedálok azért már nincsenek, Lunde is ugye kiesett, ez azért nem az a norvég válogatott, ami mondjuk 3-4-5 éve volt.
2: Ehhez képest ugye Silje Solberg azért a meccserén irányba állított minket is, a kommentátor állásban lenne a pálya szélén, meg sajnos a szélsőinket, akik rendre ugye Zitzert hibáztak cserébe, náluk ugye Hovden meg 4 vagy 5 gólt szerzett az elején, szóval igen, valóban így történt, de ezt Golovin Vladimir szövetségi kapitány is elmondta, hogy ha nekik bármennyire is nincs Oftedal, bármennyire is nincs Lunde, aki amúgy itt volt a csarnokban, és Márk tudott is vele
1: hallottuk
2: beszélni.
1: Tegnap a Sportvilágban, igen.
2: Bizony, nagyon ügyes volt, hogy Krisztina Lundéval ugye tudott egy-két szót. Hát ő Krisztinének
1: neked
2: hívta Krisztin? Egyébként.
3: Ja, értem.
2: Nem nekem, neki. Úgyhogy, de így lányos zavarában. Még csak egy világsztár végül is, nem olyan nagy probléma ez egyébként.
4: De teszem hozzá halkan, hogy ős a nevemen szólított.
2: Na, jó, hát egyébként igen.
1: Jó, hát Nyéki Balázs is süni, tehát azért na, valaki tehát, ilyen viszonyban igen, van a sportolókkal, igen, hát ez igen, akkor adja igen. magát természetesen.
2: Vencitől tudod, hogy süni vagy kitől?
1: Igen, igen.
2: Na, viszont vissza a komolyságra. Tehát tényleg, tehát lehet, hogy tényleg nem annyira félelmetes egy brigád, de hogyha ennyi előnyt adunk neki, mint amit a lányok adtak, hadd használjuk a királyi többest, így, hogy itt vagyunk velük, és tényleg ott lenne a pályaszinten közvetíthetünk, hogy az úgy azért nehezen megy, és tényleg megvolt a felzárkózás, de ahhoz, hogy elkapjuk egyszer a norvégokat hosszú idő után, ugye most már több mint 10 éve nem nyertünk, ellenük Gege, mikor is nyertünk legutóbb a norvégokat?
3: 2014. december...
2: Köszönöm, hogy megtanultad, kisfiam, nagyon jó vagy. Hát muszáj neki, figyelj, csütörtökönként meg kell edződjön.
1: Igen, kézi csütörtökök vannak.
4: Gege, mennyire nyertünk?
3: 26-23.
4: Nem, 29-25, és milyen világesemény volt?
3: Európa bajnokság Debrecen.
4: Azaz.
2: Nagyon jó. Igen, maradhatsz, tehát így a belépőkártyádat nem kell kifelelni. Már szólj gyorsan a biztonsági szolgálatnak, hogy átment, maradhatok.
1: Nálunk a sportoló műsorvezetők is ilyen pengék. Hát hiába.
2: Hát ennyi, igen. Na, szóval tehát ahhoz, hogy újra egyszer elkapjuk a norvégokat, ahhoz, és ezt megint csak nem én mondom, hanem Golovin, szövetségi kapitány mondta, kellenek az ilyen meccsek, amikor tényleg szoros meccs, jó meccs, visszajöttünk, ugye elmentek az elején héttel, az első fél időben volt közte hét, és ott azért rezgett a léc, hogy mi lesz. Visszajöttek a lányok, második fél idő elején 5,5 percig nem kaptunk gólt, 35-30-nál jött az első norvég gól. Gondoljatok bele, illetve a kedves hallgatók is gondoljatok bele, tegezve magázon mindenki. 10 gólon tartottuk ezt a norvég csapatot. Oké, hogy ők is minket, és nekik sem volt annyira, vagy nem akartak már talán annyira rohanni. De a technikai hibát, a ki nem kényszerített hibát, ahogy mi elkövettük, őnekik is volt ám, nem kevés. Szóval igen, ebből, amit mondasz, Szilvi, jó volt, én is egyetértek veled, megcibáltuk az oroszlán bajszát, és ha minden jól megy, decemberben Kolozsváron találkozunk velük újra, és ott kellene egy nagyot gurítani, vagy dobbantani.
1: Kornél, te azért rendszeresen jársz Fradi meccsekre, Klujberketi nem mindig kapja el ezt a remek gólszerző formáját. Mi változik, amikor bejön a válogatottból? Más ingerek érik, most lehet, hogy rosszul fogalmazok, de Golovin Vlagyimir valamilyen szinten jobban bízik benne, és ez kell Ketinek, szóval a tegnapi 9 gólja azért önmagáért beszél.
2: Elképzelésem sincs, hogy mi az, fogalmam sincs, nem tudom megmondani. Tény és való, hogy a válogatottban most kifejezetten extra teljesítmény hűtött, a Fradiban ilyet már régen láttunk tőle, ez a 9 gól, ez önmagáért beszél, és magára is vállalta egyébként a vezérszerepet, tehát hogy nem nagyon kellett noszogatni, sok hibája egyébként nem volt. Én azt éreztem, nem tudom, őszintén megmondom.
1: Bocs, van, tudod, ilyen típusú játékos, aki, hogyha nincs poszttársa, és tudja, hogy neki kell megoldani, akkor fel.

0: közösség szeretnek együtt lenni. Hát gondoljatok bele, Bödebíró Blanka úgy került vissza a válogatotthoz, hogy amíg Budapesten edzőtáborozott a csapat, vagyis Gyálon egészen pontosan, vagy Gyál és Budapest között ingázva, addig a kisfia például ott lehetett fel az edzőtáborban. Hát én szerintem ez egy óriási dolog. A szövetség részéről is óriási kalapemelés, meg kalaplengetés, meg maximális elismerés, de hát őt is hát annyira feldobta ez az egész történet, mint ahogy Márkot feldobja, hogy itt lehet.
1: Hát az, ez egy csoda lett. Bocs, csak egy közbevetés, arra jól emlékszel, hogy Pálinger Kati esetében is valami ilyesmi volt, hogy a kisgyereke ott lett, vagy Görbic Anitánál, nem tudom, de volt már erre példa, és pont Pálinger Katalina, tudom, hogy decemberben van a születésnapja, és így mindig van. Akkor van a női világverseny, soha nem volt otthon szegény, amíg így válogatott van. Volt, úgyhogy ez ilyen.
0: Igen, nem tudom, hogy az ő gyerekük, hogy bent volt, hogy nem volt, erre bevallom őszintén nem emlékszem, de most, amikor ezt így meghallottam, ráadásul Blaninak is most volt a születésnapja, tehát közös tortázás, ott lehetett a kisfia. Hát most ezt neked gyakorló édesanyaként nem hiszem, hogy kell mondjam, hogy ez mit jelent, hogy ott lehet melletted, ráadásul ugye az első gyermeke, pici is még, tehát oké, sportoló, megedződött, meg kemény, meg akkora, nem tudom én, erő van benne, hogy tényleg a föld golyót arrébb tudja tenni kis túlzással, de hát akkor is nő, meg anya.
1: Anyuka,
0: tehát, ezek akármennyire kemény, azért szerintem ezeket nem lehet kizárni.
1: Persze.
2: Kornél, a csütörtöki sportrád reggelben azt mondtad, hogy Lunde...
0: Parancsolsz, nehéz.
2: Igen, nem csak összeszerem a gondot.
0: Útelágazás.
2: Lunde a kézlabdázás Michael Phelps-je. Ugye 17-16-nál úgy éreztem, hogy megfogjuk a norvégokat, és lélektani fölénybe kerülhetünk, ehhez képest hát jött Reistad, és 4 góllal és 1 gólpasszal, hát gyakorlatilag a hátára vette a norvég válogatottat. Mondhatjuk, hogy ő is egy Michael Phelps ebben a norvég válogatottban?
0: Reistad a kézlabdázás Lionel Messi-je.
3: Én meg azért elviszem a balhét ez ügyben, mert én Reistadot kritizáltam, amikor 5 lövésből 2-nél tartott. Utána mennyit csinált? 7-ből 7-et, vagy valami ilyesmit, úgyhogy azt én kérek. 9-ből 9 az is lehet, ott elnézést
1: már
3: kérek.
1: Már megkérlek, hogy ma a román átlövőket ne kritizáld, légy szíves.
3: Őket nem kell kritizálni, ők a pályán mutatott teljesítményükkel. Tehát az a második fél időben hány gólt lőtt a nap Románia Dániának? Nem tudom, láttátok-e?
1: Nem, 28-20-ra nyert Dánia, azt tudom.
3: Gegének egy keze is elég lesz ahhoz, hogy bemutassa, hogy hány gólt lőtt, és még egy ujját azt nyugodtan hajtsa le. Tehát négyet lőtt Románia. Fantasztikus volt az a második fél idő, egy 14 lőtt góllal összesen 14-re, vagy 11-re.
1: Reméljük, hogy nem ellenünk tartalékoltak már.
3: Hát látva az ő teljesítményüket, szerintem ott tartalékolásról nincs szó, de ne kiabáljuk el. Jó. Tehát azért olyan flagma dolgokat csináltak, meg próbáltak Christensennel szemben, hogy hát Christensen 60% fölé jutott a dán kapuban, úgyhogy azért ez talán többet mond ezer szónál is. Uh-huh. Aztán nem tudom, szerintem ez egy sima magyar győzelem lesz, és a döntő meg egy sima norvég, mi ezen gondolkozunk, de hát aztán majd meglátjuk, hogy valóban mi lesz ebből.
1: Na de tegnap voltak védések, képzeljétek el, egy jó kis nek a budai farkasok meccsen voltam. Nagy Tibor szenzációsan védett, és megnéztem a statisztikákat, a Dabasban Pallag Péter 10 lövéssel zárt, vagy várjál, 20-szal, 10%-ra már nem emlékszem, ott mondjuk a Pler nyert, és nem tudom, hogy eljutott-e hozzátok a hír, biztos, hogy Füreden pedig füredi győzelem született a Tatabánya ellen. Úgyhogy a Tatabánya megverte a Pixegedet, majd utána Győrben döntetlen, most pedig kikaptak Füreden, úgyhogy érdekes ez a bajnokság. Tényleg. Minden héten minden megtörténhet.
3: Hát ha ne adj Isten sportfogadással foglalkoznánk, akkor ez a meccs az biztos keresztbe tett volna nekünk. Milyen szerencse, hogy nem gondolkozunk ilyenekben. Úgyhogy igen, láttuk, hogy a Füred egy végletekig kielezett meccsen nyert.
1: Igen.
0: Ilyen szerencse, hogy csak az 5-en vagyunk, és nem akartunk kinyitni az ablakot a zárás pillanatában a Füred meccsen.
1: Na de komolyra fordítva a szót, ma a románok ellen, akkor azt mondjátok, hogy ez egy mondjuk úgy, hogy harmatosabb román válogatott, tehát azért itt jó lenne egy szép bronzéremmel hazatérni?
0: Hát ha már Márka sportfogadást említette, akkor most jöjjenek a bookmakerek. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem feltétlenül irányadó, vagy értékmérő, de mindenképpen tájékoztató jellegűként el kell fogadni az információt, hiszen ő a ház pénzével játszik. És torony magas esélyese a magyar csapat a mai meccsnek, úgy is, hogy ezt a meccset Bukarestben rendezik. Tehát, hogy ez innentől kezdve ezt nem mi mondjuk, nem azért, mert hogy magyar címeres felsőben, alsóban mentünk reggelizni, és mutatjuk azt, hogy mi honnan jöttünk, és kik vagyunk,

0: és miért vagyunk itt. Nem, hanem tényleg jobbak vagyunk. Azért az elmúlt mérkőzéseket, ha megnézzük, játszottunk velük Debrecenben az Európa-bajnokságon. Igaz, akkor mi voltunk otthon, győzelem. Tavaly Hollandiában a világbajnokságon egy jó meccset sikerült játszani, akkor is magyar győzelem. Tehát, hogy így mindent egybevetve ez szerintem nem kellene, hogy kérdés legyen. Inkább a különbségre mondom, hogy látszik, hogy egyébként fejlődnek, és Szőke, meg László, meg a játékosaik, akik húzó nevek ebben a csapatban, évről évre jobbak, és akkor így csökken, vagy szűkül az olló, tehát hogy eddig ilyen 9 gólok voltak tét meccsen a különbségek, most a világbajnokságon 5-tel sikerült őket legyőzni, de hát azért a hazai pályánképpen mellettük szól. Ami érdekes, hogy nem volt tegnap teltház.
1: Igen, hát ezt akartam kérdezni, hogy ma azért több néző várható, szerintetek? Hát,
0: mellettünk ül a román valamelyik tévétársaságnak a riportere, és ő neki a kedvenc csapata a Győr, tehát hogy egyébként a mai világban ilyen furcsaságok elő tudnak fordulni, hogy egy románnak a kedvenc csapata egy magyar, de hát ez most már tényleg mindenféle dolgok megtörténnek, és tőle kérdeztük, de tehát ő sem tudta egyértelműen megmondani. Azt mondta, hogy szerintem ma, hogyha magyar-román lesz, már pedig ugye ez nagyjából azért nem kellett hozzá túl nagy jós tehetség, látva az elődöntős párosításokat, hogy ez azért bekövetkezik. Azt mondta, hogy szerinte sokan lesznek. Azért tegnap a félháznál egyértelműen többen voltak, a teltháztól viszont nagyon messze voltunk. Ugye itteni idő szerint 14 óra 15 perc a meccskezdés, ugye mi egy órával előrébb vagyunk.
1: Így van.
0: A magyar időhöz képest. Úgyhogy tulajdonképpen jó ebédhez kézilabda, és nem szól a nóta. Én azt gondolom, hogy egyébként miért ne jönnének ki. Hogy mennyire lesz ez kúrens árucikk a románok számára, nem tudom. Az, mondom, fura volt. Tehát hogy sok furcsaság volt itt az, hogy a sajtóközpont nincs nyitva, amikor a sportcsarnok már nyitva van, meg alig tudsz bemenni, meg nem nagyon beszélnek angolul, meg megkerültetik 8-szor a csarnokot.
1: Ez EB helyszín lesz egyébként, Kornél? Nem vagyok képben, nem, bocsánat. Nem. Aha. Nem. Mert azt gondolnám, azt hittem, hogy esetleg tesztelhetik így, de akkor így nem.
0: Persze, ne, persze, tesztesemény, ezt jól gondolod, de hogy Nagyvárad és Kolozsvár a két EB helyszín, ugye mi magyarok Nagyváradon játsszuk a csoportmeccseket, a románok Kolozsváron kezdenek majd, és ott fogunk közép döntőzni, és ott is jó eséllyel találkozunk majd a románokkal, emlékeim szerint, hogyha jól mondom, az ágrajzot, és szóval ez nem, viszont a szervezők, ők itt gyakorolnak, de hát van olyan információm is, most ez egy informális beszélgetésből származik, úgyhogy nem ellenőriztem le, de hát, hogy a Román Kézilabda Szövetség munkatársainak jelentős része home office-ban dolgozik, ugye azért nagyon nagy területen terül el ez az ország, és nagyon sokan ilyenkor találkoznak személyesen. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy szervezési munka jól menjen, ahhoz nem elég az, hogy e-mailen, meg videócseten, meg nem tudom, Zoom meetingeken megbeszéltek dolgokat, hanem ahhoz azért kell, hogy lásd, tudd, halld, mit tudom én. Tehát, hogy azért a fizikai jelenlét elengedhetetlen. És mondok egy nagyon egyszerű példát, azt, hogy vannak kint a Magyar Kézilabda Szövetség munkatársai közül páran, jó páran, hát most mit tudom én, ilyen 10-15 fő körülbelül, és hogy nekik tiszteletjegyet szerezzen az MKS, péntek délután, ez egy teljes délutáni program volt. Aha. Azért ez nem azért történik, mert hogy bármiféle feszültség lenne a két szövetség között, vagy ilyen magyar-román ellentétet bárki belelátna, hanem szimplán csak nem tudja a jobb kész, hogy mit akar a bal, és hogy ilyen teszetoszat úgy.
1: Hát igen, azért vannak. A magyar szervezésű sporteseményeknél már hozzászoktunk, hogy minden flottul megy, és azt gondoljuk, hogy a világban ez mindenhol így történik. Hát Gegével már kitárgyaltuk a nyílt vízi úszóvilágkupán történteket, Betlehem Dávidékat. Szabálytalanság.
2: Hát igen.
1: Szabálytalan sapka használat miatt kizárták, úgyhogy az is döbbenetes. Úgyhogy
2: azért,
1: csak mi gondoljuk.
2: Mi tudjuk az okát, hogy miért van, mert Séfer Andrásnak a fején volt az a sapka, ami kellett volna Betlehem Dávidéknak, úgyhogy ez lehetett a probléma. Egyébként közben ránéztem, hogy hogyan állnak a jegyeladások, hát ez egy félház sincsen így ránézésre. Tehát, hogy ez
3: akkor még van esélye, hogyha valaki most akarná elindulni. Még talán odaérhet.
2: Hát ha valaki most 10 órakor akar elindulni a 4 óra 15 perc múlva kezdődő meccsre, nálunk már 10, úgyhogy azért 4 óra 15 perc múlva kezdődő meccsre.
3: De lehet, hogy gyerünk egy órát, tudod, a határnál.
2: Ja, igaz, tényleg. jogos.
1: Úgy látom, Gergely az... csütörtök reggelekben edződik. A humor érzéke lineárisan, vagy milyen exponenciálisan nő felfelé, úgyhogy megvan dicsérve.
0: Vertikálisan, meg horizontálisan, tanár úr, tanár úr közelében a nekán eltöltöttél egy kis időt a hétvégén?
1: Igen. De ő meg a te közeledben, Kornél, úgyhogy most ezért udvaroltam, hogy...
0: Tesszúj kilogram arányban meg vagyok, hogy ha már így vagyunk.
1: Frappánsan reagál. Na, hát fiúk, akkor jó készülődést a meccsre, 13 óra 15 perctől hallgassa mindenki a Nemzeti Sportrádiót, hiszen élőben közvetítjük a magyar-román bronzmérkőzést a női kézilabda Eurókupáról. Németh Kornélnak és Erdély Márknak nagyon köszönjük a bejelentkezést, sziasztok!
2: Mi is köszönjük, és még egy gyors mondat, ha belefér, igen? Hogy a kedvenc Juventus szurkoló várja a hívásotokat, és elnézést kérjük.
1: Köszönjük szépen.
2: Fel.
1: Azt hittem, azt mondod el, hogy kihagytuk, hogy tegnap a Békés Csaba is nyert, de nyert.
0: Hát én lila csapatokkal nem tudom, hogy kell-e itt a reggelben foglalkozni.
1: Na ez
2: én
1: a végszó.
2: Gondolom, hogy kell.
1: Köszönjük, sziasztok!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 4 perc, folytatjuk a Sportreggelt. Gyurta Gergellyel vagyunk itt a stúdióban, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és egy kicsit futballozzunk, hiszen zajlik a Nemzetek Ligája sorozat, ugye a magyar labdarúgó válogatottra is 4 mérkőzés vár. Ezek közül az elsőt a Puskás Arénában rendezett ukránok elleni találkozót pénteken 1-0 elveszítette Marco Rossi együttese, és tetőződik a baj, ugye szokták mondani, hogy szegény embert még az ág is húzza, hiszen mai hír, hogy Regic Damir bokaszalagszakadást szenvedett, úgyhogy ő a soron következő 3 mérkőzésen már biztosan nem lép pályára. Bene Ferenccel elemezzük ezt a találkozót és a hátralévő meccseket is. Szia Feri, jó reggelt!
2: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzet is Fordrádió hallgatóit, sziasztok!
1: Na, hát egy kicsit már vidámabb a hangod, mint pénteken, ugye ott a helyszínen jelentkeztetek be a Nemzeti Sportrádióba, és nem volt túl szívderítő a hangulat. Így egyet-kettőt aludva, Feri, milyen érzések vannak benned? Mit rontottunk el, mi hiányzott, szerinted milyen volt ez a meccs?
2: Világos. Ugye egész héten azt elemeztük mindannyian, hogy hogyan fogjuk pótolni, vagy hogyan tudja kapitányunk pótolni a két súlyos veszteségét, a válogatottunknak, Varga Barnabást és Sallai Rolandot. És ugye én sokat említettem, hogy 3 igazán gólerős labdarúgója van jelenleg nemzeti szinten a nemzeti csapatunknak. A 2 sérülttön kívül Szoboszlai Dominik, és ugye az a probléma az egészben, hogy ugye 2 megoldás van ilyenkor. Az egyik, hogy minden Szoboszlaira hárul, és gyakorlatilag tőle várják a megoldást. A másik pedig, hogy az előrelépők, akik eddig kevesebbet mutattak nemzeti szinten, eddig mellékszereplők voltak, képesek-e előrelépni főszereplővé és felvállalni a felelősséget. Hát az a probléma, hogy valahogy mind a kettőt próbálta megvalósítani a nemzeti csapatunk, de igazából egyik se valósult meg. Gondolok itt arra, hogy a hozzáállás szempontjából, akarati tényezők szempontjából semmilyen kritika nem érheti a válogatottat. Tényleg mindent megtettek a jó eredmény érdekében, viszont nagyon-nagyon Szoboszlaira épült ez a támadójáték. Tehát én sajnálom, hogy gyakorlatilag már a bedobások utáni labda elkéréseknél is őt keresték mindig. Előfordult több esetben, hogy mondjuk akár Recsis is, akiről most beszéltünk, vagy akár Lukács beindult egyes üres területekbe, és nem kapta időből labdát, mert inkább Szoboszlainak passzolták, aki kevésbé volt jó helyzetben. Tehát nem szabad, hogy a társak, és itt nem Dominikra gondolok, hogy a társak is minden egyes labdával csak kizárólag őt keressék, és tőle várják a megoldást. Igenis előre kell lépni mellékszereplőből egyes játékosoknak főszereplővé. Az más kérdés, hogy az első fél időben azért 3 nagyon-nagyon komoly gólhelyzete volt ennek a válogatottnak, és nemzetközi mérkőzéseken, ahol ennyire kiegyenlített 2 csapat között szinte lényegtelen a különbség, akkor azért ez egy nagyon-nagyon fontos fordulópont lehetett volna. 3 gólhelyzetből egyet ki kell használni, amennyiben mi szereztünk volna a vezetést, egy egészen más forgatóként kerekedik a mérkőzésből. Marco Rossinak az elképzelése is sokkal jobban bevált volna, hiszen ne felejtsük el, egy stabilabb középpályával küldte a kezdőcsapatot a pályára. 3 védekező típusú középpályásunk volt a pályán, és Szoboszlai Dominik volt egyfajta szabad szerepkörben. Ez abban az esetben működhetett volna, amit szerezzük maga vezetést. A második fél időben érthető módon folyamatos kockáztatásokat kellett eszközölni.
3: Feri, én mindenképpen szerettem volna Szoboszlait behozni, aki gyakorlatilag a védekezésben is visszafutott, és folyamatosan, ahogy te is mondtad, őt keresték, és gyakorlatilag Szoboszlai nélkül nem volt hát felívelt labda, vagy egy előre passzolt labda, és minden egyes alkalommal Szoboszlainak kellett fölhozni a labdát. Így azért azt gondolom, hogy nem biztos, hogy lehet eredményesen focizni, és hát azt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy Bolla 3,5 méterről gyakorlatilag üres kapuba nem talált be. Én azt gondolom, hogy a foci és a sport az bünteti ezeket a kihagyott zicsereket.
2: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, minden szavaddal egyetértek. Egyrészt, ha kezdjük az elején, én már a mérkőzés beharangozójában a péntek előtti napokban, meg még pénteken is sokszor kinyilvánítottam azt a véleményemet, hogy Nagyon fontos lesz, mivel nincsen Salai, nincsen Varga, ezért Szoboszlai Dominiknak nem szabad annyira ezt a klasszikus box-to-box, vagyis 16-os-tól 16-osig terjedő középpályást játszania, hiszen amennyiben visszalépeget a védővonalba és elkéri a labdát, és ő akarja mélységből felépíteni a támadásokat, akkor nagyon-nagyon távol kerül az ellenfél kapujától. Egyrészt a futó mennyiségbe is, meg futó minőségbe is nagyon nehéz bepótolni, illetve felérni. Másrésztről pedig hát elveszítjük talán az egyetlen nemzetközi szinten gólerős fennmaradó játékosunkat. Úgyhogy ez a fajta felfogás ez nekem sem tetszett. Az más kérdés, hogy felelősség szempontjából magára vállalja ezeknek a támadásoknak a felépítését, csak hát véleményem szerint több esetben hiányzott előről. A másik pedig, hogy hát sajnos beletartozik ebbe a három nagyon komoly kihagyott gólhelyzetbe Bollának a megoldása. Az gyakorlatilag szinte üres kapuj ki volt játszva az az akció, és itt is Dominiket kell megdicsérni, aki a 16-oson belül nagyszerű megoldást választott, egyrészt lefordult a védőjéről, másrészt nem a szokásos gólszerző pozíciókba adta a labdát, hanem a második hullámba visszarántotta úgymond csípőből a labdát. Egész egyszerűen ezt ezen a szinten be kellett volna fejezni góllal, és akkor egy egész más forgatókönyvről beszélünk, akkor az ukránoknak kellett volna jönniük, nem játhatják a saját kedvenc évtizedek óta jellemző játékstílusukat, nevezetesen, hogy egy stabil, agresszív védekezésből gyors ellentámadásokat indítanak. Ez így ez a 0-1-es állás, ez abszolút kezdeményezett számukra. Az más kérdés, hogy igazából stabil volt a csapatvédekezésünk, ezt az óriási ordító hibát, ha nem dobja a válogatót, akkor azért nem feltétlenül kellett volna gólt kapnunk ezen a mérkőzésen. Dacár annak, hogy nyilván 0-1-nél azért kitámadtunk és kockáztattunk, az már egy egész más periódusa volt a meccsnek, de egyet értek Dominik tekintetében is, hogy én jobban örülnék, hogyha a társak egy kicsit átvennék tőle ezt a szerepet, és nem mindent Dominik vállára akasztanánk. Ugyanakkor neki is fontos, hogy sokkal közelebb játszon a kapuhoz, és sokkal gólerősebben. És egy picit talán annyit sajnálok, hogy az angol játékvezetővel egy ilyen egy-egy elleni, hát gyakorlatilag csatává fajult a mérkőzés, és ebből nem tud jól kijönni Dominik, mert a második fél időben legalább három esetben érezhetően a játékvezető Dominik reklamálásait torolta meg azzal, hogy nem fújta le ellen a nyilvánvaló szabálytalanságot.
1: Én nem szeretek soha a játékvezetőkkel foglalkozni, de az tény, hogy az ötödik percben már Séfer András kapott egy sárga lapot. Tehát azért hazai pályán nem biztos, hogy ezt mindig befújják, nem? De én nem szeretnék e felé elmenni, de még akkor azt kérdezném tőled, Feri, hogy az, hogy a nyilatkozatokban azt mondták a játékosok, hogy ezek az ukránok nem voltak jók, vagy mi jobbak voltunk, ez ott a helyszínen is így tűnt, és ahogy mondod, hogyha ezt a három helyzetet berúgjuk, nyilván nincsen halsportban, de ott akkor kijött volna a két csapat közötti különbség, vagy ezt így nem mondhatjuk ki?
2: Jó, menjünk sorjában. Hát először Séfer eseténél ott Bolla elpasszolt a labdát középpályán, egy kontratámadást, egy ellentámadást akadályozott meg Séfer. Én nem vagyok híve annak, hogy hazai pálya, meg ötödik perc, tehát én úgy gondolom, ha a szabályok szellemében ez sárgalapot ért, akkor az egy jogos ítélet volt. Nekem azzal van problémám, amikor egy kétes szabálytalanságot nem fújt be Dominiknek, ő nagyon-nagyon látványosan reklamált, és ezt a játékvezető úgy posztulta meg, úgy mond, hogy később semmilyen szabálytalanságot nem fújt le Dominikkal szemben. Tehát ez egy személyes párharc volt kettőjük között. Ez egyrészt személyiségi jegyek szempontjából nem túl jó fényt vett a játékvezetőre, másrészt pedig Dominiknak nem szabad ebbe belemennie, hiszen jól nem jöhet ki egy ilyen csatámból. A mérkőzéssel kapcsolatban azért az igazsághoz az hozzátartozik, hogy egyrészt a második fél időben, főleg a második fél időben kifejezetten lassan járatta a labdát a csapatunk. Tehát nem volt tempója a játéknak, lassan forgatták a játékosok a labdát, egész egyszerűen nem értük el azt a labdasebességet, amivel túl lehetett volna játszani ezt a szervezetten védekező ukrán válogatottat. Nagyon kevés volt a mélységi passz, túl sok volt a hátra meg oldal passz, illetve a forgatások után a beadásokra sem úgy érkeztek a játékosok, hogy az első fél időben. Tehát nekem összességében a második fél idő az nagyobb csalódás, hiszen ott nem volt talán Jureknek az átlövésén, amiből belevetődtek, hogy nagyon szépen előtte megcsinált egy lövőcset, azon kívül, a helyzeten kívül nem volt komoly gólhelyzetünk, dacára annak, hogy végig domináltuk a második fél időt, és Marco Rossi is úgy cserélt folyamatosan, hogy egyre támadóbbá kalibrálta a csapatot. Tehát ebből a szempontból azért nem szabad csak a bal szerencsének, vagy a kihagyott helyzeteknek tulajdonítani a vereséget. Ugyanakkor védekezésben nekem az talán az nem tetszett, hogy nem volt eléggé agresszív a válogatottunk, és itt nem feltétlenül a párharcokra, vagy a szabálytalanságokra gondolok, hanem az ellenfél labdás játékosának a megtámadására. Tehát azért ez az ukrán válogatott bizonyos periódusában a mérkőzésnek úgy passzolgatott a mi játékosaink között, mintha nem is tudom, Spanyolországgal vagy Argentinával futballoznánk. Azért ez ennyire nem képzett csapat. Én hiányoltam a labdás játékosra való nyomás helyezést, hogy ne engedjük ennyire szabadon futballozni őket, mert ezzel meghoztuk az önbizalmukat, és tényleg olykor tetszetősen ki tudták hozni a labdát. Ezen mindenképpen változtatni kell a jövőben, mert hát nagyon nem feltétlenül adekvát példa, de tegnap egy Anglia-Spanyolország mérkőzésen is, dacára annak, hogy két top válogatottról beszélünk, mindketten a másikra komoly nyomást helyeztek, és ez ma a mai futballban azért, ha labdás játékosra nem helyezel nyomást, és nem támadod meg, nem feltétlenül az ellenfél 16-osan, de minimum a középső harmadban, akkor azért már nemzeti szinten mindenki tud annyira futballozni, hogy hát egész egyszerűen kipasszolnak, és az nagyon-nagyon sok energiát elvesz, ami adott esetben hiányozhat a mérkőzések utolsó szakaszában.
3: Ez a fajta játékstílus köszönhető annak, hogy még nincs meg a magyar válogatottnak, hogy nagyon fiatal ez a magyar csapat, és rengeteg újonc van ebben a csapatban, és emiatt egy picit még az összeszokási fázisban tartunk?
2: Ebből a szempontból nyilván válogatott szinten nagyon nehéz igazán összeszokott csapattá válni. Most a mi válogatottunkra azért jellemző volt az elmúlt időszakban, sokan úgy jellemezték a nemzeti csapatunkat, hogy olyan, mintha egy klub szintű csapat lenne, annyira összeszokott. De hát önkéntelenül egyrészt kényszerű okokból, másrészt a generációváltás miatt Marco Rossinak azért bele kell nyúlnia adott esetben 3-4 vagy 5 évvel ezelőtt működő csapatjátékba. Tehát ez sajnos válogatott szinten önkéntelenül előfordul. Lehet az oka, viszont azért nagyon sok pozitívum volt, tehát Csinger már nagyszerűen mutatkozott, de gyakorlatilag kezdőjátékosként én úgy gondolom, hogy stabil párost alkottak Willy Orbánnal. Én elégedett voltam Csongolyi védekezésével, több esetben nagyon veszélyes szituációkban blokkolt. Talán egy picit Vitálistól kaptunk kevesebbet, aki az Alcacénnak egy kulcsjátékosával nőtte ki magát nagyon hamar, de nem biztos, hogy reális tőle azt várni, hogy gólokat vagy gólpasszokat tud hozzátenni a mérkőzéshez. Ő inkább talán az utolsó előtti passzokban jeleskedhet meg a védekezésben. Igazából továbbra is azt tudom mondani, hogy Csallai és Vargának a pótlása egyelőre nincs megoldva, sem fizikálisan, tehát úgymond méretre nincs olyan centerünk, hiszen Bárány Donát inkább elmozgó típusú játékos. Szóval ez a jövőnek egy olyan problémája, ami hát nyilván megoldandó. Reméljük, hogy azért lesz majd olyan játékos, aki át tudja venni Varga szerepét, illetve Varga reméljük, hogy még évekig erőssége lesz a csapatunknak.
1: Igen, és hát ebből a szempontból kifejezetten hátrány, hogy most egyben 4 mérkőzést ugye lejátszunk, és a sérültek nem tudnak visszatérni. Na de hát folytatódik ugye a sorozat, és hétfőn este már Belfastban lépünk pályára az északírek ellen, akik 1-0-ra nyertek Georgia ellen, úgyhogy ők már 3 ponttal állnak a csoportban. Te mit vált osztatnál, Feri, mondtad ezt az agresszívebb védekezést, kezdő csapatra vonatkozólag, ugye Damir Edzsics biztos, hogy nem kezd, vagy hát nem is lesz már ott ezeken a meccseken, szóval te mit változtatnál Marco Rossi helyében?
2: Igen, egyrésztről ugye nem láttam a Georgia-Észak-Írország mérkőzést, de azért azt látni a statisztikákból, meg összefoglalóból, hogy azért nagy mértékű labdabirtoklási fölénybe voltak a grúzok, 11-est is hibáztak. Alapjából az Észak-Ír inkább egy kontrajellegű csapat, nem olyan stílusban, mint az ukránok, inkább veszélyesek lehetnek az oldalbeadások, rögzített játékhelyzetek, tehát egy biztos, hogy valamilyen szinten magasítani kell a csapatot. Vagy a másik megoldás, amire már utaltam az ukránokkal szemben is, hogy meg kell előzni ezeket a kontralehetőségeket vagy beadás szituációkat. Most még fokozottabban fontos lesz, hogy az északi játékosokat megakadályozzuk a beadások végrehajtásában. Tehát én úgy gondolom, hogy nyomást kell helyezni folyamatosan, minimum a saját térfelünkön rájuk, hiszen ha záporozni fognak a beadások, és nagyon sok légipárharc lesz a 16-osunk környékén, akkor azért problémáink lehetnek.
1: Hát igen, az a VB-selejtezőn is bebizonyosodott az írek ellen.
3: Feri,
2: igen, ez így van. Aztán természetesen Redzsics kiválásával hát újabb újra szűkült a lehetősége a kapitánynak. Nem tudom, ilyenkor megint felmerül az ember, hogy Nagy Zsolt, amikor top formában volt, akkor azért játszott támadót is, és eléggé gólerős volt. Sajnos pont a támadók fogynak el. Nyilván Jurek Gábor, vagy akár Tóth Milán léphet előtérbe, de hát az az érdekesebben, hogy pont ők az a két játékos, akiket hát eddig nem nagyon kaptak nemzetközileg szerepet, és hát főleg hogy utólag lettek behívva. Hát ez az igazán érdekes, amit Szoboszlai Dominika sajtótájékoztatón is említett, hogy olyan játékosoknak kell előtérbe lépniük, akik eddig kevésebb szerephez jutottak.
3: Ha már Szoboszlait és a sajtótájékoztatót mondtad, azt nyilatkozta, hogy 12 pontot szeretne szerezni Magyarország. Mit gondolsz, ebből mennyi lehet reális, most már nyilván már csak 9-et tudunk szerezni, hogy ez a 9 pont, ez megszerezhető, vagy azért még küzdenünk kell a hátralévő 3 mérkőzésen is?
2: Azzal, hogy egy profilabdarúgó, aki mindig a csúcsra törekszik, maximum pontszámot tűzi ki célkitűzésül, azzal nekem nincsen problémám, tehát nyilván így kell hozzáállni, így kell önbizalmat sugározni a társak felé, tehát ezzel nekem abszolút semmi gondom nincsen. Az más kérdés, hogy nyilván ezeknek a szavaknak vagy nyilatkozatoknak akkor van igazán értelme, hogy amikor ez a pályán is megnyilvánul, cselekedetben, teljesítményben, felelősségvállalásban, és hát én a gólveszélyességben, a kapura való veszélyességben azért én is többet várok Dominiktól, tehát nem volt veszélyes kapura lévése, nem volt gólhelyzete. Egy-egy esetben a társakat gólhelyzetbe hozta, tehát ebből a mérkőzésből kihettünk volna úgy is, hogy akár Szoboszlai Dominik neve mellett két gólpassz van, és mondjuk nyerünk 2-0-ra. Tehát aki kritikát fogalmaz meg vele szemben, akkor azért ezeket is figyelembe kell, hogy vegye. De ugyanakkor nekem hiányoztak a kapu előtti megoldásai. Nem volt kapura veszélyes, viszont ő veszélyes helyzetbe tudta hozni a társakat. Tehát ebből a szempontból felemás a játék az én szememben. Viszont az nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy most egyértelműen Ukrajna vált első számú esélyessévé a csoportunknak. És még egy fontos dolog, Észak-Írországban nem szabad döntetlenre vagy 0-0-ra játszani, de egy biztos, hogy egy esetleges vereséggel gyakorlatilag elszállnak az esélyeink a Nemzetek Ligája B csoportjának az első helyére, és akkor utána, hát úgymond keserves 4 mérkőzés vár ránk, hiszen az igazi fontos motivációs cél az elszállna. Tehát én úgy indulok ki ebből a meccsből, hogy nem szabad elveszíteni, mert amennyiben döntetlent játszunk, vagy nyilván, ha nyerünk, de minimum egy döntetlennel és hazai pályán egy Georgia elleni győzelemmel azért kinyílnak azok az esélyek, hogy utána azért ne felejtjük el, Ukrajna ellen Felvidéken fog pályára lépni, tehát azt nem lehet majd, arra nem kell számítani, hogy valami hatalmas ukrán nyomás lett a közönség tempontjából, tehát biztos vagyok benne, hogy legalább annyi magyar szurkoló lesz a mérkőzésen. Tehát ott azért egy semleges pályán tanulva az első mérkőzés tapasztalataiból nem tartom esélytelennek a válogatottunknak akár úgy győzelem.
1: Hát nehéz napok vannak előttünk és a válogatott előtt, úgyhogy Márko Rosszéknak drukkolunk, hogy valami megoldást találjanak ennek a sok sérültnek a pótlására. Egy másik témát is behoznék, Feri. Tudom, hogy Juventus szurkoló vagy, és szerintem közös kedvencünk Alessandro Del Piero, de ugyanez a típusú klubhűséget megjelenítő játékos Francesco Totti, aki a Róma ikonja és soha semmikor más klubban nem játszott, éppen ma 50 éves. Szóval beszéljünk egy kicsit Francesco Totti. Tudom, hogy az olasz focit is szeretett, szóval milyen emlékeid vannak róla, és mit jelent ő a mai labdarúgásnak, vagy a régmúlt labdarúgásának? Közelmúlt, nem régmúlt.
2: Igen, hát először is amellett, hogy egy elképesztő klubikon és az olasz labdarúgásnak tényleg egy legendája, és itt nem az elcsépelt értelemben veszik ezt a legenda szót, hanem a klasszikus értelemben az. Hát személyes emlékem annyi van vele kapcsolatban, hogy egyszer egy téli felkészülési, sőt nem nyári felkészülési hát mérkőzésen, amikor én a Gyirmotnak voltam vezetőedző, akkor edzőmérkőzést játszottunk az AS Rómával.
1: Tényleg? Azta.
2: Igen, ilyen volt, és az utolsó pillanatig azt gondoltuk, hogy valami római ifi csapattal, vagy valami Primavera gárdával fogunk játszani, de hát ugye mindig mondták, hogy az első fél időben a komplett csapat fog játszani, úgyhogy hát az az érdekes, hogy amikor a játékosoknak elkezdtem a mérkős előtti taktikai értekezletet, és egy pár szóban mindig említem az ellenfeleket, és amikor elkezdtem elemezni, hogy a Tottinak, meg a Gervinho-nak, meg az Ashley Cole-nak milyen mozgásai várhatóak, akkor így ránéztem a játékosokra, és az egész csapat egy hatalmas röhögésbe tölt ki.
1: Ez jó.
2: Amikor eddig elemeztük a Kovácsot, meg a Nagyot, meg a Tótot, és akkor a következő taktikánál a Tottinak a mozgásait vetem fel nekik. Szóval tényleg egy érdekes történet volt. Aztán, amikor valójában kimentünk melegíteni, és megláttuk a túloldalt, azokat a világsztárokat, akiket előtt a televízión és a adott esetben a világbajnoki vagy Európa-bajnoki mérkőseken láthattuk, hát az tényleg egy földön túli nagy élmény volt. Arról nem is beszélve, hogy hát mivel az AS Róma pont akkor ebben a periódusban a szabadságuk utáni első edzőmeccsre úgy estek be gyakorlatilag, hogy nem nagyon kívánták ezt a találkozót, még nyertünk is.
1: Hát ezt akartam mondani, gyorsan rákerestem, Feri, hát akkor jó taktikát dolgozták itt Totti ellen. Hát 2-1-re nyert a Gyirmót az AS Róma ellen.
2: Igen, az egy jól sikerült találkozó volt, és nagyon-nagyon szép emlék, hiszen ott komoly 5-6 000 néző volt, annak ellenére, hogy egy kis edzőpályán játszottunk, és a római szurkolótábor vastapsa köszöntött minket. De nagyon-nagyon érezte az ember az olasz futballkultúrát. Egy kicsit tartottam is tőle, hogy mi lesz a meccs után, amíg visszajönünk az öltözőbe, nehogy megverjenek a szurkolók, de tényleg ott nem az anyázás volt, hanem azt mondták, hogy gratuláció, ne grande mister.
1: Aha, ezt mondták az olasz
2: szurkolók.
1: Tényleg?
2: Úgyhogy ez egy nagy élmény volt. Egyébként visszatérve Tottira, számomra az a fajta kreativitás, ami benne volt, és az a váratlan húzások, és ahogy úgymond tényleg zenélt a lábán a labda, ő tényleg az a játékos volt, aki miatt érdemes volt akkoriban, akár Róma, akár olasz válogatott mérkőzéseket játszani, és egy picit ezt sajnálom, hogy ez valahogy eltűnt. Tehát ma nézem az olasz válogatottat, és nem igazán most elnézést, de most Moiseken miatt nézzem, vagy ki miatt, szóval Ez egy picit csalódás az én korosztályomnak, aki Tottikon, Baggiokon, Vialikon, vagy akár Aldo Belliken nőtt fel. Hát mi már ezt az olasz válogatottat nézzük, inkább az összefoglalókban visszanézve a múltat.
3: Feri, aláírásod van Tottitól?
1: Hát Benei aláírás a Tottinak, hát ezt kell kérdezni. Hát ne viccelj.
2: Nincsen, ez érdekes kérdés. Én úgy vagyok vele, hogy amikor, hogy mondjam, az a készfogás, meg az a mérkőzés, az egy hatalmas emlék és élmény, de én akkor is a játékosaimban is azt sugaltam, hogy itt most ők ellenfelek. Tehát én nem akarom meglátni, hogy fotózkodunk vele, vagy aláírást kérünk. Az más kérdés, a mérkőzés után lehet erekéket gyűjteni, meg barátkozni, de én úgy voltam vele, hogy ott nekem fel kell készítenem a csapatom Totti ellen, és nem pedig aláírást kéregetnem tőle.
1: De azért ez érdekes, hogy...
2: De Roberto Baggiótól van.
1: Ez érdekes, hogy a Gyirmót elment olaszországi edzőtáborba, és a Rómával játszott felkészülési meccset, úgyhogy akkor az is más világ volt. Hát Feri, akkor innen is gratulálunk, és sem is gondoltam, hogy ilyen személyes élményeid voltak. Bevallom, erre a meccsre emlékeztem, hogy a Gyirmót legyőzte a Rómát, de így nem raktam össze, hogy abban még tényleg ezek a nagy sztárok voltak, úgyhogy akkor innen is gratulálunk. És hát reméljük, hogy hasonló eredmény születik a magyar válogatott révén, mondjuk Belfastban hétfőn este. De addig még úgy is beszélgetünk. Bene Ferencnek, hálandó szakértőnknek nagyon szépen köszönjük, további szép napot neked, Feri. Szia, szia,
2: szia. Szép napot.
1: Mi pedig a hírek után jövünk vissza.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta, október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban, szigorúbb feltételekkel vezethetik be a vagyonadót, marad a kellemes őszi idő. Pécz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Újabb támadóját veszítette el a magyar labdarúgó válogatott. A hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Regic Damir a pénteki ukránok elleni nemzetek ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. A Salzburg szélsője miatt már el is hagyta az edzőtábort. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. Lemarad a jövő évi Európa-bajnokságról a magyar U21-es labdarúgó válogatott, miután a selejtező hatodik fordulójában 3-1-re kikapott Varasdon Horvátországtól. A korosztályos nemzeti együttes 3 ponttal csak a 4. helyen áll a csoportjában, és már nincs esélye, hogy kijusson az EB-re. Gazdag Dániel és Sallói Dániel csapata is kikapott magyar idő szerint ma hajnalban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Gazdag végig a pályán volt a New England Revolution együttesében, amely a Salt Lake City otthonában szenvedett 3-0-ás vereséget. Sallói Dániel szintén kezdő volt, és 73 percet töltött a pályán a Toronto színeiben, de ezúttal a kanadai csapat is kikapott, méghozzá 2-0-ra a Nashville vendégeként. A New England a második, míg a Toronto a 12. helyen áll a keleti főcsoport tabelláján. Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, végül 27-23-ra kikapott az Eurókupa elődöntőjében a magyar női kézilabda válogatott. A magyar csapat ma 13 óra 15 perctől a házigazda románokkal csap majd össze a bronzéremért Bukarestben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogárak felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap este azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban pedig arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbász Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, a diplomáciai úton megpróbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lezuhant egy katonai delegációt szállító kisrepülőgép a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A tragédiában 17 ember meghalt, köztük az Afrikai Ország Katonai Bíróságának 2 vezetője. A hivatalnokok a vádat képviselték a távollétében háborús bűnök miatt halálra ítélt bukott államelnök elleni perben.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es autóút déli szektorán a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyolfelhős napos idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. Csak a Fertő-tó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben általában 21 és 25, késő este 14 és 18 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 41 perckor folytatjuk a mai Sportreggel, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia a mikrofonoknál, és egy kis kihívás napjával foglalkozunk, hiszen immár harmadik alkalommal kerül sor a 21 napos kihívás elnevezésű rendezvényre. Erről fogunk beszélgetni a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökével, Antal Ferenccel. Jó reggelt, Ferenc, szeretettel köszöntjük.
2: Jó reggelt, köszöntöm is a rádióhallgatókat.
1: Hát tegyük tisztába először is, hogy mi pontosan ez a 21 napos kihívás, és milyen részleteket lehet tudni akár az indulókról, vagy a vállalkozókedvű városokról, akik csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.
2: Ez egy olyan ötlet, egy olyan kezdeményezés, ami a rendszeres testmozgásra, még pedig arra próbálja rávenni a lakosságot, hogy a mozgás a mindennapi életüknek a részévé váljon. 21 egymás követő munkanapon, vagy este, vagy reggel 6 óra és fél hét körül egy arra kijelölt minimum 400 méteres körön kell 2 kilométert teljesíteni, ez lehet gyalogosan, futva. Az a lényeg, hogy mozogva kell megtenni ezt a távot. Ezt a, hogy ő ott valaki mozgott, ezt egy telefonos applikáció, az úgynevezett GeoGo applikáció segítségével lehet igazolni, és az egyes futókörök, az egyes helyszínek, vagy futópályák, vagy kijelölt területek, ami a különböző településeken vannak, versenyeznek is egymással, hogy ki hány résztvevővel indult ezen a kihíváson, és kinek hányszor sikerült ezt teljesíteni, és az egyének, akik 21 napod keresztül teljesítik ezt a dolgot, azok pedig kapnak egy egyedi pólót a teljesítés emlékében. A hozzáértők azt mondják, hogy amit az ember 21 napon keresztül csinál rendszeressen, az egy idő után szokássá válik, úgyhogy az lenne a célunk ezzel, hogy ezeknek az embereknek, akik ezt a kihívást elkezdik, épüljön bele a mindennapi rutinjában az, hogy minden nap egy picit mozognak, tesznek valamit az egészségük érdekében.
1: Ugye mondjuk el, hogy ez szeptember 7-én indult el, tehát még javában zajlik. Ennek csak úgy van értelme, hogyha valaki mind a 21 napot teljesíti, vagy hogyha valaki még csak most szeretne becsatlakozni, még azért annak is van. Hát nem esélye, hanem módja erre.
2: Gyakorlatilag most országosan egyelőre még 20 ilyen pálya van kijelölve, de folyamatosan bővül a helyszínek száma. A seos.hu oldalon a programjén között a 21 napos kihívásnál lehet folyamatosan nyomon követni, hogy milyen pályák vannak már a kihívásban. És lehet pályaként is csatlakozni, és résztvevőként is lehet csatlakozni. Ahogy említette, szeptembertől december elejéig tart ez a kihívás, tehát nem késő, még bármikor be lehet ebben a dologba csatlakozni. Buzdítom a lelkes szervezőket is, hogy akár jelöljenek ki a településen egy ilyen kört, jelentkezzenek hozzánk, felveszük az applikációba is, már lehet is indulni, vagy reggel, vagy este. És a résztvevőknek is ugye bármikor lehet csatlakozni. Az előző szezonban is voltak úgy, hogy nem csak egyszer teljesítettek a kihívást, hanem akik mind a 63 nap lementek és teljesítették, vagy reggel, vagy este egy-egy pályán ezt a 2 kilométeres dolgot. Az igazság, hogy itt a mozgás megszerettetésén túl az is egy nagyon jó hozadék ennek a programnak, hogy egy közösség alakul ki itt a futópálya, futókör mellett. Ez a közösség nagyon motiválja a mozgásra, az együttlétre az embereket. Tehát itt a tapasztalataink az, hogy nem engedik el a résztvevők egymás kezét, tehát hogyha valaki például látják, hogy reggel nem volt és szokott menni reggel, napközben akár fölhívják, hogy jaj, mi a baj, nincs-e valami probléma, hogy nem voltál reggel is, feltétlenül gyere este, tehát tulajdonképpen itt a futópályák mellett futóközösségek, vagy a futászót nem is annyira szeretem használni, hanem sportoló közösségek alakulnak, hisz nagyon sok, akik régebb óta fiatalok is teljesítik sétálva, akár egy Nordic Walking Bottal a távot, és ők is motiválják akár a fiatalabbakat, viszik az unokákat is, és tényleg egy jó aranyos csapat alakul ki így a kihívások kapcsán az egyes településeken.
3: Részeredményként vagy folyamatos monitorozásképp össze tudjátok hasonlítani az előző két évhez képest, hogy most esetleg többen teljesítették eddig ezt a kihívást, vagy ezt a két kilométert, vagy ilyenkor még nincs részeredmény nektek?
2: A weboldalunkon a seos.hu folyamatosan lehet minden este is reggel frissül az aznapi eredmények. Ugye 6 óra és fél hét között lehet elkezdeni, és 8-kor mindig frissül az eredmény, de folyamatosan lehet látni akár azt is, hogy melyik településen hányan indultak el, hányat teljesítették, hány teljesítők vannak. Ugye most 3 héten vagyunk túl, tehát 10

0: oldalunkon, hogy a 3 hét leforgása alatt, ami ugye még csak 15 napot jelent, már több mint 1400-an kezdték el a teljesítést, és közel 8800 teljesítő van. Ez ugye kettő dolognak is köszönhető. Egyrészt, hogy bővülnek a résztvevői helyszínek, másrészt pedig azt veszük észre, hogy akik a korábbi kihívásokat teljesítették a régebbi helyszíneken, Szarvas, Marcalit emelném ki, vagy Budapesten például a csepeli közösséget. Ezeken a helyszíneken az előző teljesítők már várták a kihívást, és indultak szeptember elején, és bevonzanak újabb szereplőket is, tehát a helyszínek száma és az egyes helyeken pedig a résztvevő szám is nő. Egyre többen futnak ugye olyan pólóban, mint a 21 napos kihívás teljesítői. Ugye múltkor is több mint 600 ilyen pólót osztottunk ki. Ezeket a pólókat nagyon büszkén hordják a résztvevők, úgyhogy ez is egy újfajta marketing ennek az egész programnak, úgyhogy szerintem ezt a számot most meg fogjuk bőven haladni, amit a tavaszi kihívásban sikerült elérni. Úgyhogy bízok benne, hogy eredményes tudom fogunk zárni, annak ellenőr is, és ugye egyre rosszabb időbe megyünk bele, hogy egyre hűvösebbek lesznek a napok, és hogy egyre sötétebbek lesznek ezek az időpontok.
1: És ahogy lehet olvasni, Vémend és Hajdúszoboszló is csatlakozott ehhez. Ferenc említette, hogy ez nem csak futás, hanem inkább nevezzük sportolói közösségnek. Az életkor szerint hogy oszlik meg a résztvevők száma? Tehát mettől meddig vannak vállalkozókedvűek?
0: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kortalan ez az egész történet. És épp a héten találkoztam azzal a problémával, hogy gyermekpólókat is be kell szereznünk így a kihívás teljesítői között, hisz nagyon sok olyan helyszín van, ahol például mondjuk Dabason egy játszótér mellett van ez a pálya, és nagyon sokan akár a gyerekekkel is sétálnak egy-egy kört délelőtt vagy délután, és mint ahogy mondtam, akár a szépkorúak is vannak, pont Dabason voltunk a héten én forgatni, és több 70 éves hölgyel is sikerült, vagy úrral is sikerült interjút készíteni, hogy nekik mi a motivációk, hogy tényleg ez egy kortalan dolog. És egy másik dolgot szeretnék még itt kiemelni, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, ugye az Aktív Magyarország támogatásában van ez a program, és több mint 40 futópálya épült az országban itt az Aktív Magyarország program keretén belül. És ezt azért tartom fontosnak itt kihangsúlyozni, hogy ezeket a futópályákat akár ezzel a programmal is, de más programunk is, mint a Futókörök napját, megtöltjük élettel. Tehát úgy gondolom, hogy ez azért is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy jó példája annak, hogy nem csak infrastruktúrát kell építeni, hanem ezekre az infrastruktúráknak a kihasználtságát, az ismertségét növelendő ilyen programokat is kell létrehozni. Nagyobb településeken, hogyha megépül valahol egy futókör, az nem biztos, hogy az egész településnek a lakossága tudja ismerni. Úgyhogy ezt a programot azért is nagyon fontosnak gondolom, hogy ezeknek a megépült futópályáknak az ismertségét is tudjuk ezzel növelni. Így a beruházásoknak a kihasználtsága, az értelme, az értéke ezzel is tud nőni.
1: Hát, hogyha a Nemzeti Sportrádión múlik, akkor mi mindent megteszünk ahhoz, hogy ezt népszerűsítsük, és hát akkor azt kívánjuk, hogy minél több ilyen problémával szembesüljenek, hogy egyre több kisméretű póló beszerzése is szükséges lesz, mert akkor ez tényleg azt jelzi, hogy a legkisebbek is csatlakoztak. Antal Ferencnek, a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökének nagyon köszönjük, és akkor minél több sportolni vágyót várunk a 21 napos kihívásra. Köszönjük szépen, Ferenc!
0: Mi köszönjük a lehetőséget, hogy hírt tudtunk adni erről a programunkról is.
1: További szép napot önnek. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, és még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy 13 óra 15 perctől már a körkapcsolás várja önöket, hiszen Németh Kornél és Erdei Márk Bukarestből élőben közvetíti majd a Magyarország-Románia női kézilabda Eurókupa bronzmérkőzést, de további közvetítésekkel is várjuk önöket. Adásaink pedig visszahallgathatók a mediaclick.hu oldalon. Gyurta Gergelynek köszönjük szépen, Erdei Márk szerkesztőnk nevében, és Antal Richard hangtechnikus nevében búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi jégkorong. Igazi jégkorong csemegének ígérkezik az FTC Salzburg Osztrák Liga mérkőzés, amelyen a hazai szurkolók biztatása adhat plusz lendületet a magyar szuperkupa győztesnek. A szomszédos elit alakulat még sosem nyert a Fradi ellen. Ferencváros Salzburg jégkorong Osztrák Liga mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Mai adásunkban labdarúgás lesz a téma, természetesen az utánpótlás sport mesdjéjén megyünk végig, és női labdarúgásról lesz szó. Itt a stúdióban a vendég Szarvas Alexandra, a Magyar Női Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző. Szervusztok, sziasztok!
3: Szép napot!
4: Szia!
2: Kicsit arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg a labdarúgással. Szandi, a te esetedben mégiscsak mondjuk azt, hogy te vagy a magyar női labdarúgásnak a legmagasabb szintje, mert a szövetségkapitányból nem mindenki lesz. Na de hogy kezdődött nálad a futballal való kapcsolat?
4: Hát megpróbálom rövidre fogni az egészet. Nálam igazából úgy kezdődött, mint szerintem sokan másoknál. Az egész családomban valaki mindig focizott, és én is ebben nőttem fel igazából egy labdával. Kivéve a nővéremet, tehát teljesen az ellentétem, de a legjobb barátom, apukám, nagybátyám, mindenki focizott, mindig vittek meccsre, és igazából nem is volt más választásom, meg nem is szerettem volna más csinálni, mint a focit.
2: Eszter?
5: Nagyon hasonló a történetem. Nekem édesapám focizott, tesóm, bátyám kezdett el focizni ugye kiskorában, ezért minden percemet körülbelül a focipálya mellett töltöttem, úgyhogy így kénytelen is voltam, meg hamar a szerelmes lettem ennek a sportnak, úgyhogy én is így kezdtem el a labdarúgást.
2: Gábor, kérlek, hogy a női labdarúgásról.
3: Hogy kerültem én a női labdarúgásba? Úgyhogy 2008-ban én lettem a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára, és hamar érzékelnem kellett azt, hogy a női labdarúgás iránt mérsékelt az érdeklődés a szövetségen belül, tehát senki nem akar vele foglalkozni, és akkor én meg úgy gondoltam, hogy ebből azért lehetne valamit csinálni, akkor sikert elérni azt, hogy az univerziádén részt vett a magyar női labdarúgó válogatott, és aztán ugye nekünk férfiaknak a labdarúgás, meg a nők a két szerelem, és a kettő egybe egy irányba mutatott, és én azóta próbálok a partvonalon túlról folyamatosan segíteni gyerekeknek, felnőtteknek, mindenhol, ahol ezt lehet, megadják.
2: Kicsit az utánpótlásról, mert hogy kezdi el valójában egy kislány a labdarúgást? Terjednek talán különböző ilyen gondolatok, hogy a fiúkkal együtt kezdik. Szandi, a te esetedben is így volt?
4: Abszolút. Én 14 éves koromig fiúkkal játszottam, de ez talán a legjobb időszakom volt, és sajnos mivel még itthon nincs olyan szinten a női foci, hogy azt mondjam, hogy már pedig egy kislányokkal kellene elkezdeni a focit, én nem vagyok ennek a híve abszolút. Még mindig azt mondom, hogy amíg tudsz, focizzál fiúk között, mert azt, amit ott megkapsz tudást, ösztönösen a fiúktól, fiúk által, az a gyorsaság, az a gyors gondolkodásmód, mert ott rá vagy egyszerűen kényszerítve erre. Én ezért nagyon hálás vagyok, szerintem előrébb tartanánk a magyar utánpótlásban is, hogyha ez még mindig így lenne. Attól függetlenül, hogy nagyon jól látni az, hogy nagyon sok kislány van most már, akik fociznak.
2: Eszter, még mindig a fiúkkal való futball tart, nem is tudom, serdülőkorig? Tehát ez a bevett szokás?
5: Jelenleg szerintem nem. Leginkább kislányok között kezdenek el a kislányok focizni, mivel nagyon sok lánycsapat van már. Régebben ez nem így volt, én is ugyanígy 14 éves koromig fiúkkal játszottam, ami szerintem hatalmas előny azokkal szemben, akik mondjuk lányokkal kezdenek el focizni pont emiatt, mert sokkal gyorsabbak, gyorsabban gondolkodnak. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy nagyon jót tett nekem, hogy 14 éves koromig fiúk között játszhattam. Viszont ez ma már nincs így szerintem, vagy többségében, amit látok, hogy leginkább lányokkal fociznak a lányok.
2: Az egyébként hozzáad az emberhez, hogy fiúk között játszik, ezáltal nincs szétszedve a fiú és lány. Szóval ez a te esetedben hogy jelent meg?
5: Igen, abszolút előny szerintem, mert fizikálisan is sokkal jobb, tehát sokkal többet kontaktol az ember, sokkal agresszívabb lesz, mint játékos, ha mondjuk fiúkkal kezd el focizni, mint lányokkal. Rá lesz kényszerítve, hogy használja úgy a testét, mint mondjuk lányok között lehet, hogy nem kell, vagy sokkal gyorsabban gondolkodni, úgyhogy abszolút úgy gondolom, ez egy előny.
2: Megjelenik ilyenkor a férfi és nő közötti, fiú-lány és közötti ellenségeskedés, valami ilyesmi, a fiúk kevésbé fogadják el a lányokat. Gábor?
3: Ez életkor függő, tehát van az az életkor egész piciként, amikor mindegy, aztán van az, amikor az ellentétes nem az ellenség, tehát nem érünk hozzá. Aztán van, amikor ez izgalmassá válik, hogy más nemű. Ugye a szabály Magyarországon azt hiszem most az, hogy U14-ig játszhatnak a lányok fiúk közt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nálunknál fejlettebb női futballkultúrában rendelkező országok között is van olyan, ahol az a divat, például skandinávoknál, hogy fiúk-lányok együtt játszanak, van olyan, ahol teljesen szeparáltan játszanak. Az is érdekes, hogy a Magyarországon elfogadott és eredményes női labdajátékokban nem jellemző a közös játék, és tényleg azt látjuk, hogy azok a lányok, akik fiúk közt szocializálódnak, ők gyorsabban gondolkodnak, bátrabban ütköznek, tehát van ennek előnye. Nyilván ez is minden más gyereke válogatja, hogy kinél mi az, ami célra vezető. Ma egy kicsit én azt látom, hogy megfordult, tehát a nagy kluboknál lányok külön vannak, és azon dolgozunk, hogy aki ott tehetséges, az mehessen a fiúk közé. A kicsi kluboknál, ahol nincs női foci külön, minél kisebb településre mész, ott találsz a fiúk között elképesztő tehetségű lánygyerekeket, akiket aztán integrálnak a női fociba, de sokan dolgoznak azon, hogy mondjuk 2-3 edzést maradjon a fiúk közt, és 2-3 edzésre megjöjjön egy női akadémiára. Tehát nagyon sokféle út van, rendkívül érdekes, hogy a labdarúgás ebben egész más irányokat vett a világon, mindenhol és Magyarországon is, mint a többi csapatsport.
2: Kicsit akkor a nemzetközi vizekre vezve, mégiscsak Németország és Svájc. Alexandra, mi a helyzet külföldön?
4: Én Svájcot tudom jobban mondani, mert...
3: Ez a legjobb rendszerek egyik Európában.
4: Igen, szerintem is. Amikor még Németországban játszottam, akkor még én is elég fiatal voltam, és annyira nem láttam az utánpótlást, nem láttam bele, de Svájcban ott voltak olyanok, akik még 16 évesen is fiúk között játszottak. Nekem is volt egy olyan játékosom az utánpótlás válogatottnál, az U16-ban még Zürichben az egyik legjobb csapatnál fiúk között játszott, és most ma a Barcelona női csapatának a tagja. 2007-es játékosról van szó, tehát nagyon fiatal még, de elképesztő, hogy ott, ha jó vagy, akkor mennyi. Ott nem azt nézik, hogy úristen, most meg fog sérülni, úristen, most ez lesz, vagy az lesz, mert hogy a fiúk erősebbek fizikálisabban, hanem azt nézik, hogy ha te jó vagy, és te szeretsz ott lenni, és meg tudod állni a helyedet, akkor menjél és csináld addig, amíg te úgy érzed, hogy meg az edző, meg a szülő is azt látja, hogy igen, az én gyerekem, vagy az én játékosom fejlődik ebbe, és nem hátráltatja úgymond a fejlődésbe. Aztán utána nyilván egy idő után már ketté válnak a dolgok, de ott abszolút ez a vonal van. Többen Lia Velti, akár Sidney Sertenep, szóval mondhatnék ki jó pár nevet, akik megállták a helyüket a fiúknál egész magas szinten még.
2: Utánpótlásból felnőttbe kerülés, ez egy szintváltás a női labdarúgás világában is?
4: Igen, ez egy nagyon nagy szintváltás minden téren, én úgy gondolom. Tehát, hogy mentális téren is, fizikálisan, taktikailag, technikailag, mindenhol. Tehát a nemzetközi szint az egy más szint, felnőtt szinten meg pláne. Hogyha most csak a magyar labdarúgást nézem, akkor meg elképesztő nagy a szakadék, és ez nagyon szomorú számomra. Én az utánpótlásból jövök, ott edzősködtem nagyon sokáig. Fiatal edzői pályafutásom alatt akkor sem lehetom mondani, hogy a több részét ott töltöttem, és látom, hogy más országok, és nem Angliát említem, nem Németországot említem, hanem Lengyelország, Svájc például, akik elérhető országok számunkra, és példát vehetnénk róluk, hogy ők ezt hogy csinálják, és hogy nálunk mi zajlik, az két külön világ.
2: Eszter, a személyes történet, utánpótlásból felnőttbe kerülés, egyik pillanatról a másikra szépen felépített íve volt ennek. Mire emlékszel, hogy emlékszel erre vissza?
5: Hát egyik pillanatról a másikra történt. Én 15 évesen kerültem fel a Fradi női felnőtt csapatába. 14 évesen még fiúk között fociztam, utána a Dörnyi Balázs meglátott egy tornán, kiemelt onnan, felhívott a Fradiba, és körülbelül egy évig játszottam a korosztályomba, és utána mondta, hogy hát látogassak el a felnőtt edzésre. Olyan jól sikerült az első pár hét, hogy utána mondta is, hogy maradjak a felnőtt közegben, ami nyilván nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy fejlődtem. Ráadásul nagyon sok külföldi játékos volt akkor a Ferencvárosban, rengeteget tanultam és fejlődtem közöttük, viszont nagyon sok olyan háttér dolog történt, vagy van egy játékosban, például bennem is, ami volt, hogy amit nem biztos, hogy tud kezelni egyedül egy fiatal. Tehát bennem is csomó olyan kérdés megfogalmazódott, hogy ez normális-e, hogyha velem ez történik, vagy ezek a gondolataim, mert olyan nehézségekbe ütköztem, nyilván ők 25-26 évesek voltak, én meg voltam 15-16, amit nem tudtam csapaton belül megbeszélni. Ezért nyilván nekem nagyon jó volt, mert volt egy olyan családi hátterem, akik így beleláttak a labdarúgásba, és hogy mivel járhat, és ezért mindig meg tudtam velük ezt beszélni, illetve mindig körülvettek olyan személyek, felnőtt személyek, nem feltétlenül a csapattársaim, akik segítettek ezen az úton. de nagyon hamar belecsöppentem, és igenis sok kihívással járhat ez egy fiatal játékosnak.
2: Itt általános nehézségekről van szó, tehát nem tudom, beilleszkedés, igen, különbség.
5: Igen, ezek életkori sajátosságok, amit nem feltétlenül tud egy játékos a csapattársával megbeszélni, mert teljesen másban van. Nekem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtam bejárni az iskolába, nekik az volt a legnagyobb probléma, hogy nem tudom, van még egy edzés, vagy az, hogy mit csináljanak majd a labdarúgó pályafutásuk után, tehát nyilván énekre nem is gondoltam még, akkor csöppentem bele. Ezek életkorú sajátosságok általában, igen.
2: Mit lehet mondani egy 14-15 éves hölgynek, aki elkezdi mondjuk a felnőtt pályafutását a labdarúgás világában? Tegye rá az életét, két vagy több lábon álljon, mit lehet tanácsolni?
3: Ugye azt tudni kell, hogy a női labdarúgásban egy évvel hamarabb, tehát 15 évesen lehet felnőttben játszani, a fiúknál 16. Ez megint csak egyéne válogatja. Ugye azt a három szinteret kell jól összehangolni, ami a család, az iskola és a sportklub. Az jó, ha az iskola partner a sportban, jó, ha a sportklub partner a tanulásban. Én abban hiszek, hogy minden gyereknek kell tanulni, minden gyereknek el kell, ami az ő fejében, vagy az ő képességei a tanulásban, azt kell kimaxolni. Tehát nem kell mindenkinek pszichológussá válni, mint az Eszternek, de hogyha az egyetem az, ahova el lehet jutni, akkor egyetemet kell végezni, ha az érettségi, akkor érettségi, ha egy szakma, akkor szakma, hogy azt is ki kell maxolni. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Elmegy egy utánpótlás válogatott, és megveri a belgákat 1-0, amire nem számítunk, és mindenki óriási boldogság, de a három nap annak a gyereknek, akinek nincs más, csak a foci, kevés arra, hogy visszajön a földre. Azt hiszi, hogy övé a világ. Játszanak a horvátokkal, akiket meg kéne verni, kikapunk 1-0, és három nap múlva van mindent eldöntő meccs az osztrákokkal, hogy nyerünk, kim vagyunk az EB-n. De azok a gyerekek, akik nem tanulnak, nincs más nekik, csak a foci, azoknak elvették az egyetlen játékszerét azzal, hogy kikaptunk, az három nap múlva az a gyerek használhatatlan. Egész konkrét példát mondtam. Tehát ezért én azt gondolom, hogy kell az élsport mellett, nem csak a fociban, mindenhol, valami más is, ami foglalkoztatja a gyerek agyát. Miközben nyilván van olyan gyerek, aki többet tesz rá futballra, mert az látszik, hogy ha mi felnőttek el nem rontjuk, akkor lesz belőle futballista, és van olyan gyerek, akinek a mentalitása az erőssége, és ő meg mellé rakja az iskolát, aztán majd meglátjuk. Van olyan gyerek most is felnőtt NB1-ben, aki közben az ötvös gimnáziumba jár, és a három év alatt, tehát a 6 fél évben kétszer volt egy-egy négyese. Így is lehet. És van olyan gyerek, akinek nagyobb kihívás az iskola, aki a felnőttbe kerül, hogy az Eszter is mondta, nagyon sokszor, hát hogy az iskolát inkább kívülről látja, mert sokszor délelőtt van edzés. És ott az iskolának, a szülőnek és a klubnak össze kell fogni, hogy egy irányba tartsanak, mert ha ezek versenyeznek egymással, akkor végén a gyereket tönkreteszik.
2: A stúdióban a vendég Elbert Gábor, Csigi Eszter, valamint Szarvas Alexandra. Gábor említette itt azért azt, hogy iskola és pályafutás egyensúlya. Na most Eszter, a te esetedben ugye arról lehet beszélni, mint pszichológus, végzett pszichológus. Hogy tudtad egyáltalán egyensúlyba hozni ezt a kettőt?
5: Hát igen, ez nagyon szépen hangzik így. Emögött nagyon sok munka van. Azt tudtam, hogy mindenképpen szeretnék valamit kezdeni a szellemi képességeimmel is. Azt tudni kell, hogy a mi családunkban nagyon sok a diplomás, és nem feltétlenül a diploma, de valamilyen tudás megszerzés az nagyon-nagyon fontos volt és prioritás volt, ezért nekem a szüleim mindig ezt fontosnak tartották. Nagyon fontosnak tartották azt is, hogyha csinálom a labdarúgást, akkor azt maximálisan, de azt is, hogy mellett a tanulmányomat ne engedjem el. Ezért ők nem engedtek semmilyen másik iskolába, ők tudták, hogy melyik gimnáziumba kell mennem, és azt magántanulóként végeztem el 4 évig, akkor kerültem fel a Fradiba, és nagyon nehéz volt, az tény, de tudtam, hogy nagyon szeretném mind a kettőt, és azt is tudtam, hogy hosszú távon a sportpszichológiával szeretnék foglalkozni, tudtam, hogy ahhoz hány évet kell tanulni, és igazából az nem volt bennem kérdés, hogy ezt most megcsinálom-e vagy sem. De mind a mellett, hogy próbáltam a maximumot nyújtani a pályán is, mert ott is voltak, és még mindig vannak céljaim.
2: A mélységeket, magasságokat, azokat hogyan kezeled? Magadat nem tudod diagnosztizálni, gondolom?
5: Nem. Szerencsére nem szoktam. Nem szerencsés, ez így van. Nagyon jó közeg vesz, úgy gondolom, körül vannak olyan barátaim, illetve a család, akivel így minden problémát meg tudom osztani. Tehát a környezetem az nagyon támogat és elismert, ami nagyon fontos szerintem. Úgyhogy leginkább így tudtam így a mélységet, magasságokat, illetve voltak edzőim is, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ha már csak egy pár szót mondtak, hogy látják azt, hogy éppen ma vagy tegnap miben problémákkal küzdködtem, már ez is nagyon-nagyon sokat segített, hogy még egy hétig mondjuk tényleg ne foglalkozzak mással, vagy ezzel a problémával, hanem ezek így átlendített pár jó szó.
2: Hogy lehet segíteni a hölgyeket ebből a szempontból, hogy a mélységeket, magasságokat megéljék? Bár szövetségi kapitányként már lehet, hogy nem is ez nem feladat, vagy mégis?
4: Oda, hogy nem. Szerintem ez az edzői pozíció ezen a szinten, én a 10 napot veszem edzőtáborba, vagyunk a lányokkal, én inkább egy pszichológusnak érzem magam, mint edzőnek, tehát hogy nekem a napjaim inkább azzal telnek, hogy beszélgetek a játékosokkal, az ő környezetükről, ugye a klubban, mert nekem arra a meccsre kell őket felkészítenem, ami ugye a válogatottban a legfontosabb, arra a meccsnapra, és az 10-ből 9-szer nem az, hogy most hogy veszi át a labdát, vagy hogy pressingel, vagy bármilyen szakmai, hanem tényleg az, hogy most ő ki van szakítva úgymond az ő kis környezetéből, a klubjából, bejön egy válogatottba, teljesíteni kell itt ugyanúgy, de mások a célok, más a csapat, más a környezet, és én hogy tudom azt az én stábommal neki minél úgymond kihívások elé állítani, de komfortossá is tenni olyan szinten, hogy ő ne érezze magát elnyomva, hogy ő azt érezze, hogy igenis a meccsopon én vagyok a legjobb. És nekünk ez a legnagyobb feladatunk igazából a válogatottba, és ezt sokan nem hiszik el, de ez így van, nem csak nálunk, ez ugyanúgy a férfi válogatottban is ez van, amikor a Márkóval beszélek erről, neki ugyanezekkel találkozik, és ahogy ezt is említette, hogy a környezet, szerintem az van a legnagyobb hatással egy játékosra. A szülők, az edző, a klub, a játékosok, akik körülveszik, az iskola, ezek mind befolyásolják azt, hogy az adott játékos az eléri a céljait, vagy sem. És nem, és az, amit a pályán csinál, abban másfél órában a heti 5-6-szor tök mindegy, az egy apró töredék annak, hogy ő most a végén profi lesz, vagy sem.
2: A közeg mennyire romlott, és itt nem csak a magyar közegre gondolok, hanem úgy általánosságba véve, ami lehet, hogy nem engedi éppen mondjuk a női labdarúgás előre menetelét. Mit tapasztalsz?
4: Ez egy nehéz kérdés számomra, mert én egy olyan közegből jöttem haza 12 év után, ami egy nagyon támogató közeg volt. Én nem ismertem azt, hogy irigyek az emberek, én nem ismertem azt, hogy valaki, aki körülöttem van, az nem segítő szándékból mondja azt, amit. Amikor ide hazajöttem, a saját hazámba, ahonnan származok, ahol nagyon hamar megtapasztaltam azt, hogy itt nagyon sok olyan ember van, aki nem segít téged, sőt, inkább keresztbe tesz, és ez sok mindenkire vonatkozik, és ez nem tudom, hogy miből adódik, ezt lehet Gábor jobban el tudja mondani, de az a társadalmi dolog is, hogy van a nő és a férfi, és a nő az otthon van, és gyereket nevel, és főzt, most takarít, az még szerintem a mai napig él, és ezáltal a foci, hát az egy férfi sport, az nem nőknek való, minek fociznak a nők, menjenek visszafőzni, ilyesmi. Tehát, hogy ezzel mai napig találkozunk, és ez számomra elszomorító. Ha egy kicsit távolabbra megyünk nyugatabb felé, nem kell messzire menni, ott sokkal kevesebb ilyennel találkozunk.
2: Ezt te nyugaton, te tapasztaltál bármit is?
5: Én is Svájcban voltam, mint Alex, a Bázelnél. Én csak 2 évet voltam ott. Más tapasztaltam én is, szerintem nagyobb az elfogadottság egy női labdarúgásnak, úgyhogy nekem ez az egyetlen tapasztalatom, de merőben más volt, mint itthon.
2: Gábor?
3: Szóval ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, ahhoz, hogy a női labdarúgás Magyarországon elfogadott legyen, a nemzetközi példák ezt mutatják, minden szakdolgozat, amit csináltunk ezzel kapcsolatban, ott indul el a női labdarúgás, ahol a férfi labdarúgás partnernek tekinti a nőit. Ettől mi nem tudom, nem találok jelzőt arra, hogy milyen messze vagyunk. Ez az egyik fele. Tehát bekapcsolsz egy férfi labdarúgó EB vagy VB közvetítést az ORF-en, vagy a CDF-en, vagy az ARD-n, és ül bent a stúdióban korábbi női labdarúgó, aki teljes jogú tagként segít érteni, hogy mit nézel. A másik nyilván van felelőssége ebben a női labdarúgásnak, belértve engem is, tehát mindenki, aki benne van, hogy mondjuk az Eszter az egy csodabogár azzal, hogy pszichológus. Tehát, hogy a minden sportágnak, így a női labdarúgásnak is ki kell termelni a saját szellemi elitjét. hogy nem csak arról beszélek, hogy diplomások, de hogy minél több magas végzettségű edző. Most jó úton vagyunk abban, hogy nagyon sok fiatal magyar labdarúgó lány van komoly ligákban. Ha ők azt a tapasztalatot, a tudást majd hazahozzák, akkor szerintem van erre esély, de hogy elképesztő sok tehetséges gyerekünk van, és abban a közegben, amit a lányok mondtak, abban a közegben nagyon sok munkánk van a háttérben, hogy ők egészséges felnőtt emberek legyenek, és legyen belőlük sportoló. Tehát én azt gondolom, van egy külső el nem fogadás, erről lehet órákat beszélni, hogy a magyar társadalom mennyire macsó, és hogyan nem tekinti partnernek a nőt, különösen ha ő futballista, és van felelőssége magának a női labdarúgásnak, hogy sokkal több tudást kell behozni, sokkal több, akár külföldről származó, akár egyetemen megszerzett tudást kell beépíteni annak érdekében, hogy a gyerekekkel olyan felnőttek foglalkozzanak, akiknek ezt jó szívvel adod a saját gyerekedet, és jó mintát mutatnak, ebben szerintem azért van még tartozásunk.
2: Zárszóként mit mondanátok fiatal sportolóknak, akár edzőknek, akik a labdarúgás világában vannak, és direkt nem mondom azt, hogy női futball, női labdarúgás, mert Szandi, talán egyszer beszélgettünk ezzel kapcsolatban, hogy már maga az, hogy ezt így mondjuk, lehet nem megfelelő. Erre tudsz reagálni, hogy ez így helytálló?
4: Igen, legyen labdarúgás, egyszer beszéljünk labdarúgásról, és akkor, hogy azt, nő, azt sem mondjuk, hogy sokszor én nem hallom azt, hogy női tenisz, vagy női kézilabda, vagy kézilabda, és még sincs ott olyan, hogy úristen, a kéziseket, oké, sikeresek nálunk, és ez tök jó, de nincs az a megkülönböztetés, mint a fociban. Mit mondanék egy fiatal játékosnak, sportolónak? Tegye bele azt a munkát minimum, mint amit a Csigi Eszti, meg még sokan mások, egy Fenyves Evelyn, egy Csiszerheni, meg még sorolhatnám, mert ezek olyan emberek, olyan játékosok, akik elképesztő sokat tettek azért, hogy eljussanak oda, ahol vannak. Ennélkül nem fog menni, senki más nem fog tudni rajtuk segíteni, nem fogják megcsinálni helyettük, nem fogják megfutni azt a métert helyettük, és amíg a mentalitásuk nem olyan, ami a profi közeg megkíván, addig én azt mondom, hogy nem is lesznek profi közeg közelébe sem. Sehol.
2: Eszter?
5: Hát nehéz más mondani, mert én is hasonlókat mondanék, és mindig hasonlókat mondtam is, hogyha ezt megkérdezték. Talán a munka az egyértelmű. Ami nagyon fontos mai fiataloknál, és ezt nem kritikaként szeretném mondani, én azt látom, hogy nagyon nehezen élik már a kudarcokat, nagyon nehezen állnak fel belőle, hogyha negatív kritikát kapnak. A pozitívat azt még be tudják fogadni jól, de a negatívat már kevésbé. És ezt még egyszer mondom, nem kritikaként szeretném, hanem ezt igenis meg kell tanulni. Mert bárhova mennek, bármit csinálnak, lesz kudarc. Tehát ha nem a labdarúgásról beszélünk, bármit csinálunk, lesz kudarc, amit fel kell tudni dolgozni, és saját javunkra fordítani. És inkább ezt látom, hogy ebben kellene egy kicsit, nyilván mindenben, mindegy mindenkinek kell felednie, de ebben gondolom, hogy ez szerintem ez egy hiányterület most.
3: Igen, amit szövetségkapitán asszony mondott, vagy kisasszony, hogy azt tudjuk mondani a gyerekeknek, hogy ha nem raksz bele elég munkát és elég jó munkát, akkor biztos nem érsz oda. Az a rossz a másik oldal, hogyha beleraksz mindent, eleget és elég jót, akkor vagy oda érsz, vagy nem. De az segíthet, hogyha olyan közeget teremtesz magad köré, hogy olyan emberek vesznek körül, akik nem azt mondják feltétlenül, amit hallani akarsz, hanem amit tényleg jó szándékkal gondolnak, és minden egyes feladatkörben magad körül olyan ember van, akiben emberileg és szakmailag 100%-ig megbízol. Ha el akarnak jutni oda, ahova az említett lányok, de még szent se lehet sorolni, mert a hétvégén ugye topbajnokságokban rúgtak 3 gólt a magyar lányok, és szerintem ez óriási dolog, hogy egy sportoló az egy projekt ma az élsportban, és minden feladatkörre meg kell találni magának, a sportnak azt az embert, aki a legjobb neki.
2: Hölgyeim, uram, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
3: Szépen.
2: Szarvas Alexandra, a magyar női labdarúgó válogatott szövetségkapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző volt a vendég itt az Utánpótlás nevelés Sportol a gyerek című műsorban. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
0: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem volt sikerélményük az MLS magyarjainak. Rendkívüli ülés lesz holnap a parlamentben. Továbbra is kellemes az idő. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: Újabb támadóját veszítette el a magyar labdarúgó válogatott. A hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Redzsic Damir a pénteki ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. A Salzburg szélsője miatt már el is hagyta az edzőtábort. A világ és Európa bajnok Spanyolország 3-2-re nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a londoni Wembley stadionban, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. Gazdag Dániel és Sallói Dániel csapata is kikapott magyar idő szerint ma hajnalban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Gazdag végig a pályán volt a New England Revolution együttesében, amely a Real Salt Lake City otthonában szenvedett 3-0-ás vereséget. Sallói Dániel pedig szintén kezdő volt, és 73 percet töltött a pályán a Toronto színeiben, de ezúttal a kanadai csapat is kikapott, méghozzá 2-0-ra a Nashville vendégeként. A New England a második, míg a Toronto a 12. helyen áll a keleti főcsoport tabelláján. Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, végül 27-23-ra kikapott az Eurokupa elődöntőjében a magyar női kézilabda válogatott. A magyar csapat ma 13 óra 15 perctől a házigazda románokkal csap majd össze a bronzéremért Bukarestben. Nem sikerült elődöntőbe jutni a Marozsán Fábiánnak a hangsúlyi kemény pályás férfi tenisztornán. A világranglista 59. helyén álló magyar játékos 7-6-6-4-re kikapott ugyanis a mai negyeddöntőben a nála 48 helyjel hátrébb rangsorolt francia Kylian Jacquet-tól.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Döntenek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetén egy Dunába hajított telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban pedig arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Vedela település egyik fogadójánál gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak.
0: Közlekedés.
4: Az M0-es autóút déli szektorán a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
5: Időjárás.
4: Folytatódik a fátyolfelhős napos idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertő-tó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter, a KSI elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Sziasztok, köszi, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSI szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia, Péter!
3: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök mindent kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ülít Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát ugye az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
2: Talán szóval... még judó teremben is járt. Emese mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most nem ez a beszélgetésünk tárgya.
3: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSI-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is e körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSI-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ezt teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, egy központban az ifjúság.
2: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz, most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek, szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
4: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSI-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell mindenáron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
2: Péter, a KSI-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
3: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodás kornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni, de picit hadd kanyarodjak vissza azzal, amit az Emese mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállása, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni, szerintem Emese nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a KSI-n kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportága, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatása lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket. de, és az MSE is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportágba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, hogy én ebben a sportágban nekem ez tetszik, vagy ebben sportoltam, én is ugyanebben estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edző hibája miatt. Egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
2: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülő-edző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális, szerinted Emese, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
4: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Ha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött. Ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel minden áll.
2: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, Emese nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, na most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő, és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
3: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mindig visszakötnék, amit az MSM mond, és itt elhangzanak dolgok, hogy...
2: Ez nagyon jó, ez, ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
3: Hogy a bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az MSE is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő, tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van, visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták szülők, hogy hazamennek, és YouTube-on rákeresnek, és videót próbálnak olyan mozgásformákat levenni, amit utána erőltetve a gyereknek, ő maga laikusként, akinek semmi sport, de ha sportszakember, akkor is esetleg abba a sportágban nincs megfelelő tapasztalata. És a bizalom itt elkezd valami felé bontódni, és ez okozhat sokszor azt, hogy az edző felé

0: most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokról is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát hogy nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is. Nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
1: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben, lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöttek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
2: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát ugye a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
1: Mert, hát a logisztika mert meg a pénzügye onnan jön, ha ők nem kelnek fel a gyerekkel, nem viszik el.
2: Idejüket,
0: a legnagyobb támogató, bocsánat.
2: A hétvégéket tehát áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson, tehát tényleg érthető valamilyen szempontból, hogy a szülőnek is a hozzáállása, hogy ő meg azt szeretné, hogy akkor minél gyorsabban eredmény legyen, és azt lássa, hogy a gyereke lesz rögtön a legjobb ebben a sportágban. De nekik is meg kell érteniük, hogy ehhez a szakmának kell foglalkozni a gyerekkel, és neki ettől hátra kell lépni. Tehát neki azt, amit előbb is elmondtam, hogy neki a háttértámogatást kell biztosítania, nagyon jó tőlük, és nagyon rendes tőlük, hogy hozzák, viszik, eljön a család a hétvégére, eljönnek versenyre, de amint a gyerek a verseny helyszínére belép, vagy belép a vívóterembe, vagy belép bármelyik edzőterembe, azonnantól kezdve az edző olyan, mint az iskolában se lehet most már, nekem is, most lett egy iskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönnie a szülőknek.
1: Százszemesen után Zsoldos Péter reakciója.
0: Van egy személyes példám, például nálunk a nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklató volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát hogy itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan minden lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartamot, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy adottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, amikor ott nézik 5-6 tévén keresztül, egymás mellett, hozzáteszem, most külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
1: Mert hogy ti jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlássportban is ugye meghatározó épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton, hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük, bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg, főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, nem esem, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap múlva más csinálni.
2: Persze, hát ugye az edzőknek is azért ez egy pedagógiai szakma, tehát ugyanúgy, ahogy tényleg az iskolában is van a gyereknek, amikor nem tud úgy figyelni, ugyanígy van az edzésen is, és ehhez rugalmasan kell mindig hozzáállni az edzőknek is. Szerintem az edzőknek is rengeteget kellett változniuk az elmúlt időben, teljesen

0: máshogy állnak most már a mai gyerekekhez, mások is a mai gyerekek, tehát hogy itt is egy nagyon nagy fejlődésen kellett végigmenniük. Szerintem a mi időnkben lévő pedagógiai módszerek, vagy szigor, vagy nem is tudom, hozzáállás, az nem hiszem, hogy egy mai gyereknél már működne, mert lehet, hogy másnap már nem jön lenne a terembe, vagy nem menne le edzésre.
1: Na mondasz egy példát, hogy mi az, ami mondjuk nálatok még volt, és most már biztos, hogy nem.
0: Igazából mondom itt a szigorról, vagy mondjuk régen ugye meséltnénk az uszoda világából egy papucsos, meg ezek teljesen normális dolgok voltak, tehát hogy azt mondtuk, hogy fegyelmezetlen volt a gyerek, nem figyelt oda az úszáson, és az, hogy kapott egyet a papucsol, az azt mondták, hogy oké, vagy régen mondjuk
1: a rá... A fenekére mondjuk.
0: Igen, vagy pengével, lehet, hogy most így nem kaptam, de biztos, hogy volt olyan edző régen, aki... Ha nem úgy állt a gyerek a vívóállásban, akkor pengével úgy csapott rá, hogy az mondjuk látszott, tehát, hogy akár mondjuk az egy hurkás lilacsík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásban. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedettnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy... megengedettek voltak, tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportákban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
2: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte abuzálásnak számít, most már ez is, tehát már átestünk el a túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
1: tehát,
2: irányító
1: jelleg. Az edző a
2: így
1: gyerekre.
2: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván itt is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágak mit tudnak és mit bírnak el. Természetesen nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is, tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni, szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az együttes között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt. De hogy itt beszélünk arról, a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok hogyan és miként, hiszen a sportolás, az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni, és hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportág tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb más egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak. Tehát, hogy ha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munka világába. Ez is hozzájárulni.
1: A beszélgetés végéhez közeledve még van egy nagyon fontos téma, erről biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van a 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény felnőtt korban.
0: Igen, ez, hát ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad-e a kedve, hogyha nincs eredmény. Megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha ha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi utána, megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet. Ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
1: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
0: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, hát többféletlenül azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatással van az idegrendszerére a sport egyébként. Társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor ez neki nem is fog soha sikerülni.
1: Százszemese olimpiai bajnok párbajtörvívő után megint a KS elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az árszó, lassacská.
2: Nem tudom, mennyi időn van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény, én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelmét tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszállt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy figyelj, apa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és az eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, biztatni kell vele, meglátni azt is egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
1: Köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok, és a vendégünk az utánpótlás sport témakörében Kási elnökeként Zsoldos Péter, de akivel kellett volna kezdenem, százszemese párbajtörvívő olimpiai bajnokunk, és ott hagytuk abba, hogy már szóba hoztad MS a közösségi médiát is, de még egy kicsit akkor az az alapkérdés, hogy eredménykényszer, és hogy utánpótlás szinten, vagy felnőtt korban, hogy lehet ott tartani egy fiatal gyereket egyáltalán, hogy ne vegye el a kedvét az, hogy nincs eredmény, és azt én is aláírom, hogy azért ezerből egy lehet, aki annyira kitartó, hogyha nincs komolyabb eredménye, de már pedzegettem, hogy egyébként az is eredmény, hogy válogatott kerettag, és azáltal, ha megsérül, akkor például kicsit jobb helyzete van, mintha nem. Szóval ez is minden relatív. Mi a kulcsa? Mitől lesz hatékony az utánpótlás sport MS-e? Ez egy kicsit általános és nehéz kérdés, de azért kezdjük el, van időnk rá.
0: A hatékonyságra azért azt gondolom, hogy kell a gyerek létszám ahhoz, hogy ki tudjanak belőle nőni az igazi tehetségek. De hát a hatékonyság az is, hogy nagyon jók legyenek a nevelőedzők, jól tanítsák meg az alapokat, Szerintem ez mindennek a alfája, omegája, mert hogy arra lehet építkezni, a jó alapokra, és hogyha azok nem jók, akkor onnantól kezdve berögződött mozdulatokat,
1: rossz technikát
0: később tudatosan átalakítani, az a legnehezebb dolog. Az a baj ezzel, hogyha az embernek hirtelen döntést kell hozni, akkor nem a később átalakított mintához fog nyúlni, hanem ami gyerekkorban rögződött. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok, a jó nevelőegyesületek, a jó nevelőedzők, azok a legfontosabb láncszemei az egész sportnak.
1: Igen, hát ugye klasszikus például a lányom műkorcsolyázik, és akkor mindig ezt mondták, hogy ha az Axelt rosszul tanulja, meg a Rittbergert rosszul tanulja, meg kicsiként, akkor azt hosszú évek kemény munkája, és nagyon jó, amit mondtál, hogy kritikus helyzetben lehet, hogy a rossz a beidegződött. Ha azt nem időben veszik ki az ember fejéből, testéből, agyából, akkor úgyis az fog előjönni, ami viszont rossz, és akkor az sokkal nehezebb. Mennyire figyeltek ti erre a KSI-ben? Tehát, hogy itt már beszéltél olyanról, hogy a kommunikáció fejlesztése, hogy monitorok kihelyezése, a szülők, edző, sportoló háromszögben, tehát, hogy itt folyamatosan fejlődni kell ebben a mai világban, és ahogy mondtad, azért itt a szigorúsággal is az edzőknek csínyen kell bánni.
2: Igen. Emese és a te általad elmondhatok, ugye a 999-ről, mert 1000 főt mondtál, hogy 1000-ből egy. A 999 is fontos, mert nem lenne az ez egy ott, hogyha az a 999 nem lenne mellette, mert kellenek, és pont a második marad majd le, viszont az lehet, hogy közel olyan jó, mint az első és bajnokká vált, de ő sosem lett volna bajnok, hogyha nincsenek mellette olyan társak, aki őt fölhúzza oda, és tud vele folyamatosan pallírozódni. Nekünk ezzel is van feladatunk, tehát, hogy meg kell látni a bajnokot, őt kiemelten kell menedzselni. Erre vannak különböző állami és mindenféle protokollok, viszont ott van az a többi tehetséggondozás, szó szerint, ahol viszont a lehetőségek alapján minél több bajnok melletti, vagy éppen majd későbbi tényleg bajnokot is ki kell nevelnünk. Mi ebben úgy gondolkodunk, hogy újraindítottuk a KSI-ben, 63 éves ugye a KSI, 1963-ban alapult meg, és hogy multisport szemlélettel próbálunk óvodai, zuglói óvodáknak a nagy része állítanak, vagy most hál' Istennek nagyon jó bekapcsolódott ebbe a programba. Évek óta foglalkozunk ezzel, de most van egy olyan egyenes út, ahol már az önkormányzat is és az óvodák is igényt tartanak arra, hogy a KSI-vel együtt dolgozzanak. Ki és beszervezzük ezeket a programokat. Most már külön élménysport szakosztályunk van, külön személlyel, külön erre megírt nagyjából tankönyvszerű sportági foglalkozásokkal, ez 300 sportági foglalkozást jelent, vagy játékot, ami csak rávezető jellegű, de mindegyik valamilyen szint, tehát egy élményszintű mozgást jelent, és ide próbáljuk, ezt próbáljuk így hangsúlyozni, hogy gyere sportolni, amivel kezdtem is, bármilyen mozgást csinálsz, az később ebben jó lesz, és már óvodáskortól edukáljuk mind a szülőt, mind a gyereket, és próbáljuk felkészíteni a lehetőleg a sportági mozgásokra. És beszervezzük az óvodákba ezeket, ott viszont azzal is foglalkozunk, hogy láthatóvá tegyük a szülő számára, hogy miről is van szó. Tehát ott szülői mozgással, tehát szülőkkel együtt való challenge-ekre, élményekre és mindenféle dologra próbálunk hatni. Eddig ott most nagyjából 14 óvoda a 21-ből zuglói szinten, akivel ez el tudott indulni. Bízom benne, hogy majdnem, hogy az összessel. Nyilván itt van a kapacitás és egyéb más infrastruktúra és hiátusok. A lényeg az, hogy mi nyitottak vagyunk rá, és szerintem ez a jövő, hogy az a 3-4, inkább 4-5-6 éves gyerek, aki már iskola előkészítős, ő már nagyon jól adaptálható sok mindenhez, érti is, amiről van szó, fegyelmezett is, és a másik oldal, hogy nagyon sok olyan gyereknek, és ez egy kicsit ilyen szívbearkoló is volt, nekem mondták el az óvónénik, hogy nagyon sok gyerek nem találkozik a sporttal, ha mi ezt mi nem szervezzük meg, és nem szervezzük ki, mert nincs pénzük arra a szülőknek, hogy utána ők ugye az minimális tagdíjat is, de kifizessék. Ezáltal kivonódik a gyerek a sportolásból, és sajnos ez elég sok esetben így van. És így megmutatjuk nekik is ezt az élményt.
1: Jön elég gyerek? Tehát itt azért te nyilván a budapesti, de országos klubok vezetőivel is rendszeresen tartod a kapcsolatod, akár országos szinten mennyire jelenthető ki, hogy az elmúlt évtizedekben azért van fejlődés, és hogy még mindig jönnek a gyerekek, miközben most itt mondtál egy szomorú példát, hogy még mindig bőven előfordul, és szerintem Budapesten is, nem csak vidéken, hogy valaki egyszerűen anyagi okok miatt elesik a sportolás lehetőségétől.
2: Igen, az, hogy jön elég gyerek, én úgy gondolom, hogy ez eltérő lokáció alapján, sportág szinten, de én azt mondom átlagosan, erősítsd vagy cáfolj, hogy kevesebb gyerek áramlik be most már a sportba, bármelyik szintről beszélünk, mert a sport, mondom, az elszívó hatások és a szülői hozzáállás miatt már nem annyira trendi, fontos, bármilyen jelzőt illethetnék, tehát foglalkoznunk kell ezzel, hogy mi fölvívjuk magunkra a figyelmet, nem elég sok TikTok videótól elkezdve bármit gyártanunk, hanem tényleg meg kell fognunk a szülőket, meg kell fognunk a gyerekeket, vagy az adott intézményeket, és foglalkozni kell ezzel, hogy szervezzük össze a saját napi életünket, hogy fenntartsuk inkább, nem is az, hogy bővítsük, fenntartsuk azt a létszámot, mert mondom, ha ezzel nem gazdálkodunk jól, akkor biztos vagyok benne, ahogy látom is a tendenciákat, hogy szűkült a beáramló gyerekeknek a tömege.
1: Nemesen mondjuk a szülőkkel, ha tartod a kapcsolatot, ugye ma már nincsenek olyan játszóterek sem, mint még a mi időnkben, most a Grundot hagyjuk is, ahol a játszótéren mindent megtanult az ember, saját példán keresztül, véres lett, összetörtem magam, nem jól fogtam meg valamit, és hát manapság már nincs, nem beszélve arról, hogy a szülő nagyjából az kb. A munka mellett arra volt 40 évvel ezelőtt ideje, hogy este 6-kor, 2-kor, valamikor bejelentkezzen mondjuk a nyári szünetben. Ott volt majdnem 3 hónap, amikor az ember az életiskolájába járt, mert nem mindenkit vittek el táborba.
0: Igen, az egy tényleg teljesen más világ volt, tehát a gyerekek nem voltak egész nap, és én is mindig magamról mondom, hogy annyi volt, amikor kim voltunk, Fóton volt a nyaralónk, hogy gyertek haza, amikor sötétedik, és addig elindultunk a nővéremmel.
1: És nem kerestek a szülők, hogy hol vagytok.
0: És nem kerestek, és elindultunk a kis biciklinkkel, és nem féltek attól, hogy elütöttek, hogy bedöltünk egy árunkba, hogy összetörtük magunkat.
1: De ilyen is előfordulhatott
0: volna, alapból akkor is, de most már, tehát hogyha én a saját gyerekeimre gondolok, hogy én így elengedném-e őket a mai világban, hát biztos, hogy nem. Tehát tényleg teljesen más ez a mai világ, és igen, lehet, hogy nehezebb sokszor rávenni a szülőket is, hogy rááldozzák az idejüket, de egyébként például a KSI-nek van erre egy másik remek kezdeményezése, van egy most már harmadjára, háromszor volt családi napotok januárban, most a Bokcsarnokban volt egy ingyenes családi rendezvény, ahol a KSI-nek az összes szakosztálya megmutatja magát. Ugye tudjuk, hogy van nagy sportágválasztó is.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, ez egy mini sportágválasztó tulajdonképpen.
0: De ez egy olyan szuper rendezvény, én is mindig kim voltam a gyerekekkel, és végig sportoltuk az egész napot, tényleg az összes szakosztálynál ott megmutatja magát, találkozhatsz az edzőkkel, akihez ugye később levihetted a gyerekeket. Tehát tényleg nagyon, nagyon jól sikerült, és nem is tudom, hogy mi lett nálatok a végső látogatási létszám, de tényleg azt láttam, hogy a Bokcsarnoknak a tele van gyerekekkel, akik ORC pályázhattak, de tényleg minden volt, akik igen, vívtak, bicikliztek, lőttek, de tényleg nagyon-nagyon jó, és látszott, hogy egy csomó család ott találkozik egy csomó sportággal életében először, és hogy milyen jó hétvégi program volt nekik, hogy egy hűvösebb téli időben egy zárt helyen sportolhattak egész nap ingyen és bérmentve, és nagyon jó élményeket szereztek ezzel.
2: Így van, non-profit az egész, hozzáteszem, az államtitkárság ilyen szempontból mindig is támogatta ezt a rendezvényt, köszönet érte. Viszont az, hogy tényleg mi ezért nem szedünk belépőt, sőt mindenki ajándékot kap, rengeteg ajándékot, és itt az ajándék, a legnagyobb ajándék a sportolás öröme, hogy együtt tényleg mindenki abszolút interaktív az egész, mindenki mindenkivel beszélgethet, kipróbálhat sok mindent, challenge-elhetnek egymással, szülő-gyerek, bármilyen relációban, viszont megint csak visszatérnék, hogy a túlféltés szerintem nagyon nagy mostanában ebbe a mi szülői generációnkban, azt mondom, és a túlféltést azt úgy gondolom, hogy valójában mindig is gondolkoztam ezzel, pont az edzéstársammal beszéltem, elkezdtem újból vízilabdázni a Masters csapatba, és nagyon jó, a régi 7 éves korom óta ismerjük egymást, barátokkal találkozni, egy óriási öröm. Ez csak zárójeles volt, hogy ővele beszéltük, a fia a Balaton Fűzfői Akadémián kézilabdázó, 18 éves a srác, és mondta, hogy hát ő 14 éves kora óta ugye ott pallérozódik, és és túlféltjük, tehát hogy mi valójában nem bízunk meg a saját gyerekeink jó döntéseiben. Tehát ez óriási hiba. Pedig, hogyha egy picit elmélyítjük ezt a kérdést, akkor most mi jó nevelést és jó mintákat adtunk nekik, akkor tudom, hogy vannak itt ilyen rossz, hogy akkor majd onnan megy valaki az utcán, megfog és berántja egy autóban, nem erről beszélek, hogy alapvetően túlféltjük, mondom őket, és hogy nem engedjük el, hogy lemenjen a boltba, mert úristen, mi lesz vele? Hát semmi, csak lemegy, bevás és hazajön, mert tudja a rendszert, ismeri a környéket, tudja, hogy mit kell csinálni, és ezen kell valójában magunkat kell meggyőzni sokszor arról, hogy nekünk igenis picit szabadságot kell nekik adni, vagy meg kell bízni, és megint az elejére kanyarodok vissza bizalomról.
1: Hát ez nagyon érdekes, valóban, mert ha a szülő nem bízik meg a gyerekében ilyen szinten, és hát leegyszerűsítem, vagy egyszerűbben fogalmazva, kicsit kockáztatni kell, vagy hagyni kell, hogy éljen, mert bármikor bármi történhet, akkor is, ha nagyon-nagyon óvjuk a gyereket, tehát sőt, akkor is történik. A klasszikus példa, hogy a fejünkre esik egy tégla, de hát most ne essen senkinek a fejére, de attól még lehet. Az min múlik, hogy például, amikor 3 olimpiai aranyérem már megvolt a zsebben, ha már viszi labda Péter, ugye százszemesével, olimpiai bajnok párbajtőrözővel beszélek, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével, tehát 2008 Peking, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabda csapat, és szerintem minden gyerek vízilabdázni akart akkor. Saját tapasztalatból, meg hallomásból azt tudom, hogy ugye voltak mindig a Kis Gergő, Kásás Tamás szintű tehetségek, vagy hát nagyon tehetségesek, voltak, akik egyáltalán nem voltak tehetségesek, de ott van az a középső halmaz, akik a későn érő típus. És általában akkor annyian jelentkeztek, hogy mindenkit el kellett engedni. Erről mi a véleményetek? Ha már vízilabda, akkor Péter.
2: El kellett engedni, azt nem tudom. Szerintem.
1: Hát, hogy nagyjából az volt, hogy nagyon komolyan nem foglalkoztak a középső halmazzal, mert sokan jöttek, és a legjobbakkal kellett, abból lehetett az újabb sikeres csapatot építeni, és mondom, a harmadik halmaz az meg teljesen, pedig hát nincs borítékolva, vagy lehet, hogy a legtehetségtelenebb 8 éves gyerek, abból 16 évesen a legjobb, mondjuk ha már vízilabda, a legjobb védekező játékos lesz. Hát ki tudja ezt megmondani 8 évesen?
2: Ó, ez nagyon összetett, ez most így azért vívás ugyanígy milyen? Tehát, hogy 4 ember állhat egy csapatnál, bocs, tehát így oda beférni,
1: nem
2: és azért itt hány
1: bele,
2: ezer.
1: Ezt most így a közösben, mert van időnk.
2: Tehát hát először is szerintem a legnehezebb a szövetségi kapitány dolga ebben a kérdésben, hogy ő aztán tegye le a voksát, amellé az X-ember.
1: De ha utánpótlás edző elengedi, azt mondja a 8 évesre, hogy hát figyelj, te nyilván nem mondja meg valószínűleg így, csak hát nem hívják a következő edzésre.
2: A sikersportáknak ugye ez egy, ez a rákfenéje, hogy igen, dömpingszerűen tudnak érkezni a gyerekek, és valóban nem mindegyik tehetséges. És itt megint csak visszautalok arra, hogy akkor meddig próbáljuk lebegtetni azt, akár a gyerek, akár a szülő, vagy magam felé, hogy de ő jó lesz. Én úgy gondolom, hogy, és nem elodázva a kérdés, hogy a kiválasztási folyamatok, az erre megfelelő személyek, és itt gondolok arra egyben, hogy vajon mindegyik edző a helyén van akkor, amikor abban a szakosztályban azt csinálja, amit? Mert és akkor itt volt egy olyan, hogy az óvodás gyerekekkel nem feltétlen tud az ifjúsági korcsoportban lévő edzőnk foglalkozni, mert nem érti ezt a fajta metodikát, nem tud pedagógiai beleszállni, tehát oda olyan ember kell, és visszaverza, az az ember sem fog az ifjúsági korcsoportban helytállni. Tehát ezeket a finom dolgokat meg kell, talán finomat úgy értem, hogy ezeket belülről ki kell alakítani, és tényleg, ha nincs olyan, hogy visszajelzés, hogy ezt nem tud megfelelni, akkor nyilván ott kell tartani, de ha van, akkor viszont erről beszélni kell, és sokszor ez a beszélgetés elmaradt, tehát visszacsatolva az, hogy ha megfelelő emberek megfelelő időben tudják ezt az egészet kezelni, akkor valóban nem fogjuk állítatni magunkat, a gyereket, és a fejlődés is itt lesz, és a kiválasztási folyamatok hiánya nálunk is, kicsit szembenézés magunkkal, de mi ezzel próbálunk foglalkozni, nagyon sok korcsoportba, ahhoz, hogy túllépjenek, átlépjenek egy következő korcsoportba, hogy igenis hiányoznak azok a bemeneti követelmények, minek tud megfelelni az adott versenyző, mert ha mi magas mércét teszünk föl, és tényleg itt már szelektáljuk az adott sportolókat, akkor valószínűleg egy szűrőt is automatikusan beépítünk, így lehet, hogy az elbukottak próbálkoznak akkor újból, és majd képzik magukat, megint csak nyereségről beszélünk minden szempontból, viszont akik átmennek a szűrőn, akkor egy ilyen elit képzés felé, ami nekünk célunk is, és csináljuk is, haladunk, ahol már egyre jobbá tudjuk tenni, és ugye itt bejönnek különböző állami mechanizmusok az adott versenyzőt. Ez szerintem minden sportágban kellene, hogy így működjön, van, amelyikben jobban is működik, és esetlegesen erre megvannak a, de sportklubok szintjére le kell vinni. Ez nem csak szövetségi szint kell, hogy maradjon.
1: Emese?
0: Most inkább a vasas vívó szakosztályáról tudok beszélni.
1: Hát Szilágyi Áron, amikor szintén elkezdte a triplázást, ugye még Londonban csak egyszeres olimpiai bajnok lett, vagy
0: igen,
1: volt?
0: Igen, hát a vasasnak minden egyes ilyen olimpia után mindig azt mondtuk, hogy ki kéne tolni a falait, és vagy emeletet kéne húzni a vívó szakosztályunkra. De most a párizsi olimpia után most már nem is az, hogy emeletet kéne húzni, hanem közel megduplázottunk, tehát több mint 400 gyerek van a vasas vívó szakosztályában, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy 20, most éppen a nyáron kicsit bővített, de a terem nagysága attól még ugyanakkor van, egy 22 pástos vívótermünk alapból, ahhoz 44 ember tud egyszerre vívni, hogyha mindegyik páston vívnak, a 400-hoz képest oké, hogy van, és ugye 3-tól lehet mondjuk 8-ig edzést tartani, akkor az egy elég szűkös.
1: Hát lassacskán egy új épület kell.
0: Hát ez úgy is alakult, hogy már közben kezdőcsoportokat iskolák tornatermeiben kezdtük el, ugye az első éveket. Aztán most úgy alakult, hogy ugye két hét az MTK Sportpark és a régi BSE Városmajori csarnok, ami ugye az MTK lett, és ott volt a kartszakosztályuk, onnan kiköltöztek, és meg tudtunk jó nagy egyesületek módján egyezni, hogy mi vettük bérbe a Városmajori vívótermet is, tehát most már konkrétan a Vasasnak két vívóterme.
1: Pasaréten és a
0: Városmajorban. És még vannak még mindig kihelyezett iskoláinkban kezdőcsoportok. Így tudjuk megoldani jelenleg a logisztikát, mert tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, és megszeretik a gyerekek a sportágat, és nem az van, hogy mondjuk ez a dömping, ami a 24-es olimpia után lett, az egy-két év múlva akár lenullázódik, vagy marad 5 lézengő gyerek abból a kezdő nagy csoportból, hanem megszeretik a vívást, és ott vannak, és mondom, egyre csak növünk, és ugye most megint új szezonban jönnek új gyerekek, megint nő a létszám, ami nekünk egy hálás feladat, ami nehéz is egyben, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindenkinek legyen megfelelő edzésszáma, edzéshelyszíne, megfelelő számú edzőnk legyen, aki tud velük foglalkozni, tehát ezek ilyen édes terhek, de egyelőre kim van még a fejünk a vízből.
1: Vívásban hány évnek kell eltelni, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát belőle már nem lesz komoly vívó? Vagy hány évet kell várni arra, hogy azt mondjuk, hogy na, megérte 8 évet dolgozni, most már kér tippelek csak, és akkor figyelj, most eddig itt volt, végszenvedte, akkor most kell beletolni még azt a 3 évet, mert most úgy látjuk, hogy lehet belőle valaki.
0: Szerintem ez teljesen változó.
1: Egyéne válogatja?
0: Egyéne válogatja. Most, hogyha az én 10 éves kori vívó kezdésem és a közel 34 éves kori riói olimpiák között azért csak eltelt 24 év, persze voltak közötte eredmények, de hullámvölgyek is voltak, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy igen, tehetséges volt, világkupákon jól vívott, de hogy a nagy téteknél mindig elbukott. És volt is benne valamire a példa, sokszor ezt mutatta.
1: Jó, de te már azért egy komoly vívó voltál,
0: igen,
1: mondjuk az a kérdés, hogy top 1 tudsz-e lenni.
0: A korosztályos lépcsőkön végigmentem, bár ott is mindig a teher agyon nyomott akár egy kadett korosztályban. De van, aki lehet, hogy csak a junior korosztályra lesz válogatott, és mondjuk ott kezd el eredményeket elérni, tehát mindenhol vannak korábban, meg később érő típusok, de vannak olyanok, akik tényleg lehet, hogy kevésbé tehetségesek, de rengeteg munkát raknak bele, tehát mindig mondjuk ezt a tehetségszorgalommal párosul. Ez egy nem közhely, mert ez tényleg így van, hogy abból lesz valaki, mert én tehetséges gyereket munkanélkül még nem láttam olimpiát nyerni, viszont odaérni egy olyat, aki középszinten volt, viszont rengeteg melót rakott bele, olyat viszont láttam odaérni, és ugye vízilabdában is Benedek Tibor, ugye, akiről saját magáról is mindig azt mondta, hogy nem volt kiemelkedő, nem tehetséges, de ott volt az edzés végén, ott maradt, beleraktam előtt, és mindig azt mondta, hogy ő akarta jobban.
1: Ez volt a tehetsége, ő akarta
0: neki,
1: legjobban.
0: Ez volt a tehetsége, azt ki is hallta, a tévabőrös is lettem, hogy ilyeneket sokkal többet látni, mint a szuper tehetség, aki viszont azt gondolta, hogy majd a tehetségéből megél, olyat nem láttunk odaérni a végén soha.
1: olimpiai bajnok vívunk Szász Emese és Zsoldos Péter a KSI elnöke a vendégünk, akkor mi múlik az, hogy valaki ne kallódjon el, vagy ne hagyja abba a sportágat? Erre hogy figyeltek például a KSI-ben? Mert nyilván ez egy égető kérdés, tinédzser, fiúk, lányok, és amit már Emese is mondott, meg mindenki tudja, hogy jönnek a kütyük világa, meg a tinédzser kor, az 30-40 éve is probléma volt.
2: Kommunikáció múlik. Én úgy gondolom, hogy ha sportoló fejlődésében látható a napi szintű edzői visszajelzés, hogy ez kell, az edző szeme azért ott van rajta, akkor látható az is, hogy ha valamit kell igazítani. És itt sokszor beszéltünk erről is, hogy mennyire vannak leterhelve a fiatalok, hogy sokszor mentesíteni, sőt előrébb jutunk, hogyha mentesítjük a munka alól, hiszünk abba, hogy a pihenésnek van ereje, mert a megfelelő időben adagolt jó mennyiségű pihenés, az tényleg építőjeleggel hat. És itt ugye az, hogyha a sportolóval, a szülővel, az iskolával, és nagy Isten még megfelelő speciális embert is, coach, pszichológus, egyéb más olyan mentál tréner bevonunk ebbe a folyamatba, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni, és kitolható, vagy megoldható az, hogy elvándoroljon tőlünk, és még építsük is akkor a sportolót. Ez egy nagyon közös feladat kell, hogy legyen, és ebben esünk el sokszor. Tehát, hogy vagy azért, mert nincs pénz arra, hogy most a szülő, mert sokszor a szülőre hárul ez a feladat, hogy a mentáltrénert, coachot és egyéb mást foglalkoztassa, mert az egyesület nem tudja megoldani, vagy egyéb más olyan dolgokban mondom, ahol a kommunikáció hibázik. És ez, ha nincs meg, akkor hamarabb elkövetkezik a elhagyása. Amellett, hogy nyilván vannak itt különböző elhúzó hatások, de ez számtalan.
1: Elhúzó hatás, legyen ez a végszó, mármint hogy a utolsó téma, közösségi média. Ez mennyit árt, használ, manapság már ezzel is foglalkozni kell. Elvárás az kluboknál, hogy megjelenjen a 8-10-12 éves versenyző és a közösségi médiában nyilatkozni meg kell tanítani, vagy legalábbis nyilatkoznia kell, aztán eleinte nyilván még zavarja a kamera, a többséget, közösségi média, és hogy ne, hát szinte lehetetlen vállalkozás, mert azért a magunkat is beleértve, ez az okos telefon ugye ott tartja az embert a monitor előtt, és ezt nézi. De hát így meg akkor hogyan lehet sportolni? Meg egyáltalán mennyire tud kikapcsolni az a gyerek, aki egyébként reggel kell, iskolába jár, edz, komolyan csinálja, és az a pihenés, hogy nézi a telefont.
0: Mindig azt mondom, hogy meg kell találni egy észszerű balanszot ebben az egészben, mert nem lehet, szerintem nem lehet tiltani, ugye, hogy én azt mondom, hogy az én 7 éves gyerekeim is tudom már tiltani, hogy képernyőt nézzenek, viszont időhatárt lehet szabni, és hogy azokhoz kell magát tartani az embernek, és szülőként is tartania kell magát, meg példát kell mutatni, hogy igen, én is nem tudom rakni a telefon, meg én is azt mondom, hogy jaj, épp nem tudom, hogy hol van, mert nem éppen mindig a kezemben van. Néha a szülőnek is ez nagyon nehéz, mert hogy
1: Jönnek az e-mailek,
0: dolgozik rajta, írnak neki, tehát nem ugyanúgy használja a telefonját, mint a gyerek, de mégis meg kell próbálni azért egy kicsit néha eltávolodni tőle, ami tényleg nagyon nehéz, ezt a saját bőrömön is mondom, hogy én is, jaj, de ezt az e-mailt még megválaszolom, de közben azt érzem, hogy le kéne rakjam, és rájuk kéne már csak fókuszáljak, és ezt kéne példának mutassam. Tehát nagyon nehéz, de igen, tehát valószínűleg, hogyha egész nap iskolában voltak, ott ugye lerakják, nem használják a telefont, elmennek edzésre, ott se szerencsére, hogyha utána az ember hagy nekik egy órát, hogy nézzenek, amit szeretnének, szerintem ez egyáltalán nem káros a mai világban, szerintem ez már teljesen normális. Az, hogy nyilatkozniuk kellene így a szakosztálynak, vagy bárkinek, szerintem ez sehol nem elvárás ekkora gyerekektől. Igazából szerintem, amikor ilyen felnőtt eredményeik lesznek, akkor gondolkoznak el saját maguk miatt, hogy legyenek aktívabbak a közösségi médiában, ugye, hogy egy esetleg egyéni szponzort szeretnének majd keresni, ugye azért nem mindegy a közösségi médiás jelenlét. Sajnos, mert ugye ez is értéket ad nekik, hogy hány követőjük van, és akkor onnantól kezdve ugye mennyire tudják az adott vállalkozást akár reklámozni, tehát hogy megéri-e őket támogatni. Ez ebből a szempontból szintén nehéz, mert akkor ez is ezért elvonja őket, hogy most éppen követőket akarnak-e valamilyen módon szerezni, vagy tartalmakat akarnak éppen gyártani. Ez egy nehéz kérdés, de mindig azt szerintem az edzők is azt mondják, hogy ameddig a munka nem megy a munka rovására, addig a szabad idejüket azt úgy használják föl, ahogy szeretnék.
1: Mit mond a klubvezető?
2: Egyeztetve szakemberekkel, Abszolút igaz, amit az Emese is mondott, és nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy most már egy ilyen 12 éves gyerek 8 óra képernyőidővel is tud bírni per nap, azért az komoly, tehát hogy az brutál, úgymond. Illetve, ha jól tudom a számot, akkor egy perc alatt akár 300 scrollozást, ha jól mondom, ejt meg. Tehát abból mi marad meg a fejében? Tehát itt megint csak az, hogy az élmény és a dopamin az, amire pörget, és itt a sport ugye ebbe hogy tud belekapcsolni. Hozzáteszem, én azzal is találkoztam, hogy itt minden azon múlik el, egy milyen mintát ad a szülő, és abból a mintából hogyan és miként táplálkozik a gyerek, illetve az, hogy nálunk is van olyan sportoló, 17-8 éves, aki tudatosan építi magát azért, és ez sajnos több helyről hallottam, a sajnos itt idézőjelbe, hogy már a cégek is nem influencereket bíznak meg, hanem valóban lájkok és különböző követés számokat néznek, és az illető, ő tudatosan építi a sportágát, magát, pontosan azért, hogy majd egy sportszergyártó, majd őt valahogy, ő is ezzel kínálkozik be az adott sportszergyártónál, őt megtalálja és támogassa. És szerintem ez a jó oldala ennek, ezt kéne valahogy mintaként venni, amellett, hogy ő nyilván már 17-18 éves és tudatosan használja ezt, és itt elválasztom azt, hogy melyik korosztályról beszélünk. Nyilván az edző sem teheti meg, hogy az edzés alatt leüljön. Én ezt mindig is nem értettem, ezt az edzői attitűdöt, hogyha valaki leül, egy azt, hogy belebújik a telefonjába, és nem edzést tart, sajnos van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy tegye el a telefonját, és ugyanazt, amit ő megkövetel, akkor ezt ugyanúgy ő is tartsa be, és ne telefozzon, még egy SMS-se nézzen meg. A másik pedig az, hogy ugye itt a kisgyerekeknek, itt inkább a szülői oldal kell, hogy domináljon, és akkor ebbe hogy tud belefolyni, megint csak kommunikáció, együttműködésről beszélünk, a klubbal, az edzővel, és különböző olyan kapcsolati rendszerekkel, ahol mondjuk ezeket megfelelően tudjuk szabályozni, a tiltás valóban nem megoldás.
1: A sport legyen a megoldás, meg akkor, ahogy mondtátok, a sportolás maga az élmény, és ez legyen az elsődleges cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban, 100 Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a 7 éves Ikrek édesanyja, és Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Hát érdekes témák, azt hiszem, hogy még ezt is lehet folytatni, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
2: Labdarúgó válogatottunk 1956. júniusában Lisszabonban 2-2-es döntetlent játszott Portugáliával. Ezt követően Sebes Gusztáv szövetségi kapitányt Bukovi Márton váltotta a kispadon. Együttesünk júliusban a Népstadionban, az akkori Népstadionban, Szusza Ferenc válogatottbeli búcsúján 4-1-re legyőzte Lengyelországot, majd készült az őszi feladatokra. A sporttörténelem mostani adásában a 60 évvel ezelőtti eseményeket Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával idézzük fel. Virányi Zsolt vagyok. Szia Gábor, köszöntjük a hallgatókat.
3: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. 1956 őszén 4 mérkőzést játszott labdarúgó válogatottunk, amelyen már Bukovi Márton töltötte be a szövetségi kapitányi tisztséget. Szeptember 16-án idegenben Jugoszlávia ellen győzött 3-1-re Európa Kupa találkozón, rá egy hétre 23-án Moszkvában a Szovjetuniót is megverte 1-0. Erről a két meccsről beszélgetünk.
2: Mennyiben változott a válogatott Bukovi irányítása alatt?
3: A lengyelek elleni 4-1-es hazai összecsapáson még nem szervezte át a csapatot, ám a jugoszlávok elleni belgrádi Európa Kupa mérkőzésen jó néhány helyen változtatott. A legfontosabb, hogy a kapuba majd 2 éves kihagyás után már tatabányaiként visszatért Grosics Gyula, igaz, a hétközi edzőmérkőzést kihagyta. Ezen egyébként a B válogatott 4-1-re legyőzte az A csapatot, ráadásul úgy, hogy a B csapat feladata volt a jugoszlávok stílusában futballozni. Puskás Ferenc sérüléséből lábadozóban egyik együttesben sem kapott helyet, a sportlap úgy vélte, Belgrádban sem lesz még bevethető állapotban. A lap hozzátette, kár, mert a jó formában lévő Puskásra nagy szükség lenne a válogatottban. Szerencsére öcsi az utolsó edzőmeccsen már ott lehetett, akár csak Sándor Károly, akit a szakvezető Budai 2 László helyén játszatott. Lantos Mihály sérülése miatt Kotász Antal lett a balhátvéd, a jugoszláv fővárosban 3-1-re győzte csapat összeállítása annyira bevált, hogy Bukovinál ez lett az alapegyüttes. A Népsportot idézem, amely szerint különösen a második félidőben játszott jól a magyar csapat. A jugoszlávok különösen Sándort, Hidegkutit és Puskást nem tudták lefogni, mi több, a mérkőzés végén úgy látszott, hogy játékosaink többsége erőnlétben is felülmúlta az ellenfelet.
2: Mielőtt rátérnénk az egyéni teljesítmények értékelésére, beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy Bukovi Mártonnál ez lett az alapcsapat.
3: Mondhatni, visszanyúlt az aranycsapathoz. Jó, mindenki nem állt persze készen, előfordult formahanyatlás, de akiről a kapitány úgy látta, képes a visszatérésre, azt motiválta. Grosics visszahozatalát nem kell magyarázni, Gyulának sokat segített, hogy Tatabányára hívták, nem mellesleg irányították a párt részéről, és nem mellesleg a hatóságok abba hagyták a vegzálását, talán ez ennél is fontosabb. Buzánszki helyére a kapitánya vasasos Kárpáti Bélát állította jobbhátvédnek, Lórán Gyula helyét középen Börzsely János vette át a védelem bal oldalára, Kotász Antal került Lantos posztjára, aki Buzánszkihoz hasonlóan többször már nem lépett pályára a legjobbak között.
2: Kotász a Honvédban nem Bozsik József fedezett párja volt?
3: Igen, ám játék intelligenciája miatt balbekben is jó teljesítményre volt képes. Cucu maradt a jobb fedezet, oldalán Berendi Pál játszott, aki az ellenfél csatárainak életét keserítette meg. Sándor Csikar beállítása azért sem volt meglepetés, mert őt az MTK-ból jól ismerte Bukovi, aki az ötös fogad többi helyén az aranycsapat hírességét állította be, tehát Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Puskás és Ciborics bekerült. Nem véletlenül jegyezte meg a rutinos Börzsely a mérkőzésre utazva. Szeretnénk bebizonyítani, hogy öregnek tartott csapatunk képes arra, hogy visszaszerezze a magyar labdarúgó sport jó hírnevét. Puskás ehhez annyit tett hozzá, idézem, szeretnénk úgy játszani, ahogyan már régen nem láttak bennünket.
2: Ez a két nyilatkozat is arról tanúskodik, hogy Bukovi remekül motiválta az öregeket.
3: A szövetségi kapitányt megkérdezték, miért Puskásékat vette elő, mire azt mondta, a legjobb formában lévő futballistákat küldte pályára. Ezt bizonyítja az egyéni értékelés is a mérkőzésről. Grosics legjobb napja emlékeztető játékot nyújtott, a hátvéd hármas legjobbja Börzsey volt. Sándor Csikar gyors szélsőnek bizonyult, Kocsis nagy formajavuláson ment át, belőle azonban hiányzott a lendület, az átütő erő. Hidegkuti jól látta el hátrahont középcsatár szerepkörét, a támadások befejezésében azonban ritkán vett részt, nem lőtt eleget kapura. Puskás fokozatosan lendült játékba, önzetlenül mindig a legjobb helyzetben lévő társhoz továbbította a labdát, sokat dolgozott. A második és harmadik gólért is dicséret illeti. Cibor néhány támadás indítást lelassított azzal, hogy hátrafelé adta labdát a védelemnek, igen sokszor segített.
2: A jugoszlávok legyőzését követően egy hét múlva a Szovjetunió következett, ráadásul szintén idegenben.
3: A magyar-szovjet futballtörténelem hozott nem egy érdekes mérkőzést, kezdve azzal, hogy a Szovjetunió más barátságos találkozókhoz hasonlóan Moszkva néven állt ki. Sebes Gusztáv korábban arról is említést tett, hogy válogatottunk egy meccsre utazott ki, aztán a szövetségi kapitány Itoról kapott tukászt, hogy még egyszer ki kell állni a csapatnak. Azt sem hallgatta el, hogy az ellenfél roppant durvá játszott.
2: Ez itt a Sporttörténelem, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát kérdezem. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a szovjetek fizikai erőre, szoros emberfogásra épülő játéka sosem ízlett a magyaroknak, ugye?
3: Ez tény, ugyanakkor Buzánszky Jenő úgy vélte, a szovjetek mindig bizonyítani akarták, ők a jobbak. Az aranycsapat jobb hátvédje azonban azt sem tagadta, a nagy testvér ellen dupla prémiumért játszottak, hogy nyerjenek, bizonyítva, hogy nem fekszenek le a szovjeteknek.
2: Ne tagadjuk, ezzel kapcsolatban mindig volt sútyorgás idehaza.
3: Az egyik legjobb példának az 1955. szeptember 25-ei a Népstadionban 1-1-re végződött mérkőzést hozhatjuk fel, amelyen 11-esből Puskás a 87. percben egyenlített. Cibor Zoltán jóval később azt mondta erről a gólról, ha akkor azt a 11-est nem lövi be, soha az életben nem mosták volna le rólunk, hogy lefeküdtünk az oroszoknak. Öcsi mondhatott volna bármit. Puskás az 1956-os moszkvai meccs előtt mondott is, nevezetesen, hogy a házigazdák labdái rosszak, de hát ezt ugye más kifejezéssel említette, mert citálnak a levegőben. Bal összekötnőnk mindent bevetett, hogy magyar labdával játszanak, ki is választott egyet, amit az egyik szovjet játékos elkért, mondván ők is megnézik. Igen ám, de az öltöző folyosón a kivonuláskor Puskás észrevette, hogy Devillé francia játékvezető kezében nem a magyar, hanem a hazaiak dönie van. A csapatkapitány öcsi megragadta a bíró kezét, hogy addig ki nem mennek, amíg meg nem lesz az általa kiválasztott labda, végül a szovjetek öltözőjében a pad alatt találták meg.
2: Több mint vicces történet, de ne szaladjunk ennyire előre. Milyen játékerejű volt a szovjet válogatott, amely ellen, tehát 1956. szeptember 23-án Moszkvában játszottunk a Lenin stadionban barátságos mérkőzést 105 ezer néző előtt.
3: Hanoverben 2-1-re legyőzte az aktuális színvédő NSK-t. Talán mondani sem kell, a siker mekkora jelentőséggel bírt politikai szempontból is. A Népsport szerint, idézem, a szovjet labdarúgók önbizalmát jelentősen növelte a hannoveri győzelem. Gavril Kacsanin szövetségi kapitány ennek ellenére nem volt elégedett csapata második félidej játékával, de a Népsport úgy tudta, nem lesz változás a magyarokat fogadó együttesben, Bukovi is ragaszkodott a jugoszlávok elleni győztes csapathoz. A keret ebben a felállásban kezdett az almás fűzítői Tímföld 18-0-ás legyőzése során.
2: Milyen eredményt vártak a szovjetek?
3: A moszkvai lapok hazai sikerben bíztak elsősorban azért, mert csapatuk jobb erőben van, mint a miénk. A Szovjetski Sport 2-1-es győzelmet tippelt, mondván, ha a világbajnokot ilyen arányban verték meg, az olimpiai címvédőt is sikerül. A hazaiak szakvezetője Kacsarin így fogalmazta meg elvárásait. Nagy ellenfelek találkozója lesz ez a mérkőzés. Ezt mutatja az az érdeklődés is, amely az egész világon megnyilvánul ez iránt a találkozó iránt. Érdekessége a mérkőzésnek, hogy két sajátos támadójátékú csapat méri össze erejét. Mindkettő gyorsan játszik, az egyiknek a játékát az erő, a másikét a finom technika jellemzi. Jósolni nem lehet. Ez nagyon hálátlan feladat lenne.
2: Ezek után mi történt a találkozón?
3: Többek között az is kiderült, Puskásnak érdemes volt megküzdeni a labdáért, mert a 16. percben Cibor irgalmatlan erővel vágta Jasin kapujába. Ez volt az egyetlen gól, a győztes, az értékelés nem tagadta. Meglepetésre erőnlétben is felülmúlt a nagynevű ellenfelét a magyar válogatott. Továbbá, ezt is idézem, erénye volt az is, hogy a labda megszerzése után sokszor gyorsan ment át támadásba, és ezzel meglepte ellenfelét. Az egyéni értékelés bevezetőjében senkit sem emelt ki a szaklap, mondván mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani. Azért a részletekben megbújt, hogy Kotász Antal nagyszerűen helyezkedett, egyszerű eszközökkel oldotta meg a nehéz helyzeteket, teljesen kikapcsolta a játékból Tatusint, majd később Mózert is. Börzsei ismét a védelem oszlopának bizonyult, Bozsik József nagy területen fáradhatatlanul mozgott, közben sokszor megcsillogtatta a nagyszerű helyzet felismerési képességét. Sok ötletes megoldást láttunk tőle, játéka rendkívül hasznos volt.
2: Hogyan muzsikált a csatársor?
3: A szélsőknek nagyon jól ment, Sándor főleg a szélen végrehajtott villámgyors lefutásaival veszélyeztetett, s igen sok esetben csak szabálytalanság árán tudták őt feltartani. Cibor sokszor befelé is húzott, s gyakori helyváltoztatásaival sok zavart idézett elő a szovjet csapat védelmében. Puskás a gólhelyzetek kialakításában is elsőrendű szerepet játszott, Kocsis a második félidőre erősen feljavult, sokkal többet mozgott és igyekezett az egész csatársort összefogni.
2: A sporttörténelemben Turi Gábort hallják, a Nemzeti Sport főmunkatársát, egy 1950. szeptember 23-i magyar-szovjet labdarúgó meccsről, barátságos meccsről. A szovjeteknek miként, hogyan ment?
3: A Népsport szerint a hazaiak közül Igor Netto emelkedett ki, idézem, ő volt a szovjet csapat legjobbja, technikailag és taktikailag is kitűnően képzett játékos. Végig nagy formában küzdött, szerelései a legtöbbször jól sikerültek, ő indította el a legtöbb támadást, labda vezetése kitűnő volt, és leadásai is szinte mindig a legjobb helyre kerültek.
2: Bukovi Mártonnak hogyan tetszett a mérkőzés, ha egyáltalán tetszett?
3: A szövetségi kapitány elégedetten mondta, idézem, a világbajnokság óta ez volt a magyar együttes legjelentősebb mérkőzése.
2: Az 54-es VB utánról beszélünk.
3: Így van. Hát nem véletlenül mondta ezt, ugye a szovjet nagy ellenfél volt, és ugye presszis csata folyt a pályán, tehát mondhatjuk azt, hogy igaza volt Bukovinak. Felkészülésben fizikailag és taktikailag egyaránt megállta a helyét a csapat, és a jó felkészülés adta nyugodtság, látszott rajtuk a válságos időszakokban is. Egy szív, egy lélek, egy gondolat volt a csapat.
2: Milyen szépen fogalmazott.
3: Igen, szinte költőjén, de hozzátette, persze vannak még feladataink, elsősorban egyesek gyorsaságának javításában, ez azonban már a könnyebbik feladat.
2: Mit mondott a vereség után Kacsalin?
3: A hazaiak szakvezetője elismerte, meg kell mondanom, mi nagyon igyekeztünk, mindent elkövettünk a győzelem érdekében, a magyar csapat azonban ezúttal meglepően bírta az iramot. Részünkre váratlan volt ez a magasfokú erőnlét. Úgy látszik, a nagy hanyatlásnak már vége, s hamarosan ismét a régi lesz a magyar együttes. A második félidőben igyekeztünk erősíteni, a magyar csapat azonban átvette és bírta is ezt az iramot. A kapu előtt sem ment a mieinknek. Ez azonban nem csak az ő hibájuk, hanem a magyar védelem érdeme is. Technikailag továbbra is a magyar csapat vezet, és ezúttal is sokat tanultunk játékosaiktól.
2: A pályán mennyire látszott egyébként a mieink fölénye?
3: Látszott. Az ellenfél csatára Szergej Szányukov is dicsért minket, mi több tisztelettel beszélt, idézem, én lelkes híve vagyok annak a játéknak, amit a magyaroktól annyiszor láttunk, és már évek óta harcolok a minél szélesebb körben való elterjesztésén. Rendkívül sokat tanultam Puskástól és Kocsistól, 27 éves koromban kezdtem el alkalmazni azokat a dolgokat, amiket tőlük láttam. A legnagyobb örömöm pedig az volt, amikor tavaly Budapest azt a dicséretet kaptam, hogy a szovjet csatárok közül az én játékom közelíti meg legjobban a magyar sztárok játékát. A győztes gólszerzője Cibor Zoltán az öltözőben eufóriában jegyezte meg, legyőztük a kommunizmust. Ez későbbi visszaemlékezésekből derült ki, talán mondani sem kell, hogy a Népsport ezt 1956-ban nem írhatta meg. Másról viszont áradozhatott a szaklap, idézem, a játék egyes időszakaiban gyors, pontos volt az összjáték, a támadás befejezésekben olyan elemeket lehetett felfedezni, lyukraperdítés, lyukrafutás, helyváltoztatás, amely a legjobb magyar válogatottat jellemezte.
2: Az is olvasható, hogy durva mérkőzés volt. Ez mit jelent?
3: Így igaz, Mihail Ogonykov, Eduard Streltsov és Valentin Ivanov faragta a mieinket, ezt a Szovjetski Sport is elismerte, igaz, Sándor Csikar szintén adott nekik. De a banketten már régi barátokként beszélgettek a felek, a Népsport le is vonta a következtetést. A megbánás és a megbocsátás szelleme, mintha még szorosabbá tette volna a régi sportbarátságot a szovjet és a magyar labdarúgók között. A gólnak azért volt utóélete. Cibor komáromi szülőházának az ablakát köpködték, dobálták a szemközti szovjet laktanya katonái. Persze ezt sem írta meg a Népsport.
2: Legjobbjainkra Franciaország várt, igaz?

0: Előzően néhány nappal, egy héttel korábban, 56. szeptember 16-án Belgrádban 65 ezer néző előtt Európa Kupa mérkőzésen Jugoszláviát 3-1-re legyőzte a Bukovi csapat, a Bukovi Márton szövetségi kapitány által irányított magyar labdarúgó válogatott. A sporttörténelem véget ért, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
1: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.

0: Parton. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi jégkorong.
3: Igazi jégkorong csemegének ígérkezik az FTC Salzburg Osztrák Liga mérkőzés, amelyen a hazai szurkolók biztatása adhat plusz lendületet a magyar szuperkupa győztesnek. A szomszédos elit alakulat még sosem nyert a Fradi ellen. Ferencváros Salzburg jégkorong Osztrák Liga mérkőzés élőben ma 15:30-től a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A Sporthely mai házigazdája a Győri Búvárese. Otthonra találnak itt azok is, akik csak szórakozásból merülnek, és azok is, akik a búvárkodást profi sportként űzik. Megtudhatjuk, milyen élményekkel gazdagodnak azok, akik szívesen mennek a víz alá, és azt is, milyen felszerelés kell mindehez. Tartsanak velünk, én Bero Emese vagyok. Bartos György, ügyvezető elnök helyettes fog minket körbevezetni. Itt vagyunk most egy nagyon pici helyiségben, ahol rengeteg felszerelés van. Tulajdonképpen az egész nem nagy, de nem is kell, hogy nagy legyen?
1: Az alsó részen vannak a búvár felszerelések és a technikai alkatrészek. A felső helyiség az ilyen szociális helyiség, tehát ott tudnak összejönni a búvárok, ott vannak az oktatások. Igazából azt mondom, hogy Magyarország egyesületeihez képest az egyik legjobban felszerelt egyesület vagyunk. Annak idején az MHS-ból alakult át az egyesület, és onnan is maradtak még felszerelések, de természetesen azért itt új felszereléseket, új technológiákat vásároltunk azóta. Azt el lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 30-40 embernek lévő felszerelés van itt jelen pillanatban, ami könyvbúvárkodáshoz szükséges.
0: A felszerelés az mit akar?
1: Palackok, ruhák, reduktorok, jacketek, uszonyok, maszkok, minden. Tehát komplett felszerelést tudunk adni a nálunk sportoló fiataloknak, időseknek. Foglalkozunk ipari búvármunkák is, és a belső részen vannak azok a speciális felszerelések, amik ezekhez a munkákhoz kellenek. Érdemes azt is amúgy megnézni.
0: Akkor meg is nézzük, arrébb megyünk egy picit. Itt egy hatalmas palackot látok, és rengeteg ruhát, aztán rengeteg kisebb palackot.
1: Ezek mind száraz ruhák, tehát ezekkel akár jég alá is lehet menni. Nem érintkezik a búvárteste a vízzel, tehát teljesen száraz marad, aki ebbe van. Ebben dolgozunk általában. Ebben is van kétféle variáció, amit használunk. A zárt sisakos és a fullmaszkos merülési lehetőség, amit tudunk alkalmazni. És hogyha megnézed, itt van egy AH5-ös sisakunk, ami egy picit hasonlít a régi búvár sisaknak.
0: Igen, ez aki elképzel Igen. egy búvárt, az pont ilyen sisakban képzeli
1: Igen,
0: el.
1: Annyi, hogy ez egy kompozit anyagból készül, már nem a régi réz sisak, de az alapelv az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a fizika, meg maga az alapelv az teljesen változatlan. Annyi, hogy ez már egy moderne felszerelés, modernebb anyagból készült felszerelés.
0: Mielőtt a további részletekbe belemegyünk, azt azért tisztázzuk, hogy itt ugye szabadidős búvárkodással és versenyszerű, tehát profi búvárkodással is foglalkoztam.
1: Ez így igaz. Két szakosztályunk van az egyesületen belül, az egyik a versenysport, a másik pedig a hobbi búvárkodás. Ahhoz, hogy fent tudjuk tartani az egyesületet ilyen szinten, ahhoz pedig különböző munkákat is tudunk vállalni, és gyakorlatilag így teljesen önfenntartóak vagyunk.
0: A különböző munkák, ami nekem először eszembe jut, és ezt filmekből szedem ezeket a tapasztalatokat, hogy például a hajó oldaláról különböző dolgokat levakarni. Nyilván ez nagyon csúnya megfogalmazás, és lehet, hogy meg is sértem itt a búvárokat, de ilyesféle munkákra kell gondolni ilyenkor?
1: Minden munkára, amit víz fölött el lehet végezni, azt ugyanúgy el lehet végezni víz alatt is. Általában amúgy mostanában a legtöbb munkánk az ilyen víz alatti vágások, acélszerkezetek vágása, betonozások, ilyesmik, csőszerelések, spinklertartályoknak a karbantartása, tisztítása, ennyi.
0: Van kincskereső búvárkodás is?
1: Van, de azt mi nem csináljuk. Fogd meg, hogyha...
0: Húha, jó.
1: Már nehéz.
0: Akkor most kézbe is vesz. És ezt valaki a fején hordja, vagy a vállán tartja.
1: Ez csak a sisak, ez 12 kiló.
0: Jézus,
1: ez még kapcsolódik egy 40 kiló ólom, egy ólomcipő, a ruha, meg még a palack.
0: Tehát. Vissza is adom inkább, jó? Mert ez nekem így nagyon, nagyon nehéz, de köszönöm, hogy megfoghattam, mert sosem fogtam még búvár sisakot, és azt is el tudom képzelni, hogy soha többet az életben nem is fogok. Ez valakiben vagy benne van, vagy nincs, hogy fél a víz alatt, vagy nem? Vagy ezt akár meg is lehet tanulni?
1: Mindent meg lehet tanulni, tehát hozzá lehet szokni. Én úgy gondolom, hogy ez egy fertőző betegség, tehát aki ezt egyszer elkezdi, az nem tud tőle szabadulni. Hála Istennek az egyesületi tagság is eléggé szertágazó korosztálytól elfel, tehát a 4-5 éves gyerektől kezdve a 76 éves bácsig mindenki megtalálhat az egyesületbe, és hát jönnek és búvárkodnak, a csendvilága megérint mindenkit, úgyhogy ez egy ilyen alaptevékenység nálunk.
0: De mitől jönnek ide? Például egy 4-5 éves gyerek, gondolom, hogy akár szülői ráhatása, vagy leginkább szülői ráhatása, vagy családi ráhatása?
1: szervezünk családi programokat, és hát nyilván az egyesületi tagságnak a családjai, gyermeke is csatlakoznak ezekhez a programokhoz, de járunk általános iskolákba bemutatókat tartani, foglalkozunk sérült gyermekeknek a merültetésével. Úgyhogy ezekből az iskolákból azért eléggé sok olyan érdeklődő jön, akik szeretnék kipróbálni a víz alatti világ rejtelmeit, és amikor kipróbálják, ugye az a szabadon való légzés a víz alatt, meg az a lebegés, az megfogja őket, és akkor itt maradnak.
2: Na, nagyjából ennyi, és akkor hát rengeteg felszerelésünk van még itt. Ezek mind olyan cuccok, amik ez egy víz alatti telefon például.
0: Lehet telefonálni.
1: Igen, az aki lemerül, azzal a kapcsolattartás nagyon fontos, a kommunikáció, úgyhogy gyakorlatilag ilyen rádión keresztül tartjuk a kapcsolatot vele.
0: De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő fogja a kezében a telefont, hanem gondolom valahogy a sisakba be van építve.
1: Bele van integrálva a sisakba, igen. És akkor így tudnak kommunikálni a kötéljelzéseken kívül.
0: Meg bizonyos kézjelzések is vannak, nem? Ezt is a filmekből lehet tudni, hogy akkor most minden rendben van, fölfelé mennék, lefelé mennék.
1: Igen, vannak kézjelzések. Igen, ezek a kézjelzések működnek, tehát a hobbi merülések során, meg még az ipari merülések során is, hogyha olyan vízbe dolgozunk, ahol ez a kommunikáció lehetséges, akkor alkalmazzuk ezt is.
0: Na, ez egy hatalmas, olyan, mint egy horgászdoboz. Ja, itt is különféle maszkok vannak, de ez nem olyan nehéz, mint ez az előző ólomsisak. Full maszk,
1: igen, tehát teljes arcot fedő maszk. Ebbe is integrálva van a kommunikáció, tehát ugyanígy működik a kapcsolattartás a víz alatt lévő búvárral és a felszínen dolgozó kollégákkal. Ez már egy picivel könnyített felszerelés a nehéz sisakhoz képest, de tökéletesen alkalmas az ilyen ipari búvármerülésekre.
0: Közben feljöttünk ide az előbb említett szociális helyiségbe. Hát itt asztalok vannak, székek vannak, és akkor itt mi zajlik egészen pontosan? Valóban szociális tevékenység.
1: Igen, itt folyik a klubélet, meg még emellett oktatásokat is itt tartunk, tehát akik szeretnének tanfolyamot elvégezni, azoknak itt van az oktatási lehetőség. Projektor, számítógép, laptop, minden rendelkezésre áll. Meg hát nyilván itt vannak a bulik is, úgyhogy...
0: Vannak? Szoktak lenni?
1: Persze, a közösség élethez az is hozzátartozik. Ugye vannak olyan rendezvényeik, amik már ilyen hagyományteremtőek. Minden évben állítunk karácsonyfát, nyilván az víz mellett van, de ugye a főzések, stb. Sütések azok itt vannak az udvaron, meg hát itt van az étkezés fent. Keresünk víz alatt húsvéti tojást, évadzáró, évadnyitó rendezvényeink vannak, vízvilágnapi rendezvényt minden évben megüljük, úgyhogy ilyen tevékenységek vannak itt.
0: Meg hát gondolom egy világbajnoki címet, mert hogy Bukor Ádámmal is beszélgetünk majd, aki 8-szoros világbajnok és nyert világjátékokat, hogyha egy ilyen nagy teljesítmény és egy ilyen nagy eredmény, gondolom azt is meg kell ünnepelni.
1: Meg is szoktuk, igen. Ádám fontos versenyzője az Egyesületnek. Rengeteg nemzetközi siker és hazai siker van a neve mögött fémjelezve, úgyhogy ő az, aki ezt a sportvonalat így viszi az édesapjával, aki Jakoda Tibor, és ő az edzője is.
0: És akkor az előbb említett Bukor Ádám itt ül mellettem, akiről elhangzott, hogy 8-szoros világbajnok, világjátékok győztes.
3: Ugye most az elmúlt 3 évben eléggé nehéz időszakon estem keresztül. 3 évvel ezelőtt ugye diagnosztizáltak egy rosszindulatú daganattal, és aztán ott elég így felfordult az életem. Pont egy világjátékok előtt történt a daganatnak a felfedezése, illetve a műtéte. Akkor még a világjátékokon kvázi gond nélkül részt tudtam menni, hát úgy gond nélkül 4 vagy 5 hónap azelőtt volt a műtét, viszont így is viszonylag sikeresen sikerült lezárni, ugye 2 bronzéremmel, és azután viszont kivettem egy év szabadot, ami nagyon hosszasnak sikeredett, nagyon jól esett, meg azt éreztem, hogy szükségem is van rá, viszont aztán onnantól kezdve nagyon nehéz volt így vissza rászkódni ebbe a sportvilágba, a mindennapi edzésekhez.
0: Nagyon sok mindent mondtál, amiben szeretnék azért picit belekapaszkodni. Egyrészt, hogy akkor jól vagy, és ezen a betegségen túl vagy már?
3: Igen, lekopogom a betegségen, sikeresen túlestem. Most 3 havonta vannak kivizsgálások. Ugye én felvidéki származású vagyok, ezért mindig azzal kell ilyenkor utaznom, és akkor ott Pozsonyban történik a Nemzeti Onkológiai Központban a kivizsgálás.
0: Beszéltél erről az egy év szabadságról, az szorosan összefügg a betegségeddel?
3: Mondhatni, igen. Én arra jöttem rá így a betegség során, hogy egész pontosan azt éreztem, hogy nem éltem még úgy igazán. Ugye egész életemben a sportom volt a hangsúly, 6 éves korom óta ugye része vagyok az uszonyos úszás világának, és 7 éves korom óta versenyzek, 10 éves korom három óta kétfázisú edzéseim vannak, és én azt éreztem, hogyha most valami baj lenne, és ki tudja, mi lesz holnap, akkor még egy csomó nem megbánások, hogy az az érzés volt, hogy még nagyon sok mindent szeretnék csinálni, nagyon sok helyre szeretnék még utazni, és ezért kellett nekem ez az egy év, hogy kicsit ezen változtatni tudjak, és akkor voltak épp egész évben csak így utaztam, pihentem, barátokkal vettem körül magam, tehát hogy az, ami a 23 év alatt kimaradt, azt így próbáltam pótolni.
0: És utána mennyire volt nehéz visszaállni? Egyáltalán abban az egy évben eszedbe jutott, hogy nem állsz vissza?
3: Az volt terben elejétől fogva, hogy vissza fogok állni, úgyhogy hál' Istennek eddig nem sikerült eljutnom, hogy ilyeneken gondolkozzak, hogy visszaálljak-e vagy sem. Nagyon nehéz volt visszaállni, és mint említettem, ez még mindig egy folyamat, szóval sokkal jobban elhúzódott, mint ahogy én azt akkor elképzeltem. Azok mellett, hogy az akaraterő az megvan, de én bízok abban, hogy az idei felkészülés is sikeres lesz, és ez a Kína össze fog jönni, és sikerül majd egy jó időt úsznom a váltóval.
0: De azt mondod, hogy igazából azért mentél utazni, mert úgy érezted, hogy túl sokáig nem éltél, de most visszakerültél ugyanabba a kerékvágásba, most akkor nem érzed úgy?
3: Hát igen, ez egy most nagyon érdekes helyzet az én életemben, ugye a betegség után lett is egy tetoválásom, egy hosszú egyenes csík a hátamon, amit gyakran kérdeznek, hogy mit jelent. Ez egész egyszerűen és röviden egy határvonal, pont ez, hogy előtte és utána, mert én megfogadtam magamnak, hogy nem kerülök vissza abba a kerékvágásba, amiben a betegség előtt volt, amit utalok arra, hogy ez a mindennapi nehéz, hosszas helyzet, amikor próbálsz szétszakadni, de nem tudsz, és még az is, hogy semmi sem elég, tök mindegy, hogy mennyire igyekszel. És most kicsit haragszok is magamra, és próbálom rendezni az életem, mert pont azt érzem, hogy megint visszakerültem ebbe a helyzetbe, hogy ugye csinálom az edzéseket, mellett ott az egyetem, közben ugye a honvédség tagja lettem, sportszázadon belül, mellette még oktatok is az úszodában, úgyhogy most nagyon szét vagyok szakadva, és akkor minden mellett ugye be kéne fejezni az egyetemet, és kijutni Kínába, tehát jól úszni, úgyhogy nagyon nehéz, de próbálok most egy nagy levegőt venni, és kicsit megnyugodni, és így rendezni a dolgokat.
0: Viszont azért egy profi sportoló élete leginkább arról szól, hogy nagyon sok a lemondás, tehát hogyha ennyi felé forgácsolódsz szét, akkor az óhatatlanul egy picit a profi sport rovására, meg az eredmények rovására megy. Vagy meg lehet ezt úgy oldani, hogy minden beleférjen?
3: Hát minden meg lehet oldani, csak az időzítésem múlik minden szerintem. Úgyhogy most próbálok a sportra fókuszálni, az az elsőleges, és utána pedig jöhetnek a többiek, és most próbálok így nagyon összeszedni mindent is, hogy utána megint majd tudjak egy kicsit pihenni itt a nehéz időszak után.
0: Az, hogy a világjátékokra sikerül kijutni, az a jövőd szempontjából és a profi sport jövőd szempontjából befolyásol bármit?
3: Hát igen, tehát hogy fontos lenne nekem is azt mondani, hogy több mint 20 éve üzem ezt a sportot, és hogy két világjáték is részt tudtam venni. Azért ez egy nagy dolog, ugye ez a nem olimpiai sportnoknak az olimpiája. Mellesleg úgy, hogy ugye nem az előzőn, ami Amerikában került megrendezés, ami részt tudtam venni, hanem az előttin, ami Lengyelországban volt, ugye nem vettem részt, holott akkor pont úgy alakult, megint egy ilyen bonyolult része volt az életemnek az az időszak, hogy akkor, amikor a 400 méteres felszíni úszáson nyertek a világjátékokon, én két héttel ezelőtt ugyanabban a medencében jobb időt úsztam ugyanazon a távon, úgyhogy az is egy ilyen bonyolult, ilyen szempontból egy picit fájdalmas időszak volt, úgyhogy visszatérve a kérdésre, nagyon fontos lenne számomra, hogy most azt tudjam mondani, hogy igen, eljutottam oda, és meg tudtam csinálni.
0: A sportszázad egyébként számodra mit jelent?
3: Hát a sportszázad számomra az most egy nagyon fontos dolog, ugye ez biztosítja a mindennapi megélhetést, ugye úszonyos úszóként, ami egy nem olimpiai sport, nagyon nehéz így profi sportolóként is megélni a mindennapokban. Azt szerintem minden nem olimpiai sportoló nevében is mondhatom, ezért ez a sportszázad egy remek lehetőség volt számomra, ami biztosítani tudja a létezésemet voltaképpen.

0: Hujber Béla vagyok, és egy elkötelezett búvár.
1: És egy elkötelezett búvár, hogy lesz egyrészt elkötelezett, de sokkal fontosabb, hogy lesz búvár.
0: Annak idején későn tanultam megúszni, és úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. És amikor lehetőségem volt rá, önálló döntésként, úgy gondoltam, hogy itt az ideje, és én búvár leszek. És ennek nagyon-nagyon komolyan neki is álltam. Hála az égnek, hogy jó csapatra találtam. Nagyon sok kitérőm is volt természetesen a világban, de végül mindig az dominált, hogy itt egy jó csapathoz kell tartozni, és akkor a merülés is sokkal szebb lesz, csodálatosabb lesz.
1: De ez akkor ilyen dupla lépés, hogy az úszás tanulás és már rögtön búvárkodás?
0: Igen. Gyerekkoromban nagyon sokat küzdöttem, ugye a fülfájós gyerek voltam, és emiatt ugye nem erőltették, hogy megtanuljak úszni. Természetesen ez elmúlt, kinőttük, felnőttünk, és utána pedig ugye az álmainkat megpróbáljuk megvalósítani, és így lettem búvár.
1: Többször említette azt, hogy nagyon jó a csapat, de azért a búvárkodás valahol egy picit magányos, nem? Vagy ezt én kívülállóként gondolom így?
0: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó társasport, és ezen belül kiemelném azt, hogy amikor együtt merül egy csapat, minimum két fő, de akár ugye többen, öten, hatan, nyolcan együtt jó szinkronban merülünk, összeszokott társaság, akkor még könnyebb a merülés, még szebb élményt, mindennek tudunk örülni a víz alatt, és én az...
1: Mi mindennek lehet örülni a víz alatt?
0: Az apró halaktól a nagyokig, a hideg vízben is ugyanúgy a csodálatos dolgokat megláthatjuk, és örülhetünk neki, és úgy olyan élményt hozunk fel a víz alól, ami további energiát ad akár a napunkhoz, az életünkhöz. Én így gondolkodom a búvárkodással kapcsolatban.
1: Akkor én ezt úgy képzelem el, hogy ha elmegy nyaralni mondjuk a tengerpartra, akkor minimum egy ilyen sportboltban kapható kis pipa, szemüveg, vagy egy egybe maszk az elengedhetetlen. Anélkül nem is indul el víz mellé.
0: Enélkül, az ABC-szet nélkül, maszk, légző, csúszony nélkül nem indulunk el, és általában a nyaralásunkat úgy próbáljuk szervezni, hogy a tengerpartra szervezzük, és ugye akkor már még szebb lesz az a nyaralás. Amikor az ember teheti, ideje, lehetősége engedik, akkor mindig így van, és ha lehet, akkor a saját felszereléshez ragaszkodunk, mindenkinek profi felszerelése van, mert abba bízunk, jól leszervizelt felszerelésbe, és akkor biztos, hogy a merülés semmivel nem lesz elrontva. Nekünk ez a legfontosabb.
1: A család is megfertőződött, vagy eleve benne voltak a családtagok is ebben a búvárkodásban, vagy nincsenek még most sem?
0: Fiamat igyekszem belevonni, kisebb-nagyobb sikerrel. 17 évesként az érdeklődése most más irányban van, de egyébként egy nagyon jó úszó, úgyhogy minden esély megvan rá, hogy búvár legyen. A párom egyelőre még nagyon tiltakozik, de én úgy gondolom, hogy erről a pillanat, hogy egy bemutató, egy intro merülés során esetleg sikerül megfertőzni, és akkor még csodálatosabb, hogy együtt tudunk merülni. Ez a cél. Ugye a tengerzúgás az embert megnyugtatja, az is ugye még szebbé teszi a pillanatokat, ugye, hogyha tengerparti nyaralásról beszélünk. Ez mindig még megédesíti, és amit még hozzá kell tenni, hogy a búvárkodása a legbékésebb sport, mivel nem egymást akarjuk legyőzni, nem egymás ellen irányul, hanem egy élményt szeretnénk megszerezni, begyűjteni, ugye mindent a szemnek, semmit a kéznek, víz alatt, és így tudunk feltöltődni mi búvárok.

0: Csókás Péter elnök, vagy Pepe, ahogy itt látom kiírva a táblán. Ugye itt egyrészt szabadidős búvárkodás, másrészt verseny búvárkodás. Ez a kettő jól megfér egymás mellett?
1: Abszolút mértékben jól. Valamennyire a 80-as évek végén eltűnt maga a versenysport az egyesület életéből, ez érdekes volt. Akkor indult el inkább a rekreációs búvárkodás fejlődése, itt a Győri Búvársport Egyesületnél, és most egy 8-10 éve kezdtük el újból a első körben az utánpótlás nevelés miatt, illetve nem sokkal utána került ide hozzánk az Ádám Felvidékről, és ő óriási előnyt jelentett nekünk így a fiatalok körében, hogy meg tudtuk mutatni, hogy már pedig van ilyen versenyzőnk, aki ezt csinálja idestóval több mint 20 éve lassan, és rettenetes jó eredményeket ér el szerte a világon, ugye most már a mai napig ő tartja a világrekordot is 20-as úszásban 200 méteren. Mellette ugye folyamatosan itt van, látják a srácok, tényleg egy példaképnek tűnik, és ez volt az a pont, ahol azt éreztük tényleg, hogy egy picit így az Ádám hatására is megindult maga az úszás, 20-as úszás újból az Egyesületnél. És most van 10-12 kis versenyzőnk is, fiatalok is, akik most már 3-4 éve szintén egész jó kis eredményeket érnek el. Ami számunkra is nagy élmény, illetve számunkra is nagy öröm, már csak azért is, mert maga az Egyesület az tavaly volt 60 éves, ez rettenetes ritka Magyarországon is, hogy egy sport egyesület, de egy búvársport egyesület megéri ezt a tisztességes kort. Ebből kifolyólag igazából próbáltunk mi is jubileum alkalmával plusz lehetőségeket biztosítani számukra, akár uszodába, illetve különböző kulturális programokon való részvétellel támogattuk őket, és ez is jó sikerült, legalábbis mi ezt vettük észre, hogy jó sikerült.
0: Ugye gondolom, hogy ez is egy olyan sportág, amit fiatalon jó elkezdeni, tehát hogyha valaki itt a versenysportban szeretne jó eredményeket elérni, akkor azt fiatalon kell, vagy nem feltétlenül szükséges? Tehát ha valaki tizenévesen gondolja azt, hogy ő szeretne profi búvárúszó lenni, akkor azt még megteheti?
1: Abszolút, hogyha ketté választjuk ugye a magát a búvárkodást, ahogy az elején ezt már említetted, van maga a rekreációs búvárkodás, a készülékes, illetve van a sportbúvárkodás. A sportbúvárkodásnál abszolút előny az, hogyha fiatalon már elkezdik, és erre tényleg van itt lehetőség, most már több oktató kollega is van, aki ebben foglalkozik, illetve pluszban az Ádám apukája is, aki szintén oktató 20-as úszásban, ő foglalkozik ebben. Általában ők már elkezdik ilyen 6-8 éves kortól folyamatosan. Ami nem meglepő az, hogy többen jöttek át például a különböző úszó sportegyesületektől, akik nem kimondottan búvár úszóként kezdték el magát a vízisportot, hanem úszóként. Náluk ugye óriási előny volt az, hogy már önmagában magát a mozdulatokat, magát a tevékenységet el tudták sajátítani vissza fiatalon. Itt ugye, ami pluszba hozzájön az, hogy plusz egy zárt maszkot hordanak egy légzőcsővel, és végig a fejük a víz alatt van, úgy kell úszniuk, ellentétben ugye simán az úszókkal. Amit tudni kell, hogy az 20-as úszásnál igazából a kezüket nem használják a versenyzők, ez mondjuk óriási ellentét a sima úszókkal ellentétben, és pont az Ádámnál is volt egy ilyen furcsa váltás, hogy ő most úszóként is szerepel már, mint sportoló, és neki nagyon furcsa volt, először nagyon nehéz volt azt, hogy megszokja azt, hogy ő viszont csak a lábát használta végig a versenyzés során, és most ugye felsőtestre, vára és kézre is edzeni kellett, hogy ebben is tudjon az úszók között is esetleg jobb eredményeket elérni.
0: Ezt nem is tudtam róla, nem is kérdeztem rá, de a jobb eredményeket elérni, hogy vannak céljai a sima úszásban, vagy normál úszásban, nevezzük így?
1: Hát erről ő tudna inkább nyilatkozni, de vannak célja is, sőt van egy magyar hölgy, egy búvárúszó legenda, Senánszki Petra. Ő az Ádámmal szoros kapcsolatot ápol, ők nagyon sok versenyeztek együtt, és értek el jó eredményeket, és többek között a Petra is volt, aki áttért a sima úszásra, és ott is már, ha jól tudom, akkor olimpiai kvalifikációt értek el csapatban. Most az Ádámnál is ez...
0: Hát kint is volt a párizsi olimpián Petra.
1: Így van, pontosan. Hát ebbe próbál, gondolom, az Ádám is egy picit azért felzárkozni. Hát ő is tudja azt, hogy itt is vannak azért nyilván felső korhatár, ameddig az ember tudja ezt csinálni, megfelelő napi edzések mellett, illetve hát nyilván az úszást magát ezt esetleg ki lehet egy picit tolni idősebb korosztály felé is, és ott is lehet még akár szeniorba is elindulni, és olyan eredményeket elérni, ami még azért eléggé látványos, vagy sokat mondó.
0: Ugye nem csak elnökként, hanem búvároktatóként is részt vesz itt a klub életében. Egy búvároktatónak kell azzal foglalkozni, hogy akár rávegye az embereket, vagy olyan nem is jön ide búvárkodni, akinek eleve bármiféle problémája van a vízzel, vagy pont azért jön, hogy ezt leküzdje, tehát ezzel is kell egy búvároktatónak akár foglalkozni?
1: Nagyon jó a kérdés, és abszolút átfogó. Amikor valaki elhatározza, hogy szeretne mondjuk búvárkodni, és készülékes búvár szeretne lenni, akkor mindig van egy személyes elbeszélgetés, ahol ezekre külön kitérünk. Általában akik jönnek, azok olyan személyek, akik nyilván szeretik a vizet, szeretnek víz közelbe lenni, esetleg eljutottak valahova, egy tóba, tengerre, valahova, és ott már tudtak kis légzőcsővel, maszkkal belenézegetni a vízbe, viszont szeretnének lejjebb menni, és több időt eltölteni lent. Általában ez a többség, ez a 80-90%, viszont volt tavaly előtt is olyan, aki pontosan azért jött, mert éppen olyan lelkiállapotban volt, vagy éppen olyan fóbiái voltak, amit akár saját maga, vagy valamilyen orvosi tanácsra szeretett volna legyőzni önmagában, és ez egy kihívást jelentett neki, illetve párhuzamosan nekünk is, mert nyilván sokkal nehezebb maga a képzés ilyen esetben. Volt olyan hölgy tavaly előtt, aki nem is Győrből, hanem messzebbről járt hozzánk, itt volt, végigcsinálta lelkesen, nagyon, hát jóval több volt a képzési óra maga, amit eltöltöttünk vele, viszont azóta folyamatosan búvárkodik, látjuk a képeit, bejelentkezik több helyről, és köszöni szépen, hogy ezt így végig sikerült csinálni neki, és így az élete is, érdekes módon az élete is nagyon nagyot fordult. De volt olyan kisrác, aki iskolában volt, nagyon rossz tanuló, illetve nagyon rossz magatartása volt, a szülei kerestek meg minket. Ott érdekes volt a feltevés, ők azt gondolták, hogy mi a víz alatt vagyunk, hogy csend van, és akkor a srác is, hogyha ezt elkezdi, ott biztos majd nyugodtabb lesz, és akkor megnyugszik ott is. Végigcsinálta a tanfolyamot, itt is folyamatosan megcéreztatta a többieket a képzés folyamán, és a végén kialakult egy rettenetes jó csapat, ahova sikerült neki is beilleszkedni, ezzel párhuzamosan elkezdett egy küzdősportot is folytatni, és most nemrég találkoztunk az anyukával, és mondta, hogy milyen óriási befolyása volt ez a fiúra, és tényleg abszolút mértékben megváltozott a magatartása, a sporthoz való hozzáállása. Előtte, azt hozzáteszem, előtte 3 iskolából tanácsolták el a magatartása miatt. Itt viszont megtanult úgy a csapattal együttműködni, tényleg olyan barátságok szövődtek, itt ez általában jellemző egyébként már eleve a búvárkodásnál, a búvártársadalomnál, és akár csak a tanfolyamok ideje alatt, vagy akár egy búvár túrán, rettenetes jó, gyorsan és jó barátságok, hosszú távú barátságok kötődnek. Azt ugye tudni kell, hogy nyilván ez egy olyan sport, ahol egymásra vannak utalva az emberek, a búvárok. Magával a versenysporttal ellentétben a rekreációs búvárkodásán nincs rivalizálás. Itt pont az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan egészségesen elinduljon egy merülés folyamán, figyeljen a társára, végigcsinálják ezt a merülést úgy, hogy minél jobban sikerüljön. Két dolgot hozhatnak ki általában a víz alól, ez a fotó, videóanyag és maga az élmény. Ez a kettő, ezt el szoktuk mondani, hogyha lehet, akkor más ne, semmiféle olyan dolgot, amit esetleg kézzelfogható, bármi tárgy, vagy élőlény, vagy bármi eszköz, annak ott van lent a helye. Ezt így szépen megtanulják, és gyönyörű szépen tudnak tényleg így együtt csoportba, csapatba merülni, illetve egymásra figyelve merülni.
0: A sporthely mai házigazdája a győri búvárese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a napmérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Csökkentené a kormány a kórházi várólistákat. Rendkívüli ülés lesz holnap a parlamentben, marad a napos idő. Pécz Gábor Oliver vagyok, jó napot kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térprotézis, illetve a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Döntenek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába hajított telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesztek Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légitámaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgáltak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. Az akcióról egyelőre nem közöltek további részleteket. Szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatok aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a catániai légi közlekedésben. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek, több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás áram nélkül maradt. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádőlt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította, több mint 2400 járat késett, csak nem 1200-at pedig töröltek. Több mint 74 000 palesztin halt meg a gázai övezetben az elmúlt 3 évben, a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. A szervezet azt is közölte, hogy Izrael és a Hamász tavaly októberi tűzszünete óta is több mint 1100 palesztin áldozata van a rendszeresen kiújuló harcoknak. A minisztérium jelezte, a halottaknak mintegy fele nő és gyermek.
3: Közlekedés.
4: Az M0-as autóút déli szektorán a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útfelújítás van. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a fátyolfelhős napos idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, csak a Fertőtó térségében élénkülhet meg a légmozgás. A hőmérséklet napközben 21 és 25, késő este 14 és 18 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurokupában. Vereséggel kezdett a címvédő Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb támadóját veszített el a magyar labdarúgó válogatott. A hazai szövetség tegnap esti tájékoztatása szerint Regic Damir a pénteki ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülés szenvedett, így a szakmai stáb nem számíthat rá a következő három találkozón. Mint ismert, a magyar csapat pénteken egy ukránok elleni 1-0-ás vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Legközelebb pedig holnap Észak-Írország ellen játszik majd Belfastban. Győzelemmel tért vissza világbajnoki címe után a spanyol labdarúgó válogatott, amely 3-2-re nyert Anglia ellen a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában, míg Horvátország 2-1-re győzött Csehországban. Két mérkőzést rendeztek tegnap a B divízióban is, az eredmények: Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-3. A spanyolok tehát legyőzték Angliát a Wembley stadionban. A szövetségi kapitány Luis de la Fuente így nyilatkozott a meccs után.
2: A mutatóink önmagukért beszélnek, ezek objektív adatok. Nagyon nehéz elérni azt, amit ez a csapat tett, rendkívül nehéz. És ami a legfontosabb, hogy továbbra is fejlődni akarnak. A következő mérkőzést is úgy fogják játszani, mintha az lenne az utolsó meccsük. És hangsúlyozom, mindez ezeknek a szenzációs játékosoknak köszönhető, akik egyszerűen csak egyre jobbak és jobbak akarnak lenni.
1: Lemarad a jövő évi Európa-bajnokságról magyar U21-es labdarúgó válogatott, miután a selejtező 6. fordulójában 3-1-re kikapott Varasdon Horvátországtól. A korosztályos nemzeti együttes 3 ponttal csak a 4. helyen áll csoportjában, és már nincs esélye, hogy kijusson az EB-re.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Sokáig szoros meccset játszott Norvégiával, de végül 27-23-ra kikapott az Eurokupa elődöntőjében a magyar női kosár kézilabda válogatott. A miénk legeredményesebb játékosa Kluiber Katrin volt 9 góllal, akit Eddig Márk kérdezett a bukaresti találkozót követően.
3: Büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullámvölgy, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiért nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
4: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
3: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát, amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon-nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
1: Bödebíró Blanka több mint 1,5 év után remek teljesítménnyel tért vissza a nemzeti együttesbe, a kapust Németh Kornél szólaltatta meg.
5: Azt gondolnám, hogy az első fél időben inkább a kezdés, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre, és azért ez a norvég válogatott, ha egy ilyen előnnyel tud játszani, ők utána, ha azt látják, hogy az ellenfél újra meg is rázza magát, és visszajön, ők ezt nagyon szépen tudják tartani, és könyörtelenül kihasználják azokat a hibákat, nem véletlenül ők a világ legjobbjai.
6: Viszont a második fél időben 10 gólon tartottátok őket, 6-6-os közreműködésednek köszönhetően. Ez mit jelent? Ez milyen erőt, mit ad arra nézve, amikor majd remélhetőleg decemberben újra egy valódi, igazi, komoly tételbíró meccsen lehet majd újra nekik menni.
5: Nagyon jó, úgy gondolom, hogy ilyen éles mérkőzésen tudunk gyakorolni a világ legjobbjaival, és valóban lehet videózni, lehet edzeni, de ezek a mérkőzések azok, amikből a legtöbbet lehet tanulni, és meg kell néznünk azt, hogy mit csináltunk jól a második fél időben, amin így tudtuk tartani a norvégokat. Nyilván benne van az is, hogy tudatában voltak az eredmények, 2 nap leforgása alatt 2 meccs, valószínűleg kicsit az idővel is játszottak, ezt azért nem véletlenül ők a legjobbak, ezt tudják, hogy kell, de mindenképpen ki kell ragadni azokat a momentumokat, ami minket tud erősíteni a jövőben.
1: A magyar női kézilabda válogatott ma 13 óra 15 perctől a házigazda románokkal csap majd össze a bronzéremért az Eurókupában. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az újonc Fót elleni 94-75-ös hazai győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda bajnokság új idényét a címvédő Falkó. További tegnapi eredmények: Kaposvár-Szeged 99-98, Paks NK Pécs 102-77 és Honvéd Kecskemét 83-65. A női bajnokságban pedig vereséggel kezdett a címvédő Pécs, miután 69-59-re kikapott a Szekszárd otthonában. Az új szezonban már a Szekszárdot erősítő Rátkai Esztert Demmén Balázs kérdezte a mérkőzés után.
7: Szerintem egy kicsit stresszesen kezdtük a mérkőzést, és mindenki tudja, hogy milyen a Pécs ellen játszani, készültünk is rájuk a héten nyilvánvalóan, és szerintem kicsit görcsösen kezdtük, mint hogyha tényleg nem önmagunk lennénk ott éppen abban a pillanatban, de a fél időben szerintem úgy voltunk vele, hogy oké, ennek most 20 perc vége, és van még 20 percünk arra, hogy ez a meccs igenis miénk legyen, és szerintem önmagunkat adtuk, és ez volt a kulcsa a meccsnek.
8: Mit sikerült a legjobban megvalósítani a felkészülés során begyakoroltakból, hogy láttad?
7: Úgy érzem, hogy a második fél időben sokkal agresszívabban védekeztünk. Az első fél időben egyáltalán nem volt gyors kosarunk, ami ez ránk jellemző. És tényleg önmagunk voltunk. Az első fél időben szinte nem is védtük ki kosarunkat, és ezért nem tudtunk indításban gyorsan futni. A második fél időben sok szárzett labdánk volt, és ez hozta meg igazán a flow-unkat. Erre a flow-ra felültünk, és behoztuk a meccset.
8: Milyen volt pályára lépni az ellen a csapat ellen, amelyel tavaly még bajnoki címet ünnepelhettél, és amelyhez 1000 szállal kötődsz?
7: Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az, hogy ellenük játszunk, és így, hogy tényleg 2 évig Zsajkó kezei alatt voltam, hogy milyen lehet, úgymond az ő gondolkodása ellen játszani, és eszméletlen érzés volt. Nyilván úgy érzem, hogy nekem egy kicsit könnyebb volt, mint a csapattársaimnak. Próbáltam ezt nekik mind átadni, az én tapasztalataimat, és szerintem eszméletlen jó meccs volt, én nagyon-nagyon elvesztem, és ilyen rangadókra van szerintem szüksége a magyar bajnokságnak is.
1: Most pedig következzen Rátkai Eszter válogatottbeli csapattársa, Studer Ágnes, a pécsiek irányítója is Demjén Balázsnak adott interjút.
9: Első fél időben nagyon mentünk, ugye nincsen olyan hosszú kispadunk, Zsajko próbált most kevesebb játékossal játszani, és az első fél időt ott tudtuk végig nyomni, bírtuk, de a második fél időben ott védekezésbe elcsúsztunk párszor, kaptunk két gyors triplát, meg zicsereket, és egyszerűen én azt éreztem, hogy fáradunk is, tehát, hogy még nem vagyunk azon a szinten, hogy a védekezésünket sokáig bírjuk tartani, illetve így támadásba így elveszítettük a fókuszt, ugye Nagyja 4 falttal sokáig ült, és utána már nem úgy tudott visszajönni, úgyhogy a végén igazából csak próbáltam úgymond én kicsit kapaszkodni, nem mondom, mert nem az a játékunk, amit a végén csináltunk, de azt éreztem, hogy fel kell lépni.

0: Korábbi tegnapi eredmények a női kosárlabda NB1-ből: Sopron Ceglét 90-66 és Vasas DVTK 40-84. Kiütötte a Honvédot a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokság tegnapi rangadóján. A címvédő végül 27-re nyert hazai medencében, Vigvári Vendel 3 góllal járult hozzá az FTC győzelméhez, majd Cifra Borókának nyilatkozott.
1: Szezonbeli harmadik mérkőzést játszottátok a Honvéd ellen. Az elején egy gyors rajtot vettek, de aztán a végére egyértelmű lett a végeredmény. Hogy élted meg belülről?
2: Jól, mert tényleg a végén azért elég simán nyertünk. Talán az első, nem tudom, 4-5 perc volt, ami szorosabb volt. Az is jó volt, mert akkor kicsit jobban belelendültünk, meg fel is kellett ébredjünk, de olyantól nagyon simált a mérkőzés, aminek örülök. Úgyhogy volt a piányzom kis, úgyhogy igazából nincs sok szomorúságra. Annak örülök, hogy láttuk amúgy, hogy a Honvéd egy új taktikát próbálgat már más csapatok ellen, azt most elővették ellenünk is. Az elején kicsit még így se tudtuk jól megoldani, de aztán a végére jól működött szerintem.
0: A Honvéd jól kezdte a találkozót, hiszen 3,5 perc után már 4-1-re vezetett, de végül tehát 27-re kikapott a Ferencvárostól. Csoma Kristóf a Honvéd kapusa így összegzett.
3: Nyilván jól kezdtük a meccset, vezettünk is 4-1-re. Álomszerű kezdés volt, egy újfajta védekezést kezdtünk el az elején csinálni, ami működött is, aztán a Fradi jól reagált rá, és hamar kiegyenlítettek, aztán az első negyed végén már 4-4 volt. Aztán a másik negyedben egy kicsit úgy érzem, hogy nekünk kimaradtak erről a helyzeteink, Papa jól kivédte szerintem az 5 méteresünket is, Hitzert is, emellett kettős ember előnyünket is, úgyhogy és ezzel mind gólt tudtak lőni, így el tudtak lépni 4-el is. Onnantól már nagyon nehéz a Fradival játszani, amikor már ekkora előnyük van, úgyhogy nem vagyunk boldogok. Annak örülök, hogy szerintem az első fél évvel tartottuk magunkat, a másik fél évvel viszont teljesen széthullott erről a támadásunk, és a védekedésben is a hibákat követtünk el, amit a Fradi megbosszult, úgyhogy sajnáljuk, de ez van, most a szentes meccsekkel koncentrálni.
0: Szintén a férfi vízilabda OB1-ben a Szolnok Kaposváron 20-11-re, míg a Vasas Szentesen 15-11-re győzött. Az alapszakasz harmadik fordulójának további tegnapi eredményei: BVEC Szeged 22-13 és OSC Eger büntető párbaj után 15-13.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: George Russell nyerte a Form 1-es azeri nagydíjat. A Mercedes brit pilótája mindössze 2/10 másodperccel előzte meg a 4-szeres világbajnok Max Verstappent, míg a harmadik helyen a szintén Red Bullos Isaac Hadjar végzett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli 5. lett, de előnye így is 66 pont csapattársával Russell-lel szemben. Most a tegnapi futamgyőztest George Russell-t hallják.
5: Hatalmas köszönet a csapatnak, amiért a nehéz időkben is hittek bennem. Igazán büszke vagyok erre a hétvégére. A verseny első fele nagyon simán ment. A biztonsági autó után viszont, mikor megláttam magam mögött Verstappent, tudtam, hogy nehéz lesz. Hihetetlenül nyomta. A legvégén aztán a sárga zászlónál elvettem a gázt, de aztán turbó problémám lett, és elment az erő, így Verstappen majdnem megelőzött a célvonalnál. Nagy kár lett volna érte, de így összességében ez egy elképesztő hétvége volt.
0: Vindics Tóth Lilianna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban, ezzel átadva a múltnak Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított országos rekordját. Szőcs Árpád László lett a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. A tegnapi tisztújító közgyűlésen az ügyvéd vállalkozó Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg, megbízatása pedig 2028 nyaráig szól. Az új elnökkel Kreisz Bálint beszélgetett.
6: Megmondom őszintén, hogy egy picit meglepett tekintettel arra, hogy kívülről érkeztem ebbe a szövetségbe, tehát nekem nincs múltam a szövetségen belül, de úgy érzem, hogy az a üzenet, vagy az a cél, az a szándék, ami megfogalmazódott, az átment, és hogy egy ilyen széles alapú támogatottság viszont valóban úgy érzem, hogy legitim felhatalmazás arra, hogy azt, amit én célként kitűztem, azt összefogva ezt a közösséget együtt valósítsuk meg, és úgy gondolom, hogy meg is fogjuk valósítani.
7: Több mint 270 szavazásra jogosult tag vett részt, és már az első fordulóban megszerezte az abszolút többséget. Az, hogy ilyen magas részvétel volt, az mit jelent önnek a tenisz társadalom jövőjével kapcsolatban?
6: Számomra ez azt jelenti, hogy alapvetően aktív és erős ez a társadalom.

0: amelyet úgy hívunk, hogy tenisztársadalom, akinek tulajdonképpen az elmúlt évek során tapasztalt inaktivitása az nem a saját terveinek, céljainak hiányából fakad, hanem egyszerűen a rendszer kiszámíthatatlansága, illetve természete jellegéből. Én azt gondolom, és ennek szeretnék megfelelni, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy az irányítás átkerül egy olyan szemléletben, ahol szolgálni szeretnénk a tenisztársadalmat, szervezni, irányítani az ő munkájukat és a szakmát közös alapokon újraindítani, ebben én úgy gondolom, hogy erre adtak bizalmat és erre szavaztak a mai napon.
1: Zárásként egy friss hír. Borsán Gyenes András lett a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke. Erről ma délelőtt született döntés a tisztújító közgyűlésen. A Network 4 Media Group elnök vezérigazgatója egyedüli jelölt volt a posztra. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mujdrica István. 13 óra után kezdődik a körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László, egészen 22 óra 15 percig körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Sok minden lesz a mai nap folyamán, rengeteg kézilabda, majd este 6 órától a Győr a Ferencvárossal mérkőzik, férfi kézilabda NB1-ről van szó, illetve hát majd jégkoronggal is kedveskedünk a hallgatóknak, Ferencváros-Salzburg találkozó a tüskecsarnokból, illetve az Eurókupával is foglalkozunk, de maradunk a kézilabdánál, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott majd Romániával mérkőzik a bronzmérkőzésen, a döntőben Norvégia-Dánia találkozót rendeznek. A stúdióban itt pedig a szakértőnk Marosán György, szervusz, szia, a magyarok mérkőzéséről, hiszen bronzmeccset játszik a magyar csapat.
3: Szia, Aci, üdvözlöm a hallgatókat is nagy szeretettel. Bizony, bronzmeccset játszunk, hiszen tegnap Norvégiától vereséget szenvedtünk, de nagy csatára késztettük a világ legjobb csapatát, vitathatatlanul a legjobb csapatát. A második félidőben két gólra megközelítettük őket többször is, és hát ha csak a második fél eredményt nézzük, az 10-10, tehát mindenképpen bizakodásra ad okot a tegnapi harciasság, a tegnapi játék, és leginkább a tegnapi kapus teljesítmény, Böde Bíró Blanka fantasztikusan védett.
2: Viszont milyen ez a román válogatott?
3: A románok egy nagyon, hát hogy két arcú meccset játszottak tegnap a dánok ellen. Ritkán tapasztalható kézlabdában ennyire ellentétes félidők. Az első félidőben 17-16 volt az eredményállás, mikor szünetre vonultak a csapatok. Ez azt jelenti, hogy 33 gól volt, rendkívül magas frekvenciájú meccs volt, majd a második félidő 11-4, tehát a románok csak 4 gólt szereztek a második félidőben, és hát ekkora a különbség, tényleg ritkán tapasztalható, hogy a románok 4-szer annyi gólt lőttek az első félidőben, mint a második félidőben. Ez talán több is annál, mint hogy elfáradtak volna, mert ilyenkor mindig azt gondolja a laikus, hogy hát a másik félidőre elfáradtak, de hát ez sokkal több annál. Nyilván itt kellett a dánoknak az extra védekezése, kapus teljesítménye is hozzá, illetve maga a játéknak a tempója is visszaesett a második félidőre. De kíváncsi vagyok arra, hogy ma melyik arcát mutatja a román válogatott. Egyértelmű, hogy a beálló pozícióban rendkívül erősek, Pinte a köré szervezett támadójáték, ami nekünk gyenge pontunk, mert évek óta a beálló körüli védekezés. Tehát ez egy érdekes témája lesz a meccsnek, illetve hát Grozávnak az egy-egy elleni párharcai, amiket kiemelhetek a románokkal kapcsolatban, hogyha ezeket sikerül levédekezzük, akkor nagyon nagyot lépünk a győzelem irányába.
2: Az elmúlt években általában a magyar válogatott mindig legyőzte a románokat, és hogyha román kézilabda, akkor ne águljut eszembe, de most olyan Pinteát említetted, de nincs olyan nagy nevezetes játékosuk talán.
3: Nincsen, de szerintem lassan megtanulhatjuk majd a neveiket, mert egy fiatalításon esett át ez a válogatott, és jönnek fölfele, tehát szépen épülnek, tehát meg fogjuk szerintem tanulni Serafi Csánu nevét is, Osztásze szintén meghatározó játékos, illetve hát azért már nem a fiatalok közé tartozik, de László, Krisztina László is jó képességű játékos ennek a válogatottnak. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan, hol tart most ez a megfiatalított román válogatott.
2: Kapcsoljunk Bukarestbe a két kommentátor a mérkőzés során, Németh Kornél és Erdei Márk.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit Bukarestből, egy legendás helyszínről, a Sala Polivalentából. Következik tehát az EHF Eurókupa bronzmérkőzése, a magyar-román csata a harmadik helyért a bronzéremért. Spanyol játékvezetőkkel, őróluk még nem esett szó itt a stúdióból, és a csapatok pedig már a pályán, ami számomra az első és legnagyobb meglepetés, de hát szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Márkra nézek, Erdei Márk kollégámra, illetve hozzáfordulok, hogy nem hogy teltház nincs, hanem ez mennyi, félház körülbelül?
5: Igen, nagyjából egy félház lehet. Ez nem jó előjel, de hát bízunk abban, amivel dugó volt még kint a csarnok előtt, ezért lehet, hogy még sokan most érkeznek, ezért mindenképpen bizakodásra ad okot. Mint ugyan az is, amiről már volt szó a stúdióban, hogy mekkora a dominancia a magyar csapat részéről. Az elmúlt 10 meccsen, amelyet a románok ellen játszottunk, 8 győzelmet sikerült összehozni, és mindösszesen 2 vereséget. lehet, és a legutóbbi vereség az 7 éve volt, december 6-án 2019-ben, akkor a világbajnoki csoport mérkőzésen 28-27-re kaptunk ki a románoktól, de hát azóta sem tudott minket megtréfálni a kereti szomszédunk. Ha ránézzünk a mai keretekre, akkor volt változás mind a két együttesben. A magyar csapatba bekerült Faragó Lea, ő Kajdon Blankának a helyét vette át a keretben, de hát Kajdon Blanka egyébként tegnap egy másodpercet sem töltött a pályán. A románoknál Stefania Stojka maradt ki, és az ő helyén most majd egy kapus, tehát egy harmadik kapus fog szerepelni. Ez sem véletlen talán, mert tegnap azért nem a kapus teljesítményről szólt a dán-román meccs, már ami a románokat illeti, mert a dán kapuban a Fradinak a kiválósága Anna Christensen brillírozott, mondhatjuk nyugodtan. Az első támadás a magyaroké lesz majd, Kucora Csenge kezében van a labda, bal szélen most Petrus Mirtil kezd, ez talán valamennyire meglepetés, balról jobbra haladva tehát Kucora a balát lövünk, Vámos középen, Kluiber a jobb lövő, jobb szélen Kovács Anett, beállóban pedig Dóvizi Petra. Kluibernél van éppen a labda, aki Vámossal játszik össze, Vámos kapja most már Kucorától vissza, Vámosnál van középen, ő mutatja be a figurát, Kucora kapja meg, és viszi el keresztbe, lő talpról, sajnos megvan az első védés a román kapuban, Gurmentnek megvan az első védése, tegnap neki egy darab se volt, de mindösszesen két lövés érkezett akkor a kapura, amikor ő védett, és nálunk is megvan, szerencsére Szemerei megfogja a gyors támadás végén a román Zicsert, Kucora pedig már passzol Tóvízihez, a beállunk cselezés, gólt lő! Megvan az első gól a mérkőzésen, amely Tóvízi Petra nevéhez fűződik. Egy perc után Magyarország-Románia 1-0, de figyelni kell hátul, mert jönnek a románok. Újabb Zicser védés Bödebíró Blankát, illetve Szemerei Zsófiától elnézést. Neki ez már a második védése a meccsen. Tegnap összesen volt kettő. Kiváló a kezdés eddig. És most úgy látszik, hogy Kluiber megáll, úgyhogy jöhet egy lassabb magyar támadás.
4: Második perc, tehát a mérkőzésen Vámos a bal átlövő helyén, Kucora most az irányító pozíciójában, Kluiber a jobb átlövő, ugye Tóvízi a gólszerzőnk, a bal átlövő a beálló, Petrus lenne az egyik szélen, és Kovács Anett a másik jobb szélen. Vámos, Kluiber gyorsít rá, tegnap 13 lövésből 9 gól, ő lett a mezőny legeredményesebb játékos a magyar részről, extra jó teljesítményt nyújtott, szabad dobással jöhetünk, mert hogy Kucorát állítják meg. Kluiber középről, nagy gól a bal felsőbe! Kluiber Katrin, és a második magyar gól, 2 perc után 2-0-ra vezet a magyar válogatott. Tud-e válaszolni Románia? Ez itt a nagy kérdés. Grozav viszi befelé bal átlövőből, hiába viszont a nagy lendület, a két spanyol játékvezető mutatja, hogy csak szabaddobás 7 méteres helyett.
5: Kiválóan állította meg Grozavot, Kluiber Katrin még a hatosvonal előtt, nagyon-nagyon jó volt a védekezés, de mehet tovább természetesen a román akció. Osztáze a beálló viszi el most keresztbe a labdát, majd középen kapja Grozav, kilövi a bal oldalra, Grozav visszakapja középen, és egy újabb védés! Szemereitől a kapuban, ez már a harmadik, 3-ból 3, parádés a kezdés Szemerei Zsófitól. És közben mutatja, hogy a labdára valami ráragadt, úgyhogy meg kell azt majd törölni. A spanyol játékvezetők megállítják egy pillanatra a játékot, 2 perc és 35 másodpercnél, de már mehet is tovább a magyar támadás. 2-0-ra vezetünk, ha ebből a támadásból is sikerülne betalálni, akkor nyugodtan mondhatnánk, hogy ez egy álomkezdés lenne. Kucoránál van kezében a labda, Vámos van most balátlövőben, ők most helyet cseréltek, aztán Kucora úgy látszik, hogy most mégis visszaadja a helyét Vámosnak, Vámosnak a kezéből kicsúszik a labda, amely egy román lábhoz ér, hát ezt nem vették észre a spanyolok, úgyhogy lőhetnek egy könnyű zicsert a románok, meg is van, úgyhogy megvan az első román gól. Ha már beszéltünk arról, hogy ki volt a legeredményesebb magyar, akkor mondjuk el, hogy a románok részéről Elena Rosszú volt, és neki megvan az első gólja itt a meccsen, a túloldalon pedig már Kluiberrel szemben van, és szabálytalan védekezés, de ezt is elengedik a játékvezetők, úgyhogy lehet, hogy hamarosan ki tudnak egyenlíteni a románok. Ugye pár másodperccel ezelőtt még a 3-0-áért támadtunk, most meg könnyen lehet, hogy hamarosan, másodperceken belül 2-2 lesz, bízzunk benne, hogy nem. Középen van most a labda Nelkunál, ő teszi tovább aztán Osztázéhoz, Rossut is bevonják a passzolgatásba, az eddig egyetlen román gól szerzőjét, és egy újabb védés, átlövésből próbálkoztak test mellől, Szemereinek megvan az újabb védése, már a negyedik, és ebből akár lehetne gyorsan menni, mert mintha lemaradtak volna a románok. Vámos kilövi a jobb oldalra, Kluiberhez nem tudja kirakni a szélre, inkább visszarakja Vámosnak, majd Kucora, talán most meg kell állni, így is van. 4 perc telik el a mérkőzésből, 2-1-re vezet Magyarország Románia ellen.
4: Kifejezetten tetszetős tehát a nyitány, és akkor most megjön a helyi szurkolók hangja. Hát azért ez egy kicsit másabb, vagy nem is kicsit, nagyon másabb, mint ami 26 évvel ezelőtt itt az Európa-bajnokság elődöntőjében volt, amikor a magyar csapat vezetett a románok ellen, más megoldást nem láttak. szinte egyetlenségként lekapcsolták a villanyt, hát akkor jóval ellenségesebb volt itt minden, és mindenki itt most a magyar csapatot, például a közönség nagy része megtapsolta a bemutatás során. Passzív a játék, mert hogy a labda hátra került a mi térfelünkre. Kluiber indul el, Kluiber szabálytalanság, méghozzá 17-essel Nekula volt az, aki Kluibert megállítja. Nagyon messzire, 13-14 méterre vagyunk a román kaputól, úgyhogy Kucorának nem lesz könnyű dolga. Kucora! És jön egy újabb védés, ezzel sajnos Kurmentnél is egy újabb védést elkönyvelhetünk. 5. perc a mérkőzésen. Grozáv nagy lendülettel tovább teszi, és jön az egyenlítés. Nekula törbe középről, és az első gólját szerzi a mérkőzésen. 2-2, Kucora átlövésből nagy lendülettel, és sajnos kimegy a labda az alapvonalon túlra, Kovács Anetről perdül ki. 5 perc, 15 másodperc után 2-2, egy nagyon-nagyon gyors és rövid vélemény Marosán György a kezdésről.
3: Kapus teljesítményt tekintve ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk, jól kezdte nagyon a magyar kapus a mérkőzést. Itt a támadójátékban látszik, hogy mindkét csapat törekszik a gyors befejezésre. A magyar válogatott esetében most ezt inkább kapkodásnak éreztem itt az elmúlt két támadásban.
5: Nekula kipasszolja a bal szélre, onnan jön a befejezés, az egy ejtés, amely kijön a kapufáról, sajnos egy román játékos kezébe pattan vissza, úgyhogy Osztázénak is megvan az első gólja a mérkőzésen. Ő tegnap a második legeredményesebb román volt, 4 gólig jutott a dánok ellen, most sajnos megvan neki az első. Jobban kellett volna figyelni erre a kipattanóra, kijött a felső létre a labda, kifele vánszorgott nem nagy erővel, de sajnos nem tudtuk elütni Osztáza elől. Először a mérkőzésen tehát vezet Románia. Vámos teszi tovább, Kluiber nagy lendülettel jön, és nem sokáig vezet Románia, mert egy újabb Kluiber találattal már egyenlítettünk is. Megvan a második gólja Ketinek, őneki kiváló a kezdése, csak úgy, mint tegnap, ahogyan Kornél is mondta, tegnap 13 lövésből 9 gólig jutott, ami egészen extra teljesítménynek mondható, jobb átlövő pozícióból. Jöhet egy újabb román támadás, 6,5 perc után 3-3, tehát a mérkőzés állása. Nekulánál van középen a labda, aztán most már Rossuval játszik össze, Grozáv kapja meg, Grozáv cselesz, talán mintha ellépte volna, de még berakja beállóba, és beállóval szemben is van egy védés Szemereitől, és ráadásul lemaradt Osztáze, úgyhogy lehetne futni, tovább passzolja a labdát Vámos, de ez nem pontos Kluiber felé, rögtön eladjuk, és rögtön lőhetnek egy könnyű gólt, sajnos lőnek is, az imént hibázó Nekula most be tud találni, úgyhogy megvan neki is a második gólja a mérkőzésen, ő az első román játékos, aki duplázni tud, és az előny megint a románoknál.
4: Elkezdődött a 8. perc a találkozón, egyelőre 4-3-ra, tehát a román csapat vezet Vámos, most a bal átlövő helyén Kucora az irányító pozíciójában. Egyébként nagyjából a két célt leszámítva ez a tegnapi kezdőcsapatunk a norvégok elleni. Kluiber mester 3-as, átkeveredik, átcsúszik Keti Kluiber Katrin a bal átlövő helyére, és szépen visszalövi a labdát a bal alsóba. 4-4 ezzel a mérkőzés állása. Először a pályán László Osztázétól kapja a labdát, ő az irányító helyére érkezik, Grozáv marad a bal átlövő, és akkor Rosu pedig marad a jobb átlövő, ugye Márk is mondta, 7 lövésből 5 gól, a lő volt a legeredményesebb román tegnap. Volt olyan játékosuk, aki nem szerzett gólt, Grozáv a bal átlövő, 7 lövésből egyetlen egyszer sem volt eredményes, és megint Szemerei! Márk majd nézi mindjárt és mondja a pontos statisztikát, hogy Szemerei mennyinél jár. Az 5. védés mutatja, köszönöm szépen. És akkor pedig azt tudom mondani, hogy kereken 8 perc játék után visszavehetjük a vezetést. László zavaró védekezésbe érkezik, tehát megnyitja a falat a román csapat, 5-1-es védekezés, aztán László visszább táncol a 9-es vonalra, tehát egy ilyen szűkebb zavaró védekezés. Kluiber indul el a jobb átlövő helyéről, betenni a labdát Tóvízihez, a két spanyol játékvezető azt mutatja, hogy szabad dobás lesz befelé. 8,5 perc telik el a meccsből. Ez egy magyar-román csata, a női kézilabda Eurókupa bronzmérkőzésen, vagy a bronzére a tét. Vámos megveri az emberét! Nem is kicsit verte meg Elena Rosut, és ezzel azt lehet mondani, hogy Vámosnak megvan az első gólja. Ez egy nagyon fontos találat. Tegnap nem igazán ment neki 9 lövésből 3 gól a neve mellett. Az meg ott Grozavnál majdnem egy lépés. Helyette lesz egy román szabaddobás. Kereken 9 perc után 5-4-re vezetünk tehát.
5: Én megmondom őszintén, hogy örülök, hogy Grozav és László egyszerre vannak bent a pályán, mert ők tegnap egy impozáns 13-ból 0-ás teljesítményt tudtak produkálni. Már ami a lőlapot illeti, védekezésben nem teljesítettek ennyire rosszul a románoknál. Lászlónál van megint középen a labda, aki Grozavhoz passzol. Grozav behozza most középen, hogy ott a tömörülés. Rosu is, mintha ellépné ezzel szemben. Van egy gól. Rosunak is megvan az újabb gólja a mérkőzésen. Ő a második román duplázó Nekula után. Az állás pedig Magyarország-Románia kereken 9 perc elteltével 5-5. Jöhetünk megint előre, Vámosnál van a labda, aki Kucorához passzol, Kucora most behúzódik középre, aztán most már levonják a passzolgatásba Kluivert is, majd Kucora visszakapja, megint Kluivernél van a labda, Vámos megint bemegy középre az ő pozíciójába, aztán Kucora visszakapja, egy kiváló bejátszás beállóba, onnan pedig egy zicser hivázás megint, Tóvízi Petra lőtt kapufát, ezeket azért illene belőni, mert teljesen üresen maradt, aztán a túloldalon Rosu majdnem ellépi, ezzel szemben véd egyet megint Szemerei, és jöhet Kovács Anettől a befejezés, meg is van, egy parádés húzott lövés, ejtéssel kombinálva gyakorlatilag áthúzta a román kapus feje fölött, megint nálunk az előny, 10 perc elteltével Magyarország-Románia 6-5.
4: Gyönyörű befejezés volt Kovácstól, László pedig mutatja, hogy az egyes figura jön majd román részről, ő az irányító a házigazdánál. Grozav csúszik be az irányító helyére, Rosu, óriás belemenés! Tökéletes a védekezés, Vámos és Petrus! Gyönyörű volt magyar részről, 2 góllal elléphetünk. Vámos tovább teszi, Kucora, gól! A bal felsőbe, Kucora csenge az első gólja. Tegnap neki is volt találata, 5 lövésből egészen pontosan 2, de elengedhetetlen, hogy legyen jó teljesítmény, és jöjjenek a gólok, de csak Kluivertől. Meg hát ugye tegnap Bödebíró volt, aki a kapuban volt brilliáns, ma Szemerei 60%, majdnem 60, 12 lövésből 7 védés zsófinál. László gyönyörű betörés után a kapuba talál, de mutatják a spanyol játékvezetők, hogy ellépte már, 4 lépés volt, és ezt követően tudott a hálóba találni Krisztina László, úgyhogy ez a gól nem érvényes. 12. perc a mérkőzésen, 2 gólos magyar vezetésnél. Jönnek előre a románok, Osztázét nem lehet megjátszani, Osztázéról Tóvízi majdnem leveszi a mezt középen bent. Bejött irányítóba egyébként Nekula most, és akkor ez azt jelenti, hogy Grozav nincs a pályán, hanem Nekula, valamint László egyszerre. Rosu pedig a jobb átlövő, Osztázének nem jó a bejátszás. A megszerzett labdával megindul a magyar válogatott. Vámos gyorsít rá, jön Tóvízi, László pedig nagyon-nagyon rutinosan kilép a falból, és labdát szerez. Jön a román ellenakció gól, Rosu. Az a helyzet, hogy a harmadik gólja Rosunak, és még lesz egy 2 perces kiállítás. A sántikáló és a pályáról lefelé sántikáló Kucora kapja. Hát én bevallom őszintén, könyveltem, úgyhogy már hát, ha láttad, és még elmondott, hogy mi történt.
5: Ugye volt itt a román ellen akciónál 3 villámgyors passz, tényleg egy érintős játékkal hozták fel gyakorlatilag a labdát, senki nem lépett, csak egyből passzolt, és volt közben egy ütközés, Osztáze maradt lent a románok részéről, nálunk pedig ezzel együtt Kucora sérült, meg ők futottak össze, de hát Kucora duplán a rövidebbet húzta, hiszen úgy látszik, hogy megsérült, őt a pad végén kell ápolni, valamint ugye megkaptuk az első 2 perces büntetésünket is. Simon jött be Kucora helyére, úgyhogy megint 2 irányítós játék. Vámosnál van most középen a labda, talán berakadtam a Tóvízi felé, akit elrántottak, úgyhogy meg lesz az első sárga lap román részről, így van, ez egy kiváló ítélet. Osztáze az, akit a játékvezetők figyelmeztetnek most egy sárga kártyával. A következőnél már jöhet a 2 perc tehát. Simonnál van most középen a labda, miután elvégeztük a szabaddobást, ő készít Vámosnak, Vámos pedig Kluivernek, Kluiver elviszi, a beállunk nagyon üresen volt, talán meg lehetett volna játszani Tóvízit, viszont most Simon kapta a labdát, akivel szemben szabálytalankodtak. Jöhet a magyar szabaddobás, Kluiver passzol megint tovább Vámoshoz. Most már Simonnál van baloldalt, egy átemelős csellel próbálkozna, de Rosu most kiválóan védekezik vele szemben. Tóvízi passzolja tovább. Kluivernél van passzíva játék, lassan lőnünk kell. Vámos teszi ki a jobb szélre, onnan pedig jó a befejezés. Kovács Anett kiválóan kezdi ezt a mérkőzést, ez már a második gólja a jobb szélsőnknek. Sajnos még viszont 45 másodpercig a románok emberelőnyben támadhatnak. Lászlónál van közép a labda, aki Rosuhoz passzol, kikerül a jobb szélre, onnan jöhet a befejezés, és valahogy elfér a kapufa és Szemerei között ez a labda. A baloldali részét lőtte ki a kapunak a román jobbszélső Mihály Ellen Mihály, ezzel neki is megvan az első gólja ma. Tegnap ő 4 találatig jutott, úgyhogy ő rá is nagyon kell vigyázni, mert egy kiváló román jobbszélsőről van szó.
4: Így bizony, ugye egy hiba pontja, illetve egy rontott lövése volt tegnap Mihálynak. 8 hét át, és mi vezetünk, és 10 másodperc múlva kiegészülünk, tehát jöhet vissza Szemerei majd a magyar kapuba. Tóvízi lép ki a falból. Simon most ugye a balát lövő helyén. Vámos, Simonnal az összjáték. Tóvízi egy pillanatra teljesen tisztán benne a falba, Petrus jön a szélről! Bravo Petrus Mirtil! Egy gyönyörű befutás, és egy tökéletes befejezés Petrus a bal szélről. László tovább teszi, Rasu pedig nem nagyon tud mit tenni. Egy picit totyog, de aztán mielőtt ellépni, tovább teszi a labdát. Ugye Marosán György említette, hogy fiatal román játékosok, akiknek majd megtanuljuk a nevét. Valóban egyébként érződik a fejlődés, illetve látszik a tendencia, hogy ők egyébként egyre inkább rázódnak bele a nemzetközi elithez, egyre inkább kezdenek közelíteni. 2024-ben Debrecenben, Szemerei védközben, méghozzá Nekula betűrése után a kapu jobb oldalából tolja ki a labdát, és ez már a 8. védése. Szóval 2024-ben Debrecenben még 10 góllal sikerült őket legyőzni, tavaly Rotterdamban már idézőjelben csak 5 góllal egy nagyon-nagyon komoly mérkőzésen, úgyhogy egyébként ezt a csapatot tényleg komolyan kell venni. Faragó Lea érkezik az irányító helyére, 15. perc, Marosán György, hogy tetszik az első negyed óra?
3: Tetszik, mert nem adjuk ki az irányítást a kezünkből, és abszolút úgy alakul a meccs ritmusa, ahogyan mi terveztük, ahogyan Golovin Vladimir tervezte szerintem, és újra kiemelném ugye a tegnapi fantasztikus kapus teljesmény után, ami Böde Biro Blanka nevéhez fűződött, most Szemerei jól teljesít a magyar kapuban.
5: És van, hogy hibáznak a hölgyek, de Simon Petra rögtön kijavította az iménti bakiát. Ő próbálkozott meg egy légpasszal a klubbéli csapattársa felé, Kluiber felé, de az nem volt egy pontos átadás, nem tudtunk gólt lőni, de Simon volt az első, aki visszafutott, utána pedig az egyik román szélső belefutott, úgyhogy egy belemenés után már is nálunk van a labda. Faragó Lea próbálkozott volna meg talpra egy lövéssel középről, de sajnos az ő lövését lesáncolják. Osztázja tudta, hogy mi fog most következni, és kiválóan tette fel a két kezét. Simonnál van a labda, most már megint Faragó. Faragó bepattintja, beállóba jöhet a befejezés, ez is kapufa. Hát nem igaz, ez már a második zicser hibázás beállóból. Tóvízi Petra hagyta ki ezt is, ez neki már a második rontott lövése volt. A mai meccsen ugye egy lőtt gólya már van, úgyhogy 3-ból 1-nél tart a magyarok beállója. Lehet, hogy az ő helyén hamarosan Juhász Kata jön majd, így is van, ebben a pillanatban felállt, és elkezdett melegíteni. Nekulával szemben volt most egy kisebb szabálytalanság, és lesz egy román csere a bal szélen, szőke helyén kerekes a folytatásban. Nekulánál van most középen a labda, Lászlóval játszik össze, aki most balra kiúzódott, Rosu érkezik meg középre, talán most is ellépte, mert egy felugrás után kilépte a hármat, lehet, hogy ezt el lehetne most már lassan venni tőle, de még engedik tovább egyelőre, és volt egy kisebb szabálytalanság vele szemben, úgyhogy román szabad dobás. 16,5 perc után Magyarország, Románia 9-7. Rosu cselez megint középen, László érkezik, és nincsen Lászlónak továbbra sem gólja, Szemerei ezt is megfogja. 9. védése Szemerei Zsófinak, egészen parádés a kezdés tőle. Aztán Simon már fut, Petrus kapja a bal szélen, onnan pedig megvan a befejezés. Petrus Micinek is megvan a második gólja a mérkőzésen. Szépen bepattintotta a román kapus lábai közé, és emiatt rögtön időt is kell kérnie Mihályla Ovidiunak, a románok szövetségi kapitányának. Mi pedig akkor forduljunk Marosán Györgyhöz. 10 hétre vezet Magyarország, nagyjából a mérkőzésnek az egynegyede telt el. Hogy tetszik eddig egyelőre a magyar védekezés, valamint támadás?
3: Kifejezetten jó tempóban érkezünk meg az ellenfél térfelére, és ebből sikerül gyors befejezéseket eszközöljünk, ahogyan most is tettük, leúztuk a labdát Petrus Mirtilhez. És hát amiről az előbb beszéltem, Szemerei Zsófi, minden egyes bejelentkezésemkor ki kell emeljem, hiszen 50% fölött van a védési hatékonysága, ami egészen elképesztő teljesítmény. Illetve a védekezésünk nem hiába tetszik nektek is, ahogy említettétek, hiszen az óriási dolog, hogy Grozavot, Lászlót még gól nélkül láthatjuk a jegyzőkönyvben, és ez lesz a kulcsa a mai győzelemnek. Természetesen sok van még hátra, ezt így kell folytatni. Beállóban a Juhász Kata érkezése hozhat egy új szint, ez tegnap is nagyon jól sikerült, jól szállt be a mérkőzésbe, és még abban a pozícióban, hogy a támadásban is előrelépnénk és értékesítenénk az itzeleket, akkor tovább növelhetjük előnyünket.
4: 16 perc és 55 másodperc telik el a mérkőzésből. Gyuri, Marosán György, köszönjük szépen! Szóval 10 hétre a magyar csapat vezet, itt a helyi műsorközlő hát egy magánszámot mutatott itt a helyiek nagy örömére. Mi kevésbé díjaztuk ezt a produkciót, itt ugrabugrált előttünk. Ugye akik tegnap is követték már a közvetítést, említettük, hogy lent a pályaszinten a LED falak, a reklámfalak mögött László elősen belemenés gyanúsan neki megy Juhásznak, és László Hétpéteres szeretne. Szóval, hogy lent a pályaszinten ülünk, és itt egészen az orrunk előtt ugrabugrált, és próbálta, hogy is mondjam, hergelni, vagy nagyobb hangulatra bíztatni a hazai közönséget. Felemás sikerrel tette mindezt. Cseréltek a románok, Lisandroiu teszi be a labdát Pintának, és ki más, mint Szemerei Zsófi, a 10. védése. Simon most már elől, tovább pattintja a Faragó, Kluiber pedig mutatja, hogy álljunk meg, Juhász csinálja a helyet, Juhász pedig nem kap labdát, Faragó le, ugyanis eladja, Rosu tovább teszi, Burlacsenko, és Pinte, a Szemerei véd, de szabad dobás lesz. Burlacsenko is bejött, tehát gyakorlatilag sort cserélt a román csapat, Burlacsenko csak védekezésben bent, László érkezik a helyére támadásban. 19. perc már a mérkőzésen, 18 perc, 10 másodperc telik el, 10 hétre vezet a magyar válogatott, László kezében a labda, és akkor Pinte a húzódik ki Kluiber és Kovács közé, ez nem néz ki túlságosan jól, két fejjel magasabb, meg kettessel kezdődő, de sok túl a kilóban a különbség kettejük között, és hát ki is harcol Pinte a egy 7 méteres, hát igen, oda tették a két legkisebb emberünk közé az ő legnagyobb tornyukat, és hát természetes, hogy innen nem lehetett Pintát megtartani belülvédekezés Kluibernél. Na és akkor Hétpéteres jöhet, kerekes, de hagyja Krisztina Lászlónak a labdát. Tapsot kap Krisztina László, vele szemben pedig Szemerei, 18 perc, 38 másodperc játék után, hetest ma még nem védett Szemerei. Most sem, mert hogy nagyon-nagyon pimasz módon László oda húzza a két keze közé, egészen közel a hajához a labdát, és akkor ezzel lesz így 10-8, akkor amikor 11 perc van hátra az első félidőből. Simon most az irányítónk, Faragó le a bal átlövő, Kluiber a jobb átlövő, a két szélen nincs változás. Kluiber, gyönyörű a cseh, gól! Kluiber Katrin! Méghozzá a 4. gólja Kluiber Katrinnak, 11-8, akkor, amikor a 20. percben járunk.
5: És hát Kluiber Katrin megmutatta, hogy neki nincsen rosszabbik keze, hiszen ezt jobbal szerezte ezt a gólt. Parád és betörés volt, szépen lepattintott ezzel, átvette a védőjét, de most már neki kell hátul figyelnie. Pinta eltakarítja maga mögül Simon Petrát, befordul és gólt lő. Sajnos megkapta a labdát, előtte talán szabálytalankodott, de mindegy, lényeg a lényeg, hogy megvan, tehát Pintának is a gólja az első ízben ezen a mérkőzésen, tegnap 2-ig jutott, de villámgyorsan jön a magyar válasz. Kiváló, és ellépi Pinte a középkezdést, mondom én, de nem, egyébként nálunk Simon Petra talált be villámgyorsan, úgyhogy Pinte után neki is megvan az első gólja, viszont szerencsére nem román színekben, hanem magyar színekben. Ezzel lépünk be a találkozó első félidejének az utolsó 10 percébe, nem ezzel, hanem egy Lisandro bombával, 9 méterről kilőtt a kapunak a jobb felső sarkát, neki is megvan tehát az első gólja, de semmi gond, még mindig nálunk az előny, Magyarország-Románia 12-10, Simon megint betör, most kapura lő, de ezt viszont védi a román kapuban Kurment, neki sem kellett mostanában mondani a nevét, de ez már az 5. védés volt a román kapustól, nagyon jól kezdte a meccset, azután picit beleszürkült, jó lenne, hogyha most nem hoznánk vissza a találkozóba. 20,5 perc támadnak tehát a románok azért, hogy rég nem látott közelségbe jöjjenek, vagyis egy gól legyen a differencia az ő szemszögükből. Lászlónál van a labda, akivel szemben Faragó levédekezik kiválóan. László elvégzi a szabaddobást, Lisandro azt passzol, aztán László vissza is kapja. Most Lisandroval játszik össze, Lisandro pedig egy lepattintós, felugrós csellel próbálkozik, aztán eladja, mondom én, de végül nem, mert a magyar védők ellen ítélnek, úgy ítélték meg, hogy Papniki akadályozta felugrás közben Lisandrót, így pedig marad a labda a román együttesnél. Lassan passzív szerintem, így is van, felemelik a kezüket, László viszont belemegy, szerintem nem, hanem egy 7 méteres fog következni. Talán az nem volt igazán jó ebben a védekezésben, hogy Faragóla nem tudta felvenni a védő pozícióját, nem tudott szembe kerülni a román játékossal, és ami még nagyobb baj, hogy van egy újabb kiállítás magyar részről, Faragóla az, akit kiállítanak most 2 perce. Hát igen, ez valamennyire jogosnak mondható, de ami ennél is nagyobb baj, hogy jöhet egy román 7 méteres, amelyet majd meglátjuk, hogy ki fog elvégezni. Lehet, hogy egy újabb játékos fog odállni, nem az, aki előbb, egészen biztos, nem Krisztina László fogja ezt majd elvégezni, hanem 30-assal Sonia Seraficeanu. Meglátjuk, aztán ő bejött és odaadta, csak azért jött be, hogy Lászlónak visszaadja a labdát, akit összedrótoztak, úgyhogy Lászlónak jöhet a második 7 méterese ezen a mérkőzésen. Reméljük, hogy Szemerei megfogja estere, lövőcsel másodjára és harmadjára, aztán belövi a kapunak a bal alsó sarkába. Kár érte, semmi gond nincsen, egy gól a különbség, 9 perc van még a fél időből, de most 1 perc 45 másodpercig még ember hátrányban vagyunk kénytelenek játszani.
4: Petrus, Kucora, Kluiber, Simon, Kovács összetételben a magyar válogatott, Juhász pedig benne a falban. Kluiber a figura erejéig most az irányítónk, Simon jobb kézzel a jobb átlövő, Juhász lép ki a falból, 22. perc a mérkőzésen. Simon Kluiberhez teszi a labdát, vissza Simon, most már az irányító helyén, Kucora jön, Csenge nagy lendülettel, Kluiber bemutatja, megint gól! Kluiber Katrin! Óriásit játszik! A mai reggeli műsorban fölmerült a kérdés, és majd Marasány György talán erre jobban tud válaszolni, mint ahogy mi tudtunk, László ellépi, eltotyogta középen, megvan a labda. Szóval Gyuri, azt tette föl nekünk Szabó Szilvi kérdésként, hogy mitől van az, hogy azt a Kluibert láttuk tegnap a norvégok ellen is, meg most is itt az első félidőben, akit az elmúlt időszakban a Fradiban talán nem. Mi lehet ennek az oka szerinted?
3: Sokkal felszabadultabban kézlabda, ezek én gondolom, hogy Golovin Vladimirrel jobban megvan a kémia, ahogy szokták mondani, mint Jesper Jensennel, és ebben a rendszerben, amit a válogatott játszik, ugye ebben kényelmesen érzi magát Kluiber Katrin, jobban fekszik neki, mint a Jesper Jensen féle. De bízunk abban, hogy olyan erőt merít ebből a válogatott teljesítményből, hiszen tegnap is jól játszott. Ma kiválóan kézilabdázik az eddig eltelt 22,5 percet, hogy a Ferencvárosnál is tud majd úgy teljesíteni, hogy Jesper Jensen bízzon benne. Ha egy szóval kell összefoglalni, hogy mi a különbség, itt komoly bizalom van az irányába, a Ferencvárosnál kevésbé.
4: Na hát, köszi szépen, hát ha ez lesz a megfejtés, de a legfontosabb az lenne, hogyha ebből tudna tényleg erőt meríteni. Rosu megveri Petrust, Szemerei véd egyet, de 7 méteres lesz. Azt a Petrust verte meg egyébként, aki az imént miközben Marasány Györgyöt hallottuk, kihagyott egy magyar zicsert, egy eléggé kiszorított szögből eleresztett lövés volt ez. Na és akkor kapust cserélünk, de nem azért, mert mintha Szemereinek bármiféle problémája lenne a mai produkcióval, hanem ugye 2 hetest is értékesített Krisztina László, és akkor jöhet vele szemben Böde Bíró, hát ha meg lesz az első 7 méteres védés. Egy lövő csel, ugyanaz a Pimasz, szem közé a léc és a játékos, a kapus feje közé ellőtt labda. Krisztina László 3. gólja, mindhárom 7 méteresből, ezzel zárkózik a román csapat. Egyre 13-12, de még mindig nálunk az előny. Letelt Faragó kiállítása, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 6 perc 10 másodperccel az első félidő vége előtt. Faragó, Vámos, Kluiber, belső hármassal támadunk. Faragó kilépi a hármat, Kluiberhez teszi, Kluiber bepattintaná, Juhász pedig pinte a mellett, eltűnik a sűrűben, de aztán utána pókkézi labdában rávetődik a labdára, összeszedi a labdát. Óriási bravúrnak értékelem ezt Juhász részéről, ott pinte a mellett. Ha már Juhász, akkor legyen ő a következő, akivel kapcsolatos a kérdés Marasány Györgyhöz. Az új reménységünk, nagyon régóta keresi a magyar női kézilabda azt a beállót, aki komoly játékerőt képviselhet. Ő benne látod a lehetőséget, a potenciál, Gyuri?
3: Óriási potenciál van benne védekezésben, támadásban egyaránt, és rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül Szilágyi Zoltán kezei között a Békés Csabai származású beálló játékos. Én szerintem hosszú éveken keresztül megoldása lesz, hanem klasszisa lesz ennek a pozíciónak.
5: Hát a proféta szóljon belőle, Gyuri nálunk időközben időt kérte, ahogyan említette Kornélis Golovin Vladimir, de jöhetett majd egy újabb magyar támadás, természetesen a labda az nálunk van. 10 másodperc múlva lejár az időkérés, letelik az időkérés, 13-12-re vezet Magyarország, de mintha most egy pici hullámvölgybe kerültek volna a hölgyek, ennek is köszönhető az, hogy Golovin Vladimir kikérte az idejét a mérkőzésen, az első idejét. Petrus Mirtil kezében van a labda, de csak azért, hogy egy picit bevakszolja. Juhászhoz passzol, ő fogja majd elvégezni a magyar szabaddobást. A fél időből még egyébként 6 perc van hátra kereken. Faragó le a középen, Vámos balra, jobbra pedig Kluivert Katrin. Most Vámos érkezik meg középre, Kluivertől kap egy labdát jobbról, aztán visszakészít Kluivert elé, aki felszedi a földről, aztán sajnos rosszul passzol, és végül a románok jöhetnek. Pintel talán ellépte felfutás közben, de szerencséje volt, emiatt maradt náluk a labda. László érkezik meg támadásba, és megint megvan az esélye a románoknak arra, hogy kiegyenlítsenek. Ha jól emlékszem, még 13-10-re mi vezettünk, most megnyílik az esélye arra a hazaiaknak, hogy kiegyenlítsenek, 13-13-nál utolérjenek bennünket. Lisandro Junál van a labda, aki berakja beállóba, Pinta megfogja, befordul, és annak is rendje módja szerint két magyar sem tudja őt feltartóztatni, befordult és belőtte, ugyan Szemerei hozzáért, de sajnos védeni nem tudott. A Vámos jöhet előre, betör és mellé lő, de ez nem lehet más, mint egy 7 méteres, és szerintem jöhetett volna az első 2 perces büntetés román részről, egyelőre még nem jött, pedig Pintának igazán kiárt volna. Ami viszont egyértelmű, hogy Sziuká érkezik most a román kapuba, ő várt ki az eddig jól teljesítő Kurven, Csuka egészen pontosan, aki most érkezik, ha csak hogy szépen ejtsem ki a nevét, tehát vele szemben pedig a 7 méteres vonalon Kluivert Katrin, és újra átvehetjük a vezetést 5 perccel a félidő vége előtt, nem csak átvehetjük, hanem át is vesszük. Kluivert lövi be jobbra a labdát, laposan, ez neki már a 6. gólja a mérkőzésen. Továbbra is parádézik Kluivert Katrin, és tegnap is az első félidőt 6 góllal zárta. Reméljük, hogy most nem zárja annyival, és még hozzátesz ehhez egyet vagy akár kettőt is ebben a maradék 4,5 percben. Lászlónál van a labda, Lisandro Juval játszik össze, aki megint a beállót keresi, nem most lő, és egy újabb védés Szemereitől, és szerencsére a kipattanó is a miénk. Kovács nagyon jól tette, hogy nem indult el előre, hanem inkább figyelt a kipattanóra. Faragó passzol most már Vámoshoz, Vámos pedig nem tud gólt lőni, kijön a kapufáról a lövése, de ez nem lehet más, mint egy 2 perces büntetés. Jaroslava Burlacenkónak, a egyik legrutinosabb román játékosnak kell most elhagyni a 2 percre a játékteret. Teljesen jogos kiállítás, hiszen elment már mellette Vámos, és még hátulról rátaszajtott, rá lökött egyet. Na, az imént visszajöttek a románok a meccsbe, most villámgyorsan elmehetünk megint 2-vel. 4 perc van már csak hátra az első félidőből. Vámosnál van a labda középen, Faragó és Kluivert. Kluivert kapja meg, Kluivert kilövi a bal szélre, onnan Petrus nem tudott beugrani, nem volt elég nagy a helye. Vámos kapja vissza középen, az pedig... Hogyha engedik tovább, akkor ez egy 7 és 2 perc, nem engedték tovább a spanyol játékvezetők, nagyjából egy darab lépés után fújtak bele, mindegy, lényeg a lényeg, hogy a labda továbbra is nálunk, és újra mehet tovább az akció. Vámos kilövi a jobb oldalra Kluiberhez, Kluibernek készít aztán, Kluiber áthozza keresztbe, kilövi a bal szélre, Petrustól kell a befejezés, és meg is van! Petrus megint bepattintja, ez már a 3. gólja, eddig egyetlen egyszer hibázott, akkor, amikor nem pattintani próbált, most újra visszatért a jól bevált recepthez, és villámgyorsan megint visszaállítjuk a 2 gólos különbséget. 3,5 perccel a félidő vége előtt, Magyarország-Románia 15-13.
4: És akkor jöhet egy román támadás. Nekula most az irányító, László a bal átlövő, Szerefi Csánu megy vissza a jobb szélre, Rosuval cseréltek helyet, Pinta a lép ki a falból. Jön az ütemes tapsa nézőtérről, 2-vel vezetünk. László, ez az EHF Eurókupa bronzmérkőzése Bukarestben, a Sala Polivalentában, ebben a legendás sportcsarnokban, ahol 2000-ben Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, története egyetlen Európa-bajnoki címét a magyar női kézilabda válogatott. A Rosu középen neki esik Juhásznak, és Juhászt állítják ki. Picit túlzásnak érzem, de reméljük, hogy ennél, hogy mondjam, véleményesebb ítélete nem lesz a játékvezetőknek. Egyelőre egyébként a két spanyol nem fújja rosszul ezt a mérkőzést. László bepattintja, Pintea zicserben. Lina Pintea, hát ő egy olyan fegyver, akit azért megállítani, meg tartani, ez ember próbáló feladat. Nem csak női, szerintem ő férfi mezőnyben is megállná a helyét, és ott is nagyon-nagyon komoly gondot okozna az ő megállítása. Kovács Anett zicserét sajnos könnyedén Bianca Kurment, mint a legyet lekapja. Az az igazság, hogy a pattintott lövésekkel, amit Petrustól láttunk, mi itt a helyszínen, és ugye próbáljuk visszaadni a kedves hallgatóknak, és azokkal nem tud mit kezdeni Kurment, ezzel a gyenge Kovács ejtéssel sajnos tudott. Rosu zicserben gól, egyenlít Románia. Ellen a Rosu betörésből, jobb kézzel a jobb átlövő helyéről beviszi, és a jobb alsóba pattintja Rosunak, ez a negyedik gólja, és bizony ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 15-15-nél utolér minket a román válogatott, másfél perc az első félidőből.
5: És még 50 másodperc van, ami 8-asunk Juhász Katának a kiállításából, ami azt jelenti, hogy 6 a 6-ban, de üres kapuval vagyunk kénytelenek támadni. Faragó leapasszol most Kovácshoz, aki felkínálódott a jobb szélről, aztán Vámos baloldalt megveri a védőjét, és 7 méteres, hát ezután megint egy 2 perces büntetésnek kellene következnie. Rosut csak figyelmeztetik, de hát akkor kérdem én, hogy nálunk mondjuk Juhász Katát miért nem csak figyelmeztették?

0: végül sajnos visszafújják, ez pedig a román játékos kipasszolta a pályáról, de úgy ítélték meg, hogy előtte Kovács szabálytalan volt. László kapja a labdát, László berakja beállóba, és onnan pedig egy újabb gól Rina Pintától. Egyelőre vele szemben nem tudunk mit kezdeni. Ez egy óriási kérdés lehet majd a szünetben Marosány Györgyhöz, hogy vajon egy ekkora termetű beállóval mit lehet kezdeni majd a második játékrészben, mert a mi védőink, mondjuk Juhász Katát vagy éppen Papnikit leszámítva, nem éppen arról híresek, hogy csúnyán fogalmazva nagy darabok lennének. Vámosnál van középen a labda, miénk lett az utolsó támadás az első játékrészben. Kluiber kapja meg, Faragó, aztán kilövi inkább Faragó helyett Kluiber Vámoshoz. Most kapja meg Kluiber, kint a jobb szélen a labda, nem tudja megkaparintani Kovács Anett. Úgyhogy lehet, hogy az első gól itt, az utolsó gól a mérkőzés első félidejében a románoké, lehet Rosu passzol tovább, középen lehet egy betörés, és semmi, helyette egy szemerei védés, pedig teljesen egyértelműen 7 méteresnek kellett volna következni, hiszen Faragó le a Nekulát végig tasajtott a hátulról. Ezt most köszönjük meg a játékvezetőknek, negyed óra múlva jön majd tehát a folytatás innen Bukarestből, Romániából, az Eurókupa bronzmeccséről. Egyelőre az első félidő után Magyarország-Románia 16-16. A szó a stúdióé.
1: Erdei Márknak és Németh Kornélnak köszönjük szépen, mintha el se kezdődött volna a mérkőzés, hiszen döntetlen az állás, pedig volt már magyar előny is. Marosán György a stúdióban, mit gondolsz az első játék részről?
2: Igen, örülök neki, hogy nem úgy fogalmaztál, hogy felesleges volt lejátszani azt a 30 percet, hiszen nulláról kezdünk. De nagyon sok tapasztalattal járt ez az első 30 perc is, ami ugye, ez mégiscsak egy felkészülési torna, tehát a tapasztalatszerzés az nagyon fontos. Vezettünk a 10-7-nél, úgy gondoltam, hogy szépen beáll majd ez a 2-3 gólos előny, esetleg abból tudunk növekedni. Ugye 11-8-12-9 ritmusban folytatódott az eredményalakulás, viszont utána megváltozott a játék képe, és a román támadójátékra nagy hatással volt a hatékonyságukra a Pintao érkezése. Az első szakaszban, amikor Pintao pályára lépett a jobb egyes, jobb kettes védőnkre, ugye ott a Kovács Anett, Kluiber Ketrin páros, vagy Simon Petra páros jócskán elmaradt Pintao méreteitől, ezt kihasználták a románok. Utána a Papnikinek az érkezésével, pályára lépésével pótolták ugye azt a kettes védőhiányosságot, de mégsem sikerült megoldani. Utána átment a védekezés tengelyére Pintao, és ott is mélységi kilépéssel adódott hely számára, egyből meg is találták labdával, és ez megváltoztat, ugye ebből lett emberelőnyük is egy térnyeréssel, amikor Juhász Katát megverték itt az első félidő végjátékába. Amilyen emberelőny, emberhátrány szituációkból nem jól jöttünk ki, ennek köszönhető az, hogy elolvatta az a 3 gólos előny, amiben reménykedtem, hogy meg fog maradni a félidőre.
1: Golovin Vlagyimir mester szerinted tud valahogy hozzányúlni a csapathoz, hogy változzon az eredmény?
2: Én szerintem ebben a ritmusban kívánják majd folytatni a meccset, jól, továbbra is azt mondom, hogy jól érkezünk az ellenfél kapuja elé, ha összességében nézzük az első félidőt. Ebben is elmaradtunk az utolsó 6-7 percben, viszont kapus teljesítmény tekintetében 44%-on 12 védett labdával van Szemerei Zsófi, az pontosan a duplája a román kapus védési számainak, hiszen neki csak 60, tehát ezekben az adatokban, hogyha sikerül megtartsuk ezt a különbséget, akkor jó esélyünk van arra, hogy megnyerjük a mérkőzés. Szélességben most jól játszunk, tehát Kovács Anett irányában ott azért volt technikai hiba kétszer is benne, illetve egy hibás lövés, de Petrus Mirtil szintén 4 lövésből 3 gólnál tart. Ez a tegnapi naphoz képest egy komoly erőlépés, hiszen tegnap a szélességi játékunkban komoly deficit mutatkozott.
1: A fél időben Magyarország-Románia 16-16, és majd 16 órakor jön a Norvégia-Dánia döntő, az Eurókupa döntője, de még van azért egy fél idő a bronzmérkőzésből. A klubvilágbajnokságra rátérve a férfiaknál elkelt a 9. hely, bár kikapott 4 góllal a Los Angeles a Sydney-től, összesítésben mégis az amerikaiaké majd a 9. hely, illetve csoportmérkőzések is zajlanak. A Füchse Berlin ellen játszik majd a Veszprém 16 óra 45 perctől, a brazil Pinheiros pedig 37-22-re verte a marokkói Montada együttesét. Itt a Nemzeti Sportrádióban 18 órától majd közvetítjük a Győr-Ferencváros férfi kézilabda bajnoki mérkőzést, illetve majd a jégkorong szerelmeseinek is egy kicsit kedveskedünk, 15 óra 30

0: perctől. A Tüskecsarnokból jön a Ferencváros-Salzburg mérkőzés. Este 5-től játszik majd a Vorarlberg ellen a Fehérvár együttese, de Erste Liga találkozókat is rendeznek, ami azt jelenti valójában, hogy Gyergyó, Újpest, Csíkszered, Dunaújváros, Háromszéki Ágyusok, DVTK és Deac Brassó találkozók lesznek a mai nap folyamán. A női kosárlabda NB1-ben majd a Sziget-Szent Miklós a csatát fogadja, és számos nemzetek ligája mérkőzés. Dánia, Wales, Szerbia, Hollandia, Németország, Görögország és Norvégia, Portugália az A-ligából, még a B-ligában majd az osztrákok Koszovóval játszanak, Izrael, Írországgal. Ezt a találkozót, ha megrendezik, akkor az Debrecenben fogják lejátszani, a D-ligában pedig Litvánia, Azerbajdzsánnal, Gibraltár pedig Andorrával mérkőzik. A pontos idő 13 óra 56 perc, egy kis zene után majd jövünk a női kézilabda Eurókupa mérkőzés második félidejével.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi jégkorong.
0: Igazi jégkorong csemegének ígérkezik az FTC Salzburg Osztrák Liga mérkőzés, amelyen a hazai szurkolók biztatása adhat plusz lendületet a magyar szuperkupa győztesnek. A szomszédos elit alakulat még sosem nyert a Fradi ellen. Ferencváros Salzburg jégkorong Osztrák Liga mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A műsorvezető Katona László. Kapcsolunk Bukarestbe, ahol a női kézilabda válogatott Eurókupa bronzmérkőzést játszik. Magyarország, Románia, Németh Kornél és Erdei Márk.
2: Laci, Katona Laci, köszönjük szépen a szót. Hamarosan jön a második játékrész. Kevesebb, mint egy perc maradt a szünetből, és utána jöhet a folytatás. 16-16-os döntetlenről megyünk majd tovább. A mezőny torony magasa a legeredményesebb játékosa, a 7 gólt szerző, a hetediket pont 7 péteresből, Lujber Katrin, ami a túloldalt illeti. Hát bejött Pinte az első félidő második felére, és 4 gólt is összeszorgoskodott, mellette 3-7-est értékesített Krisztina László. Itt tartunk tehát most jelen pillanatban, és ők viszik a prímet egyik, illetve a másik oldalon. Én azért Petrus Mirtil nevét szintén kiemelném, aki ugye 4 próbálkozásból 3 gólt is szerzett. Nem szóltunk még róluk, de ugyanúgy, ahogy tegnap ma is van, egy maroknyi magyar tábor, lehetnek körülbelül 10-15-en, a sípadobban, Nádi Hegedűvel, ahogy szoktuk volt mondani, de a csarnok több pontján is lehet magyar szavakat hallani. Hát nyilvánvalóan azért keleti szomszédunk fővárosában nem a magyar a leg, hogy is mondjam, elterjedtebb hang, úgyhogy ez így mindig azért az ember füle jobban rááll ezre, amikor ilyeneket hall. A románok kezdik a második félidőt. Faluvégi és Hársfalvi személyében 2 új szélső érkezett, Szemerei bent a kapuban, Pap Nikolett Tóvízivel középen a 2 hármas védőnk, Lujber bent támadásban, tehát őt nem cseréljük hosszú oldalról sem, hanem Kucorát fogjuk majd támadás védekezésben Papra cserélni. Akkor tehát az első román támadás, Szemerei véd, László betörése után, de 7 péterest kap a román csapat, és akkor ha már kiharcolta, akkor alig, ha nem hadvigye, de aztán ugye ilyenből már volt ilyen jelenetből több is, hogy mi legyen akkor, vagy hogy legyen. László lemegy a pályáról, és aztán mondja neki a kapitány Ovidiu, hogy gyere vissza a Krisztina, mégiscsak neked kéne azt a hetest lőni. Szemereinek meg védeni, nincs még rontott hetes hazai részről, úgyhogy itt lenne az idő. László egy-két lövőcsel után ezt sem rontja el. Hát az a helyzet, hogy említette már, hogy őrül annak, hogy Krisztina László benn van a pályán, amikor még nem volt akciógólja, na az továbbra sincs neki, de bárcsak lenne bent a heteseknél sem, most már azt lehet mondani. Hát nagyon-nagyon régen, 3-2-nél ott a meccs elején volt ilyen, amikor tudtak vezetni a románok, most ez a helyzet. Kucora, Tóvízi, Lujber kapja a labdát, Simon az irányító helyén, Kucora a balátlövő, Simon betörésből nem megy be végül is, Kucora csúszik be az irányító helyére, Tóvízi kapja, beállóban! 7 péteres, Tóvízi lennmarad, Osztáze mellett a földön, de a spanyol játékvezetők döntése egyértelmű, és vitán felüláll, és megkérdőjelezhetetlen, és jó, tehát magyar 7 péteres, kellene egy Lujber gól. Lujber egy lövőcsel, 2 lövőcsel, de nagy gól a jobb felső sarokba! 17-17, kereken 2 perc telik el a fordulás óta.
3: Tegnap azt mondtam, amikor Henry Reisztál 5-ből 2-nél tartott, hogy örülnék, hogyha nem javulna fel ez a forma. Ma meg elkövettem azt a hibát, hogy Lászlónak a tegnapi formáját méltattam. Megmondom őszintén, többet ilyet nem fogok elkövetni. Osztáze kapja egy forgás nevű figura után, Rosuval játszanak össze, aztán Rosu középen betörne, nem Lisandro Juhoz passzol, és Lisandro Juhnak is megvan már a második gólja a mérkőzésen. Az első itt a második játékrészben, az előny pedig továbbra is a románoknál, nem engedik ki ezt a kezükből. Kucora passzol, Lujber beugrik, és a felső lécről lejön a labdája. Most nem volt velünk Fortuna sajnos, de nagyon kell figyelni hátul, hiszen már rohannak a románok. Rosu passzol éppen Lászlóhoz. László Lisandro Juhot játsza meg, talán ez az a pillanat, amikor illene inkább megállni a románoknak. Ők is így döntenek. Lassan 3 perc is eltelik a második játékrészből. Egyelőre ezt a félidőt 2-1-re Románia nyeri. Osztáze kapja meg a labdát, aztán Lisandro Juhoz passzol, aki kipasszolja a bal szélre, onnan pedig a befejezés kiváló. El kell ismerjük, hogy egy nagyon szép pörgetett lövés volt kerekestől. Szépen elpörgette a kapusunk Szemerei mellett, úgyhogy most már 3-1, és ami még nagyobb baj, hogy majdnem eladja a labdát Kluiber. A majdnem szó miatt még sincsen baj szerencsére, hiszen Kucora eszmélt a leggyorsabban, a labda marad nálunk. Ütemes tapssal kezdik a románok kicsit felturbozni a saját csapatukat, de hát nem igazán van rá szükségük, hiszen jobban jöttek ki itt a másik fél elején, és ráadásul Simon Petra talpról eleresztett lövését Kurment tudja védeni, aztán Kurment majdnem rossz fele passzol, ráüvölt a társára, hogy figyeljen, így pedig a románoké marad a labda. Lisandro felugrik, de szerencsére mellélő, talán túl sok önbizalma lett itt az első 1-2 percben, a második játék részben. Na, most kellene egy gyors gól, Kucora passzol Simonhoz, Simon cselez, aztán Kucorához vissza, Kucorák a lövése, pont szögben ülünk, végignéztük azt, ahogy mellé ment. Hát Tóvizi szerint egy sáncoló kézről, így pedig nálunk kellene, hogy maradjon a labda, de a spanyol játékvezetők úgy döntenek, hogy a labda a hazaiaké, úgyhogy 19-17-nél megint a háromgólos előnyért támadhat Románia.
2: Nem kezdődik jól ez a második félidő sajnos, de 16-16 volt fordulás után, vagy a fordulás pillanatában, most 17-19 az eredményjelzőn. Rasu Lászlótól kapja, Rasu talpról, egy óriási kapufa. A kipattanó nem a miénk sajnos, Hársfalvi viszont megállítja a betörni igyekvő Mihályt. Mihály, László, Kerekes, Szőke, aztán Csuka, csupa-csupa olyan név, akik nem is biztos, hogy ebben a válogatottban kellene, hogy szerepeljenek. Na de ez már egy másik kérdés. A következő kérdés az az, hogy Osztáze kap egy gyönyörű bejátszást, és ez a negyedik gól, a negyedik román gól a második félidőben, és 17-20, rémálomszerű egyelőre, ami itt fordulás után történik. Osztáze a második gólját szerzi a meccsen. Kereken 5 perc telik el a második játékrészből. Golovin Vladimir egyelőre ragaszkodik a meccs tervéhez, és mindenki melegítő felsőben, tehát nincs egyik pozícióban sem melegítő játékosunk, aki esetleg jönne, hanem csak meghatározott idő után. Simon passzívnál, valakinek lőnie kell. Lujber bejátsza a labdát, Tóvizi! Csak szabad dobás! És törlés miatt áll a játék. Marosán György, ez egy nagyon gyors kérdés. Gyuri, mi a probléma, ami miatt nyílik az olló nem jó irányba?
4: Igen, elkezdtünk idején, láthatóan ideges a csapat támadójátékban, védekezésben pedig újra előjön az, ami Pinta a érkezésével az első félidőben, hogy beálló körüli védekezés, most a legutóbbi támadásban rendkívül könnyen találták meg a beálló játékosokat. Meg kell nyugodni támadójáték tekintetében, védekezésben pedig a beállót kerülni.
2: Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj a jobb felső célozza, nem találja el. Megjött a hangulat is, amit az első félülőben a Bakkecske módjára ugrabugráló helyi műsorközlő sem tudott előhozni a szurkolókból. Hát az eredmény jelzőre, ha néznek, egyből jön a hangulat is. Osztáze meg jön ki a falból, László a Balát lövő helyén. Rosu most az irányító, de csak a figura erejéig. Rosu Lászlónak készít elő, Tóvízi nagyon jó ütemben jön ki a falból. Petra, nagyon kellett ez a védekezés. Van olyan magyar, aki már teszi a kezét, hogy passzív legyen. Egyelőre még nincs fönn a játékvezetők keze passzívon. Lisandroyu tovább teszi, Rosu, László le a szélre. Kellene egy szemerei védés, de nincs szemerei védés. Mihaela Mihály góljával a legnagyobb különbség a meccsen, ami a két csapat között van, volt, reméljük, hogy nem lesz, mert hogy 4-jel 21-17-re vezet Románia, és időt is kér Golovin Vladimir. Na Gyuri, ha te állnál ott bent a kör közepén, akkor mit mondanál?
4: Szélességben játszott, tehát először is nem kapkodni, és nem olyan helyzeteket vállaltunk el, amit vagy nem dolgoztunk ki, vagy nem megfelelő ritmusában érkeztünk a kapu előtérnek. Vámos Petra, Simon Petra egy-egy elleni párharcaiból történő térnyerésekre fog szerintem, vagy kéne, hogy építsen a magyar válogatott, és abból megpróbálni Petrus Mirtil irányába játszani, ahogyan ezt jó párszor megtettük az első fél időben eredményesen, illetve hogyha hát, mert ugye most Kucora Csengének a egy támadással ezelőtti lövése egészen átsodródva jobb átlövő pozíció, még hogyha az, hogy jól emlékszem, passzívból is volt, nem egy ideális lövőszög. Viszont Kucora Csengő, hogyha bal kettő, bal három védő területén ugrik föl, és egy visszaszorított védőpár esetében akkor távoli zónából is eredményes tud lenni. Visszarendeződés az első faltnak az elhelyezése még, ami nagyon fontos, és hát újra kiemelem, hogy a beálló körüli védekezés.
3: bízunk benne, hogy jobb lesz a folytatás, mert tovább a magyar akció az időkérés után. Klüber góllal! Kiváló! Hogyha ezt kérte Golovin Vladimir, akkor ezt abszolút megvalósították a hölgyek. És megvan Klüber Katinak már a 9. gólja a mérkőzésen. Megint közelít a 10. felé, csak úgy, mint tegnap. Tegnap 9-el fejezte be. Ki van zárva, hogy mennyivel fog zárni Klüber Katrin? És amit még látok, hogy melegít Bödebíró Blanka, ez sem meglepő, hiszen Szemerei kiválóan kezdte a meccset a félidőben, majdnem 50%-on állt, viszont a legutóbbi pár percben tőle sem érkezett segítség a védőink felé. Középen van adna most Lászlónál, aki Rosuhoz passzol, aztán jobb szélen, és jobb szélről pedig nincsen jó befejezés. A kapufát találja telibe. Mihály. Úgyhogy jöhetünk mi előre, nem olyan régen még 4 gól volt a különbség, most már akár 2 is lehet. Simon egy passzcsel után nem tud leforogni a védőjéről sajnos. Vele szemben most jó a védekezés, Osztázét kell megint dicsérni. Simon kapja meg aztán a szabad dobást követően. Klüberhez passzol ki a jobb oldalra, már bal oldalt jár a labda kucoránál, aztán Simon visszakapja, Simon most viszi Klüber elé, Klüber pedig kidobja a jobb célra, onnan faluvégitől! Van befejezés, de sajnos nem góllal. Egy újabb védést íratunk be Kurment neve mellé. Ő a félidőben 30%-kal állt, ezt már majdnem 40-re feltornázta. Jól kezdte a második játékrészt a románok kapusa. Pedig ugye azt tudjuk jól, hogy faluvégi Dorottya hazai pályán szerepel itt, hiszen ő a mindennapokban a CSM Bukarest csapatát erősíti. Lászlónál van a labda, aztán Lisandro Juhoz passzol, most László visszakapja. Hát itt megint volt szerintem egy szabálytalan zárás, ezzel szemben a beálló megkapja, Osztázia befordul és belövi. Megmondom őszintén, szerintem most már egy zárást, egy szabálytalan zárást igazán elvehetnének, mert nagyon furcsa, hogy a védőink nem tudják megkerülni a beállót szabályos módon. Klüibernél van labda, aztán Simon bebújik, és Simon gólt lő, kiváló. Nem lehet tovább hagyni ezt, hogy a románok mindig 4-jel vezessenek. 3 gól a különbség a 39. perc közepén. Magyarország-Románia 19-22.
2: Bödebíró továbbra is melegít, más viszont nincs, aki melegítene, úgyhogy a papkucora csere az egyetlen továbbra is. Sajnos faluvégi tegnap is nem a szebbik vagy a jobbik arcát mutatta, reméljük, hogy azért lesz még majd neki is lehetősége gólt szerezni. Aki gólt szerez, ő nem más, mint Osztázep Lászlótól kapja a bejátszást. A második félidőben a harmadik, összességében a negyedik Osztáze gól, és most fogunk majd kapust cserélni. Klüber óriás belemenés, jó ide nagy mázlink van. Ez óriás belemenés volt Klüber részéről, ráadásul kisodródva. A tanástalanságot is érzem sajnos. Egy kicsit most, vagy nem is annyira kicsit a miénk játékán. Gyerünk lányok, hát jól nézett ki itt az első félidőben. Volt 3 gólos előnyünk is, most 4 gólos a hátrány. Vissza lehet ebből még jönni, van hátra 20 perc. Klüber, de kell, hogy valaki felnőjön Klüber mellé. Faluvégi nem meri bevinni a labdát. Simon, Kucora, ő sem viszi be. Klüber passzívnál, mindenki Klüberre vár. Kucora, valakinek kell segíteni, lányok! 2 passzunk maradt. Tóvízi elvégzi. Kucora kapja, Kucora fölmegy. Simon, nincs több passz. Gól! Simon! A kapu jobb oldalába, nagyon-nagyon meleg helyzetben. 20 perc van vissza, mínusz 3 a mi szempontunkból, de kellett ez a gól. Lisandro Jule, ő az egyik legfiatalabb, Grozav a helyére. László irányít, Grozav a bal átlövő, Rosu a jobb átlövő. Marad nálunk a 6-os falas védekezés, Osztáze jön ki a falból, aztán megy vissza. Rosu, László átcsúszik a jobb átlövő helyére. Grozav középen, most már lassan passzív lesz. Grozavnál a labda. Grozav, Klüber taszít egyet rajta, Grozav ellépi. Nagyon jó, nem hagyja. Elviszik a labdát a románok, ebből akár egy 2 perc is lehetett volna. A hazaiak azt reklamálják, hogy Klüber taszított egyet Grozavon, és ezért lépte. Hozzáteszem, nem alaptalanul, mi meg azt, hogy nem hagyta ott a román játékos a labdát, hanem vitte magával. Klüber le, Vámos be, jobbkezes, jobb átlövő, Vámos Petra most bent. Muszáj Klübernek pihennie. Ez teljesen egyértelmű. 42. perc, Kucora leteszi a szélre. Hársalvi! Gól! Hársalvi Júlia! Hát azt mondtam, hogy mint egy falat kenyér, úgy kellenek ezek a gólok. Ez a Hársalvi is, Hársalvi féle találat is így kellett most, mint egy falat kenyér. És most akkor egy jó védekezés. És nem szabad leszakítani, hagyjuk magunkat. hanem ott kell lenni a nyakukon, ott kell lenni, ott kell loholni. Grozáv, László, Grozáv középen, tovább teszi, Rasu kifelé sodródva, Mihály, most jó a magyar védekezés, László bejátszása, nem jó! Bödebíró Blanka Simóhoz teszi, 42 perc eltelik a meccsből. Hát nem tudom, meg kellene állni, vagy végigvinni. Majd a lányok tudják, kucora, végig kellett vinni! A második kucora gól, és egyre jövünk vissza!
3: És nagyon-nagyon fontos, hogy bízik a szövetségi kapitány kucora csengében, mert nem ez élete hétvégéje, ami a kézilabda pályafutását illeti, de megvan a második gólja a mérkőzésen, lélektanilag az egyik legfontosabb pillanatban. Visszajöttünk egy gólra, és időt is kér emiatt Mihály Ovidiu. Teljesen egyértelmű, hogy miért, nem olyan rég még 4 volt a különbség 23-19-nél, most már 23-22, vagyis szerintem el lehet mondani, hogy alapvetően jól sikerült Golovin Vladimir időkérése. Marosán György is így gondolja?
4: Így gondolom, sikerült visszajönni a mérkőzésbe, sőt a lélektanát meg is változtattuk szerintem a mérkőzésnek, még hogyha ugye az eredményállás az még mindig kedvezőtlen számunkra, mert a románok vezetnek egyel, de újra azt a ritmust éreztem a játékban az elmúlt percekben, mint az első fél idő első felében, hogy megérkezünk a román kapu elé agresszíven, és abból két passz után befejezzünk. Simon Petr gyönyörűen osztotta le a mellette balát lövőben játszó csapattársa irányába a labdát, és abból egy 2-1-es szituációt befejeztek. Kucora csenge formajavulására szükség lesz, most jót tehet neki ez a gól, még hogyha nem is a távoli zónából szerezte, de ugye ő 7 lövés, 2 gólnál tart, ő neki, ha sikerül előrelépnie, Kluiber Ketri megtartja ezt a jó lövő formáját, hiszen ő a legeredményesebb játékosunk 9 góla, akkor meg tudjuk fordítani ezt a meccset.
3: Reméljük, hogy így lesz, most viszont mehet majd tovább a román támadás, végét ért az időkérésük, de már azért támadnak egy ideje. Én azt gondolom, hogy lassan egy passzív jelzés is segíthetné őket abban, mondjuk mellé vagy fölé lőjenek egy labdát, vagy éppen eladják azt. Meglátjuk, Osztáze végzi el a szabaddobás Grozávhoz passzol, aki Rosuval játszik össze, majd László kapja meg, Grozávnál van megint Rosunál jobb oldalon, László bal oldalt megkapja balátlövőben, visszarakja középre Grozávnak, Grozáv majdnem ellépi, aztán kipördül a kezéből a labda, de mondjuk inkább úgy, hogy kiváló magyar védekezés. Papniki, valamint Vámos Petra zártak össze kiválóan, és ők készítették hibára a román játékos. Grozáv kapja meg megint, és most beraknál beállóba, de jó a magyar védekezés! Vámos ért vissza kiválóan, és ütött el a labdát. Jöhetünk megint előre, Kucora jött be a pályára Pap helyére. Kucora meg is kapja a labdát, majdnem eladja, de nem. Kilövi a jobb oldalra a labdát, Simon, onnan pedig kell a befejezés! És meg is van a befejezés! A gólszerző Faluvégi Dorottya. Na, ez nagyon-nagyon fontos volt neki is, meg a válogatottnak is. 23-nál érjük utol a románokat. Magyarország-Románia 17 perccel a mérkőzés vége előtt, 23-23.
2: És hát azért mondtam, Faluvégiben ott van a képesség, nagyon jó az a bal kéz. Hosszú sérülés után jön vissza, úgyhogy persze várható volt, hogy nem fogja azért a kedvét szegni teljes egészében az az egy kihagyott zicser. Grozáv, Rosu, László, hát még hogyha sikerülne, nem sikerül Lászlót megállítani. Az első gólja Krisztina Lászlónak, összességében az 5. a meccsen. Gyorsan válaszolunk Simon a gyors középkezdésből. Bravo Petra, nagyon-nagyon fontos gól volt ez is. 45. perc már, ami nem jó hír, hogy a kispad szélén már ott kuporog, alig várja sajnos, hogy újra pályára lépjen Krina Pintea. Na de most inkább foglalkozunk azokkal, akik bent vannak, például Rosuval. Ő irányít most, Grozáv a balátlövő, jön Szerefi Csánu a szélről, Grozáv, bejátszás, beállóba, Böde, Bíró, Blanka, de hiába véd. Osztályzó zicserét a kapu bal oldalából kiszedi, de hiába teszi mindezt, mert belülvédekezés miatt 7 méterest ítélnek a román csapat javára. László még nem hibázott hetest. Böde bíró Blanka pedig hoz egy labdát a pályára, mert hogy egy vaxfolt van, és azt felszedi. Egy újítást bevezettek az LHF-nél, hogy kitalálta ki, valószínűleg olyan valaki, aki életében nem kézilabdázott. A pálya 4 sarkába elhelyeztek 4 labdát, hogyha elmenne a meccslabda messzire, gyorsan mehessen tovább a játék. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók hogy vannak ezzel, hogy mennyi kézilabdát fogtak a kezükbe. Nos, egy kézilabda az be van vaxolva nagyon-nagyon. A szimpla, üres labdák pedig nem szeretik a kézilabdázók ezeket a labdákat használni. Mi meg nem szeretjük, amikor Krisztina László áll oda egy hetes lőni, mert ezt is belőtte a bal alsóba. Vezet Románia, negyed órával a vége előtt. Tóvízi helyére jön Juhász. Marosán György ugye többször mondta, hogy minden, ami az olimpia előtt van, az felkészülés az olimpiára. Na és ez tényleg egy felkészülési torna olyan tekintetben, nagyon jól látszik, Vámos közbelövésével közben egyenlítünk, hogy Patika mérlegen méri a játék perceket Golovin, a kapitány is ugye negyed óránként cserél például falban. Na, most egy jó védekezés, Pinta szerencsére csak védekezésben benn. László mutatja, hogy milyen figura jön majd. Osztázia kilép a falból, Grozáv a balát lövő helyén. Ezt valahogy ki kellene most védekezni. Rosu, Grozáv! Hát, az a helyzet, hogy szabad dobást ítélnek a románok javára, akik amúgy eladták a labdát egy gyenge bejátszással a beállós irányába, de a két spanyol azt mutatta, hogy szabad dobás befelé. László, Juhász mellett, tovább teszi le a szélre! Gól! Hát, és még a legrosszabb üzletet kötjük ezzel. Rosu egyrészt betörésből gólt szerez, a második félidőben az elsőt, másrészt pedig Vámos kap egy sárga lapot, ha még csak azt kapott volna. Mivel gyakorló edző, ezért egy gyors kérdés. Gyuri, ilyenkor a kispadon nem robbansz föl, amikor azt látod, hogy nálad ez már a negyedik kiállítás, a túloldalon meg összesen van egy?
4: De amiatt is fölrobbanok, de leginkább amiatt, amikor a védőm nem lép a támadó felé, és így tudott kialakulni ez a kétperces büntetés, és vitatkozni nem lehet vele, védő felelősség, hogy engedte a támadót érkezni felé, és ő állva fogadta.
3: Na de akkor ember hátrányból kell gólt lőni, ez most kötelező feladat. Kluiber visszatért a pályára a kisebb pihenő után, reméljük, hogy ez neki is jót fog tenni, bár ő egyelőre kiválóan teljesít. Simon cselez most, aztán Kucorához passzol, Kucora mellől lefut a Kluiber Katrin, de közben szerencsére van egy kétperces büntetés. Megálltam egy pillanatra, elnézést, ez azért volt, mert a játékvezetők megállították az órát, de nem tudtuk, hogy pontosan mi fog következni. Végül kiderült, hogy Krina Pintának kell elhagyni a két percre a játékot. Hát Kornél, hogyha most ennyire bevált ez, amit mondtál, hogy egy darab kiállítás van a románoknál, rögtön megkapták a másikat, akkor remélem, hogy fogsz még ilyet és ilyen ezekhez hasonlókat mondani. Lényeg a lényeg, hogy most 6-6-ban támadunk, tehát továbbra is üres kapuval, illetve 6-5-ben természetesen, mert a románoktól van egy kiállítás. Simon passzol Kucorához. Simon aztán Kluibert játsza meg, és Kluibert pedig eladja. Nem jó a plassza Kucora felé, aztán mintha ellépték volna a románok. Ezzel szemben rosulő könnyű gólt, úgyhogy megint kettő a különbség. 27-25-re vezet Románia, Rosunak pedig megvan a 6. gólja a mérkőzésen. Hú, ez nem jött jókor. Simon kapja meg középen a labdát, Kluiberhez passzol. Aztán Simon most visszakapja, Kucorával játszik össze, megint Simonnál van, be lehetne nyomni beállóba, nem, hanem azért nem lehet, mert Simonnál szemben jó a védekezés Rosutól. Simon megint megkapja, most Kluiber, kijömegy a labda a jobb szélre, nem tud ezzel beugrani, sajnos falu végi. Simon megkapja középen, beadná beállóba, Juhász felé, ami nem jó, a kapus üres kapura, és sajnos megvan. A román kapuban Kurmentek, az első gólja a mérkőzésen, 3-mal vezet Románia. Érik Golovin Vladimir 3. időkérése, ő is oda ballag az időkérő gombhoz, ebben a pillanatban pedig megnyomja. Hát jött most egy kiállítás nekünk, jött egy a románoknak, de ebből úgy látszik, hogy mi jövünk ki a lehető legrosszabbul. Megint csak Marosán Györgyhöz fordulunk, hogy lehet, hogy ennyire hektikus a magyar támadójáték mérkőzésen belül?
4: Ez egy kulcs perc volt, kulcs két perc, tehát létszámfölényben, hiszen azért a kapus lehozott a hátra, a 6-5-ben támadtunk, ilyen technikai hibákat nem szabad vétenni egy ilyen éles mérkőzésen, ahol egy-egy labda is dönthet. Hogy ez minek köszönhető, természetesen lehet Kluiber Katrin esetében oxigénhiány is, hiszen azért ő komoly terhelést kapott a mai meccsen, és a tegnapi meccsen is Albert Anna hiányában, abban a pozícióban egyedül balkezesként szerepel. De természetesen ez azért nem jelent mentséget, ezeket a létszámfölényeket helyzetikben játszani, nem pedig technikai hibát kell követni, és ezáltal 2 üres kapus volt kaptunk.
2: Viszont azért még mindig ott tartunk, hogy van bőséggel idő, úgyhogy bármennyire is kezdi megmutatni azt az arcát ez a legendás helyszín, hogy miért is nem szerettünk idejárni, vagy szeretünk idejárni. azért a hátralévő 12 és fél percben bőven-bőven lehet itt még kereskedni, meg van innen még visszaút. Simon Kluiber eltűnik az egyik román a falban. Juhász ellenítélnek, megint üres a kapunk, megint kapunk egy üres kapus gólt. Hát ez így nagyon nehéz lesz. Osztáze és az ötödik gólja, ebből négy a második félidőben. És letelt a kiállításunk, úgyhogy most már van kapusunk. Üres kapura kaptunk négy gólt. Ráadásul egyet az időkérés után. Kluiber, nagyon megálltunk most támadójátékot nézve. Kucora gólt kell szerezni a 49. percben. Kucora kis hián eladja a labdát. A két bukaresti játszott volna össze, Kucora és Faluvégi. Faluvégi is majdnem eladja, aztán Kluiber megmenti. Kucora, bravo csenge, jól van, betörésből. Ez a harmadik Kucora csenge gól. Ebből a második jön a második félidőben. Egyel több már Kucora neve mellett, mint tegnap. Amit vagy akitől én nagyon hiányolom a gólokat, meg a jó játékot, ő maga Vámos Petra, de ugye most nincs benne a pályán. Bödebíró Blankától is kellenének a védések a kapuból. Nagyon régen nem volt már. De hát most mikor, ha nem most? Itt a hajrában. 11 perc van hátra. Hárommal vezet a román csapat. Csak szabad dobás. Megállt egy pillanatra bennem az ütő. Nem véletlenül halkultam el. Pintea jött Osztáze helyére. Nem tudom, hogy melyikkel járunk jobban vagy rosszabbul. Juhász és Pappot Pinteával, ők legalább mondjuk súlycsoportban kezdenek közelíteni egymáshoz, és jobban föl tudják venni a versenyt. Grozav, László középről, bejátszás Pinteának, nem jó. Lehet menni, lehet menni, lehet menni. Kettő román játékos lemaradt, Kluiber átteszi a labdát, Simon, gyerünk Simi, gyerünk, gyerünk, gyáj, mekkora védés! Urmen! Az a bravúros védés, amit mi akartunk Bödebírótól. A Skurmentől jön, kiszedi a bal felsőből. 10 perc van hátra a meccsből, 3 oda.
3: Ez pedig a tizedik védése volt Kurmennek, hát ő is nagyon belejött ebbe a játékba, sajnos. Valóban kereken 10 perc, 29-26 Romániának. Lászlónál van most középen a labda, Grozávhoz passzol balra. Grozáv teljesen passzív, talán őt kellene hagyni lőni. Kimegy a labda a jobb szélre, ami nem pontos Rosutól, emiatt azzal Szeraficiánu nem tud beugrani. De a labda marad náluk, hiszen volt tőlünk egy szabálytalanság. Grozáv kapja meg, megint ő viszi a keresztet Rosu elé. Rosu kipasszolja a bal oldalra, teljesen üles a bal szélen Szőke, a befejezés pedig jó. Bödebíró beleér, de sajnos az ő térdéről bepattan a labda. Megint négyjel vezet Románia. 9,5 perc van hátra. Kucoránál van a labda, aki Kluiberrel játszik, össze visszakapja, most már Simon kapja meg. Simon visszapasszolja Kucorának, és Kucora inkább azt mutatja, hogy álljanak meg. És érdekes húzás a szövetségi kapitánytól, mert Kluiber hagyja el a játékteret, az ő helyén pedig Vámos Petra a folytatásban. És szerintem átszűrődik a rádió készülékeken keresztül is az, hogy milyen jó a hangulat itt Romániában. Az eredménynek, illetve az állásnak nem örülünk, de a hangulat az kiváló. Kucora passzol Vámoshoz, nem él a labda a jobb szélre, ami nem pontos, és ezzel nem tud beugrani Faluvégi Dorottya. Annyi szerencsénk van, hogy a lábához nem ért a labda, így az marad nálunk. Kucora passzol Simon, Simon átveri a védőjét, az pedig nem lehet más, mint egy 7 méteres, és szerintem Lisandrojúnak járna akár egy 2 perc is, végül ezt megúszza, annak ellenére is, hogy a lövő kézre nyúlt, rögtön jöhet vissza a pályára, Kluiber Katrin, és meglöveti a 10. gólját a mérkőzésen. Kluiber 7 méteresből tehát, nagyon-nagyon fontos megint, és érkezik a pályára Dianas Csuka a román kapuba. Reméljük, hogy ő sem tud majd túljárni Kluiber Katrinnak az eszén. Hát innentől kezdve most már nem nagyon kaphatunk gólt, az a lényeg igazából, hogy az összes támadásunkból be kell találni, és 1-2 gól maximum, amit még kaphatunk. Kluibernél van a labda, tehát Kluiber első lövőt sem, másodikra pedig belövi a kapunak a jobb alsó sarkába. Parád és 7 méteres elvégzés, és ez volt neki a 10. gólja a mérkőzésen. László mutatja be már a figurát a román támadásnál, ezután Grozávhoz passzol, majd Szőkét is bevonják a játékba, aztán Grozáv kap megint labdát egy hát mögötti passz után, Grozáv most középen, László bal oldalt, Rosu pedig jobb oldalt, nem akarnak egyelőre elfáradni a román hölgyek, úgy tűnik. Ott van a labda most középen Lászlónál, Rosuhoz passzol, Szerafice Ánú kapja meg a jobb szélen, megint nem tud beugrani, László középen a beállót keresi, szerencsére nem tudja megtalálni. Rozab felugrik, lő, és a felső létről lejön a labdája, a kipattanó viszont a legmagasabbé, Pina Pintáé, megint 4 gól a különbség, 31-27 Romániának, és kevesebb, mint 8 perc van hátra a mérkőzésből.
2: Tóvizi végezte el a középkezdést, Vámos, Simon. Hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kevés az idő, nagyon-nagyon fogy az idő, egy huszáros hajrá kellene. Kucora, Vámos érkezett ugye Klujber helyére, a jobb átlövő helyére, Simon, Hársfalvihoz, Urment egy nagyon fontos védéssel. A fontos pillanatokban jönnek a hibák, és ezekért a hibákért lehet, könnyen lehet, hogy nagyon nagy árat fizetünk. Van-e még visszaút, Marosán György?
4: Csak úgy van visszaút, hogyha kapus teljesítményben javulunk, hiszen most óriási különbség van a két kapus között, és ebből tud erőt meríteni mentálisan a román válogatott. Nehéz lesz, 7 perc, 4 van közt, extra teljesítményekre van szükség.
2: Na jöjjenek azok az extrák akkor. Grozáv és Böde bírótól megvan az első védés. Na, Simon, Grozáv kíséri visszafelé, Vámos, egy hosszú keresztlabda Kucorához. Kucora megpróbálna Pinta mellett bemenni, csak szabad dobást kap. 54. perc a mérkőzésen. Böde bíró lejön, 7-6 elleni játékra állunk át. Az üres kapuk okozták az üres kapus gólok a vesztünket. Hát, ha ezekkel az üres kapus szituációkkal tudunk most visszajönni az élők közé. Kucora, Hársalmi, gyere Julcsi! Urment kirúgja, a kipattanó a miénk! Juhász! Böde bíró le, Kucora be, újra neki lehet futni. 6 perc, mínusz 4 a mi szempontunkból. Tegnap a románok mindösszesen 4 gólt szereztek a második félidőben. Ma rengeteget! Hát Vámos óriásit kapott, egy 7 Péterest kapunk, de hát mivel Vámos óriásit kapott Grozávtól, én azért nem tiltakoztam volna, ha valami kis plusz ítélet is megjelenik a játékvezetőknél. Vámost még mindig úgy kell összevakarni a földről. Nincs plusz ítélet, tehát 2 perces kiállítás nem lesz. Vámos most már szerencsére talpon.
3: Ezért volt nagyon fontos, hogy Vámos Petra felálljon, mert ugye olyan nem volt progresszív büntetés, esetleg lent marad, akkor 3 támadásig nem térhetett volna vissza a pályára.
2: Vámos viszont itt van, és akkor Dumanska, őt, az ő nevét skandálják most. Klujber, fontos hetes ez, Klujber Katrin, egy lövőcsel, és a jobb alsóban a labda. Az a helyzet, hogy ahogyan tegnap, ma sem nőtt fel igazán Klujber mellé támadásban senki. Tehát Klujbernél ez a 11. gól, ha jól számolom, és így lesz 31-28, és van hátra 5,5 perc. Kell egy jó védekezés, nincs mese, ha az ég a földdel összeér is, most kellene egy nagyon jó védekezés. László, Rosu középen bent, Vámost figyelmeztetik, mert hogy cibálja Krina Pintát. Hát persze, hiszen máskülönben nem tudja megtartani. László bemutatja a figurát az irányító. Szőke jön be a szélről, Lisandroyu. László közbelül a bal alsóba, és ez a 7. gólja Krisztina Lászlónak. Kellene a gyors válasz. Gyors válasz viszont nincs. Maradt 5 percünk mínusz 4-nél. Kapus le. Juhász pillanatokon belül bedeeladjuk a labdát, úgyhogy alig, hanem a baj nagy, és nem kicsi.
3: Hát ezt ennél szebben nehéz lett volna megfogalmazni, így van. Lisandroyu már el is végezte az oldal bedobást. 32-28-ra vezet Románia, 4,5 perccel a mérkőzés vége előtt. Hát amiről eddig csak találgattunk, az most már egészen biztossá vált, több gólt nem szabad kapni. Lászlónál van a labda középen, vele szembe Tóvizi most jól védekezik, kiválóan állítja meg a románok egyik legjobbját a mai napon. Lisandroyunál van a labda, aztán Rosu kapja meg a jobb oldalon, megint Lisandroyu a beállót fogja keresni, Lászlóhoz passzol inkább, Rosu lepattintja, kipördül a kezéből, hát ezt nálunk engedték volna tovább, itt viszont lefújják, jöhet egy szabad dobással Románia, és elcsendesült az egész csarnok, ezt mindenki jól hallhatja, csak mögöttünk a szurkolók kérik számon a játékvezetőket, hogy ez miért csak egy szimpla szabad dobás volt. Lisandroyunál van a labda középen most, Lászlóhoz passzol, Aztán László megérkezik mindjárt középre, szerintem Pintát fogja keresni, végül Lisandro jut keresi, és egy újabb védésbe, de Bíró Blankától, a jobb oldalon pedig fut a szélsőnk, Faluvégi, de kiválóan lép ki a kapuból, a román kapus Kurment. Hát nem szívesen mondjuk ki, de hát tényleg, talán most ért véget a mérkőzés magyar szemüvegen keresztül. Nagyon-nagyon halovány esély még van arra, hogy kiegyenlítsünk és döntetlen legyen a vége, de ennél többen már nem igazán bízhatunk. És hát a kulcs az Kurment, Bianca Kurment a román kapuban, akinek már gólja is van, és egyre másra növeli a védési statisztikáit is. Rosunál van most középen a labda, aki megjátsza aztán jobb oldalt Lászlót, Lisandro kapja meg, lemegy a labda a balszére, Szőke, ő is belövi. Eldőlt minden, de még 3 perc hátra van a mérkőzésből, 5 gól Románia előnye. Hát igen, beszéltünk már arról, hogy mikor kaptunk itt tőlük legutóbb 2019-ben, de az egy igazi tétmeccs volt, ez meg csak félig tétmeccs, ha szabad így fogalmazzak, hiszen egy barátságos 4-es döntőn vagyunk itt, az Eurókupában óriási tét nincsen, de hát ezt is csak azért félve mondom ki, mert szerintem a világtörténelemben olyan magyar-román meccs még nem volt, amelynek ne lett volna tétje. Vámos megkapja, beugrik, és gólt lő, 4 gól a különbség, 3 percen belül vagyunk most már, jöhet egy újabb román akció.
2: 57 perc és 20 másodperc telt el a mérkőzésből. László jön. Elnézést, Rosu kapja a labdát. A vastaps pedig az ütemes taps a nézőtérről szűrődik be. A román támadásnál Rosu és László cserélnek helyet. Rosu az irányító helyén. Lisandro jut. Ez a fiatal román csapat, ahogy ugye jeleztük, egyre inkább érik össze és mutatja meg oroszlán körmeit. Bizony ezen a mai napon egyébként egyáltalán nem azt az arcukat mutatták, mint tegnap a dánok ellen, ahol Christensen is egyébként rengeteget tett azért, tehát összesen 4 gólra voltak képesek. Ma itt több mint 17 gól fordulás óta elemenést reklamál egy-két magyar szurkoló, helyette Pinte a harcol ki egy szabad dobást. A törlő kislány meg nehezen akar visszajönni, vagy bejönni a pályára, hogy töröljön egyet. És az a helyzet, hogy 58-08-nál Bödebíró Blanka szól oda egyet Pintának valamit. Alig ha a erdélyi magyar költészetről beszélgettek. Legalábbis az arckifejezésekből erre következtetek. Passzívnál a román támadás. Lisandrojúnak állnak össze 3-an. Lisandrojú jobbkezes játékos, keret egyik legfiatalabbja, Pinte a László készíti le, de aztán végül is László egy trükkös lövéssel Bödebíró Blanka ezt védi, jön át a meccs utolsó 2 perce, lehet faragni a különbségen, simon betörésből, igen, mintha most kerültek le volna a kövek a vállakról, amelyeket nem teljesen értek, hogy miért kerültek oda. 30-33, Luiber bejön a pályára, és egy zavaró védekezés, egy ilyen félig emberfogó, félig zavaró védekezés. Gyuri, említette te is, hogy elkezdtünk kapkodni, izgulni. Mi ennek az ilyenkor a lélektana, hogy amikor jó helyzetben vagy, részben nyerő helyzetben vagy, de mégis jönnek a kapkodó, izguló mozdulatok. Honnan, miért?
4: Igen, hát erre biztos, hogy a stáb és a stábnak azon része, aki a mentális felkészítésért felel, fogja keresni a választ. Erre most nagyon nehéz lenne innen a stúdióból bármit is mondjak. Itt, amiben én sejtem a választ, hogy azok a kulcsjátékosok, akik a legnagyobb felelősséggel bírnak a csapat összteljesítményét tekintve, az ő teljesítményük csökkent, süllyedt a mérkőzés közben, és az ő helyüket nem tudta átvenni más. Ugye, ahogy korábban említettem, Kluiber Katrinnek komoly terhelése volt ebben a 2 napban, ő már nem tudott olyan mértékben hozzátenni itt a második fél időben, illetve hát kapuból sem érkezett az a teljesítmény, ami a tegnapi mérkőzés folyamán, illetve a mai első fél időben.
2: Sajnos azt kell mondani, hogy már csak tudnék bármivel vitatkozni annak, vagy azzal, amit hallottam tőled, de semmivel sem. Másfél perc van hátra. Egyetlen feladat maradt, hogy lehessen egy kicsit kozmetikázni az eredményen, mert hogy 3-mal vezetnek a románok, a labda pedig náluk. László Kluibertát kijön, és egy időkérés után Mihála Ovidiu állította meg ugye a játékot, egy betörés, amiből belemenés. Hát most persze az 59. percben befújja a belemenést, ebből eddig 10-ből 10-szer 7-est adott egyébként a spanyol Spori, nem a játékvezetőkön múlott egyébként, gyorsan hozzáteszem, Ruiber Kisián eladja a labdát, jön a mérkőzés utolsó perce, Vámos betörésből. Márk, tudod értelmezni ezt, ami történt most?
3: Helypéteres helyet fújtak egy belemenést Vámossal szemben. Oldalt állt mellette László, eldobta magát, és ezt megették a spanyol játékvezetők, de hát tényleg nem róluk szólt ez. Sajnos ezt mi rontottuk el itt a második játék részben. Talpon az egész csarnok gyakorlatilag, és hát már Oléznak teljesen egyértelmű, ezt a meccset már megnyerte Románia. 40 másodperc van hátra a mérkőzésből, 33-30-ra vezetnek, és a labda is náluk van. Utolsó másodpercet a Nekula is visszatért a pályára, Szerepicsiánú próbálna befutni a jobb szélről, nem tud, jó a védekezés Kluibertől. Talán az lehet egy kis részcél itt a mérkőzés végén, hogy több gólt már ne kapjunk. Ez talán nem lesz, mert Nekulának mintha a lábához ért volna a labda, Kluiber ütötte rá a kezére, Golovin Vladimir számon kérje a bírókat, hogy miért nincsen már passzív, kérdés az jó, László berakja beállóba Pintel felé, Pintel pedig befordulna nem tud, vele szemben jó a védekezés, megállítják egy pillanatra az időt a játékvezetők, de csak azért, mert egy törlés fog még következni. Hát ez az utolsó 12 másodpercet végig játszhatja majd Románia, a kettes számú figurát mutatja be László, az irányítójuk, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. De hát eléggé rossz ízzel, hiszen ebben a mérkőzésben már magyar szemüvegen keresztül nincsen semmi. Pintel kezében van a labda, aki elvégzi a szabaddobást. Lászlóhoz passzol, egy kínaira próbálják meg feladni, és miénk lehet a labda, hiszen belépett a játékosuk. Talán még egy gólt lőhetünk. Kluiber kapja meg, Kluiber pedig lő, de ezt is védi a kapuban Kurment, úgyhogy ezzel eldől minden. Magyarország, Románia 30-33.
2: Keserédes zárás az Eurókupában, vereség a Sala Polivalentában, Magyarország, Románia 30-33. Jól kezdődött a magyar-román csata ezen a legendás helyszínen, ahol 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett a magyar női kézilabda válogatott, hiszen az összességében az első félidőben 7 gólt szerző Kluiber vezetésével gyorsan elléptünk 2-0-ra. Ezt követően a románok 2-3-nál fordítottak, de a magyar csapat újra magához ragadta a kezdeményezést, kiválóan kézilabdázott az első félidőben. Petrus, aki háromszor is eredményes volt, pont 3-mal vezettünk 10-7-nél. Behozta ekkor a pályára Mihály Ovidiu, a román kapitány Grina Pintát, illetve Krisztina László is elkezdte magabiztosan értékesíteni a hétpétereseket. Pinta a 4 gólt szerzett a szünetig, László 3-szor talált be, 16-16-os döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok. A második félidő rémálomszerűen kezdődött, hiszen kerekes gólja után ő egyébként a román csapatban játszik. 19-17-re vezetett keleti szomszédunk, és aztán 21-17-es hazai vezetésnél egy 1-5-ös rohanás a mi szempontunkból jelezte, hogy nagy lehet a baj. A második játék részben Osztáze is megtalálta a gólszerző kezét. Összességében a román beálló 5 góllal zárt, Krisztina László egészen pontosan 7-tel. De innen még volt visszatérés, mert a 23-23-nál faluvégi góljával a 44. percben egyenlített a magyar csapat. Ezt követően hiába kerültünk emberelőnybe, a kapusunkat lehozva, üres kapuval próbáltunk az előnyt magunkhoz édesgetni vagy visszaszerezni, de ez nem jött össze, 4 gólt is kaptunk, közte például Bianca Kurment, a román válogatott kapusa is betalált, és ez bizony megpecsételte a magyar csapat sorsát. Még egyszer a végeredmény, Bukarestből Magyarország, Románia 30-33, az EHF Eurókupa bronzérmese, a házigazda román válogatott, Magyarország pedig a 4. helyen végzett. Én Erdei Márk nevében is köszönöm a figyelmet, innen a helyszínről egyelőre ennyit, terveink szerint interjúkkal jelentkezünk majd még a későbbiekben, most viszont jön a folytatás Katona Lászlóval és Marosán Györggyel a budapesti stúdióból.
1: Köszönjük szépen Német Kornélnak, valamint Erdei Márknak. 4. hely magyar oldalról és román győzelem az Eurókupában. Marosán György, a nagy egészet tekintve a mai mérkőzést illetően mi a véleményed?
4: kétarcúak voltunk, hiszen az első fél idővel elégedettek lehettünk szerintem támadásban, ott is inkább az első kétharmadával az első fél időnek, az első idő végére már azért előjöttek a hibák, és nem sikerült abban a ritmusban játszunk, ami nekünk kényelmes. A második fél időben pedig a románok fölénkere kettek mentalitásban. Tehát ő ugye nagyon jól tűzbe hozta őket a védekezésük és a kapus teljesítményük. Kurment rendkívül extázisban védett, és mi pedig komoly hibákat vétettünk, és lélektanilag fontos pillanatokban, ha csak visszaemlékezünk arra a szituációra, amikor mindkét csapatból volt kiállított játékos, és ugye mi a kapus lehozatalunk miatt létszámfölényben támadtunk, és három labdát is eladtunk, amiből üres kapus gólt kaptunk. Ott egy olyan lélektani gödörbe kerültünk, amiből már a mérkőzés végéig nem is tudtunk kijönni, és hát a románok ezzel együtt pedig olyan fölénybe kerültek, amivel tudták uralni a mérkőzés érzelmeit.
1: 25-25-ig egyenlő volt az állás, de utána dobott négy gólt is egymás után a román válogatott. Ez a fordulópont?
4: Így van, ez volt.

0: tartozzon, hogy Albek Anna és Márton Gréta nem volt a magyar válogatottban, azért Bajnokok Ligája győztes Albek Anna komoly hiányzó ennek a válogatottnak, Kluiber Katrin egyedül volt ebben a pozícióban, és mivel két nap, két mérkőzés, ez ilyenkor hatványozottan megjelenik, ez a problematika, hogy csak egy pozícióban egy ember van. Itt ez ki is jött a második fél időben. Kluiber kiválóan kézilabdázott tegnap is, ma is az első fél időben. Megjött a fáradás, és nem tudta azt a színvonalat hozni, amit tőle elvárnak a válogatottban, hiszen a válogatottunk egyik líder személye.
1: Azért itt 5 hónap után játszott így ismét együtt a válogatott. Látsz valami megújulást, vagy újítást Golovin Vlagyimir szövetségkapitánytól?
0: Nem, itt a 7-6 játék az inkább a problémának szólt, tehát az egy ilyen utolsó szalmaszál, és abban sem látszódott az összeszokottság, ott káosz volt a két beálló között is, hogy hova pozícionálják magukat, tehát az továbbra sem jelenik meg dominánsan a 7-6 elleni játékunk, és hát most természetesen, hogyha új dolog nem megszokott, hogy a létszámfölényünket, a 6-5-öt ennyire rosszul játsszuk le, de taktikai újítást én nem véltem felfedezni. A 6-os falas védekezésben egyértelműen hisz a kapitány, ami Juhász Kata megjelenésével, ha már újdonság talán ennyi, hogy Juhász Katának én úgy veszem észre, hogy egyre nagyobb szerepet szán Golovin Vlagyimir, és ebben lehet majd egy előrelépésünk, mind védekezésben, mind pedig támadás tekintetében.
1: 33-30-ra nyert a román válogatott hazai pályán az Eurókupa bronzmérkőzésén. A fináléban majd Norvégia Dániával találkozik. Borítékolni lehetett, hogy majd valószínűleg ez lesz a döntő. Mire számítasz?
0: Norvégia győzelmére számítok mindig, bárkivel is játszik, még jó pár férfi kézilabda csapat ellen is az győzelmükre gondolnék, de ezzel ellentmond a Hollandiában rendezett Golden League mérkőzés, amit ugye nem is olyan régen, 2025-ben rendeztek, és ott megnyerte Dánia azt a meccset Norvégia ellen 29-26-ra, tehát mindenképpen óva intenék mindenkit attól, hogy egy legyintéssel elintézze ezt a meccset, és hogy sima Norvégia lesz, mert képesek a dánok elkapni őket. Ugye a dánok ezt a román válogatottat, amit ma láthattuk, hogy nem egy rossz csapat, tegnap nagyon magabiztosan verte 28-20-ra, és a második félben 4 gólt engedélyezett csak a románoknak a dán védekezés. Tehát, hogyha valaki megállíthatja ezt az egészen fantasztikus belső hármast Reistaddal, Brambuval, Rusfeldeilával, ez Kogranda jobb átlövő, és az már nem is belső három embert mondtam, hanem 4-et, és nem soroltam bele Nora Mörköt, akiknek a kapcsolata a beállókkal, Bratzettel, illetve Ingstaddal rendkívül jó és nagyon magas színvonalú, tehát ha valaki képes megállítani, akkor az a dán védelem és Christensen kapuban.
1: Hát a norvégok mindent megnyertek az elmúlt időszakban, amit lehet, tehát itt Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpiáról legyen szó. És itt a dánokkal kapcsolatban említetted ezt a kis kupát, amelyet, vagy Golden League sorozatot, amelyben sikerült diadalmaskodniuk, de mennyire érződik, és nem csak erre a két nemzetre gondolok, akár még a svédekre is, hogy azért még mindig azért az északi nemzeteknek a ereje az megjelenik, női és férfi vonalon is.
0: Abszolút dominálnak ezek a skandináv országok. Ezekben szokott még beleszólni ezekben a párharcokba a francia válogatott, hogy néha beékelődik, ugye, főleg női szinten, én úgy gondolom, legalábbis a norvégok, utána a franciák következnek, és utána jönnek csak a dánok, és a többiek, a svédek némi lemaradása, de a férfi kézlabdázásban is a franciák közelítik a dánokat, sokszor ott a dánok állnak a világ fölött.
1: Szóval a magyar válogatott 3 gólos vereség Románia ellen, és 16 órától jön majd a Norvégia-Dánia Eurókupa döntő. Természetesen figyeljük ezt a találkozót is, közvetítjük, és azért maradjunk még egy kicsit a kézilabdánál, hiszen majd a Füchse Berlin ellen játszik a Veszprém a klubvilágbajnokságon. Itt majd a csoport elsőség lehet leginkább a tét a berliniek ellen. A Veszprém egy mérkőzésen van túl a csoportban, az Al Ahly tegnap legyőzték, vagyis hát két nappal ezelőtt legyőzték 8 góllal, de most jön az igazi, és az első nagy megméretés?
0: Bizony, óriás.

0: rangadó, tehát hogy egy két héttel ezelőtt rendezték, ha jól emlékszem, szeptember 16-án a Berlin-Veszprém meccset, ugye a Bajnokok Ligája csoportkörében, akkor úgy fogalmaztam, hogy ezt a meccset Kölnben is el tudom képzelni, akár egy vagy elődöntőben, vagy döntőben. A világ öt legjobb csapata közül biztos, hogy ez a kettő benne van abban az ötben, és egymással összemérik erejüket. A Veszprémet kimagaslónak érzem ebben a szezonban a magyar mezőnyben egyértelműen, de akár a Bundesligán kívüli csapatokat, hogyha nézzük szintén, a kapuban Nielsen érkezésével kaptak egy olyan világsztárt és egy olyan teljesítményt, ami be tudja őket repíteni Kölnig, és akár a végső győzelemig is, illetve hát itt a klubvilágbajnokságon pedig, hogy újra klubvb-t nyerjen a Veszprém.
1: A mai meccsnek az is az egyik tétje, hogyha megnyeri a Veszprém ezt a mérkőzést, akkor valószínűleg döntős lesz. A Burgán elleni mérkőzés biztos, hogy behúzza majd azért a veszprémi csapat, de van már végeredmény, például a Pinheiros 37-22-re nyert a másik csoportban, tehát a brazil együttes legyőzte a marokkóit, és vezet a spanyol Barcelona az egyiptomi El Zamalek ellen 15-9-re a 24. percben. Járva neked erről a klub VB-ről, úgy unblock, mi a véleményed összességében? A nőknél nincs ilyen?
0: Nincs a nőknél, nincsen. Hát itt a férfi kézlabdázásban is igazából ne érezze magát rosszul egyik hallgató sem, aki a mondtál a Pinheiros végeredmény közlésekor hirtelen nem tudta a két csapatot hova elhelyezni. Ugye ez, de nagyon messze vannak ettől a szinttől, amit a Veszprém vagy a Füchse Berlin képvisel. A többi csapat egyértelmű, hogy itt három csapat az, aki kimagaslik, a Barcelona, Berlin és a Veszprém, és mögöttük az El Zamalek Egyiptomból még minőséget képvisel, illetve az Al Ahly, de a többiek, akár a Sydney, akár a Los Angeles, vagy a Montada, a Pinheiros, egy amatőr magyar csapathoz hasonlíthatóak.
1: 16 óra 45 perctől Füchse Berlin Veszprém mérkőzés a klubvilágbajnokságról, mi pedig majd 18 órától közvetítjük a Győr-Ferencváros férfi bajnoki találkozót, ugye itt ez egy, mondjuk azt, hogy egy kicsit megismételt mérkőzés szerűség, hiszen az előző találkozója a két csapatnak az már hetekkel ezelőtt volt, csak éppen a csarnok beázása miatt akkor ideje korán, de véget kellett vetni az összecsapásnak, most le fogják játszani, a minden igaz, 6 órától jövünk majd, illetve lesz még egy Ferencváros találkozó, jégkorunk, 15 óra 30 perctől jön majd a Ferencváros Salzburg találkozója az osztrák jégkorong ligából, 17 órától játszik majd a Fehérvár a Vorarlberg otthonában. Ez a menü, 22 óra 15 percig körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban, a pontos idő pedig kereken 15 óra.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorvezető Katona László, ahogy hallhatták korábban, a magyar női kézilabda válogatott kikapott az Eurókupa bronzmérkőzésén, így aztán nem sikerült a harmadik helyet megszerezni, Románia 33-30-ra győzött. Jöjjenek értékelések Bukarestből, elsőként a szövetségi kapitányt hallhatják, a riporter Erdei Márk.
2: Golovin Vladimir szövetségi kapitányán mellettem. Nem úgy sikerült ez a második fél idő, meg ez a második nap, ahogyan azt talán elvártuk tegnap. Mi jelentette a különbséget a románok számára?
3: Az első fél idő vége felé már ott igazából azt, amit elterveztünk, az nem működött. Nem így játszottunk, ahogy kellett volna. És annak köszönhető visszajött a meccsbe az román válogatott, akkor már döntetlenül zárt az első fél időbe. És az látszott, hogy amit megbeszéltünk az elején, a komoly védekezés, Zsófi nagyon jó védett mögötte, de amikor már nagyon messze vagyunk egymástól, és ott nagyon szélesen védekeztünk, akkor idéző zicserek alakultak ki, így tényleg nagyon nehéz. Meg a második fél idő az első 10 perc, ez meghatározta. Hiába helyzeteink is voltak, ott már nem sikerült, egy technikai hiba becsúszott, és abban 10 percben talán 4 gólos előnyt szereztek a románok. Utána jó utalértünk őket, de nagyon sok erőt kivett belőlünk, és az már a vége fele, meg egyszer mentek hárommal, de nem tudtunk már, nem volt ennyi ide, hogy utalérünk őket.
2: Mondhatjuk azt talán, hogy az nem kedvezett nekünk igazán, hogy visszalassultunk a románok szintjére, mert alapvetően, amikor gyorsan játszottunk, akkor sokkal jobban ment az egész.
3: Hát lassultunk egyértelműen, de így, ahogy más dolga is vannak, azért a töltött idő a pályán, az befolyásolta azért. Itt tényleg valaki többet játszott, mint a klubban szerintem, és meg másik, hogy két meccs egymás után, az biztos, hogy sokat kivet.
2: Ugye beszéltünk most a negatívumokról, picit a pozitívumokról is beszéljünk. Így a két nap tanulsága az mi lehet a válogatottra nézve?
3: Hát ez mindig az, hogy hol tartunk, hogy mit kell javítani. Hát feladatunk van bőven, az egyértelmű. Hát ebbéig van még két összetartásunk, és abban az időben kell ezeket a hibák, amik követődtünk a tegnap, még mó javítani.
2: Petrus Mirtilár már mellettem. Nagyon jól játszottál az első fél időben. Kezdjük talán ezzel, ne is azzal, hogy most vereség lett a vége. Tegnap ugye kevesebbet játszottál, ma azért talán többet, hogyha a játékperceket nézzük. Szereztél 3 gólt, és védekezésben is azért jól ment. De hogyan értékeled mondjuk most elsőre a saját teljesítményed?
4: Nyilván ilyenkor egyébként nehéz a saját teljesítményemre fókuszálni, mikor nem úgy sikerült a meccs, ahogy szerettük volna. Nyilván mindenki tudott volna többet belerakni, úgy, ahogy én is, szóval igazából így értékelném.
2: A második fél időben mentél gyakorlatilag minden, amikor már nem voltál fönt a pályán. Ez a legrosszabb gyakorlatilag, amikor végig kell nézd azt, hogy olvad le a csapat, és az előny az egyre másra a románoknál van?
4: Igen, de 60 percig tart egy meccs, szóval ugyanúgy azt hiszem 16-16 volt az első fél idő, szóval úgymond egy új mérkőzést kellett kezdeni. Vissza kell nézni és megnézni a hibákat.
2: Talán védekezésben a beálló elleni védekezés nem volt megfelelő, onnan kaptuk a legtöbb gólt, ha jól emlékszem. Azon hogy lehet javítani, mikor azért legyünk őszintén, egy Rina Pinte a típusú beálló, egy ekkora darab játékos, szabad ilyen csúnyán fogalmazni, azért őt nehéz megfogni, pláne, hogy nálunk nincsenek ilyen nagyobb növésű játékosok.
4: Nyilván ez egy ilyen extrém helyzet, mikor ilyen magas beállósokkal találkozunk. Készültünk, nyilván méretbeli különbségek az úgy nem segítette a mi helyzetünket. Legközelebb ki kell javítanunk ezeket.
2: Ugye most két vereség lett így a két nap mérlege, de alapvetően azért mégiscsak voltak pozitívumok, hogy a tényleg tegnap a norvégok ellen nézzük, akkor jó játszottatok teljesen. Ma is a románok ellen az első fél időben azért több jó periódus volt, ezekből lehet majd tanulni?
4: Igen, ott is kiemeltem az előbb, hogy ugyanúgy a sikerből és kisebb kudarcokból is lehet tanulni, most ezzel leszünk.
1: Petrus Mirtilárt hallották, előtte pedig Golovin Vladimir szövetségi kapitányt. Most pedig jöjjön a magyar válogatott egyik, talán legjobbja, góllövőinek legnagyobbik a Simon Petra, a riporter, Németh Kornél.
5: Nem egy hálás feladat, se kérdezni, se ilyenkor bármit is mondani. Vereség Románia ellen, nyilván azért ez nem a legnagyobb tétmeccs, vagy a legnagyobb téttel bíró meccs volt, de mégis azért egy presztízs csata, ami nagyon jól indult. 10 hétnél nyoma nem volt annak, ami a második félidő elején jött, hogy hirtelen görcsössé, kapkodóvá, idegessé váltok. Mi az, ami jól működött ott 10-7 környékén az első félidőben, és tudod-e, hogy mi változott a fordulás után?
6: Hú, hát nagyon nehéz megmondani, még össze-vissza vannak a gondolatom a fejembe a mérkőzésről.
5: Nagyjából jól foglaltam össze, hogy mik lehettek a kulcspontok?
6: Igen, egyértelműen kiemelni ma a beálló körüli védekezésünket, azt nem tudtuk megoldani egyik beállójukat sem. Több figurából is nagyon sok gólpaszt adtak nekik a lövők, nagyon sok hetes vagy gólt lőttek. Szóval szerintem az mindenképp hagy kijöttni való maga után, valamint a védekezés nem volt elég kemény, és amint elmondtam az M4-nek is, hogy 30 lőtt góllal lehet meccset nyerni, de 33 kapottal nem igazán. És ezt nem a kapusokra értem, mert szerintem nagyon jó munkát végeztek, nagyon jól védtek mind a ketten, hanem a védekezésünkre értem, ami lehetne sokkal feszesebb, erősebb, és tényleg sokkal agresszívabb. Szóval úgy gondolom, hogy majd vissza kell nézni a mérkőzés és tanulni kell belőle. Nyilván nem volt egy tétmes, de a románok ellen utálunk kikapni, ezt mindenki tudja, főleg Romániában. De szerintem az volt a baj, hogy őket belelelkesedni ebbe az egészbe, és őket elkapta ez a flow, amiben mi nem kerültünk bele. Volt egy időszak a második fél időben, amikor visszajöttünk. Akkor úgy gondolom, hogy volt rá esély, és tényleg visszajöttünk a mérkőzésbe.
5: De... Azok az üres kapus gólok sajnos megpecsételték ott a sorsot.
6: Hát az egyértelműen, és nagyon sajnálom, hogy ott az előnyben ott elment teljesen ez az egész, és szóval már annyira nem volt lehetőségünk visszajönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz mit mondani.
5: Összességében két meccs Norvégia ellen, az első most ugye a házigazdák ellen. Sok-sok pozitívummal, össze negatív dolgokkal is, több negatívum vagy a több pozitívum, mi az, amit elviszel innen magaddal?
6: Szerintem az tegnapi napról a sok pozitívumot vinném, a mai napról pedig azokat a negatívumokat, amiket ki kell javítani, és én személy szerint egy örök győztes vagyok, szóval utálok kikapni mint bármilyen mérkőzésen, szóval nekem ez a hétvége, ez most hát nagyon, nagyon nehéz nyilván feldolgozni két vereséget, inkább a másodikat, mert a norvégokhoz nyilván közel akartunk lenni, de azért azt egy kicsit még tudjuk, hogy erőfölényben vannak, de ezt meg kellett volna nyernünk.
1: Nem sikerült azonban a győzelem, hiszen Románia 33-30-ra győzött a magyar válogatott ellen az Eurókupa bronzmérkőzésén. 16 órától jön majd a döntő, Norvégia, Dánia ellen mérkőzik. A klubvilágbajnokságon a félidőben Barcelona El Zamalek 20-12, ugyanebben a csoportban Montada Pinheiros 22-37, és majd a magyaros csoportban a Füksze Berlin ellen játszik a Veszprém 16 óra 45 perctől este, 7-től pedig jön az Al Ahly Burgán mérkőzés. A Veszprém, ha győzni tud, akkor a klub VB döntőjébe jut. A labdarúgás világában, vagyis a Nemzetek Ligájában, de a D-divízióban egy mérkőzés már elkezdődött, mégpedig a Litvánia-Azerbajdzsán találkozó 1-1 találkozó állása, a mérkőzés állása a 15. percben járva. A pontos idő pedig 15 óra 16 perc, egy kis zene, utána pedig jönnek a friss hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kikapott Romániától, negyedik az Eurokupában női kézilabda válogatottunk. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratont Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmes lett a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében Spanyolországban. A Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Hó Borzalán összeállítású kvartett a franciák mögött a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia utolsó fordulójában, így a hetedik helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így a 25. lett. Nem sikerült elődöntőbe jutni a Marozsán Fábiánnak a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán. A világranglista 59. helyén álló magyar játékos ugyanis a mai negyeddöntőben 7-6-6-4-re kikapott a nála 48 helyel hátrébb rangsorolt francia Kylian Jacquet-től.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től. Ezt is Szolnokon közölte a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 kis motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén, az Etna hamu kibocsátása miatt. Mai félig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a catániai légiközlekedésben.
0: Közlekedés.
1: Hídjavítás miatt csak egy sáv járható az M0-as déli szektorán, a Ráckevei Dunahídon, az M1-es felé vezető oldalon. A 23-as kilométernél lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű. Napközben is derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 15 óra 28 perc, a műsorvezető Katona László. Az elkövetkező percekben majd jégkorong mérkőzésről hallhatnak közvetítést, hiszen a Ferencváros csapata a Salzburg ellen játszik a Tüskecsarnokban, osztrák bajnokiról van szó. 17 órától majd a Fehérvár a Vorarlberg ellen mérkőzik. De majd 16 órától jön az Eurókupa döntője, női kézilabda, Norvégia-Dánia, és este 6-tól pedig majd a Győr-Ferencváros mérkőzésről hallhatnak közvetítést. Férfi kézilabda bajnokiról van szó. De most akkor egy kicsit a jeges sportok szerelmeseinek is kedvezzünk. Jégkorong irány a Tüskecsarnok, ahol a Ferencváros tehát az Salzburg ellen mérkőzik. A találkozó kommentátora Virányi Zsolt.
2: Köszönöm szépen a szót, Laci, és köszöntöm a hallgatókat innen a budapesti Tüskecsarnokból, ahol az a furcsa helyzet adódott, hogy két mérkőzés után 50%-os a Ferencváros, a Salzburg pedig minden négy meccsét elvesztette itt az osztrák bázisú bajnokság első négy fordulójában, amire nagyon ritkán volt példa, illetve egyáltalán ilyen nem történik meg túl gyakran, mondjuk 10 évente egyszer az Salzburg, az más kérdés, hogy szeptember végéhez közeledve nagy jelentősége nincs, ha csak a két csapat ha összehasonlítjuk a 14 fős ligában, akkor akár a Fehérvár, akár a Ferencváros költségvetése egyébként 5-6-szor kevesebb, mint a Salzburgé, úgy szokták mondani a szakértők, hogy az osztrák csapat, ha gondol egyet szezon közben sérülések miatt, akkor a szabályos keretek között egy sor kanadai játékost, vagy honosított kanadait, vagy éppen jó játékos, minőségi hokist hozhat, hiszen a bajnokok ligájában is érdekel szokott lenni a Salzburg. A Ferencvárosnak ez a második szezonja itt az osztrák bajnokságban, és a tavalyi újonc évet nagyon jól kezdte, és tulajdonképpen jól is hozta volna le, ha nem lett volna a Hidrofehérvár AB 19-ben a négy meccs, amiből ugye alig szerzett pontot, és az utolsó március elsői mérkőzésen is, amikor a legjobb 10-be kerülésért ment a csata az első 6-14 fős bajnokságban, most is az alapszakasz végén egyből a 8-ba jut, a 7-dik, a 8-dik, a 9-dik és a 10-dik helyért pedig még csatáznak a csapatok, és ezt ugye épp, hogy megcsitta a Fehérvár, és bejutott egészen az elődöntőbe, ott a későbbi győztes Grácz búcsúztatta egy sima 4-0-al, az Salzburg nem jutott be, a legjobb 8 közel Ferencváros jön ide a első 10-be az első szezonja végén, és tényleg ezt elsősorban a magyar derbin, a magyar csapat elleni meccsen rontotta el. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, most már ott vannak a kezdőtösök, még talán a kapusokat kell tisztázni. Nagy Kristóf pénteken gól nélkül lehozta itt a Tüskében a Milánó, az Unions Milánó elleni mérkőzés. Az utolsó percben két üres kapit gól, egy gólt követően így lett 3-0-es ferencvárosi siker. Szilvi Viktor ugye sportvezetőként Fehérvárról most a Milánóba költözött, és aztán a kezdést követően a ferencvárosi Tőkön Vándorral a korom, pedig a saját harmadik elődelében most a semleges harmadban is elvesztik, akkor a Magyarországon visszaütik a még kapit elődelében, Nagy Kristóf bele a buttal, és így segíti a védőket, hogy talán ki tudják majd hozni az zöld-fehér vezes játékosokat valami, és aztán időközben egy kapaskodás, miközben a támadás építését figyelem, még a kapu is elmozdult, és ezért szól a síp, illetve játék megszakítás miatt majd bedobással folytatódik a mérkőzés, és ha jól látom, akkor a csapatkapitány Mario Huber, az osztrák kapitány 6-osa az, aki ott kapit összecsapatot, hogy egyik Ferencvárosi kapott el a mozdulót, meg Kristóf a Ferencvárosi kapujában, majd mondom, hogy a Tolvánen 2-2-es közül kikezd, nem láttam, akkor kikert a 30-es számú, így van a Salzburg kapujában, ő is osztrák válogatott. Egy lövés kipattan, ami kapusunkról, Nagy Kristófról megvan az első lövés, onnan a palánk mellől jobb oldalról eresztették meg Auerék, és a Ninhuis a kanadai sor egy lövés, ezt a saját játékosuk Auer bokája blokkolja, így hát a hátra kerül a kapu mögé, és onnan most a ferencvárosiak kihozhatják, ha ki tudják a saját harmadukból, remekül agresszívan letámadnak Schneiderék, ő az első sor 35 éves, a rutinos a rókája, egy csel, még egy csel, de nincs lövés. Tinit, ami fényjátékosunkat megleckésztette egy kicsit, meg mindig az osztrákok ütőjén a korong, és aztán jön a szerelés, és akkor talán most már Tammela, a másik finn, a gól felelős is hozhatja előre a korongot be a kapu mögé, Tini vissza Tammelának, három osztrák a két ferencvárosi, ott az osztrák a kapu mögött, és aztán mi próbálunk meg lőni, de felszedik Mihalik ütőjét, így ebből nem lesz lövés. Itt a kék vonalnál Ortenszki, ez a lövés pedig felpattan a nézők közé, újabb játék megszakítás, és a hamar eltelt. 1 perc 24 másodperc után a második percben továbbra is gól nélkül döntetlen, de ez a bedobás a Salzburg kapuja előtt kikertelt a kapusuk. Nézzük, hogy hányadik sornál járnak így a második perc végéhez közeledve. Nem Portenszki és Hodobás a harmadik sor két bekje, mert ugye egy meccs közben cserélődnek a buli után, nem mi hozzuk el a korongot, hanem az osztrákok, akik már itt a palánk mellett a zsűrihez közel, bal oldalon, aztán nem tudják előre tenni, visszakerül, kikert jön ki a kapus, a kapu mögé összeszedi a bárdal, és aztán már ez viszont tilos felszabadítás lesz, egy lecsúszott passz, ami Thomas Raffl felé mehetett volna Böhm is, aki a negyedik sorból erre a meccsre előre jött a harmadik sorba, de hát nem tudom hangsúlyozni, hogy itt a folyamatos cserék, és nem mindig azt jelenti, hogy sort cserélnek öt játékos, frissíteni kell 20-30-40 másodperceként. Most egyelőre beragad ez a sor, Thomas Raffl-ék, és figyeljük, hogy az osztrák kapu előtt a második percben, a bedobás után a korong sajnos megint az osztrákokhoz kerül, az Salzburgiak viszont pontatlanul passzolnak. Helyanko, egy új finn játékos teszi a korongot tovább, és itt próbál Kestil egy lövés, és ezt a lepkés kesztyűvel, nem, ezt a botossal védett, bizony kikert, nagyszerű volt a lövés innen a kék vonalról, amit megresztett Kestila. Van most már ferencvárosi próbálkozás is, akkor, amikor a harmadik perc is megkezdődik, és Schneider megint ott magánál tartja a korongot, most lehet majd cserélni Thomas Raffl, a legrutinosabb 40 éves játékos, 2011 óta az Salzburgot erősíti, egy év megszakítása alatt a AHL-ban a tengeren túli egyik NHL alatti bajnokságban próbálkozott, nem sok sikerrel. Ez most már a 11. szezonja. Közben cseréltek az osztrákok is, mi is Lindgren belövi a korongot, a ferencvárosi svéd játékos túlságosan, akkor a másik oldalon a jobbról balra átment a korcsolja, aztán illetve a korong, az most egy védés, méghozzá a kapura lövés követően Salzburg kapos a kickert, ott Mamuttal, és aztán az előre tett korongot az osztrákok összeszedik a mi kapunk mögött. Robertson, ott a kék vonalra egy lövés lehet, Minhuis, megint a kanadai soruk, ezt a lövést saját játékostársát találja el az Salzburgi bal oldalról, a palánk mellől, nem kellett a védőknek mást tenni az ellentámadásból, Schleckmann jön a jobb oldalon, aztán ott most Galajda a negyedik sor, fonákkal tett vissza a lövésre, Portenszki a kék vonalról majdnem kicsúszik, pontatlan volt a korong átvétel, pedig jól csinálta Galajda is, de tulajdonképpen Schleckmann is, a lövés maradt el Portenszki részéről a kék vonalról, kár érte, cserélhet a Ferencváros, ugye itt az első harmadban, ahogy majd a harmadik utolsó játékrészben is, nem ellentétes oldalon a cserepadok, hanem könnyebben lehet cserélni, ezzel most jelnek a csapatok, az Salzburgiak beszorítanak, egy lövés, egy nagyszerű védés a Botossal, méghozzá ott Nagy Kristóf a ferencváros kapusa az ellentámadásból, Sije, az első ferencváros sor egyik új játékosa, a center, megforgatja az Salzburgiakat bal oldalon a palánk mellől, és aztán felszedik az ütőjét, a korong is elcsúszik, és visszakerül, azt nézem, visszakerül bedobás, oda a Salzburg kapuja előterébe. Cserélhet mindkét csapat, érdemes azt is elmondani, hogy a két egymás elleni mérlegük, vagy a két csapat egymás elleni mérlege milyen. Az előző szezonban például volt egy 5-1-es a Salzburgi győzelem tavaly december végén, de januárban itt a Tüskében egy nagyszerű 4-2-es siker, 3-2 után kapus lehozatal követően az utolsó percekben, másodpercekben lőtte a negyedik gólt a Ferencváros csapat, amely kicsit átalakult erre a szezonra, és a fiatal együttestől azért most nem lesz könnyű mondjuk a 10-be kerülni, onnan pedig esetleg a legjobb 8 közé. Most a kék vonalról eresztett lövés, és ez adta mellkassán Bengtsson lövése. Szép volt a kék vonalról, de kikertek, ez nem volt gondot. Összeszedi a korongot magabiztosan, mert így középre ment, ezért is tudott a mellkasával tulajdonképpen magabiztosan hárítani. Időközben egy kiállítást is összeszednek az osztrákok, és ez nekünk mindenképpen jó lesz, mert így ember előnyben folytathatjuk a mérkőzést, és ha minden igaz, akkor a 44-es számú játékosuk, azaz Galipo, egy szintén új Salzburgi, jött néhány játékos, 6-7, és a több kanadai is van, Bester Szabányából érkezett a 29 éves védő kiállítása, ez azt jelenti, hogy ember előnyben a Ferencváros, őt a 4 ellen a rálőtt korong kipattan, kikert, és most nincs ismétlés, össze kell szedni síjének, de kicsúszik a korong a kék vonalon túlra, és most egészen a saját harmadáig visszakorcsolyázik a koronggal. 0-0-es mérkőzés állása az 5. percben itt a Tüskecsarnokban. Galipo kiállítását ki kellene használni. Egy lövésig eljutottunk, Sije beviszi a korongot, van Bengtsson, ott van Savoy is az első sor, és most aztán az 5-4 elleni játékban jó lenne nem elveszíteni a korongot. És egyelőre megvan. Ott van Sije, Dávid, Laskabi, Savoy, a jobb oldalon, a palánk mellett Savoy. És a belőtt korong második fölé megy. Ott volt, kérem szépen, még Laskabi Ferenc is, és megpróbálta Tammela is, de egyelőre felállt védekezés ellen, 5-4 elleni játékban van lehetőség lőni, talán kék vonalról Benson megteszi, bent zavarnak a kapu előtt, nincs lövés, aztán leteszi Siye, és ott a gól, megvan a Siye gól passzát, értékesítő vagy passzát, góra váltja, méghozzá mint egy 4-5 méterről, inkább 4 méterről, bal oldalról a Ferencváros játékosa, méghozzá az egyik finni játékos Helianko, Rasmus Helianko góljával felvarta a rövid felsőbe az ember előny, azt mondja, hogy 58 másodpercet kellett várni az ember előny szituációból, nagyjából egy perc sem telt el, amikor Siye, ahogy ott bent jól felállt a Ferencváros a négy védekező Salzburgival szemben, és Helianko pedig, ahogy mondom, a rövid felsőbe felvarta a korongot. Siye passzát követően mindketten új játékosok, és most az ember előnyű szituációban a speciális egység góra váltotta rögtön az első ember előnyét. Ez roppant fontos, ez óriási lehetőség, és mentálisan is sokat jelent. Tehát a Tüskecsarnokban itt vasárnap délután a Salzburgiak 4 vereség után biztos, hogy nem arra készültek, hogy az 5. vereséget is begyűjtik, mert azért már-már edző buktató ténye lehetne. Meg kell becsülni ezt az emberelőnyös gólt 1-0-nál, akkor, amikor ugye most már 5-5 ellen folytathatják, az Salzburgiak beviszik a mi harmadunk, majd a mi kapunk előterébe, Schneider sajnos lőhet, felpattan a korong, és így majd bedobás mehet a mi kapunk előterében, de ez jó arra, hogy rendezzük a sorokat. Az egyik ferencvárosi ütőjéről, talán épp Lindgren ütőjéről pattant fel, aztán oda a hálóra, védő hálóra, és Nagy Kristóf, a Ferencváros kapusa már is szuggerálhatja, hogy a bedobás után mondjuk ne Schneider, vagy ne pedig a másik nagyon veszélyes, gólerős játékos Nisznerhez kerüljön. Nisner nem tudta elhozni a korongot, mi kiütni tudjuk, nincs tilos felszabadítás. Egy pillanatra, hoppá, most mit mutatnak ki kiállítást? Mihaliknál, mert hogy Mihalik robogott előre az osztrák védővel, ahogy így felszabadítottuk a korong kilövéssel a mi kapunk előterét, és sajnos egy botalakasztást ott elkövetett Mihalik András. Kár érte, fölösleges, és hát teljesen indokolatlan, hiszen az ellenfél kapuja előterében voltunk éppen egy ellenakciónál, buta 2 perces kiállítás, persze melyik nem az, de ez nem indokolta semmi. Nagy kár érte, hiszen épp hogy csak ember előnybe kerülünk, amikor, illetve épp nem ember előnybe kerülünk, hanem ember hátrányba, de épp hogy csak megszereztük a vezetést ember előnyből, és ahelyett, hogy most könnyen tudnánk tartani, Mihalik kiállítása itt a 6. percben azt jelenti, hogy ki kell védekezni. Jól van, kiütöttük a bedobást követően, melyik oda Lindgren. Egy újabb speciális egység, Siye itt is a jégen van, Kesztila is, aztán Menzel és Lindgren a két védő, ugye 4 ferencvárosi, szemben 5 Salzburgi. Már ott vannak jobb oldalon a palánk mellett, de csak beteszik a kapu mögé, ezt talán ki tudja, hogy Siye ütni, vagy Lindgren. Egyelőre most azért ott 3 Salzburgi a két ferencvárosival szemben, és valószínűleg, hogy a létszám fölény kiűzni fog, de teszik a kék vonalra Poissonnak. Egy új igazolás, Nienhuis, egy másik kanadai szépen kijátsszák, és a rövid felső próbálta meg eltalálni Mario Huber, de ment Nagy Kristóf, és ahogy a vállával ment erre a lövésre, el is mozdult a kapu, ezért most újabb bedobás és újabb játék megszakítás, akkor most már vagy másodszor kell ebben az első 6 percben megigazítani, de lényeg az, hogy Nagy Kristóf továbbra is magabiztos a Milánó elleni 3-0-ás meccset, azért gól nélkül lehozta, a válogatott keretben is benne volt, de lemaradt végül, és nem került be az utazó csapatba, az elit VB-re motiválhatja azt, hogy idén is lesz elit VB, oda be szeretne kerülni nyilván a válogatottal. A bedobás követően az Salzburgiak most a balra a jobb oldalra teszik a korongot, és megint felállnak a 4 ferencvárosival szemben. Kalin, ő is kanadai védő, és nem lát semmit belőle, nagy, ismételhetnek, Schneiderék, meg mindig megúsztuk, egy újabb lövés, és ez mellé. Méghozzá ott a palánkról, ahogy hallották, pattan vissza Schneider és Nisner. Kalinjuk itt, ők hárman a kék vonalnál adogatnak bent. Van egy ördög fiókájuk ott, Auer, de jó lenne, ha nem tudna bele piszkálni, mert nagyon zavar a Lindgren. Auerrel szemben nagy csata. Aztán a jobb oldalon csak jégelik, most lövés, gól! 1-1. Nagyon okosan talán Schneider volt az, aki addig tartotta a korongot magánál, amíg szépen behúzta. Aztán az is lehet, hogy Nisner volt, akit én Schneidernek mondtam, úgy is van a 70-es számú Nisner, ő is szakállas, ő is a rutinos játékos, mind a ketten a 6. szezonjukat töltik, ez mint egy 4 méterről ment Nagy Kristóf kapujába, a 7. percben 1-1, tehát gyors gólváltás, mondhatjuk, hiszen egy emberelőnyös szituációt értékesítenek ők, és egyet mi. Így most 1-1-nél a szó a stúdió, hiszen az osztrák jégkorongbajnokságon 7 perc után 1-1-re áll a Ferencváros Salzburg mérkőzés. Katona László.
1: Virányi Zsoltnak köszönjük szépen, természetesen majd megyünk vissza a Tüske csarnokba. A labdarúgó nemzetek ligája D divíziójában a kettes csoportban 42. percben járnak a csapatok, Litvánia-Azerbajdzsán 1-1, ugyanebben a csoportban majd a gibraltári válogatott Andorrával mérkőzik. A B divízióban Ausztria-Koszovó és Izrael-Írország mérkőzéseket rendeznek, no meg az A ligából is lesznek találkozók, Dánia-Wales, Szerbia-Hollandia, Németország-Görögország és Norvégia-Portugália. De hát hallhatták, hogy a magyar válogatott a női kézilabda csapat az Eurókupában 33-30-as vereséget szenvedett Románia ellen, így a negyedik helyen zárt Romániáé. A bronzérem 16 órától jön majd a Norvégia-Dánia döntő. Németh Kornél kollégánk a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével beszélt.
3: Hálinger Katalin velem szemben, nem egy hálás feladat egy vesztes mérkőzés után se megszólalni, se kérdezni. Két ellentétes félidő volt itt a románok ellen. Mi az, ami jó volt az első félidőben, és mi romlott el, de nagyon a másodikra?
4: Jó lett volna, ha hagysz még egy kis időt megemésztenem, mert azért még dühös vagyok, megmondom őszintén. Nem tudom, egyszerűen olyan periódusokat produkálunk, mintha egy teljesen kezdő ifjú csapat lennénk, és nyilván meg fogom kérdezni a szövetségkapitány, hogy mivel látja ezt, meg a mentál coachot is, hiszen azt az infót kaptam, hogy nagyon-nagyon jó a csapat, és nagyon jól motiváltak vagyunk, hát mi más kellene, nagyon motiváció, hogy Bukarestben játszunk a románok ellen. De hát ami a jó viszont, hogy van javítási lehetőség az Európa-bajnokságon, ha minden jól megy, úgyhogy remélem, hogy ezt a revansot tudunk venni majd azért a vereségért. Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki az a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna kettőt, már ahol tartottunk tavaly. És hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy a válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszassanak.
5: Köszönöm szépen!
1: Pálinger Katalint hallották, a magyar válogatott 3 gólos vereséget szenvedett Romániától. Hamarosan, ahogy említettem, jön majd a Norvégia-Dánia döntő. Azonban most ismét jégkorong, Tüskecsarnok, Ferencváros, Salzburg, Virányi Zsolt.
2: A 9. perc roppant fontos lesz, mert 2-es emberelőnybe került a Ferencváros, 1-1 a mérkőzés állás. Az 5. perc végén szereztük meg emberelőnyből a vezetést, aztán jött Mihalik András fölösleges kiállítás, és abból meg Misner eredményes volt és egyenlített. Most Gallipo, a másik kanadai, aki ott van a büntetőpadon, ez azt jelenti, hogy 2-es emberelőnybe kerül a Ferencváros, mert hogy már előnyben játszott előbb is, és ezt fokozta. Azt nézem, hogy ki volt az, aki Vukovics kiállítása után Gallipo is ment a büntetőpadra, méghozzá azért, mert ott egy kiugró játékossal szemben ott a lakasztás szabálytalanság volt. Igazából a gólhelyzetben még az is felmerült bennem, hogy itt egy büntető is következhetne, de nézzük majd, hogy mi lesz az ítélet, mert még egyelőre videóznak. Igen, ezt nézzük meg a játékvezetők, ugye négy játékvezetőből két vonalbíró és két vezető bíró van, ők videózzák meg azt, hogy most ezért büntető következik-e, vagy sem. Kesztila volt az, aki egyébként, még amikor a Ferencváros játékosainak az ütőjén volt a korong, de ugye amíg az ellenfél nem ér hozzá, addig még mehet a kiállítás ellenére is tovább a játék, szóval Kesztila megpróbálta belülni a helyzetet, de ott Vigidat már kikert, így aztán érvénybe lépett a kiállítás, és akkor majd most a videózás után egész pontosan azt nézzük meg, hogy Kestila, tehát Kestila, hogy az a lövés az bent volt-e vagy sem, én innen azt láttam, hogy nem gól, most a videózás után is ez a ítélet. Ez meg azt jelenti, hogy akkor nem változik semmi. Tehát gáncsolásért még egy 2 perces kiállítás, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig, 1 perc 17 másodpercig kettős emberölőnyben vagyunk sajnos. Az ellenfél harmadából a bulit követően a koron visszakerül a Ferencváros kapujához. Nagy Kristóf elől indul már is Benson, a svéd védő, aztán jön Sie, az elsősorunk a jégen. Ebből már egyszer sikerült eredményes lenni. 5-3 elleni játék. Ez óriási lehetőség, hogy góra váltsuk még egy szűk percig. Benson, Lindgren, ők passzolnak közel, mint egy olyan 6-8 méter az ellenfél kapujától, a megpattanó korong az egyik Salzburgi korcsolyájáról, balról jobb oldalra, és valahol rövid, a felsőbe becsorog! Lindgren! 2-1 a Ferencvárosnak, nem tartott sokáig, talán 20-25 másodpercig, amíg megszületik az újabb ferencvárosi gól. Ez szép volt, ez nagyszerű volt, mert hogy a rövid felsőbe, de nem Lindgren volt, hanem egész pontosan Savoy Carter, aki jobb oldalról felhúzta a rövidbe, és ott kicker nem tudott már a vállával hárítani. Ez a 2-1 pedig azt jelenti, hogy egyelőre 3 gól nagyon gyorsan a mérkőzésen, kevesebb mint 9 perc alatt, és mind a 3 gól ember előnyből született. Most tehát azt nézem, hogy van-e újabb videózás, nincs, csak annyi van, hogy most ugye egy ember visszajön, és marad Gallipo a kispadon, pontosan mondom kispadon, hanem a büntető padon, mert hogy azt úgy hívják, és még mindig ember előnyben játszunk, tehát itt a 9. percben 2-1 a Ferencváros, Salzburg, osztrák jégkorong bajnoki, mert hogy Savoy Carter, aki szintén egy új játékos a Ferencvárosnak, betaláltott egy jó paszt követően, de 5-3 elleni játékban ez tulajdonképpen kötelező volt, és nagyon bosszantó szokott lenni, amikor egy csapat ezt nem érti, és főleg persze, ha a mieink nem tudják ezt góra váltani. Támiláék, most az 4-5 elleni játékban, Fonákkal passz, de ott épp nincs Ferencvárosi, a balról jobbra tett korongért, de azért mennek ketten is, mégiscsak ember előnyben a Ferencváros, Laskavi Ferenc megkaphatná, aki második szezonját tölt itt a Ferencvárosnál, Újpestről érkezett, mi alig elmutatom egy Debrecenből, és mind a ketten még a 25-ös Elit VB-n ott voltak, aztán a 26-os Elit VB-re már egy sem jutott el. Lindgren passza Tamilának, bent vagyunk a Salzburg kapu előterében, amikor kicket kiüti határozottan, az másképp is, hogy Lindgren még ezt össze tudja szedni, keresi a csapattársát, Rönni a jobb oldalon, a palánk mellett, aztán a kapu mögött, akkor most megint itt a jobb oldalon, innen lehetne a rövid felsőben feltenni, még 29 másodperc előnyben Lindgren, jól blokkolnak, ott Vipokló felé, és ezzel persze csak a lövést tudták megakadályozni, ami veszélyes lehetett volna. Lindgren és Rönni passza, bent Laskavi is ott egy lövése, Rönni a jobb oldalon, középre Laskavi elől felszedik a ütővel a korongot, egy távoli lövés, ezt meg kikert fogja, mert hogy átkerül a túloldalra, oda a magyarok finn légiósához, Tammelához, aki balról, mint egy 8 méterről nagy erővel zúdít, lő, és a korong az kickerben köt ki, akinek mondható, hogy rengeteg dolga van, hiszen éppen csak elkezdődött a mérkőzés, már 3 gól volt, 2-1-re vezet a Ferencváros, mind a 3 gól ember előnyből született, a második ferencvárosi gól 2-s ember előnyből 5-3 elleni játékot követően volt eredményes, Savoy Carter bedobás, és a bedobásnál Sie a Ferencváros részéről, még van 8 másodperc az emberről, hogy egy lövésig jó lenne eljutni, talán megpróbálja Savoy Carter, és ez a lövés felpattan,

Brooks NHL játékosról még semmit nem mondtam, de nem is volt olyan túlságosan veszélyes. Most Fonáka visszateszik a semleges harmadból a mi kapunk mögé, 2-1-es ferencvárosi vezetésnél, amikor kihozzuk, Laskavi a jobb oldalon. Egy gyönyörű passz Mihaliknak, Laskavit ott lebontják, de így szabálytalanság, nem mutat kiállítást egyik játékvezető sem, mert tovább a játék. Nagyot kapott Laskavi, de kemény fából faragták. Aztán most már ott egy verekedés, lehet, hogy az előzőnek szól ez. Ebből még páros kiállítás lehet, pont a ferencvárosi cserepadnál, a kispadnál egy zászburgi játékos és egy ferencvárosi férfiasan, de majdnem biztos vagyok benne, hogy két perces kiállítást érően kezdett el verekedni. Hát feszült parás hangulatú mérkőzés egyelőre, és Laskavi az, aki előbb kapott egy nagyon kemény bodycheket itt a palánknál, pont a zsűrinél, és ezt körlesztette, és most ő az, aki megy is, 2 perces kiállítása, reméljük, hogy ezzel megúszza Laskavi, tulajdonképpen jól tette, amit tett, de hiszen nem szabad hagyni magát, és a 77-es számú osztrák játékos az, aki szintén 2 perces kiállítást kap a páros kiállításnál, Brooks, hát a 30 éves 45 NHL meccset megjárt játékos, aki Münchenből, a német ligából, a délből érkezett ide, 30 évesen, most nem jól mutatkozik be, mert ahogy mondtam, olyan nagy említésre méltó lövése, passza, csele nem volt, aztán most az első, amit meg lehet róla jegyezni, hogy a mérkőzés 11. percében páros kiállítás, Laskavi és Brooks a bedobás követően, a ferencvárosiak viszik előre a korongot, a betett korong a kapu mögé, de ott az osztrákok azért összeszedik Hörl, és most már csak a jobb oldalon vissza a ferencváros kapunak előterébe, Ortenszky, aki Svájcból érkezett vissza a magyar csapathoz, a Ferencvároshoz, aztán most a passza nem a legtökéletesebb nagy csata a korongért, Schleckmann próbálta megszerezni, de Raffl ügyesebb volt, aztán az ő belőtt korongja a kapu mögé, a két ferencváros, jól van gyerekek, megszerezték a ferencvárosiak a korongot, aztán Fonákkal Schleckmann visszateszi, az egyik vezetőbírót egy kis zavart okozott, de Ortenszky most már úgy passzol, hogy kényelmesen megnézheti, hogy kinek, 2-1-es vezetésnél járunk a 12. percben az első harmadban és a mérkőzésen, amikor mind az 5 ferencvárosi a kapuja előterében, illetve 4 még mögötte volt, és most indulhat Hel Jankó, aki már szerzett egy gólt, Savoa és Helyenkú, ugye a két gólunk szerzője. A másik oldalon Nisner volt eredményes. Egy-egy után szereztük meg kettős emberölönyből az újabb gólt. A kapu mögött szerelnek az Salzburgiak, és aztán az indítás ezután lecsorog, és már is ebben a nagy adókapukban rohanhatunk vissza. Horváth Milán, a válogatott játékos, Elit VB-n megjárt, de az ő passza sem volt tökéletes. Nem túl magas színvonal, most a játék, inkább indulatból is játszanak, és azt nézem, hogy ott Helyenkú beletette ugyan a ütőjét a korong útjába, de így is a Salzburghoz került. Most egyelőre ott jégelik hátul. Az indítás Nisznernek nem pontos. Horváth Milán és az, aki Tammela csatáznak a korongért, és aztán tilos felszabadítás eredménye egy újabb játék megszakítás. Itt az osztrák bajnokságban, amikor elmondhatom, hogy még nagyon az elején tartunk, és ahogy említettem, volt egy 4-2-es januári győzelem, az akkor még a bajnokságban újonszak számító Ferencváros győzelme itt a tüskében a Salzburg ellen, aztán a Salzburg sem jutott tovább a legjobb 4 közé, vagy akár a döntőben, amit megszokhattak a Salzburg szurkolói. Most egyelőre ez a 4 vereség után 2-1-es vereség rá most is a Salzburg, de hát ez a mérkőzés még messze nem dőlt el. Ember előnyömből gólok, a semleges harmadban Poisson, miközben Brooks még mindig a kispadon, meg a mi játékosunk Laskavi is a páros kiállítás miatt, ugye ilyenkor nincs 4-4 elleni játék, hanem ugyanúgy 5-5 ellen folytatják a csapatok a jégen. Poisson, a kanadai centerük, beletett a Fonákkal az ütőjét a korongba, de ez nem volt pontos, így a ferencvárosi védők már indíthatják akár ott elől Tinit is. Nem találják őt meg, viszont a korong megtalálja az Salzburgiak ütőjét, és most ők építkezhetnek nálunk. Ortenszky, Hadobás a két válogatott védő, ők hátul, Savoa is ott van a jégen, a gólszerző, és Tammela is, miközben egy újabb tilos felszabadítás folyamatosan elmondható, miközben most visszajön Laskavi és Brooks, tehát a 45 NHL mérkőzésen szereplő Brooks, vissza, meg Laskavi is, de sok, nagyon sok a pontatlan átadás, kifejezetten pontatlanul játszik a Salzburg, ennek mi örülünk. Jó magam, még ilyen gyenge formában lévő Salzburgot nem láttam az elmúlt 2-3 évben, a régebbről nem is beszélve. Na, figyeljük, most akkor a tüskecsarnokban a bedobás ott van a Salzburgi kapu előterében, 2-1-re a Ferencváros vezet. Nagy kérdés, hogy eljut-e a korong síjétől. Labda itt egyelőre nincs, labda majd a ferencvárosiaknál este 6-tól a kézilabda bajnokságban.

0: volt a Győri mérkőzésen, ott ugye beázott az első meccsen a csarnok, és azért kellett újabb időpontot keresni. Most a semleges harmadban jönnek előre az országok a jobb oldalon, a palánk mellett, nagyon nehezen hozzák előre a korongot, és szerencsére nem is tudnak pontosan passzolni. Nincs meg az összjáték, és olyan esetleges a Salzburgi játéka. Ez most a Ferencvárosnak kedvez, Laskavi a pályán, és itt most egy kereskedelmi szünet következik, ami majdnem egy perc. Ez viszont arra jó még, hogy elmondjam, hogy a Milánó ellen Sije szerezte az első gólt pénteken, Kestila és Helyenko két újabb ferencvárosi gól szerzője üres kapuban. A 20. percben a mérkőzés utolsó percében fél perc alatt jött a két gólunk, és így lett 3-0. A Milánó egyébként, mely újonc ebben az osztrák bajnokságban, és az olasz csapattal, Szélik Viktor sportvezető, mondhatnám a csapatával, tehát minden esetben a milánóiak úgy kezdték a bajnokságot, hogy ezt még ők se hitték el, 3-ból 3 győzelem. És ekkor jött a ferencvárosi 3-0-ás péntek esti siker, ami a Fradit, illetve a Jugionától itt a tüskében 5-3-ra kikapott, és ami fontos, hogy a Milánót, mondtam, legyőzte. Szerdán például majd a Linz csapatát fogadja, itt 6:30 a tüskecsarnokban. A reklámot követően folytatódik a játék, a Ferencváros 2-1-re vezet, járunk a 14. percben a mérkőzésen, Poisson a kanadai a palánk mellett megszerezte a korongot, aztán egy másik kanadai, ott Brooks is, akit előbb ugye kiállítottak, Huber, az osztrák, olasz származású osztrák, a csapatkapitány is várja a korongot, de nem ő kapja meg, 3 Ferencváros a kapu mögött, ezt képest az Salzburgiak megszerzik, Huber lemegy saját maga a korongért a palánk mellett, a kék vonalra visszateszi Robertsonnak, aki cipeli egy kicsit, aztán most Fonákról tenyeresre korcsolyázik, cselezget, lő és elkapja, Nagy Kristóf kipatta, megfogja másodszor is. Jól van, Robertson cseles volt, ez egy nagyon erős sora a Salzburgnak, csak formában lendüljenek, ne itt lendüljenek, hiszen nagyon hosszú a bajnokság az alapszakasszal, és nehéz megmondani, hogy mi a jó taktika, hiszen szeptemberben elkezdődik, és aztán ez tart bizonyott következő év első két hónapjában, aztán utána jön majd a kinek milyen rájátszás, hogy ha valaki az első hatba bekerül, az ugye szerencsés, mert úgy kerül a legjobb nyolcba, hogy egy kicsit pihenhet, de hát ez nem szerencse, hanem sok győzelem kell hozzá. 15. perc, Ferencváros, Salzburg, 2-1, stúdió.
1: Természetesen majd kapcsolunk még a jégkorong mérkőzésre is, de hamarosan elkezdődik a női kézilabda Eurókupa döntője, a Norvégia-Dánia találkozó, így aztán Bukarest és Budapest most körkapcsolásban, de egymásnak adja a szót. A kézilabda mérkőzésen a két kommentátor Németh Kornél és Erdei Márk.
2: 10 másodperc múlva kezdődik az EHF Eurókupa döntője, a hölgyeknél természetesen, ahogy Katona László is említette, Norvégia, Dánia, vagyis egy északi skandináv rangadó, igazából ez egy csemege a kézilabda szerelmeseinek. Mind a két csapat gyakorlatilag a legjobb keretével érkezett erre a kis mini tornára, felkészülési tornára, úgyhogy szerintem egy jó mérkőzésre van kilátás, és hát ugye tudjuk jól, hogy a norvégok úgy jutottak el ide ebbe a döntőbe, hogy az elődöntőben minket győztek le 4 góllal 27-23-ra, ahol nagyon jól játszott a magyar csapat végig, viszont sajnos a norvégoknál bejött az, hogy náluk azért rendkívül sok kiváló játékos szerepel a keretben. A dánok viszont egy sokkal nyögvenyelősebb meccset játszottak a románokkal, ugyan 8-al nyertek a végén, de a félidőben csak 1-jel vezettek, és a második félidei nagy román leolvadás kellett igazán nekik ahhoz, hogy be tudjanak jutni a döntőbe, hiszen a második félidő azon a bizonyos dán-román meccsen egy nagyon gólszegény 11-4-es részeredményt hozott, így pedig kiderült, hogy Norvégia ellenfele majd a kevesebbet pihenő Dánia lesz. Nagy kérdés, hogy ez a kevesebbet pihenés kis szó összetétel vajon fog-e számítani ezen a mérkőzésen, az viszont egészen biztos, hogy az első támadás a norvégokére. Ezt teszi tovább a labdát Breistől, aztán Nora Mörk is megkapja, vagyis a legjobb sorban men a norvégoktól, és egy óriási védés Anna Christensentől, attól az Anna Christensentől, aki kiválóan védett tegnap, a románok ellen 60%-kal zárt, nem elhallás, 60%, és ehhez ő neki be kellett mutatnia 15 darab védést. Neki is volt köszönhető tehát, hogy a román válogatott, vagyis a hazai együttes tegnap a második játékrészben mindösszesen 4-szer volt eredményes. Közben eltelt az első perc, egyelőre gól nélkül, Norvégia-Dánia a női kézilabda Eurókupa döntőjében 0-0. Virányi Zsolt, Tüskecsarnok.
0: Az osztrák jégkorong bajnoki meccsen már kevesebb, mint 5 perc van hátra az első 20-ból, az első harmadból, amikor Schleckmann ott már becselezte magát az ellenfél harmadából, de aztán csak elveszítettük a korongot, Schleckmann lemegy cserélni, Ortenszki és Hadobás hátul összejátszik a mi kapunk előterében, ez így, piros felszabadítás, sajnos nem ért hozzá már senki, egy jó indítást szerettünk volna, de lecsúszott, ez így marad. Szabada 2-1-es Ferencvárosi előny. Nagyon gyorsan ott az 5., 7. és a 9. percben születtek a gólok. Az 5. perc végén szereztük meg a vezetést. Emberelőnyből a 7. percben Wissner egyenlített, szintén emberelőnyből, és aztán Szavoy a 9. percben 5-3 elleni 2-es emberelőnyt fejezett be góllal. Ez nagyon kellett, nagyon jó volt. Heljanko szerezte az első gólt a rövid felsőbe. Szavoy a másik oldalról, nem a balról, hanem jobb oldalról, őt szintén a felsőbe, és a kapus kikert nem tudott hárítani. Bedobás a ferencvárosi kapu előterében 4 perc 38 másodperccel a harmad vége előtt. Jó lenne, ha el tudnánk hozni, de sajnos Brooks a Denicsat megért hokis hozta el, aki eddig nem villogott, ne is villogjon. Lövés, és ezt meg blokkolják még hozzá. Ott talán Huber korcsolját találták el a kapu előterében, nagy hűsófot zavarta, és most csak kiütni, próbáljuk meg a korongot, hogy cserélni mehessen a Ferencváros, és jöjjenek a friss emberek, az Salzburgiak meg teszik vissza Robertson, ott van Huber, ott van Poison. Ez a nagyon erős sor kanadaiakkal, de egyelőre lövésig nem jutnak, jó lenne Fonánkat kipiszkálni, Horváth Milán, most már ott a cserét követően Bengtssonnál elveszítjük a korongot, Nagy Kristóf jön, és aztán egy takarítás is, hogy Horváth Milánék rendet tesznek, hogy nehogy már zavart okozza Nagy Kristófnak, valamelyik Salzburgi oda ütne esetleg a kapus botjára, hiszen a korong már ott alatta volt, a keze alatt. A lényeg az, hogy marad a 2-1 a Ferencváros javára, de mi kapunk előterében lesz a bedobás, kézilabda.
3: 2 perc 42 másodperc után születik a mérkőzés első gólja. Brátszett találatával Norvégia szerzi meg a vezetést. Nagyon kevés egyelőre a gól. Extra jól védekezik mindkét csapat, és így bizony a támadóknak nincs könnyű dolga. A helyi műsorközlő tapsra bíztatja a helyszínen maradt közönséget. Nem maradtak egyébként olyan túl sokan a magyar-román csata után. Ez az igazi ínyenc csata nem igazán hozta őket lázba. Elver a labdával, aztán most már Jürgensen, Anne Mettehansen. Elver megpróbálna betörni, nem nagyon van hely. Anne Mettehansen középen Reistad állítja meg, 3 perc 15 másodperc telik el. Ezt a dán támadást várjuk még meg, hát ha lesz belőle gól. Aztán megyünk vissza a tüskecsarnokba. Jürgensen passzívnál, a dánok egyelőre el se látnak a kapuig. Jürgensen leteszi a szélre, ott az ittszer, és jön a dán egyenlítés, méghozzá a gólszerző Rine Östergård Jensen. 3,5 perc után 1-1 tehát. Tüskecsarnok, jégkorong.
0: Maradt a 2-1, és kevesebb, mint 4 perc van hátra az első harmadból. Egy jó indítás, sajnos ott van Tomás Reffl, elhúzza belőli Fonákkal a kutyafáját. Akartam dicsérni a ferencvárosiakat, hiszen már ott egy ellentámadással próbálkozott a zöld-fehér csapat, amikor egy semleges harmadból beemelt korong rendkívül szépen a les határon, de nem volt les, és Tomás Reffl minden rutinja benne volt, hogy a levegőből levette a korongot, aztán kiugrott, elhúzta a kapus mellett Fonákkal a bal alsóba tette. Hát Nagy Kristóf most már nem, hogy nem lesz megint gól nélküli meccse, hanem ezen a meccsen kapott az első harmadban 2 gólt. Ez a 17. perc eseménye, és Tomás Reflről azért csak elmondom, hogy ez a 40 éves játékos, ugye egy legendás osztrák, aki 764 mérkőzésen 625 pontig jutott eddig a meccsig, és 290 gólt. Ez már a 291. nem akármilyen teljesítmény. 2010-ben Svédországból érkezett Salzburgba, és azóta egy év megszakítással mindig itt játszik. Egy szó mint 102-2, akkor, amikor még szűk 4 perc azért hátra van az első harmadból a Ferencváros Salzburg mérkőzésen, kézilabda.
2: Könnyen lehet, hogy nálunk is hamarosan 2-2 lesz, de egyelőre a norvégok vezetnek 2-1-re, és jöhet a dán zicser, meg is van, úgyhogy nálunk is 2-2 az állás. Heindal tud betalálni beállóból, a másik oldalon Brátszettnek, a norvégok beállójának van már 2 gólja, és most ebből a helyzetből megszületett a dánoktól is ez a gól, és már jöhetnek egy könnyű gólt a dánok, mert a norvégok eladták a labdát. Brátszett után megvan a második duplázó, Trine Östergård Jensen. És egyébként hallhatják itt mögöttünk a szurkolókat, inkább a dánokat buzdítják, hiszen a dán együttesben 2 olyan játékos is van, aki a mindennapokban a CSM Bukarest csapatát erősíti. Az egyikőjük Emma Fries, a másik pedig az általunk is jól ismert Anna Mettehansen, aki ugye nem olyan régen még győri mezben lépett pályára, és számolatlanul sok győzelmet aratott a BL-ben. Közben Brácet megkapja a harmadik labdáját, a Győr beállója befordul, és kilövi a kapunak a jobb alsó sarkát. Brácet 3-3, Norvégia, Dánia 3-3. Virányi Zsolt.
0: Újabb bedobás, és újból a ferencvárosi kapu előtt, nem olyan régen ugyan innen adtam tovább a szót Bukarest irányába, most 3-11-en az első harmad vége előtt, 2-2 a Ferencváros Salzburg mérkőzés. A bajnokságot pocsékul kezdő, Salzburg első győzelmére hajt. Kettő alkalommal a Ferencváros már vezetett Heljankó, most a mi kapunk előterében a Palánknál, ott Hadomás is nagy csatában a korongért, Brooks-szal szemben, aztán a korong átkerül balról jobb oldalra, Palánk mellé csúszik végig, és ki is jön a harmadunkból, a kapu előtéréből, és így a semleges harmadban már össze is szedheti valamelyik ferencvárosi játékos. Kesztila teszi meg, akit ott ellökött Robertson, de nincs szabálytalanság, ez benne van a játékban. Poisson, a kanadai, és Huber, az osztrák magas ember, szintén itt van most a jégen, és a kapuk előtérében védekeznek, majd korongot szereznek, és most próbálnak indítani is, 2,5 a vég előtt, 2-2-nél, előbb is mondhatni a semmiből, de a remek indítás és a még szebb passz, korongátvétel és az akció támadás, az ígyszer befejezése, utána ugye gólt szereztek az osztrákok, ne legyen ilyen a folytatásban. 2-20-al a elsőharmad vég előtt kezdtél a korongszerzése, indíthatja Mihalikot, 3 Salzburgi Mihalikot könnyedén lebontják, szabályosan, ami számunkra most nem kedvező, indulhatnak már Brooksék, aki fonákkal beemeli a kapu előterébe, Horváth Milán ráérkezik óriási bodycheckkel, ott Böhm, aki most feljebb játszik, mint a negyedik sor, és nagyon határozottan szeretne még előbbre kerülni, ez viszont így, ez a fonákkal beemelt lövés, ahogy hallják a hangos bemondótól is, talán piros felszabadítás, 1:57-tel a vége előtt, 2-2 a Fradi Salzburg mérkőzés állása, és sajnos a bedobás majd Nagy Kristóf, tehát a Ferencváros kapujának, vagy kapusának kapuja előterében lesz miért izgulni, vajon kell-e izgulni Bukarestben, de te melyik csapat szurkolói vannak többen, és kinek kell izgulni ott?
2: Hát nekünk semmiképpen sem kell izgulni, mert sajnos a magyar válogatott számára két vereséggel zárult ez a hétvége, de először a mérkőzés folyamán, majdnem 8 perc elteltével, 2 gól a dán előny, de mire befejezem a mondatot, szépítenek a norvégok. Henny Reistadnak, a legnagyobb sztárjuknak megvan az első gólja, ő tenap 11-jel zárt ellenünk, most megvan neki az első, és ő az első olyan norvég gólszerző, tehát aki nem Kari Bratzett. Ez elég csúnyán jött ki, de valóban eddig Kari Bratzett 3-szor volt eredményes, Henny Reistadnak pedig megvan az első gólja, és nálunk 8 perc elteltével Norvégia, Dánia 4-5. Virányi Zsolt.
0: Nyugodtan folytathatjátok, mert itt a kapu elmozdult Nagy Kristófnál, és így aztán most játék megszakítás után folytatódik, majd illetve kapu igazítás után a játék. Szóval maradjon egy kis kézilabda, aztán majd ismét jégkorong.
2: Mi semmiképpen sem vagyunk ez ellen, úgyhogy most Reistad kezében a labda, középen a norvégok támadnak, hogy villámgyorsan kiegyenlítsenek. Ugye pár másodperccel ezelőtt még 2 volt a dán előny, de hát ismerve a norvég kézilabdának a gyorsaságát, simán benne van a pakliban az, hogy akár 1 percen belül 2, vagy akár 3 gólt is lőnek. Breistől, valamint Reistad játszanak össze, Breistől az ütemes taps után kapja a labdát, aztán visszalakja Reistadnak, ők cserélnek most helyet, mint a Norámőrök befutott volna egy pillanatra, ehelyett Bratzett kapja a labdát, Bratzettet pedig letépi Kristina Jörgensen, ez nem lehet más, mint egy szabad dobás a norvégoknak, de progresszív büntetést ez nem vont maga után. Lassan passzív lesz szerintem ez a norvég támadás, de megkapja most középen Reistad a labdát, ebben a pillanatban a lehet, egészen biztossá válik, figyelmeztetni kell középen a dán 2-3-as védőt, valamint Bratzettnek is szólnak, hogy ne játszon el túlzottan ezekre a szituációkra, de már csak 4 passz van a norvégoknak, és be kell fejezniük az akciójukat. Nora Mörk kapja meg, ő pedig beviszi az 1-es-2-es védő között, óriási csikolt, talán ezzel meggyőzi a két bosnyák játékvezetőt, de lényeg a lényeg, hogy kiharcol egy 7 méterest, mert ugyan Anna Christensen védte az ígyszerét, de előtte egy kis szabálytalanság történt, úgyhogy talán tiszteletből is Nora Mörk pályafutása miatt megítélték neki ezt a 7 méterest, amelyet Henny Reistad fog elvégezni, méghozzá fog belőni, a kapunak a bal oldalát választotta, és zárkózik Bratzett mögé, hiszen Bratzett 3-szor, Reistad pedig már 2-szer volt eredményes, és megint döntetlen van a táblán, Norvégia-Dánia kereken 10 perc után 5-5. Hogy látja Marosány György eddig a döntőt? Mert azért eléggé jó iramú találkozóról beszélhetünk, ahol egyik csapat sem akar leszakadni.
4: Így van, igazi modern kézilabda, tehát a két skandináv csapat összecsapás, ez mindig egy kézilabdás csemege, egy szakmai csemege. A norvégok egyértelműen Bratzett köré épített támadójátékkal operáltak itt az első 10 percben, ugye 3 gólt is szerzett az 5 norvég gólból a Győr beállója, és hát Henny Reistad szokatlan dolgot művelt, ahogy az első 10 percben volt egy hibás lövése.
2: Itt az imént egy komoly varázslat töltött a pályán, mert Nora Mörk nézett balra és jobbra passzolt, ezzel zicserbe hozta Breistölt, akinek az zicserét viszont fölé tudta ütni. Anna Christensen a feje fölé ment ez a húzott lövés, Christensen ezt érezte, úgyhogy nem lett meg a hétvégének a legszebb gólja. No de vajon a tüskecsarnokban esette újabb gól Virányi Zsoltnál?
0: Nem, még maradt 8,8 másodperc az első harmadból, és ami a legfontosabb, hogy 2-2, de a Salzburg kezd magára találni, és egyre nagyobb nyomást helyez a Ferencváros kapujára, egyre több lövés zúdul ide, és meg Kristófnak is észnél kell lenni. A bedobás most itt a kapus szempontjából, a kapusnak a bal oldaláról, a korongot elhozzuk, kiemeljük, és az indítás meg akár Tammel a lövés, fej, de eltalálta a lécet, a kapuvasat, eltalálta egész pontosan, ez nem léc, és ott a jobb oldali kapuvasat egy hihetetlen jó pontos indítás után Tammela összeszedte a korongot, és lőtt, és aztán a jobb oldali kapuvas megvédte az Salzburgiakat attól, hogy 3-2-es előnnyel mehessen a zöld-fehér csapat az öltözőbe. Egy eléggé eseménydús, közepes színvonalú első harmadon vagyunk túl, most 17 percig mindenképpen áll itt a játék, hiszen szünet következik. 2-2 a Ferencváros Salzburg mérkőzés állása úgy, hogy az 5. perc végén Sije passzát értékesítette Heljankó, méghozzá onnan balról 4 méterről a felső sarokban, rövid felsőben Isner, egy osztrák ember előnyt értékesített a 7. percben, mintegy 4 méterről lőtte be jobbról a korongot a hálónkban, Nagy Kristóf nem védhetett, aztán a 9. percben 2-es ember előnyből Szabó a jobb oldalról értékesíti a helyzetét Sije és Lindgren passzát követően, majd a 17. percben, ahogy hallhatták, Thomas Raffle egy remek indítás lefülel, és bizony a tökéletes korongkezelést, egy tökéletes helyzetkihasználással gólra vált, mert hogy elhúzza Kristóf mellett, és fonákkal a kapu bal alsó sarkába lőtte a korongot. Ez azt jelenti, hogy egyharmadnyi játék után 2-2 kézilabda.
3: Zseniális jelenet sorok Bukarestban, a Sala Polivalentában, az EHF Eurókupa döntőjében. Egészen komoly varázslat északi módra. A dánok 2-vel is vezettek, 2 gyors góllal. Rine Östergaard viszi a prímet, a jobb szélsőjük a dánok közül, aki már 3-nál jár. Reistadnak szintén 3 van, illetve Bratzettnek norvég részről. És a kapusok is parádéznek, most éppen Silje Solberg védett egy zicset, amelyet követően egyébként úgy van vele a norvég kapitány Ole Gustav Gjekstad, hogy időt kér, ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy Marosán György a budapesti stúdióból véleményezze. Hát helyenként ezt az űrkézi labdát tényleg, ahogy mondta Gyuri, ez csemege a javából, eltelt lassan negyed óra, vagy szűk negyed óra. Ez eddig hogy tetszett, és milyen folytatást vársz?
4: Tetszett nagyon, és ha kicsit megengeditek, magyar szemszögből is megközelíteném, ugye itt a magyar klubcsapatok szempontjából, ugye Klari Bratzett a Győrnek a beállója, kiválóan kézilabdázik ma, illetve a dánok kapusa, Christensen, aki egyben a Ferencváros kapusa is, szinte már, lehet, hogy túlzom egy kicsit, de szinte már megbabonázza a norvégokat, hiszen zicsereket hibáznak Reistad, illetve balszélről megpróbálták át ejteni. Azt is könnyedén húzta le, tehát szerintem örülhetünk egy kicsit így a magyar klubcsapatok vezetői, edzői csapattársa is, és élvezni kell minden pillanatát ennek a meccsnek. Csak egy percet, ezt az elmúlt egy percet, ha kiemeljük, 4 támadás volt egy percen belül, fantasztikus tempó.
3: Így bizony, attól viszont egy picit vérzik a szívem, hogyha Kari Bratzett Dálét látják minden nap Győrben edzeni, akkor a magyar fiatal beállók vajon mikor lesik el azokat a fortélyokat, amelyet követően lehet majd nekünk is ennyire jó beállónk. Reistad Borg mellett, aztán Bratzett kapja, Bratzett ejtése a felső lécről lejön, Christensen szedi össze a labdát, 2-vel elléphet Dánia, akkor amikor 13 perc telik el a meccsből, Mihály Möller fordul le Bratzettről. Hát itt azért ezen a meccsen rengeteg-rengeteg olyan páros lesz, amikor ilyen Fradi-Győr csata alakulhat ki, hiszen Bratzett és Breisztől védekezik most középen a norvégoknál. Mihály Möller, a Ferencváros játékosa pedig próbál ugye velük szemben támadni, de benn van most Elver is, benn van Jörgensen is, jelenlegi egykori győriek, aztán le a labda a bal szélre, nincs lövőhelyzet, Elver középen Breisztől mellett tovább teszi, és egy lövés, ami becsorog, óriási mázlia van itt most a dánoknak. Krisztina Jörgensen a második gólját szerzi, a norvég rohanásnak a vége az, hogy Reistad betör, és hiába talál, majdnem a kapuba sípolnak a játékvezetők, hogy vissza az egész szabaddobás. Breisztől számára 14 perc jutott támadásban, érkezik a helyére Bakkerud, úgyhogy vele folytatják a norvégok. Nálunk meg Erdei már folytatja.
2: Érdekes egyébként a norvég védekezés, ha már erről beszélünk, hogy Eli-Mari Rasok kimaradt most a keretből, aki gyakorlatilag ellenünk tenap kiválóan teljesített, 47%-kal zárta kapusként azt a meccset, közben Nora Mörtörbe megint meglökik lövés közben, emiatt jöhet egy újabb 7 méteres, amelyet minden bizonnyal majd Henny Reistad fog elvégezni. No tehát Eli-Mari Rasok volt az, aki a második fél időben meghozta a nap az áttörést ellenünk a norvégok számára. 8 darab védést mutatott be, és hát végül ő maradt ki erről a mai találkozóról, milyen furcsa ez a döntés. Közben Henny Reistadnak a 7 méteréből gól van, ez neki már a negyedik gólja a mérkőzésen, úgyhogy egyelőre a kis mini csatát Brácettel szemben ő nyeri, hiszen Brácett kezdett 3 góllal, aztán jött erre 4 Reistad találat, viszont a dánok ezzel szemben már 8-szor voltak eredményesek, úgyhogy az előny az továbbra is náluk van. Krisztina Jörgensen teszi tovább Möllernek a labdát, aztán most már Elver is megkapja, volt egy szabálytalanság a játékvezetők szerint, emiatt jöhetnek a norvégok. Egy pillanatra vitte volna Bakkerud a labdát, de végül most kapja vissza, felugrik, és egy óriási keresztlécet lő. Gyakorlatilag a két kapufa találkozásánál találja el a lécet bal oldalon. Most pedig már jöhetnek a dánok, ők sem állnak meg, hanem Elver továbbra ki a Krisztina Jörgensennek, és Jörgensen előtt óriási zicser volt, de ehelyett ő megpróbálta helyzetbe hozni a társát, Trine Östergård Jensent, ez nem jött be, kiváló volt a szélen a védekezés Ventől. Most már Dejlánál van elő a labda, elkezdtek cserélgetni a norvégok is támadásban. Reistad is lement, valamint Breistől is az ő helyükön, tehát Dejla, Bakkerud jobb oldalon pedig maradt Nora Mörk. Bakkerud irányít most, de az ő helyére hamarosan megérkezik majd Dejla. Ebben a pillanatban megkapja a labdát, berakná beállóban, nem inkább Nora Mörköt választja. Mörk visszarántja a dán szélsőt, de a dán szélső még így is elveszi mellőle a labdát. Kiváló védekezés volt az Emma Fristől. Közben Krisztina Jörgensen mutatja, hogy álljanak meg, ne legyen újabb rohanás, ne legyen újabb labda eladás, emiatt is tud bejönni a pályára most Elena Elver. Jörgensen van jobb átlövőben, Möller középen, Elena Elver pedig bal oldalon, érkezik közben a beálló Heindál, megkapja a labdát, aztán Jörgensen tovább rakja Elver felé, most visszakapja Jörgensen középen, most jól lövik ki a jobb oldalra, onnan pedig egy parádés befejezés Trine Östergård Jensentől, aki szépen átejtette Szíje Solberget, és ez neki már a negyedik gólja a mérkőzésen, vagyis megint 2 a dán előny a 17. perc legvégén.
3: Lieverusfeld Dejla az, aki egyébként bent van a norvég keretből a pályán, és ő most az irányító, Bakkerud a bal átlövő, Nora Mörk a jobb átlövő, van befutó, szélső hőve futott be, Bakkerud megy föl, óriási homály, 18. perc kezdődik a mérkőzése, 3-mal léphet el Dánia, erre nem nagyon volt példa ezen a meccsen még. Mihály Möller tovább teszi Jörgensen, Dejla mellett Östergård befut, 3-mal vezet Dánia ebben a pillanatban. Trine Östergård pedig az 5. gólját szerzi a meccsen. A dán szurkolók itt mögöttünk nagyon-nagyon elégedettek és boldogok ezt látva. Olyan mérkőzésen, amely relatív tétmérkőzés volt, vagy inkább volt tétmeccs, mint nem volt az. Nagyon-nagyon régen nem tudott már megnyerni Dánia Norvégiával szemben. Ingstad a Fradi beállója érkezik közben Brácett a Győr beállója helyére. Lieverusfeld Dejla teszi tovább a labdát, és Ingstad pedig kiharcol egy 2 perces kiállítást. Aki kimegy, a 10-es számú dán Heindál, és Norvégia emberelőnyben. Hát Bakkerud akármennyire jó játékos, meg akármennyire megkapja a lehetőséget, olyankor, amikor emberelőny van, nincs olyan figura, hogy Reistad csücsülhet a padon. Sőt, mi több, egyébként Gekstad ráadásul még húz egy változt, vagy egy merészet, hát relatíve merészet. Cilje Solberget lekapja, 7-5 ellen. Tehát 2 beállóval Bakkerud is visszajöhetett, Ingstad mellett Brácett is benne a pályán, Reistad középen. Na mi lesz ebből? Reistad középen végigviszi Bakkerud le a szélre, ott az óriási zicser, és ott a norvég találat. 23-assal a norvég csapat szélsője, 26-os Venn, 29-ese, na, már folytasd inkább te, mert se a számokkal, se a nevekkel nem voltam most barátságban, egy kis szusszanás nem árt.
2: Krisztin Venn a gólszerző, valóban neki az első gólja a balszerről a norvégoknál, 2-re csökken a hátrány a Norvégiának. Hát ők egészen máshogy játszották le ezt a 7-5-öt, mint mondjuk mi a Románia ellen. Nálunk nem igazán működött ez a hát emberelőnyös helyzet, de most jöhet megint egy dán támadás. Krisztina Jörgensen kezében a labda, ember hátrányban üres kapuval támadnak tehát a dánok, vagyis létszám azonosan Most megkapja a labdát Anna Mette Hansen, aki Jörgensenhez passzol, ez egy gyenge passz, úgyhogy megszerzi azt az egyik norvég játékos, méghozzá Bakkerud, aztán a játékvezetők úgy döntenek, hogy inkább visszaadják ezt a dánoknak, pedig ez teljesen egyértelmű volt, hogy Bakkerud labdája. Hát nem megbántva a bosnyák hölgyeket, de ha folytatják gyakorlatilag a tenapi teljesítményüket, de hát akkor mi inkább forduljunk Marusán Györgyhöz. Eltelt majdnem megint 10 perc, mióta legutóbb kérdeztünk, Gyuri, és a dánok azért eléggé magabiztosan őrzik egyelőre a vezetést.
4: Bizony, és nagyon jól játszanak szélességben, főleg jobb szélirányba. Jól használják ki a norvég válogatottnak azt a hiányosságát, hibáját, hogy túlvédekezik szerintem a hármasoknak a külső területét a kettesek által, illetve egyet kell értsek a játékvezetés tekintetében, hiszen elmaradtak 2 percek, tehát nem megy előre, nem a bosnyák játékvezető páros, nem a mérkőzés legjobb.
2: Na hát úgy érezték a dánok, a dán szélsők, hogy Emma Friis féltékeny volt a másik oldalon Östergaard Jensenre, mert ugye Östergaard Jensen 5-ször volt már eredményes, csak úgy, mint Friis tegnap, erre Friis rögtön meglőtte az első gólját. Megint 3 a dán előny, mire befejezem a mondatot? Már csak 2, jön a befejezés a jobb oldalról, a jobb szérről a norvégoknál, a gólszerző Tuva Höve, akinek ezzel megvan az első gólja ezen a hétvégén, és már a 20. perc közepén járunk, Norvégia, Dánia, 9-11, amikor szokás szerint a dán támadás közben megkezdődik egy ütemes tapsolás a román közönségtől. 4 másodperc múlva egyébként kiegészül majd Dánia, most egy pillanatra, mintha megállt volna az a... Igen, rosszul van az eredményjelzőn, bocsánat, már kiegészül Dánia, ott van a labda középen Möllernél, aztán Jörgensen kapja, és egy tőle nem megszokott módon csúnyán fölélőtt labda, nagyjából 1 méterrel tévesztett célt Kristina Jörgensen. Jöhetnek előre most a norvégok, Nora Mörk mutatja, hogy inkább álljunk meg egy pillanatra, jöjjön be Bratzett helyére Reistad, ami azt jelenti, hogy Ingstad marad bent egyetlen beállóként a norvég együttesben. Bratzett egy kis pihenőt kap itt a félidő utolsó 10 percére. Bakkerud passzol Reistadhoz, aztán Bakkerud vissza is kapja a labdát, Reistad mondja be a figurát, nála van most középen a labda, és érkezik majd hamarosan a szélső, aki az imént gólt szerzett, 17-essel Höve, ő tette tovább, aztán most már Mörk lövi át keresztbe Reistad felé, Reistad pedig elcselezi magát, túl sokat lépett, legalább a negyedik lépése volt, emiatt a játékvezetők elvették tőle a labdát. Egy pillanatra pont szögben ülünk, én úgy láttam, hogy megvolt előtte a hely és a lehetőség, hogy be tudjon menni az egyes és a kettes védő között, de hát egy Reistad kaliberű játékossal inkább nem mernék vitatkozni. Ő úgy ítélte meg, hogy neki ott nincsen helye. Mi viszont most úgy ítéljük meg, mivel időkérés van dán oldalról, hogy megint csak fordulunk Marosán Györgyhöz. Hát ez az űrkézilabda jelző, amit már mondhatok többször Kornéllal, ez abszolút megmaradt.
4: Igen, bár most az elmúlt percekben természetesen a 2 perces büntetésnek is betudható, de elmarad az a nagyon nagy tempó, amit vártunk, illetve ami jellemző volt itt az első 10 perc bizonyos szakaszára. És amivel még kiegészíteném a változást a dán játékban az elmúlt évekhez képest, hogy védekezést, ha nézzük, sokkal szenvedélyesebb, sokkal komolyabb, sokkal feszesebb ez a védekezés. Ami pedig Bojana Popovicsnak tudható be, aki ugye Helle Tomsennel vezeti ezt a csapatot, és behozta azt, amit hát láthattunk már sokszor, sok éven keresztül a montenegrói válogatottban, illetve a Budućnost Podgoricánál is, hogy mennyire védekező központú a Bojana Popovics gondolkodása, és ez most nagyban hozzájárul a dán válogatott fejlődéséhez és sikerességéhez.
3: Apró szépséghiba, illetve hát vérzik a szívünk, hogy az ilyen csapatok, mint a Budućnost Podgorica, vagy éppen a Krím Ljubljana sajnos most már ugye nem azt a szintet képviselik, amelyet ugye korábban is láthattunk tőlük. 9 perccel az első félidő vége előtt a dán időkérést követően Elver hozza keresztbe a labdát, és jön egy szélső zicser, Emma Friis a második gólját szerzi a mérkőzésen, és ezzel újra 3 a dán előny. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a norvégok, ugye nem lehet őket kibillenteni a lelki békéjükből, de mondjuk erre a dánok is ugyanebben a ligában játszanak. Tehát én amire emlékszek, amelyet személyesen láttam, legutóbb az Európa-bajnoki döntő volt 2024-ben Bécsben, ahol egy nagyon szoros első félidő után Norvégia éppen hogy 1 góllal vezetett, aztán a második félidőben úgy állva hagyták Dániát, hogy hát öröm volt nézni, most nyilván nem dán szemüvegen keresztül. 21-43-nál áll a játék azért, mert hogy a labdán csak 0,5 kiló vax van, és két izzadság csepp, úgyhogy a két izzadság cseppet le kell törölni, egy újabb fél kiló vaxot kell rádobni, északi módra, hogy most folytatódhasson tovább. Mörk kezében a labda, Reisztát középen, Reisztát megint zicserben mehetne be, és kiteszi helyette, Mörk viszi be. Nora Mörk első gólja itt a döntőben, egy gyönyörű egyéni akció végén Nora Mörk talál be. 22 perc, 2 másodperc telik el a meccsből. 12-10-re vezet Dánia Norvégia ellen az Eurókupa döntőjében. Bukarestben a Sala Polivalenta csarnokban, sportcsarnokban. Jörgensen, Möller. Jörgensen középen, most indul a dán figura, Elver. Möller viszi át keresztbe a labdát Jörgensen elé, freeze fut be a szérről, hát ez csemege volt, Solbergnek feladta, és akkor lesz a norvég lerohanás, a nagy futóverseny, mind a két csapatnak erőssége, Reisztát, ott lesz egy 2 perces kiállítás, Jörgensent becsapta, Reisztát pontosan tisztában volt vele Krisztina Jörgensen, hogy itt számára 2 percig ugrik a folytatás, és akkor Silje Solberg is jön lefelé, Gjekstad egyértelműen fegyverként szeretné ezt a 7-5 elleni játékot használni, haladva a kor szellemiségének megfelelően, vagy alakítva gondolatait a mai kor szellemiségéhez, és egyértelmű, hogy akkor megint megpróbálja két beállóval. Tehát Ingstad, illetve Bratzett bent a falban, Reisztad irányít, Bakkerud a balátlövő, lemegy a labda a szélre, de onnan nem lehet befejezni. Reisztad, Mörk már futott volna le, ő már úgy ítélte meg, hogy lesz egy bejátszás. Reisztad le a bal szélre, ez megint egy rossz labda. Passzívat reklamálnak, teljesen jogosan föl is teszik a játékvezetők a kezüket. Bakkerud le a szélre, úgy de gyenge labda volt, de aztán Bratzetthez eljut. Hát nem. Szóval az a helyzet, hogy amire én azt mondom, hogy fú, de gyenge labda volt, az csak azért mondtam, mert a takarásból el nem láttam, pedig a pályaszinten ülünk továbbra is, abban a sarokban, ahol ezt a labdát szánta Pákerüd, és aztán végül onnan jött vissza Bratzett. Hát ez az a helyzet, hogy itt nem nyílik tovább a dánok irányába az olló, hanem Norvégia tud zárkózni, és még több mint egy percig ember hátrányban a dán válogatott, ez pedig azt jelenti, hogy a kapus nélkül kell most támadjon Helle Thomsen csapata, az egyetlen női edző ezen a mostani hétvégén, aki vezetheti a csapatát, Mihála Möller a szokásos módon jobb kézzel, jobb átlövőből, betörésből a jobb alsó sarokba zúdítja a labdát, és ez azt jelenti, hogy újra 2 a dán előny, viszont újra 2 lesz a norvég előny, mármint ami a létszámot illeti, hiszen Silje Solberg le, és akkor most indulhat a 7-5 elleni akció. Nora Mörk leteszi a szélre, ott az ittszer, és jön is az újabb gól. Nem szeretném kiadni Erdei már kollégámat itt mellettem, de amikor éppen az egyikünk beszél, akkor a másik nézi tátott szájjal mindezt, és csóválja a fejét. Hát tényleg az űrkézilabda, amit itt jelzőként használtunk, nem véletlen. Kapust cserélnek amúgy a norvégok, tehát 25 perc után úgy volt vele Gjekstad, hogy akkor Krognak is meg kell adni a lehetőséget, hogy akkor bejöjjön a pályára. 10 másodperc múlva kiegészül Dánia. Ánemette Hansen betörésből, és megvan Cecil Krog első védése, üres a kapu, most jön a befejezés, és jön az egyenlítő találat, a gólszerző Venn, aki a második gólját szerzi. Hát, hölgyek, urak, 25 perc után 13-13. Gyuri, tényleg, amit mondunk, egy tátott szájjal nézzük az eseményeket, szakszemmel egy kicsit kérlek, mi az, ami finomságot látsz, észreveszel, mert olyan sebességről tudunk mi beszámolni innen a pálya mellől, az oldalvonal mellől, amire tényleg sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon úgy tűnik, hogy leginkább vagy nagyobb részben csak ez a két csapat képes.
4: Így van, a játék tempója is, abszolút egyetértek, és egy másik szegmens a szélességben történő befejezés, tehát a szélességben történő játék, amiben mi egy kicsit megint csak magyar szemüvegen keresztül, a mi válogatottunk van leginkább elmaradva ettől a két csapattól, tehát most, hogyha végigvesszük a támadásaik jelentős száma befejeződött jobb szélen vagy bal szélen, ugye nem hiába Östergaard a dánok legeredményesebb játékosa 5 góllal. Míg azért a negatívumként hadd említsem meg, hogy a norvégoknál mindig a félelmetes Lunde faktort említettük, most ilyen már nincs Lunde, hát Solberg 23%-kal került a lecserélés sorsára, tehát ott az elmarad a norvégoktól az a lélektan, amit Lunde eddig adott a válogatottnak.
2: annyiban megvédeném Katrine Lundét, bár szerintem nincs rá szüksége, hogy egy kék farmer jackiben itt ül a nézőtéren, és szemléli a dánok, a norvégokat természetesen, de hát nyilván őt a pályán már nem fogjuk látni válogatott mezben. Elver kapja meg a labdát, Möllerhez passzol, dán támadás tehát, miután a norvégok elvesztették a labdát, kidobta az imént a pályáról Nora Mörk, aztán egy technikai hiba van most a dánoknál is, Bakkerudnél van a labda, aki Reistaddal játszik össze, most nem volt balszél a norvégoknál, ezért nem onnan jön a befejezés, hanem jött volna középről, betörésből Nora Mörktől, Dana Christensen érezte, hogy a lábai közé fog menni ez a labda, szépen összezárta a túloldalon, pedig már a nagy rohanásból Elena Elver tud betalálni, úgyhogy a ferencvárosi védés után jön egy győri találat, hát ezt mondhatjuk nyugodtan, hogy egy magyaros gól volt. Bármennyire is sajnos ez a mai nap után inkább, hát keserédesen hangzik, tekintve, hogy a románok ellen ugye a bronzmeccset, azt elvesztette a válogatott. Bakkerudnél van a labda, Reistadt kapja meg középen, aztán Nora Mörköt is bevonják a passzolgatásba, befut a bal szélről Kari Bratzert, ugye megint két beállóval vannak a norvégok, Nora Mörk tocsogja majdnem el, de aztán Reistadt hozt passzol, már csak 2,5 perc a fél időig, és Nora Mörktől egy újabb gól, ez már neki a második a mérkőzésen, és nem csak a mérkőzésen, hanem az egész hétvégén, mert ötlen nap a románok ellen egyetlen egyszer sem tudott betalálni. Megint döntetlen a táblán, a Norvégia-Dánia 14-14, 2 perc és 20 másodperc van hátra a fél időből, amikor is a norvégok szövetségi kapitánya Ole Gustav Gjekstad valamit kifogással a bosnyák játékvezetőktől, és ő kéri őket számon, ami azért nem meglepő, látva a teljesítményüket ezen a két napon. Jörgensen kap egy labdát, aztán kilövi vissza Möllerhez a jobb oldalra, most már Elver kapja meg a bal oldalon, bekígyózik, és belövi a dánok 15. gólját, 28 perc alatt ez már a 29. gól, és egyel megint a dánoknál az előny. Nagyjából tényleg egy 40-45 másodperccel ezelőtt még arról számolhattunk be, hogy 14-13 a norvégoknak, ezzel szemben már a dánok vezetnek 15-14-re. Bakkerud mutatja be a figurát, Reistadthoz passzol, ő van most középen, jobb oldalon pedig továbbra is az elnyűhetetlen Nora Mörk. Reistadt kap most egy labdát, aztán Mörk ugrik be, és egy ejtés után... Hát ez jó kérdés, hogy benn volt-e, mert Anna Christensen visszafele futott, majdnem ezt széfálta meg, majdnem visszafutás közben bepattant róla a labda a saját kapujába, de így meg érdekes kérdés, hogy van előtte bent volt-e már, avagy sem. Én megmondom őszintén, szerintem nem volt gól, de az a biztos, hogyha a játékvezetők ezt megvideózzák és visszanézik. Márpedig Kornélról már tegnap is beszéltél, hogy új kapukat hoztak ide Bukarestbe.
3: Így bizony az EHF egyik, az Európai Szövetség egyik szponzora olyan kaput hozott. Egyébként most látjuk itt a nagy kivetítőn, hogy a labda, hát a játékvezető legyen a talpán. Nem biztos, hogy teljes terjedelmével áthaladt egyébként, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel van, de ott abban a pillanatban, ott az Márknak mutatom. Nem volt gól? Márk azt mutatja, hogy nem. Na mindegy, meglátjuk majd. Lényeg a lényeg, hogy a kapufába van építve az a kamera, ami alapján eddigihez képest mindennél egyszerűbben vagy egyértelműbben meg kellene tudni állapítani, hogy benn volt vagy nem volt. És mi nálunk az, illetve nálam az a megállapítás, hogy ez gól. A játékvezetők még videóznak, úgyhogy amint megszületik a döntés, adjuk majd a szót a jégkorongra, de ha már ennyi ideje nézek, ott egyébként. Már én akárhonnan nézem, nem akarok veled összeveszni, de hogy ezt akárhogyan csűrjük, csavarjuk, szerintem ez Nora Mörknél egy gól lesz. Ja, meglátjuk, hogy a két bosnyák játékvezető hölgy, Vesna Balvan, illetve Tatjana Prastalo milyen döntést hoznak. Majd nézegetik, nagyon-nagyon nézegetik, minden irányból megnézik, tanástalanok. Igen, van egy kameraállás, amire én azt mondtam, hogy gól, ami alapján Márk azt mondja, hogy szerintem nem biztos, hogy gól, hát másodperceken belül okosabbak leszünk, ugyanis megszületett a döntés videózás után. Feltéve, hogyha a DJ is úgy gondolja, és hagy egy kis lehetőséget a bosnyák hölgynek. Nem, a DJ nem gondolja úgy. A DJ még a zenét húzza. Gól. Bent volt. Megadta. Ball inside.
2: Megmondtuk.
3: Igen, Márk annyit tudott ehhez hozzátenni, hogy ő is megmondta. Valóban. Hát akkor ez Mörk harmadik gólja a mérkőzésen, és ezzel lesz 15-15. Na de mi a helyzet a tüskecsarnokban? Oly régen hallottuk már Virányi Zsolt búgó hangját.
0: Hát úgy kérem szépen, hogy a hatodik percben járunk már a második harmadon. Gondoltam, hogy az utolsó másodpercekre csak ideérünk a kézilabda mérkőzésről, de a lényeg, hogy 2-2. Hatodik perc a második harmadban, és a Ferencváros mostanában emberelénybe is kerülhetne, de végül Auer nem rántja le ott az egyik Ferencváros, itt két perces kiállítást érve Lindgren. Aztán most jön már Hadobás is, Hadobás forgolódik itt a bal oldalon, a palánk mellett. 5 az 5 elleni játékban, ugye ember előnyökből szereztek gólokat a csapatok, egészen az első háromból így született, a negyediket már nem úgy szerezték, hanem egy remek kiugratás volt, és aki emlékszik, talán arra is emlékezhet, hogy Tammela is próbálkozott még 1-2 másodperccel az első harmad vége előtt, de csak a jobb kapuvaség jutott. Itt most a Salzburg kapuja előterében lövéség nem jut a Ferencváros, Schneider kipiszkálja, semleges harmadban Hadobás összeszedi a korongot, talán Horváth Milánnak válogatott beli védőtársának visszaadhatná, de ő inkább egy másik játékos választ. Egy nagy Bodicek, Savoy, gól, egyik gól szerzője a Fradi játékosai közül, Nisznerrel a semleges harmadban csatázik. A korong így viszont tilos felszabadítás, Kalinyuk hozzáér, de sajnos a mérkőzés folytatása majd a Ferencváros kapuja előtt lesz. 7. percben járunk a második harmadban, itt még a második 20 percben nem született gól, a Salzburg közelebb járhat hozzá, hiszen a Ferencváros kapujához nagyon közel van. Szóval most 2-2-nél kézilabda.
2: Nálunk ebben a pillanatban szólalt meg a duda, ami azt jelenti, hogy véget ért az első félidő. Egy félidőn játék után Norvégia-Dánia 15-17. Még mielőtt visszafordulnánk a jégkorongra előtte, Marosán Györgyhöz egy gyors kérdés. Szerintünk megérdemelt az, hogy a dánok 2-vel vezetnek. Szerinted is így van, Gyuri?
4: Abszolút megérdemelt, nagyon taktikusan kézilabdáznak, látszódik, hogy tudatosan támadnak bizonyos területeket a norvég védelemben, és kapuban is, amikor kellett, akkor hozzá segítettek Christensen őket ahhoz, hogy tudjanak gyors támadásokat vezetni. Magas színvonalú a mérkőzés, bármi megtörténhet a második fél időben.
2: Hát reméljük is, hogy bármi meg fog történni, kíváncsian várjuk a folytatást, 14 perc múlva jön majd tehát az EHF Eurókupa döntőjének a folytatása, egyelőre Norvégia-Dánia 15-17, Virányi Zsolt.
0: Köszönöm szépen, és aztán hamarosan kapcsolunk vissza a stúdióhoz, Katona Lászlóhoz, ahogy megbeszéltük. Itt most a 7. percben járunk, még mindig a második harmadban, még mindig 2-2, és a Salzburgiak a bedobást követően, ahol abbajtuk, ide nagy gólt lőtt időközben, Huber kapja Nisznertől a korongot jobbról középre, és a jobb felső sarokba bevarta. Hát sajnos ezt nagyon jól láthattuk itt a Tüskecsarnokban a ferencvárosi szurkolókkal együtt. Nem kellett ide emberelőny, vezet a Salzburg 3-2-re, úgy, hogy az utolsó két gólját a Salzburg bizony ember előny helyett, vagy ember hátrány helyett 5-5 elleni játékban szerezte, hiszen egyre jobban jött fel, és egyre jobban kezdte elkapni a fonalat ez az osztrák csapat, amelyik 4 vereség után az első győzelemért hajt, és jól tette most is, tehát Wissner passzát, mintegy 6 méterről középről, kicsit jobbról, de a lényeg az, hogy nagy erővel a jobb felső sarokba vágta Huber, a csapatkapitány, és ezzel 3-2-re már a Salzburg vezet. A Ferencvárostól több kell, sokan különben féltik ezt a zöldfél együttest, hogy ebben a mostani osztrák bajnokságban a 14 csapat közül nagyon-nagyon lefelé fog majd kilógni, de hát ez még csak jóslás, még a szezon elején járunk, azért ebben nem bocsátkozunk bele, és majd a kézilabda mérkőzés és az Eurókupa döntője folytatódhat, ahogy elmondták Kornélék, Mernei Márkal onnan Bukarestből, a magyar csapat végül 2 vereséggel a 4. helyen zárt, és a nagyon kritikus Pálinger Katalint is hallhatták. Itt most a semleges harmadban a palánk mellett nem áll a játék, de küzdenek Hockhofflerrel a ferencvárosiak. A korongot nem szerezzük meg, az Salzburg vezet 3-2-re a második harmad, 8. percében stúdió.
1: Köszönöm szépen, már az Erste Ligában is elkezdődött egy mérkőzés, egy harmad után Gyergyó Újpest 1-0, és ahogy hallhatták, a Salzburg vezet 3-2-re a Ferencváros ellen, a félidőben pedig az Eurókupa döntőjében női kézilabdáról van szó, Norvégia-Dánia 15-17. Jönnek a hírek.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Kikapott Romániától 4. az Eurokupában női kézilabda válogatottunk. Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál. Marad a derült száraz idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
6: A magyar női kézilabda válogatott 4. helyen végzett a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében. A miaink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófia 13 védéssel zárt. Mindig Tóth Lilianna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratont Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. A szerencsénti döntőkkel befejeződött a tornászok 2026-os mesterfokú bajnoksága a Győri Olimpiai Sportparkban. A férfiaknál az összetettben győztes Mészáros Krisztófer duplázott, míg Tomcsányi Benedek két arany mellé két ezüstöt és egy bronzot is begyűjtött. A nőknél Mayer Gréta kétszeren első, egyszeren pedig a második helyen zárt. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmes lett a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében Spanyolországban. A Szalai Fanni, Kovács, Gyula, Kropkó Márta, Hó Borzalán összeállítású kvartett a franciák mögött a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia utolsó fordulójában, így a hetedik helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így a 25. lett.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környéket kiürítették. A hatóságok a brit terrorelhárítással együttműködve vizsgálják az incidenst. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. A kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat, jelentette ki a külügyminiszter Kanadában. Orbán Anita a torontói Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon úgy fogalmazott, fontos céljuk, hogy stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót hozzanak Magyarországra. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek, egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak.
5: Közlekedés.
6: Hídjavítás miatt az M0-ás déli szektorán a Ráckevei Dunahídon az M1-es felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A 23-as kilométernél torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. Napközben is derült száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: A műsorvezető Katona László. Zajlik a jégkorong osztrák ligában a Ferencváros-Salzburg mérkőzés, irány a Tüskecsarnok, Virányi Zsolt.
0: A mérkőzés felénél járunk, nagyjából a második harmad közepén, és itt a 10. percben 2-3, azaz 3-2-re a Salzburg vezet a Ferencváros ellen. Egy páros kiállítás, egy bunyót követően, jelen pillanatban 4-4 ellen. Korsolja ez a ferencvárosi helyzet, lehet, Rinne lőhetne, és aztán bele csúszik ott az utolsó pillanatban Poisson, sőt az ellentámadásból most Brooks lövését Nagy Kristófnak kell jobb hamutta, jobb lábbal óriási bravúrral hárítani. Visszajöhet a Ferencváros az ellenfél kapujához. Tényleg a fényjátékos, három salzburgi rá ront, hiszen most az ellentétes oldalon a cserepadok, és azért három ferencvárosi cserél is tűnik, meg most nézi, hogy mikor mehet, miközben ott a salzburgi kapu mögött a korong, Lee visszateszés, azért az osztrákok is cserélnek szépen óvatosan a négy játékosból kettőt. Azt nézem, hogy Brooks még ott van a jégen, ez egy nem belőtt korong, hanem hozzá kell Nagy Kristófnak is érnie, tehát nem volt tilos felszabadítás. Sajnos a korongot most bent tartják az osztrákok, ami kapunk előterében, de mire ezt kimondom, addigra már megvan a korongszerzés, indul a Ferencváros, lőhetne Bengtsson, és aztán ez a másodszor is felpattan, és aztán a védőhálón köt ki. A svéd 13-as ferencvárosi lövése, Bengtsson lövése az ellentámadásból. Nagyon kellene egy egyenlítés, mert azért, ha itt megléptek 2-3 góllal az Salzburg, akkor onnan nagyon ritkán szokott bárki és ellenük fordítani. A négy vereséget egyébként úgy gyűjtötte össze a mostani bajnokságban a Salzburg, hogy először otthon, nem kisebb, hanem igen, jól hallják majd, 7-1-re, tehát egészen hihetetlen, hogy 6 gólos vereséget szenvedett a nyitányának Klagenfurtól, 6-3-ra kikapott Bolzánóban, otthon két újabb vereség az Innsbrucktól 3-2-re, és a Villachtól 4-2, most egy ferencvárosit beledöngölnek a jégbe, egy ferencvárosi lövést követően, de újabb kiállítást nem mutat a játékvezető a kapu elé, valahogy visszatesztük, hadobás most a kapu mögötti területre, és ott a két ferencvárosi, két Salzburgival, Vukovicsék, ha már Vukovics, hát ez nem az a Vukovics, aki a Ferencváros erősítette, dobos, ő is egy új játékos a Ferencváros csapatának, és ott a jobb oldalon a palánk mellett csatázik a korongért, megtartjuk, de aztán csak kijön a semleges harmadba, és vissza Ortenszkihez, majd hadobáshoz a két válogatott ferencvárosi védőjátékoshoz a semleges harmadban. Dobos, nagyszerű lehetőség, akár lövőhelyzet is lenne Fonákkal, közben ki sodorják őt, Dolajda passzát követően jöhetett volna dobos helyzetbe, de nem került helyzetbe. A korong pedig az ellenfélnél, az Salzburgiak a bal oldalon már, a mi kapunk előterében egy szép szólót, Hofhofer, és aztán belepróbálják tuszkolni a mi kapunkba a korongot, Nagy Kristóf figyel, és kikerül az a kapun mögött, hadobás, majd Ortenszki hozza ki a korongot, egy szép csal a bal oldalon, René, ő cselezgetett, de a szép csal ellenére sem is lefordulnak, Auer lövését Nagy Kristóf fogja a jobb szélen. A korongvesztés követően három salzburgi közül Auer robbant ki, és ott a jobb oldalon bizony a lövése életveszélyes volt. Most mi próbálkozunk Fonákkal, ez pedig kikertve lövi Heljanko, aki már szerzett gólt, Rasmus Heljanko az első ferencvárosi gól szerzője, de most ez a Fonák emelés, ez ott kikert megtalálta, 40 másodperc kereskedelmi szünettel folytatódik a mérkőzés, és 3-2-es salzburgi előny, hát ebben a harmadban mondom eldőlhet a mérkőzés sorsa, de nagyon remélem, hogy a ferencvárosiak mindent beleadnak és szívvel, lélekkel küzdenek. Van légiós, bőven Savoy érkezett kanadai, aztán Bengtsson, már hallották, a svéd játékos, akinek a második szezonja, Rönni negyedik szezonját tölti itt a Tüskecsarnokban a Ferencvárossal, finn játékos, vagy Tammala is, vagy éppen a védő Tini, aztán a svéd védő Lindgren, és a légiósokat folytathatjuk, hiszen Kestila és Heljanko is két finn játékos, még a harmadik sorból ők hivatalosan Mihalik Andrással alkotnak egy csatársor, de hát keverik, főleg ebben a második harmadban, amikor ellentétes oldalon vannak a cseresorok. 3-2 Salzburgi vezetés, kevesebb mint 8 perc van hátra, 7:58 egész pontosan a bedobás a Salzburg kapuja előtt, a buli Kalinjuk jó voltával egy kanadai salzburgi játékos ütőjéről vágódik előre, és aztán most nincs tilos felszabadítás, viszont érkeznek a ferencvárosi játékos, sok hadobásék, és jó lenne a kapu mögött megszerezni a korongot. Három salzburgi, három ferencvárosi. Kalinjuk a kék vonalnál jobb oldalon befelé cselezget, meghozzá azért, hogy lőjön a rövid sarokán, remekül ott tartja a bal mamutját, a térd védőjét, Nagy Kristóf, és azzal hárított most két ferencvárosi védőt hátul, passzolgat, és a mi kapunk mögötti területről csak kihozzuk, halassan, de biztosan is a korongot. Elindulunk előre, Bengtsson megpróbálja lőni, nincs tilos felszámolítása, belőtt korongra Nisner érkezik, viszont megszerezhetnénk ott a túloldalon Kestila a palánk mellett, két osztrákkal nagy csatában, de megint visszakerül Huberhez, azaz az Alburkos Schneiders, ez remek passz, indul Auer, nincs itt se tilos felszabadítás, Auer testen remekül ütközik, tartja a korongot, talán ott Lindgren volt, aki le is vált róla az ütközés követően. A korong meg visszacsorog ide a Salzburg kapujának előterébe. Hörl, szintén magas osztrák védő, egy ütő ott az osztrák kapu előterében. Egy kicsit zavaró, de ők inkább hozzák előre és támadnak. Megpróbálják becenterezni középre, és ez még zavaró is lehet. Gösszer ott érkezik, aztán egy ütő a ferencvárosiak kezéből a Jégresi, egy gyorsan felszedi, védekezik a Ferencváros 3-2 salzburgi vezetésnél, 6,5 perc a második harmad vége előtt. Itt a ferencvárosiak közül Tinél korongot a kapuja mögötti területen, Jégeli a palánk mellett, a passza már rossz, visszaszerzik ott Hörlék, és a salzburgiak magas játékosai meg is szerzik azt, a bal oldalon pedig Vince Ruiz, a kanadai érkezik. Középen Hörl lövő helyzetet teremtette, ha jól kezelte volna a korongot, de pontatlan. Az ellentámadásból Sia lőhet, kipattanó, nincs érkező ember, aki rá tudná második hullámból lőni a korongot az üres kapuba.

0: kinek, akkor, amikor 5,5 perc van hátra, 3-2-re ebben az öldöklő csatában a Salzburg vezet, a semleges harmadból pedig a ferencvárosiak közül most Bengtsson, az, aki egy szép testjellel elengedte Dobos felé a korongot, aki kiemeli, és itt nincs tilos felszabadítás per pillanat érte, az van sajnos, az van, viszont ez remek lehetőség arra, hogy a kézilabda meccs folytatásával jöjjön német Kornél és Erdei Márk Bukarestből.
1: Elma Halilcevic egy rossz lövéssel kezdte a második játékrész, aztán rögtön javít, kapott egy kiadhatatlan labdát, egy zicsert paszt egészen pontosan Krisztina Jörgensentől, és most már 3 gól a dán előny, de csak nagyon-nagyon rövid ideig, hiszen ki tud harcolni egy 7 méteres Stine Skogrand, aki első ízben szerepel a mai mérkőzésen, ő váltotta most a félidőben Nora Mörköt, Henny Reistad pedig jön elvégezni a 7 méterest, de egy picit várnia kell, hiszen a dán kapuban most vele szemben majd nem Anna Christensen, hanem Sandra Toft fog helyet foglalni. Toft kontra Reistad tehát, és elsőre lövi, de egy óriási védés. Sandra Toft tudta, hogy a jobb lábához fog jönni ez a próbálkozás, ezért oda is rakta, és szépen rálépett a labdára, úgyhogy tovább nőhet a dánok előnye. Egyelőre 1 perc telt el a második játékrészből. Norvégia-Dánia 15-18. Jégkorong.
0: Nagy csata továbbra is, egy kicsit ott bunyózik is Tammela, aki már volt egy páros kiajtás részese, nem is olyan régen, itt a második harmadban 3-2-re az Salzburg vezet, 4-23-mal a második harmad vége előtt, amikor Bengtsson előre teszi, keresi egyébként a Tammelát, és egy ájjjjjjj, Tammela odaüt az osztrák játékos, talán Hubernek, teljesen fölösleges 2 perces kiáltás, miközben talán az egyik ferencvárosi is, nem Tammela, csak tudja, hogy mi a dolga, megy a 2 perces kiáltás miatt a büntetőpadra. És így most ember hátrányban folytatja a Ferencváros. Hát emlékezzünk arra, hogy Mihalik is bizony fölöslegesen az ellenfél kapuja előterében egy ellentámadásnál, 1-0-ás előnynél okozott szabálytalanságot, lett kiállítása vége, és ebből lett aztán 1-1. Most pedig 3-2 Salzburgi vezetésnél, kézilabda 4-16-tal a második harmad vége előtt, itt ember hátrányban folytatja majd a Ferencváros.
1: Két rossz támadás volt most nálunk, de a dánok most meglőhetik az újabb góljukat. Nem teszik, egy óriási védés a kapuban Silje Solbergtől, aztán egy borzasztóan rossz indítás tőle, bár elsodorták a norvég szélsőt, akár lehetett volna megint fújni egyet. Krisztina Jörgensen teszi most már Elverhez, aztán Möllert is bevonják a passzolgatásba, és Möllert ebben a pillanatban megállítja Deila, úgyhogy jöhetnek egy szabad dobással a dánok. Elvernél van megint középen, az állás pedig továbbra is Norvégia-Dánia 15-18, nem változott a legutóbbi kapcsolás óta. Közben Ingstad akad össze Elverrel, ők azért a mindennapokban is elég komoly ellentétben vannak, hiszen egyikük a Ferencvárost, a másik pedig a Győr csapatát erősíti. A győri Elvernél van most megint a labda, nem vont maga után progresszív büntetés ez az iménti szabálytalanság. Möller passzol Jörgensenhez, ő érkezik meg nagy lendülettel középre, aztán Elver vissza Jörgensenhez, Jörgensen nem tudja mit kezdeni a labdával, Elvert játsza meg Halilcevic a balszerről, beugrik, és egy újabb védés Solbergtől, ez már a második zicser védése Elma Halilcevicsel szemben ebben a játékrészben, és ugye Halilcevic eddig csak egyszer tudott betalálni. Továbbra is az állás változatlan, Norvégia-Dánia 15-18. Na de érjünk vissza a Ferencváros emberhátrányos góljára, Virányi Zsolthoz.
0: Hát már bármire a vendégem vagy, ha ez így lesz, 3.49-el a vége előtt, már pedig jégkorongban is jó meglátásai szoktak lenni, és hát remélem, hogy ezt is eltalálod most Bukarestből. Egyelőre emberhátrányból ki tudjuk ütni a korongot úgy, hogy még nem akkor sem lenne tilos felszabadítás, ha épp 5-5 elleni játék lenne. Jön az Salzburg 3-2-es vezetésénél a kiállításból, azért még rengeteg idő hátra van, arra jó lesz figyelni, sőt, ráadásul ez a magas botta való játék miatt 4 perces, nem is 2 perces kiállítás, középről lőhetett Poisson, és szerencsére nem lett gól a vége, Nagy Kristóf ott volt meg a védők, de így ez a 4 percig egyel kevesebben vagyunk, ha csak addig még nem változik a helyzet, szóval nem lesz ez könnyű gólra váltani, ember hátrányból gólt szerezni, nem lenne akármi, de most egyelőre felállnak az Salzburgiak, kapu mögül visszateszik Schneidernek, nem Nissnernek lövéshez, aki már lőtt egy gólt ezen a mérkőzésen, a kék vonalon egy újabb salzburgi próbálkozás lett, a túloldalon Lille, és az oldalhálót, megint az oldalhálót, már balról egyszer eltalálták ebben a harmadban, most jobbról is. De életveszélyesek az Salzburgiak, 2.49-el a vége előtt. A 4 perces kiállítást azért megjegyzem, hogy lassacskán, mondjuk az első 2 perccel letelik, de hát az még rengeteg idő. Ez a lövés a blokkról csak a palánkra megy, nem a védőhálóra, nincs megállás, nincs játék megszakítás, és nagyon nehéz lesz most Tünnek is kiütni a korongot, a Fradi Finn korongszerzés, és már is

0: vigyük kifelé, azért, hogy levegőhöz juthassunk, ez is kellett. 3-2 az Salzburgnak, kézilabda.
1: Emma Halilcevic a balszérről befutott gyakorlatilag a hónaljak alatt, senki nem vette őt észre, kapott egy forintos paszt a társtól, ezt követően ugyan kihagyta az ittszerét, de azért hagyta ki, mert Emily Hovden akadályozta közben hátulról, ami nem jelenthet más, mint egy dán 7 méterest, és az, hogy Emily Hovdennek most 2 percre el kell hagynia a játékteret. A hetesből pedig gól van, Krisztina Jörgensen váltja gólra ezt a 7 méterest, megint, illetve nem megint, először a mérkőzésen 4 gól a különbség, és ez nem csak Krisztina Jörgensennek köszönhető, hanem nagyban Sandra Toffnak is, aki időközben visszaült a kispadra, és már melegítőben fog lassan helyet foglalni, mégpedig azért, mert a legutóbbi 1 percben 2 darab norvég 7 méterest is hárított, az egyiket Reistaddal szemben, a másikat pedig Mörkel szemben, hát egyelőre parádézik a 7 méteres lövőkkel szemben Sandra Toft. Jöhet most előre norvégi ember, hátrányban üres kapuval 6-6-ban támadnak, de volt egy óriási lerántás Skograndal szemben, ez is megért volna talán egy 7 méterest, ez is mehet tovább. Hát Marosán Györgyhöz fordulnék megint. Gyuri, tényleg űrkézilabda, kiváló két csapat, valahogy bármennyire is nem szeretünk erről beszélni, a játékvezetés nem üti meg ezt a szintet.
2: Igen, egyelőre a második fél időben nem beszéltünk űrkézilabdáról, gyermetek hibák jellemzik a norvég válogatottat, tehát 2 büntetőt egymás után kihagytak, nem tudtak élni az adódó lehetőséggel, ami a zárkózást illeti, ugye itt a második fél idő elején akár mozoghatna egy kötőjel 2 góron is ez a különbség, azonban arról beszéltünk, hogy 4 van közte, hát a dánok egyre tekintélyparancsolóbban játszanak, és eredményesebbek is.
1: Így van, és ráadásul megnyílik az esélyük arra, hogy 5-tel ellépjenek, hiszen az imént vonalra lépett a norvég szélső, emiatt elvették a labdát. No de mi eszköz a dán jobb szélső a labdával? Belehúzza a kezébe Silje Solbergnek. Ebből most nincsen újabb gól. Trine Østergaard Jensennek, ha jól látom, az első hibázott ittszere volt az 5 gólja után, amelyet az első fél időben szerzett. Úgy látszik, hogy ő is tud hibázni. No de mi újság a tüskecsarnokban, Virányi Zsolt?
0: Miközben Auer és megmondom, hogy Laskavi Ferenc, igen, bizony összehunyózott Laskavi, nem bírja most egyelőre, vagy addig provokálták, vagy azt nem bírja, hogy most már 2-vel vezet az ellenfél. A 4 perces kiállításból volt még másfél, amikor bizony jött Schneider lövése a palánk mellől bal oldalról, és azt benéztük, mert hogy senki nem figyelt, zavartalanul lőhetett emberelőnyből, és ez a gól most lehet, hogy megpecsételi a meccs sorsát, és miközben Laskavi Ferenc, azt nézem, hogy már megy be az öltözőbe, a büntetőpadra került Auer, nem állunk jól, 4-2-re vezet a Salzburg, akkor, amikor a 19. percben járunk a második harmadban, itt rendezni kell a sorokat, mert a Salzburgi gól után jött ez a verekedés, aminek a végén Laskavi már lent volt, már ippon értékű akcióval a jégen, de a lényeg, hogy másfél perc van hátra, és 4-2-re a Salzburg vezet, jön majd persze még a harmadik utolsó 20 perc is, de a zöldfehérek egyenlőre, sajnos azt kell mondanom, hogy megérdemelten vesztésre állnak, a Salzburg az első harmad végétől jobban játszik, és ez most már a gólokban is megmutatkozik, a szó a kézilabdáig.
1: Nálunk a norvégoknak kell rendezni a sorokat, ők nem állnak túl jól, továbbra is Dánia 4 góllal vezet 19-15-re, de most Skograndt kap egy labdát, tovább passzolja Reistadnak, és Reistadtól jön egy óriási bomba felugrásból, Reistadnak is, Henny Reistadnak is megvan az 5. gólja a mérkőzésen, ezzel ő is belép a legeredményesebbek sorába.
3: 7 perc, 15 másodperc kellett az első norvég gólhoz fordulás után.
1: Így van, viszont utoléri ezzel Trine Østergaard Jensen, 3 a norvégok hátránya Dániával szemben, és valóban 7 perc, több mint 7 perc kellett az első norvég találathoz. Elvernél van most középen, a dánok támadnak, Möller beviszi, Möller pedig bepattintja a jobb átlövő helyéről, az 1-es-2-es védő között szépen beugrott, bevitte, és onnan pedig már nem volt nehéz dolga, el kellett pattintani a Solberg mellett, ő ezt megtette, úgyhogy a 38. perc legvégén Norvégia-Dánia 16-20 jégkorong.
0: Ahol még Galajda is, illetve a másik oldalon a negyedik sor játékos, a szintén a kiállítás sorsára jutott, Gesson, miközben azt nézem, hogy így a 4-4 elleni játékkal folytatódik a mérkőzés, még mindig ugyanúgy 1 perc 29 másodperc van hátra ebből a második harmadból, 4-2 a Salzburg javára, és a Ferencváros most a buli után elhozza a korongot, amikor kap egyet, ott Heljankó, az egyik ferencvárosi gólszerző, de nincs ezért büntetés, nincs kiállítás, reklamálnak a ferencvárosi szurkolók. Heljankó, de ügyesen csinálja a kék vonalról eredeztett Bengtsson lövésre, így a lába között, szépen a kapus lába között akarta tovább. továbbítani a korongot. Szép mozdulat volt, de azért kikert észnél van. 1-17 van hátra. Újabb bedobása, a Ferencváros küzd a szépítő gólért. Nagyon paprikás hangulatú mérkőzésen. És a Sije is itt van, illetve Kestila, aki majd megpróbálja elhozni a buli után a korongot. Na nézzük a bedobást követően, Kestila vagy Sije. És még mutatja ott a játékvezető, hogy aha, kézilabda, mert ott valakinek, Heljankónak vérzik, hát én meg nem mondom, hogy a foga szemöldöke az előbbi ütközés után, ezért le kell most mennie, kézilabda.
1: Nálunk a norvégok szépítenek, éppen 5 gól volt már a különbség köszönhetően Tine Ostergaard Jensennek a góljának, de most már gyorsan be tudnak találni a norvégok is. Dejla volt a gólszerző, aztán elszórják a dánok, megszerzi Ingstad, Dejlához passzol, majd Bakkerüdöt is bevonják a passzolgatásba, Dejla most tovább teszi le a jobb szélre, de egy belemenést fújnak. Hát ez egészen érthetetlen ítélet volt, mert hogy Elena Elver végigkövette Dejlát mozgásban, miközben futottak egymás mellett, és gyakorlatilag utána eldobta magát, és ezt úgy ítélték meg, hogy ez egy belemenés. Hát mindegy, lényeg a lényeg, hogy megint a dánok jöhetnek, de szerintem érjünk vissza a harmad végére Virányi Zsolthoz.
0: Köszönöm szépen, időközben egy újabb osztrák kiállítás és ember előnyben kerülünk, 5-4 elleni szituációban 50 másodperc van hátra, ez góra kellene váltani. Ott van Kestila, ott van Tammela, Sije, itt a kék vonalnál, Sije nem jó ez a korong átvétel, mennek a másodpercek. Na, Tammelának a lövés kipattan, a kapus óriásit véret, és ebben megint bunyó lesz. Kestila is ott középen, három Salzburgival, meg még Robertson is elkapott egy Ferencvárosit. Hát elszabadultak az indulatok, 36,4 másodperccel a vége előtt, 4-2-es a Salzburgi vezetésnél. Nem biztos, hogy ember előnyben marad a Ferencváros, de egyelőre ezt látom, kézilabda.
1: Hát ismerve a skandináv, vagy éppen az északi stílust, én meg lennék lepődve, hogyha itt elszabadulnának az indulatok, és komoly balhé lenne, viszont az egészen biztos, hogy 40 perc és 5 másodpercnél áll az óra, és kijöttek a csapatok időkérésre, de közben a játékvezetők azt mutatják, hogy ők azt videóznák meg, hogy vajon Emily Hovdennek az ittszer hibázása előtt, vagy éppen után nyomta meg a gombot. Gjekstad mester, nem mindegy, mert ugye, hogyha utána, akkor nem lehet norvég időkérés, akkor a dánoké lesz a labda, és fordulnék Marosán Györgyhöz, hogy itt akkor pontosan mi is a szabály, hogyha ezt elveszik ezt az időkérést a norvégoktól, ez még von-e maga után más progresszív büntetést?
2: Így van, progresszív büntetést van maga után, hogyha úgy kért időt Gjekstad, hogy nem birtokolta a csapata a labdát, akkor nem jogosult ugye erre az időkérésre, és akkor ez progresszíve bünteti, 2 perces büntetést fog kapni a norvég válogatott. Hogyha ez így történt, most egyelőre még tehát mi nem tudjuk megállapítani a stúdióból, hiszen hangot nem hallunk hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan történt meg, hogy ha birtokolta Hovden, akkor szenzációs edzőidőkérés, hiszen Hovden kihagyta az ittszert, és akkor így maradhat a norvégoknál a labda. Mondhatnám, hogy ez az első jó momentuma lehet a norvégoknak a második fél időben.
1: Én már nem merek tippelni, mert az első fél időben sem jött be az, amikor azt mondtam, hogy szerintem az nem gól. Mindjárt meghallgatjuk a bosnyák játékvezetőket, aztán robogunk is vissza jégkorongra, de na nézzük, mire jutottak. Időkérés lett a vége, úgyhogy Gyurinak van igaza, kiváló edzői döntés, akkor végül is ezt így tudjuk elkönyvelni. Norvégia-Dánia a 41. perc legelején, 17-22, Virányi Zsolt, Tüskecsarnok.
0: A Tüskecsarnokban pedig most már csak az utolsó harmadban bízhatunk, mert hogy 4-2-t a Salzburg, 2 gólt szerzett az osztrák csapat, ebben a második harmadban ember előnyből is, illetve 5-5 elleni játék során is. Egyelőre jobbak a Salzburgiak is, megérdemelten vezetnek, innen kellene talprálni a Fehérvárnak. A Fehérvárnak is majd, de egyelőre a Ferencvárosnak. A Fehérvár egyébként a Vorarlberg ellen kezdett 17 órakor egész pontosan. Azt nézem, hogy mennyi az idő, talán elmúlt 17 óra. A szó most viszont Erdei Márki, majd ő pontos időt is bemondja Bukarestből.
3: Vezet a Vorarlberg sajnos a Fehérvár ellen, úgyhogy hát sem a norvégoknak, sem a Ferencvárosnak, sem a Fehérvárnak, sem nekünk magyaroknak egyelőre nincs jó vasárnap délutánja. 20 perce van a norvég válogatottnak. Én akárhogy dörzsölöm a szemem, nagyon nehezen hiszem el, amit látok. De majd mindjárt Marosán Györgyöt megkérdezzük, hogy ő emlékszik-e ilyenre, vagy mikor emlékszik ilyenre, vagy honnan, ha egyáltalán emlékszik, amikor ilyen volt a norvégokkal, mint ami ma történik. Emberelőnyből egy 7-6 elleni szituációból betalál Henny Reistad, méghozzá a 6. gólja a mérkőzésen a második félidőben a második. Hát a norvégok átmentették azt a második félidői produkciót, amit ellenünk, tehát hogy nagyon kevés gólon vannak, egészen hihetetlen. Ingstad, ferencvárosi csapattársát Möllert borítja fel, szabad dobásra jönnek. A dánok nem vették át azt a produkciót, amit a japánok ellen mutatta, vagy a románok ellen mutattak, hiszen ott összesen 11 gólra voltak képesek a fordulás után. Itt minden támadásukból gólt tudnak szerezni, hiszen már 5 találatuk van fordulás óta, most kiharcolnak egy 7 méteres. Krisztina Jörgensen érkezik, és Silje Solberggel szemben megpróbálkozhat és visszaállíthatja az 5 gólos különbséget, Jörgensen pedig a bal alsóba pattintja. Na Gyuri, hát sok mindent megéltél már, sok mindent láttál már, de hogy mikor volt ilyen? Emlékszel ilyenre? Vagy ez mi az, ami most történik?
2: Hát a norvég válogatott és 12 perc alatt 3 lőtt gól, akkor a Haaland-féle norvég válogatott jut eszembe, labdarúgásba képesek ilyen statisztikára, és nem női kézilabdában, tehát egészen elképesztő, hogy itt a második félidőben hogyan leblokkoltak. Ugye ennek is szól az, hogy Gyekstad időkérés után 7-6 ellen támadnak, próbál az edző is hozzárakni taktikálisan, valamit változtatni, hogy vissza tudjanak jönni a meccsbe, mert még nem ment el, de hát óriási a különbség egyelőre a két csapat között a második félidőben.
3: Mi az oka annak, hogy a dánok ennyire lesimázzák a norvégokat? Támadásban vagy védekezésben keresendő?
2: A dánok védekezése nagyon stabil a középső területen, és nem sikerül kiszélesítse a norvég csapata a befejezéseit, illetve hát ugye volt két hibázott büntető is a második félidő legelején, ami egészen furcsa lesz ez a mondat a norvégokkal kapcsolatban, de mentálisan nagy valószínűséggel megfogta őket.
3: Hát a két játékvezető meg azt nem veszi észre, hogy Ingstadot ketten tépik a bejátszás jön Reisztáttól, és azt mutatja a két bosnyák spori egészen vérlázító módon egyébként. Tehát egy ilyen mérkőzéshez két ennyire alkalmatlan játékvezetőt ide rendelni, hogy mehet tovább a történet. Halil Cevic most befut, és a hatoson belül teszi mindezt. Jönnek a norvégok óriási rendülettel, Skogrand, Reisztádban bízhatnak egyébként a norvégok. Ez a hetedik gólja Henny Reisztádnak. Háromra zárkózik. Bevallom őszintén, sok mindent láttam már az elmúlt időszakban, és hál' Istennek sokféle kézilabda meccset közvetíthettem. Dán időkérés, de az, hogy van olyan meccs, ahol azt mondom a 42. percben, hogy háromra zárkózik női kézilabda válogatott meccsen Norvégia, hát nem tudom, ilyet talán álmomba se gondoltam volna. Dán időkérés, Marosán György, mit tudsz hozzá tenni, azon kívül, amiről eddig beszéltünk Budapestről?
2: Henny Reisztad hátára vette a csapatot, és megpróbálja feléleszteni a többieket, és az biztos, hogy egyedül nem fog neki menni, de tőle megszokhattuk azt, hogy ő neki vezető szerepe van a norvégoknál, és hogyha mellé még föl tudna nőni kapuban is, jönne egy kapus teljesítmény, egy jó kapus teljesítmény a kapustól, akkor tudna változni a lélektana a meccsnek, és nagyon sok van még hátra, de Reisztad mellé támadójátékban is mindenképpen markánsabb teljesítmények ennek, hiszen ugye Bratzett kiszolgáltatott pozícióban játszik beállóba, mellettük most akár Skogrand, akár Nora Mörk, vagy Rusfeld Ejla hozzá kell tegyen, és azokat a középső területeket, amikben eddig alul maradtak, azokat sokkal eredményesebben kell, hogy támadják és a párharcaikat megvívják.
4: Annyiban azért mindenképpen megvédeném Silje Solberget, hogy neki egyébként 32%-os védési hatékonysága van, tehát azért ilyen kapus teljesítmény mellett vezet jelenleg Dánia 3-mal, de hát ha már elmondtam, hogy ő hogy áll, akkor ne felejtsük, hogy például Anna Christensennek 36%-a van, és hát van egy Sandra Toft, aki kettőből kettővel áll, mind a két hetesét megfogta Norvégiának, ő eddig tehát hibátlan. Krisztina Jörgensen teszi ki jobb oldalra a labdát Möllerhez, majd rögtön vissza is kapja, újra Möllernél van a labda, Krisztina Jörgensen most balról indul el középről, elvel felé rosszul készít, ez pedig nem lehet más, mint passzív, fenn is van a bosnyák kéz a magasban, Elver pedig beleviszi az előtt álló Skograndba, de még időben passzolja tovább Möllerhez, Möller bepattintaná beállóba, de a beálló elől Ingstad elrúgja a labdát, úgy ítélik meg a játékvezetők, úgyhogy mehet tovább a dán akció. 16 perccel a vége előtt áll az óra, mégpedig azért, mert törlés van itt az EHF Eurókupa döntőjében, Norvégia-Dánia 20-23, hamarosan mehet majd tovább a játék, de mivel összeállnak Krisztina Jörgensennek, ezért azt gyanítom, hogy egyetlen egy passza van már csak a dán válogatottnak, ezután majd be kell fejezni az akciót. Bár érdekes kérdés, mert a jobb szélen még ott van a dán jobb szélső 25-össel Östergaard Jensen. Ő még bízik benne, hogy labdát kaphat, de szerintem ez Christina Jørgensen el fogja durrantani. Nem, Elver kapja meg egy trükkös figura után, aztán végül majdnem elviszi Skogrand mellett, de Skogrand kiválóan védekezik, kifelé terelte az irányítót, és emiatt egyetlen egy passznál most majd valóban össze kell állni Christina Jørgensennek. Nem volt rossz az elgondolás, de azért egy norvég kaliberű együttessel szemben egy ilyet azért ritkán szokott megcsinálni, még akár egy dán válogatott is. Megint csak törlés, nagyon meleg van itt a csarnokban, azt el tudjuk mondani. Hallottam hírét annak, hogy Marosán György és Németh Kornél annó volt, hogy nagyon fáztak itt egy bizonyos Bukarest-Ferencváros mérkőzésen. Az egy őszi napon volt, ha jól emlékszem, azt meséltétek. Akkor eléggé hűvös volt, ezzel szemben most nagyon-nagyon meleg van itt a csarnokban. Emiatt is kell nagyjából rendre fél percenként törölni egyet. Jørgensennél van a labda, ő ugrik fel, a sáncon lemegy a labda, kimegy oldalt. Emiatt folytatódhat tovább a dán támadás egy sarokdobással, amelyet majd Östergaard Jensen dobhat be. Hát Elena Elver megpróbálkozott egy kis huncutsággal, hogy ő bedobja oldalról a labdát, de ez az alapvonalon ment ki, úgyhogy sarokdobás. Elver behajítja, jó a beállónak Heindának, és Heindál belövi. Hát ez egészen eszméletlen, kérem. A dánok támadtak vagy másfél percig, abszolút passzív volt ez a támadás, és a végén egy kiváló megmozdulás. Heindál megkapta, befordult és belőtte, talán még a jobb kapufát is érintette a lövése. Hát tényleg sok mindent mondtunk már, hogy mit láttunk a norvégoktól és mit a dánoktól, de talán ennyire jó és kiegyensúlyozott dán teljesítmény Norvégia ellen még soha. Norán Örtnél van a labda középen, ő készít Reistadnak, Reistad vinné középre, megkapja a Skogrand, bebújik, de az ittszerét védi Anna Christensen, és üres a norvég kapu, de már nem üres. Szilél Solberg visszaért, és Jørgensennek az egész pályás lövését tudta védeni. Hát Gyuri, szoktunk beszélni arról, hogy melyik lehetnek a forduló pontok egy-egy mérkőzésen, most még ezt nehéz kijelenteni, de talán egy ilyen Christina Jørgensen hiba valamennyire megcsillanthatja a reményt a norvégok számára.
2: Én inkább visszamennék egy pár másodpercet az időben erre a Heindál gólra. Összeállt a norvég védekezés, nem találta a rést a pajzson a dán csapat, majd érkezik egy ilyen gól. Tehát ez lélektanilag lehet egy nem fordulópont, hanem egy további megerősítése a mérkőzés ritmusának, hogy a dánok fölényben vannak, hiszen tehát tényleg elég, egészen burleskbe illő volt, hogy sarokdobásból egy passz volt hátra, és ebből a beállót meg tudták játszani.
3: És mindezt a világ minden tekintetben, minden sorozatban címvédőt át deklarált a legjobb csapata ellen teszi, hihetetlen. Bratzett gólt szerzett, de már leért a hatoson belőle, úgyhogy Skogrand is odaállhat Szandra Tovtal szemben a 7 méteres vonalról próbálkozni, na ő beveri a jobb alsóba. Skogrand első gólja. Na, azt tessék elképzelni, hogy 16 perc alatt Norvégia összesen tudott 6 darab gólt szerezni a fordulás óta. A dánok se sokkal többet, mert ők meg 7-et, tehát ez egyébként nem egy kiemelkedően magas szám. Na most akkor jöhet egy dán támadás. Bent van egyébként a dánoknál Kindberg, ő irányít, de Helen Elver az, aki végigviszi és megszerzi a negyedik gólját a mérkőzésen. Nincs kivérekezett támadás norvég részről, gyakorlatilag Skogrand próbálna bebújni, és jó a dán védekezés vele szemben Heindál. 13 és fél perc a hátralévő idő. Solberg le, kapust cserélnek majd a norvégok. Krog érkezik a pályára, és akkor most 7 a 6 ellen próbálkoznak. Tulajdonképpen az utolsó szalmaszálak egyikébe próbál belekapaszkodni a norvég csapat. Hovden a jobb szélről vissza Skogrand. Mörk középen bejátszás Ingstadhoz. Ingstad befordul és egy kapufás gól. Ferencvárosi csapattársával szemben Wilde Ingstad az első gólját szerzi a meccsen. 22-25, kevesebb mint 13 perc a hátralévő idő a mérkőzésen. Jönnek előre a dánok, Kindberg kezében a labda, ő irányít, most Jørgensen a bal átlövő, Elber a jobb átlövő, de ez csak a figura erejéig volt így. Kindberg megy át a saját helyére, a jobb átlövő helyére, Elver, Jørgensen kéri a bal átlövő pozíciójában. 12,5 perc tehát hátra. Kindberg, Jørgensen, most jó a norvég védekezés, lekerül a labda a szélre, Fries Zitzerben és Kruggal szemben is eredményes Emma Fries. Hát nem emlékszem arra, hogy mikor volt a legutóbbi norvég kapusvédés, de hát itt így a norvég felzárkózás, ha szeretnének, már pedig méne szeretnének felzárkózni, nagyjából az esélytelenek dugalmával történik. Mörk középen, Reistad a balát lövő helyén, Reistad betörésből, Anna Christensen védi az Itzert, üres a kapu, még nem veszi észre Mihála Möller, most pedig már lelassít. Hát, egyelőre úgy tűnik, hogy Anna Christensennel sem, meg a dánokkal sem bír az űrkézilabdára képes Norvégia. Egészen hihetetlen a második félidőben 18,5 perc alatt 7-es számú norvég gól. Ugye ezt már tegnap megtapasztaltuk a ellenünk lejátszott meccsen, hogy egyébként meg lehet őket fogni, de hogy ennyire, azt egyébként szerintem élő ember nem nagyon gondolta volna, aki valaha a közelmúltban, mondjuk az elmúlt 10-15 évben látott női kézilabda mérkőzést. Egy dán Zitzer kimaradt, Kindberget kevésbé tisztelik a játékvezetők, az ő betörése után ezt a pici faultot lefújják, és mivel ő lemarad, az ő helyéről jön a befejezés, és 29-essel Christine Wenn a harmadik gólját szerzi. Na hát, 11 perc, mínusz 3, úgyhogy Marosán Györgyhöz a kérdés, hiszen elkezdődik a hajrá. Van-e szerinted Norvégia számára, Gyuri, visszaút?
2: Én nem látom azt a visszautat, tehát teljesen elveszik maguktól a lehetőséget, védekezésben is fellángolásaik vannak, kapus teljesítményben pedig egészen botrányosan rossz teljesítmény nyújtanak a norvégok. Ahogyan ezt említettem egy 8 perccel ezelőtt, hogy Henry Reistad a támadásban hátára vette a csapatot, de ez kapus teljesítmény nélkül nem fog menni.
4: Nagyjából Kornél kérdése és Gyuri válasza között egy olyan 20-22 másodperc telt el. Ez alatt a 4 gólos hátrányából 2-t lefaragott Norvégia. Mind a 2 gól Vennek a nevéhez fűződik. Az egyiket egy olyan gyors lerolnás végén vitte, amikor már szinte rendeződött a dán fal, de végül kikerült hozzá a labda, és be tudta fejezni. Ezt követően aztán labdát szerzett Norvégia, középen Breistőlék, aztán megkapta a labdát Venn a gyors indulásból, és ő neki az újabb góljával. Már csak 2 Norvégia hátránya Dániával szemben, miközben a dán kispadon figyelmeztették Helen Tobsen vezetőedzőt egy sárga kártyával, csak hogy ezt is elkönyveljük. Jörgensen kezében van a labda, aztán most tovább passzolja balra, most jobb oldalt játsza meg, illetve viszi oda Hansen elé a labdát, Helena Hansen érkezett meg jobb átlövőbe, aztán most Elver ugrik be középen és lő gólt, Helena Elvernek is megvan az újabb gólja a mérkőzésen, Prácettel akadnak össze egy pillanatra, de hát ők azért csapattársak a Győrben, köztük nincsen harag természetesen. Brácett megérkezik időközben a támadáshoz, Reistad passzol Venhez, és Nora Mörköt is bevonják a passzolgatásba. No, ilyet még nem láttunk a norvégoktól ezen a hétvégén, mégpedig, hogy 2 balkezes is egyszerre van fönt a pályán. Mellettük Reistad, nem nézett ki rosszul, pláne úgy, hogy Reistadnak megvan az újabb gólja már a mérkőzésen. 9,5 perccel a vége előtt, megint 2 gól a különbség, de hát addig, ameddig a norvégok nem tudják ezt kivédekezni, addig teljesen mindegy, hiszen addig végig a dánoknál lesz az előny. Jörgensen passzol jobb oldalra, aztán most már megint megkapja Jörgensen középen, Kindbergnek készít, Kindberg viszi át keresztbe, most már Elena Elvert is bevonja, Elena Elver bepatintja beállóba Eindához, és a játékvezetők szerintem megint nagyon korán sípolnak, mert Eindál időközben befordul, de azt mutatják, hogy túl sok lépésből tette mindezt. 9 perc van hátra, 2 gól a különbség, lehet a végén még meg lesz ebből, amit nagyjából ezelőtt 10 perccel nem láttunk jönni. Jörgensennél van a labda, Kindberghez továbbít, megint Jörgensen, vele szemben kiváló a védekezés, de kap egy óriásit Skográntól. Skogrant pedig azt mutatja, hogy ez semmi nem volt, azért volt ekkora csattanás, mert a kezét találta el. A bosnyák játékvezetők meg úgy ítélik meg, hogy a kézreütés kézilabdában szabálytalan. Gyuri, nem tudom, a szemben való ütközés és a kézre csapás az új szabályok szerint szabálytalan?
2: Nincsenek ilyen új szabályok, rossz játékvezető ítélet született.
4: Akkor jól sejtettem, igen. Támadhatnak tovább a dánok, most már emberelőnyben 8 perc és 40 másodperc van hátra a mérkőzésből. Elver kezében van a labda, most jól zár Eindál, beugrik a jobb átlövő helyén már nem Kindberg, hanem az ő helyén Mihála Möller, ő ugrott be, és az ő újabb góljával megint 3 gól a különbség. Norvégia nem tudta kivérekezni ezt a dán akciót. És most üres kapuval kénytelenek támadni 6-6-ban, hiszen ember hátrányban vannak, ahogyan azt már mondtam, Skogrand kiállítása miatt. Nora Mörk érkezik meg plusz egy mezőnyjátékosként, mellette Breistől, Jobb átlövőben pedig Reisztad. Reisztől kapja most meg a labdát, Mörktől ők játszanak egyfolytában össze, ez már a harmadik, negyedik oda-vissza passz egymás között, most már Reisztadnál van a labda, ő törne be, végül nem ő, hanem Nora Mörk tör be, Nora Mörköt pedig elüti Krisztina Jörgensen, emiatt Mörk nem tud újra zicserbe kerülni, de megint törlés fog következni, 51-58-nál áll az óra, Dánia 28-25-re vezet, talán picit meglepetésre Norvégia ellen. De hát tekintve azt, hogy egyébként a románok tennap mindösszesen 4 gólra voltak képesek a dánokkal szemben, a második félidőben számomra ez már felértékelődik látva a dán védekezést a norvégokkal szemben a második játék részben. Breistől passzolja tovább Reistadhoz, Breistől van most középen, ő szervezi a játékot, ami nem biztos, hogy legjobb norvég szemüvegen keresztül. Ő kapja most meg a labdát, felugrik, és az zicserét, mert neki a zicser, hogyha 7 méterről felugrik az ő magasságával, védi Anna Christensen. Ment volna a labda a bal felső sarokba, de Anna Christensen is ment a labdával együtt, és szépen kiütötte azt. 7,5 perc van már csak hátra a mérkőzésből. Norvégia-Dánia 25-28 a női kézilabda Eurókupa döntőjében. No de, folytatódott már a Tüskecsarnokban a jégkorong mérkőzés. Virányi Zsoltal.
0: Folytatódott, de újabb gólt nem láthattunk. 4-2-re vezet a Salzburg, az utolsó harmad megkezdődött. 5-5 elleni játék, egy páros kiállítás miatt még Laskavi Ferencék a büntetőpadon. Laskavi Ferenc orra már nem vérzik, ő azért ment el az öltözőbe, hogy kicsit rendbe szedje magát, de most már odaülhetett a büntetőpadra. Időközben az Salzburgiak szépen támadnak, sőt most már oda felépítették, aztán Huber középre, és majdnem lábbal szerez gólt az érkező Tomás Ráfl, de a kapusunk ott volt a helyén, Nagy Kristóf, a Ferencváros jöhet előre, 3-4-2-es Salzburgi vezetésnek, kézilabda.
3: Emily Hofden kiadott egy zicsert, úgyhogy 5-tel léphet el, 6,5 perccel a mérkőzés vége előtt Dánia. Hát, tulajdonképpen meccslabdája van a dánoknak, azt kell mondani egyébként, hiszen relatíve kevés gólos a mérkőzés, nem extrém kevés, viszont azért ez most már egy óriási előny, így az utolsó pillanatokra fordulva. Jörgensen Elverhez teszi, Elver nagyon nagyot játszik a döntőben, aztán Mihály Möller, ő meg eltotyogja első meccslabdáját, elszórakozza Dánia. Skógrán tovább, Rácsert le a szélre, Hofden zicserben, atyaik milyen sebességgel mentek végig. Ilyenkor ugye azért kiderül, hogy tudnak ők, 3 közte, 6 perc vissza. Második nekifutás, ez már azért nem meccslabda, de nagyon közel kerülhet minimum a döntetlenhez Dánia, ha ebből a támadásából betalál. Nagyon-nagyon komoly esély a dánok előtt, Elver, de vajon mennyire remegnek meg egyik vagy másik oldalon a kezek vagy a térdek? Itt északon azért nem szokás remegő kezekről, térdekről beszélni, de hogy szokás, abszolút semennyire. Egy jó bejátszás, Heindal kapja, és a beállós a harmadik gólját szerzi. Lépéskényszerben Reisztad, jön a gyors válasz. Henny Reisztad azt mondja, hogy a 9. gólját szerzi. Közte 3, viszont megint értékes másodpercek teltek el. 5 perc, 10 másodperc a hátralévő idő. Jön Kindberg jobb átlövőbe Mihály Möller helyére, ezt bevallom őszintén nem értem Helle Tomzentől ezt a cserét, de nem is nekünk kell érteni. Elver és Jörgensen a bal átlövő, illetve az irányító, és akkor így Kindberg tehát a jobb átlövő, Bratzett lép ki a falból, és próbálja a forgásnál a figurát lelassítani. Ez egyébként sikerül is. Brácet kis hiállabdát szerez, Elver viszont így bebújik. A kiugró emberek mögött ott van az Itzer, és így viszont Östergor azt mondja, hogy a 7. gólját szerzi. Kockáztattak a norvégok, a kockáztatás pedig nem jött be. 4,5 perc van hátra. Reisztad leteszi a szélre. Időkérés norvég részről. Amit Marasán György elintéz annyival, hogy rossz játékvezetői döntés, az egyébként sajnos valóban, tehát nem nagyon lehet ezt tovább bonyolítani, az egyébként ezt a szép játékot sok esetben egészen élvezhetetlenné teszi. Most például volt egy norvég zicser, amelyet követően 7-est vártak volna a norvégok, és a játékvezetők pedig mutatták, hogy tessék tovább menni, úgyhogy Gyekszter utolsó időkérése jön. Na hát akkor Marasán György mit lehet kitalálni? 4 perccel a vége előtt, -4-nél.
2: olyan nagyon nagy dolgokat nem, tehát minél gyorsabban befejezni a támadást, offenzív védekezést alkalmazni, megpróbálni labdát szerezni, azért egy Dánia szintű, tudású csapat ellen ez már a lehetetlenség kategóriája.
4: Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 10 másodperc van még hátra ebből az időkérésből, de most kapcsoljunk Virányi Zsolthoz, hiszen rég hallottuk a hangját a jégkorong mérkőzésen.
0: A harmadik percben, a harmadik harmadban, 4-2-es Salzburgi előnynél Galajda kapott egy akkora ütést, ütközést, hogy ugyan kiállítás nem lett, de őt most le kellett támogatni, és egy kicsit újra kell indítani a rendszert, nincs komolyabb sérülése remélhetőleg. A bedobás ott van a Salzburgi kapu előterében, itt a tüskecsarnokban Sié, aki 3 év Calgary és AHL-es bajnoki szereplés után került ide most a Ferencvároshoz, a kék vonalról indulján belője a kapu mögé, ott megszerezzük, igen, szerencsére megvan a korong, aztán visszatesszük, de Szavoáig már nem jut el a korong, mert hogy Hokkoflek kiemeli, és a Salzburg nem csak előre vágja a labdát, hanem most már ott akár lövőhelyzet is kialakulhat, Thomas Raffl passza után Robertson a védő egyelőre csak figyel, és elakad a Ferencvárosi védőben. Ez egy gáncsolás, amiért most 2 perces kiállítás jöhet. Egyelőre a ferencvárosiaknál ugye a korong Lindgren középre, onnan lőhetne már, akár Horváth Milán. Felállunk, ugye a kapus ilyenkor lejön, hogy létszámfölényben legyünk, 6-5 elleni játékban. Adogatnak az öltfehérek balról középre, a kék vonalról nem, nincs lövés jobb oldalra, vissza középre. Itt van Sije is, aztán lövés, és ez a védés kikert, megfogja, de visszakerül a ferencvárosiakhoz, és ebben a pillanatban most a jó öreg Schneider is megszerzi Nisznerrel a korongot, így érvénybe lép a kiállítás, majd ember előnybe került, tehát a Ferencváros, akkor, amikor a 4. perc is megkezdődött itt az utolsó harmadban, a 2 perces kiállítás sorsára Schneider jut, mi a helyzet a kézilabdán?
4: Emma Friis újabb góljával semmisítette azt, hogy az imént be tudott találni Norvégia Henny Reistad révén. Megint 4 gól a különbség, továbbra sem tud zárkózni. Norvégia 3 percük van, Nora Mörk kap egy nagyot, de aztán mehet tovább az akció, Reistad teszi tovább, aztán megint Mörk középen. Skogrand kimegy a jobb szélalapda Hovdenhez, és Hovdennek az ittszere is kimarad. 3 perc van hátra, 4-jel vezet Dánia. Szerintem most van az a pillanat, amikor Dán labdánál kijelenthetjük, hogy igazából ez már eldőlt. És még egy dán gól, ez meg végképp hozzátenne ehhez, hogy a dánok nyerik az igei Eurókupát. Kindberg kap most egy labdát, aztán Jörgensenhez teszi vissza, nyilván most már nem is sietnek a dánok. Elver kap egy labdát balátlövőben, most csak passzolgatnak, üzidelik az időt, teljesen jól teszik, hiszen nekik már egyáltalán nem sürgős. Heindalt is bevonják a passzolgatásba egy forgás nevű figurával, aztán most már Elver, Kindberg kapja meg megint Elverhez vissza, ez nem volt egy jó passz, de Elver egy pillanatra kiejti, aztán megszerzi a labdát. Kindberg megint, aztán Jörgensen, ez lassan nagyon-nagyon passzív kezd lenni, hiszen 12 méterre a norvég kaputól passzolgatnak, Jörgensen átlövi a jobb oldalra, onnan pedig lesz egy befejezés, Tine Östergaard Jensentől, méghozzá egy gól, 2 perccel kereken a vége előtt, 5 gól Dánia előnye, és ezzel eldőlt, hogy ők lesznek az aranyérmesek. Még jöhet egy gól kozmetikázás kép a balszéről, nem jön, mert Anna Christensen felteszi a pontot az íre, az elmúlt 2 nap teljesítményére, vagyis hát úgy 2 nap, hogy a mai, meg a tegnapinak a teljesítményére, Anna Christensen egészen elképesztően teljesít, szerintem nincsenek rá szavak. A norvégok most feljönnek, 5 gólnál, megpróbálkoznak azzal, hogy nyitott védekezéssel valahogy megzavarják a dánokat, Friis kap egy labdát, Kindberghez passzol, Friis visszakapja, és egy belemenés, ez most egy jó ítélet, Wendbe szalad bele Emma Friis, emiatt nem szerzett újabb gólt Dánia. Breistől jöhet most előre, ő passzolja tovább Wenn felé, aztán most már Reistadnál van, Breistől lehet felugrik, bizony felugrik a sáncol, pedig bemegy az ő labdája. 80 másodperc van már csak hátra a mérkőzés végéig, 4 góllal vezet Dánia, és hát hamarosan Dánia lesz majd az aranyérmes, tehát ezen a félig hivatalos, barátságos tornán. Jörgensen kapja meg megint középen a labdát, Kindberggel játszik össze, megint kijönnek a norvégok egy feltolt védekezésre, de hát tényleg itt azért 1 perc alatt 4 gólt Dánia nem fog leadni. Kindberg kígyózna be, de nem tud, mert vele szemben Breistől kiválóan védekezik. 50 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből. Heindel végzi el a szabaddobást, aztán Jörgensen középen, Elverhez lövi ki balra, Elver pedig berakja Heindelnak, Heindel pedig becunderezi a labdát, egy pörgetett lövés, fantasztikus technikai megoldás, ezzel megint 5 gól a különbség, ugye a mérkőzés első dán gólja az éppen Heindelé volt, akkor még szerintem senki sem gondolta volna, ez egy ennyire sima dán siker lesz, és a végén a norvégoknak azért kell jönni az utolsó támadásuknál, hogy valahogy 4-re visszajöjjenek. Hát ezt még kimondani is felfoghatatlan szinte. Mörk passzol, aztán Reistadhoz. Reistad révén még azért kozmetikázzák az eredményt a norvégok. 10 másodperccel a vége előtt szerintem kialakul a végeredmény. Norvégia-Dánia 30-34. Aztán ki tudja, hogy Elverék még akarnak-e valamit. Nem akarnak semmit. A kezek a magasban, a labdát is eldobják. Úgyhogy eldőlt, hogy az EHF Eurókupa, a női kézilabda EHF Eurókupa győztese Dánia, és megvan a norvégok első veresége ebben a sorozatban. Ugye 2022 óta van ez a sorozat, azóta a norvégok 19 meccsükből 19-et megnyertek, a 20. nem jött nekik össze, mert a skandináv szomszéd Dánia megállította őket. Még egyszer a végeredmény, Norvégia, Dánia, 30-34. Én Németh Kornél nevében, valamint a szakértőnk Marosán György nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ezzel Bukarest búcsúzik, a szó Virányi Zsolté.
0: Köszönöm szépen, a Tüske csarnokban 17 óra 33 perckor azt figyelhetem, hogy 13,5 perc van hátra még a mérkőzésből, hát hátha nem csak ennyi, az azt jelenteni, hogy 4-2-es Salzburgi előnyből 4-4 lenne, és a hosszabbításban folytatódhatna a mérkőzés. Ettől most egy kicsit távolabb a Ferencváros, mert hogy az ember előnyből nem sikerült gólt szerezni, ezért maradt a 4-2 a Salzburgnak. Volt helyzet, volt lövés, de nem tudtuk kijátszani sehogy sem a Salzburgiakat. 5-4 ellen, miközben most a ferencvárosi kapu előtt a bedobás jön, az NHL-t megért Brooks, vele szemben ott a ferencvárosi játékos a bulinál, és Rönni nem tudja elhozni, akkor angolosan a Salzburgi ütő már megint. A palánknál nagy csata, két Salzburgi erősebb, aztán Poisson a másik kanadai, ebben a kanadai sorban szépen felállnak, lövőhelyzet, belövik a kapu mögé, ott érkezik Huber, aki már szerzett gólt, jön Poisson. Ha Poisson lenne, akkor mondjuk méreg lenne a jelentése a nevének, a belőtt kapu előtt, belőtt korongra, pedig rá tenyerel Nagy Kristóf, mielőtt nagyobb baj kialakulna és nagyobb helyzet. Huber is bekorcsolyázott, miután becenterezte a korongot. Itt ismét 40 másodperces kereskedelmi szünettel folytatódik, illetve épp azt, hogy most megáll egy kicsit a játék. Addig elmondhatom, hogy a szóban pedig, vagy a stúdióban Katona László várja a szóba stúdióban.
5: Köszönöm szépen. Vorarlberg-Fehérvár 1-1. Itt az első harmadban járnak a csapatok, és ahogy hallhatták, a dánok nyerték a női kézilabda Eurókupát 34-30-ra. Kisebb meglepetés. A fél időben pedig a klubvilágbajnokságon Füchse Berlin Veszprém 19-16 3 gólos hátrányban, tehát a veszprémi együttes. A pontos idő 17 óra 35 perc. Jönnek a hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál. Várólista csökkentési programot indít a kormány. Marad a derült száraz idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál. Miután 5 embert letartóztattak a környéken, robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták. A bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és migrációval kapcsolatos programokra fordítják. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat. Idehaza rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Az első látható eredményeket legkésőbb január 1-ére ígérik. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. A programoknak az Egyetem Tanulmányi Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön.
6: Közlekedés.
7: Baleset történt az M6-os Budapest felé vezető oldalán Iváncsa térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. Napközben is derült száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: A műsorvezető Katona László a jégkorong Erste Ligában a harmadik harmad negyedik percében Gyergyó Újpest 1-0 az első harmadban, Csíkszered a Dunói Város 0-0 6 perc játék után és 5 perc után Háromszéki Ágyusok DVTK 0-0. Az osztrák bázisú ligában pedig egy harmad után Vorarlberg Fehérvár 1-1, de zajlik a Ferencváros Salzburg mérkőzés, Tüskecsarnok Virányi Zsolt.
0: 10 perc 47 másodperc a meccs vége előtt, 4-3-ra vezet már csak a Salzburg, mert hogy Jimén Galipo kiállítását a Röni Góra váltott a 18 másodperc a kiállítás lejárta előtt, és ez azt jelenti, mint egy bő 10 perccel a meccs vége előtt, hogy még itt azért ebben a sportban bármi lehet. A két gól sem nagy előny vagy hátrány nézőpont kérdése, a három sem, az egy az meg abszolút nem, de most a Salzburgiak nyilván megpróbálnak újabb gólt szerezni a kapunk előterében, ott órálkodik már Auer is, aztán most kihozza onnan a kapu előteréből, Schneider kapja Nisnertől, jobbról, baloldalról Galipo lőhet, középről egy lövés, amit blokkol Galajda, aki rendkívül jól védekezik, de vannak ellentámadásnál is ígéretes megmozdulásai, ráadásul aprítják is, mint a favágók a fát, Galajdát az osztrákok most bent tartják, ami kapunk előterében a Salzburgiak 4-3-as vezetésüknél. Galipo körbet korcsolyázott a kapu mögött, a visszatett korongat szerencsére nem tudta a Poisson belülni, ami kapunkban mellé célzott. És most megint jön a Salzburg, megérkezik a Ferencváros, Poisson egyedül beviszi Timivel szemben, és most még most három Ferencváros csak legyőzi a Salzburg kanadai játékosát. Más kérdés, hogy ez egy piros felszabadítás, kilőtt korong, hogy egy kicsit levegőzüsson a bent lévőt Ferencvárosi, az más kérdés, hogy most ők nem mehetnek cserére a szabályok értelmében. 9,5 perccel a véget előtt, tehát 4-3-ra a Salzburg vezet, és az a bizonyos gól a meccs 29. percében született előbb. René jobb oldalról 3-4 méterről lőtt a kapu jobb alsó sarkába, emberelőnyű szituációban. Szép gól volt, tulajdonképpen érett is a bedobást. Most a Ferencváros megint megnyeri, a buligban egy kicsit jobbak vagyunk százalékosan, kapus teljesítményben a harmadik harmad kezdetéig 4-2-es előnyüknél a Salzburgiak álltak jobban, tehát Kikkert jobb volt, mint Nagy Kristóf. De most figyeljük azt, hogy a belőtt korongra ki érkezik. Érkezik Hortenszky, akit most leszerelnek, beteszik középre, de ott Brooks elől össze tudta szedni a korongot még Laskavi Ferenc, aki elmegy a bal szélen, és inkább Horváth, nem, Halobásnak a jobb oldalon, és akkor Laskavi rá sípett a korongra, és Kikkert, de lövi. Hát ez szép volt, hogy Laskavi a saját kapuja előterében átteszi a jobb oldalra, Hadobásnak, majd ott szépen eloson, kicsit ólálkodva, a semleges harmadon át átkorcsolyázva visszakapja a korongot, és aztán egy nagy lövés lehetett volna, de kicsit gyatra volt a befejezés, Kikkertnek könnyű dolga volt, elfogyott a szufla Laskavival, hogy befejezze és góra váltsa ezt a zicsert. Jó lett volna a 11. percben, de marad a 4-3-as Salzburgi vezetés, a bedobás, az természetesen az osztrákok kapuja előtt. A bedobást követően Lindgren a kék vonalnál, Ferencvárosi lövés lehet próbálkozás be a kapu előterébe. Ott vannak ketten is a zöld-fehérek, két Salzburgi védővel nagy csatában, és ezt még megnyerhetjük. Lindgren a kék vonalról visszateszi, érkezhetne még ott egy zöld-fehér játékos, a René aztán kihozza a korongot a semleges harmadból, a saját harmadába korcsolyázik át, és aztán elveszíti a semleges harmadban. Ráfül, Tomás Ráfül, a Rubinos Luka megszerzi, átviszi a jobb oldalra. Bent középen már van érkező ember, és aztán Nagy Kristóf is szemmel védi, egyelőre nem tudta kapura tessékelni valahogy a korongot ott az osztrák játékos, a Robertson. Egy lövés, ez megpattan, és ez a háló. A háló bizony ott pattan, oda pattan, a korongfogó háló, a védőhálóra, és ez most a ferencvárosiaknak ismét egy szusszanásnyi lehetőség, mert ez most nem tilos felszabadítás, nem amiatt van játék megszakítás, magyarán lehet cserélni, de azért azt írjuk fel, hogy ott volt Laskavi kezében tulajdonképpen az egyenlítési lehetőség, annál az előbbi szólónál, ha belövi, de hát a ha az nem játszik, marad a 4-3-as Salzburgi vezetés, a bulit követően jobb oldalról, most már az Salzburgiak beteszik a kapu mögé, ott érkezik Auer, Schneider és Nissner is, a rutinos rókák, akik a 6. szezonjukat töltik a Salzburgnál, a kapu mögött, a palánk mellett Robertson összeszedi a korongot, hogy ne csúszson ki, és még mindig a ferencvárosi a kapuja előtt, a ferencvárosi harmadban, a Salzburgiak nagyon-nagyon be akarnák fejezni egy újabb góllal a meccset, Nissner ütőjéről lecsúszik a korong, és visszakerül, ott a mitér, illetve az ő kapusuk mögé Robertson, a védő hozza előre, óriási rösssel, jön most már 4 ferencvárosi között, és aztán jól van, beletette még az ütőjét, ott a svéd Bengtsson a védő, aztán a semleges harmadból csak belövik kanadai módra, Nagy Kristóf kijön a kapujából, de végülis a védők segítségével van most ferencvárosi ütőkön Lindgren a korong, aztán ott van Bengtsson is, 7,5 perccel a mérkőzés vége előtt, ha nem lesz hosszabbítás, 4-3-ra az Salzburg vezet. Jó lenne, még 2 ferencvárosi gól a rendes játékidőben, és akkor pláne nem lenne hosszabbítás. Brooks, az ennél csak megjárt játékos a Salzburgiaknak, elveszíti a korongot, mi pedig előre vágjuk, indítás lett volna Lindgrentől, ott Szabó egy kicsit belemegy egy kakaskodásba, két Salzburgban, ebből kiállítás nem lesz, ez nem olyan, mint amikor Laskavival, mondjuk Auer összeverekedett, a második harmadban volt egy olyan periódus is, 7-18, ennyi van még hátra, és még ugye időkérés, meg kapus lehozatal is lehet, lesz majd, ha 4-3-mal érkezünk mondjuk az utolsó 1 percre. Legutóbb januárban a két csapat mérkőzését 3-2 után egy kapus lehozatalnál üres kapus góllal nyerte meg a Ferencváros 4-2-re a rendes játékidőben. Itt most 4-3-ra az Salzburg vezet, és visszajön a bedobás ide a buli a Ferencváros kapujához. Valtalmi kommentátor álláshoz is közel, a zsűri mögötti részen, itt a Vippáholytól nem messze. Azt figyeljük, hogy most belőjük a korongot, nem, ők lövik be a korongot, ami kapunk mögé, és aztán szerencsére kicsúszik a korong a semleges harmadba. A semleges harmadban meg csatázunk, és az osztrákok ebből Tomás Ráfül jó voltából megnyerik a párharcot. Kevesebb, mint 7 perccel a vége előtt 4-3 az osztrákoknak. Brooks csak beleér a korongba, megy Robertson a kapunk mögött. Nagy Kristóf nem a legjobb megmozdulás volt most, ahogy passzolni akart, mert beleért ott az egyik ferencvárosi védő is. Aztán most lehet indulni, ott lehet indulni, megpróbálja Sie, és aztán Sie Dávidot testen nagyon szabályosan szerelik az osztrák védők. Jól csinálták, Horváth Milán a kék vonalról, nagyot véd méghozzá a jobb vállával, óriásit védett most Kikker az osztrákok kapusát, Laskavi szólója után is, 4-3-as ferencvárosi hátrány, 4-3-as Salzburgi előny, hogy értetőbb legyen, és a bal szélen a palánk mellett már robog megint az osztrák csapatban, most itt Vukovics a jégen. Bő 6 perc van még hátra, amikor a ferencvárosiak jönnek, Bengtsson, és aztán időközben leső miatt játék megszakítás, kijön majd a semleges harmadban korong, ráadásul 40 másodperces kereskedelmi szünet is, amikor azt figyelem, hogy 17 óra 45 perckor, néhány perc múlva majd a Nemzeti Sportrádióban a Kossuth Rádió Sportvilág című műsora is bekapcsolódik. Hát izgalmas hajrá, mert az osztrákok érzik, hogy kellene nekik az az 5. gól, hogy eldöntsék a 3 pont sorsát, a mérkőzés sorsát. és egyelőre ezért jól küzdenek. Ugye az első harmadban 4 gólt is láthattunk, ott 2-2 volt a második harmadban, csak 2 osztrák, 2 salzburgi gólt, Huber és Schneider, a rutinos játékosok jó voltából, sok verekedés is volt, kicsit fegyelmezetlenül játszott a Ferencváros, és kevés helyzete volt. A harmadik harmadban pedig hát azért Galajda is bizony-bizony helyzetbe került, illetve hát az a Laskavi szóló, az volt érdemelt volna 4-3-as Salzburgi vezetésnél, mert ugye Röni szépített ember előnyben, Laskavi viszont a szólóját nem tudta góra váltani. A kereskedelmi szünet végén a görög zene is elnémul, a bulit követően Vukovics teszi előre a korongot, de ez a semleges harmadban Ferencvárosihoz került, balról át jobbra, és itt most már jön Dobos, egy bodycheckkel, ott van Galajda is, jó lenne bent tartani a korongot, de nem tudjuk, viszont ilyen Wissner, az ördögi első sor, nagyon erős első sor a Salzburgnak, gól erős sor, Wissner kapu mögött korcsolyázik, a kék vonat teszi egy lövés, ebbe beleér Auer is, Nagy Kristóf semmit nem lát belőle, de megy Schneiderhez a kapu mögé a korong, még mindig a Salzburgiak ütőjén olyan, mint ez a Salzburg most hazai pályán szorítaná be, és egy kapuzna a Ferencváros ellen, 5,5 perccel a vége előtt 4-3-ra az osztrákok vezetnek, a kék vonalnál megint összeszedik Schneiderék, aztán bele piszkál Wissner is, de ezt összeszedhetjük mi, Dobos vonákkal vissza teszi oda Bengtssonnak, és akkor tessék menni és indulni előre, mert szükség van erre is. Rasmus Bengtsson, Tini, a finn játékos elhagyja ott a korongot az egyik zöldfehér játékos, őt letámadják, aztán ellöki őt, ott Wissner, nincs kiállítás, Nagy Kristóf meg rá fog tenyerelni, mert azon nyomban Wissner erre is rá támadt, erre a lehetőségre, de most a lényeg az, hogy a bedobás is lehetőséget ad a ferencvárosiaknak, hogy levegőzűsanak. Ott van Laskavi Ferenc, aki Újpestről érkezett ugye 2 éve ide, aztán ott van Horváth Milán, és ott van Siem, aki, ahogy mondtam, Calgaryból, az AHL-ből. Jól van, a bulit elhozzuk, a buliban jobb a Ferencváros, de összesítésben egy gól az Salzburg vezet. A Balánnál nagy testestelni küzdelemben, meg bodycheck is volt, most Tini megszerezhetné, de nagyon erősek az Salzburgiak, és jól agresszívan használják ki a testi adottságaikat, a fizikai adottságaikat, a ferencvárosiak még mindig nem szereznek korongot, de jó, hogy ezt kimondom, mert Siem most megteszi a jobb szélen, a Palán mellett elindul, ott van Laskavi, a les határon nincs les, visszakaphatná Siem lövésre, de ott van még egy osztrák is, így nincs lövés, 4,5 perccel a vége előtt marad a 4-3-as Salzburgi előny, Salzburgi vezetés, Brooks, az emlékszat megjárt Salzburgi, most korongot szerez, mert ott pontatlan volt a passz, ezért kár, az más kérdés, hogy folytatják tovább, mert Poisson is, a másik kanadai Robertson, a harmadik a védő, aki beemeli a kapu előterébe, de ez gyenge volt, Bengtsson összeszedi a Ferencváros svéd védője, és balról jobbra teszi meg Lindgren, vissza Bengtssonnak, ez pontatlan, sajnos erre lecsapnak a Salzburgiak, be centerbe, jól van, ez most nem volt tökéletes befejezés Vukovicséktől, így indulhat a Ferencváros a 3-2 elleni játékban, és leblokkolják, felszedik az ütőjét, ott a megíramodó Ferencvárosinak, és most már Raffl, Tomás Raffl, csak ne szabálytalankodjunk vele szemben, mert nem jönne jól egy kiállítás. 3-50-nél a vége előtt Tammela, a finn játékosuk lebontotta Tomás Raffl szabályosan. A kapu mögött Nagy Kristóf és Bengtsson, mert a Nagy Kristóf a kapuban egész pontosan mögötte, Bengtsson elindul, a kék vonalnál jár, már semleges harmadban korcsolyázik, amikor belövi a korongot, ő le megy cserélni, de hát ez sajnos Minhuizés, a Salzburg kanadai játékosai, akik most indítanak, ott így tilos felszabadítás, Schneidernek ez hosszú, lecsúszik, egy pici levegővétel is lehet. 3 perc, 28 másodperccel a vége előtt, 4-3-ra vezet a Salzburg, a Tüske csarnokban a Ferencváros ellen, amikor Wissner, az egyik salzburgi gólszerző, megigazította Nagy Kristófnak a vizes flakonját, nagyon sportszerűen bedobás a salzburgi kapu előterében, 3 perc 28 másodperccel a vége előtt, de hát, hogy vége lesz-e, arról a Ferencváros sokat tehet, azért, hogy legyen hosszabbítás, azt ki kellene egyenlíteni. Bedobás után hadobás, ráteszi a kapu előterében, kikert, hogy ott a jobb tért végidővel szépen kicsúszva kitessék elé a korongot a jobb oldalra, aztán most onnan visszakerül egy ferencvárosi lehetőség lenne, és meg is tartja a kék vonalnál Savoy, aki már lőtt gólt, most szépen cselezget a jobb oldalon, a jobb szélen, aztán a kapu mögül visszateszi a kék vonalra Horváth Milánnak, a válogatott végidőn passzol Hadobásnak, a másik szintén válogatott Edith VB-t megjárt védőnek, de a Savoy a lövőhelyzet, egysel, lőjél már, és a felső sarokba szeretne, a korongot pattan, kiker, rátenyerel, és csak most ne verekedjenek, mert ezt a meccset csak úgy lehet megmenteni, ha nem állítanak ki egyetlen ferencvárosi játékos sem, 2-53-mal a vége előtt. Hiszen 4-3-ra a Salzburg vezet itt a Tüske csarnokban, és ez a szűk 3 perc, ami hátra van, ez még ígéretes, egy egyenlítés, az még benne van a mérkőzésben. De ahhoz az kell, hogy most is maradjon az 5-5 elleni játék, és ott a kapu előterében a bedobás követően a Ferencvárosiak lövőhelyzetig jussanak. Lindgrenig nem jut el a kék vonalra, mert hogy a bulit most elhozzák a Salzburgiak. 2:48-al a vége előtt, tehát egyelőre a Salzburg örülhet 4-3-as vezetése miatt, sőt, most korongot szereznek az osztrákok, pajcanak kanadai játékos, oda a kapu mögé teszi Nagy Kristóf szép csellel, becsapja az egyik osztrák játékost, Wurzert, és így most taktikusan hozhatja előre a Ferencváros csapata, beviszi a korongot, nincs egyelőre kapus lehozatal, ott vagyunk már, ott ólálkodunk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is, a Ferencváros ólálkodik 4-3 a Salzburgi vezetésnél, 2:17 a mérkőzés vége előtt, és ott most megpróbáljuk, lehozzuk a kapust, na, egy lehetőség, hiszen most 6 Ferencvárosi a jégen, 5 Salzburgival szemben, az egyenlítésért, a hosszabbítás lehetőségért küzd a Ferencváros. Tammela, a finnjátékos majdnem elveszíti, mert nagyon agresszívan jól védekezik a Salzburg a kapu mögött a korong, és onnan jó lenne valamilyen csoda folytán visszaadni, centerbe kezdti le az egyik, aki csatázik, síja a másik. Ott van most Lindberg. Jól van. Jobb oldalról középre lövés, és a saját játékosát találja, majd egy osztrákról is pattan, de még mindig ismételhet a Ferencváros. 1:40-nel a vége előtt. 4-3 a Salzburgi vezetés. Kapusunk nincs lövés.

0: szerzett gólt az első harmadban, az első harmad 9. percében 5-3 elleni szituációban volt például Savoie. Eredményes a 17. után Tomás Ráfel egy remek szóló után Fonákkal a bal alsóba jutja a korongot, ezzel 2-2, a második harmadban pedig előbb egy Huber gól, ott a 7. percben a jobb felsőbe, méghozzá 5 méterről, kicsit jobbról, aztán Schneider ember előnyből a 19. percben a második harmadban újabb gólt szerez, 4-2 után a harmadik harmadban a Ferencváros tud szépíteni, méghozzá egy kiállítás követően Röné 3-4 méterről jobbról lő a kapu jobb alsó sarkába, utána volt Laskabinak egy szólója, amit belőhetett volna, de az egyenlítés elmaradt, és hogy hallhatták, most egy üres kapus góllal újabb Salzburgi gól, 58 másodperccel a vége előtt 5-3-ra a Salzburg vezet itt a Ferencváros otthonában, a Tüskecsarnokban, az osztrák bázisú jégkorongbajnokság 5. fordulójában. A mérkőzésről néhány másodperc, de a ferencvárosi szurkolók most már elkönyvelhetik, hogy csapatuk ugyan minden megpróbált az egyenlítésért az utolsó harmadban, de ez elmaradt, és az üres kapuba belőtték, ahogy most is, már megint csak nincs más dolga. Robertson után egy újabb osztrák játékos, az, aki mattolni, hát nem kell semmit mattolni, mert hogy 34 másodperccel vége előtt teljesen üresen maradt a Ferencváros kapuja. Megint lehoztuk ilyen Nagy Kristófot, és a 2-1-es szóló végén értékesíti a Zitzert. Azt nézem, hogy a 26-os számú játékosa az ellenfélnek, és ezzel most már így ugye még nagyobb lesz a különbség a két csapat között. Hockhoffler, az olasz válogatott játékos is betalál. 4-4 helyett 6-3, bő fél perc van még hátra. Kár érte, de hát megpróbálta a lehetetlent is tulajdonképpen a Ferencváros csapata. Még gyorsan feljegyzem, hogy Hockhoffler és Robertson a két üres kapus gól szerzője itt az utolsó 2 percben, mert hogy 1 perc 31 másodperccel a vége előtt pecsételődött meg a Ferencváros sorsa, ez már csak az osztrákoknak habott tortán. Még ott lehet, hogy egy szabálytalanság, ezért kár, ez még kiállítással jár. Ebben a pillanatban hozzá is ér egy ferencvárosi játékos 20 másodperccel a vége előtt, fölösleges volt, de hát nyilván a csalódottság és a düh jött ötvözve ki. Ember hátrányban fejezi be a Ferencváros, és nem más, mint Tammela az, aki most mehet a büntetőpadra. És így 6-3-as ferencvárosi hátránynál, vagy inkább úgy mondom, hogy 6-3-as Salzburgi előnynél. Most még a szánk igencsak keserű lesz, a szánk íze, mert Tammela, aki egyébként a második harmadban egy 4 perces kiállítást is összeszedett, és Schneider akkor lőtt gólt, bizony-bizony, hát nem a meccsember a ferencvárosi részről, azt nehéz lenne megmondani, hogy ki az egyik legjobb, vagy a legjobb, mert úgy összességében a Ferencváros végülis 4-3 után sima vereséget szenvedett, és a harmadik harmad első felében lehetett érezni azt, hogy még 4-2 után vissza tud jönni, egy kicsit szorosabbá tudja tenni a meccset, ez meg is valósult, az egyenlítés elmaradt 4-3-nál, két üres kapus góllal pedig megpecsételődött a sorsa a Ferencvárosnak. Ezzel tehát itt a vége, Ferencváros, Salzburg 3-6 a Tüskecsarnokban úgy, hogy az első harmad 9. percében még 2-1-re a Ferencvárosa vezetett, az ötfehér csapat Sie passzát követően az első harmad 5. percenek a végén szerzett vezetést, a rövid felsőbe helyezte nem más, mint a finn légiósok közül az egyik új, Rasmus Heljanko, jól mattolta a Salzburg kapusát, aztán egy felesleges 2 perces kiállítás, ezt Nisner értékesíti még hozzá. A 7. percben jobban 4 méterről, a 9. percben 5-3 ellen szituációban, 5-3 ellen, 2-es emberelőnyben Savié talál be jobb oldalról, mert a 17. percben egy szépen előreigyelt korongot Tomás Ráfl, a 35 éves osztrák védő fantasztikus mozdulattal a bal alsóba Fonákkal helyezett. 2-2-t követően a második harmadban nagyjából eldőlt a mérkőzés, mert előbb a 7. percben itt Huber a jobb felsőbe helyezett, majd a 19. percben Tammela 4 perces kiállításánál Schneider is eredményes bal oldalról, a palánk mellől Nagy Kristóf tehetetlen. A harmadik harmadban aztán a Ferencváros szinte feltámadt, mert hogy a mérkőzés 29. percében ember előnyből Rönni jobbról a jobb alsóba helyezés, 4-3 után Laskavi szólóján akár egyenlíthettünk volna, majd kapus lehozatát követően fennállt ennek a lehetősége ismét, de nem sikerült. Ők viszont már, mint a Salzburgiak, üres kapura előbb Robertson, aztán Hochholzer jó voltából gólt szereztek, és így megnyerték a mérkőzést 6-3-ra. Ezzel a Tüskecsarnok búcsúzik a Szóval stúdiói.
1: Mirányi Zsoltnak köszönjük szépen, tehát az

0: Fehérvár 6-3-ra nyert a Tüskecsarnokban a Ferencváros ellen, és jelenleg is zajlik a Fehérvár AV 19 mérkőzése a Vorarlberg otthonában. 1-1 a találkozó állása a második harmad 9. percében. Az Erste Ligában, hát most már tényleg pillanatok lehetnek hátra, Gyergyó Újpest 1-0, tényleg a harmadik harmad 20. percében járnak a csapatok, Csíkszered a Dunaújváros az első harmad végén 1-0, és szintén a 19. percben Háromszéki Ágyusok DVTK 0-2. És a klubvilágbajnokságon férfi kézilabdáról van szó, a Barcelona 39-29-re verte az El Zamalek együttesét, így az ájelű négyest nagy valószínűséggel megnyeri a Barcelona és a döntőbe jut. Füksze Berlin Veszprém a 45. percben 27-25 a berliniek vezetnek, így aztán egy kis apró lépéssel ők is a finálé felé vették az irányt. Hamarosan kezdődik a Győr-Ferencváros találkozó, férfi kézilabda bajnoki mérkőzésről van szó. Kapcsolunk Győrbe, a kommentátor Jó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Hát igen, egy picikét korábban kezdődött a mérkőzés, mert hogy már egy perc eltelt a találkozó, sőt a második is megkezdődik. Eto-Ferencváros 1-0, egyelőre a mérkőzés állása. Egy picit azért vezessük fel, mert hogy ugye másodszor fut neki az Eto és a Ferencváros. Ugye a KNTL férfi kézilabda liga második fordulójában szeptember 11-én már találkozott a két együttes. Ám az a mérkőzés a 27. percben 17-12-es győri vezetésnél félbeszakadt a Magvasi Mihály sportcsarnok tetőszerkezetének beázása miatt. Közelékét a Ferencváros támad, Nagy Bence lövését pedig védi az egyköri ferencvárosi kapus Győri Kristóf. Nos, ugye azt mondom, beázott a tetőszerkezet, és hát a pikáns, az érdekesség az egésznek az az, hogy a találkozó teljes egészében újra játszandó, vagyis ma ismét 0-0-ról indul a mérkőzés, és 1-0-ra vezet már ugye az Eto a második perc végén. Most épp Győri Mátyás kapja meg, aki szintén korábban a Ferencváros csapatában játszott, meg is szerzi első gólját a mérkőzésen, mert 2-0-ra vezet a Győr. És egy újabb Nagy Bence kísérlet, ismét a kapus Győri Kristóf védte ki az ittszert, egyébként Nagy Bence és mindjárt nem sokára beszélek, közben egy újabb gól, egy újabb Győri gól, 38-asban Deli szerezte meg a mérkőzés nagy győriek harmadik gólját, labdavesztés, és az Eto kontrázhat, ott pedig érkezik a jobb szélről, nem más, mint Nagy Martin, ő is beveszi a Ferencváros kapuját. Hát ez 2,5 perc elteltével egészen sima, 4-0 már az Etónak a Ferencváros ellen. Azért ezt mindenképpen ki akartam emelni, hogy ugye Nagy Bence vezéregyéniséggel nőtte ki magát, nyilván itt a különböző okok miatt is, ugye a különböző ferencvárosi anyagi problémák miatt. Elsősorban a rangidőssége miatt, hiszen az egyik legidősebb játékos a csapatban, közben Hári indul, meg kap egy labdát, gól, 5-0-ra vezet már az Eto. És ugye Nagy Bence már 26 gólos a bajnokságban, itt még ugye nem tudott betalálni, két próbálkozását is kivétte egykori csapattársa, a győriek kapusa, Győri Kristóf. Szóval az egyéb okok miatt abszolút vezéregyéniségén nőtte ki magát Nagy Bence, szükség is van rá, ezt korábban elmondta az új vezetőedző Kis György is, aztán pedig megint egy labdavesztés, Győri Mátyás végigviszi, hopp, és egy bravúr a vendége kapusánál, Balog Ádámnál. Rendkívül fiatal csapat ez a ferencvárosi egylet. Ugye a kapuban is fiatalok vannak, pályán is. Most pedig a falat után Nagy Bence lőtte mellé a labdát. Eléggé Nagy Bence centrikus ez a ferencvárosi támadójáték. Mészáros kérni el a bal oldalt. Nem ő kapja meg, hanem Tóth. Viszont Nagy Bencének. Aztán pedig a szélről már érkezik Síró Máté. Most kapja meg Mészáros, emelkedik, ellövi, ujj, de mellé ment, a bal felsőt vette célba, és ott a kontra azonnal, Kusán pedig kíméletlenül belövi a kapuval a labdát, 6-0, 5 perc játék után azonnal időt kért Kis György, a Ferencváros vezetőedző, és hát nem gondoltam volna, hogy ilyen korán, de meg kell, hogy szólítsuk állandó szakértőnket, Marosán Györgyöt, 4-19-nél áll az óra, 6-0-ra vezet az Eto a Ferencváros ellen. Ez egészen sima, de hát te miként vártad ezt a találkozót? Hogyan látod az eddigi történteket?
2: Győri fölényt vártam, de azért ekkorát nem. Hát ez egyik oldalról egész nálomszerű a győri oldalról, A másik oldalról pedig az álomnak egy másik verziója, a rémálom, ami megvalósul. Hát ugye azért hozzátartozik ennek a mérkőzésnek a felvezető gondolataihoz, hogy pénteken játszott a Ferencváros egy kiki mérkőzést, a feljutó Eger látogatott a Népligetbe, ahol egyetlen egy góllal nyert csak a Fradi, tehát az 60 percen keresztül egy komoly harc volt, idegek harca, és én most úgy látom ebben a 4,5 percben, ami eltelt már ebből a mérkőzésből, hogy nagyon sokat kivett az a pénteki meccs a Fradiból, nem elég fókuszáltak, ahogyan te is fogom, aztán Nagy Bence központú a támadójáték, és nem az elképzelés nem látszódik a támadásaikban.
1: Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nyilván ez egy olyan tipikus mérkőzés, amit egyrészt kommentálni is nehéz, de hát szakérteni talán még nehezebb, hiszen teljesen egyértelmű a mérleg nyelv, hogy merre billen. Tóp az, aki most megenged magának egy indulócsát, aztán pedig elejti a labdát a kezébe, kiejti Nagy Bence, összeszedi Nagy Bence talpról, nem lövi, hanem bejátsza, és ott az első ferencvárosi gól. Bodnár az, aki megszerzi beálló pozícióból. 6-1 az állás, akkor, amikor a 6. perc is megkezdődik a mérkőzésen. A túloldalt viszont Nagy, Deli az, aki rendkívül jó ütemben megengedte az indulócsát, és a 2-3-as védő között végig cikázott, és belőtte az Eto 7. gólját. A 6. perc közepén tehát 7-1-re vezet az Eto, de már volt sem ilyen sportcsarnokban, és a Marosán György is mondta. Nem csak a Ferencváros, egyébként az Eto is játszott, de azért tegyük végig egyébként, hogy azóta, mióta ez a mérkőzés volt, 3 bajnoki mérkőzés játszott a hazai együttes, a Győr, ugye Veszprémen 35-25-re, Szegeden 32-27-re kapott ki, majd a Tatabánya ellen Bognár Alex utolsó másodperces góljával 24-24-es döntetlen tért el, így megszerezte első bajnoki pontját az idénben az Eto együttese. Azért nagyobb erősödött az Eto, jó néhány ferencváros játékosra, és most megint egy Tóth próbálkozás, a Ferencváros támad, jobb átlövő pozícióval érkezett ez a kísérlet, Sáncról kiment, Kusán kezéről ment ki egészen pontosan, aztán pedig már jöhet újra a Fradi, majd Bence továbbítja a labdát Tóthnak, Tóth pedig fennakadt Hári és Győri kezében, szabad dobás követően továbbra is a Fradi, de már passzív, Tóth próbálkozik, nem volt meg eléggé a kezében a swing, ugye szokták mondani a röplabdás nyelven. És így egészen lent volt a keze, amikor ellőtte a labdát. Fölé ment egyébként ez a kísérlet. Nincs olyan ferencvárosi gól. És akkor az Eto támadhat. Bodnár, Deli és Győri, a 3 belső játékos az Etónál. Érkezik most a szélről Nagy. Jobb szélről egészen át keveredik a bal oldalra. Győri Mátyás nem lövi el, leüti, tovább viszi, belövi. 8-1-re vezet az Eto. Balog elugrott a rövidre. A túloldat már. Nagy Bence az, aki ellövi a labdát. Nagyon átlátszó volt, hogy minden áron el akarta lőni. Hárinak a labda, előre pedig nem jó Győritől. Nagyon elkapott az Eto ezt a támadást. Pontotlan volt az indítás. A túloldat pedig már Nagy Bence. Ha kell, akkor balkézzel is eldobja. Kicsit úgy tűnt, de most nem tudta. Hát igen, azért Nagy Bence ezt nem fogja sokáig így bírni, hogy végig ő szeretné nyomni a támadások nagy részét. Most szétállt a kezét, mert elkérni a labdát, mert a jobb oldalt jár a labda, mert most bal oldalt van, aztán pedig Nagy Bence már nem fut vissza. Hári elől megkapja a labdát, és Balog tud védeni. A rövid oldalra érkezett laposan a labda, és a lábával kivédte a labdát, a lövést. Nagy Bence, Mészáros, jó az indulócse, de Deli leszedi őt, Bodnár pedig felsegíti. Ugye Füzi Dániel is korábban a Ferencváros játékosa volt. Ő is most itt az Etóban próbál már mindig nagyobb sikereket elérni. Halmozva a pontokat a győrieknek. Újabb labdáladás támadásban. Győri Mátyás pedig mindenkit nyugalomra intő, ne siessünk. 8-1-re vezet az Eto a Ferencváros ellen a 9. percben. Túlon túl sima, Bodnár pedig beinti bent a figurát. Győri Mátyás pedig Kusánnal egyeztet a beálló pozícióban. Hári jön a balszéről, átmegy középre, aztán pedig már megy is vissza a balszélre. Csanálosi az, aki kilépett Győri Mátyással. Kapja a szénlabdát Hári, és a rövid oldalra belövi. Való nagyon idegesen dobja ki a labdát középre Bodnár Gézának, aki az egyetlen gólszerzője a Ferencvárosnak a mai nap, hiszen ő lőtte be azt a labdát, amit ugye Nagy Bence játszott be neki, hiszen nem mondtam volna még, akkor bőséges nagy az Eto előnye. 9-1-re vezet a 10. percben a győri együttes. Nagy Bence megkapja középen a labdát. Bálint Bencétől visszajön. Nagy Bence bal oldalra le a szélre, ott nem tudja megfogni a labdát. Síró Máté kicsúszott a kezéből, és most már passzív. Talpról a lövés, ezt is nagyon simán fogja Győri Kristóf, az Eto kapusa. Nem tudom, minek kell itt történnie ahhoz, hogy picit más lendületet vegyen ez a mérkőzés. Nagy Bence arcát is nézem. Hát egyrészt nehezen kap már levegőt, azért ez az első 10 percet eléggé végig nyomta. Nagy tempóval. Aztán pedig ott van mellette még Koller Tamás is. Ő maradt a Ferencvárosban, ő is egy rutinos elem. Egyébként ő a legidősebb játékosa a Ferencvárosnak. Most a Nagy Bence falt Kusánnal szemben. Én ezt mindenképpen a fáradtságnak tudnám be. Nagyjából 5 méterre volt, akkor mindig a kezében volt Kusánnak a meze. Győri pedig ott lövi el, ahogy akarja, és úgy, ahogy akarja. Újabb Győri Mátyás gól. 10-1-re vezet az Eto a Ferencváros ellen a 11. percben. Nagy Bence középen Tóttal cserélnek helyet. Tóttnak és kiesik a kezével, de Tóth végig viszi. Na, ott a második ferencvárosi találat. Tóth Péter neve mellett. De közben már az Eto ellentámadása és Bognár Alex góljával vezet 11-2-re az Eto. Kis György pedig cserél. Igyekszik minden poszton forgatni a fiatalokat. Most lejön Síró Máté a balszéről, jön helyére Juhász. Juhász Ádám pontosan. Nincs könnyű helyzetben Kis György, de azért vannak ezek a feladatok, hogy most ez a szezon most a Ferencváros előtt, hogy minél jobban meg tudják építeni az utánpótláskorú játékosokat, a fiatalokat, a nagy tehetségeket. Közben egy falt a földön volt Bálint Bence, de már talpon is el is végzi a szabad dobást. Nagy Bence kapja meg középen a labdát, a jobb oldalra Tóthnak, vissza Nagy Bence. Balról jobbra kerül át a labda, Tóth ismét, már passzív. Bálint ellövi, nagyon-nagyon könnyen fogja ez Győri Kristóf. Lassan meg fogom nézni, hogy hány védett lövése van, reméljük, bízunk benne, az MKSZ-en ezt aktívan követik és jegyzik, mert én nem jegyzem, hogy hány lövése van Győri Kristóf, de rengetegnek tűnik. Túlontúl soknak. Bognár középen megkapja a labdát, most egy újabb csere, Győri Mátyás pihenőt kap. Kovács a helyén, Kovács Tamás. Ő kapja most a labdát középen. A két játékvezetőről még nem esett szó, Bíró Ádám és Kis Oliver fújja a mai mérkőzést. Itt a Mangosi Mihály sportcsarnokban. Na hát az a legszebb, hogyha most van egy újabb zápor, és megint beállna a csarnok. Most már eléggé tetemes az előny ahhoz, hogy tényleg bármelyik féle akarna újra játszani a mérkőzést. A kicsi kulisszok titkok egyébként, hogy a VIP szekcióban egyébként itt van Győri Lukács Viktória, Győri Mátyás felesége, a magyar kézilabda válogatott EB bronzérmes jobbszélső játékos és többszörös bajnokok ligája győztese. Itt van a két pici és a két gyermek is. A helyszínen tekintik meg édesapukájuk mérkőzését, de egyébként itt van Lékai Máté is. Nincs ma a keretben. Hárit pedig már itt megállították támadás közben. Csanálosi volt az, aki odalépett. Újabb gól nincs egyik oldalt sem. 11-2-re vezetni mindig az Eto a Ferencváros ellen. A 14. perc is megkezdődik. Jó néhányan egyébként összegyűltek a Mangosi Mihály sportcsarnokban. Önök is hallhatják azért az Eto szurkolóit. Bíztatják a csapatot. Bognár cselezget. Kovács ellövi, Baló pedig véd Ferencváros kapujában, de nem maradt a földön. Balóg, és Nagy Bence pedig megkapja a mérkőzésen az első két perces kiállítást. Kovács Martánt egyébként a földön egy pici pontosítást azért eszközölnék, és Nagy Bence pedig megkapja az első két perces kiállítását, mert hogy lövés pillanatában odasózott egy jó nagyot Kovácsnak a fejére. Lenn is maradt, ám a labda a ferencvárosi Balóg kezében van. Nagy Bence pedig pihenhet. Koncos pedig jön be. Üres kapuval támad a Ferencváros. Koncos majd balát lövőben fog játszani. És azt hiszem, ő látom, hogy ő intette be a figurát a két szélről. Jön bizony a forgás. Csanálosi is jött, aztán pedig vissza. Juhász is a bal szélre. Tóth, Bálint, Koller. Koller visszamegy a falba. Régi cimborájával, füzivel ütköztek. Új, mekkorát kapott Koncos a kezére, a lövő kezére. Talán Kusán volt, aki oda rátett. Szabad dobásra jött a Ferencváros. Koncos, Bálint, már a jobb oldalt, Tóth. A labda visszakerült középre Bálinthoz. Kusán nem tudja megverni, Kollernek bejátsz a labdát, Koller pedig nem tudja megfogni. És Bíró Ádám játékvezető pedig visszafújja. Továbbra is jött a Ferencváros, és még négy passza van a Fradinak. Bálint előrvi talpról, és Győri Kristófnak a lába között megy a kapuba a labda. Bálint is megszerzi az első gólját. 11-3-ra módosul az állás. 14 és fél perc játékot követően Tetemes Eto előny továbbra is. Kovács visszatér a pályára. Ő kapott nemrégében egy nagyot a fejére Nagy Bencétől, de nem sérült bele szerencsére. Nagy jött a jobb szélről, Deli tovább, aztán pedig Csanálosi labdát szerezés végig is viheti. Egy az egybe Győri Kristóffal szemben, Csanálosi. Új, de szépen kivéte Győri Kristóf. A visszaalsóba szerette van a Csanálosi ellőni a labdát, és a lövés pillanatában lebontott Győri Kristóf. Nagyszerű mozdulat volt, és kivéte az ittszert. A túloda pedig azonnal érkezett a válasz. Nagytól. És így már ahelyett, hogy 11-4 lehetett volna az állás, 12-3-ra módosul az eredményjelzőn. Eto továbbra is vezet, de ezt nem is mondom, továbbra is vezet, mert ez teljesen egyértelmű. Csanálosi picit elfogdossa a labdát, Koncosnak középre, és már letelt egyébként a kiállítás, Balog visszajön a pályára, Nagy Bence pedig nem, ez talán várató is volt, hogy most egy kicsit fújnia kell. De a szélre a labda, az viszont gól. Gólt szerez Juhász. Jó cserének tűnt. Síró Mátét váltotta. És Nagy Bence pedig most érkezik vissza. Nincs lehetősége arra, hogy fújjon. Nem is értettem, most a pillanatban kinézett a kispadra Kisgyörgyhöz, hogy most ez így mi volt. Tóth jött le a pályáról. Aztán ez nem volt megbeszélve, de legalább Nagy Bence résen volt és bejött. Tehát szükség van rá ott hármast védekezni legalább. Kollerrel a két legnagyobb fizikumú játékos, ott azért nem lehet átmenni, Kusa mégis megteszi, Juhásznak kellett besegíteni ott Kollernél. Kusa labdát kapott, be tudott fordulni, de már meg tudták őt állatni, ugyan szabálytalanul, de jött akkor az első 7 méteres Hári az, aki majd oda áll a labdával, bele szemben Balog, Győri 7 méteres tehát, Hári elsőre nem lövi el, aztán pedig de szépen belőtte az egyenes fölsőbe a labdát. Késúzása kipokhálozta a felső sarkot. 13-4. Akkor, amikor 16,5 perc eltelik a mérkőzésből. Én Gyuri Marosán György állandó szakértőket megszólítanálak. Megszólítanám. Picit azért beszéljünk erről a mérkőzésről. Hogyan látod? Mi lehet itt a fordulópont? Talán, ha van ilyen. Gyuri, te vagy.
2: Nincs fordulópontja ennek a mérkőzésnek. Abszolút győri dominancia. És rendkívül mély a Győr kerete, tehát mind mennyiségben, mind minőségben a Fradi előtt járnak, alig várják a játékosok, hogy beszálljanak a győri játékosok a meccsbe, tehát most ha csak Lukasz Stepáncsicsot említjük, aki most érkezett egy pár perce a pályára, tehát klasszis játékosok érkeznek, valószínűleg ez a különbség csak nőni fog, abszolút, amit egy pár perccel ezelőtt beszéltünk, hogy tompának tűnik a Ferencváros, mind támadásban, mind védekezésben, sok-sok ütemmel van lemaradva a Győrtől, és hát ugye anélkül is, hogy pénteki mérkőzést említettem, és ennek is lehet oka a fáradtság, anélkül is jelentős tudásbeli különbség van a két keret között.
1: Itt a fiatal játékosokra visszatérve a Ferencvárosnál, mennyire önbizalomromboló lesz, hogy konkrétan és minden bizalmat megad neki, de azért kis húzással azért végig fogják őket verni itt a közép és a felső csapatok.
2: Igen, hát most az első sora a Ferencvárosnak, azért van rutinos játékosuk is, de a fiatalokra fókuszálva, hogy is mondjam, nem tilos 10 percig küzdeni és harcolni és megmutatni a tudást. Tehát én úgy érzem egy kicsit, hogy a fiatalok mentségként használják azt, hogy fiatalok. Pedig hát nekik kéne legyen az a fiatalos betyárság, a vagányság, amivel mind védekezésben, mind támadásban meg tud jelenni. Itt akár a mai mérkőzésen is, de ez talán egy jelenség a mai világban, vagy csak a kézlabdában, beszéljünk csak a kézlabdáról, hogy sokszor ez mentségként jelenik meg valakinek az életkora.
1: Köszönöm szépen Marosán Győrnek. Szmetán is már egyébként a pályán van. Aztán pedig már Luka Stepančić teszi be középre. Balog ugyan véd, de jön mert majd a 7 méteres füzi harcolta ki. Nagy Bence egyébként megszerezte már az első, sőt a második gólját, és miközben Marosán Györgyel beszélgettünk. Az elsőt 7 méteresből, hát föllőtt a felső sarokba, de leginkább azért célja volt egy picit megfésülni kézilabdás nyelven Győri Kristófot. Egészen közel a fejéhez lőtte a labdát, ment itt az összenézés, a mosolygás, aztán pedig utána ez ígyszerből lőtték gólt. Most pedig ment a Pacsi Füzi Dániel el, aki most kiharcolt nemrégiben egy 7 méterest. Ezt a 7 méteres pedig Krakowski Bence fogja majd elvégezni, ha még nem volt a pályán. Ha vissza a soba belövi. Egy újabb győri gól, tehát a 20. perchez érve 16-7-re vezet az Eto a Ferencváros ellen, és tényleg Marosán György is elmondta, azért nem ciki 10 percig hajtani és meghalni a pályán, de itt most abszolút nem ezt látom én sem a Ferencváros játékosaitól. Nagy Bence most középre Bálintnak, Tóth kérnél, meg is kapja jobb oldalt a labdát. Koller üresen mozog bent a falban, nem kapja meg, Bálint pedig kilépi. Győri Kristóf két kézzel húzza le, aztán Füzinek adja előre a labdát, Füzi elől, végigviszi, és belőli a kapuba a labdát. Közte 10, a 21. percben. Túloldat, mert ott van azonnal a Ferencváros. Kollernek most jó bejátszás, Koller pedig gólt lő. Remek gól volt a Ferencvárostól, de aztán pedig már Csepics is ott van a pályán. Most kapja meg a labdát, Csepics végigviszi. Hűha, de fölé lőtte a labdát. Ez nem a legjobb kísérlete a mérkőzésen neki. De már vissza is kell futnia, mert jön a Fradi. De még azért van idejük pihenni, hiszen nem siet Nagy Bence által vezetett támadás. Bálint pedig beleforog, aztán meg leesik a hatoson belül, de utána lövi csak el. Ezt megadták a játékvezetők. 17-9 az állás a 22. percben. Majd a mérkőzés után is készülnek interjúk. Leginkább Kis Györgyöt szeretném majd megkérdezni a Ferencváros vezetőedzőit, hogy tényleg ez mennyire nehéz alapvetően egy mérkőzést újra játszani. És ahogy korábban elmondtam, Rosán György is, hogy nemrégiben az Egerrel játszottak egy kiki mérkőzést fiatal csapattal. Nagyon sok kérdés felmerülhet majd egy ilyen beszélgetésnél. Nyilván életút interjút nem érdemes egy ilyen mérkőzés után készíteni egy edzővel. De azért, amiről beszélni közben, jól látom, talán egy szabálytalan csere a győrieknél, mert ugyan gólt szereztek, 18-9 az állás, de bizony Szmetán Máténak kell helyet foglalni a kispadon szabálytalan csere miatt. Ember hátrányban az Eto. Na, Marosán Györgynek vagy Györgytől kérdezte, mi lett a fordulópont. Ez például lehet a fordulópont, ezzel például lehet most egy picit kozmetikázni az eredményen. Egyébként nem Szmetán, hanem Csepics az, aki lemarad a kispadon. Hát ez nem Csepics mérkőzése, bár lehet, hogy nem volt az, aki rosszul cserélt. De mindegy is, nézzük azt, hogy a Ferencváros hogyan támad, miként fejezi be ezt a támadást. Hát Nagy Bence egy húzás követően megállítja picit a lendületét a támadásnak. Bár itt leüti Nagy Bence még mindig, hát most nekem most már passzív nagyon. Tóth kéri el a jobb oldalt, próbálják széthúzni a győriek védelmét. Nagy Bence tovább, Koller nem tudja elkapni a labdát, Bálint. Nagy Bence ki fogja ellőni, Nagy Bence bent középen forgolódik, és megállítja őt Zakor, de most már passzív. Nagy Bence talpról ellövi, ezt Győri Kristóf védi, ismeri, hogy hova lövi. Hát ebbe azért bőségesen sokkal-sokkal több volt ebben a támadásban, de ameddig Nagy Bence szeretne ellőni mindent, addig többet talán nem is szabad várni a Ferencváros támadásától, és nyilván nem Nagy Bence teljesítményét szeretném leírni. Mind tudjuk azt, hogy miként hathat egy ilyen játékos a pályán, hogyha ő szeretne mindent ellőni. Smetán közben már a túloldat, az Eto támad. Nagy löket Szepáncsicstól, ezt védi Balog, és ezzel mehet is már a Fradi. Nagy, előn Csonálosi kérni, nem kapja, Koller viszont jön, érkezik, belövi a kapuba, 18-10. Próbál visszajönni a Fradi. Még van 25 másodperc. Csepics kiállításával jön le Győri Kristóf. Üres kapuval támad az Eto. Szepáncsics Smetánnak középre. Kovács most érkezik, Hári a bal szélen. Füzi Dániel bent a beálló pozícióban, és a jobb szélen továbbra sincs csere. Az Etónál továbbra is Nagy Martin van. Ott a jobb oldalon Füzi a beálló pozícióból Szepáncsics. Smetán kapja meg most középen. Még mindig ő Kovács a bal szélen, nagy labda volt Hári, és ez már belemenés volt. Jöhet a Ferencváros. A kiállítás természetesen már lejárt az Etónál, úgyhogy kiegészült a fehér zöld mezben játszó hazai együttes. Egy lövés Bálinttól, ez mellé száll, Győri Kristóf pedig már Csepicsnek adja a labdát. Csepics pedig már le is jön. Helyére Kovács, Szepáncsics és Smetán, a három belső játékos ezúttal az Etónál. Nagy Bence pedig szeretett volna egyet halászni. Kiszaladt a labdáért, a passába szerette volna elkapni a labdát, Smetán labdáját, ami Kovács felé ment. Szepáncsics emelkedik, ezt pedig blokkolják. Az indítás pedig Bálintnak jó előre, és nem tudja megfordni Bálint a labdát. Na hát igen, ez probléma. Kovács nem tudja hova tenni, Smetán most üresre játszotta magát, Csanálosi ezúttal a hármas pozícióban tűnik fel. Aztán pedig már sikerült megállítani a Smetánt, viszont fut a helyére, a jobb szélre. Kovács most kapja meg, szóval rendkívül jó védekezés volt a Ferencváros, kezd egy kicsit összeállni itt a kapussal való kommunikáció, egymással való kommunikáció leginkább. Koller közben bent a falban most mondja el Bodnár Gézának, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Smetán talpról, Sáncra ment ki a labda. Szóval egy picikét talán közelebb tudna kerülni a Ferencváros akkora Győrhöz, hogyha a védekezését össze tudná szedni. De azt nem mondom, hogy nagyon szorossá tudnám tenni a mérkőzést. Egy picit izgalmasabbá így fogalmazik, ez a legjobb szóra. Kovács a baloldat megkapja, ez most már passzív. Kovács talpról, nagyszerű védés Balogtól, nincs újabb Győri gól, és már mehet is előre a labda. Szóval az előbb egyébként nem fejeztem be azt, amit elkezdtem mondani, hogy Balog kivédte a labdát, aztán pedig előre egy indítás Bálintnak, Bálint pedig nem tudta elkapni a labdát, pedig egy gyors gólt lőhetett volna a Ferencváros. Nagy kilépi Tótnak a jobb oldalra, nem lőtte, Nagy Bence most megint el akarja lőni, bent birkózik. Belső poszton, aztán pedig összeölőkezik Füzi Dániellel. Igen, ezt már láttuk, de most már azért kéne egy pici kis csörte, kis csata, hiába ennyire sima a mérkőzés. A 27. percben 18-10 továbbra is az Etónak. Nagy Bence most megkapja, Tóth jobb oldalra, egy kézzel Csepics. Föltartja Tóthot, Tóth talpról, de fölé ment ez a lövés. A mindenit. Passzívig játszotta megint a Ferencváros. Belemennek a faltokba. Csepics, Smetán, egy cselt követően ellövi a labdát a jobb alsóba megy az, 19-10. A 27. perc végén. Nagy Bence megint elkéri középen, Tótnak a jobb oldalra. Nagy Bence pedig bemondja a figurát, Koller pedig már helyezkedik Szepáncsics mellett. Ferencváros beállósa most fog elindulni a labdáért, bizony jön is. Aztán pedig a jobb szélről érkezik Csanálosi. Bálint nem lövi el talpra, pedig most megtehette volna, aztán pedig megint egy pontatlan labda Nagy Bencének. Győri Kristóf pedig már azonnal játékba hozta azt. Smetán pedig megtorpan egy pillanatra Füzi Dániát, nézzük, hogy hol, hogyan helyezkedik. Kovács pedig már a megszokott módon védekezés támadásban cserél Csepiccsel. Most kapja Kovács a bal oldalt a labdán, Stepáncsics közben jót kacerálszik Kis Olivér játékvezetővel. Füzi a falból, kijön, vissza is megy, érkezett a jobb szélről. Nagy, aztán pedig Smetán, de 1-es-2-es között a levegőért kapkodó Nagy Bence mellett könnyen elmegy, belövi a labdát, aztán pedig kinéz Nagy Bence a padra. Mit csináljak? Gondolom ezt kérdezte leginkább. Közte újra 10-20-10-re vezet a Győr a Ferencváros ellen, és a fekete mezben játszó Ferencváros az, aki most támad. Bálint nem lövi el megint, befele bemutatja, kifele a csel, ott pedig nem talált mást, mint Stepáncsicsot. Stepáncsics pedig megállította őt szabaddobás után. Nagy Bence kapja meg a labdát. Tóth kiejti a kezébe, visszakapja Nagy Bence. Kollernek jó az elnézős paszt, Koller pedig nem tudja belőni, inkább el akarja pörgetni Győri Kristóf mellett. Lerolnásból pedig Füzi. Oj, mekkora gólt szerez a háta mögött! Azt hiszem ez a végső döfés már az első félidő végén. Nagy Bence ellövi, és kiharcol egy 7 méteres, ha jól látom, bizony így van. No, beszéljünk Füzi Dániel góljáról. Faltolták, fogta előtte a háta mögött a labdát Balogán. Lába mellett pedig bement a labda, most pedig Nagy Bence 7 méteresét Győri Kristóf kivédte. A labda pedig kiment a lelátóra, az egyik szurkoló pedig visszadobta, majdnem között ledobta a másik szurkolótársát, beleragadta kezében a vakszos labda, és akkor 29-10-nél állt az óra, mert hogy megállították a játékvezetők, és akkor innen folytatódhat. Hát igen, egy ilyen gól után van az embernek egy olyan érzése, hogy a két csapat más osztályt képvisel jelenleg. És azért még Nagy Bencére picit visszatérnék, aztán pedig nem fogom jobban forgatni a késben, de hogy ki emlékszik még az előző idényre, ő azért nem egy 40 perces játékos, tehát azért kell neki egy tartós pihenő, ezt meg is kapta korábban Pásztor István mestertől is, és korábbi edzőitől is. Most ilyenre abszolút semmi lehetőség nincs. 10 másodperc, amíg hátra az első fél időből, 22-10-re vezet a Győr a Ferencváros ellen, Koller a labdával, hopp. Ilyet sem láttunk még tőle. Verekedve, de azért belőtte a labdát oda, a hálóba, a labdafogó hálóba. Aztán pedig már senki nem fut vissza, ott még Nagy elindult a jobb szélén, az indítás pedig pontatlan volt. 30 perc játék után, tehát Eto Ferencváros 22-10, negyed óra szünet után jövünk vissza itt a Magvasi Mihály Sportcsarnokból, addig is a szó a budapesti stúdiói.
0: Jó Andrásnak köszönjük szépen, tehát egy fél időnyi játék után magabiztos előnye van a győri csapatnak, 12 gól a Ferencvárossal szemben. Egy másik ferencvárosi csapat meg kikapott a Jégkorong Osztrák Ligában, az Salzburgra gondolok, 6-3-ra verte az FTC-t, és a második harmadban jár a Vorarlberg Fehérvár 2-3, tehát a volánnál az előny. És megnyerte a Veszprém a Füchse Berlin elleni klub VB-s mérkőzését, férfi kézilabdáról van szó, ami azt jelenti, hogy meg fogja nyerni a csoportját, a B-jelű négyest, hogyha majd a Burgán elleni utolsó mérkőzését is behúzza, azaz a klub VB döntőjében majd a Barcelona ellen mérkőzhet a címvédő veszprémi klub. De vannak Erste Liga mérkőzések, Gyergyó Újpest 1-0 végeredmény, a második harmad felénél járva Csíkszered a Dunajváros 2-0, illetve Háromszéki Ágyúsok DVTK 0-2, itt is a második harmad 10. percében járnak a csapatok. A pontos idő 18 óra 32 perc.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kikapott Romániától, negyedik az Eurokupában női kézilabda válogatottunk. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap. Marad a derült száraz idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében. A mieink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Klujbár Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófia 13 védéssel zárt. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratont Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Az újpesti színekben versenyző Péni István 363,1 körös országos csúccsal győzött a férfiak 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámában, a sportlövők 25 és 50 méteres országos bajnokságán. Ez az eredmény egy tizeddel jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zalán végzett, csapatban az UTE diadalmaskodott. András Csaba Ivor Bannal az oldalán megnyerte a férfi párosok döntőjét az asztali teniszezők VTT sorozatának Linzi tornáján. A harmadik helyen kiemelt magyar-horvát páros a Green Zalewski angol-lengyel kettőst győzte le döntőjátszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap. Négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert még a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna az alpesi ország nemzetközi szankciókhoz csatlakozását. Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le.
0: Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás jármű foglalja el az M3-as fővárosi kivezető szakaszán a külső sávot a 11-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Kevés felhő zavarhatja holnap a napsütést, eső nem valószínű. Napközben is derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, éjszaka 4-10, holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18:45 a műsorvezető Katona László. Elkezdődtek a labdarúgó nemzetek ligája mérkőzések. Az A divízióban Dánia Wales 0-0 a 45. percben, Hollandia, vagyis hát Szerbia-Hollandia pedig 0-1 Mérdik góljával vezetnek a hollandok, 20-45-től majd a németek a görögökkel, a norvégok a portugálokkal játszanak. A B divízióban Ausztria-Koszovó 1-0 a 43. percben járva. Itt majd 20-45-től Izrael Írországgal mérkőzik, Oroszországgal nem. És a D-ligában végeredmény Litvánia-Azerbajdzsán 1-1, és nincs gól egyelőre a Gibraltár-Andorra találkozó. A jégkorong Eszte ligában a Gyergyó 1-0-ra verte az Újpestet, Csíkszered a Dunaújváros a második harmad vége felé járva 3-0, és két harmadnyi játék után Háromszéki Ájusok DVTK 0-2. A Fehérvár pedig a harmadik harmad 5. percében 3-2-re vezet a Vorarlberg ellen. A klubvilágbajnokságon a Veszprém pedig 34-33-ra verte a Füchse Berlint, férfi kézilabdáról van szó, és hamarosan majd elkezdődik, vagy már elkezdődött a Győr-Ferencváros találkozó. Itt egy tucat gól a különbség. A stúdióban Marosán Györgyöt azért kérdezni, mi lehet a második félidő forgatókönyve?
3: Hasonló forgatókönyv várható. Nyilván, amit el kell kerüljön a Ferencváros, az, hogy úgy kezdődjön a második fél idő, ahogyan az első kezdődött, hiszen ott ilyen 6-0. Komoly motivációs különbség volt a két csapat között, átrohant a Győr a Ferencvároson. Taktikusabban kell játszon a Fradi, lassítania kell a játékot, illetve sokkal harcosabb kell legyen védekezésben, és támadásban pedig türelmesen járatni a labdát, és megkeresni azokat a helyeket, amik adódnak. Itt főleg a 2-3-as védő területén voltak eredményesek, és abból sikerült áttörés-betörést kialakítsanak. Nyilván új célokat kell megfogalmazni, hiszen itt a 2 pont sorsa az már nem kérdés. Itt a Ferencvárosnak az lehet a célja, az öltözőben az hangozhatott el, hogy 15 gól alatt maradni, az még reális is lehet, hiszen akkor egy szoros második fél idővel ezt el tudják érni.
2: Irány Győr, a kommentátor Jó András.
4: Reális is lehetne az, amit Marosán György mondott, de ahhoz be kéne lőni az ígyszereket a Ferencvárosra, mert ő Budosó Bendegúz is pályára lépett, de Győri Kristóf egyszerűen nem tudott mit csinálni, ezt az ígyszert is kivitte. Az állás a 33. perc végén, Eto'o Ferencváros 24-12, ugye 22-10-zel fordultunk, azóta pedig született 2-2 gól mind a két oldalon. Vannak cserék is egyébként, pályán van a jobb oldalt Furka Máté jobb látlövő pozícióban a Ferencvárosnál, ő még nem kapott lehetőséget a mai napon, illetve beálló pozícióban Török, és ahogy mondtam már korábban Bujdósót is, viszont pályán van Enomoto is, Juga Enomoto, a győriek játékosa, ő mindössze 20 évesen egyetemistaként vágott bele európai kalandjába, ugye 2021 augusztusában érkezett Magyarországra, ahol a Kecskemét színeiben kezdte meg pályafutását. Ezt követően a Budai Farkasok, majd a Tatabánya játékosaként szerzett további tapasztalatokat a magyar kézilabdában. 2025 nyarán újabb állomás következett karrierében, amikor Szerbiába a Vojvodinához igazolt, és hát 2026 nyarán ismét Magyarországra. Ezúttal a Győr lett a pályafutásának következő állomása. 30-as messzámot viseli egyébként a japán játékos. Alapvetően egy gyors, dinamikus játékosnak tűnik. Volt egy szép hátmögötti passza is már itt az első percekben, és közben, hogy nemrégiben említettem Török Ákost, aki frissé belépett itt pályára, meg is kapta az első 2 perces kiállítását a mérkőzésen. És akkor az Eto'o támadhat, az állás 24-13. Volt közben egy ferencvárosi gól is, miközben itt sztoriztam. Nagy. Enomoto most középen tűnik fel, Győri Mátyás visszajött a pályára, le a szélre a labda Nagynak, Nagy pedig szépen kiugorta, kilépte és a hosszút vette célba, ám de csere volt a kapuban, Balog Ádám helyére Magyar Bence érkezett, és Magyar Bence pedig kitolta a felső sarokba érkező lövést. Nincs újabb győri gól. Ez lehet itt a titok. Gyors kérdés Marosán Györgyhöz, hogy Ugye az első mérkőzés a 27. percben szakadt félbe, ott ugye 17-12-re vezetett az Eto. Azért az jócskán szorosabbnak tűnik, mint most ez a mérkőzés. Itt tényleg egyrészt az lehet a súlya a Ferencváros mostani sikertelenségének itt ezen a mérkőzésen, hogy tényleg fáradtak nagyon a játékosok?
3: Abszolút, és az is, hogy Lékai Máté nincsen a keretben, azért Máténak a személyisége nagyon sokat jelent a Ferencvárosnál, illetve ugye a Győr is már jobb formában lendült. Tehát ott még a szezon eleje volt, most azóta a Győr már túl van egy heroikus küzdelmen a Tatabányával, a formájuk abszolút nőtt azóta, amióta ugye az a bizonyos mérkőzés volt, ami félbeszakadt. Azt a mérkőzést nem láttam, mert párhuzamosan nekem is meccsem volt, de a hallottak alapján ott azért sokkal komolyabb küzdelemre készítette a Ferencváros a Győrt.
4: Hát ugye sűrű a program a Ferencvárosnál, mostani győri bajnoki után szerdán Eto, FTC Magyar Kupa mérkőzés, aztán pedig utána FTC Szeged bajnoki, szóval rövid időn belül négyszer kell pályára lépnie a Ferencvárosnak, ugye ebből kettő Győrben. Bálint Bence egyébként a klubnak elmondta, a klub, Ferencvárosi klub médiájának, hogy nehéz hetük van sérülésekkel, betegségekkel, ugyanakkor ugye az Eger ellen mindenki összeszedte magát, ez látszódott is. Ugye az Eto megszerezte első bajnoki pontját a Tatabánya elleni 24-24-es mérkőzésen. Bibognár Alex az utolsó másodpercben talált be. Most pedig egy ilyen labda eladás, ezzel pedig jöhet a Győr. Most pedig az a célja a Győrnek, ez a Győri Mátyás nagyon-nagyon rossz labdát adott a jobb szélre. Elnézést is kérje Nomotótól. Szóval az a célja az Etónak a mai mérkőzésen, megszerez első kettő pontját a bajnokságban. Hát, hogy ebből már egyébként van a Ferencvárosnak, meglepő módon. Az Etónak még nincs, de hát azért nincs könnyű helyzetben az Eto, ha csak azt nézzük, hogy eddig ellenlépett pályára. A Tatabánya, Szeged, Veszprém kapott rendesen a gála mérkőzésekből az Eto, de ezek után most már várhatóan a Koponi Zsolt szerint is, hogy szeretnék halmozni a sikereket, a győzelmeket. Ugye lesz egy Magyar Kupa mérkőzés, majd azt mondtam már korábban, mondta pedig a Balatonfüred. Aztán az az Eger érkezik ide, vagy most az az Egerhez megy az Eto, akit ugye egy góllal megvert a Ferencváros. Utána a Sziget-Szent Miklós. Ez külön pikáns párharc lesz majd. No, majd aztán érkezik Budapestre. Az Eto a Pleer együttes ellen fog majd pályára lépni. Ne felejtsük el egyébként, hogy a Pleer egyébként nemzetközi porondon is megpróbálja magát idén. Islington csapata ellen játszik majd. Ez Európa Liga mérkőzés. Közben ismét egy védés Magyar Bencétől. Az állás 25-14 a 39. percben. Rezeg a háló, ám csak az oldalháló, Furka Máté lövése mellé ment. Aztán micsoda labda előre Hárinak. Hári pedig föllövi a sarokba a labdát, a felső sarokba, 26-14. Remek indítás volt ismét Győri Kristóftól. Nem szeretné elaprózni, koporni.

0: Tehát Pásztorral szemben első nem lövi el, aztán pedig másodjára ellövi. Középre lőtte az egyenes oldalra. Újabb újdosó gól, és hát ember hátrányban az Eto'o. 26-15 az állás. Hári és Gyűri adogat. Üres kapuval támad természetesen az Eto'o. Smetán jön a pályára, Nagy is bent van, Enomoto, Győri Mátyás és Hári. Beállóban pedig továbbra is Kusán, Tomislav Kusán. Pásztor pedig visszaveszi a melegítőjét, jön majd vissza a kapuba Győri Kristóf, csak a hetes erejéig. Jött a pályára Enomoto, induló cselt követően Győri Mátyás, csak adja, Győri Mátyás pedig keresztbe viszi a labdát, ellövi magyar jobb keze mellett. Kapu üres, Bújdosó ellövi, és bele tudott ugyan nyúlni Győri Kristóf. Ajajaj, gól, viszont Győri Kristóf a kapufán landolt. Az oldalával vette le a kapufát, de jól van szerencsére. Nagyon-nagyon csúnya mozdulat volt ez. De szerencsére talpon van. Bele tudott kotorni a labdába. De így is bement a kapuba az. 27-15, és Deli oda ment, és mondott neki valamit, én szerintem azt érzem, hogy azt mondta neki, hogy ennyire azért nem kell most szó szerint ugye meghalni a pályán. Akkora különbség nincs, de hát nyilván nem szeretne gólt kapni, gólokat kapni. Pásztor visszaveszi, vagy esetleg leveszi a melegítőjét újra, és akkor Győri Kristóf pedig az orvosi stábbal itt egyeztet, egy picit megnézik a kezét. Könyökével vette le egészen pontosan a kapufát. Jaj, csúnya jelenet volt ez. De az Eto'o már támad, Győri Mátyás. Tempóváltás, aztán pedig le a szélre a labda. Hári szép mozdulatta belövi a kapuba a labdát. 28-16. És van még hátra kiállításból 45 másodperc. Koncos, Mészáros a pályán. És még a jobb átlövő pozícióban Furka Máté is. Jobbkezes jobb átlövőről beszélünk. Most kapja meg a labdát. Mészáros Koncosnak a bal oldalra, Mészáros most induló cselt követően oda megy a pofonér Kusához. A labda kijön onnan, ő is kijön onnan, lassan most már passzív. Mészáros megint bemegy oda, konkrétan felőkleli ott Kusánt, aztán pedig már belemenés Hárinál. Furka Máté volt szemfüles, és beállt Hári elé. Jöhet akkor újra egy ferencvárosi támadás. Furka, Mészáros induló cselt követően le a szélre, a labda Bújdosó. Ő belövi, régi motoros Bújdosó Bendegúz, a Ferencvárosnál is. És a magyar kézilabdázásban is. Bár azért, ha ezt hallanánk, biztos megsértődne, azért ennyire nem idős játékosról van szó. De hogyha Ferencváros nézzük, akkor mindenképpen régi motoros, csak úgy, mint Nagy Bence, vagy Koller. Megfogyatkozott azért ez a Ferencváros. Néztem itt korábban a balra mellettem ül a Ferencváros sajtósa, teljesen elképedve és üres tekintettel nézte az első félidőt. Minden oka megvan rá, közben Kusán kap egy labdát, de már belül állt, úgyhogy jöhet a Ferencváros. Mészáros, bal oldalt, megkap a középen Koncos, végig cselezi magát, hopp, és egy gól. 28-18. És vissza is kell futni bizony, mert hogy jön már az Eto'o, és ki is egészült a hazai együttes. Bognár Kovács fejére megszerzik újra a labdát, a győri játékosok pedig Bújdosó majdnem elcsípte. Furka lepacsízna Kovácssal, Kovács messze van, de érti, köszöni bocsánatkérést. Nem szerette volna a fejét leütni Furka Kovácsnak. Nagy érkezik a jobb szélről, Kovács megkapja most, Bognár középen a labdával, Enomoto, jó az induló cser, tényleg dinamikus, gyors játékos, a lövő technika még nem az igazi, bár azért faltal érkezett ez a lövés, a síp azonban néma maradt, kivédte magyarra, bal oldalt, pedig már a Ferencváros vezeti az ellentámadását. Mészáros, Koncos, egy picit most megtorpan a játék, Mészáros beverekedi magát, hetes ebből még nem lesz, szabad dobás viszont igen. 43. percben tart a mérkőzés, 28-18 a találkozó állása. Az Eto'o tartja a 10 gólos különbséget. Bújdosó elkéri a jobb szélen a labdát. Szól Koncosnak, hogy egy kicsit pörgessék fel a támadást. Koncos be is mondja a figurát. Érkezik a falból Török. Furka elkérné, nem kapja meg, inkább Mészáros a baloldat. Zavarja le a támadást a Ferencváros. Koncos oda ment a pofonért, meg is kapta Bognár Alextől. Szabadobás a Ferencvárosnak, Mészáros Koncossal cserél helyet, jobb oldalra a labda, Furka, aztán pedig Koncosnak, csaptak oda,
1: leginkább

0: Krakowski az, aki odaütögetett egy kicsit. Krakowskinak ki van szőkítve a haja. Tetoválások egészen. Érdekes megjelenés. Aztán pedig már csak egy passz van a Ferencvárosnak. Mészáros elesik, de még kiharcol egy faltot. Passzív jelzésnél. Na ki fogja előni? Mészárosnak készülnek elő. Nagy Bence, ez biztos szívesen előni, de Nagy Bence nem volt a pályán még a második fél időben, de majd biztos, hogy érkezni fog egyébként. Növelje a góljának a számát, hogy korábban mondtam, ő a legeredményes a ferencvárosi játékos. Eddig Mészáros lövése pedig a blokkoló kezekről lejött, Pásztor pedig már játékba is hozta a labdát, Bognár a jobb oldalt, Enomoto, jó, micsoda csel, végigviszi, és gól, a hosszú alsó a belőtte magyar mellett. Rendkívül gyors Juga Enomoto. És ki is tudta most használni. És rendkívül nagy egyébként a súlypont emelkedése a fiatal japán játékosnak. Az állás pedig 29-18. Van még hát a szűk negyed óra. Arosán György, remélem még ébren vagy. Hogy vagy? Nézed a mérkőzést? Mit tudsz mondani erről a találkozóról itt a mérkőzés vége felé? Kire figyeljünk szerinted? Ki az, aki egyébként, most beszéljünk arról, ki az, aki úgy nagyon tehetségesnek tűnik a Ferencvárosnak. Például Furka Máté, aki most betört, de kihagyta az ittszerét.
1: Igen, sok figyelemre méltó tehetsége van a Ferencvárosnak. Ezt bizonyították a tavalyi évben is, akár a korosztályos bajnokságban, akár az NB1-B-s bajnokságban kiválóan szerepeltek Kis György irányításával. És hát itt ugye a felnőtt kézilabdázásba belecsöppentek a nyári átalakulás után, hogy financiális problémákkal küzdött a Ferencváros, illetve talán küzd is, férfi kézlabdázása, és hát olyan nagy játékosok, mint Hancsin Gábor távozott, vagy éppen Füzi Dániel, aki a Győrben játszik, Győri Kristófot sorolhatnánk, és így lehetőséget kapnak a fiatalok, akik én ezt amit az első időben hiányoltam, hogy ezzel kéne élni, és tényleg szemtelen módon belemenni a mérkőzésekbe. Ezt hiányoltam a mai nap, de Juhász Ádám már a tavalyi évben is kapott epizódszerepeket, rá oda kell figyeljünk véleményem szerint, de akár Tarjányi Dániel neve is bízok benne, egy pár év múlva már jól fog csengeni. Mészáros Márk játéka most, nem is a mai mérkőzésen, de már idén bizonyította, hogy szép jövő előtt áll. Csanálosi Rihárd jobb szélen, aki a Nekán NB1-es évben, jól emlékszem, két évvel ezelőtt már kiegyensúlyozott jó teljesítményt nyújtott a Ferencvárosban tavalyi évben, szintén még a jó Ferencvárosban megmutatta tehetségét, idén nagyobb szerep hárulként, hogy háruljon rá, bár az ő posztársa, ugye, ahogy te is említetted, a kiváló képességű rutinos bújdosó. Na most a Győrre egy picit áttérve, a Enomoto szerepe nagyon érdekes, hiszen általában ő csere oldallal, azonos oldalon tud szerepet kapni, viszont egy új szint tud hozni a játékba, mert a másik két posztása, Deli és Stepancsics, egy markánsabb felépítésű átlövő, aki a távoli lövések zónájából veszélyes. Még Enomotónak abszolút a cseh játéka a domináns, ezt annak idején a Tatabánya színeiben is mutatta, ritka olyan dinamikájú játékos, amilyen ő. Kopornik Zsolt pedig jól használja az erőforrásait. Most persze ezen a mérkőzésen is, de egy kicsit kizumolnék ebből a meccsből. A legjobb bizonyíték erre az, hogy a Tatabányát sikerült, ugye pontot rabuljanak a Tatabányától, döntetlent játszottak az előző fordulóba. Én egy ilyen titkos favoritnak tartom a Győrt, akár rövid távon, ebben a szezonban, de akár hosszabb távon is, hogyha beszélünk, valamely egy nagyon szép építkezés zajlik ott, és lehet, hogy már jövőre, lehet, hogy idén a bronzéremért bele tud szólni a harcba, de jövőre, hogyha tovább folytatódik ez az építkezés, akkor bátor terveik és céljaik lehetnek.
0: No, hát akkor kíváncsian várom az idei szezont, hogyha Marosán György állandó szakértőnk egy ilyen izgalmas idénre számít az Eto'val szemben. 45-41-nél megállt az óra, mert a Ferencváros időt kért, az állás 30-19 az Eto'nak. És itt korábban ugye Juhász neve került szóba. Juhász nemrégében kihagyott egy zicsert, Pásztor Imre védett. Aztán most már pályán van Síró Máté is. Érkezik egy lövés, ez Pásztor védi. Bodnár volt, aki megpróbálkozott egy lökettel, Enomoto pedig már viszi előre a labdát. Enomoto pedig rendkívül jó bejátszása volt nemrégiben. Füzi Dánielnek adta be a labdát, egy cselt követően. Kovács nem lövére talpról, Enomoto viszont pedig ellőhetné, inkább tovább passzolja. Hű, mekkora gólt szerzett Zakor Zalán. Mindkét kapufát, a fölsőt és az oldalsó kapufát is érintette a lövése. Aztán pedig elől már ellépi Furka Máté. Szabad dobásra jöhet majd a Ferencváros, mert ő már faltolták őt. Furka Mészáros, aztán pedig Bújdosó elkéri labdát a szélen, vissza is megy. Tarjáni is most már a pályán van. Tarjáni Dániel is rendkívül fiatal játékos. Most ő van középen, Furka Tarjáni. A mezén Tarjáni van, a jegyzőkönyvben Tarjáni. Azt hiszem, hogy a mezén lehet elírva ez a név. Közben Bújdosó rálépett a vonalra. Ránéz a játékvezetőre, hát igen, ez még innen is látható volt. Nincs újabb gól tehát, pedig ugye belőtte. Aztán Enomoto le a szélre Krakowskinak. Krakowski ezzel nem tudott bemenni. Jön majd vissza a pályára Nagy, és Smetán is. Enomoto pedig mehet a jobb átlő pozícióba. Zakor Zalán pedig keresi a helyét a falban, hogy hova menjen zárni. Smetán pedig szól neki, jöhet a labdáért. Enomoto kapja meg. Kovács 15 méterről elindul, de a szélre labda Krakowskinak, ez továbbra sem jó, rázza is a fejét. Ezzel nem tud mit csinálni Enomoto, aztán pedig Kovács elesik. Szabadobással jöhet az Eto. 48. perc végén jár a mérkőzés. 30-19 az Eto-nak. Kovács, Smetán és Enomoto a labda útja. A labda a jobb oldalt van, Kovács teszi a szélre. Ott ezzel Nagy nem tud bemenni, hiába szeretne, két ferencváros játékos a nyakán volt, most már passzív egyébként. Kovács ellövi, sáncról megy ki, Furka teszi fel a kezét, remek blokk volt, Füzi jönne vissza, nem ő lesz a kiválasztott, hanem Csepics. Enomoto a hosszú oldalra, átment oda, Zakornak a labda pontosabban. Defaltolták lövés közben, úgyhogy megint össze kell állni. Ez ott a Csepicsnek. Csepics megkapja a labdát, ellövi. Ez fölé ment, jöhet a Ferencváros. Síró adja a labdát Magyarnak, aztán pedig már Furka kapja középen, és jöhet az ellentámadás. Mészáros, Furka visszakapja, Furka végigviszi, és ellövi Pásztor Imre lába között a labdát. 31-20, és hiába Enomoto rendkívül gyors labdavezetése. Visszafújják a kezdődobást a játékvezetők, hiszen Enomoto már nagyjából 5 méterrel előrébb járt a felezőhöz képest. Füzi Dániel pedig leül a kispadra. Zakor az, aki a beálló pozícióban játszik. Füzi csak védekezni jön be egyelőre. Az 50. perc is már megkezdődött. Nagy, Enomoto, Smetán, Kovács és Krakowski a pályán, illetve Zakor, aki most kapta meg, most megy vissza a falba. A győriekről volt szó természetesen. Enomoto, Smetán, felgyorsítják a támadást. Zakor kap egy labdát, Zakor be is lövi. 32-20. Furka viszi végig. Bújdosó belövi. Bújdosó eddig hibátlan. Rá is tekint egy gyorsan a jegyzőkönyvre. Egyébként, ha már jegyzőkönyv, ugye a szeptember 11-i mérkőzésen akkor még játszott Lékai Máté, 2 gólt lőtt, Nagy Bence pedig 6-ot. Most pedig jóval kevesebbet szerzett eddig Nagy Bence a mérkőzésen. Annyira kevesebbet, hogy mindössze 2 gól, 8, tehát 8 próbálkozásból kilőtte magát elég korán. Jó, Enomoto pedig a felső sarokba kéz alatt húzott lövés. Jaj, mekkora találat volt ez. Hát itt a lövő technikáját firtatta nem régiben. Minden is elnézést kérek. Japánon nem tudom, hogy kell. De magyarul meg tudom tenni. 33-22 az állás, mert volt közben egy gyors ferencvárosi gól is. Kovács lejön, jön a helyére Csepics. Csepics nem igazán jól szállt be a mérkőzésbe az első félidőben. Több technikai hiba is volt tőle. Aztán érkezik vissza a pályára Füzi is. Zakor kap egy kis pihenőt, meg egy kis tanácsot Koponi Zsolt vezetőedzőtől. Smetán, jó a bejátszás Füzinek, hát Füzi ezeket össze tudja szedni. Jaj, de szép pörgetett lövés a hosszú alsóba Magyar mellett. 31-22 az állás. Egyébként a Ferencváros legeredményesebb játékos a Bújdosó Bendegúz. 7-7 bizony. Jól emlékeztem, hibátlan. A Győrben pedig Hári Levente az, aki 6 gólos, 7 kísérletből, és Füzi Dániel szintén 6 gólos, ő 6 kísérletből. Tarjáni, Mészáros jobb oldalt, lőtt passz a bal oldalra, Furkának, Furka pedig elpörgetni Pásztor mellett. Az önbizalom megvan, jó volt a helyzet kihasználás meglátása is, de Pásztor látta, mit szeretne, és lebontott kivétel. Csepics pedig a túloldat már menne bele a falba, vagyis bele is ment már a falba, Smetán pedig most megáll egy pillanatra. Zakord le, nagy a helyére, és maradt támadásban. Füzi, Krakowski pedig kap egy labdát a szélen, senki nem figyelt rá, leginkább most Bújdosó Bendegúz kell megnevezzem a Ferencváros védelmében, úgy kapott labdát a szélen Krakowski Bence, hogy gondolt, hát akkor bemegyek, köszönöm, és be is lőtte szépen a labdát. 35-22 az állás, 53. percet tart a mérkőzés. Badár kijön a falból, ő most a Ferencváros beállós, a Koncos, Tarjányi jobb oldalt, Mészárosnál megáll a labda, aztán most Tarjányi újra eladja a labdát, de még meg tudja szerezni, és ez most már így passzív lesz. Koncos, Tarjányi ellövi, jó lövés volt, még szebb volt a védés, Pásztor betődik a labdáért, Krakoszi pedig teljesen hidegvérrel szépen felveszi a labdát, kocog előre. Aztán azért egy gólt még szeretne lőni még a mérkőzésen, vagyis hát még egy gólt. Enomoto, aztán Csepics középen. Smetán ránéz Krakowskira. Közben zúg a hajrá Eto'o. Hát a szurkolókra sem lehet semmi panasz egyébként, a csapatra sem. Szurkolók is becsülettel végig szurkolják a mérkőzést. Enomoto, Smetán, Csepics pedig megszerzi első gólját a mérkőzésen. Aztán pedig vissza is adja a labdát, mert hogy Magyar előre dobta a középkezdéshez a labdát, de ez tovább repült. 54. perc közepén járunk, 36-22 az állás. Kérdéses, de bűvös 15 gólt, amit Marosán György is mondott, tudja tartani a Ferencváros, hogy 15 fölé ne menjenek, ami a különbséget illeti. Most pedig sikerül kiharcolni egy 7 méterest, amit nyilván Bújdosó Bendegúz fog lőni. Nem, odaadta Tarjányinak, és rá is paskolt egyet a fejére. Biztos mondta neki, hogy dobjad kicsi, hát dobja is fogja most Tarjányi be a kapuba. No, hát ilyenkor kell a fiatal játékosokat felhozni, ahogy mondtam. Azért rutinos sokáknak, mint Bújdosó Bendegúz, ami rutinos soka ebben a csapatban egészen biztos. Enomoto pedig bajt érez. Szólt is a játékvezetőnek, hogy állítsák meg az időt, az órát, mert hogy a labda állítása szerint használhatatlan volt. 54-26-nál áll az óra, és most mehet tovább győri támadással. Ez a győri kispad beszél Pásztor Imre kapussal, leginkább Koporni Zsolt, akinek van néhány hozzászóhoz fűzni valója. Smetán már megkapta a labdát, érkezik Enomoto jobb oldalról. Csepics végig cikázik, és de nagy gólt lő a felső sarokba. Jó volt az árás, amit kapott, keresztbe érkezett. 37-23-ra módosul az állás. Koncos pedig kiejti a kezéből a labdát. Krakowski megszerezte volna egy pillanatra. Azért nem töri össze magát. Krakowski Bence sem. De nem is kell egy ilyen mérkőzésen. Koncos. Török. Ez így 7 méteres zsanús, mert Csepics már bentről szaladt volna kifelé. A játékvezetők nem így látták. 56. percben járunk. Itt van egy olyan érzés az embernek, hogy egyre lassabban telik az idő. Tarjányi. Koncos. Az belemenés bizony. Füzi és Enomoto rendkívül olyan állt. Smetán. Krakowski elkérte volna, de hát ott nem tudta hova adni. Smetán. Most megint ő. Füzi még csak most érkezik meg. Ő nem siet el egyáltalán ezt a lerohanást. Most indul meg a Győr figurája. Tepics érkezik középre, Nomotótól kapja a labdát a jobb oldalról, aztán pedig Smetán is beszáll a bal oldalt. Most van Smetán középen, jó az indulócsel, nem passzolja tovább, jól is döntött, mert hogy belőtte a kapuba a labdát. 30-23, közte most 15. Na mi lesz ebből még itt a végén? 57. perc is megkezdődött már a találkozón, itt a Magvasi Mihály sportcsarnokban. Férfi kézilabda NB1 mérkőzés, Eto Ferencváros találkozó, újra játszott mérkőzés, 11-én. Félbeszakították a tetőszerkezet beázása, miatt között Pásztor Imre véd egy nagyot. Előre az indítás Krakowskinak pocsék, de még Krakowski összetudta szedni a labdát. El is végezte éppen a szabaddobás, mert hogy közben már Mészáros szabálytalankodott Krakowskival szemben, aki visszaért, már mint Mészáros. A támadás pedig a Győr bonyolíthatja le. Smetán füzit rendezgeti a falban. Enomoto is megtudta most a figurát, és már kezdődik is. Smetán bal oldalt, helyet cserél Csepicssel, Csepics középen most. A húzás után megkap egy Csepicssel labdát, aztán Enomoto le a szélre, nagy, meglóbálja, aztán pedig védés Magyartól. Magyar pedig már adja vissza Bújdosónak a labdát. Bújdosó pedig mindenkit bíztat, ez rendkívül jó látni, lepacsizott most Magyarral is. Erre van szükség. Két külön mentalitás. Épp Bújdosó, Bendegúz és Nagy Bence. Nagy Bence próbálta magát megszedni gólokkal ez elején. Nem, mintha ő nem bíztatná a társakat, senki ne értse félre a mondani valómat. Koncos pedig már a bal oldalt megkapja a labdát. Mészáros, ez megint passzívig fog menni ez a támadás, úgy látom. Koncos, oda megy a pofonért, Török nem tudja megszerezni a labdát. És Zakor pedig már elindult volna azzal, aztán pedig belefújtak a játékvezetők, szóval újra a Ferencvárosi a labda. 58. perc végén, 30-23, aztán pedig Furka, amit elindult volna egy kínaira egyébként, egy légpasszra. De aztán pedig már elhagyták a labdát a Ferencváros játékosai, Csepics pedig végigviszi, és be is lövél kapuba. 39-23, közte 16. És azért emelem ki ennyire, mert ugye korábban nemrégben Maros Endi, egy állandó szakértőnk elmondta, hogy egy ilyen helyzetben valószínűleg az hangzik el az öltözőben, hogy tartsák 15 gólon a csapatot, jelen esetben a Győrt. Török kapja meg a labdát, Mészáros és Furka. Koncos most a jobb oldalt, Furka le a bal szélre, ez Síró Mátéhoz nem megy el. És nagyszerű mozdulat, Enomoto most szerintem belopja magát a szurkolók szívébe. Remek mozdulattal mentette meg a labdát, attól, hogy kimenjen a pályáról, és akkor jöhetett volna egy sarokdobás. Helyette jöhet a Győr, és hallhatják önök is. Zengzug, a szép volt fiúk a győri szurkolóktól, tényleg rendkívül jól játszottak. Azt hiszem, ez bátran kijelenthetjük, hogy egy másabb kaliberű csapat ellen. Megkezdődött a mérkőzés utolsó egy perce. Eto Ferencváros 39-23. Csepics a bal oldalt, Smetán. Vissza Csepicsnek, most ő középen van. Enomoto megkapja a labdát a jobb oldalt. Jó a bejátszás, jó az üres befutás, és szép a befejezés Smetántól. 40-23. És már csak fél perc van hátra a találkozóból. Ferencváros támadhat. Mészáros. Koncos a jobb oldalt, és kivédi Pásztor. Nincs olyan Ferencvárosi gól, és szerintem már nem is lesz a mérkőzésen. 10 másodperc van hátra a találkozóból. Enomoto pedig csak pattogtat. 5 másodperc. És én pedig kijelentetem azt, hogy osztálykülönbség az óra játszott mérkőzésen. Eto Ferencváros 40-23. Konkrétan az első félidő 4. percében eldőlt a mérkőzés, hiszen akkor már 6-0 vezetett a Győr. Nehezen állt össze a Ferencváros támadójáték, a leginkább Nagy Bence központú volt. Minden támadást ő szeretett volna befejezni, több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebb sikerrel. A 7. percben sikerült először gólt szerezni a vendégeknek, ekkor Bodnár Géza volt eredményes, de korán kialakult a 10 gólos különbség. A 20. percben Füzi Dániel, a Ferencváros korábbi játékosa szerezte meg a Győr 17. gólját. Érkeztek a vévések a Fradi kapujában is, amellett, hogy a szintén egyköri ferencvárosi Győri Kristóf lehúzta a rólót. Így egyébként Balog védéseivel nagyjából visszajött a vendég együttes, és jöttek a Nagy Bence gólok is. De az első félidő végén alakult ki a legnagyobb különbség, ami 22-10 volt. Másik félidőben az Eto felküldte kisúzásra a kezdőcsapatát, tartották a 10 gólos különbséget. Jöttek a védések a ferencvárosi kapuban is, Magyar érkezett Balog helyére. Szépen fogta a labdákat, de nem volt elég, hiszen azért rendkívül jól játszott a mai napon a Győr, ahol a legeredményesebb játékosok Hári Levente volt 6 góllal, Győri Mátás szintén 6 góllal, és Füzi Dániel is, az egykori ferencvárosi is 6 gólos volt, és emeljük ki azért a Ferencvárosnál Bújdosa Bendegúzt, aki 7-7-et lőtt a mai mérkőzésen, ugye a második félidőben szerezett 7 gólt, de nem volt képes többre a mai napon a Ferencváros. A végeredmény tehát Eto Ferencváros 40-23. Stúdió.
2: Jó Andrásnak köszönjük szépen. Győzelem tehát hazai pályán. Ez talán az első fél időt követően nem volt meglepetés, de mégis a különbség az nagynak mondható Marosán György a stúdióban. Gondoltad volna a meccs elején?
1: A meccs előtt nem gondoltam volna ilyen mértékű különbséget. Maga biztos győri győzelemre számítottam, de ugye arra nem, hogy ekkora különbség lesz, hogy 17 gól, viszont ahogyan kezdődött a meccs, hogy 6-0 a Győrnek, és nem csak, hogy 6-0 az elején, hanem ugye onnan volt 11-2 is, tehát félelmetesen nézett ki ez sokáig a Ferencváros szempontjából, és ugye fél időre is 22-10-zel vonultak a csapatok. Ekkor már arra gondoltam, hogy ennél még tetemesebb és megalázóbb vereséget fog szenvedni a Ferencváros. Azonban a fiatalok a második fél időre jó karaktert mutattak, és amit beszéltünk ugye itt a másfél elején Jó Andrással, hogy 15 gól lehet a cél, 15 gól környéke, azon belül maradni, az nem sikerült, mert 17 lett, de mégsem lett 20 gól, és annál magasabb arányú vereség. Sajnos ez a mai nap, ez viszont így reálisnak mondható. Volt ekkora különbség a két csapat között?
2: Az Eto a győzelmével a 9. helyig feljött, hiszen ez volt az első sikere a győri csapatnak. A Fradi maradt a 7., a listavezető pedig a Veszprém csapata, és ha már az építők 34-33-ra győztek a Füchse Berlin ellen a klubvilágbajnokságon, így nagy valószínűsége meg lesz a csoport elsőség, és ismételten a klub VB döntőhez, mit szólsz?
1: Örülök neki, hiszen a Veszprémnek én szerintem szüksége van egy pozitív visszacsatolásra, ami címmel is jár, hogy az a munka, amit végeznek, az jó, és én nekem úgy tűnik, hogy ez egészen kiváló az idei játékos keretösszetétel, az idei játékok engem nagyon meggyőztek. Persze van az a régi mondás, hogy ősszel nem lehet semmit megnyerni, csak elveszíteni, hát itt van a klub VB, ami ugye a kivétel, hiszen ezt az egy trófeát osztják ősszel a Magyar Szuperkupa mellett, amit idén ugye újra bevezettek, azt már elhódította a Veszprém, és ezek az őszi pozitív visszacsatolások energiát adnak, plusz motivációt adnak ahhoz, hogy a tavaszra épüljön, szépüljön a Veszprém, mikor is ugye az az álma minden magyar szurkolónak, Veszprém szurkolónak, hogy ott legyenek Kölnben.
2: Barcelona Zamalek 39-29, illetve Montada Pinheiros 22-37, a Barcelona pedig az A csoportot megnyeri nagy valószínűséggel, és a Veszprémmel játszhatja majd a klub VB döntőt. Hát ugye azért ez pikáns tud lenni annak okán is, hogy amikor tavaly a klubvilágbajnokságot megnyerte a Veszprém együttese, vagy hát megvolt a lehetősége arra, hogy a klubvilágbajnokságon jó eredményt érjen el, akkor általában mindig egy európai ellenfél van. Tehát, hogy azért olyan nagy dolgok nincsenek, hogy egy ázsiai, egy afrikai nincs, csapat nincs oda az kerüljön.
1: Az elképzelhetetlen, hogy ne a három európai csapatból kettő játssza a döntőt.
2: Szerinted a Barcelona ellen? Az már kimérkőzés?
1: Vagy az már két óriás találkozása a napi forma dönt, de én esélyesebbnek tartom egy hajszállal a Veszprémet.
2: És azért még egy kicsit a női Eurókupa döntőről, hiszen a dánok tudtak diadalmaskodni a norvégok ellen 34-30-ra, a magyar válogatott pedig kikapott 33-30-ra a románoktól. A dán sikerről mit gondolsz?
1: Fantasztikusan kézlabdáztak a dánok. Felülmúlták a világ trónján szinte már hátradőlve nyugodtan ülő norvégokat. Megmutatták a mai napon a dánok, hogy nem elkaphatatlan ez a norvég válogatott. Nagyon hiányzik szerintem egy komoly kapus teljesítmény a norvég kapuból. A mai nap egyértelműen, hogy hiányzott, de én nem is látom azt a képességet, aki Lundét tudja pótolni. Lunde az elmúlt hát 15 évben
2: 25.
1: Hát igen, de 15, amikor azt mondom, hogy vitathatatlanul a legjobbja volt a világnak. Ő egyelőre egy nagy űrt hagyott maga mögött, és ez komoly hatással lesz szerintem a norvég válogatott összteljesítményére. Ne temessük őket természetesen, mert ez továbbra is hangsúlyozom, hogy egy felkészülési torna volt, viszont a dánok megmutatták az ellenszert a norvégok ellen.
2: És ezek nem olyan norvég játékosok voltak most a keretben, akik éppen mondjuk a másodvonalat képviselik, hanem az a legerősebb norvég csapat volt?
1: Így van, hát Henny Reistaddal az élen, aki mellé nem tudott felnőni más. Tehát ő vitte a csapatot, és próbált olyan szakaszokban is felelősséget vállalni, amikor a legnagyobb probléma volt, de nem nőtt föl mellé sem Skogrand, hát ugye Kari Bratzett kiszolgáltatott pozícióban, Ingstaddal beállóban, az mérkőzés elején még kiszolgálták őket, és rendben voltak, de a belső pozíciókban sem Rusfeld, Eila, nem tudtak élni azzal a lehetőség, hogy egy Reistad mellett azért nem nehéz, nem olyan nehéz kézilabdázni, ma nem voltak eredményesek.
2: Marosán György, köszönöm szépen, hogy itt voltál a ma délután folyamán.
1: Köszönöm én is.
2: Tehát nyert például a dán válogatott az Eurókupa döntőjében a hölgyeknél 31-30-ra a norvégok ellen, a magyar válogatott negyedik helyen zárt, miután a bronzmérkőzése 3 góllal 33-30-ra alulmaradt a románokkal szemben. Győzött, ahogy hallhatták, a Füchse Berlin ellen a Veszprém 34-33-ra a klubvilágbajnokságon, és nagy valószínűséggel a Barcelonával játssza majd a klub VB döntőjét, illetve hát a férfi bajnokságból hallhatták, ahogy az Eto'o magabiztosan 40-22-re, a minden igaz, ilyen 40-22-re nyerte a Ferencváros elleni találkozóját a bajnokságban. Az osztrák jégkorong bajnokságban Ferencváros Salzburg 3-6, a Fehérvár pedig 3-2-re verte a Vorarlberg együttesét. Még az Erste Ligában a Gyergyó 1-0-ra verte az Újpestet, hátra van még 7 perc a Csíkszereda Dunaujváros meccsből, 3-0-ra vezetnek a csikiek, háromszéki ágyúsok DVTK az utolsó percben járva 1-2. A női kosárlabda bajnokságban pedig elkezdődött a Sziget-Szent Miklós csatamérkőzés, egyelőre 10 ponttal vezetnek a vendégek, a csata 24-14-re. A labdarúgó nemzetek ligájában az A-divízióban Dánia Velsz 2-0 a 69. percben, Szerbia-Hollandia 1-1 a B-divízióban, Ausztria-Koszovó a 66. percben járva 3-0, és a D-ligában végeredmény Litvánia-Azerbajdzsán 1-1, Gibraltár-Andorra a 70. percben gól nélküli döntetlen. A pontos idő 19 óra 27 perc.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Negyedik az Eurokupában női kézilabda válogatottunk. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap. Marad a derült száraz idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurokupa négyes döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Klujber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. A Veszprém 34-33-ra legyőzte a német Füchse Berlint Egyiptomban a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak, akárcsak tavaly a spanyol Barcelona ellen. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratont Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Az újpesti színekben versenyző Péni István 363,1 körös országos csúccsal győzött a férfiak 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámában, a sportlövők 25 és 50 méteres országos bajnokságán. Ez az eredmény egy tizeddel jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zalán végzett, csapatban az UTE diadalmaskodott. András Csaba Ivor Bannal az oldalán megnyerte a férfi párosok döntőjét az asztali teniszezők VTT sorozatának Linzi tornáján. A harmadik helyen kiemelt magyar-horvát páros a Green Zalewski angol-lengyel kettőst győzte le döntőjátszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap. Négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. Elindul a várólista csökkentési program. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenik. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. Robbanószerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le.
0: Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás jármű foglalja el az M3-as fővárosi kivezető szakaszán a külső sávot, a 11-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 39 perc, a műsorvezető Katona László. A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójában Dánia Wales 2-0, Szerbia-Hollandia 1-2, a 82. percben járnak a csapatok. A B divízióban Ausztria-Koszovó 3-0 a 80. percben, Gibraltár-Andorra a D divízióban 0-0 a 84. percben. Majd a B divízióban holnap a magyar válogatott Észak-Írországban játszik, 20 óra 45 perctől élőben közvetítjük természetesen a mérkőzést. Belfastba kapcsolunk, hiszen a találkozó kommentátora Cseszegi Balázs már a helyszínen. Szervusz, szia! Mi volt a magyar válogatott, az északír válogatott? Szóval sajtótájékoztatókat tartottak.
2: Így van, szia Laci, a magyar válogatott sajtótájékoztató olyan, mint egy 10 perc ért véget Bárány Donáttal és természetesen Marco Rossival. De hát szokásos mérkőzés előtti sajtótájékozódó, természetesen mindenki nagyon bizakodó, természetesen nagyon fontos volt az, hogy jó sikerüljön a regeneráció mindkét csapatnál. Ugye ezt tudjuk, hogy nálunk most már a Sallai Roland, Varga Barnabás mellett már Redics Damir sincs ott a magyar válogatottban, hiszen megsérült, úgyhogy rá sem számíthat már Rossi. Ennek ellenére azt mondta a kapitány, hogy sokat nem tervez változtatni, bár ilyenkor azért kötelező rotálni, hiszen összességében 4 meccset játszik 11 nap alatt a magyar válogatott zsinórban, meg hát a többiek is, úgyhogy muszáj azért változtatni ezen. Bárány Donát meg azt mondta, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban van, hiszen azért ő hosszú sérülés után tért vissza. Úgyhogy ez látszik a hollandiai teljesítményén is, ahol azért a legutóbbi mérkőzésében már gólt rúgott, de azért valószínűleg 90 percet még nem bírna. Különösen, hogy abban mindenki megegyezett, hogy ez a holnapi mérkőzés, ez egy fizikális mérkőzés lesz, hiszen nagy részük az északíri játékosoknak a Championship-ből, tehát az angol másodosztályból érkezik, ahol kifejezetten fizikális futballt játszanak. Rengeteg lesz az érintkezés, a kontakt, az ütközés. Úgyhogy hát erre készül nagyjából a válogatott, meg arra, hogy győzzön, mert ha nem győz, akkor viszont nagyon nagy bajba kerül, és lehet, hogy akkor már nem csak a feljutás szempontjából, hanem akkor már lehet, hogy hátra is kell nézegetni, nehogy a kieséssel legyen gondja a válogatottnak.
1: Ezt akartam mondani, hogy hát itt nem mindegy az, hogy holnap döntetlen vagy győzelem lesz magyar oldalról, vagy ha vereség, akkor az északírek 6 ponttal meglógnak a magyar válogatott előtt, és Ukrajna majd meglátjuk, hogy Georgia ellen hogy játszik. Mit tapasztaltál, mondjuk Marco Rossin, hogy mennyire volt az ő kommunikációja, egy magabiztos, kettő, nem szúrt-e oda valakinek valamilyen formában?
2: Nem szólt oda most senkinek Marco Rossi, sőt azt mondta, hogy ugyan a mérkőzés után, az ukránok elleni mérkőzés után foglalkozott egy picit a szerencsével, de elhatározta, hogy ezzel többet már nem foglalkozik. Ez egy ilyen dolog, ráadásul egy ilyen sorozatban, amikor ennyire meg vannak terhelve, vagy túl vannak terhelve a játékosok, akkor bizony meg is jönnek, és a sérülések mindig azzal kell pályára lépni, és mindig az a legjobb játékos, aki van, úgyhogy nagyjából ez volt az ő mondani valójának a lényege ezzel kapcsolatban. Nem szúrt oda senkinek, és szokásos magabiztosságát hozta. Tehát semmi különös nincsen ezzel kapcsolatban, amit mondott volna.
1: Mit érzékelsz Észak-Írországban? Mennyire van futballhangulat? Mennyire várják a találkozót? Teltház vagy sem Belfastban?
2: Valószínűleg azért teltház lesz, várják nagyon, hiszen az őket is meglepte talán, hogy Georgiában nyerni tudtak, hiszen azért az nem ők voltak az esélyesek, igaz, hogy Karacelije, hogy aki is hagyott egy 11-est. Egyébként az íreknél meg pont az a kapus Pierce Charles volt itt a sajtótájékozaton, aki megfogta ezt a 11-est, és a 99. percben meg ugye gólt szereztek az északírek és nyertek, így aztán egy kicsit megváltoztak a csoport esélyei. Azt egyébként talán a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy a magyar válogatott kapusát Tóth Balázs nagyon jól ismeri Michael O'Neill, hiszen a Blackburnben tavaly még edzője volt Balázsnak, Michael O'Neill, úgyhogy kifejezetten, ahogy mondta, nagyon jó srácnak tartja Balázs, de nem csak az erősségeit, a gyengeségeit is ismeri, ezt is megpróbálják majd kihasználni, és azt mondta, hogy Balázs előtt nagyon komoly nemzetközi karrier állhat még, illetve áll is, hiszen még nagyon fiatal a karrier elején van, legalábbis ha a kapus életkorokat nézzük.
1: Te személy szerint mit vársz? A múltból kiindulva olyan sok gólos mérkőzés talán nem lehet, de Mire számítasz a mérkőzés során?
2: Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy egyébként nyerni tud a magyar válogatott, mert egyébként akkor teljes miatt, ha nem, akkor nagyon nagy bajba kerülünk, ezt ugye már említettem korábban. Valóban nagyon-nagyon sok gólos mérkőzés nem lehet. Egyébként ami érdekes, hogy egyetlen egy vereséget szenvedtünk az eddigi 7 mérkőzés során Észak-Írországtól, és az sem itt, hanem egészen pontosan a Groupama Arénában, még Pintér Attila irányítása alatt 2-1-re kaptunk ki az északírektől. Legutóbb már Marco Rossi vezette a magyar válogatottat 2022. március 29-én, amikor itt játszottunk a Windsor Parkban, és akkor Szalai Roland góljával nyert a magyar válogatott 1-0-ra, de hát erről is beszélt mindkét kapitány, hogy a magyar válogatott is, de különösen az északír gyakorlatilag azóta teljesen kicserélődött, így aztán bár a kapitányok ugyanazok, bár a stílus valószínűleg ugyanaz, azért mégsem lehet azt mondani, hogy teljesen ugyanazt játsza a két válogatott, mint akkor. Ugye ebből a szempontból is egy érdekes mérkőzés vár ránk, illetve vár hallgatóinkra is, meg a magyar szurkolókra, mert hogy mindenképpen nyerni kell, és azt mondta a kapitány, hogy hát sok gólos mérkőzést ezúttal sem vár, az egészen biztos, hogy mind a két válogatott nagyon sok energiát fog beletenni a védekezésbe, és ezt megerősítette Michael O'Neill is, hogy tulajdonképpen az ő meccsterük nagyon ült Georgiában, hiszen Karaceliát ki tudták nagyjából kapcsolni, nagyon stabilan védekeztek, ő nem is emlékszik olyan nagyon-nagyon sok georgiai helyzetre, így aztán ennek köszönhető, hogy a meccs végén ugye a 11-esből betaláltak és meg tudták nyerni a mérkőzést, úgyhogy nagyjából én azt gondolom, hogy hasonló mérkőzésre, egy gólos mérkőzésre számíthatunk, csak jó lenne, ha azt az egy gólt most már mi rúgnánk.
1: Meglátjuk. Holnap lesz tehát a találkozó 20-45 perctől. Cseszegi Balázs, köszönöm szépen. És természetesen ezt a találkozót majd holnap, tehát 20:45 perctől élőben közvetítjük teljes egészében, a Kossuth Rádióban pedig 22:15 perctől kapcsolódhatnak be, ott majd a találkozó hátralévő részét hallhatják majd. Jelenleg is zajlanak találkozók, az A-ligában Dánia-Velsz 2-0, Szerbia-Hollandia 1-2, a 89. percben járnak a csapatuk, Koszovó pedig a B-divízióban Ausztria ellen szépített, ami azt jelenti, hogy 3-1-re vezetnek az osztrákok. De maradva a magyar válogatott következő mérkőzésével kapcsolatban, hiszen Bárány Donátról tett említést Cseszregi Balázs, a sajtótájékoztatón ő volt jelen, illetve hát nyilatkozott is az M4 Sportnak, Péter Ágostonnak.
3: Jó látni, hogy itt vagy, és visszatértél. Magad elmondtad, hogy 90 percet azért most még nem biztos, hogy bírnál. Az Ukrajna elleni tapasztalatokból kiindulva, és hogy érzed, hol tartasz?
4: Szerintem azt a 45 percet most már azért jól bírtam. Lassan tudjuk építeni erőmet felfele, hiszen kint 21 percet játottam, utána 25-öt, most már van egy fél időm. Lassan tudjuk ezt építgetni. Nyilvánvalóan most 3 nap múlva jön a meccs, tehát ez ilyenkor azért, hogyha megint most hirtelen 60-70 lenne, akkor azért az veszélyesebb még az esetemben szerintem, de szerencsére örülök, hogy 45 perc már a lábamban van, és akkor ezt tudjuk egyre feljebb tolni.
3: Ez kizárólag erőlétről szól, vagy dinamizmusról, párharc erősségről, hogy érzed, mennyire vagyok magad ezekben a tekintetben?
4: Nyilvánvalóan mindenről szól, hiszen azért hosszú sérülésbe jövök vissza, tehát ilyenkor meg kell szokni újra azokat a dolgokat, amiket szerintem csak meccs szituációkba tudsz visszaépíteni, de inkább a fitnessről. Már azért szerencsére így, hogy játszogattam, így kezdek belejönni, de ezt majd látjuk.
3: A jó hír az, hogy láthatok azt is, hogy akár 20 perc is elég neked. Mennyire volt fontos, hogy hamar meghálálod a bizonyomat?
4: Nagyon fontos volt, hiszen azért sérülten igazoltak le, és ez egy nagyon nagy belén fektetett bizalom, amiből én nyilvánvalóan próbáltam magamnak erőt kovácsolni, hogy ennyire bíznak bennem, és meghálálni ezt, és egy csapat mivel tudja, hanem gólokkal.
3: A Nemzeti Sportnak pár napja így fogalmaztál. Érdekes, de Hollandiában a rosszabb kezdés után sem pánikol senki, ha nyugalom az úr, még odahaza ilyenkor már mindenki szörnyen érezni magát az öltözőben. Most mi a helyzet ebben az öltözőben?
4: Egy kiki meccsen kaptunk ki szerintem, ahol nem mentek be a helyzetek. Szerintem nincs ok pánikra, hiszen azért az Ukrajna egy jó csapat, viszont javítanunk kell, és most már megszerezni a 3 pontot, és akkor innen tudunk felfelé lépni.
3: Mi jellemzi az északír stílust, és hogyan kezelhető?
4: Van tapasztalatunk ebbe, hiszen az évek is hasonlóan játszottak, ugyanúgy azok nagy bedobások, pontrugások, igazán fizikálisak, ezzel kell nekünk valamit kezdeni, és próbálni saját játékunkra fókuszálni, és minél többet játszani, hogy ezek ne jöjjenek ki ennyire.
3: A kihagyott 11-esen túl Mikaut, ez nagy helyzete is rámutattak, és sebezhető, azért ez a védelem. Mennyire tudtátok alapul venni ezeket a felvételeket?
4: Tegnap már volt elemzés, és ott a grúz meccsről sok jelenlentbe volt vágva, tehát alapul tudtuk venni.
3: És a pénteki tapasztalatok mennyire használhatóak itt?
4: Szerintem egy teljesen más meccsre készülünk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbáltak focizni többet, kihozták a labdát. Itt szerintem sokkal több előreívelt labda lesz, és több párharc.
1: Bárány Donátot hallották. Egy valaki játszott nem is oly rég Észak-Írországban, a Glentoran együttesében védett ugyanis Gyollai Dániel. A kapus az előző idényben a Kazincbarcika hálóőre volt még, hogy zárójelben Észak-Írországban gólt is szerzett kapusként. Őt hívta fel telefonon, illetve vele beszélgetett Szabó Bence.
5: Szerintem volt nagyon sok pozitívum, ahogy negatívum is. Mindenek között azzal kezdeném, hogy nem szabad teljesen elkeseredni ettől az 1-0-ás eredménytől, ugyanis úgy érzem, hogy domináltuk a meccset talán 80 percen keresztül. A helyzeteink voltak bőven. Az első fél időben szerintem 2 vagy 3 zicser labda is a lábunkban maradt, szóval én azt gondolom, hogy a sérülések, a Barna távolléte ugye látszódott a csapaton, érződött a csapaton, de attól függetlenül az, hogy szép és jó helyzeteket tudtunk kialakítani, jól tudtunk játszani, viszonylag minimális hibákkal hátul, az szerintem tényleg pozitív gondolkodásra sugallhat mindenkit. A hétfői meccs az ugye teljesen más lesz, úgyhogy szerintem nem is szabad túlságosan sok mindenből kiindulni. Itt ugye az ukránok szépen lassították a játékot, okosan csinálták, nem engedtek minket túlságosan kibontakozni. Sokszor ugye a szerencse is melléjük állt, viszont azért az északírek ellen az egy küzdős, az egy párbajosabb meccs lesz véleményem szerint.
6: Rá is térünk majd akkor hamarosan, de még maradva ennél a mérkőzésnél, a Varga Barninak a hiánya volt a leginkább feltűnő, vagy neked igazából ugye beszéltél róla, hogy ezért hiányoztak játékosok, ugye Sallai sem volt például, de a Barni hiánya volt az egyértelműen a legjelentősebb?
5: Szerintem igen, ugyanis most, ha csak visszagondolok a Bolla helyzetére, ugye ahol ott szerintem 7-8 méterről nem tökéletesen talált el a labdát. Most ha belegondolok, ott egy Varga Barni van, lehet egy kifinomult, úgymond 9-es, aki ugye arról híres, hogy bármilyen felé az általában a hálóban végzi. Szerintem lehet, hogy 1-2-0-al fordulunk. A Lukács lövése, ami ugye lecsattant a kapufáról, az egy gyönyörű befejezés volt, ösztönös csatárbefejezés, de azért szerintem hiányoltuk azt a domináns és a levegőben nagyon jól küzdő Barnit elől, a Sallai futásait, de úgy érzem, hogy a többiek is teljesen kitettek magukért, akik játszottak, a Jurek nagyon jól állt, de szerintem a Tóth Milán is nagyon jól állt, de úgy érzem, hogy nagyon jó pozitívum volt az, hogy akik beálltak előre, azok tudtak segíteni a játékban. A Bárány Donáton érződött, hogy még nem volt talán 100%-osan rutinban, ugyanis ugye az utóbbi időben kevesebbet játszott, sérült volt, még most ér vissza talán a legjobbjához, úgyhogy tényleg azt érzem, hogy nem kell sok minden miatt szomorkodni, ez egy pozitív csapat teljesítmény volt. A végén nem tudtuk, az ibetűre nem tudtuk feltenni a pontot, ahogy azt szoktuk mondani, de szerintem sok minden miatt lehetünk pozitívak.
6: És akkor beszéljünk egy kicsit a védekezésről, mert ugye azt említetted, hogy az úgy nagyjából rendben volt. Ugye egy kapott gólnál azért ott ment a tegnap is arról a tanakodás, hogy akkor kimaradt el végül ott a támadójátékosról. Te hogyan láttad ezt a szituációt, hogy nyilván ott már a kapus azért annál a helyzetnél olyan sokat nem tudott volna segíteni?
5: Én úgy szoktunk erről beszélni ugye a kluboknál is, hogy általában ahhoz, hogy gólt kapja, ahhoz nem egy vagy kettő hibát kell elvéteni, ott sorozatosan 3, 4, akár 5 hiba is történik, és nem ilyen szemet szúró hibákról van szó, hanem egy pici eltolódás, mint például az, hogy nem értünk ki a beadásra. A beadójátékos szerintem egyértelmű volt, hogy kaputól elfele állt, ő csak azt szépen belöbbölheti az 5-ös, 11-es pont közé azt a labdát. Nem értünk oda, hogy blokkoljuk a beadást. Akkor ugye jött a következő úgymond apró hiba, hogy belőle eltolódtunk. Egy-két játékos ugye majdnem azt mondom, hogy két irányba figyelt, és nem tudta, hogy melyik irányba menjen, és mindenki ugye az előtte levő, úgymond a kapu fele, a labda fele veszélyesebb játékos támadta a Milosnak is, mögötte is, előtte is volt játékos, ő is egy picit két, úgymond angolok szokták azt mondani, hogy két gondolatban volt, hogy most előre vagy hátra menjen. Én

0: A Balázsnak a másik félei védésével együtt úgy-úgy nagyon nagy helyzeteik nem voltak, az is egy, úgy érzem, hogy egy jó védés volt, ott egy nagyon jó mélységi labdát kapott a futócsatár, ahol Balázs nagyon jól kijött, zárta a szöget, lelassította, úgymond a kapusoknál szoktuk azt mondani, hogy a nyomást visszahelyezte a csatára, hogy a csatárnak kelljen döntést hozni, nem pedig a csatárnak megadta azt a lehetőséget, hogy felkínálta valamelyik oldalt, hogy korán eldőlt. Nagyon jól csinálta, hogy tartotta magát, kijött, lezárta a szöget, és a csatár hirtelen nem is tudott jó döntést hozni, kisodródott, és így adott magának a Balázs időt, hogy keresztbe érjen, és be tudjon vetődni a befejezés elé. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ezen a két helyzeten kívül úgy nagyon nem tudunk olyan nagy ukrán helyzetekről beszélni, úgyhogy szerintem ez pozitívum, és mindenféleképpen jó jel a felé, hogy a csapat szerintem egy szolid teljesítményt rakott le a pályára.
1: Hát reméljük, hogy a következő meccseket tudjuk hozni nullára, de szerinted ez a fajta indulás, hogy 1-0-ra kaptunk ki az ukránoktól, ez azt mutathatja, hogy az ukránok lesznek ennek a négyesnek a legerősebb csapata talán?
0: Én azt látom, hogy ez a csoport ez nagyon sok különböző stílusú csapatból áll. Ugye a grúzok is és inkább hasonlítanak ránk, próbálnak labdát tartani, ugye dominálták az északíreket, mi is domináltuk úgymond az ukránokat, viszont az északírek ellen ez megint egy más falat lesz, ugyanis ők sokkal többet fogják a labdát a levegőben tartani, sokkal fizikálisabbak lesznek, mint az ukránok, szóval úgymond nekünk is talán nehezebb lesz ráerőltetni a mi játékunkat, attól is függ, hogy ők ezt mennyire fogják engedni, hogy erőnlétből és állóképességből megpróbálnak minket hajtani, vagy ugyanúgy engednek kicsit jobban minket játszani, mint a grúzokat. Az ukránok láttuk, hogy gyorsak, fürgék, jó játékot játszanak, tudnak kontrákból építeni, ha megadjuk nekik a lehetőséget, és megadják a csapatok nekik a lehetőséget. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes küzdelem lesz ez a négy csapat, hogy ki fogja tudni a saját játékát ráerőltetni a másik csapatra eredményesen.
1: És akkor beszéljünk egy kicsit az északírekről, mert ugye talán Magyarországon te vagy az, aki a legtöbbet tud róluk mondani, ugye ott játszottál Észak-Írországban egyetlen magyar légiósként, és ugye ráadásul, mint ahogy beszéltünk róla, a Szövetségi kapitányt is ismered. Milyen volt ez a tegnapi meccs, amit ők megnyertek, hogyan tudták ezt behúzni Grúziában?
0: Én úgy érzem, hogy ez egy olyan angol, északi, ez a brit stílusú foci. Ők nagyon jól tudják azt, hogy nem feltétlenül náluk vannak a világsztárok, de csapategységgel, rendszerezettséggel, fegyelemmel és küzdeni akarattal nagyon sok mindent úgymond felül lehet múlni. Angliában, Észak-Írországban, Skóciában, ugyanígy a brit fociban alappillér az egy csapatbeszédben, hogy lehet szépen játszani, lehet szépen járatni a labdát, szép passzokat adni, de küzdés, futás, harc nélkül nem lehet meccset nyerni. Szóval az első az mindenféleképpen az náluk, hogy ők küzdeni fognak, ők oda fognak ütni, rugni, ők nem fogják könnyen engedni magukat, bedobásokból, ahogy láttuk, a hosszú bedobásból, a szabadrugásokból, szögletekből veszélyesek, ugyanis fizikálisan nagyon jó játékosaik vannak, és ezért is mondtam azt, hogy rá tudják egyes csapatok erőltetni az ő játékukat egy másik csapatra. És nekünk, magyaroknak szerintem ugye az, hogy mi technikás, labdajáratós focit fogunk játszani, ugyanis mindig is ezt csináltuk, ugye. Én úgy érzem, hogy ez itt azon fog múlni, hogy mennyire fogunk tudni átjátszani, úgymond a letámadáson, ha letámadnak, ha meg beülnek ellenünk, akkor az meg egy megint más kihívás, ugyanis nagyon nehéz megtörni egy olyan csapatot, aki a 16-os előtt védekezik két sorban. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes meccs lesz. A vezetőedző, ahogy beszéltünk róla, Michael O'Neill nekem volt edző, még a Stoke City-nél anno, ő ott is ugyanezeket a kvalitásokat kérte, a futást, a küzdelmet, a harc felvételét, és utána, miután a párbajokat megnyeri egy játékos, utána lehet játszani, de az alapoktól nem fognak szerintem túlságosan messze ellépni, és tényleg azon fog múlni, hogy mi milyen kreativitással tudunk ellenük játszani, viszont azok a kontrák, amikkel ők a gyors játékosaikkal el tudnak jönni, azokból a szögletekből, bedobásokból, amiket ott a box körül tudnak kialakítani, nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, hogy hogy nem szabad szabadon futót, szabadon fejelőt hagyni, mert ki fogják használni, mint tegnap este.

0: Ugye beszélhetünk arról is igazából, hogy mire lesz majd érdemes figyelnie a magyar válogatottnak, kik azok a karakterek ebből az északír válogatottról, akikre külön is készülni kell. Azért, hogyha a grúzok elleni mérkőzésükből indulunk ki, akkor ez a testvérpáros, ugye a kapuban, illetve a középpályán a gólszerző, szóval ők azért elég fiatalok, és újonnan kerültek a válogatottba.
1: Igen. Ugye a Pierce Charlesról már nagyon régóta láttam, hallottam videókat, sztorikat. Volt egy régi csapattársam, akivel együtt játszott még a Sheffield Wednesday-nél tavaly és tavaly előtt. Ő azt mondta már akkor, amikor, ha jól emlékszem, 17-18 éves volt, hogy ő egyenesen a foci piramis tetejére fog menni. Egy nagyon technikás, nagyon jól képzett kapusról van szó, aki látjuk, hogy nagyon agilis, nagyon gyors, reflexei nagyon jók. Ő egy nagyon-nagyon ügyes, komplett kapus már most fiatalon, és nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, ugyanis tavaly is végigvédte a Sheffield Wednesday-nél az angol harmadosztályban a szezont. Ugyanez mondható a testvérére, akit ugye most válogatta be nemrég először, most debütált, és a debütáló meccsén góllal mutatkozott be. Ők nagyon veszélyesek lesznek, de ott van Josh McGinnis, egy nagyon erős, gyors csatár, aki úgymond erőcsatár, de nem szabad elmenni amellett sem, hogy nagyon jó befejező csatár. Szóval nagyon sok jó játékosuk van, akik nem feltétlenül világsztárok, de a maguk rendjén nagyon jó csapatokban játszanak, jó szinten játszanak, és jól teljesítenek. Szóval, ahogy mindig is így szokott lenni, szerintem náluk nem feltétlenül egyénekről, hanem a csapategységről kell szót ejteni, ugyanis ők a győzni akarással, a küzdéssel nagyon sok mindent el fognak tudni érni, mellette pedig a szögletek, szabadrugások, amit mondtunk, abból ők nagyon veszélyesek lesznek.
0: Én megnéztem egyébként, ugye így emlékezetből is, hogy Salla is szerezte a legutóbb, amikor játszottunk az északírekkel, ő szerezte a gólt. Ugye ez egy barátságos Igen. mérkőzés volt, és akkor így nézem a kezdőt, azért egy Szalai Ádám az lehet, hogy onnan nekünk hiányozni fog előről, bár mondjuk nem tudom, el tudod képzelni, hogy esetleg egy másik Szalaival kezdjünk?
1: El tudom képzelni. Igen, az ő fizikalitása most nagyon sokat tudna segíteni nekünk. Egy Valga Barni hiányzik a csapatból, ilyenkor ezek a fizikális játékosok duplán hiányoznak, ugyanis nem csak előről, hanem hátulról, majd a védekezésből is, amikor egy szögletnél azért, ha föláll Valga Barna, azért ő egy eltántorító erő, ha meglátod, hogy milyen fejelési statisztikái vannak, lehet, hogy megpróbálod kikerülni őt a labdával, és nem annyira nyugodtan teszed be oda az ötös vonalára azt a szögletet. A hosszú bedobásoknál nagyon jó lenne megint, hogy tisztázzon, segítsen takarítani ott a védelem előtt, szóval szerintem hiányozni fognak a fizikális játékosaink, de szerintem okos játékkal ezt is ki lehet védekezni, próbálni nem könnyű szabadrugásokat adni nekik ott a box körül. Ha lehet a szögleteket okosan védekezni, nagyon nagy koncentrációval menni az emberekkel, követni a támadó játékosokat, és szerintem felül tudunk kerekedni az északír csapaton így is.
0: Tehát akkor az lesz inkább a kulcskérdés, hogy többször próbálkozzunk azon, hogy földön tartjuk a labdát.
1: Igen, szerintem mindenféleképpen, de szerintem a mi játékunk is, nekünk is jobban fekszik, ha földön van a labda. A csapatban a játékosok profilja is inkább ezt mutatja, és szerintem az északírek ellen ez hiba lenne úgymond a kezükre játszani, ugyanis szerintem nekik a sokkal jobban feküdne, hogyha a levegőben lenne a labda a játék nagy részében, mint nekünk.
0: Egyébként te hogyan állsz ehhez a válogatott szünethez? Ugye most 4 mérkőzés van egymás után, ugye beszélt erről Dominik, hogy neki ez nem feltétlenül komfortos, de ilyen szempontból tényleg ez egy érdekes dolog, olyan, mintha egy ilyen úgymond világbajnokság, vagy Európa bajnokság lenne, ahol egymás után következnének a meccsek, és gyakorlatilag 2 héten belül 4 meccset kell játszani. Szerinted ez így összességében milyen? Mert ugye nyilván egy topjátékosnak, akinek rengeteg meccs van a lábába, nyilván nem feltétlenül jó.
1: Igen, ez egy új kihívás, ugyanis nem tudom, nem emlékszem az utóbbi 11-12 évben, mikor volt utoljára így dupla válogatott szünet. Ugye pont az északírekről beszélve nekik azért ez sokkal jobban benne van a lábukban, ők megszokták már azt, hogy az angol topligákban is simán eljátszanak 4-5 héten keresztül egy kedd szombat ritmusban, úgyhogy ők talán jobban hozzá lehetnek szokva ahhoz, hogy heti 2 meccset játszanak 2 héten zsinórban. a magyar játékosok ugye ehhez kevésbé vannak hozzászokva, és az ugye, ahogy mondtad, hogy a játékosoknak az utóbbi egy évben ott van, mint például a Dominiknál is most már simán 50-60 meccs a lábában, azért tudom, hogy sokan nem tudják, nem is tudhatják ezt, de nagyon sok mindent kivesz a játékosokból. Sokkal inkább a regenerációra kell fókuszálni, mint úgymond a taktikára, meg a munkára, és valahogy az edzők ezt meg szokták tudni oldani, hogy a regenerációs gyakorlatokba fűzik bele a taktikát, hogy megpróbálnak minél több energiát a játékosokban tartani és visszatölteni, ugyanis nehéz regenerálni, főleg úgy, hogy utazni kell közte, az utazás is sok mindent kivesz azért, tök mindegy, hogy egy magángépre felül a játékos több helyel, de az nem ugyanaz, mint amikor otthon tud mozogni, tud nyújtani, tud gyuratni, ez az amaz, szóval nem könnyű így az utazással egybekötni, és két hét alatt négy meccset játszani, ez ki fog venni a játékosokból.
0: Nyilván kérdés, hogy ilyen szempontból ugye majd az északér meccs után jön Grúzia, illetve majd Ukrajna ellen játszunk Szlovákiában, hogy addigra hogy fog-e majd állni a csapat egyáltalán. Ugye itt gyakorlatilag négy meccs alatt mondhatjuk azt, hogyha éppen jól vagy, most jelen esetben sajnos a vereség után mondhatjuk, hogy rosszul jövünk ki, akkor el is dőlhet a sorsunk.
1: Hát igen, ez a két hét, ez nagyon sok mindent eldönthet. Ezért is nem is biztos, hogy olyan könnyű lesz úgymond rotálni a csapatot, nem biztos, hogy nagyon sok mindenkit kibe lehet rakosgatni, nem olyan egyszerű most mindenkinek lehetőséget adni. Szerintem a következő meccs, ha most egy jó eredménnyel zárunk, akkor mindenféleképpen koncentrálni kell arra, hogy meghúzzuk a következő két meccset is utána, hogy minél több ponttal zárjunk. Viszont ha kikapunk, akkor lehet, hogy azon kell elkezdeni gondolkozni, hogy 6 pont hátrányból esetlegesen már nagyon nehéz lesz felállni, akkor viszont lehet, hogy nagyobb esély lesz arra, hogy több játékos lehetőséget kap.
2: Gyolai Dánielt hallották. Holnap tehát Magyarország Észak-Írországban játszik Nemzetek Ligája mérkőzést. 20 óra 45 perctől élőben közvetítjük a találkozót, 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják az összecsapást. Vannak már végeredmények, például az A-divízióban Dania Wales 2-0, Szerbia-Hollandia 1-2, és majd 20 óra 45 perctől jön a Németország-Görögország, valamint a Norvégia-Portugália találkozó. A B-divízióban Ausztria-Koszovó 3-1, 20-45-től Izrael-Írország összecsapás. A D-divízióból két végeredmény, Litvánia-Azerbajdzsán 1-1, Gibraltár-Andorra gól nélküli döntetlen. És a Jékonyok-Erste Ligából három eredmény, Gyergyó-Újpest 1-0, Csíkszereda-Dunajváros 3-1 és Háromszéki-Ágyusok DVTK 1-3. Egy kis zene után majd jövünk az Osztrák Ligával kapcsolatos mérkőzéssel, hiszen a Ferencváros a Salzburg otthonában szenvedett vereséget. A pontos idő 20 óra 7 perc.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A műsorvezető Katona László, és ahogy ígértem, a Ferencváros kikapott hazai jégen a Salzburg ellen 6-3-ra. Ettől függetlenül nagyon izgalmas volt a mérkőzés, hiszen 4-3 is volt mindössze az osztrákoknak, és az utolsó két percben sikerült két gólt ütniük. A mérkőzés után Virányi Zsolt kollégánk Galajda Zsomborral interjúzott.
3: Ilyen mérkőzésre számítottatok? 6-3 lett úgy, hogy az a 4-4-es hosszabbítás is simán lehetett volna, de hát ugye két üres kapus góllal a végén megpecsételődött a sorsotok.
4: Igen, kemény mérkőzés volt, az egyértelmű. Nem vettük figyelembe, hogy kezdték a szezon, mert tudjuk, hogy mire képesek és hogy milyen játékosaik vannak. Szerettük volna fenntartani azt, amit a Milánó ellen abba hagytunk. Ugye ez a meccs sikerült is, az első harmadban nagyon jól játszottunk. Úgy gondolom, hogy ott a második harmadban csúszott el valami, sajnos volt. Nem is emlékszem pontosan, egy vagy két felesleges kiállításunk. Természetesen ezt majd megbeszéljük, az edzők ugye kielemzik, de tudjuk, hogy ezek a csapatok ezeket könyörtelenül kihasználják. Tehát erre kell figyelnünk. Ugye ott sajnos meg is léptek 2 góllal. Nehéz volt, így már visszajönnünk, megtettünk mindent, de sajnos nem sikerült.
3: Egyébként, amikor megvolt a vezetés, aztán ott az első harmad 9. percében már 2-1 volt, ugye mindegyik gól emberelőnyből született, mind a három. De kiegyenlítettek, ott csak figyelmetlenség volt. Miért nem adott nektek az nagyobb előnyt, hogy vezettek?
4: Most igazából tudjuk, hogy a Salzburg mire képes. Igazából egy mondhatni klasszis megmozdulás volt, levegőből levette a korongot, természetesen jobban figyeltük volna mi is, ez egyértelmű, de azért eléggé klasszis megoldás volt, de figyelhettünk volna tényleg jobban, és akkor talán, hogyha előnnyel fordulunk a második harmadra, akkor jobban alakulhatott volna számunkra a mérkőzés.
3: Fizikailag, vagy inkább fejben fáradtatok el ott a második harmadon, ahogy mondtad, hogy tényleg ott dőlt el az a két bekapott gól, az nagyjából azért megpecsételte azt, hogy mi várható a folytatásba.
4: Én azt nem mondanám, hogy elfáradtunk, hiszen ez csak ugye a harmadik mérkőzésünk volt, tehát volt időnk pihenni, az igaz, hogy most pénteken játszottunk egy meccset, de a többi csapat már 6-7 mérkőzésnél jár, úgyhogy nem gondolnám, hogy elfáradtunk, még inkább azt kell figyelmünkbe venni, hogy ugye ilyenkor el vannak tolva a padok is, és az egyszerűbb játékot kell válasszuk, hogy ilyen kaliberű csapat ellen ne ragadjunk a védekező harmadba. És tényleg még egyszer mondom, hogy a kiállításokkal még jobban kell figyelni, hiszen tudjuk, hogy mire képesek az emberelőnyös játékosuk, nagyon veszélyesek, és sajnos ebből gólokat is kaptunk.
3: Így van, és hát ahogy szoktad mondani te is, meg a többiek is szakmailag, hogy ez a Salzburg bármikor tud szezon közben, és amikor már mindenki hull a fáradt, 5 kanadait akár igazolni, tehát költségvetésileg is egy másik kávéház. Te személy szerint hova helyezed ezt a meccset? A jobb szemöldököt szerintem ott összevarva. Nagyon durva jelenetek is voltak, a téged is ütöttek, vágtak.
4: Még az előző mérkőzésen történt, de ez a Salzburg tudjuk, hogy mire képes. Tehát ezt már, ahogy említettem, és most attól, hogy beragadtak, már hányszor volt ilyen, hogy így kezdték a szezont, aztán a végén nagyon csősimán megnyerték a playoffot, akár vereség nélkül is. Úgyhogy ez volt a célunk, ugye, hogy ugye eddig kétszer játszottunk velük hazai pályán, mióta az Ebelbe vagyunk, ugye eddig mindig megvertük őket, ezt szerettük volna folytatni.
3: 2-1 és 4-2.
4: Így van, ez is volt a célunk, hát ez sajnos nem így sikerült, de úgy érzem, hogy ebből a mérkőzésből is tudunk meríteni, mert nagyon nüanszokon csúszott ki a kezünkből a 3 pont, illetve ha visszagondolunk a milánói meccsre, ahol egy remek játékot tett le a csapat a jégre, hogyha ezeket összetesszük és figyelünk a kisebb, úgymond taktikai elemekre, akkor úgy érzem, azt a szerdai mérkőzés egy jó opció lehet, hogy kijavítsuk ezt a mérkőzést, és 3 ponttal távozunk.
3: És az agresszivitásról mi a véleményed, mert az ezen a meccsen is tényleg kaptál te is.
4: Persze, hát ez egy ilyen liga egyértelmű, nagyon jó mérkőzés volt, jó kemény ütközések, igazi playoff hoki akár, úgyhogy igen, hát hozzá kell szokni, tudjuk, hogy már ilyen ez a liga, ez volt egy tanuló évünk úgymondva, ez már második évünk, úgyhogy fel vagyunk készülve mindenre, a legkeményebb dolgokra is. Ha kell, beleállunk, ahogy láttuk a verekedést is, úgyhogy nem vagyunk megijedve abszolút, csak sajnos most ez az eredmény egy elkeserítő ezek után.
3: Fontos, hogy a 4 vereség után meglett a Salzburgnak is az első győzelme, a Milán 3 győzelem után tőletek kapott ki, most a Fradi ugye 3 meccsből 1 győzelem 2 vereséggel áll.
4: Ráadásul most hazai pályán játszunk mérkőzéseket, utána megyünk ugye úgy nagyon nagy derbinkre, amire
3: így pénteken ugye Fehérvár.
4: Így van, ami egy nagyon jó alap lehet, ez a linci mérkőzés, és szeretnénk győzni, és így hangolni erre a derbire, meg majd utána ugye mi is kezdjük az utazást, és azok természetesen nehéz meccsek lesznek, úgyhogy a szurkolóink előtt szeretnénk beúszni ezt a mérkőzést.
2: Galajda Zsombort hallották, 6-3-ra nyert a Salzburg a Ferencváros otthonában, a Fehérvár pedig 3-2-re a Vorarlberg ellen, és így jelenállás szerint 4-5 mérkőzés játszva 9. a Fehérvár a 14 csapatos bajnokságban, és 3 mérkőzést követően a Ferencváros a 13. Kézilabdával folytatjuk, hiszen hát azt hallhatták, hogy a férfi bajnokságban az Eto 40-22-re verte az FTC együttesét, a győriek nagyon magabiztosan vezettek már a félidő során is 22-10-re, és a mérkőzést követően Győri Kristóf beszélgetett Jó Andrással, az a Győri Kristóf, aki korábban a Ferencváros kapusa volt, most már az Etónál játszik.
5: Semmit nem vontunk le az első meccsből, hiszen semmit nem ért nekünk ez a 5 gólos vezetés. Úgy gondolom, hogy még keményebben álltunk bele, és kielemeztük azokat a kis apró hibákat, amit 25 perc alatt vétettünk, így szerintem egy kicsit könnyebb dolgunk is volt.
6: Mentek a pacsik, mentek a mosolygások a mérkőzés előtt. Mennyire nehéz ilyenkor komolynak lenni, komoly sportemberek vagytok, de ugye egykori csapatod ellen játszol, egykori csapattársak ellen azért. Mennyire nehéz ez ilyenkor?
5: Szerintem egyáltalán nem nehéz az, hogy megvan valakivel a jó kapcsolat, mert 6-7 évig vagy akár többig egy csapat játszatok, és a magánéled a barátok vagytok, attól még a meccsen a saját munkádat muszáj vagy elvégezned, és teljesen elvonatkoztatsz az egésztől. Max, hogyha te nyered meg a párharcot, akkor jön a összemosolygás, hogy miért tudtad, te meg miért nem, de semmi különös nincsen ebben.
6: Tudjuk, hogy a háttereket, hogy mi ment, meg miért is kell, hogy a csapatot váltani. Mennyire volt speciális érzés, hogy egyébként a Ferencváros ellenpályára lépni?
5: Nagyon speciális volt, nagyon fura volt, hogy még a tavalyi szezon végén ugye úgy nézett ki, hogy azt a csapatot erősítem, azonban szinte olyan pályára lépni ellenük, mint hogyha egy edzésre mennék. Mert azért azt a 7 évet, ezt nem tudom letagadni, hogy napi szinten kaptam tőlük a lövéseket. Szerintem most ez nekem kedvezett, ilyenkor szerintem mindig a kapusnak kedvez, hogy ismeri a játékosokat, de jó érzés is egybe látni őket újra.
6: Megvan a 2 pont, szerdán pedig jön a Magyar Kupa mérkőzés, de beszéljünk először erről a 2 pontról. Azt azért nem mondhatjuk, hogy késő jött, de hát mondjuk egy Szeged meg egy West Freeman azért nem annyira egyszerű.
5: Hát nem egyszerű, igen, viszont jó ellenük gyakorolni, hiszen ami a Szeged és West Freeman ellen sikerült, az valószínűleg az összes többi csapat ellen be tud jönni, és azokat kell erősíteni, amiket jól csináltunk ellenük, és ma szerintem lehetett látni is, hogy tudunk ebből építkezni.
6: Milyen lesz ez a csapat idén szerinted? Meg lehet talán a dobogó alja is?
5: Hát nagyon reméljük, bár mi minden meccsből úgy fogunk belemenni, hogy nyerni akarunk, mindenből kiadjuk a maxot, mint ahogy ma is. Szerintem ezt láthatták a nézők. Nem álltunk meg a félidei 11-2 gólos vezetés után, hanem még próbáltunk rátenni egy-két lapáttal.
2: A vesztes csapat, azaz a Ferencváros vezetőedzője Kis György értékel.
7: Ennél azért szorosabb eredményt szeretünk volna elérni, de úgy voltam vele már a meccs elején is, hogy bármi lesz, akkor az idősebb játékosokat pihentetni fogom. Hát az első fél időt hát nem hozták túl jól le ők. Még azt mondom, hogy a fiatalok egész jól szálltak be, mert nem vagyok ennek a híve, hogy egy csapat vezet sokkal, és akkor a másodikban meg azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt, és akkor a második körben ilyen eredményt értünk el. Nyilván az ellenfél is máshogy állt hozzá. Egy fontos dolog, hogy nem sérült meg senki. Jövünk szerdán, és megpróbálunk egy kicsit szorosabb meccset játszani.
6: Mi hangzott egyébként az öltözőben, hogyha azt lehet tudni megtartani egy különbséget, hogy e fölé ez alá ne menjünk, vagy mi lehetett ilyenkor? Mi az elképzelés ilyenkor?
7: Hát szünetben azt mondom a srácoknak, hogy nem ezt beszéltük meg. Tehát azt mondtuk, hogy nyugodtan játszunk szépen, pufogtattunk, ellövöldöztük a labdákat, technikai hibák elkapkodtuk, mint az, hogy ennyi hibával játszunk. Tehát.
6: Hogyan látja egyébként? Eltett már jó néhány forduló az idei bajnokságból. Mi lehet a Ferencváros erőssége? Mert hogy szereztek pontokat is, és eddig mi lehet a csapat erőssége idén?
7: Hát Isten igazából, vegyük azt a riválisoktól, akikkel harcolunk a bennmaradásért, azoktól szereztünk pontokat. Én bízom benne, hogy majd az olyan meccseken nyilván nem egy Győr ellen, akinek nagyon erős a kerete, más csapatok ellen is jobban összejön a játék, és akkor tudunk még pontokat szerezni.
2: Kis György, a Ferencvárosi vezetőedzője nyilatkozott. A férfi kézilabda bajnokságban egyébként ezzel a sikerével az Eto a 9. helyre jött fel az első győzelmével, az FTC a 8. helyen, vezet a Veszprém egyelőre, a Szeged a 2. helyen, a budai Farkasok, illetve az Eger még nem nyert mérkőzést a bajnokságban, ezért ők az utolsó 2 pozícióban, a 13. és 14. helyen. Vinnis Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a Varsó maratont. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Hát 42 kilométert lefutott Vinnis Tóth Lili, majd aztán Pál előtt felhívta, röviden tömören nyilatkozott is.
8: Vindics Tóth Lili Anna új országos csúccsal nyerte meg a Varsó maratont 2 óra 24 perc 48 másodperces időeredménnyel. Szívből gratulálunk Lili Annának, aki ott van a vonal túlsó végén. Szervusz! Hatalmas gratuláció! Ez az első, ami ilyenkor elhagyhatja a szánkat. Hogy érzed magad egy ekkora sikert követően?
9: Köszönöm szépen a gratulációt, és köszönöm a kérdésedet. Alapvetően jól vagyok, igazából azt gondolom, hogy nagyjából az sikerült ma futnom, amit kitűztünk célul. Egy ilyesmi eredményt szeretett volna az edzőm látni. A verseny egyébként elég egyenletes volt, tehát volt egy iran futósrác, aki mögé már így az elején be tudtam állni, és volt egy viszonylag nagyobb, ilyen 10-15 fős bolyunk, és ez a baj az egyre kisebb lett, és ilyen 35-36 kilométernél már csak az etióp lány, az iran futósrác, meg én voltam, így hárman, és akkor én ott egy kicsit elkezdtem leszakadni, de aztán jött az emelkedő 38 kilométernél, és akkor utol tudtam érni megint az etióp lányt. És igazából így az edző mondta, hogy ha van ellenfél még ilyen 38-40-nél, akkor megint 40-nél próbáljak meg kicsit gyorsítani. Egy picit egyébként van bennem azért elégedetlenség is, mert annyira nem volt jó szerintem a frissítésem, a gyomrom az nem volt ma annyira toppon, úgyhogy ez sok energiát kivett belőlem, de ennek ellenére a végét meg tudtam szépen csinálni, és nem volt azért olyan nagyon-nagyon extra az utolsó 2 kilométer, de meg tudtam nyerni a versenyt, és tudtam egy jó időt futni. Úgyhogy ebből csak azt mondanám, hogy azért ebben még nyilván nagyon sok van, mert 11 hónapja volt ugye az első maratonom, és ez volt a negyedik, de nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már, és lépésre lépésre haladunk.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Negyedik az Eurokupában a magyar női kézilabda válogatott. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurokupa négyes döntőjében. A miénk a bronzmérkőzésen 33-30-ra kapott ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Klujber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. A Veszprém 34-33-ra legyőzte a német Füchse Berlint Egyiptomban a férfi kézilabda klub világbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak, akár csak tavaly a spanyol Barcelona ellen. Mindig Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratont Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Legjobb magyarként Dévai Márka 23. helyen zárta a férfiak versenyét a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében Spanyolországban. Kropkó Márton a 24. és Kis Gergely a 43. lett, míg Léman Csongor a 9-körös kerékpározás 7. körében feladta a viadalt. A magyar junior vegyes váltó ezüstérmet szerzett. A Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Hóborzalán összeállítású kvartett a franciák mögött a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. András Csaba Ivor Brannal az oldalán megnyerte a férfi párosok döntőjét az asztali teniszezők VTT sorozatának Linzi tornáján. A harmadik helyen kiemelt magyar-horvát páros a Green Zalewski angol-lengyel kettőst győzte le döntőjátszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Rendkívüli ülésen dönt holnap a parlament Magyar Péter miniszterelnök, Sesták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről. A mentelmi jog a rendszerváltás óta jár a képviselőknek. Az elmúlt 36 évben csaknem 600 ilyen ügyet tárgyaltak, 144 esetben függesztették fel képviselő mentelmi jogát. Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Mostantól a hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó, közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet és hasznos tippeket tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta.
0: Közlekedés.
3: Egy műszaki hibás jármű foglalja el az M3-as fővárosi kivezető szakaszán a külső sávot a 11-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, több felé köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 22 és 26 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 39 perc, a műsorvezető Katona László. Hamarosan kezdődik a Németország-Görögország és Norvégia-Portugália találkozó a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójában, valamint az Izrael-Írország találkozó is a B divízióban. Még tart a negyedik negyed hetedik percében járva a Sziget-Szent Miklós csata női kosárlabda bajnoki mérkőzés, a vendégek 11 ponttal 66-55-re vezetnek jelenállás szerint. Az elkövetkező fél órában, illetve az utána lévő 10 percben is majd leginkább labdarúgásról lesz szó, illetve hát köszöntünk labdarúgókat. Első körben egy olyan egykori válogatott játékos, aki még mindig a mai napig aktív, igaz, már nem a legmagasabb osztályban. Futballozott ő a Ferencvárosban, a Győrben, illetve hát a válogatottban természetesen. Fontos góljai is voltak, illetve Angliában is jelen volt, a Premier League-ben is futballozott. Ma ünnepli 40. születésnapját Priskin Tamás. Őt hívta fel telefonon Tóth Béla.
2: Kissé hihetetlennek hangzik, hogy már a 40-et töltött, hiszen olyan, mintha még tegnap történt volna a norvégoknak lőtt gólod az Európa-bajnoki pótselejtezőn. Nagyon úgy tűnik, hogy rohan az idő megállíthatatlanul. Te is így érzed?
3: Igen, számomra is hihetetlen, hogy lassan már a 40. születésnapot fogom ünnepelni, úgyhogy igen, nagyon repül az idő, de viszont nagyon szép emlék, amiről beszéltél, ez egy olyan dolog, amit soha nem fog elfelejteni.
2: Hát annak is most már 10 éve, 2016 novemberében volt ugye az az említett esemény. A norvégok elleni visszavágón sikerült az első gólt szerezned, és hogyha azt nézem, hogy a válogatott pályafutásodnak végül is a csúcs eseménye volt az a 2016-os Európa-bajnokság, akkor lehet azt állítani, hogy az a novemberi gól a pályafutásod egyik csúcsa?
3: Igen, lehet azt állítani, és én azt mondanám, hogy a válogatott pályafutásomnak, sőt, még a pályafutásomnak is a csúcsa. Ugye felvidéki születésüként nekem mindig fontos volt, hogy a magyar válogatottban szerepelhessek, és az, hogy ugye sikerült gólt lőnöm a pótselejtezőt, és annak a gólnak köszönhetően sikerült kijutni ugye a 2016-os Európa-bajnokságra, ez egy olyan dolog számomra, egy olyan álom számomra, amit megmondom őszintén, hogy nem biztos, hogy gyermekkoromban gondoltam volna, úgyhogy tényleg ez egy óriási dolog számomra, és nagyon örülök, hogy ez így alakult.
2: Nem tudom, hogy ilyenkor jeles alkalmakkor, kerek évfordulókkor szoktál-e mondjuk számvetést tartani, összegezni, visszatekinteni a pályafutásodra?
3: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nem nagyon szoktam, megmondom őszintén, nyilván ez egy kerek születésnap lesz, és jubilálni fogok, de igazából én korábban is említettem, hogy nyilván nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen nagyszerű pályafutásom lehetett, és még jelen pillanatban is ugye amatőr szinten játszhatom. Bízom benne, hogy ez még sokáig így lesz, mert a futball az a szerelmem, és bízom benne, hogy említettem, hogy az egészségem még engedi, és azért még jó pár évig tudok játszani, akár már amatőr szinten.
2: Megyei szinten focizol a Gyirmód 2 csapatában. A játék szeretete, amit említettél, azt tartott még a közösség, vagy a mozgás öröme? Tehát mi az, ami még mindig motiváló erő számodra?
3: Igazából elmondtál mindent, egyébként mind a három dolog, tehát a játék öröme a mérkőzések alatt, azok a dolgok, amiknek ugye megvannak a szépségei egy mérkőzésen belül, nyilván ezek azért nagyon fontos dolgok még a mai napig. A másik persze az öltözői hangulat, én azt mondom, hogy az öltözői hangulat és az öltözői légkör az valami különleges, úgyhogy nyilván ez is nagyon jó, hogy még mindig megvan. A harmadik dolog pedig az, hogy a mozgás szeretete igazából a sport teszi ki a mindennapjaimat. Ezek közé tartozik ugye a labdarúgás is, és a foci is, úgyhogy nyilván nagyon örülök, és ahogy említettem, ugye korábban boldog vagyok, hogy még az egészségem engedést tudok sportolni. Ugye a labdarúgáson kívül azért most már több sportot is ki tudtam sportolni, és több sportot is tudok űzni, úgyhogy tényleg megvannak a szépségek.
2: Milyen sportágakat űzöl még?
3: Sok mindent egyébként. Ugye amikor profi sportoló voltam, akkor mondjuk, hogyha a téli sportokat nézzük, akkor ugye síelni, snowboardozni nem szabadott. Én ugye miután befejeztem a profi pályafutásomat, elkezdtem snowboardozni, amit ugye nagyon-nagyon megszerettem. elég sok időbe tellett, mire megtanultam, de úgy gondolom, hogy most már azért annyira tudok menni, hogy nem esek el, és nyilván nagyon élvezem. Emellett nagyon szeretek futni, biciklizni, és nagyon sokat padelezek. Ha úgy van, akkor időm engedi, akkor pilatesre is el szoktam menni. Emellett ugye még van labdarúgás is, úgyhogy tényleg minden olyan sportot próbálok kipróbálni, ami érdekes, mert én úgy gondolom, minden sportnak megvan a szépsége.
2: Hát mindez azt mutatja, hogy folyamatosan mozgásban vagy. Gyermekként is ilyen voltál? Tehát olyan, akit nehezen lehetett lekötni mondjuk azzal, hogy könyvet olvastad, te mindig azt akartad, hogy mozogjál folyamatosan, valami sporttevékenységet végezted? Tehát gyerekként is így teltek a mindennapjaid?
3: Igen, hogyha a szüleim szavával élnék, akkor ők mindig azt mondták, hogy nem azt mondták, hogy rossz, de eleven kisgyerek voltam, tehát mindig mozgásban voltam, és tényleg soha nem tudtam megülni a fenekemen. Visszagondolva egyébként tényleg, mert vidéki srác vagyok, és tényleg vidéken, ott a faluban lévő többi sráccal mindig mozgásban voltunk, akár bicikliztünk, akár fogocskáztunk, vagy bármilyen dolog, úgyhogy tényleg nagyon sok időt töltöttünk kint a szabadban. Ez gyerekkoromban is így volt, úgyhogy valószínű, hogy most már az egész életem végéig el fog kísérni. Bízom benne, hogy említettem nyilván, hogyha az egészségem is engedni fogja.
2: Ja, mondtad, hogy a faluban a mozgás az állandó volt, itt Patra gondolsz?
3: Igen, ugye nagyon ezer szállal kötődöm ugye Pathoz igazából, én Révkomáromban születtem, de a szüleim ugye Patról származnak, tehát nagyon sok időt töltöttem ott Paton a nagyszülőknél, és nyilván a nyári szünetben, úgyhogy igen, ez egy nagyon szép emlék, és egy nagyon, nagyon szép kis közösség, község a fejemben.
2: Ez a magyar-szlovák határhoz nagyon közel, említetted ugye Révkomáromot, attól néhány kilométerre egy kis község, viszont ugye a határnak a túloldalán, illetve hát a szlovák oldalon, ott nőttél fel a 90-es években. Milyen volt egyébként akkor az élet magyar anyanyelvűként Szlovákiában?
3: Teljesen rendben volt, tehát igazából nyilván, ugye, ahogy említettem, mi odahaza magyarul beszéltünk, hogy te is említetted, igazából a Dunának a másik oldalán. Ahogy említettem, nagyszerű gyerekkorunk volt, tényleg igazából a lakosságnak és a közösségnek a nagy része magyar ajkú volt, tehát magyarul beszéltünk egymással, úgyhogy semmilyen hátrány nem ért minket abból kifolyólag, hogy Szlovákiában éltünk.
2: Mikor dőlt el az, hogy te végül is a futballt választod? Gondolom, akkor gyermekként is több sportágot kipróbáltál, tényleg próbáltad felfedezni, hogy miben vagy tehetséges, de mikor dőlt el az, hogy a labdarúgás lesz a te utad?
3: Igen, hát amikor elkezdtem általános iskolába járni, akkor kezdtem el a labdarúgást. 8-9 éves koromig a labdarúgás mellett triatlonoztam, felváltva duatlonnal, úgyhogy aztán ilyen 8-9 éves koromban mondták, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha csak a labdarúgásra összpontosítanék, mert hogy már látták, hogy tehetséges vagyok, úgyhogy igazából 6 éves koromban kezdtem a labdarúgást, és azóta kitart, úgyhogy most már azért elég hosszú idő óta.
2: És nagyon fiatalon oda kerültél Győrbe. 15-16 éves lehettél, amikor az Eto utánpótlásában elkezdtél focizni. Azért mégiscsak ez számomra nagy váltásnak tűnik, Győrbe átköltözni ilyen fiatalon, 10 évesen. Te akkor hogyan élted meg ezt?
3: Igen, nagy váltás is volt, megmondom őszintén, pedig igazából nem nagy távolságról beszélünk, tehát igazából körülbelül 40-50 kilométerről beszélünk, és mégis nagy váltás volt számomra, hogy kiszakadtam a családi fészekből, elszakadtam a szüleimtől, a barátoktól, és a teljesen új közösségbe, új közegbe kerültem. Őszinte leszek, az elején nem volt könnyű, tehát sokszor volt, hogy édesanyámat sírva hívtam fel, hogy haza szeretnék menni, de utána viszont hála jó Istennek azért a társak és a csapattársak könnyen befogadtak, sikerült a beilleszkedés is, és igazából mindent elmond, hogy a mai napig Győrben élek, úgyhogy tényleg nagyon megszerettem a várost.
2: Az én emlékeimben, meg szerintem nagyon sok futballrajongó emlékében, te támadóként, klasszikus csatárként élsz, aki a kapu előtt érzi igazán jól magát, de ez magától értetődő volt, hogy ebben a pozícióban játszol majd?
3: Nem teljesen, mert gyerekkoromban elég sokáig belső védőként játszottam. Igen, és mindig szóltam az edzőmnek, hogy ha van egy kis lehetőség, akkor szeretnék előre menni. Megadta ezt a lehetőséget, volt, amikor feltolt csatárnak, sikerült eredményesen, mert ön is utána mondta, hogy lehet, hogy ez jobban megy neked, és csatárként kéne szerepelni, utána úgyhogy ott is ragadtam.
2: Nem látjuk, hogy milyen lettél volna védőként, de azt hiszem, hogy ez nem volt egy rossz döntés.
3: Igen, egy kicsit hasonló volt, mint a Juhász Olynak a története, csak ugye ő pont fordítva.
2: Nagyon fiatalon bemutatkoztál a magyar NB1-ben, 2003 áprilisában. Nem mondom, hogy milyen mérkőzés, kíváncsi vagyok rá, hogy vannak emlékeid arról a találkozóról.
3: Persze, hogy vannak emlékeim, mert az első mérkőzésem az egyébként a Ferencváros stadionjában volt. Egy idegenbeli mérkőzés, amit 1-0-ra elveszítettünk, ha jól emlékszem, akkor Tököli Attilának a góljával. Úgyhogy tényleg azért is emlékezetes számomra, mert ugye a Ferencváros stadionjában tudtam játszani. Emlékszem, hogy apukám jött a mérkőzésre, és egy fradista barátjával jött ki, úgyhogy a fradi szurkolók között foglalt helyet, és mondta neki a barátja, hogyha a fiad véletlenül gólt rúgna, akkor nehogy felugorjál, mert abból lehet, hogy baj lesz, úgyhogy ez így megmaradt bennem.
2: Én kiválóan emlékszel a találkozóra. Azért abban a győri öltözőben Sebő Zsolt, Stark Péter, Szanyó Károly, Jekül Antal, jó néhányan azért a győri meghatározó labdarúgók közül ott foglaltak helyet abban az öltözőben. Milyen volt a légkör, milyen volt a hangulat, mennyire fogadtak be egy tizenéves fiatalt ezek a győri labdarúgók?
3: Igen, nagyszerű egyéniségek voltak az öltözőben, és akkoriban azért az idősebb játékosok azért eléggé keményen bántak a fiatalokkal, de én megmondom őszintén, nagyon sokat köszönhetek ennek az öltözőnek, mert nagyon sokat tanultam akár a fegyelmezettségről, vagy akár az öltözőben való viselkedésről, de akár a játékról, úgyhogy nyilván én hálás vagyok, hogy tényleg ilyen nagyszerű egyeniségek voltak az öltözőben, és segítették az utamat.
2: A születésnapos Priskin Tamással beszélgetek. Kiválóan emlékszel az első NB1-es mérkőzésre, na de az első NB1-es gólod az megvan-e?
3: Ja, igen, az is megvan, mert az is emlékezetesre sikerült. Az a Matáv Sopron ellen sikerült betalálnom, ott 3-1-re sikerült megnyernünk a mérkőzést, Stark Peti rúgott 2 gólt. Én most nem tudom, hogy mondjam, hogy fejeltem, vagy beütöttem a harmadikat, és Huszti Szabi, aki 11-esből lőtt a Sopronnak a gólját. Nyilván ez is emlékezetes volt, mert cserepadon kaptam helyet, becserélésem után ugye oldalszabadrúgás volt, befutottam, jött a beadás, és így igazából fejjel, kézzel sikerült a kapuba juttatnom a labdát, és nyilván ez elég emlékezetesen sikerült így nekem.
2: És hát ezzel a gólok sora az meg is nyílt a Győrben, mert hogy a bemutatkozásodat követő 3 idényben 5-8-11 ez a góloknak a száma. Ugye itt még mindig csak 10 éves fiatal vagy, és ez egyre javuló forma, egyre inkább több gól, ahogyan haladunk előre az időben. Ekkor jött a Watford, mint lehetőség, de mennyire volt az kézenfekvő, hogy te majd külföldön folytatod a pályafutásodat? Azért a 2000-es évek magyar labdarúgásából külföldre szerződni, az igen is nagy szó.
3: Igen, hát ugye nekem ez a gyerekkori álom volt, mint hogy az is, hogy magyar válogatott lehessek. Nyilván az volt a második legnagyobb célom, hogy a Premier League-ben a világ legjobb bajnokságában tudjak szerepelni, és hála jó Istennek, ugye ez a Watfordi lehetőséggel nekem megadatott, főleg úgy, hogy akkoriban tényleg nem volt egyszerű Magyarországról külföldre szerződni. Valószínűleg egy elég jó ajánló levél volt az, hogy ugye sikerült azért fiatalon gólokat szereznem, majd ugye sikerült a válogatottban is bemutatnom, úgyhogy tényleg ez megint egy olyan dolog volt számomra, ami gyerekkori álomnak a megvalósulása, úgyhogy én a mai napig egyébként Premier League fan vagyok, tehát az angol futball szerelmese, úgyhogy tényleg örültem, hogy ebbe a bajnokságba tudtam igazolni.
2: Ugye ez még a 2000-es évek elején, tényleg az a klasszikus brit futball, ahol mennek előre, egy percig nincsen megállás, egy pillanatig, és mindig telt ház előtt. Mi az, ami még megkapott ebben az igazi brit labdarúgásban?
3: Hát igazából az egész környezet és az egész dolog, ami ott ugye az angol futballt körülveszi. Igazából, ugye amikor kiigazoltam, akkor tényleg minden mérkőzés telt ház előtt. Ő zajlott, ha jól emlékszem, akkor az első mérkőzésem, és miért nem emlékeznék úgy, az Everton ellen volt, rögtön, ha jól tudom, akkor több mint 40 ezer szurkoló előtt, ugye ami ide-haza nem volt meg. Nyilván ami még teljesen más volt, hogyha bárhová mentem, akár a városon belül, akár étterembe, vagy az utcákban sétáltam, akkor az emberek megismertek, fényképet kértek tőlem. Nyilván ezek se voltak ide-haza azért annyira megszokott dolgok, úgyhogy tényleg éreztem azt, hogy a világ egyik legjobb bajnokságában, és nyilván én úgy gondolom, hogy a világ egyik legjobb futball közegébe tudtam igazolni.
2: Amikor te kiszerződtél a Watfordhoz, akkor az pont újonc volt a Premier League-ben, aztán a csapattal megjártad a Championship-et, és tehát volt rálátásod az angol futball mind a két osztályára. Milyen csapat volt ez a Watford a képességeket tekintve, és te hogyan érezted magad a klubban?
3: Hát nekem

0: mondani, hogy hiába van egy csapat mondjuk az élmezőnben, vagy a tabella elején, és játszik mondjuk egy olyan csapattal, aki mondjuk az utolsó helyen van, ő nem lehet biztos venni a mérkőzés, hogy tényleg nagyon nehéz mérkőzések vannak, bárki meg tud verni bárkit, és ezt ugye én is a saját bőrömön tapasztaltam.
1: 3 év Watford után következett az Ipswich Town, ahol akkor egy bizonyos Roy Keane volt az edző. Hogyan kerültél az Ipswichhez?
0: Hát ugye a Watfordban sikerült jó teljesítményt nyújtanom, és felkeltettem a Roy Keane-nek és az Ipswichnek az érdeklődését. Roy Keane is jött megnézni személyesen, és nyilván az ő kérésére igazolt le engem az Ipswich Town, így ennek köszönhetően valósult meg az átigazolás.
1: Angliai pályafutásod során többször is megfordultál kölcsönben, említettük már ugye az állandó csapatok közül az Ipswichet és a Watfordot, voltál még a Preston, a Queen's Park Rangers, a Swansea és a Derby County játékosa is. Hol érezted magad a legjobban?
0: A legjobb, én azt mondanám, hogy a legjobb éveimet én a Watfordban töltöttem, ott éreztem magam igazán jól, de egyébként nagyon örültem ezeknek a kölcsönadási lehetőségeknek, hogy az Angliában van egy olyan lehetőség, hogyha mondjuk játékos kevesebbet játszik, akkor tudja kérelmezni, hogy mondjuk egy bajnokságon belül akár egy hónapra, mondjuk 4-5 mérkőzésre is el tudja menni egy másik csapatba, hogy legyenek mérkőzései. Én ezt mindig próbáltam kihasználni, de egyébként, hogyha így összegeznem kéne, akkor azt mondom, hogy a Watfordban töltött 3 éven volt a legszebb Angliában.
1: 6 Angliában eltöltött esztendő után következett az orosz másodligás Alanya Vladikavkaz, azért ez is éles váltásnak tűnik.
0: Igen, ez éles váltás volt, és főleg én azt mondanám, hogy az életben és a közegben tényleg szó szerint ugye nyugatról igazoltam keretre, tehát teljesen másak voltak az infrastruktúrális lehetőségek. Viszont én nagyon örültem a váltásnak, mert egy nagyon jó csapathoz kerültem, és egy nagyon jó futballba kerültem. Én úgy gondolom, az orosz futball elég fizikális futball volt, amikor én ott játszottam, tehát azért feküdt nekem.
1: Milyen hamar sikerült beilleszkedned a valahogy kafkazi élethez, mert itt azért mondjuk el, hogy egy orosz-grúz határhoz közel fekvő, a Kaukázus lábánál tényleg egyébként festői környezetben elterülő 300 ezeres városról van szó, de azért mondjuk London után ez éles váltás volt valóban, tehát az orosz embereknek a ritmusát milyen hamar sikerült fölvenned?
0: Igazából ami nehezebb volt, hogy teljesen más volt az orosz bajnokságnak ugye a szerkezete és a felépítése, de sokkal ugye Angliában télen is az ünnepek alatt is játszottunk, ugye Oroszországban az időjárás miatt azért elég hosszú téli szünet volt, emiatt ugye nagyon sok edzőtáborunk volt, akár az őszi szezon, vagy akár a tavaszi szezon előtt is, úgyhogy nyilván azért ez egy furcsa dolog volt, mert sokat edzőtáboroztunk, nagyon sokat kellett külön lennem, vagy távol lennem a családtól, viszont a másik oldala a csapaton belüli beilleszkedés az hála jó Istennek könnyen ment, mert ugye annak köszönhetően, hogy beszélem a szlovák nyelvet is, sokkal könnyebben tudtam megtanulni az oroszt, így tudtam elég könnyen társalogni, és így sokkal könnyebben befogadtak engem ott akár a szakmai stáb, vagy akár a játékosok.
1: És hát gondolom Angliában is voltak távolságok azért egy-egy mérkőzésre, amit utaznotok kellett, de ez meg többszöröződött Oroszországban.
0: Igen, ezt nem lehetett összehasonlítani egyébként, tehát ha jól emlékszem, akkor nem is volt olyan mérkőzésünk, ahová busszal tudtunk volna utazni, tehát igazából minden idegenbeli mérkőzésünkre repülővel utaztunk, tehát teljesen más volt az orosz bajnokságnak ugye ennek okán is a felépítése, úgyhogy tényleg teljesen más közegbe kerültem.
1: A születésnapos Priskin Tamással beszélgetek. 2014-ben a Győrhöz visszatértél nevelő egyesületethez, és ekkor ez még egy ezüstérmes csapat volt, nem sokkal korábban, ugye 2013-ban bajnokságot is nyert az Eto, de aztán éppen ez az idény, ez a 2014-15-ös volt az, ahol hát minden rosszra fordult az Etónál. Nem tudom, hogy voltak-e bármi előjelei annak, hogy végül is pénzügyileg, gazdaságilag milyen nehéz helyzetben van a klub?
0: Hát ugye sajnos előjelei nem voltak, és nyilván nekem egy nagyon fontos szempont volt akkor, azért igazoltam haza egyébként, mert megszületett a kislányom, és a párommal azt a döntést hoztuk meg, hogy a legjobb, hogyha mondjuk egy-két évet ugye Magyarországon játszom, és mondjuk utána újra külföldre tudunk majd menni, mikor már nagyobb lesz a pici, de igazából ugye semmi előjel nem volt ennek a dolognak. Ugye azt tudni kell, hogy nekem a Győr Gettó a második otthonom, és tényleg ugye itt nevel.

0: Nem itt is fejeztem be a pályafutásomat, úgyhogy tényleg én nagy örömmel tértem vissza, és az az évet nekem egy nagyon szomorú év volt, ugye pont azért, mert történt az, ami történt a klubbal. Ugye ezt én személyesen át is éltem, úgyhogy tényleg ez egy szomorú szezon volt.
1: A családalapítás az volt az igazi ok annak, hogy végül is a balul elsült győri időszakot követően a Szlován Bratislavát választottad? Tehát ez volt a legvonzóbb ajánlat a pozsonyiak részéről, hogy végül is a magyar határhoz nagyon közel, egy szlovák élcsapatban teljesíthetsz, és nem kell elszakadni a családtól.
0: Igen, ez egy kézenfekvő döntés volt, és éppen azért, amit te is említettél, hogy nagyon közel volt ugye Győrhöz, igazából napi szinten tudtam járni edzésekre, a család odahaza tudott maradni, tényleg egy olyan csapathoz sikerült igazolnom, aki azért magas célokért küzdött, tehát bajnokságért, kupagyőzelemért, európai kupában való szereplésért, úgyhogy tényleg ez egy kézenfekvő lehetőség volt számomra, amivel ugye éltem is.
1: Szlovák kupa győzelem az, amit elértetek a csapattal, és aztán igazából a csapat szinten legeredményesebb időszakot ezután következett, mert az említett kupa győzelmen kívül a Ferencvárossal magyar bajnok is voltál. Egy időszakban a Haladásnál is kölcsönben játszottál, 2017 és 2020 között végül is a Ferencvárosban szerepeltél, viszont hát érzésem szerint kevesebb lehetőséget kaptál, mint amennyit igazán megérdemeltél volna. Nem tudom, hogy arra az időszakra te hogyan tekintesz vissza.
0: Igen, a lehetőség az kevesebb volt, de viszont nagyon sokat kaptam a klubtól és a klubban lévő emberektől és a szurkolóktól. Tehát tényleg ugye említettem, hogy az Eto a második otthonom, de ha még egy csapatot kéne említenem, akkor a Ferencvárost mondanám, mert tényleg kevesebb játék lehetőséget kaptam, de viszont nagyon sokat kaptam attól az időszaktól. Úgyhogy tényleg gyönyörű szép emlékek kötnek a Ferencvároshoz, nagyon sok barátra lehetem ott szert, és tényleg mai napig tartom a kapcsolatot a csapat vezetőivel és azokkal a játékosokkal, akikkel ott együtt játszottam, úgyhogy tényleg ez egy szép időszak volt, és ugye abból a szempontból is, hogy sikerült bajnoki címet ünnepelni a csapattal.
1: Itt együtt dolgozhattál emlékeim szerint Szerhéj Rebrovval, Tomás Dollal, ugye az egész pályafutásod során Reszeli Sós Istvánnal, Csank János is edzett téged, Varga Zoltánnál mutatkoztál be a Győrben, Keane Adey, Buzz Roydal, Brendan Rodgerssal, valamint Roy Keane-nel is. Melyik az az edző a klubkarrieredből, akivel a legjobb volt együtt dolgozni?
0: Hát, hogyha a külföldi karrierem alapján kell kiemelnem egy edzőt, akkor azt mondanám, hogy Brendan Rodgerssal nagyon szerettem dolgozni, mert tényleg nagyszerű szezont futottam nála, és tényleg nagyszerűen ki tudta hozni a bennem rejlő potenciált, tehát tényleg öröm volt vele dolgozni, és nyilván idehaza is voltak olyan edzők, akár ugye a Csank Jani bácsit, hogyha említem, tényleg egy legendás edzőről beszélünk, de akár hogyha a Dárdai Pali nevét említem, ugye akivel ugye a válogatottban dolgozhattam együtt, tehát tényleg szerencsés vagyok, mert dolgozhattam olyan edzőkkel, akiktől szintúgy nagyon sokat tudtam tanulni, akár a pályán és akár a pályán kívül is.
1: És nagyon jó, hogy említetted Dárdait, mert ugye a válogatottnál végül is a váltás az vele történt meg, ő indította el olyan úton a nemzeti csapatot, ami végül is az Európa-bajnokságok egész sorára vezetett ki. 63-szor szerepeltél címeres mezben, 2005-ben Argentína ellen mutatkoztál be, az utolsó szereplés az pedig 2017-es, méghozzá Costa Rica ellen egy barátságos mérkőzés. 12 esztendőn át folyamatosan ott voltál a nemzeti csapatban, hát az már elhangzott, hogy a csúcs az egyértelműen az Európa-bajnoki szereplés, de hogyha még kell kiemelni pontokat, emlékezetes mérföldköveket, akkor mik jutnak az eszedbe?
0: Hát az első és legfontosabb az mindig ugye az első mérkőzés volt, ugye az argentin mérkőzés. Azelőtt volt egy Puskás Ferenc válogatott mérkőzés is a Real Madrid ellen, ugye ott kaptam először lehetőséget, majd hivatalosan is be tudtam mutatkozni ugye a magyar válogatottban. Tényleg ez egy óriási dolog volt számomra. Ugye ami nagyon-nagyon fontos dolog volt, és tényleg azt mondom, hogy nagy dolog volt, hogy volt olyan sorozatom a válogatottban, amikor sikerült ugye egymás után 5 gólt szerezni, ami tényleg nagyon kevés embernek adatott meg ugye a magyar válogatottban. és nyilván ugye az, hogy én 12 éven keresztül tényleg a magyar válogatott tagja lehettem, tényleg, ahogy ezt említetted, nekem megmondom őszintén, hogy még most is kirázott a hideg, és tényleg én azt mondanám, hogy már ezért megérte futballozni, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, hogy a magyar válogatottban szerepelhettem. Azért is, mert ugye játszottam Európa-bajnokságon, a magyar válogatottban azért ugye megtapasztaltam az éremnek mindkét oldalát, tehát ugye volt az az időszaka a labdarúgásban, amikor ugye a labdarúgóknak ugye annyira nem örültek, és nyilván ugye ezt sikerült átfordítani, és tényleg láthatjuk, hogy most már az összes mérkőzésen telt ház van, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ezt én is átélhettem, és tényleg átélhettük azt, mindnyáján, amit azt a szeretet, amit ugye kaptunk akár a norvég mérkőzés, vagy akár ugye az Európa-bajnokság után.
1: Említette ezt, hogy sorozatban 5 mérkőzésen találtál be ugye válogatott mezben, hát ilyenekre a gyerre Puskás Ferenc, Deák Ferenc, Kocsis Sándor, Bene Ferenc, tehát ilyen játékosok voltak képesek téged megelőzően. Ugye említetted a válogatottban, hogy tényleg hatalmas utat jártatok be a nemzeti csapattal, és ennek a csúcsa volt végül is az, hogy telt ház előtt a Grupama Arénában ki tudtátok vívni a norvégok elleni kijutást az Európa-bajnokságra. Ott az EB-n többnyire ugye csereként kaptál lehetőséget, ott emlékszem, a tavasszal azért sérülések is hátráltatták a te dolgodat. Talán nem is volt magától értetődő, hogy ott leszel az EB-n ilyen sérülések miatt. Azt az időszakot te hogyan élted meg?
0: Igen, ez egy nehéz időszak volt, mert sajnos egy térsérülést szenvedtem ott tényleg közel az Európa-bajnokságot előtt, és tényleg kérdéses volt még az is, hogy sikerül-e az Európa-bajnokságon szerepelnem, de tényleg hála jó Istennek sikerült felépülnöm, és részt tudtam venni az Európa-bajnokságon. Ugye az első mérkőzésen csereként, majd a másik mérkőzésen kezdőként tudtam pályára lépni. Tényleg ez egy óriási dolog volt számomra, és ez egy óriási élmény számomra, mert még hogyha most is visszagondolok erre az időszakra és erre a tornára, akkor tényleg olyan szeretetet és olyan dolgot kaptunk a magyar emberektől és a magyar szurkolóktól, amit ugye nem gondoltam volna. Ugye kijátszottunk minden mérkőzésen, igazából olyan érzésem volt, mint hogyha hazai pályán lennénk, mert mindig többségben voltak a magyar szurkolók, tehát tényleg óriási, óriási dolog volt. És ahogy említettem, én úgy gondolom, hogy válogatott szinten azért ez egy óriási dolog volt számomra, hogy az Európa-bajnokságon is szerepeltem a magyar válogatottban.
1: Futballnak követ vagy, ugye amatőr szinten továbbra is futballozol, amellett feltűnsz szakértőként különféle televíziós műsorokban, akár angol labdarúgó bajnokik mellett, magazin műsornak is a házigazdája vagy. Melyik szerepkör számodra a legtesthez állóbb? Mert nekem úgy tűnik, hogy szakértőként, akárha megnyilvánulsz, nagyon értékes gondolatokat osztasz meg.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Igen, nagyon nehéz lenne választani egyébként, mert az összes dolgot, amit csináltam, nagyon-nagyon szerettem, és szeretem még a mai napig. Nyilván ugye a labdarúgás és az, hogy tényleg szakértőként dolgozhatom ugye a Premier League közvetítéseknél, az számomra egy külön öröm, mert ahogy említettem, ugye számomra a Premier League az örök szerelem, és az angol futball az örök szerelem, úgyhogy tényleg nagyon örülök ennek a lehetőségnek is. Nagyon élvezem tényleg az összes ilyen dolgot, és jól érzem magam a bőrömben, hogyha ilyen feladataim vannak. Nyilván ugye emellett még tanulok is a testnevelési egyetemen, amire szintén úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgyhogy tényleg az összes olyan dolgot, amivel foglalkozom manapság, én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon élvezem.
1: Lesz-e ünneplés a 40. születésnap alkalmából, akár családi körben, akár barátok között?
0: Mindenféleképpen szeretnék, igen, családi körben is, baráti körben is. Azt szokták mondani, és azt mondják ugye a szüleim és a barátaim is, hogy az ember csak egyszer 40 éves, és az tényleg egy kerek évforduló, úgyhogy ezt meg kell ünnepelni. Bízom benne, hogy sikerül a hétvégén jó eredményt elérnünk a csapattal is, és akkor tényleg boldogan, felhőtlenül tudok majd ünnepelni.
1: Isten éltessen sokáig!
0: Nagyon szépen köszönöm!
2: Priskin Tamást hallották. A labdarúgó nemzetek ligájában Dánia Velsz 2-0, Szerbia Hollandia 1-2, ez a két mérkőzés végeredmény elkezdődött, már a német-görög találkozó gól nélküli az állás 23 percnyi játék után, de a 25. percben Norvégia Portugália 0-1, tehát vezetnek a luzitánok João Félix góljával. Ausztria Koszovó a B-divízióban 3-1, és Izrael Írország a 26. percben 0-2, Perot, illetve Aida góljaival, tehát az íreknél az előny, Debrecenben játsszák a mérkőzést. 21 óra 10 a pontos idő, egy kis zene, majd aztán természetesen folytatjuk a körkapcsolást, és egy olasz legendát fogunk valamilyen módon, mondjuk azt, hogy ünnepelni.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta. Október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 21 óra 19 perc, a műsorvezető Katona László. Priskin Tamás 40. születésnapja alkalmából már köszöntöttük, most pedig egy kicsit emlékezzünk Francesco Tottira, az olaszok kiválósága, aki az AS Rómában játszotta le egész pályafutását klubszinten, egy bajnoki címet, két kupát, két szuperkupát tudott nyerni, 250 gólt lőtt az olasz bajnokságban az AS Róma labdarúgójaként, és még a bajnokok ligájában is 38 évesen és 59 naposan az egyik legidősebb gólszerző lett. Szóval az Európa bajnokságot nem tudta megnyerni 2000-ben a holland-belga közös rendezésű EB-n, akkor ezüstérmes lett, a franciák diadalmaskodtak, de épp a franciák ellen világbajnoknak mondhatja magát 2006-ból a németországi VB-n felért a csúcsra. Francesco Tottiról Bene Ferenc emlékezett meg a Sportreggel adásában, ahol Szabó Szilvia és Gyurta Gergely kérdezte őt.
3: Amellett, hogy egy elképesztő klubikon és az olasz labdarúgásnak egy tényleg egy legendája, és itt nem az elcsépelt értelemben veszik ezt a legenda szót, hanem a klasszikus értelemben az. Hát személyes emlékem annyi van vele kapcsolatban, hogy egyszer egy téli felkészülési, sőt nem nyári felkészülési mérkőzésen, amikor én a Gyirmotnak voltam vezetőedző, akkor edzőmérkőzést játszottunk az AS Rómával.
4: Tényleg? Aztán.
3: Igen, ilyen volt, és az utolsó pillanatig azt gondoltuk, hogy valami római ifi csapattal, vagy valami Primavera gárdával fogunk játszani, de hát ugye mindig mondták, hogy az első félidőben a komplett csapat fog játszani, úgyhogy hát az az érdekes, hogy amikor a játékosoknak elkezdtem a mérkős előtti taktikai értekezletet, és ugye egy pár szóban mindig említem az ellenfeleket, és amikor elkezdtem elemezni, hogy a Tottinak, maga a Gervinho-nak, maga az Ashley Cole-nak milyen mozgásai várhatóak, akkor így ránéztem a játékosokra, és az egész csapat egy hatalmas röhögésre tölt ki.
4: Ez jó.
3: Amikor eddig elemeztük a Kovácsot, meg a Nagyot, meg a Tótot, és akkor a következő taktikánál a Tottinak a mozgásait vetem fel nekik. Szóval tényleg egy érdekes történet volt. Aztán, amikor valójában kimentünk melegíteni, és megláttuk a túloldalt, azokat a világsztárokat, akiket előtt a televízión és a adott esetben a világbajnoki vagy Európa-bajnoki mérkőseken láthattuk, hát az tényleg egy földön túli nagy élmény volt. Arról nem is beszélve, hogy hát mivel az AS Róma pont akkor ebben a periódusban a szabadságuk utáni első edzőmeccsre úgy estek be gyakorlatilag, hogy nem nagyon kívánták ezt a találkozót, még nyertünk is.
4: Hát ezt akartam mondani, gyorsan rákerestem, Feri, hát akkor jó taktikát dolgozták itt Totti ellen. Hát 2-1-re nyert a Gyirmót az AS Róma ellen.
3: Igen, az egy jó sikerült találkozó volt, és nagyon-nagyon szép emlék, hiszen ott komoly 5-6 000 néző volt, annak ellenére, hogy egy kis edzőpályán játszottunk, és a római szurkolótábor vastapsa köszöntött minket. De nagyon-nagyon érezt az ember az olasz futballkultúrát. Egy kicsit tartottam is tőle, hogy mi lesz a meccs után, amíg visszajönünk az öltözőbe, nehogy megverjenek a szurkolók, de tényleg ott nem az anyázás volt, hanem azt mondták, hogy gratuláció, ne grande mister.
4: Aha, ezt mondták az olasz szurkolók. Tényleg?
3: Ez egy nagy élmény volt. Egyébként visszatérve Tottira, számomra az a fajta kreativitás, ami benne volt, és az a váratlan húzások, és ahogy úgymond tényleg zenélt a lábán a labda, ő tényleg az a játékos volt, aki miatt érdemes volt akkoriban, akár Róma, akár olasz válogatott mérkőzéseket játszani, és egy picit ezt sajnálom, hogy ez valahogy eltűnt. Tehát ma nézem az olasz válogatottat, és nem igazán most elnézést, de most Moiseken miatt nézzem, vagy ki miatt, szóval ez egy picit csalódás az én korosztályomnak, aki Tottikon, Baggiokon, Vialikon, vagy akár Alto Belliken nőtt fel. Hát mi már ezt az olasz válogatottat nézzük, inkább az összefoglalókban visszanézve a múltat.
5: Feri, aláírásod van Tottitól?
4: Hát Benei aláírása Tottinak, hát ezt kell kérdezni. Hát ne viccelj.
3: Nincsen, ez érdekes kérdés. Én úgy vagyok vele, hogy amikor, hogy mondjam, az a kézfogás, meg az a mérkőzés, az egy hatalmas emlék és élmény. de én akkor is a játékosaimban is azt sugalltam, hogy itt most ők ellenfelek. Tehát én nem akarom meglátni, hogy fotózkodunk vele, vagy aláírást kérünk. Az más kérdés, a mérkőzés után lehet ereképet gyűjteni, meg barátkozni, de én úgy voltam vele, hogy ott nekem fel kell készítenem a csapatom Totti ellen, és nem pedig aláírást kéregetnem tőle.
2: A labdarúgó nemzetek ligájában a 37. percben Németország-Görögország 0-0, az A divízióban Norvégia-Portugália 0-1 João Félix góljával, a B divízióban pedig Írország most már 3-0-ra vezet Izrael ellen a 39. percben. Debrecenben játsszák a mérkőzést, és egy végeredmény a női kosárlabda bajnokságból Szigetszent Miklós csata 59-81.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy világ, ahol minden mozdulat nyomot hagy.
2: A rendszer rossz, egyszerűen önmagában sem bízik.
1: Kamerák, lehallgatók, titkos ügynökök.
3: A mi feladatunk, hogy kémeket szervezzünk be, és titkokat lopjunk.
1: És két férfi, akik az ellenkező oldalról ismerik a megfigyelés világát.
4: A túlélés akkor egyet jelentett az együttműködéssel.
1: Az egyikből megfigyelt lett.
4: Valaki bejelentést tett, hogy terrorista vagyok.
1: A másik évtizedeken át maga figyelt.
3: Terrorizmussal kapcsolatos volt a megbízás.
1: Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Negyedik az Eurókupában a magyar női kézilabda válogatott. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében. A Miaink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Klujber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. A Veszprém 34-33-ra legyőzte a német Füchse Berlint Egyiptomban a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak, akár csak tavaly a spanyol Barcelona ellen. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte meg a női maratont Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Legjobb magyarként Dévai Márka 23. helyen zárta a férfiak versenyét a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében Spanyolországban. Kropkó Márton a 24., Kis Gergely a 43. lett. Még Léman Csongor a 9-körös kerékpározás 7. körében feladta a viadalt. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmet szerzett. A Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Hóborzalán összeállítású kvartett a franciák mögött a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntető eljárási és nyomozati hatáskörei. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában azt írta, a 45 kilométeres, 2x2-sávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési pont is létesül. Lemondott Alekszandar Vučić szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vučić a következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését, és közölte, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az öt férfit, akit az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe. Három gyanús furgon miatt indult rendőrségi akció az amerikai légierő által is használt angliai Fairford légitámaszpontnál. A rendőrök öt embert őrizetbe vettek, robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmus ellenes rendőri hálózat.
0: Közlekedés.
5: Pályafelújítás miatt holnaptól szünetel a villamosforgalom a fővárosban a Karinti-Frigyes úton. A Karinti-Frigyes utat az átépítés ideje alatt ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. Délután 22 és 26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések,
1: interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. A labdarúgó nemzetek ligájában három mérkőzés az, ami jelenleg is zajlik az A divízióban. Németország, Görögország 0-0 a félidőben, és 45 percnyi játék után Norvégia, Portugália 0-1 João Félix a 17. percben szerzett vezetést. Apró érdekesség, de Cristiano Ronaldo a kispadon egyelőre. A B divízióban pedig a Debrecenben zajló mérkőzésen Izrael, Írország 0-3, Perot, Ajda és Mojlana három gólszerző, úgyhogy az izraeliek hát általában három gólt lőve Magyarországon győzni tudnak. De most a labdarúgástól egy kicsit elvonatkoztatva birkózás lesz a következő 25 percben a téma, a Karfiolfül legújabb adását hallhatják.
3: Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 37. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a Haladás szombathelyi birkózó termét?
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát én vasmegyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozónak tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a Haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit nem mondjak, megkönnyeztem. És amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg, gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos erdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatokkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos. De mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok. De Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is. És bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a félpályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda a magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikán, mennyi taxival
6: Melyik évben volt ez?
5: Ez 63.
6: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival szerintem.
5: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
6: Hány kilós volt Csaba bákon?
5: Akkor 79 kilóban
6: birkóztam. Akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkózni annak idején. Úgyhogy.
5: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. A súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóból 82 lett.
6: Ja, és akkor ahogy erősödött, akkor
5: igen,
6: pont jól,
5: mert
6: jól,
5: én már akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
6: Igen.
5: Tehát sokat kellett fogyni.
7: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
6: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, éve. Így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
5: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportalán kézül Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették. És apu behozta a bicikliét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki élve, ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pufajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám és a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik fűzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától értetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnita használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi kölnitet tegyek magamra, mert azt mondom, hogy egy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
6: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
5: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában, begombolt, nyaksállal, begombolt zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
6: Kell, persze.
5: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
7: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
5: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre, én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játsza meg magát ez a hát a vasmegyei parasztgyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is, hát a Vasasba a legnagyobb pesti stícik voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illos Firudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta 4-2-4-et, és hát világra szóló eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az Hali, az mai napig
6: nyilván.
5: A bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Mollár, a Szöllősi, és Szarka Zoli olimpia bajnok. Ezek mind a legjobb barátaim voltak. És hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti stricik, na, a Vas megyei kis paraszgyerek, és akkor a következő mérkőzésem az

0: és ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyéremért. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt, és vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy ő végig kitartott mellettem, mert anyja nincs.
1: Az biztos.
0: Soha nem felejtem el, amikor már 18 1/4 éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyámnak leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél, életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
1: Hagyj mondjak én is egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történetet, amire Csababa nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be, még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen 10 éves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamét, de ezt biztos, hogy, és ez 40 éve volt, soha nem

0: felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba Bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
1: Hát köszönöm szépen. Ugye megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémián, a Kozmatisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkozót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkózót. Mi a célunk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba. Mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Erszegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét. És mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasahara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabadfogást csinálta, és láttam, hogy két órás előadást tartott a Sasahara, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szor sztahanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
0: Hát 76-ban nyerte, igen.
1: Én mutatok olyat, és a Sasahara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket, és akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkózó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor két olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozásot rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem egyszer, nem kétszer megtörtént.
0: Igen.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk. viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
4: A körkapcsolás végén pedig három eredmény, hiszen jelenleg is tart a Németország-Görögország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés az A-divízióban, 0-0 az állás, 62. percben a csapatok, az 59. pedig a Norvégia-Portugália találkozó állása 1-3. João Félix vezető gólja után a második félidőben az 51. percben Haaland egyenlített, majd aztán Ramos az 54. és az 58. rúgott két gólt, tehát jelen állás szerint egy órányi játék után a portugálok két gólos előnyben. A B-divízióban pedig nincs változás, 64. perc a debreceni mérkőzésen Izrael-Írország 0-3. A körkapcsolás végén a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, hamarosan kezdődik a Sportvilág Nyágói Gergellyel. Viszont hallásra!
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Kossuth Rádió sportmagazinja.
2: Marco Rossi nehéz meccsre számít Észak-Írországban, de bízik a győzelemben. Kikaptak Romániától, negyedikek az Eurokupában női kéziseink. Vindics Tóth Lili országos csúccsal nyerte a varsói maratont. A hangmérnök Rossz Bora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar labdarúgó válogatott holnap a Nemzetek Ligája B divíziójában az északírek ellen javíthat Dublinban az Ukrajna elleni hazai vereséget követően. Hogy egy nappal a mérkőzés előtt milyenek a kilátások, arról a helyszínről jelenti Csesszegi Balázs.
3: Szokásos mérkőzés előtti sajtótájékozódó természetesen mindenki nagyon bizakodó, természetesen nagyon fontos volt az, hogy jól sikerüljön a regeneráció mindkét csapatnál. Ugye ezt tudjuk, hogy nálunk most már a Sallai Roland, Varga Barnabás mellett már Redics Demir sincs ott a magyar válogatottban, hiszen megsérült, úgyhogy rá sem számíthat Marco Rossi. Ennek ellenére azt mondta a kapitány, hogy sokat nem tervez változtatni, bár ilyenkor azért kötelező rotálni, hiszen összességében 4 meccset játszik 11 nap alatt a magyar válogatott zsinórban, meg hát a többiek is, úgyhogy muszáj azért változtatni ezen. Bárány Donát meg azt mondta, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban van, hiszen azért ő hosszú sérülés után tért vissza, úgyhogy ez látszik a hollandiai teljesítményén is, ahol azért a legutóbbi mérkőzésében már gólt rúgott, de azért valószínűleg 90 percet még nem bírnak. Ez a holnapi mérkőzés, ez egy fizikális mérkőzés lesz. Nagy részük az északi játékosoknak a Championship-ből, tehát az angol másodosztályból érkezik, ahol kifejezetten fizikális futballt játszanak. Rengeteg lesz az érintkezés, a kontakt, az ütközés, úgyhogy hát erre készül nagyjából a válogatott, meg arra, hogy győzzön, mert ha nem győz, akkor viszont nagyon nagy bajba kerül, és lehet, hogy akkor már nem csak a feljutás szempontjából, hanem akkor már lehet, hogy hátra is kell nézegetni, nehogy a kieséssel legyen gondja a válogatottnak. Valószínűleg azért teltház lesz, várják nagyon, hiszen az őket is meglepte talán, hogy Georgiában nyerni tudtak. Nem ők voltak az esélyesek, igaz, hogy Karacelije, hogy aki is hagyott egy 11-est. Egyébként az íreknél meg pont ez a kapus Pierce Charles volt itt a sajtótájékozaton, aki megfogta ezt a 11-est, és a 99. percben meg ugye gólt szereztek az északírek és nyertek, így aztán egy kicsit megváltoztak a csoport esélyei. Azt egyébként talán a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy a magyar válogatott kapusát Tóth Balázs nagyon jól ismeri Michael O'Neill, hiszen a Blackburnben tavaly még edzője volt Balázsnak, Michael O'Neill, úgyhogy kifejezetten, ahogy mondta, nagyon jó srácnak tartja Balázs, de nem csak az erősségeit, a gyengeségeit is ismeri, ezt is megpróbálják majd kihasználni, és azt mondta, hogy Balázs előtt nagyon komoly nemzetközi karrier állhat még, illetve áll is, hiszen még nagyon fiatal a karrier elején van, legalábbis ha a kapus életkorokat nézzük.
2: Michael O'Neill tehát a mieinket dicsérte, és ugyancsak elismerően beszélt az ellenfélről a Magyarok Szövetségi kapitánya Marco Rossi is.
4: Gyakorlatilag mindezen keretben történő változások ellenére a szövetségi kapitány személy az állandó. Ebből fakadóan egy elég jellegzetes meghatározható stílusa van az északi válogatottnak. A játékosok nagy része a angol Championship-ben játszik, amely nyilván sokak szerint a legerősebb gondvadászat Európában a top 5 után. Pontosan tudjuk, hogy ennek a bajnokságnak mik az erősségei, hogy komoly fizikai kontaktokra lehet számítani, hogy nagy az intenzitás, és egyébileg is nagyon jó karakterisztikával rendelkeznek az északi válogatott játékosok. Úgyhogy biztos, hogy nehéz lesz ez a holnap esti mérkőzés, de hát ezt eddig is tudtuk, most is tudjuk, hogy nem könnyű feladat előtt állunk egyáltalán, de meg kell próbálnunk elvinni a 3 pontot Belfastból, ezért dolgoztunk, és mindezek ismeretében, amiket tudunk az északi válogatottról, készülünk a holnap őszi csapásra.
5: We are here without points, and we try to take
2: a szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztató másik magyar szereplője Bárány Donát volt, őt Péter Ágoston kérdezte.
6: Jó látni, hogy itt vagy és visszatértél. Magad elmondtad, hogy 90 percet azért most még nem biztos, hogy bírnál az Ukrajna elleni tapasztalatokból kiindulva. És hogy érzed, hol tartasz?
7: Szerintem azt a 45 percet most már azért jól bírtam. Lassan tudjuk építeni erőmet felfele, hiszen kint 21 percet játszottam, utána 25-öt, most már van egy fél időm, lassan tudjuk ezt építgetni. Nyilvánvalóan most 3 nap múlva jön a meccs, tehát ez ilyenkor azért, hogyha megint most hirtelen 60-70 lenne, akkor azért az veszélyesebb még az esetemben szerintem, de szerencsére örülök, hogy 45 perc már a lábamban van, és akkor ezt tudjuk egyre feljebb tolni.
6: Ez kizárólag erőnlétről szól, vagy dinamizmusról, párharc erősségről, hogy érzed, mennyire vagyok magad ezekben a tekintetben?
7: Nyilvánvalóan mindenről szól, hiszen azért hosszú sérülésbe jövök vissza, tehát ilyenkor meg kell szokni újra azokat a dolgokat, amiket szerintem csak meccs szituációkba tudsz visszaépíteni, de inkább a fitnessről. Már azért szerencsére így, hogy játszogattam, így kezdek belejönni, de ezt majd látjuk.
6: A jó hír az, hogy láthatok azt is, hogy akár 20 perc is elég neked. Mennyire volt fontos, hogy hamar meghálálod a bizalmat?
7: Nagyon fontos volt, hiszen azért sérülten igazoltak le, és ez egy nagyon nagy belém fektetett bizalom, amiből én nyilvánvalóan próbáltam magamnak erőt kovácsolni, hogy ennyire bíznak bennem, és meghálálni ezt, és egy csapat mivel tudja, hanem gólokkal.
6: A nemzeti sportnak pár napja így fogalmaztál. Érdekes, de Hollandiában a rosszabb kezdés után sem pánikol senki, a nyugalom az úr, még odahaza ilyenkor már mindenki szörnyen érezni magát az öltözőben. Most mi a helyzet ebben az öltözőben?
7: Egy kiki meccsen kaptunk ki szerintem, ahol nem mentek be a helyzetek. Szerintem nincs ok pánikra, hiszen azért az Ukrajna egy jó csapat, viszont javítanunk kell, és most már megszerezni a 3 pontot, és akkor innen tudunk felfelé lépni.
6: Mi jellemzi az északír stílust, és hogyan kezelhető?
7: Van tapasztalatunk ebben, hiszen az évek is hasonlóan játszottak, ugyanúgy azok nagy bedobások, pontrugások, ők igazán fizikálisak, ezzel kell nekünk valamit kezdeni, és próbálni saját játékunkra fókuszálni, és minél többet játszani, hogy ezek ne jöjjenek ki ennyire.
6: A kihagyott 11-esen túl Mika után nagy helyzete is rámutattak, és sebezhető azért ez a védelem. Mennyire tudtátok alapul venni ezeket a felvételeket?
7: Tegnap már volt elemzés, és ott a grúz meccsről sok jelenet be volt vágva, tehát alapul tudtuk benne.
6: És a pénteki tapasztalatok mennyire használhatóak itt?
7: Szerintem egy teljesen más meccsre készülünk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbáltak focizni többet, kihozták a labdát, itt szerintem sokkal több előreívelt labda lesz, és több párharc.
2: Nos, hogy a mérkőzés mennyiben lesz más holnap, mint az Ukrajna elleni, az holnap este 20 óra 45 perctől kiderül, abban pedig csak reménykedhetünk, hogy az eredmény ezúttal nekünk kedvez. Ha valaki, akkor Gyollai Dániel testközelből ismerheti az északíreket. A 29 éves kapus 13 évet töltött az Egyesült Királyságban, többek között megfordult Angliában, majd az északír Glentorán hálóját őrizte. Gyollai 2024. decemberében a Cliftonville elleni bajnoki mérkőzésen egy egészen elképesztő, saját térfeléről eleresztett góllal hívta fel magára a figyelmet, most pedig Szabó Bencinek nyilatkozott, előbb az ukránok elleni mérkőzésről, majd arról is, hogy mire számíthatunk a szigetországiak ellen.
0: Szerintem volt nagyon sok pozitívum, ahogy negatívum is. Mindenek között azzal kezdeném, hogy nem szabad teljesen elkeseredni ettől az 1-0-ás eredménytől, ugyanis úgy érzem, hogy domináltuk a meccset talán 80 percen keresztül. A helyzeteink voltak bőven. Az első fél időben szerintem 2 vagy 3 zicser labda is a lábunkban maradt, szóval én azt gondolom, hogy a sérülések, a barna távolléte ugye látszódott a csapaton, érződött a csapaton, de attól függetlenül az, hogy szép és jó helyzeteket tudtunk kialakítani, jól tudtunk játszani, viszonylag minimális hibákkal hátul, az szerintem tényleg pozitív gondolkodásra sugallhat mindenkit. A hétfői meccs az ugye teljesen más lesz, úgyhogy szerintem nem is szabad túlságosan sok mindenből kiindulni. Itt ugye az ukránok szépen lassították a játékot, okosan csinálták, nem engedtek minket túlságosan kibontakozni. Sokszor ugye a szerencse is melléjük állt, viszont az északírek ellen az egy küzdős, az egy párbajosabb meccs lesz véleményem szerint.
8: Rá is térünk majd akkor hamarosan, de még maradva ennél a mérkőzésnél. A Varga Barninak a hiánya volt a leginkább feltűnő? Vagy neked igazából ugye beszéltél róla, hogy ezért hiányoztak játékosok, ugye Salla is sem volt például, de a Barni hiánya volt az egyértelműen a legjelentősebb?
0: Szerintem igen, ugyanis most, ha csak visszagondolok a Bolla helyzetére, ugye ahol ott szerintem 7-8 méterről nem tökéletesen talált el a labdát. Most, ha belegondolok, ott egy Varga Barni van, lehet egy kifinomult, úgymond 9-es, aki ugye arról híres, hogy bármi jön felé, az általában a hálóban végzi. Szerintem lehet, hogy 1-2-0-al fordulunk. A Lukács lövése, ami ugye lecsattant a kapufáról, az egy gyönyörű befejezés volt, ösztönös csatárbefejezés, de azért szerintem hiányoltuk azt a domináns és a levegőben nagyon jól küzdő Barnit elől, a sallai futásait, de úgy érzem, hogy a többiek is teljesen kitettek magukért, akik játszottak, a Jurek nagyon jól állt be, szerintem a Tóth Milán is nagyon jól állt be, úgy érzem, hogy nagyon jó pozitívum volt az, hogy akik beálltak előre, azok tudtak segíteni a játékban, a Bárány Donáton érződött, hogy még nem volt talán 100%-osan rutinban, ugyanis ugye az utóbbi időben kevesebbet játszott, sérült volt, még most tér vissza talán a legjobbjához, úgyhogy tényleg azt érzem, hogy nem kell sok minden miatt szomorkodni, ez egy pozitív csapat teljesítmény volt. Ibetűre nem tudtuk feltenni a pontot, ahogy azt szoktuk mondani, de szerintem sok minden miatt lehetünk pozitívak.
8: És akkor beszéljünk egy kicsit az északírekről, mert ugye talán Magyarországon te vagy az, aki a legtöbbet tud róluk mondani, ugye ott játszottál Észak-Írországban egyetlen magyar légiósként, és ugye ráadásul, mint ahogy beszéltünk róla, a Szövetségi kapitányt is ismered. Milyen volt ez a meccs, amit ők megnyertek? Hogyan tudták ezt behúzni Grúziában?
0: Én úgy érzem, hogy ez egy olyan angol, északír, ez a brit stílusú foci. Ők nagyon jól tudják azt, hogy nem feltétlenül náluk vannak a világsztárok, de csapategységgel, rendszerezettséggel, fegyelemmel és küzdeni akarattal nagyon sok mindent úgymond felül lehet múlni. Angliában, Észak-Írországban, Skóciában, ugyanígy a brit fociban alappillér az egy csapatbeszédben, hogy lehet szépen játszani, lehet szépen járatni a labdát, szép passzokat adni, de küzdés, futás, harc nélkül nem lehet meccset nyerni. Szóval az első az mindenféleképpen az náluk, hogy ők küzdeni fognak, ők oda fognak ütni, rúgni, ők nem fogják könnyen engedni magukat, bedobásokból, ahogy láttuk, a hosszú bedobásból, a szabadrugásokból, szögletekből veszélyesek, ugyanis fizikálisan nagyon jó játékosaik vannak, és ezért is mondtam azt, hogy rá tudják egyes csapatok erőltetni az ő játékukat egy másik csapatra. És nekünk, magyaroknak, ha meg beülnek ellenünk, akkor az meg egy megint más kihívás, ugyanis nagyon nehéz lett megtörni egy olyan csapatot, aki a 16-os előtt védekezik két sorban.
2: Az Észak-Írország-Magyarország találkozót holnap este 20 óra 45 perctől, tehát élőben követhetik az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban, illetve itt 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is. És néhány mai eredmény: az A divízióban Dánia Wales 2-0, Szerbia Hollandia 1-2. Jelenleg is tart két mérkőzés, ezeken Németország Görögország 82 perc után 0-1, a 80. percben Norvégia Portugália 1-2. A B divízióban Ausztria Koszovó 3-1, illetve Izrael Írország a 85. percben 0-3. Végül két végeredmény a D-ből: Litvánia Azerbajdzsán 1-1, Gibraltár Andorra 0-0. A folytatásban kézilabda. A bukaresti női Eurokupa 4-es döntőjében a magyar válogatott a házigazda románok ellen léphetett pályára a bronzmérkőzésen, Németh Kornél tudósít.
9: Keserédes zárás az Eurókupában, vereség a Szala Polivalentában, Magyarország-Románia 30-33. Jól kezdődött a magyar-román csata ezen a legendás helyszínen, ahol 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett a magyar női kézilabda válogatott, hiszen az összességében az első félidőben 7 gólt szerző Kluiber vezetésével gyorsan elléptünk 2-0-ra. Ezt követően a románok 2-3-nál fordítottak, de a magyar csapat újra magához ragadta a kezdeményezést, kiválóan kézilabdázott az első félidőben. Petrus, aki háromszor is eredményes volt, pont 3-mal vezettünk 10-7-nél. Behozta ekkor a pályára Mihály Ovidiu, a román kapitány Grina Pintát, illetve Krisztina László is elkezdte magabiztosan értékesíteni a 7 Pétereseket. Pinta a 4 gólt szerzett a szünetig, László 3-szor talált be, 16-16-os döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapat. A második félidő rémálomszerűen kezdődött, hiszen kerekes gólja után, ő egyébként a román csapatban játszik, 19-17-re vezetett keleti szomszédunk, és aztán 21-17-es hazai vezetésnél egy 1-5-ös rohanás a mi szempontunkból jelezte, hogy nagy lehet a baj. A második játékrészben Osztáze is megtalálta a gólszerző kezét, összességében a román beálló 5 góllal zárt, Krisztina László egészen pontosan 7-tel. De innen még volt visszatérés, mert a 23-23-nál faluvégi góljával a 44. percben egyenlített a magyar csapat. Ezt követően hiába kerültünk esünk emberelőnybe, a kapusunkat lehozva, üres kapuval próbáltunk az előnyt magunkhoz édesgetni, vagy visszaszerezni, de ez nem jött össze, 4 gólt is kaptunk, közte például Bianca Kurment, a román válogatott kapusa is betalált, és ez bizony megpecsételte a magyar csapat sorsát. Még egyszer a végeredmény, Bukarestből Magyarország-Románia 30-33.
2: A magyar válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vlagyimir így értékelte a mérkőzést Erdei Márknak.
10: Az első fél idő vége felé már ott igazából azt, amit elterveztünk, az nem működött. Hát nem működött, nem így játszottunk, ahogy kellett volna. És annak köszönhető visszajött a meccsbe a román válogatott, akkor már döntetlenül zárt az első fél időbe. És az látszott, hogy amit megbeszéltünk az elején, a komoly védekezés, Zsófi nagyon jó védett mögötte, de amikor már nagyon messze vagyunk egymástól, és ott nagyon szélesen védekeztünk, akkor idéző zicserek alakultak ki, így tényleg nagyon nehéz. Meg a második fél idő, az első 10 perc, ez meghatározta. Hiába helyzeteink is voltak, ott már nem sikerült, egy technikai hiba becsúszott, és abban 10 percben talán 4 gólos előnyt szereztek a románok, utána jó utal értünk őket, de nagyon sok erőt kivett belőlünk, és az már vége fele, meg egyszer mentek 3-mal, de nem tudtunk már, nem volt ennyi ide, hogy utalérünk őket.
11: Mondhatjuk azt talán, hogy az nem kedvezett nekünk igazán, hogy visszalassultunk a románok szintjére, mert alapvetően, amikor gyorsan játszottunk, akkor sokkal jobban ment az egész.
10: Lassultunk egyértelműen, de így, hogy más dolgai is vannak, azért a töltött idő a pályán, az befolyásolta azért itt tényleg valaki többet játszott, mint a klubban szerintem, és meg másik, hogy 2 meccs egymás után, az biztos, hogy sokat kivet.
11: Ugye beszéltünk most a negatívumokról, picit a pozitívumokról is beszéljünk, így a 2 nap tanulsága az mi lehet a válogatottra nézve?
10: Hát ez mindig az, hogy hol tartunk, hogy mit kell javítani. Hát feladatunk van bőven, az egyértelmű. Hát ebbéig van még 2 összetartásunk, és abban az időben kell ezeket a hibák, amiket tettünk a tegnap, még mo javítani.
2: Golovin Vlagyimir után halljuk válogatottunk 3 gólig jutó játékosát, Petrus Mirtilt.
11: Nagyon jól játszottál az első fél időben, kezdjük talán ezzel, ne is azzal, hogy most vereség lett a vége. Tegnap ugye kevesebbet játszottál, ma azért talán többet, hogyha a játékperceket nézzük, szereztél 3 gólt, és védekezésben is azért jól ment. Te hogyan értékeled mondjuk most elsőre a saját teljesítményed?
12: Nyilván ilyenkor egyébként nehéz a saját teljesítményemre fókuszálni, mikor nem úgy sikerült a meccs, ahogy szerettük volna. Nyilván mindenki tudott volna többet belerakni, úgy, ahogy én is, szóval igazából így értékelném.
11: A második fél időben mentél gyakorlatilag minden, amikor már nem voltál fönt a pályán. Ez a legrosszabb gyakorlatilag, amikor végig kell nézd azt, hogy olvad le a csapat, és az előny az egyre másra a románoknál van?
12: Igen, de 60 percig tart egy meccs, szóval ugyanúgy azt hiszem 16-16 volt az első fél idő, szóval úgymond egy új mérkőzést kellett kezdeni. Vissza kell nézni és megnézni a hibákat.
11: Talán védekezésben a beálló elleni védekezés nem volt megfelelő, onnan kaptuk a legtöbb gólt. Azon hogy lehet javítani, mikor azért legyünk őszintén, egy Klina Pinte a típusú beálló, azért őt nehéz megfogni, pláne hogy nálunk nincsenek ilyen nagyobb növésű játékosok.
12: Nyilván ez egy ilyen extrém helyzet, mikor ilyen magas beállósokkal találkozunk. Készültünk, nyilván méretbeli különbségek az úgy nem segítette a mi helyzetünket. Legközelebb ki kell javítanunk ezeket.
11: Ugye most 2 vereség lett így a 2 nap mérlege, de alapvetően azért mégiscsak voltak pozitívumok, hogy a tényleg tegnap a norvégok ellen nézzük, akkor jól játszottatok teljesen. Ma is a románok ellen az első fél időben azért több jó periódus volt, ezekből lehet majd tanulni?
12: Igen, ott is kiemeltem az előbb, hogy ugyanúgy a sikerből és kisebb kudarcokból is lehet tanulni, most ezzel leszünk.
2: Végezetül pedig következzen az egykori legendás kapus, a Magyar Kézilabda Szövetség jelenlegi alelnöke, Pálinger Katalin, őt Németh Kornél kérdezte.
9: Nem egy hálás feladat egy vesztes mérkőzés után se megszólalni, se kérdezni. 2 ellentétes félidő volt itt a románok ellen. Mi az, ami jó volt az első félidőben, és mi romlott el, de nagyon a másodikra?
13: Jó lett volna, ha hagysz még egy kis időt megemésztenem, mert én azért még dühös vagyok, megmondom őszintén. Én nem tudom, egyszerűen olyan periódusokat produkálunk, mintha egy teljesen kezdő ifi csapat lennénk, és nyilván meg fogom kérdezni a szövetségkapitány, hogy mivel látja ezt, meg a mentál coachot is, hiszen azt az infót kaptam, hogy nagyon-nagyon jó a csapat, és nagyon motiváltak vagyunk, hát mi más kellene, nagyon motiváció, hogy Bukarestben játszunk a románok ellen. De hát ami a jó viszont, hogy van javítási lehetőség az Európa-bajnokságon, ha minden jó megy, úgyhogy remélem, hogy ezt a revansot tudunk venni majd azért a vereségért. Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki az a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én még azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna kettőt, már ahol tartottunk tavaly. És hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mint, hogyha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy a válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszhasson.
2: A magyar női kézilabda válogatott, tehát a negyedik helyen zárta az Eurokupát, az aranyérmet pedig a dánok szerezték meg, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. És még mindig kézilabda, a Veszprém 34-33-ra győzött a német Füchse Berlin ellen az Egyiptomban zajló férfi kupvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak majd az idei 19. klub VB-n, akárcsak tavaly a spanyol Barcelona ellen. A hazai férfi pontvadászatban egy mérkőzést rendeztek ma, ezen a Győr a Ferencvárost fogadta. Jó András számol be a történtekről.
14: Osztálykülönbség az óra játszott mérkőzésen. Eto Ferencváros 40-23. Konkrétan az első félidő negyedik percében eldőlt a mérkőzés, hiszen akkor már 6-0 vezetett a Győr. Nehezen állt össze a Ferencváros támadójáték. A leginkább Nagy Bence központú volt. Minden támadást ő szeretett volna befejezni, de inkább kevesebb sikerrel. A 7. percben sikerült először gólt szerezni a vendégeknek, ekkor Bodnár Géza volt eredményes, de korán kialakult a 10 gólos különbség. A 20. percben Füzi Dániel, a Ferencváros korábbi játékosa szerezte meg a Győr 17. gólját. Érkeztek a vélések a Fradi kapujában is, amellett, hogy a szintén egykori ferencvárosi Győri Kristóf lehúzta a rólót. Így egyébként Balogh védéseivel nagyjából visszajött a vendég együttes, és jöttek a Nagy Bence gólok is. Az első félidő végén 22-10 volt. A másik félidőben az Eto felküldte kisúzásra a kezdőcsapatát, tartották a 10 gólos különbséget. Jöttek a védések a ferencvárosi kapuban is, magyar érkezett Balogh helyére, szépen fogta a labdákat, de nem volt elég, hiszen azért rendkívül jól játszott a mai napon a Győr, ahol a legeredményesebb játékosok, Hári Levente 6 góllal, Győri Mátás szintén 6 góllal, és Füzi Dániel is, az egykori ferencvárosi is 6 gólos volt, és emeljük ki azért a Ferencvárosnál Bujdosa Bendegúzt, aki 7-7-et lőtt a mai mérkőzésen, ugye a második fél időben szerezett 7 gólt, de nem volt képes többre a mai napon a Ferencváros. A végeredmény tehát Eto Ferencváros 40-23.
2: Jó András a mérkőzés után elsőként a hazaiak kapusát, Győri Kristófot kérdezte.
15: Semmit nem vontunk le az első meccsből, hiszen semmit nem ért nekünk ez a 5 gólos vezetés. Úgy gondolom, hogy még keményebben álltunk bele, és kielemeztük azokat a kis apró hibákat, amit 25 perc alatt vétettünk, így szerintem egy kicsit könnyebb dolgunk is volt.
16: Mentek a pacsik, mentek a mosolygások a mérkőzés előtt. Mennyire nehéz ilyenkor komolynak lenni, komoly sportemberek vagytok, de ugye egykori csapatod ellen játszol, egykori csapattársak ellen azért. Mennyire nehéz ez ilyenkor?
15: Szerintem egyáltalán nem nehéz az, hogy megvan valakivel a jó kapcsolat, mert 6-7 évig, vagy akár többig egy csapatban játszatok, és a magánéled a barátok vagytok, attól még a meccsen a saját munkádat muszáj vagy elvégezned, és teljesen elvonatkoztatsz az egésztől. Max, hogyha te nyered meg a párharcot, akkor jön a összemosolygás, hogy miért tudtad, te meg miért nem, de semmi különös nincsen ebbe.
16: Tudjuk, hogy a háttereket, hogy mi ment, meg miért is kell, hogy a csapatot váltani. Mennyire volt speciális érzés, hogy egyébként a Ferencváros ellenpályára lépni?
15: Nagyon speciális volt, nagyon fura volt, hogy még a tavalyi szezon végén ugye úgy nézett ki, hogy azt a csapatot erősítem, azonban szinte olyan pályára lépni ellenük, mint hogyha egy edzésre mennék. Mert azért azt a 7 évet ezt nem tudom letagadni, hogy napi szinten kaptam tőlük a lövéseket. Szerintem most ez nekem kedvezett, ilyenkor szerintem mindig a kapusnak kedvez, hogy ismeri a játékosokat. de jó érzés is egyben látni őket újra.
16: Megvan a két pont, szerdán pedig jön a Magyar Kupa mérkőzés, de beszéljünk először erről a két pontról. Azt azért nem mondhatjuk, hogy késő jött, de hát mondjuk egy Szeged meg egy Veszprémán azért nem annyira egyszerű.
15: Hát nem egyszerű, igen, viszont jó ellenük gyakorolni, hiszen ami a Szeged és Veszprém ellen sikerül, az valószínűleg az összes többi csapat ellen be tud jönni, és azokat kell erősíteni, amiket jól csináltunk ellenük, és ma szerintem lehetett látni is, hogy tudunk ebből építkezni.
16: Milyen lesz ez a csapat idén szerinted? Meg lehet talán a dobogó alja is?
15: Hát nagyon reméljük, bár mi minden meccsbe úgy fogunk belemenni, hogy nyerni akarunk, mindenből kiadjuk a maxot, mint ahogy ma is. Szerintem ezt láthatták a nézők. Nem álltunk meg a félidei 11-2 gólos vezetés után, hanem még próbáltunk rátenni egy-két lapáttal.
2: A győriek kapusa után következzen a Ferencváros vezetőedzője, Kis György értékelése.
17: Ennél azért szorosabb eredményt szeretünk volna elérni, de úgy voltam vele már a meccs elején is, hogy bármi lesz, akkor az idősebb játékosokat pihentetni fogom. Hát az első fél időt nem hozták túl jól le ők. Még azt mondom, hogy a fiatalok egész jól szálltak be, mert nem vagyok ennek a híve, hogy egy csapat vezet sokkal, és akkor a másodikban meg azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt, és akkor a második körben ilyen eredményt értünk el. Nyilván az ellenfél is máshogy állt hozzá. Egy fontos dolog, hogy nem sérült meg senki. Jövünk szerdán, és megpróbálunk egy kicsit szorosabb meccset játszani.
16: Mi hangzott egyébként az öltözőben, hogyha azt lehet tudni megtartani egy különbséget, hogy e fölé ez alá ne menjünk, vagy mi lehetett ilyenkor? Mi az elképzelés ilyenkor?
17: Hát szünetben azt mondom a srácoknak, hogy nem ezt beszéltük meg. Tehát azt mondtuk, hogy nyugodtan játszunk szépen, pufogtattunk, ellövöldöztük a labdákat, technikai hibák elkapkodtuk, mint az, hogy ennyi hibával játszunk. Tehát.
16: Hogyan látja egyébként? Eltett már jó néhány forduló az idei bajnokságból. Mi lehet a Ferencváros erőssége? Mert hogy szereztek pontokat is, és eddig mi lehet a csapat erőssége idén?
17: Hát Isten igazából, vegyük azt a riválisoktól, akikkel harcolunk a bennmaradásért, azoktól szereztünk pontokat. Én bízom benne, hogy majd az olyan meccseken nyilván nem egy Győr ellen, akinek nagyon erős a kerete, más csapatok ellen is jobban összejön a játék, és akkor tudunk még pontokat szerezni.
2: Kézilabda után kosárlabda. Egy találkozót rendeztek ma a női NB1-ben, ezen Sziget-Szentmiklós csata 59-81. A folytatásban jégkorong. Az osztrák hokiligában a Fehérvár AV19 3-2-re diadalmaskodott a Vorarlberg otthonában. A Fejér megyeieknek ez volt az első sikerük a bajnokságban. A Ferencváros legutóbb a Milánó ellen gyűjtötte be az első győzelmét, ma pedig az eddig nyeretlen Salzburgot fogadták, a mérkőzésről Virányi Zsolt tudósít.
18: Ferencváros, Salzburg 3-6 a Püskecsarnokban úgy, hogy az első harmad 9. percében még 2-1-re a Ferencvárosra vezetett. A zöld-fehér csapat Sije passzát követően az első harmad 5. percének a végén szerzett vezetést, a rövid felsőbe helyezte Rasmus Heljanko, jól mattolta a Salzburg kapusát, aztán egy felesleges 2-perces kiállítás, ezt Nisztner értékesíti még hozzá. A 7. percben jobban 4 méterről, a 9. percben 5-3 ellen kettes emberelőnyben Szabíjé talál be jobb oldalról, majd a 17. percben egy szépen előreívelt korongot Tomás Ráfula, 35 éves osztrák védő, fantasztikus mozdulattal a bal alsóba fonákkal helyezett. 2-2-t követően a második harmadban nagyjából eldőlt a mérkőzés, mert előbb a 7. percben itt Huber a jobb felsőbe helyezett, majd a 19. percben Tammel a 4-perces kiállításánál, Schneider is eredményes bal oldalról, a palánk mellől, Nagy Kristóf tehetetlen. A harmadik harmadban aztán a Ferencváros szinte feltámadt. A mérkőzés 29. percében emberelőnyből a Rönni jobbról a jobb alsóba helyezés. 4-3 után Laskavi szólójánál akár egyenlíthettünk volna, majd kapus lehozatát követően fennállt ennek a lehetősége ismét, de nem sikerült. Ők viszont már, mint a Salzburgiak, üres kapura előbb Robertson, aztán Hochholzer jó voltából gólt szereztek, és így megnyerték a mérkőzést. Ferencváros, Salzburg 3-6.
2: A vége lehetett volna más is, többek között erről is kérdezte Virányi Zsolt Galajda Zsombort.
19: Ilyen mérkőzésre számítottatok? 6-3 lett úgy, hogy az a 4-4 és hosszabbítás is simán lehetett volna, de hát ugye két üres kapus góllal a végén megpecsételődött a sorsotok.
20: Igen, kemény mérkőzés volt, az egyértelmű. Nem vettük figyelembe, hogy kezdték a szezon, mert tudjuk, hogy mire képesek és hogy milyen játékosaik vannak. Szerettük volna fenntartani azt, amit a Milánó ellen abba hagytunk. Ugye ez a meccs sikerült is, az első harmadban nagyon jól játszottunk. Úgy gondolom, hogy ott a második harmadban csúszott el valami, sajnos volt. Nem is emlékszem pontosan, egy vagy két felesleges kiállításunk. Természetesen ezt majd megbeszéljük, az edzők ugye kielemzik, de tudjuk, hogy ezek a csapatok ezeket könyörtelenül kihasználják. Tehát erre kell figyelnünk. Ugye ott sajnos meg is léptek 2 góllal. nehéz volt, így már visszajönnünk, megtettünk mindent, de sajnos nem sikerült.
19: Egyébként, amikor megvolt a vezetés, aztán ott az első harmad 9. percében már 2-1 volt, ugye mindegyik gól emberelőnyből született, mind a három. De kiegyenlítettek, ott csak figyelmetlenség volt. Miért nem adott nektek az nagyobb előnyt, hogy vezettek?
20: Most igazából tudjuk, hogy a Szálló mire képes. Igazából egy mondhatni klasszis megmozdulás volt, levegőből levette a korongot, természetesen jobban figyeltük volna mi is, ez egyértelmű, de azért eléggé klasszis megoldás volt, de figyelhettünk volna tényleg jobban, és akkor talán, hogyha előnnyel fordulunk a második harmadra, akkor jobban alakulhatott volna számunkra a mérkőzés.
19: Fizikailag, vagy inkább fejben fáradtatok el ott a második harmadon, ahogy mondtad, hogy tényleg ott dőlt el az a két bekapott gól, az nagyjából azért megpecsételte azt, hogy mi várható a folytatásba.
20: Én azt nem mondanám, hogy elfáradtunk, hiszen ez csak ugye a harmadik mérkőzésünk volt, tehát volt időnk pihenni, az igaz, hogy most pénteken játszottunk egy meccset, de a többi csapat már 6-7 mérkőzésnél jár, úgyhogy nem gondolnám, hogy elfáradtunk, még inkább azt kell figyelmünkbe venni, hogy ugye ilyenkor el vannak tolva a padok is, és az egyszerűbb játékot kell válasszuk, hogy ilyen kaliberű csapat ellen ne ragadjunk a védekező harmadba. És tényleg még egyszer mondom, hogy a kiállításokkal még jobban kell figyelni, hiszen tudjuk, hogy mire képesek az emberelőnyös játékosuk, nagyon veszélyesek, és sajnos ebből gólokat is kaptunk.
19: Így van, és hát ahogy szoktad mondani te is, meg a többiek is szakmailag, hogy ez a Salzburg bármikor tud szezon közben, és amikor már mindenki hullafáradt, 5 kanadait akár igazolni, tehát költségvetésileg is egy másik kávéház. Te személy szerint hova helyezed ezt a meccset? A jobb szemöldököt szerintem ott összevarva. Nagyon durva jelenetek is voltak, a téged is ütöttek, vágtak.
20: Még az előző mérkőzésen történt, de ez a Salzburg tudjuk, hogy mire képes. Tehát ezt már, hogy említettem, és most attól, hogy beragadtak, már hányszor volt ilyen, hogy így kezdték a szezont, aztán a végén nagyon csősimán megnyerték a playoffot, akár vereség nélkül is. Úgyhogy ez volt a célunk, ugye, hogy ugye eddig kétszer játszottunk velük hazai pályán, mióta az Ebelbe vagyunk, ugye eddig mindig megvertük őket, ezt szerettük volna folytatni.
19: 2-1 és 4-1.
20: Így van, ez is volt a célunk, hát ez sajnos nem így sikerült, de úgy érzem, hogy ebből a mérkőzésből is tudunk meríteni, mert nagyon nüanszokon csúszott ki a kezünkből a 3 pont, illetve ha visszagondolunk a milánói meccsre, ahol egy remek játékot tett le a csapat a jégre, hogyha ezeket összetesszük és figyelünk a kisebb, úgymond taktikai elemekre, akkor úgy érzem, azt a szerdai mérkőzés egy jó opció lehet, hogy kijavítsuk ezt a mérkőzést, és 3 ponttal távozunk.
19: És az agresszivitásról mi a véleményed? Mert az ezen a meccsen is tényleg kaptál te is.
20: Persze, hát ez egy ilyen liga egyértelmű. Nagyon jó mérkőzés volt, jó kemény ütközések, igazi playoff hoki akár, úgyhogy igen, hát hozzá kell szokni, tudjuk, hogy már ilyen ez a liga, ez volt egy tanuló évünk, úgymondva, ez már második évünk, úgyhogy fel vagyunk készülve mindenre, a legkeményebb dolgokra is. Ha kell, beleállunk, ahogy láttuk a verekedést is, úgyhogy nem vagyunk megijedve abszolút, csak sajnos most ez az eredmény így elkeserítő ezek után.
19: Fontos, hogy a 4 vereség után meglett az Salzburgnak is az első győzelme, a Milán 3 győzelem után tőletek kapott ki, most a Fradi ugye 3 meccsből 1 győzelem 2 vereséggel áll.
20: Ráadásul most hazai pályán játszunk mérkőzéseket, utána megyünk ugye úgy nagyon nagy derbinkre, amire
19: így pénteken ugye Fehérvár.
20: Így van, ami egy nagyon jó alap lehet, ez a linci mérkőzés, és szeretnénk győzni, és így hangolni erre a derbire, meg majd utána ugye mi is kezdjük az utazást, és azok természetesen nehéz meccsek lesznek, úgyhogy a szurkolóink előtt szeretnénk beúszni ezt a mérkőzést.
2: És még mindig jégkorong eredmények az Erste Ligából. Gyergyó Újpest 1-0, Csíkszereda Dunaújváros 3-1, Háromszéki Ágyúsok DVTK 1-3, Debrecen Brassó 2-5. Az újpesti színekben versenyző Péni István 363,1 körös országos csúccsal győzött a férfiak 50 méter puska 3 testhelyzetű versenyszámában a sportlövők országos bajnokságán. Ez az eredmény 1/10 jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zalán végzett, csapatban az Utedi adalmaskodott. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces időt futva nyerte a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Vindics Tóth Lilit Pál elődérte utol telefonon.
1: Vindics Tóth Lili Anna új országos csúccsal nyerte meg a Varsó maratont 2 óra 24 perc 48 másodperces időeredménnyel. Szívből gratulálunk Lili Annának, aki ott van a vonal túlsó végén. Szervusz! Hatalmas gratuláció! Ez az első, ami ilyenkor elhagyhatja a szánkat. Hogy érzed magad egy ekkora sikert követően?
21: Köszönöm szépen a gratulációt, és köszönöm a kérdést, de alapvetően jól vagyok. Igazából azt gondolom, hogy nagyjából az sikerült ma futnom, amit kitűztünk célul. Egy ilyesmi eredményt szeretett volna az edzőm látni, A verseny egyébként elég egyenletes volt, tehát volt egy iran futó srác, aki mögé már így az elején be tudtam állni, és volt egy viszonylag nagyobb, ilyen 10-15 fős bolyunk, és ez a baj az egyre kisebb lett, és ilyen 35-36 kilométernél már csak az etióp lány, az iran futó srác, meg én voltam, így hárman, és akkor én ott egy kicsit elkezdtem leszakadni, de aztán jött az emelkedő 38 kilométernél, és akkor utol tudtam érni megint az etióp lányt, és igazából így az edző mondta, hogy ha van ellenfél még ilyen 38-40-nél, akkor megint 40-nél próbáljak meg kicsit gyorsítani. Egy picit egyébként van bennem azért elégedetlenség is, mert annyira nem volt jó szerintem a frissítésem, a gyomrom az nem volt ma annyira toppon, úgyhogy ez sok energiát kivett belőlem, de ennek ellenére a végét meg tudtam szépen csinálni, és nem volt azért olyan nagyon-nagyon extra az utolsó 2 kilométer, de meg tudtam nyerni a versenyt, és tudtam egy jó időt futni. Úgyhogy ebből csak azt mondanám, hogy azért ebben még nyilván nagyon sok van, mert 11 hónapja volt ugye az első maratonom, és ez volt a negyedik, de nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már, és lépésre-lépésre haladunk.
2: Legjobb magyarként Dévai Márka 23. helyen zárta a férfiak versenyét a triatlonos világbajnoki sorozat döntőjében a spanyolországi Pontevedrában. Kropko Márton a 24., Kis Gergely a 43. lett, míg Lehmann Csongor a 9-körös kerékpározás 7. körében feladta a viadalt. A magyar junior vegyes váltó ezüstérmet szerzett, a Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropko Márta, Hóborzolán összeállítású kvartett a franciák mögött, a spanyolokat megelőzve léphetett a dobogó második fokára. A szerenkénti döntőkkel befejeződött a tornászok 2026-os mesterfokú bajnoksága a győri olimpiai sportparkban. A férfiaknál az összetettben győztes Mészáros Krisztófer duplázott, míg Tomcsányi Benedek 2 arany mellé 2 ezüstöt és 1 bronzot is begyűjtött. A nőknél Mayer Gréta 2-szeren első, 1-szeren pedig a 2. helyen zárt. A folytatásban parasport. A magyar parabocsa válogatott 5. és 9. helyezésekkel, valamint értékes világranglista pontokkal zárta a Dél-Koreában megrendezett parabocsa világbajnokságot. A Nagy Vivien, Szabó Alexandra és Berkes Gergő alkotta csapat szerepléséről és a paralimpiai kvalifikációs esélyekről Szappanos Zoltán, Szabó és Berkes pécsi edzője, valamint a válogatott BC4-es csapatának vezetője beszélt. Nemrégiben hazaérkezett a magyar paraválogatott a boccsa világbajnokságról, és a 3 versenyzőből 2 a PEAC csapatában játszik, és itt van velem szemben az edzőjük, aki egyébként ott volt a világbajnokságon, a BC4-es csapat vezetőjeként is, Szappanos Zoltán. Hát kezdjük azzal, hogy Rescsik Csaba révén megszületett az első paralimpiai kvótánk, és hát bizony a 2 pécsi versenyző sincs ettől messze, és ez a világbajnoki szereplés ez hozzásegített, de akkor foglaljuk egy picit össze, kérlek, hogy mi is történt pontosan a Távol-Keleten.
3: Szöulban volt a világbajnokság, egy nagyon hosszú versenyről beszélünk, mivel általában 8-9 nap egy verseny a bocsa sportban, itt viszont 15 napot töltöttünk a Távol-Keleten, ebben ugye a 2 hosszú utazás is benne volt, tehát nagyon speciálisan kellett készülni. Körülményekre sosem szoktam hivatkozni, de csak azt tudja, hogy milyen az időjárás Ázsiában, aki egyszer ott volt. Ez a jó kis monszumos idő, 3-szor öltözünk át. Ez is egy kihívás volt, maga a szállás is kihívás volt, az étkezés is, de hát mindezekhez próbáltunk igazodni, és ezek után úgy lépni a pályára, hogy az elmúlt években, ahogy készültünk a világbajnokságra. Ha az eredményeket picit megnézzük, akkor lehet hiányérzetünk is, de a végén azt is mondhatjuk, hogy ha rákanyarodok a leltárnak a végére, hogy lehet, hogy mégiscsak kösszeljel mondva félig tele van a pohár. Egy budapesti versenyzőtársunk, Nagy Vivien, a budapesti merekese versenyzője, edzője Szász Zsolt, ők bejutottak a legjobb 8 közé, végül is világbajnoki 5-ek lettek. Szabó Alexandrával VB 13-ak lettünk, az egyenes kiesés szakaszba bekerültünk, csoport elsőként jutottunk tovább, pozitív mérleggel zártunk, 2 győzelem, egy vereséggel, de ebben a nagyon hihetetlen erős mezőnyben ez a 13. helyre volt elég. Gergőnek az egyénie nem sikerült, több ok miatt sem, de ugye őt elsősorban a párosra készítettük, ugye itt az a szabály, aki párosban indul, egyéniben is indulhat. párosra már a kintlétnek az utolsó harmadában voltunk, itt különböző egészségügyi problémák is akadályoztak minket, de ez is próbáltunk igazodni. Az előzetes gondolataink az voltak, hogy azzal a szerepléssel, amit az elmúlt fél évben ez a páros csinált, 4 világkupán is a legjobb 4 között végeztünk, 1 világkupán elsők lettünk, a csoportban mindig 2 győzelmet szereztünk, ugye ez mindig is elég volt az egyenes szakaszra. Itt az előre tervezett 2 győzelmet megszereztük, Spanyolország és Kanada ellen Kolumbiától kikaptunk, és mi voltunk az egyedüli csapat, akik azért nem jutottak a legjobb 8 közé, mert a pontarányunk rosszabb volt. Egyedüli párosként 2 győzelemmel elvéreztünk, az összes többi kieső csapatnak 1 győzelme volt. Viszont amikor hazajöttünk és egy kicsit vártunk, és így a szomorkodásból az ember felúcsodott, és azt próbálta nézni, hogyan is szerepelhettünk volna jobban, de vártuk a világranglista pontokat. Ugye a világbajnokság és az olimpia 4-szeres szorzós verseny, nincs ilyen, még az EB, a világkupák is csak 2,5-szeresek. Akkor mutatkozott meg, hogy Szandinak is a csoportbeli 2 győzelme, továbbjutása, a párosnak a 2 győzelme, Viviennek az 5. helye mennyi pontot eredményezett, és azt mondhatjuk, hogyha most ránézünk a világranglistára, Nagy Vivien és Szabó Alexandra is 6. az egyéni ranglistán, ahol 80-90 versenyző van a világból, míg Gergő is a 20.-30. hely között van, és hát ami egyik legnagyobb öröm, hogy párosban is sikerült megtartani a 9. helyünket. Természetesen mi sem vagyunk bolondok, tehát az ember szeretne érmet szerezni, de ha mindig egy kicsit az ember hátralép és összességében nézi és a távlati célokat is, akkor azt mondom, hogy a szereplés lehet jónak mondani, de mindenképpen ez akkor ér valamit, hogyha tudunk tanulni abból, hogy mi történt Szoulban. 5 versenyre vagyunk a paralimpiai kvalifikációnak a kihirdetésétől. Ezen az 5 versenyen ezeket a helyeket, ha meg tudjuk tartani, az itteni tapasztalatokkal felvértezve, akkor azt gondolom, hogy merészeket álmodhatunk.
2: Említetted, hogy most már csak 5 versenyre vagytok a paralimpiától. Sok esetben most kezdik még csak el a felkészülést, vagy akár a kvalifikációt, viszont ti már a célegyenesben vagytok, de nyilván azért tudni kell azt, hogy a jövő évi versenyekre oda is kellene valahogy jutni, és oda kellene utazni. Egy picit beszélgessünk azokról a lehetőségekről, amik

0: Hogy mind az állami támogatások eddig is és a jövőben is az volt kommunikálva, hogy a fogyatékos sport ugye a kiemelt helyen lesz, remélem erre számíthatunk. Nem hiszem, hogy az elmúlt évek munkái kárba vesznének, úgyhogy bizakodóak vagyunk, várjuk a híreket, és tudjuk, hogy ezer más fontos probléma van, de előbb-utóbb a sport is terítékre kerül.
1: És akkor ha már sportszakmai kérdéssel kezdtük, zárjuk is azzal, hogy ezek a nagyon jó világranglista helyezések és az eddigi szereplés mennyire jelenthet akár garanciát erre a paralimpiai szereplésre, tehát gyakorlatilag mondjuk erről a világranglistáról hányan jutnak oda, és mikor reális esélyeitek?
0: Bocsa, sport nagyon, nagyon bonyolult, tehát szerintem egyetlen olyan sportág nincs, még én tudom, hogy az asztali tenisz mind az épeknél, mint a parasportolóknál van, hogy folyamatosan ott kell lenni éveken keresztül. Mi nekünk azért kell versenyről versenyre ott lenni, mert nálunk vannak a World Bocsa Challenge versenyek, ami olyan világkupák, csak egyszeres szorzósak, de egy két és félszeres szorzós világkupára, Európa bajnokságra, vagy ugye más országnak a saját kontinens bajnokságára, az olimpiára, paralimpiára nekünk kvalifikálni kell magunkat. Tehát nem úgy van, hogy most akkor oké, én befizetek valóval még egy versenyre, nem. Olyan helyen kell lennünk a világranglistán is, hogy a jelzéseink alapján meghívást kapjunk ezekre a versenyekre. Garancia szerintem botorság lenne, hogyha azt mondanám. Mi mindig azt mondtuk, hogy dolgozunk. Mi akkor lépünk hátra, vagy gurulunk hátra, ugye meg kerekesszékesek vagyunk, amikor egy új lendületet veszünk, és a következő cél felé, akkor egy nagyobb lendülettel tudunk odalépni, odagurulni. A munkánk természetesen a támogatók nélkül, a szponzorok nélkül nem tudna ilyen folyamatos lenni, és nem tudnánk azt a szakmai fejlődést megcsinálni. Tehát nagyon szépen köszönjük a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Parabocsa Szövetség, a PTA-PEAC és a Pécsi Tudományegyetemnek a kiemelt támogatását. Reméljük, hogy együtt meg tudjuk majd azokat a célokat valósítani, amit kitűztünk. Köszönjük a szurkolóink támogatását, és azt mondom, hogy ugye van egy saját szlogenünk, üzenjük a szurkolóknak és a támogatóinknak is, hogy továbbra is maradjanak velünk lendületben.
1: A magyar férfi válogatott döntetlent játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia mai utolsó fordulójában, így a 7. helyen végzett. A nők 3-1-re legyőzték az észteket, csapatunk így a 25. lett. Végeredmények a Nemzetek Ligájából: labdarúgás, Németország-Görögország 0-1, a görögök először győzték le a németeket, nem sikerült Jürgen Klopp hazai bemutatkozása. Norvégia-Portugália 1-2, itt a hazaiaknál Holland betalált, a portugálok szereztek egy harmadik meg nem adott gólt is. A B-ligában Izrael-Írország 0-3. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely, adásunkat ismét meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen jönnek a hírek, én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Első adásunk vendégeit köszöntöm itt a stúdióban, Tibenszki Móni Lizát, a Felelős Szülők Iskolájának alapítóját, vezető és sportmentál trénert, illetve a Kamaszokkal Suttogó podcastnak a édesanyját, mondhatjuk így.
2: Mindenkinek is az édesanyja leszek. Igen, a Kamaszokkal Suttogó podcastnak vagyok a műsorvezető szerkesztője, meg kitalálója is. Igen, köszönöm.
1: Illetve szépen. Itt van velünk Rosta István, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának férfi szakágvezetője, aki egyben a Gyöngyös szakmai igazgatója is, úgyhogy jó kezekben lesznek a hallgatóink is, jó kezekben lesznek a gyerekek. Én sportszülőként azt mondom, hogy borzalmasan nehéz kommunikálni edzőként is, szülőként is, illetve akár klubvezetőként is egymással. Kezdjük először Lizával.
2: Hát én azt látom, hogy a sportolókkal dolgozom, sportszülőkkel is, de sportoló kamaszokkal is, meg hát ugye a felelős szülők is nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Én saját magam is rögtön hagyd tegyem le ezt ilyen axiomaként, a sportáltali nevelésben hiszek. Leginkább az, hogy ott a valós térben történik minden, ha a gyerek pofára esik, fájni fog és segítséget fog kérni, ha együttműködök, akkor az a csapat sikere lesz, ha egyénizek, akkor az az én stresszem, vagy az én kihívásom. Tehát, hogy itt nincsen filterezés, ami szerintem borzasztó fontos a mai világban, ahol mindenen egy-egy applikációval ott van egy ilyen talmi, álságos, szájbertérbe hozott valami, és nem eldémonizálni szeretném az online teret. Egész egyszerűen nagyon hiszek a közösségek erejében, borzasztóan hiszek abban, hogy a boldogsághormonok nem csak a képernyő előtt termelődnek, hanem egy-egy nagyon jól fölépített, nagyon jól motivált, bedobott gól esetében, vagy leütött labda esetében, és rögtön azt is hadd hozzam be, hogy ott is, amikor kudarc van. Mert hogy a kudarcnál tanulunk talán a legtöbbet magunkról, és nagyon érdekes volt, hogy amikor tartottam egy ilyen kamasztréninget és egy vitafórumot, és behoztam azt a mondatot, a srácoknak is válaszolhattak akár igennel, akár nem, meggyőzködhették engem, hogy igaz-e az, hogy a kudarcból tanulhatunk a legtöbbet. És kezdjétek el, és annyira zene volt a füleimnek is élmény, hogy a 25 fős részvételi csapatból 24-en odaálltak, és azt mondták, hogy igen, amikor nekik volt valami kudarcuk vagy veszteségük, azt ők tökre el tudták keretezni, és ezzel tudtak menni. És nem volt baj azzal se, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, mert nagyon szépen meggyőzték őt egymásról. Az egész társadalmon azt látom, hogy az igény egyre inkább megfogalmazódik arra, hogy kommunikáljunk egymással, a hogyan és a platformok nagyon hiányoznak. És ide muszáj, hogy behozzom a generációkkal kapcsolatos tapasztalásaimat, hiszen én is szülőkkel, idősebb, fiatalabb edzőkkel is dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok. Tehát a tisztelet nekem jár című mondat, az ma már nem állja meg a helyét. A mai alfa és Z generációsok, ugye a mai gyerekek, akik akár az általános iskolába ülnek, akár vár az egyetemet koptatják, ők abszolút partneri behúzolózásban vannak. Ebből kifolyólag viszont nagyon sok konfliktus van. Azért hadd így kerekítsem le, hogy jó irányt látok a klubok részéről is, az edzők részéről is, a szülők részéről is, és a gyerekek részéről is. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy vagy együttműködünk, vagy szétesünk.
1: Akkor Istvánra nézek, és akkor erre kapcsolnék rá, amit Liza mondott, hogy mennyire nehéz ez a kommunikáció. Néhány egyesületnél, amikor sportszülőként beléptem, láttam egyébként kiírva néhány pontot, hogy hogyan kommunikáljon a szülő. Wow. Tehát egy ilyen etikai kódexet adtak a szülőknek. Én is sportszülőként ott állok, és hallom azt, hogy sokszor a gyerek szólt ki, hogy apa, ne már, hagyd már abba, és ez borzalmasan kellemetlen. És ráadásul, és ez megint nagyon messze vezet, de ez otthon majd folytatódik a gyerek és a szülő között konfliktusban.
3: Úgy, hát az MKS által készített etikai kódex elvileg minden csarnokba kint van, a csarnokba jártánál. Én azt gondolom, hogy 100 szülőből egy olvas el, mert hogy mennek tovább. És én is azt gondolom egyébként, hogy az a sport, hogy gyereknek nem jó, hogy kinéz a pálya széléről a látóra, és azt látja, hogy apa meg anya elvörösödött képpel és teljesen eltorzulva éppen kiabál és szid éppen valakit, és egyébként az anya meg még tegnap este nutellás pacsintát sütött, és olyan aranyos volt.
2: És cuki volt.
3: És cuki volt, és most meg a gyerek nem ismer rá, és tényleg sokszor a gyereknek rossz ez, és az is rossz, hogy nem az edzőre néz ilyenkor a gyerek, hanem a szülőre. Mi Gyöngyösön minden év elején szülőértekezlettel kezdünk, és ott én próbálom, mint szakmagazgató elmondani azokat a főbb irányvonalakat, ami kéne egy szülői viselkedésnek mérkőzésen, mérkőzés előtt, mérkőzés után. Csapatsportról beszélünk, nagyon-nagyon egységes szülők, ugyanakkor meg minden történet teljesen más, és itt jön be azok a személyes kommunikációk, hogy aztán utána meg sokszor le kell ülni a szülőkkel is külön-külön, mert kiderül, hogy nagyon sok csonka család van, apa ezt gondolja, anya azt gondolja, ez a gyerekeknek is egyébként nagyon rossz, és én mindig arra próbálom vinni az irányt, hogy maga a gyöngyösnek a megítélése lesz akkor. Nem azt fogják mondani, hogy rosta apa, vagy cseszregi apa, hogy gyöngyösi szülők. A gyöngyösi szülők hogy viselkednek, és akkor maga az egész klubnak, sőt, kicsit bővítve egész városnak, az egy elég negatív reklám akkor.
1: És akkor most hallgassuk meg Dián Gergőt, aki egy sportszülővel beszélgetett. Egy
4: sportoló gyerek szülőjeként mit tapasztal a szülő és egyesület közti kommunikációban?
5: Szülői oldalról veszélyforrás, hogy túlságosan bele akarnak szólni, bele akarnak avatkozni adott esetben a szülők ezekbe a kérdésekbe. Egyesületi szakvezetői oldalról pedig az ilyen autonómiának a megsértéseként élik meg érzésem szerint azt, amikor egy szülő érdeklődik, illetve az őszinteség hiányát is többször tapasztalom, pontosan azért, mert sok esetben eltér az egyesületi érdek a sportoló, illetve a szülő érdekétől, és ezt nem őszintességgel, hanem ilyen elfedéssel oldjuk meg. Mint mondtam, ez a dolog azért javul, tehát szerintem egyesületi oldalról kellene kezdezményezni intézményesített visszajelzéseket, szülői értekezletek azok azért vannak, egyénekre bontott visszajelzés, akár szóban, akár írásban, erre is van több pozitív példa, és rendszeresített visszajelzéseket, megbeszéléseket, akár fél évente a játékosokról.
4: Szülők részéről?
5: Kérdezni, akár írásban, akár szóban, de ez nehéz téma, mert ebben nincsenek túl jó tapasztalataim. Sokszor az ilyen szülői kérdezősködés az ilyen tudálékos fontoskodásba csapát szerintem.
1: Jó irányba megyünk, de még mindig borzalmasan nehézkes, és az edzőknek is borzalmasan nehéz, hogy szólítsák meg a szülőt. Sokszor inkább ebből az lesz, hogy és akkor elfordulok, és akkor magát a problémát is inkább besöplik a szőnyeg alá, és ez óriási hiba.
2: Ha nincsen egy intézményi kommunikáció, vagy egy tanárnak egy személyes kommunikációs, nem tudom, kerete, működése, akkor nagyon nehéz, mert akkor el fogja csípni a büfében az edzőt, és elkezdi mondani, és ugye kihűl az a kávé, ezt is tudjuk. De ennek nem ott van a helye. És akkor kommunikációs szempontból azért nézzük meg azt, hogy akár egy klubnak, és ezt majd átadom ezt a labdát Istenem, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy nálatok ezt hogy megy. Tehát nyilván, amikor egy szülő beiratja egy iskolába a gyerekét, és nem véletlen hozom a párhuzamot, akkor azzal tulajdonképpen elfogadja az iskola pedagógiai módszertanát, házi rendjét, a kollégákat, és tudom, hogy nem minden tanár übercuki, van, aki szigorú és csapkod, és van, aki meg nagyon megengedő, de hát az élet is ilyen, tehát különböző emberekkel kell, hogy együttműködjünk, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, meg talán, és akkor itt a szülő felé, meg a gyerek felé szól a kérdés, azt is egy picit így elkezdi, mert most miért, mit keresek itt? Tehát mi a célom ezzel a sporttal? Mert nagyon sokszor a célfókuszt tévesztjük el, ugye, és akkor nézek ki rá, hogy a sportolón, és hogy hát most akkor csak elkézizik ez a gyerek, vagy elteniszezget, vagy nem tudom, a kütyű előtt üljön, tehát ez hobbi, és ez is teljesen oké. De hogy amikor egy klubba, vagy bárhova elmegy a gyerek, és ugye kipróbálja, akkor ez szerintem én nyilván életkortól függően bizonyos kereteket le kell húzni. Nagyobbik gyerekem megszállott focista, az eltére jár egyébként sportszervező szakra, tehát neki a sport az élete. Kisebbik viszont minden héten új sportot kezdene, már nem hál' Istennek. Ott az volt az egyesség, hogy oké, akkor fél évig csináld végig. Tehát nem ez a holnaptól más. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan kommunikálunk, és akkor itt nagyon fontos tényleg az, hogy amit az Isten mondott, hogy például ez a kommunikációs javaslat, vagy szabályzat, vagy etikai szabályzat. Hogy értem én, hogy a szülő rohan, és a fülénél fogva bedobja a gyereket, hogy majd ott az mozog is, meg jó is lesz, meg nem tudom. De hogy, hát könyörgöm, tehát ez egy szülői felelősség. Hova adom a gyerekemet, milyen atmoszférába, milyen közössége, és ha úgy döntöttem, hogy igen, akkor tulajdonképpen ezt elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólhatok, nem kérdezhetek, és akkor a másik oldalról kvázi az iskola és a sportklub feladata az, hogy megteremtse azokat a platformokat, ahol lehet kérdezni. Azt is lehessen mondani, hogy kedves anyuka, apuka, borzasztóan szeretem a gyerekét, de könyörgöm, semmi köze nincs a labdához. Tökre szeretjük, ezt tudjuk nyújtani, próbáljon ki mást is. Vagy az is férjen bele, hogy azt mondja, okay, akkor most gyűrjük fel az ingújat, mert akkor a tehetségről beszélgetünk, hogy akarják, hogy ez tényleg egy komoly versenyhelyzet legyen. És tényleg nagyon alaposan körbe kell járni, mert egy szülő nem feltétlenül tudja, hogy egy versenysporttal mi jár. És szerintem ez az egyik legfontosabb, a keretek és a szabályoknak a tisztázása, és akár az újrahúzása, és egy dolgot még hadd hozzak be, ami szerintem borzasztó fontos, hogy ebből nagyon sokszor kihagyjuk a srácokat. Tehát a szülő és az edző, vagy a két szülő a gyerek feje felett megbeszéli, na most ő olimpikon lesz. És ő az esze ágába sincs, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az iskolákban is én nagyon sokszor szorgalmazom, hogy legyen hármas fogadóóra. Menjen be a gyerek is.
1: És találtok, van hármas fogadóóra? Tehát ti hogy kommunikáltok?
3: Képzeljétek el, meg kedves hallgatók is, hogy most idéntől minden egyes edzőnek a játékossal együtt ki kell tűzni a három célt, amit májusig el kell érni. Na. És ezt majd a szülőkkel is fogjuk nyilván...
1: De ez a cél nem arról szól, hogy megnyerjétek a megyei bajnokságot.
3: Nem, ez egyéni fejlesztési terv, ebben lehet fizikai, lehet taktikai, lehet technikai képzés. A lényeg az, hogy a szülőkkel is fogjuk ezt kommunikálni, és akkor májusban ez sokkal fontosabb, ezeket a célokat elérjék, mint az, hogy éppen hatodik lesz, vagy ötödik lesz majd a csapat. De olyan sok jó témát hoztál, ami nagy különbség az iskola meg a klub között, hogy az iskola elvileg kötelező, a klubot meg ugye választják, és ugye itt van tagdíj, és nagyon sok szülő azt gondolja, hogy ezt pénzt ad a klubnak, akkor ő neki van már beleszólási joga. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy a szülők jobban akarják ezt a sportot, mint sokszor a gyermek, mert a szülőnek a meg nem valósult álma, nem volt szerencséje.
1: Hú, de mennyi ilyen szülővel találkoztam.
3: De majd most az ő gyerek az olimpiai bajnok, és amikor 7 évesen szivacs kézilabdáznak, akkor ő már látja benne Görbic Anitát, vagy éppen Nagy Lászlót. És ugye Pilu bácsi, az én gyerekem olimpiai bajnok lesz majd, de és legyen napi 2 edzés, mert ő azt olvasta, vagy azt lát épp az interneten, hogy a Füksze Berlin, vagy a Magdeburg is napi 2 edz, vagy épp a győri Audi Eto. És amikor mondjuk, hogy nem, ők is gyerek még, és maradjon még gyerek, akkor meg megsértődik, és akkor elvisz esetleg más klubba, ahol majd ezt a lehetőséget megkapja. Azt hozzá kell tennem, hogy jó szülői háttér nélkül nem lesz jó sportoló, nem lesz jó közösség, nem lesz jó csapat, tehát nagyon, nagyon kesken a mesdje, és nagyon-nagyon jó kell balanszírozni, hogy a szülőket meddig engedjük be. Azt én is szoktam mondani az első szülőértekezeten, hogy kinek van edzői képesítése, nyilván tudom, hogy valószínűleg senkinek, és akkor mondom a szakmérészt, akit le is zárhatjuk, minden másban is nagyon szívesen segítek. És van még egy másik nagy probléma, nyilvánvaló lesz pedig a támogatás, a sportoló egyesületnek a támogatását, gondolok itt a szponzorokról, és bizony-bizony ebben nagyon-nagyon sok gondunk van nekünk is, hogy azt mondja a szülő, hogy akkor egy finanszírozz egy edzőtábort, mert éppen megteheti, mert olyan vállalat vagy magáncég áll mögötte, de hát utána akkor már mondja, hogy az ő gyereke dobja a hetest majd, és ha nem ő dobja a hetest, akkor nem lesz. Ilyenkor kell nekünk nagyon okosnak lenni, és nagyon-nagyon egységes álláspont, hogy nem, tehát akkor inkább ne legyen edzőtábor, de az biztos, hogy a mi szakmai koncepciókban nem lehetnek ilyen kis rések sem, mert ha egyszer elindulunk egy rossz irányba, onnan már nincsen visszaút.
1: Ami szerintem nagyon érdekes kérdés, ez pedig Havas Máté, az Eto Fehér Miklós Akadémiájának akadémiai igazgatója mondta, hogy a legnagyobb nehézséget az okozza a fiatal edzőknél, hogy megtanítsák őket kommunikálni a szülőkkel. Létezik-e ilyen oktatás például nálatok?
3: Én tanítok Egerbe az SZRZ Egyetemen, meg a TFN is, és bizony-bizony nekem nagyon sok órám erről szól, hogy kell tartani egy szülőértekezletet. Nagyon érdekes, és nagyon szeretik azokat az órákat, amikor erről beszélünk például. Hogy kell felkészülni egy utazásra, hogy kell felkészülni egy edzőtáborra, hogy kell a szülőkkel azt például, hogy mikor indulunk, mit csomagoljanak be mondjuk kicsiknél, nagyoknál meg pont már ne 18, és ne az anyuka csomagolja be, mert volt ilyen is, hogy kell majd fürdő nadrág a 18-es gyereknek. Hát mondom, valószínű, hogy kell. De miért kérdezett, én pakolok be? Mondom, akkor már régen rossz, nem ő pakolja. Mert 18 éves gyerek, aki 20-20-nál dobja a hetest nekem az utolsó másodpercben, ő pakoljon be.
1: Ez a sportmentál trénerként, kommunikációs szakemberként, vagy akár szülőként, ezt hogy látod?
2: Hát mondok egy megdöbbentő számot, és ezzel jó értelemben szoktam sokkolni. A srácokat is, a tanárokat is, meg egyébként az edzőket, 7 másodpercünk van arra, hogyha belép valaki a térbe, fizikai hetes. Térbe, 7-es másodperc, ez kb. Annyi, amíg bemutatkozom és elmondom a titulsomat. 7-es másodpercünk van van arra, hogy amikor megjelenünk a színen egy teljesen új közönség előtt, vagy közösség előtt, akkor magabiztosságot kommunikáljunk, határozottságot, nyílt tekintetet emelt. Tehát ugye nagyon sokszor beszélgetünk a game face-ről, milyen attitűddel megy föl egy játékos a pályára. Leszegett fejjel, beesett vállakkal, nem kommunikálva. Tehát értem én, hogy valamikor rossz lábbal kelünk fel. De az ember akkor tudja azokat a technikákat, és ezt meg lehet nyilván tanítani, hogy nekem ma mi a szerepem, mit üzenek. És ami nagyon fontos még, hogy a kommunikációban amit mondunk, az 20%, és ahogy mondjuk, az a 80. És ez markánsan más lehet egy extrovertált.
1: Tudsz erre figyelni? Tud erre egy edző figyelni, hogy mi az, amit sugároz
2: kifelé? Kell tudnia, mert a része. Tehát hiába, figyelj, ami ma már nem mutat,
1: vagy ez csak
2: persze, hát te is ezt. Tehát ezt kell már tanítani. Tehát az edzőképzés is azt gondolom, hogy markánsan megváltozott. A testnevelő képzés is. A mai világunkban, és én foglalkoztam, és nagyon érdekes kihívások volt, introvertált fantasztikus embereknek a kommunikációjával, aki baromira nem akarja megmutatni magát, tehát köszönni szépen, ő jól van, teljesít, és itt jön be az önismeret, hogy én tudom, hogy hogyan működök, hogy mondjuk egy csendesebb, megfigyelőbb, analizálóbb típusnak sokkal nagyobb erőfeszítés és energia ezt a nagyon interaktív, nagyon magabiztos gamefészt magára húznia. Na de hát értsük meg, hogy a siker része, és amikor ennyire hangos a világunk, ennyire csillog, és hozzáteszem megint csak az applikációkat és a túlárasztást és a túlfényesen, akkor ebben megtalálni azt a pontot, ahol te önazonos vagy, hiteles, tehát nem tolod túl, tehát egy introvertát nem jön be, nem tudom, nyakik pinkibe, pompon cuccokkal és őrjöng, mert attól tudatosodást hoz, és nem lesz produktív a pályán. De ugyanannyira, mint amennyire egy tanárnak, egy edzőnek és egy játékosnak is meg kell ezt tanulnia, szerintem ez borzasztó, ezt meg lehet tanulni, ennek annak módszeré, kommunikációs tréningek. Az emberek, ez egy kutatás, az emberek 95%-a jobban fél attól, hogy egy mikrofonnal a kezében egy színpadon beszéljen, mint hogy meghalna. Értitek, hogy mivel vívunk? Meg kell látnom azt, hogy az az egyén, az a játékos, az az edző, az a tanár, az a szülő, ő hol van a saját moziába? Lehet, hogy olyan önbizalom hiánnyal szenved, a közösség perifériájában. Tehát én nem irigyelek benneteket, mert nem egyszerű. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem personalizáltan, és egyébként a legnagyobb érték is, felkészíteni a játékosokat, hogy mivel vagyok elégedett. Mi az év végére, május végére a célom. Szóval szerintem a kommunikációt, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, muszáj megtanulnunk. Annyira hangos a világ, és ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal posztot kell írni, videót forgatni, és azt a pörgést fölhozni, amit azért látunk. Tehát ma egy 10-12 éves egy óra alatt a TikTokon 600 videót néz meg. Ez a cuki kiskutyától a véresig és a szexi, nem tudom, mi. Tehát ezt a pörgést senkinek nem, de szerencsére ott van a sport, a jó sok adrenalinjával, meg a boldogsággal, meg a közösséggel, tehát hogy ezt azért így át kell szitálni, és mindenkinek a saját megelégedettsége szerint ezzel dolgozni, de hogy a fókusz rajta, hogy kell, hogy legyen, ez biztos.
3: Csak gyorsan ez a posztolásról, viszont erre is van igény, tehát a social media, tehát lefújják a meccset, és nagymama, nagypapa mondjuk Gyöngyösön már várja, hogy mikor az első fénykép,
1: kommunikáció
3: része, és az edzőknek ez is feladata, hogy minél gyorsabban ezt kirakják, mert azt a gyerekek is kirakják, hogy a világhálón is rajt legyen, és akkor látják, hogy a kis unoka éppen 3 gól dobott, 4 gól dobott, és milyen a fénykép, és a többi, tehát ezzel is kell foglalkozni.
1: Ha hallgassunk meg egy sportvezetőt, nem kézilabdával, hanem kosárlabdával, akivel szintén Dian Gergő beszélgetett.
6: Mészáros Zalánt, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjét és férfi szakosztályának igazgatóját kérdezem. Régóta dolgozik vezető pozícióban. Milyen tapasztalatai vannak a szülők és a sportszervezet közti kommunikációban általánosságban?
7: Egyik legfontosabb dolog az utánpótlás nevelésben, mentális felkészítés kapcsán az úgynevezett sportolói háromszög, ami az edző, a játékos és a szülő közötti szimbiózist célozza meg. Ebben azért nehéz totális sikert elérni, hiszen különböző céljai vannak különböző embereknek. Ugye az edzőknek az a céljuk, hogy minél jobban felkészítsék a gyermekeket nem csak a versenysportra vagy utánpótlássportra, hanem az életre is, hiszen nem csak edzük őket, hanem neveljük is őket. Tehát van egy pedagógiai része. A játékos vagy csak szereti a kosárlabdát, vagy van komoly célja, tehát akkor lehet, hogy eredményességi célt is kitűz maga elé. És itt jön a képbe a szülő, aki többféle módon viselkedhet. Ugye az ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a szülő minden esetben szereti és támogatja a gyermekét, a szakmai részt pedig a edzőkre hagyja. De sajnos nem ennyire ideális a kép, hiszen a szülők között nagyon sokan saját meg nem élt vagy el nem ért céljaikat próbálják a gyermekre ráerőltetni. Nagyon nagy hibának tartom azt, hogyha például egy mérkőzés után egy szülő elkezd szakmázni, elkezdi bírálni az edzőt, esetleg csapattársakat, és olyan tanácsokat ad saját gyermekének, ami egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mondjuk az edzője kér tőle.
1: Meddig lehet kihagyni a gyereket, mondjuk a szülő egyesület szülő edző kommunikációval, meddig kell kihagyni, vagy egyáltalán ki lehet hagyni a gyereket? Mikor jön el az a pillanat, amikor most már a gyerek inkább jobb, ha a gyerek az edzőtől hallja, és nem apukától, anyukától?
3: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehet kihagyni, és egyre kevésbé kell kihagyni a gyerekeket a kommunikációban. Már az alfa generációt is, amiről beszéltünk, nagyon érdeklődek, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon sok információra van szükségük. Nyilvánvaló azért kevésbé, a kamaszkorszak nem a legérzékenyebb, ott kötelező, én azt gondolom, és ott tényleg nagyon jó ez a hármas vagy hat szem közti beszélgetés. Aztán, amikor megyünk már az ifjúsági, aztán meg a kora felnőtt korba, akkor meg nyilván megint azt gondolom, hogy kevésbé van szerepe mondjuk esetleg a szülőknek. A következő években ez még hangsúlyosabb lesz.
2: Szerintem nagyon-nagyon kell figyelni a gyerek rezdüléseire vagy a rezgéseire. Nagyon sokszor nem tudják verbalizálni, hogyha adott esetben egy közösségben mondjuk kiközösítés van, vagy valami olyan toxikusság, ami ne adj uram Istene az edzőtől jön. A Kenyeres András, aki nekem a tanárom volt, ugye a vízilabda válogatottnak, ő a sportmentáltrénere volt hosszú évekig, viselkedésbiológus, és közösen az Andrással mi összeraktunk a felelős szülőkiskolájában egy előadást, az a címe, hogy hol a határ, toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban. Megdöbbentő volt, pár évvel ezelőtt tartottuk meg, egy nap alatt lett le az egész terem, és ott volt olimpikontól kezdve edzőig mindenki, hogy hol van az a pont, ami már fáj, hol van az, ami mondjuk valakinek toxikus. És itt megint visszanyúlok a személyiség tipológiához, mert hogyha valaki egy versenyszellemű, gyorsan irányító, egy piros, a személyiség tipológiában ezt így nevezik, ugye egy irányító karakter, ő nem fog cukin, barokkos körmondatokba megkérni, ugorjál már be a vízbe, légy szíves, mert nem olyan hideg, és nem fogsz fel, értit? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, és a sportban, pláne a versenysportban, amikor nem írjuk körül, amikor mondatok vannak, felkiáltó mondatok, néha hangosak is, jelzem egyébként az egész arénát kell tülvölteni az edzőnek. Tehát mindig szerintem a környezetében kell vizsgálni az egészet, az egyéni skillekre és az egyéni érzékenységre való tekintettel, és ezért van az, hogy együtt kell rezegni. Én azt nagyon-nagyon üdvözlöm, hogy egyre több klubnál van etikai kódex, egyre transzparensebb ez, hogy hogyan kell bánni. Szerintem egyéni szinten kell ezt érzékelni, mert nem mindenki születik versenysportolónak, nem mindenki születik olimpikonnak. Nagyon sok mindenre rá lehet tanulni, el lehet jutni egy szintig, de van egyfajta mentális terhelhetőség, fizikai terhelhetőség, és szerintem nem lenne igazságos, és nem lenne fair olyan rózsaszín felhőket és csillámport szórni, ami nem real. És ebben viszont karakánnak kell lenni, helyesnek, de asszertíven lehúzni a határokat és kommunikálni, és a gyerekre figyelve bármit csinálunk, szerintem a sport csak segíteni tud. Nyilván megfelelő környezetben, megfelelő sport, és én jogázom, és ott van egy mondás, hogy amíg hajlik és nem törik. Tehát nem fölötte eldöntve, nem túlfeszítve, hanem ez a, ebben a, hát Csíkszentmihályi, szóval abban a flow-ban, amiben ez a, amiben ott minden kint marad, tehát jó esetben egy sportnál minden más kint marad, mert abban a percben élsz, azt a minutumot éled meg, és ennél nagyobb élmény nincs.
1: Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, a gyereknek, a szülőnek, vagy az edzőnek. Szóval az
2: mindenkinek
1: más, hogy, mert az edzőnek, itt most már nem elég az, hogy ő sportszakmailag nagyon jó, nagyon jól meccsel, nagyon jó edzést áll, itt legyen pszichológus, legyen egyébként, mondjuk ez már más téma, de dietetikus, legyen jó kommunikátor, nagyon legyen jó pedagógus.
2: De bocs, én erre lehet, egy picit cáfolok. Ne legyen, csak játszon csapatban, és kérjen segítséget. Tehát ideális esetben egy klubnál kell, hogy legyen dietetikus, kell, hogy legyen pszichológus, tudom, az álmokról beszélek, legyen mentálhigiénés, tehát, hogy persze, tanuljon rá, ismerje fel az igényt, de ugyanúgy, ahogy egy pedagógus nem lesz sohasem neurológus, és ahogy detektálja mondjuk, hogy valaki ADHD-s vagy spektrumzavaron van, nem neki kell fejleszteni. Nem kell elmenni a végletekig. Kérjünk segítséget, felnőttként is tanuljuk azt meg, hogy van egy kompetencia határom, és azon túl pedig a többiekkel együtt működve lesz az a legjobb.
1: Köszönöm, István, a te záró szavaid.
3: Ugyanez, hogy stábban, most már stábban kell gondolkodni, és tényleg most voltak a nyáron nagyon szép utánpótlás sikere a kézlabdázásban, és az volt az első ilyen konklúzió, hogy a stáb. Tehát, hogy most már nem polihisztorok vagyunk mi edzők, hanem nem próbáljunk meg csapatba gondolkodni mi edzők is, de nem könnyű a feladatunk, viszont nagyon szép, én nagyon-nagyon szeretem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, az utánpótlás nevelés sporttól a gyerek első műsorában. Libenszky Móni Lizának, a felelősülök iskolája alapítójának, sportmentál trénernek, kamaszokkal suttogó podcast szerkesztőjének, kitalálójának, édesanyjának, akkor zárni
2: ki. Nagyon szépen köszönöm, élmény volt.
1: Illetve Rosta Istvánnak, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága, férfi szakágvezetőjének, a Gyöngyös szakmai igazgatójának.
3: Köszönöm is a lehetőséget.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorunk második adásának vendégeit, Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus, illetve sportkonzultáns, illetve Havas Máté, az Eto FC akadémia igazgatója. A mai műsorunk tulajdonképpen folytatása is, meg nem is az első résznek, hiszen a kiválasztással, a sportág választással foglalkozunk. Bocsánat, de Mátéhoz fordulok először, mint szülő. Te mit mondtál a fiadnak, hogy hogyan válaszol sportágat? Egyáltalán befolyásoltad-e?
7: Próbáltam nem befolyásolni, úgyhogy a sportba dolgozom, én próbáltam nem befolyásolni. Mindig a közegben talált magának olyan elfoglaltságot, mivel alapból egy ilyen társasági emberként éli életét. Az óvodába találkozott először a judóval, az hamar kiderült, hogy nem az ő sportága, mert fegyelem, odafigyelés és koncentráció, tehát abban a korban volt, hogy egy éve fiatalabbként ez nagyon nem feküdt neki, viszont mozgás mint a tanulás szempontjában nagyon jó volt, és akkor nyilván én szülőként egy kikötésem volt, hogy tanuljon meg úszni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy nekem ez kimaradt gyerekkoromban, és én úgymond idősen tanultam meg, az annyira nem volt kellemes, viszont szerettem volna, hogy minél előbb, mivel szerette a vizet, meg szereti a mai napig a vizet, megtanult úszni. Kicsit ott is ragadt, ha bár ott aztán jöttek volna már ezek a reggeli edzések, akkor ő mondta, hogy annyira ezt nem igazán szeretné, és én nem erőltettem. Majd jött ez a 11-12 év, amikor azt mondta, hogy hát lát engem a labdarúgásba dolgozni, akkor kipróbálná ezt a sportágat. Nyilván már hátrányban volt ekkor, de kitartással, szorgalommal, akarattal belállt ebbe a dologba. Én mindig két dolgot kérdeztem edzés után tőle, hogy jól érezted-e magad, és hogy jöjjünk el legközelebb. Amíg erre a két dologra igen a válasz, akkor azt mondtam, hogy nekem szülőként az a kötelességem, hogy akkor hozzam, és én személy szerint sokkal nagyobb elvárásokat támaszt maga elé, mint mondjuk én szülőként. Én mindig ez a két dolog van neki. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy fontos a sport, nagyon fontos, hogy mozogjon, és ez egy alapszabályunk. Két alapszabály van, hogy amit kipróbálunk, az fél évig minimum csináljuk, tehát nem hagyjuk abba, illetve hogyha valamit abba is hagyunk, akkor várom az alternatívát, hogy mi a következő mozgás, mert ez nagyon fontos.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, tökéletesen rímel arra, amit az első adásunkban Tibenszky Móni Liza mondott a fiáról, a kisebbikről, aki azt mondta, hogy ő gyakorlatilag nekivágott valaminek, aztán újra nekivágott, és akkor azt mondta, hogy jól van, fiam, akkor innentől kezdve fél évig csinálod ezt a sportágat, és utána majd, ha akarsz, akkor váltatsz, ha nem, akkor megragadsz, és végül csak megragadt egy sportágnál, és láttam, Viki, hogy bólogattál mindenre, amit Máté mondott.
8: Én ugyanezt szoktam mondani a gyerekeknek, köszöntöm a hallgatókat. Nincs olyan, hogy nem sportolunk, és ez különben több szempontból is, nem csak a testi, meg a testtudat fejlődés, hanem hát a kognitív és a pszichés fejlődés egyik alapja.
1: Viszont nagyon sok úszóval is dolgozol együtt, ha szabad ennyi titkot elárulni. Igen. És az egyik ilyen probléma egyébként, vagy nem tudom probléma, de hogy egyik ilyen nehézség lehet, az valóban, amit a Máté mondott, hogy az iszonyatos fegyelmet, kitartást kíván, nem csak a korai kelés, hanem a faltól falig. Tehát olyan monotónia tűrés kell egy akár 6-7 éves gyereknek, az enyém körülbelül mind a kettő így tanult meg úszni 6-7 évesen, hogy én csodáltam egyébként, hogy egyáltalán hajlandóak voltak beleugrani a medencébe.
8: És hát kezdetben a szülőktől is egy hatalmas kitartást kíván, hát hiszen mi visszük edzése, és mi is hozzuk, szóval, hogy az egy nagy-nagy, szerintem az egyik legnehezebb teljesítménysport, nyilván nagyon sok nehéz van, de pont emiatt, hogy reggel 5-kor kell kelni, és hogy az egész család e köré szerveződik, azért az egy nagyon bonyolult.
1: Mondott Máté, még egy dolgot, hogy nem támaszt a fia felé követelményeket, sokkal nagyobbakat támaszt a fia saját maga felé, holott néha a szülő akarja megélni a saját álmait a fiában, legalábbis, vagy a gyermekeiben, én ezt látom.
8: Hát ez alapvetően azért természetes, hogy egy kicsit terelgetjük a gyerekeket, de az biztos, hogy a motiváció kezdeti csírája az élmény szintű. Egy gyerek nem azt fogja akarni, hogy ő híres úszó akar lenni, nyilván ez csak egy címke lehet, de hogy maga a motiváció, hogy újra és újra akarja csinálni, az a jó érzés, amit biztosít neki az edzés, biztosít a mozgás, tehát, hogy innentől kezdődik az, hogy aztán persze később jön a megfelelés, később jön a teljesítménykényszer, de ez már mind a gyereké lesz, tehát, hogy az, hogy a szülői minták adottak, és hogy akarja utánozni, meg megfelelni a szülőnek, az egy alapelvárás, és ezt nem is tudjuk kiírtani egy gyerekből, és nem is akarjuk, mert hogy később aztán ez alakul át a saját megfelelési kényszerévé, meg a saját teljesítmény kényszerévé.
1: Akadémiai igazgatóként azt hogy látod, hogy mi tartja ott a gyereket a labdarúgásban?
9: Én hiszem, hogy a sportág iránti szenvedélye, szeretete kell, hogy ott tartson mindenkit. Nyilván van benne egy motiváció, mi megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni, hogy inspiráljuk őket ebben az egész történetben. De nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy játékos érkezik hozzánk, mi akkor tudunk vele igazán jó eredményt elérni a sporton belül, ha ő jól érzi magát ebben a környezetben. Ha állandóan feszítve van, állandóan magas stresszben van, idézőjelben mondjuk rossz irányban, akkor szerintem a teljesítményét, vagy a fejlődését is ez befolyásolja. Tehát ez nagyon fontos, egy olyan környezet. Természetesen akadémiaként egy versenyben vannak napi szinten, de nagyon fontos, hogy emellett azért ők gyerekek, tehát muszáj azt is megtartani nekik, akár az iskolával karöltve, akár más területtel karöltve, de nagyon fontos, akiből ez a szenvedély, én azt gondolom, hogy ez a sportág iránti szeretett szenvedély hiányzik abból, utána nagyon nehéz azzal a fejlődést elérni, meg szerintem annak limitált dolgai lesznek. Arra próbálunk nagyon odafigyelni, hogyha bármilyen törés van, akkor elsődlegesen szakemberrel, közösen a szülőkkel leülünk, illetve a játékos, és megpróbáljuk feltárni ezeket az okokat, és megpróbáljuk segíteni. Tehát nem az első, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, hanem inkább abba próbáljuk megnézni, hogy mi az oka ennek, hogyha esetleg valami ilyen oknál fogva ez a fejlődés megtörik, vagy visszaesik. Mellette, ha ilyen történik, én azt gondolom, hogy nem feltétlen tragédia, hanem meg kell próbálni a lehető legjobbat kihozni, és azért nálunk jellemző, hogy több mint 15 olyan munkavállalónk van, aki korábban akadémista volt, és nyilván a labdarúgó pályán nem tudta elérni azt a legmagasabb szintet, most viszont napi szinten abba dolgozhat, ami beélt eddig is, csak átkerült, én mindig úgy szoktam fogalmazni, a sötét oldalra, és akkor sokkal hitelesebbek ők, amikor elmondják a játékosoknak. Egy az generációban is közelebb állnak hozzá, mint mondjuk én sajnos, habár próbálom ezt is tanulni, de nyilván minél fiatalabb kollégák annál inkább értik a mostani újabb generációt, és ezáltal az üzenetek is jobban és hitelesebben át tudnak menni.
1: Érdekes ez, amit mondtál, hogy minél fiatalabb kollégák, de én meg azt láttam, és akkor ez megint egy kicsi visszacsatolás az előző műsorra, hogy néha az, hogy egy fiatal az edző, és fiatalabb akár a szülőnél, az okozhat gondot, hogy hogyan mondja el a szülőnek, hogy bocs, de nem fejlődik úgy a gyerek, vagy már nem idevaló, vagy hogyan szólítsa meg egyáltalán a szülőt, és néha azt veszem észre, hogy ebből lesz egy ilyen, bocsánat, nem tudom máshogy mondani, kummogás, inkább lehajtom a fejemet, jó, akkor nem mondok semmit, és mind a kettőtök véleményére kíváncsi vagyok, és akkor legyen ez.
8: Hát igazán én azt gondolom, hogy ez nem igazán életkor kérdése, hanem az a értékrend, vagy az a kommunikációs stílus, tehát hogy ez... Azt meg kell tanulni, szülőkkel beszélni, nekem is néha nehézség, ennyi idősen, nyilván aki még fiatalabb, még nehezebb, de hogy ez egy tanulható képesség, tehát hogy ott az tény, hogy egy gyerek sportnál nagyon együtt kell mozognunk, meg együtt kell működnünk a szülőkkel, az edzőkkel, nekem is, az összes felkészítő szakemberrel. Nyilván ez felnőtt korban is aztán hasonlóan történik, de hogy gyerekkorban nyilván érzékenyebb, hiszen egy kiskorúról beszélünk, sokkal védettebb közeget kell nekik biztosítani, de hogy meg kell tanulni beszélni a szülőkkel.
1: Mert én eladalom.
8: Nem könnyű.
9: Röviden válaszolnék, akkor általában az én feladatom szokott lenni. Nyilván én magamon akkor tapasztaltam nagy változást, amikor én szülő lettem. Én elhatároztam, hogy egyszer szülő leszek, én nem leszek elfogult szülő, szerintem az egyik világ legelfogultabb szülő vagyok ilyen szempontból, tehát nem tudok kilépni ebből. Akkor, amikor beszélgetünk a szülővel, egy dolgot meg kell érteni, hogy minden kérdésük arra irányul, hogy az ő gyerekével, az álmukra legfontosabb lényel úgymond az életükben mi történik. És ezért kell ilyen kommunikációt folytatni, és nem feltétlenül először megsértődni, amikor szakmai kérdéseket tesznek föl. Azt is lehet, én úgy gondolom, kezelni, és nem az az első válasz, hogy ehhez nem értesz, úgyhogy ez ne szóljál bele ebből a tekintetben, hanem rá kell világítani bizonyos dolgokra. És a másik nagyon fontos, amit én a fiatal kollégáknak el szoktam mondani, és tényleg ebben én szoktam segíteni, tehát nem a rossz hírhozója, vagy minden ilyen kommunikációban, mindig kérem, hogy többen legyünk ott, és próbálok meg segíteni mindenféleképpen, hogy őszintén. Tehát az nagyon fontos, hogy ha úgymond rossz hírt is kell mondani, azt el kell mondani időben, nem körülírni, mert akkor azzal csak magam kellett görgetünk problémákat, és én mindig azt szoktam mondani, egy problémát meg lehet oldani, 15-ből lehet 14-et meg fog tudni oldani, egyet nem, de az egy fog bennragadni örök életre, és akár komolyabb úgymond károkat is tud okozni ebbe a történetben. Én azt mondom, hogy őszintén kell kommunikálni, lehet, hogy 10 percig, egy napig, másfél napig ez nagyon rossz lesz a túloldalon, de a nap végén szerintem mind a két fél érdeke. És természetesen fontos, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, tehát az egy nagyon fontos tényező az egészben, de szerintem ezt őszinte kommunikációval, úgyhogy megbeszélve, tehát nem csak egy oldalú, hanem egy oda-vissza kommunikációt folytva, tehát szerintem ezt meg lehet oldani, és igen, ezt a szakembereknek tanulni kell, és a fiatal szakembereknek ezt szerintem egyre nehezebb. Azt látom, igen, hogyha szülők lesznek, akkor az ők is változnak, mert egy kicsit akkor máshogy értékelik ezt a helyzetet.
1: A sportág választásnál mennyire fontos a mentális szempont? Nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek hogy áll neki ennek a dolognak, hogy ő most akar sportolni, nem akar sportolni, ezt a sportot akarja, nem akarja. Ő szereti ezt a sportot, de tehetséges benne, de nem tehetséges benne. Szóval ez borzalmasan nehéz lesz átgondolni szülőként, gyerekként, meg aztán különösen.
8: Alapvetően, amikor egy gyerek elkezd sportolni, nem az számít, hogy miben jó, vagy miben nem jó, hanem hogy valamilyen mozgásformát válaszol. Onnantól kezdve, hogyha, amit ez előbb is mondtam, hogy élményszintű lesz a motiváció, akkor már ugye jön a következő szakasz, tehát tulajdonképpen ilyen 8-9 éves korig az együttjátszás, vagy a sportöröme, a mozgás öröme, ami nagyon fontos. Nyilván a versenysportoknál már azért erősen a 3 éves kortól elkezdődik ez a nagyon egysíkra szocializált pedagógiai módszer, de hogy alapvetően tényleg az kéne, hogy nagyon sok sportot megismerjen, kiválasszon egyet, és ugye attól lesz motivált egy gyerek, hogyha ez az élményszintű élmény, vagy érzelem, ez többször ismétlődik, tehát hogy neki tényleg jó, már másodszor nagyon jó az edzésem, már harmadszor már van sikerélménye, és hogy a kudarc élmény mellett nagyobb a sikerélmény, meg a fejlődés élménye, és onnantól kezdve tényleg mindegy, hogy milyen sportot választ. Az más kérdés, ugye ez egy másik vonal, a karrierút, amikor valaki és sportoló akar lenni. Nehéz Magyarországon is igazán a nagyon pejoratív szót fogok használni, amit a sportolók mindig ilyen lenézően mondanak, hobbi sportolónak lenni. Tehát, hogy ha valaki bekerül egy egyesületbe, hát onnan azért már az út az mégiscsak a versenysport felé terelődik. Nagyon sok jó példát különben tudok, ahol jellemző az, hogy van hobbi sport rész is.
1: Azért nézek Mátéra, mert ugye te mondtad, hogy ráadásul nem is mindegy, hogy az ETO akadémia, tehát a csúcsszintű a labdarúgásban, de már foglalkoztok 5-6 éves gyerekekkel. Tehát, hogy a kiválasztás, az tulajdonképpen már itt megkezdődik, vagy itt még csak az, hogy jó, ügyes a labdával, akkor nézzük meg, hozzuk ide, és közben, ahogy telnek az évek, választódik ki csúnya szóval a gyerek.
9: Azért én is maximális egyet értek, hogy óriási konkurencia van a sportágak között, és ugye az óvodákban most már minél több sportág bemegy azért, hogy meggyőzze, kiválasztja azokat a tehetségesnek vélt gyerekeket, akik az ő sportágukban jó tud lenni. Na azért, aki egy 5 évesről meg fogja mondani, hogy melyik sportágban lesz jó, én azt azonnal leigazolom, és odahozom hozzám, és akkor a kiválasztásnál egyszerűbbek leszünk. Minél több mozgásmintát kéne megismerni, de ez nagy konkurencia harc odáig jut el, hogy ugye bemegy a sportág úgymond az óvodába, és megpróbálja magához csábítani. Most ha a labdasportágról beszélünk, akinek van gömbérzéke és ügyes labdával, kapásba egy 5-6 sportágat föl tudnék sorolni, hogy abba ő 5-6 évesen biztos mindegyikbe ügyes lesz. És mi fogja meghatározni az ő sportág választását? Egy, azt szerintem az, hogy az óvodában mely sportágban jelen, 2, ott ki a foglalkozásvezető, melyik foglalkozáshoz vezetőz kezd el kötődni a gyerkőc, 3, hogy a szülőnek melyik a legkönnyebb megoldani ebbe az egész helyzetbe, és akkor itt kialakul az, és lehet, hogy amúgy 14-15 évesen még továbbra is ügyes lesz, de mondjuk, hogyha van olyan sportág, kosárlabda, röplabda, ahol mondjuk kell a magasság, de nem lesz olyan magas, akkor eltöltötte abba a sportágba x évet, és lehet, hogy csúnyát mondok, lehet labdarúgásban meg szintén ügyes lehetett volna, és benne lett volna, csak nyilván eltolódott abban. Tehát én azt gondolom, a sportág választás esetében az lenne az ideális, szerintem 11 éves, hogy minél több sportágot, minél több mozgásmintával találkoznak.
1: 11-et mondtál, vagy 14?
9: Én 11-et mondanék. Még ott is én azt gondolom, hogy azért benne van a hiba határ bőven, de visszatérve igen, mi is elkezdjük, tehát nálunk is U6, U7 van, de nagyon kis létszámmal. Az ETO-ban 1000 éve vannak kis korosztályok, és nagyon kis létszámmal dolgozunk.
1: Ez mit jelent a kis létszám?
9: Hát U6, U7-ben 6-7 játékossal, tehát nem többel. Egy az, hogy Győrben nagyon sok egyesület van, labdarúgó egyesület, élni és élni hagyni alapelvet követünk, jó a kapcsolat, tehát hogyha évközben akarok, úgymond, mert látok, hogy valaki úgy fejlődik máshol, akkor nyilván be tudom, illetve eljön az a 11, illetve én másik az a 14 éves iskolaválasztás előtti kor, amikor nyilván ki kell mondani, vagy hát meg kell próbálni azt, hogy aki mondjuk középiskola előtt áll, ott van egy óriási felelősség, én azt gondolom az egyesület oldaláról, amikor én kimondom azt, hogy igen, a következő 4 évét meghatározom iskola szempontból, sport szempontból. 1 év után azt mondom, bocs, tévedtem, másik középiskolát választ, ez egy nagyon szenzitív kor a gyerekeknél, igen. Tehát ott egy nagyon fontos, de előtte is úgy gondolkodunk ebben, hogy nyilván van fluktuáció. Csak ha belegondolunk, ha valaki 6 évesen bejön az ETO-ba, és 11 évesen azt mondjuk, hogy nem, akkor ő azt fogja mondani, de hát én 5 éve, 6 éve ETO-s játékos vagyok. Holott igen, ETO-s játékos, csak hát még bízunk benne, hogy sokkal több van a sportágban neki előtte, és ezért fontos az, hogyha kis létszámból akarok nagy létszám felé menni, akkor kevesebb a fluktuáció, és kevesebb az úgymond eltanácsolt vagy elküldött gyerkőc, akik annyira megtörhetnek, ha bár nagyon próbálunk odafigyelni a partner egyesületekkel közösen, hogy véletlenül se hagyja abba a sportágat vagy a sportot, hanem megtaláljuk neki azt a következő lépcsőfokot, ahol tud menni. De a sportágválasztás, ezért mondom, hogy itt van egy ilyen ellentmondás, tehát nagyon korán kell ott lenni, nagyon nagy a konkurencia, és ebből kéne valami közös egy megegyezés találni a többi sportággal. Persze könnyen mondom ebből a székből labdarúgás oldaláról, én is azért vagyok, hogy minél több gyerkőcöt meg tudjak nézni, meg tudjak győzni a sportágnak, de nyilván én azt gondolom, 11 éves korig minél több mozgásmintával találkozzon, mert skandináv országokban vagy Amerikában is olyan kultúra van, hogy teljesen más mozgásmintákkal jutnak el a gyerekek odáig, amikor úgymond kiválasztják azt a sportágat, amiben úgy gondolják, vagy kiválasztódnak, hogy van bennük potenciál.
1: Már tehát sok évszámot hallottunk. 11 év, neked is ez a határ?
8: 12.
1: 12?
9: Jó, megegyeztem.
8: Vihetem.
9: Igen.
8: Hát igen, szóval, hogy a sporttudomány ugye nagyon-nagyon sokat vizsgálódik ebben a kérdésben, és nagyjából ez a határ, ez a 11-12 év, amikor már lelkileg, mentálisan is kész arra, hogy mondjuk egy élsportot, vagy egy sokkal nagyobb terhelésű sportot tudjon valahogy rendesen az életébe is iktatni, és hogy abban tudjon fejlődni. Nyilván nagyon nehéz kor ez, amit Máté is mondott, hogy amikor az iskolaváltások történnek, akkor van a legnagyobb kihullás, ugyanez van, amikor gimnáziumba megy, és aztán beszélhetünk arról, hogy az utánpótlás sportból, a junior korosztályból miért lesz annyira kevés felnőtt sportoló, az a következő határ, és a legtöbb kihulló ott van.
1: Lehet-e a kiválasztás folyamán erre figyelni, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan?
9: Próbálunk, ugye a labdarúgás abban szubjektív, tehát leülünk, és akkor mindenki más lát benne. Azért próbáljuk az adat oldalról megközelíteni, ezért jó a kapcsolat akár a Széchenyi Egyetemmel. A kiválasztásnál mindenkinél csinálunk antropometriai vizsgálatot, fontos a biológiai és a naptári életkor, amikor meghatározunk bárkinél. Megnézzük, ugye ezeken a növekedési csúcsok előtt után van-e a játékos adott helyzetben, Csinálunk nyilván sportás specifikus teszteket, és most már büszkén mondom, hogy kognitív teszteket is végzünk, és ezt köszönet a Széchenyi Egyetemnek, hogy az egyik professzor segít ebben, hogy különböző teszteket töltetünk, és onnan is kapunk egy információt ezzel kapcsolatban, mert a kognitív fejlesztés, mi hiszünk benne, hogy azt is lehet, tehát azzal is kell foglalkozni, és nyilván ezeket a dolgokat próbáljuk figyelembe venni, és mivel már vannak olyan adataink, mondjuk, akik már eljutottak, úgymond a mi első csapatunkig, akkor össze tudjuk hasonlítani. Legalább van egy ilyen összehasonlítási lehetőség, még akkor is azért van benne hiba százalék, de én kicsit úgy vagyok vele, hogy én persze a szememnek hiszek, de nem baj, hogyha adatokat is alá tudjuk támasztani. Amúgy én azt veszem észre, hogy középiskola második év után, amikor értékeljük a gyerekeket, és vannak adatok, akkor a szülők is jobban átlátják ezt az egész helyzetet. Ott lehet egy döntést hozni, nem kerül ki a rendszerünkből, csak akinél billeg ez a élsport vagy nem élsport, akkor van 2 éve az iskolában arra, hogy akkor igen, most egy kicsit erre rá kéne állni, mert a kettős életpályamodell is működik, tehát mi akár a női férfi felnőtt csapatunkban egyetemisták is vannak, hál' Istennek, akik egyéni tanrend alapján tudnak edzésekre járni és tanulni, hogy ott nyugodtan egy kicsit jobban rá kell feküdni akár az iskolai oldalra, ebben nyilván segít abba, hogy saját iskolánk van, és így nagyon szoros a kapcsolat akár a tanárokkal is. És amikor adatokkal tudok alátámasztani valamit, az sokkal jobban elfogadják ott másik oldalon, nincs, hogy akkor szubjektíven beszélgetünk arról, hogy most valaki jól játszott, vagy rosszul játszott. Tehát én mindig azt szoktam mondani, ez nézőpont kérdése, hogy melyik oldalon állok, és akkor mindig bele tudom tenni azt, hogy jó, úgyhogy azért mondom, hogy a labdarúgás, hogy próbáljuk ezeket az objektív dolgokat beletenni, és a kiválasztásnál is, amikor döntés születik arról, hogy igen vagy nem, van, amikor billegünk, akkor azt meg őszintén el kell mondani, hogy milyen veszélyeket látunk ebbe a történetbe, amire mondjuk fél évente vissza kell térni az értékelésnél, hogy az nőtt az a veszély, vagy pedig csökkent.
1: Mikit, ezt hogy látod? 14, 16, 18 évesen sokan fordulnak hozzád, vagy a szülők azt mondják, hogy most ebbe már segíts egy picit.
8: Igen. Ott kezdődik igazán, amikor felkeresnek engem, és aztán a következő szakasz ez a kettős életút, vagy a tanulás, nem tanulás kérdése, hogy élsport vagy egyetem. Az meg a másik ilyen nagy fordulópont, amikor elég sokan jönnek hozzám. De igen, valóban így van, és csak annyit még Mátéhoz, hogy nagyon jók, hogy vannak adatok. Én azért abban mindig hiszek, hogy az adatok leginkább azért jók, mert hogy a fejlesztés alapját kínálják. Tehát, hogy én azért hiszek abban, hogy van egy jó pár olyan versenyzőm, aki se alkatilag, se nem tudom, kevésbé tehetséges a mérések alapján, és a szubjektív élmény, meg az eredmény teljesen mást mutat. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy nyilván nem mindent lehet korrigálni, de bizonyos pedagógiai módszerekkel, akár a mozgásban, az én területem meg pláne, tehát nincs olyan, hogy valaki versenyző alkat, nyilván van olyan, aki egy kicsit olyan jobb attitűddel bír, de én nagyon sok olyat látok, hogy tudunk ezen változtatni.
1: Érdekes, amit mondtál, hogy billegnek, hogy élsport vagy tanulás, de pont az Etóban ott van Bánáti Kevin, aki mondhatjuk, hogy a bajnoki címet jelentő gólt rúgta a Ferencváros ellen, és egyetemen tanul, a Széchenyi István egyetemen, tehát hogy és hát azért nagyon sok ilyen sportoló van nálad is, Viki, akinél megfér ezt, tehát nem kell választani.
8: Igen,
1: nem?
8: Én igazán egy kicsit, bár amennyire lehet ezt nyomni az én szakmámban, mindig keresünk valami alternatív, tehát hogy nem is az, hogy válasszon, hanem legyen több lehetősége, amikor esetleg megsérül, abba hagyja, hát ez mégiscsak egy véges karrier bizonyos sportoknál, meg már 20 évesen nem is lehet űzni, tehát hogy alapvetően nekem ez mindig egy nagy kitétel, hogy nyomást tanulni, mindegy, hogy mit. Ugyanezt gondolom, hogy legyen egy kicsit kiegészítő sport is, nyilván ezt a sporttudományokból is tudjuk, hogy azért egy sportnak mindig van kiegészítő sportja, és hogy ne legyen felemás, fejlődjön az összes izom, megtanulja, hogy tud ő rekreálódni, tehát hogy ez egy nagyon fontos része egy kicsit az én munkámnak, és bár határozottan nem ez a terület, amivel foglalkozom.
1: Máté, és sport kontra?
9: Nálunk azért van egy alapszabály, tehát van egy iskolánk, ami gimnázium, és a minimum az érettségi. Tehát ezt kimondjuk azt, hogy nekünk az a feladatunk, meg az iskolának az a feladat, hogy érettségig el kell juttatni minden játékost, függetlenül a pályán nyújtott teljesítményétől. Aki nem tud olyat, akkor tudjon tovább tanulni.
1: Van összefüggés egyébként a jó tanuló és a jó sportoló között?
9: Abszolút van összefüggés, én azt gondolom, illetve most lehet, hogy ez furán hangzik, de azért most már olyan éveink vannak most már jó pár év óta, hogy minden diákunk eljutott az érettség, és abszolválni tudta, azért sportiskolák esetében nem. Azért mi a gimnáziumot választottuk működési formának, és nem ilyen speciálisabb dolgot, hanem azt mondtuk, hogy egy érettségig jutassuk el a gyerekeket, tehát az az alapelv. Tehát amíg nem jutnak el érettségig, én nem is használom ezt, hogy mert sokszor használják, hogy a B-terv miatt kell a tanulás. Nem, én azt mondtam, hogy megteremtjük azt a környezetet, ahol élsportot próbálunk biztosítani, és egy olyan napi rendet, mellett lehet tanulni is. Tehát ebből indulunk ki. És utána nyilván jön az egyetem. Én azt gondolom, hogy az egyéni sportágaknál lehet, hogy rosszul gondolom, de lehet, hogy könnyebb összeegyeztetni az edzéseket, illetve az egyéni tanrendet. Ugye a csapatsportágak esetében, a sportban legalábbis nálunk, én most ezt tapasztalom, meg nyilván korábban is, hogy a felnőtt csapat edzései azok mindig változnak. Tehát akár egyik napra a másikra meg tud változni, és ugye nyilván egy egyéni tanrend, az tud alkalmazkodni, és ezért jó, hogy az egyetemekkel is szoros a kapcsolatunk, és itt próbálunk ebben az egész történetben segíteni. De az alapelvünk az, hogy érettségig jusson el mindenki, csinálja meg a felvételt az egyetemre, vegyék fel lehetőség szerint, és akkor majd eljön az a döntés, hogy milyen szinten tudok sportolni, hogy akkor halasztok, vagy akkor megpróbálok egy fél évet. Ha nem megy, akkor megint ott van még a halasztás lehetősége, de mindenképpen ne az legyen, hogy ott hozok egy stoppot, meghozok egy vonalat, és akkor utána majd egyszer, majd valamikor újra kezdem, hanem lehetőleg akkor még ezt próbálják, mert szerintem összeegyeztethető azért a mai világban.
8: Abszolút összeegyeztethető. Annyi lehetőség van már, éppen most hallottam, hogy online gimnázium is van már, sőt Amerikában is el lehet végezni akár innen az online gimnáziumot, és akkor lesz egy nemzetközi érettségije. Szerintem nincs olyan, amit ne lehetne megoldani ebben, akár a csapatsportolóknál is, akár a futballjátékosaimnál is látom, hogy igen, megy ez együtt is, ez az egyetem.
1: Viszont rápillantottam az órára, és most itt a vége, és köszönöm szépen Faludi Viktóriának és Havas Máténak, hogy itt volt velünk, és hát természetesen egy hét múlva is jelentkezik az utánpótlás, nevelés, sportoló gyerekadásunk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallott.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
2: Edzés.
1: Fedett pálya vagy szabadtér?
2: Fedett.
1: Verseny itthon vagy külföldön?
2: Itthon.
1: 43-99 vagy olimpiai döntő?
2: 43-99.
1: Egyéni vagy váltó?
2: Váltó.
1: Esős idő vagy hőség?
2: Esős.
1: Reflektorfény vagy nyugalom?
2: Nyugalom.
1: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
2: Balaton.
1: Vitorlázás vagy gokárt?
2: Vitorlázás.
1: Kanapé vagy kirándulás?
2: Most kanapé.
1: Most kanapé. Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
2: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért ide jöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez nem az volt.
1: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
2: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
1: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
2: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4Q közül valamelyiket elvigyem, uh-huh. És nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem, itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt, a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
1: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
2: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
1: Kötelező rituálé az van?
2: Nem, nincsen.
1: Nem foglalkozom énekkel.
2: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
1: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
2: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira. Én ezt akartam annyira.
1: Érezted magadon a fáradtságot azért?
2: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, vagy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
1: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
2: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogy lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolókként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
1: Tehát az atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
2: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégse fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
1: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
2: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyek, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és szerintem ez a színes pont kellett ebbe. Nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
1: Úgy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban, ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
2: A kommunikációját még a World Athletics-nak nem értettük abból a szempontból, hogy a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
1: Wow.
2: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Egy kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a 0. nap, mi ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
1: Kiöltözős, igen.
2: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg. Több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a 0. napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
1: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dress code egyébként?
2: Nem, és senki nem tudta, mi az.
1: Oh.
2: Nem viszelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
1: Az is jó lehet valamivel.
2: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dress code-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondom, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én nem, őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenket buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenkinek, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
1: Melegítő sportcipővel. Aha. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
2: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
1: Mitől lehet?
2: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ez a szurkoló nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a Premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
1: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ide, hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
2: Nem is kell neki.
1: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
2: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiaiért egy márkagyártó tud adni. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak, és az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni, abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet, nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
1: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
2: Sok a kérdés. Ez most nem másfél órás, de hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés van.
1: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon?
2: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren a lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv több részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem, ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
1: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
2: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
1: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
2: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem a gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogy az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
1: A legelején beszéltünk az időjárásról. Mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
2: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradtok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
1: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
2: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
1: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
2: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
1: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
2: igen,
1: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, az számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
2: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan, az nem jó.
1: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
2: igen,
1: jól mondom, köszönöm, igen. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
2: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint ez most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
1: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
2: Az étrendemet. Már hogy edzettünk eddig is, tesek?
1: Megvisel?
2: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
1: Aha.
2: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
1: és jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
2: ezeket
1: embernek.
2: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
1: Oh.
2: Sajnos.
1: Hát ezt szörnyen sajnálom.
2: Szomorú.
1: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
2: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mixváltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mixváltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
1: Pont ezért van a kérdésem. A tényleg abszolút várod?
2: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
1: Latyakos idő,
2: undorító,
1: igen.
2: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
1: Pörög az agyad este, és akkor...
2: Nem, ott nem tud pörögni.
1: Nem tud pörögni.
2: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok, így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újra élegyek. De bírom. és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
1: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
2: Nem, hát de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpiai aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
1: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésetét pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabad tér?
2: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
1: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
2: Hát ezért a fedett pálya.
1: Hol van nálad a célok teteje?
2: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
1: Csak egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy
2: jó, érem, hát olimpiát hát nyerni világcsúcsal, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. Uh-huh. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
1: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
2: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fogod tudni mondani.
1: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
2: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem, szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja olyan munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
1: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
2: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. Mm-hmm. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak a hollandok vagyunk.
1: Tehát semmi szarkazmus? Tehát
2: semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
1: Ugye 400 méteren rajta és Enyingi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
2: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, hogy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek, ezeket a köröket, ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges, úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, de megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
1: Akkor arra kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
2: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Uh-huh. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de
1: erre tudsz példát mondani?
2: Nem szeretnék.
1: Okay,
2: nem. De néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a hát minek? Lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek. Addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi Gátossal, nem csak Gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
2: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre, vedd át, amit át szeretnél. Egyébként nem azt fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trestolba, vagy azért erő szó sincs?
2: Az amerikaioknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trestolg, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
2: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Tehát ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, akkor nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, hogy most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott tökleteket, ameddig, mert hitélét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trash, te most a trash-tokot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ez nem pártalom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
2: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
2: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
2: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az ők egy picit.
2: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az okay. A séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifárasztó, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromban, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ez teljesen érthető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövetel, 4-5-6 fős.
2: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más. Jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az italomba. Persze ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Igen,
2: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
2: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen egyértelmű.
2: Az egy sportoló halála, de már csak ha a 2 év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő doppingolt, és innentől már ez
1: nem tudod elmosni magadról.
2: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfüreden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
2: Volt. Igen.
1: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-nek hívni ezt?
2: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert el kell menni, le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
2: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott, most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimmal így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
2: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként 2 napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat. mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban, és most is említett, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged, és hogy milyen jól tették akkor.
2: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
2: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
2: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egymás év után mindig elavolnak, vagy avolnak egy picit.
2: Persze,
1: az
2: mindig, mert ugye már belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát abba kapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt. De egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor mindenki kérdezgetett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
2: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted, akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki?
2: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
1: én nyugati western stílusú játéka játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondtad, hogy másodjára is kijátszottad.
2: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit tud szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
2: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újraéled, Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
2: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport, mint olyan.
2: Fú, amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
2: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, azt hiszem, egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkahelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportba azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
2: Aha.
1: Miért pont a futball?
2: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézi kép, nem, hát lehetett volna kézizni, és azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meg levetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
2: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellék szála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük el, nek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, oda rúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt. Na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni, a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, mely 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es. Szerintem 4x-es. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk, mert nem csak magamért felelek, és ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: Tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
2: Persze,
1: kedvenc csapat,
2: persze.
1: Kedvenc játékos?
2: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombosít lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
2: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozom hétel egy PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
2: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla, igen, kifogás.
1: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tud oda jutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
2: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
2: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
2: Az, hát most kanapé, aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de most az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag két napi kétezéses időszakot kívánok neked.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Párizsi történetével az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmat!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, lendületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Hát már azt mondom, hogy visszajáró vendég vagy, mert jönnek a sikerek, Magyar Kupa, bajnokság, igaz legutóbb idézőjelbe csak bronzérem a Bajnokok Ligájában, de hát más még ilyenkor a szezon kezdésre készül, mondja, hogy még nincs összedolgozva teljesen a csapat, ti meg már túl vagytok egy ilyen komoly megméretésen.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen. És ez így volt az előző 4 évben is, vagy ugye most már több mint 3 év vagyok a csapat edzője, de ez a 4. kupánk, hogy nyáron, amikor hazajöttek a világversenyről a játékosok, akkor utána egy évet leszámítva minden évben nyáron volt a Magyar Kupa, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó lökést is tud adni a csapatnak. Úgy is készültünk, hogy ez a szezon egyik legfontosabb megmérettetése. Nyilván ez Magyarországon az a trófea, amit abból a szempontból talán számunkra a legnehezebb megnyerni, hogy egy mérkőzésen mindenki elhiszi, hogy elkaphatja a Ferencvárost. Ezt meg is próbálják, és rendre az elmúlt években mindig kemény küzdelmek alakultak ki a Magyar Kupa döntőjében. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy megint győzni tudtunk. Pláne úgy, hogy ugye ez volt sorozatban a 9. győzelme a Ferencváros vízilabda csapatának, ami évről évre ki lehet mondani, hogy ez egy plusz terhet jelent, hisz nem egyszerű ezt a sorozatot megtartani.
2: Akkor csak nekem furcsa ez, hogy így szezon elején van ez a Magyar Kupa?
3: Valószínűleg igen, mi már megszoktuk, de azért minden évben a szezon közepe vége fele kérdezik a játékosok, hogy hogy lesz a nyár, mennyi időt kapnak. Én meg el szoktam mondani, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy amikor vége a világversenynek, akkor egy 2, maximum 3 hét, most 3 hét jutott nekik. Tavaly is körülbelül 3 vagy 3,5 hetet tudtak kapni, és utána elkezdtük a felkészülést az előttünk álló sorozatra. Mert azt gondolom, hogy nem csak ahogy mondtam, hogy egy lökést ad a csapatnak, de tényleg egy rangos esemény, és nagyon meg kell tisztelni ezt, és a Ferencvárosnak minden trófea számít. Az előző évekhez képest most ugye nem volt meg a lehetőség a szuperkupának a begyűjtésére, de örülünk, hogy így alakult, és hogy egyből ilyen gyorsan végül is valami tapaszt kaptunk arra a sebre, ami még azért bennünk van, vagy rajtunk van a Bajnokok Ligája bronzérem után.
2: Ilyenkor, amikor véget ér a szezon, akkor ezt még így átértékeled, mire jutottál ezzel a Bajnokok Ligájával? Mert ugye voltál bent, akkor elmondtad a friss érzéseidet, de amikor leülepedett?
3: Hát igen, nagyon sok időm volt most, ilyen nem is tudom, az elmúlt 10 évben nem volt, mert amikor elkezdtem edzősködni, akkor utána egyből már minden nyáron dolgoztam az utánpótlás csapatoknál, úgyhogy egy hét vagy ilyen pár nap szabad időm volt, emlékszem még azt pár éve említettem is, hogy Fukuokából hazajöttünk a világbajnokságról, megnyertük a világbajnokságot, és az a világbajnoki győzelem nekem azt a szabadságot eredményezte, hogy leszálltam a repülőről, és mentem edzést tartani a Népligetbe a felnőtt csapatnak. Úgyhogy nagyon sűrűk voltak a nyarak, most ebből a szempontból teljesen más volt, ki tudtam kapcsolódni. Az elején tudatosan nem is foglalkoztam a vízilabdával, mert nyilván az egy törés volt nekem abban a pillanatban, hogy nem tudtuk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és amikor kicsit úgy leülepedett bennem, akkor ugye a Instagramon is meg kiraktam egy posztot, és úgy lezártam azt a fejezetet, és onnantól elkezdtem koncentrálni a szezonra, és értékelni azt, hogy mit hagytunk magunk mögött, miben hibáztam én, miben hibáztunk a csapattal, és miben lehet változtatni, miben kell egy kicsit átalakítani a játékunkat a jövő évre. Úgyhogy nyilván sokat gondolkodtam. Egyébként az első gondolatmenetem az volt, hogy ez egy hosszabb gondolatmenet, de ha van idő, akkor elmondom, és a játékosoknak így is kezdtem a megbeszélést, hogy amikor vezetőedző lettem 3 évvel ezelőtt, akkor a célkitűzésem az volt, hogy jussunk el a Rekkó szintjére, mind eredményekben, mind pedig abban a mentális állapotban, hogy mindent meg akarjunk nyerni, és soha nem lankadjon a motivációnk. Ez azt hiszem sikerült is. Tényleg 3 évig mindent begyűjtöttünk, 10-ből 10 trófeát megnyertünk, a 11. nem jött össze, de jutottunk arra a szintre is, amit azért láttunk a Rekkónál, ami nem csak a siker, nem csak a pozitív hozadéka, hanem a negatív hozadéka is, hogy a mindennapokat egy kicsit nehézkesen éltük meg. Hiába nyertünk valamikor Magyar Kupát az elmúlt években, hiába nyertünk bajnokságot, olyan természetessé vált, hogy már nem úgy ünnepeltük, mint egy Bajnokok Ligáját, ami valamilyen szinten érthető is, de a szezon elejétől fogva tulajdonképpen a Bajnokok Ligájára készültünk már az előző évben. Úgyhogy ezt el is mondtam a játékosoknak, hogy szeretném ezt átalakítani, ezt a gondolkodásmódot, és egyetlen egy van a szemünk előtt, az a Magyar Kupa. Utána meg lesz a Bajnokok Liga sorsolása, megnézzük, kiket kapunk, és elkezdünk azzal foglalkozni, és ha nyerünk egy Bajnokok Liga meccset, akkor igenis örüljünk annak a pillanatnak, mert semmi nem jön automatikusan, rengeteget dolgoztak ezért is a elmúlt 4 hétben a játékosok, úgyhogy büszke vagyok ezért rájuk, hogy ezt a gondolkodásmódot ők is magukévá tudták tenni.
2: Amikor Löw Zsolttal beszélgettünk, ugye volt a Párizsnál is edző, meg a Chelsea-nél a Bajnokok Ligáját is megnyerték, akkor itt többször felmerült az a kérdés, hogy sztárok közé hogy megy be edzőként, mert hogy egész más, mint mondjuk egy ilyen középcsapathoz, egy kis csapathoz. Azért nálatok is nagyot változott a világ, amit említettél ezzel a sok győzelemmel. Változott az öltöző is?
3: Biztos, igen. Sőt, mindenki változott, és az talán nem helyes, hogyha azt mondják, hogy nem változtam semmit, mármint hogy én se vagy a játékosok is, mert egyszer a Kemény Dénestől hallottam, hogy megváltoztatták a sikerek, és igen, megváltoztatták, persze, teljesen máshogy néznek rá a játékosokra is máshogy néznek az emberek, hisz mindent megnyertek, úgyhogy egy picit nem csak a személyiségük változik meg, az egész aurájuk, a viselkedésük, hogyha jó emberekről van szó, és tudják kezelni ezeket a helyzeteket, akkor tudják ezt azt a gondolkodásmódot a sporttal kapcsolatban tartani, amit előtte tartottak, de valami egy picit megváltozik, akár a saját elvárásuk a klubtól, akár a saját elvárásuk a vízilabdától, mindenben, úgyhogy ez egy állandó beszélgetést igényel, és egy pici gondolkodást is a játékosok fejével, hisz azért az elmúlt években annyi mindent nyertek, hogy tényleg világklasszis játékosok lettek, akár jó magyar játékosokból is. Úgyhogy ezáltal ők változtak, biztos, hogy én is változtam, nem szeretnék megváltozni, mint ember, valószínűleg ők is így vannak ezzel, de változtat azért a siker az embereken, meg az embereknek talán a kinézetén is. Nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de meg kell nézni, hogy a fociban is hogy változtatták meg a sikereket, vagy a sikerek az edzőket. Nagyon, nagyon sok ilyen edzői filmet nézek, könyvet olvasok. Most a legutóbb ugye a Mourinho-nak a filmét, vagy ezt a Netflix-es sorozatát néztem meg. Nagyon érdekes volt, ő egyébként nem a kedvenc edzőm, de tök érdekes volt így látni, hogy miket él át az évek alatt, és hogy mondjuk miért nem szeretik őt a harmadik évben a játékosai, mert olyan légkört teremt maga körül, egyébként teljesen tudatosan, de tovább is áll a csapataitól aztán.
2: Te milyen légkört szeretsz teremteni?
3: Én azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy nyilván...
2: Mert te is 3 éven túl vagy.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván a tavalyi évünk feszültebb volt egy picit, mint az előző 2, de ez azt eredményezte, hogy olyan magasra tettük a lécet, hogy mindent meg akartunk nyerni, és közben jött egy-egy vereség, amihez nem voltunk hozzászokva. De azt is elmondtam nekik, meg tudják nagyon jól, hogy én úgy szoktam ezt mondani, nem szép szóval, ezért most azt nem mondom ki, hogy talán nem az a legjobb egy játékos számára, hogyha egy olyan légkörben dolgozik, ahol minden nap kapja a kritikákat, hanem egy kicsit pozitívabban, lejön edzésre, nyugodtabb a légkör, és úgy tud lejönni, hogy úgy jön le már, hogy várja is az edzés, mert kedve van ott lenni a Ferencváros népligeti sporttelepén, és jó oda jönni, és nem az van, hogy megint le kell menni, és gyomorgörcse lesz, hogy mit fog kapni éppen az edzőtől. Persze kell egyfajta feszesség, ez sose kérdés, de annak a feszességnek, meg annak a számonkérésnek jogosnak kell lennie.
2: Azért a változásban az is benne van, hogy mondjuk a meccs közben a vízparton másképpen reagálsz, mint 3 éve, akár a játékvezetőkre, szituációkra, bármire?
3: Hát nyilván a játékvezetőkkel való kommunikáció az egy örökös kérdés, meg egy örökös manipulálása a játékvezetőknek, nem szép szóval. Egy kommunikáció, amivel egyébként kialakul tényleg egy párbeszéd köztünk, de azt gondolom, hogy ez nagyjából nem változott. Ugye az én esetemben van az a elhíresült videó, amikor a Recoil időt kértem, és tényleg nagyon csúnya szavakkal próbáltam helyre tenni a játékosokat. Ezt meg valamilyen szinten meg kell érteni a nézőknek, hogy nyilván nem ellenük szól, semmiképp sem a gyerekek ellen szól, én ezért elnézést kértem, hogy talán a tévében ez abszolút nem helyes, de egyszerűen elfogynak azok az eszközök egy edző kezéből 3 év után, amikor minden szép, minden jó, és a negatív dolgokra is megpróbál pozitívan reagálni, és azt mondani, hogy semmi gond nincsen, csinál tovább, kisfiam, gyerünk, jó vagy. Valahogy ki kell őket már zökkenteni abból a komfortzónából, amiben látványosan belekerülnek ilyenkor. Alapvetően pozitív légkört és támogató légkört hozok létre a játékosaim körül, azt gondolom, hogy ők is így gondolkoznak erről, de ez az elmúlt évben talán pont ezért megváltozott. Nyilván az én kritikám saját magam felé, hogy valószínűleg vissza kell változzak, ugyanabba a szerepbe kell visszatérjek, hogy ők minden nap ugyanúgy jöjjenek le, hogy ne attól kelljen idegeskedniük, vagy a fejükben ne az legyen, hogy valami keményebb kritikát kapnak aznap. Nem jellemző, de ha kell, akkor meg kell lépni azokat is.
2: Nyilván, amikor meccset játszottuk, ugye nagyon sok néző van, tehát ők nem hallják azt, amit ott mondasz, de ilyenkor átfut a fejeden, hogy hoppá, ezt most hallhatta minden tévénéző, amit mondtál?
3: Annál az ominózus esetnél nem gondolkodtam ilyen szinten, tudtam, hogy jön a mikrofon, és tudtam, hogy benne lehet ez is, de azt gondoltam, hogy valahova eljutottunk, és valahogy ezt meg kell állítani, és ott már nem volt elég semmilyen módszer. Most egyébként a múlt héten volt egy hasonló szituáció, a Vasas ellen játszottunk bajnoki mérkőzést, ott időt kértem, és akkor megkérdezte a kollégám a Korényi Balú, hogy mikrofont tartsam, mondom, nem kell, nyugodj meg, tisztább vagyok, hogy mi fog történni, és valójában tényleg egy kicsit keményebben szóltam hozzájuk, de hát nyilván egyetlen egy káromkodás nem hangzott el. De erre én is próbálok már figyelni, mert ez egyértelmű, hogy nem ez a módszer, és egyébként a hétköznapokban sem ez szokott lenni, úgyhogy ez egy végpont volt, amiből egyébként, ha megnézzük, hogy utána hova jutottunk el, mert a játékunk mennyit javult a rá következő időszakra, akkor látható volt az is, hogy szüksége volt a játékosoknak egy keményebb fejmosásra.
2: Nem akarok ezen a témán lovagolni, de eszembe jut Mésző Kálmán esete, hogy aki hagyta, hogy bekamerázzák, bemikrofonozzák, és hát annak még a mai napig megvan a híre, a tiéd azért ezt nem fog ilyen sokáig elkísérni?
3: Hát reméljük nem, hát nem jellemző rám alapvetően, de és nem is vagyok rajta így a Facebookon, bár van Facebook profilom, de nem követem ezeket a dolgokat, de azt hallottam, hogy kaptam kemény kritikát a ominózus eset után hozzászólásokban. Nyilván nem olvasom ezeket, nem is kell vele foglalkozzak. Mondom, én elnézést kérek, hogyha valakinek ez sértő volt a média nyilvánosság előtt, vagy a tévén keresztül, nem is ez volt a célom, nem is fordult elő velem ilyen. Ezekből is tanul az ember, és nem vissza kell fogjam magam, hanem egyszerűen csak ugyanannak kell legyek, mint előtte voltam.
2: Lépjünk oda vissza, amikor mondtad, hogy átértékelted a dolgokat, és mondtad, hogy te is rájöttél, hogy mi az, amiben hibáztál. Ezt elmondod ilyenkor a játékosoknak, hogy uraim, hát ezt a BL-t nem tudtuk az elmúlt szezonban megnyerni, ez nem sikerült, én ebben voltam esetleg ludas, vagy hogy zajlik ez?
3: Jó kérdés. Amúgy a szezon úgy indult, hogy egyesével leültem sapka szám szerint a játékosokkal, mindenkivel volt egy beszélgetésem a megbeszélés után, és ott azért elmondtam azt is, hogy igen, ott például a elődöntő utolsó pillanatában lehet, hogy máshogy kellett volna döntenem, vagy az elődöntő utolsó időkérésénél, amikor játszottunk egy figurát, amit egyébként előtte belőttünk, lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy egyszerűbb figurát játszani, és azt belőjük, bár így is kialakult, és az történt, amit elképzeltünk, ott volt a helyzet, kimaradt a helyzet, ez benne van a sportban, azért mondom, állandóan a csúcson maradni nem lehet, le kell vonni a konklúziókat, ez a biztos része. A másik pedig az, hogy jó, hogyha mindig éberen tart minket, és saját magunkat is kontrolláljuk, edzők, és figyelünk az, hogy arra, hogy esetleg valami nem úgy működött.
2: Úgy megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy már talán nem tudtatok úgy örülni minden győzelemnek, mert ugye a Bajnokok Ligájában úgy elkényeztettétek egy picit talán saját magatokat is. Kell ehhez mondjuk a csapaton belül egy váltás, új játékosok, hogy újra legyen versenyhelyzet, hogy jobban koncentráljon a csapat?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt egy dolgot mondanék, ilyen összehasonlításkép, hogy vagy párhuzamot vonni a Manchester City-nek a nagy csapatával, aki megnyerte a Bajnokok Ligáját pár éve, és sikert sikerre halmoztak, megcsinálták a triplázást, és ott volt a lehetőség, hogy újra meglegyen. De évről évre látszott, hogy nem nagyon tudnak újítani, és ott lehetett látni, ami egyébként talán a Guardiolának a filozófiájában is benne volt, hogy nagyon megszerette a játékosait mindig, és nagyon nehezen nyúlt hozzá egy-egy játékosához, és ez okozta talán azt, hogy egy idő után egyre nehezebb volt sikert elérni vele. Nyilván minden nap lemenni az uszodába évekig, és minden nap engem hallgatni, a játékosoknak is olyan, hogy mintha egy papagáj jönne be, és ugyanazt mondaná, kevés dologban változik a vízilabda, azt a pár dolgot azért próbáljuk nekünk megmutatni, de így mégis olyan, mintha majdnem minden edzésen ugyanarról lenne szó. Egyébként annyit próbáltunk változtatni rajta, hogy tavaly a Korényi Balú ebben a fázisában a bajnokságnak többször szállt bele az edzésbe, és többször tartotta ő azt a tréning részét, amikor úszás gyakorlatokat, vagy fizikális munkát kellett csinálni, ezekbe többször szólt ő bele, hogy az ő hangját hallják, ez egy eszköz volt egyébként kettőnk közt a Varga Zsolttal is, ő is tudatosan adta át nekem a terepet egy idő után, hogy én beszéljek többet a válogatottnál, hogy ne az legyen, hogy mindig őt hallják a játékosok. És így akkor nem éri el talán azt a végségű merültséget ez a kapcsolat, hogy mindig kapnak valami új impulzust a játékosok. Ez szerintem nagyon fontos a játékosoknak, és nyilván én is voltam játékos, mindig ugyanazt hallgatni azért nem a legjobb, de hát ezen kell majd dolgozzunk, hogy új inspirációt, motivációt tudjunk adni a játékosoknak. Egyébként pár ilyen apróságot szoktam bevezetni, minden évben megváltoztatom a taktikai számokat, még ha ugyanazt is játszok, egy picit legyen frissebb, picit más hajonak a játékosok, és idén bevettünk 3 olyan taktikai elemet a játékunkba, ami egyébként még nincs meg, hogy automatizmusként működjön, de elkezdtük gyakorolni, és láthatóan, amikor ezeket gyakoroltuk, akkor az új energiákat adott a játékosoknak, mert látták, hogy van valami újítás is benne. Úgyhogy ezek szerintem fontos dolgok, aztán meglátjuk, hogy hova teljesedik ki belőle a játékunk.
2: 2 kérdés is megfogalmazódott bennem, az egyik, hogy Balázs akkor most már nem veszik ilyen aktívan a részét a dologból, illetve a másik, hogy lehet még kitalálni új elemeket, hát már annyi mindent kitaláltak edzők, mindig van újítási lehetőség?
3: A Balázs most ez esetben a Korényi Balázs.
2: Igen.
3: De abszolút, abszolút, csak én mondtam nekem, amikor elindult a szezon, hogy most egy picit újra engem fognak hallani, aztán majd, ha szükség lesz, akkor ő vissza fog lépni, mert azt szeretném, hogy egyfajta feszesség megint legyen a játékosokon, aztán majd, amikor kell, akkor egy picit cserélünk, és egy picit megcseréljük ezeket a szerepeket. Nyilván a jó zsarú, rossz zsarú szerepét azt nem cserélhetjük meg, mert a főnök az én vagyok, neki meg a játékosok között, és köztem kell tartani a hidat. A másik pedig az új módszerek, azok talán évről évre úgy változtak, hogy edzésmódszerekbe változtak. A vízilabda nagyon láthatóan eljutott egy olyan szintre, hogy majdnem minden csapat ugyanazt a taktikát játsza, egy-egy csapat egy-két taktikát játszik magasabb szinten, itt a legfelső topra gondolok, ott ennyi számít a különbségnek, viszont annyi újítás van, hogy ezekbe az alaptaktikai dolgokba egy pici szint próbáltam belevinni, amit meglátjuk, hogy működik, majd egyszer-egyszer már működött a Magyar Kupa mérkőzéseken is, de láthatóan bele is hibáztunk, úgyhogy még ezt el kell sajátítani magunkénak. Minimális változások azt gondolom, hogy mindig lesznek, de inkább a gondolkodásmód az, aminek változnia kell az edzéseken, a mérkőzéseken és a játékosok fejében.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy esetleg lehet cserélni az öltözőben játékosokat, hogy más legyen a motiváció. Erre sor került?
3: Hát annyiban sor került, hogy ugye alapvetően is nagyon szerethető és jó centerünket, a Miguel de Torrot ugye lecseréltük Kakarisra. Ez nem csak egy személyi változás volt, ez egy szintlépés, bár Miguel de Torro is nagyon sokat tett a klubért és jól is játszott, de Kakaris a világ legjobb centere. Úgyhogy ez egyébként...
2: Hogy sikerült idehozni?
3: Úgy sikerült, hogy amikor edző lettem, már akkor megkerestem, akkor ő már aláírt a Rekkóhoz, utána a Rekkónál ugye volt ez a csőd helyzet, akkor bejelentkezett, de késő volt, akkor már nem tudtuk leigazolni, mert nem volt rá büdzsénk. Viszont a tavalyi évben pedig újra időben megkerestem, és azt gondoltam, hogy ő lesz a számunkra az a plusz, ami ennyi idő után egy kicsi újdonságot hozhat a csapatba. Az biztos, hogy az érkezésével alapvetően meg kell változtatni a támadójátékunkat, mert azt azért el szoktam mondani az utóbbi napokban, el is mondtam párszor, hogy az a magyar vízilabdázók úgy szocializálódtak az elmúlt 10 évben, hogy vagy egy centerrel, vagy center nélkül játszották a meccseiket, és ez bizony tényleg nagyon nagy gondolkodásmódváltást igényel, úgyhogy ebből a szempontból mindenképp új motivációt és frissességet hozott a játékosokhoz. Nem gondolom, hogy sokkal több játékoshoz kellene nyúlni, hisz így is a legjobbakkal dolgozhatok, de tényes való, hogy egy pár év után eljönnek azok a pillanatok, amikor vagy elfárad egy kapcsolat, vagy a játékos nem tudja már magát motiválni, akár ugyanazzal az edzővel. Ezek olyan dolgok, amik nehezek, mert közös sikereket érsz el, akkor ezek nehezen kerülnek kimondásra. Nincs ilyen problémám jelen pillanatban, mert meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
2: Sokan azt nem értik, hogy hogyan tudtátok megtartani Mandicsot, mert hát ő azért elég keresett a vízilabdázásban, gondolom szerették volna több helyre leigazolni.
3: Hát természetesen, de azért nagyon jó ütembe kezdtünk el vele tárgyalni. Ha jól emlékszem, amikor visszajött az olimpiáról, akkor egy éve volt nálunk, és volt még egy éves szerződése, és abban a pillanatban leültem vele beszélni, és megmondtam, hogy jöjjön ő oda hozzám, és mondja el, hogy mik a tervei, amikor ő azt jelzi, hogy szeretne hosszabbítani, azonnal megyek a vezetőséghez. Eltelt egy vagy két nap, oda jött, azt mondta, átgondolt, ő szeretne maradni, nagyon jól érzi magát, úgyhogy akkor már meg tudtuk hosszabbítani a szerződését. Viszont akkor nagyon nagy versenyben voltunk több csapattal, hisz a Radnički Kragujevac akkor kezdte el összetenni az új nagy csapatát, ahol közel másfélszeres fizetést kínált neki, és minket választott, úgyhogy ez is egy óriási dolog és egy pozitív visszajelzés. Ő nem a pénzért maradt itt, ő nagyon-nagyon-nagyon áron alul van nálunk, ami egyébként azt jelenti, hogy szeret itt lenni és szeret nálunk játszani. Van egy plusz klauzula a szerződésébe, hogy mikor kerül meghosszabbításra, talán ezt most egyelőre még hagyjuk, de jelen állás szerint jól állunk vele, bármikor jöhet vele majd a következő egy-két hónapban egy bejelentés, de hát ezt egyelőre megvárjuk azt is, hogy a Ferencvárosnál mi lesz a jövőkép, ezt jó lenne azért majd látni, mert azt is tudni kell, hogy a Ferencváros vízilabda csapatával hogy terveznek majd.
2: Erről beszélünk majd még, de maradjunk még itt egy kicsit Mandics miatt annál, hogy azért nyilván itt nem olyan árak vannak, mint a labdarúgásban, itt nem fizetnek ki 100 milliókat egy játékosért euróban, hanem jóval szerényebb összegeket, meg hát azért nem nagyon vásárolnak ki, gondolom, szerződésből játékost.
3: Mandics esete egyébként más, mert neki volt szerződése, amikor idejött, és akkor ő érte egyébként 100 000 eurót kért a Novi Beograd, tehát nyilván nem fizettünk érte közel se annyit, nagyon-nagyon keveset, de fizettünk érte, tehát volt egyfajta transfer a két csapat között, ezt el kell mondani őszintén. Viszont mi is adtunk már több játékos, hisz nekünk, amikor minket megkeresett, nem is minket keresett meg, amikor Nagy Ádám még nálunk játszott, és Marseille-be igazolt, akkor szerződése volt, és megkeresték őt, utána minket is megkerestek, az edző engem is személyesen megkeresett, és megállapodtunk egy összegbe, tehát volt ott is transfer a két csapat között, érte megkaptunk mi. Nem ezeket az összeget kell elképzelni, amit a fociba látnak az emberek, de azért ezek ilyen pár tízezer eurós összegekről beszélünk, ami azt gondolom egyébként egy vízilabda csapat költségvetésében azért számottevő, hogyha az egész éveset nézzük, hogyha kiesik egy játékosnak a fizetése, plusz még kap is érte pénzt, akkor el tud kezdeni gondolkodni, hogy edző meg egy vezető, hogy hogyan alakítsa át a következő évi csapatát.
2: Ugye a labdarúgásban azt szokták mondani mostanában, hogy kevés munka folyik labda nélkül. Nálatok is, amikor gondolom elkezdődik a szezon, az úgy senkinek nem esik jól. A nyaralásból visszajön, száraz edzések, vizes edzések. Hogy szokott ez nálatok kinézni? Milyen periódusokkal dolgoztak itt? Hogy készültetek például a Magyar Kupára?
3: Hát az idei szezonban egyébként ez is valamennyire egy újítás volt, azt gondolom a részemről, de ezt a játékosok, ahogy láttam, meg hallottam az interjúkban is megemlítették, hogy egy picit szórakoztatóbbá akartam tenni ezt a felkészülést abból a szempontból egyébként, hogy amellett, hogy nagyon fárasztó volt a játékosoknak, tényleg nagyon kemény munkát tettek bele ebbe a négy hétbe, hogy láthatóan már a második héten elmentünk Kassára egy felkészülési tornára, ami alapvetően nem volt betervezve, de évek óta kerestek minket. Jóba vagyok az egyik szervezőjükkel, akár Olbácsóval, és megígértem, hogy kimegyünk. Azt gondoltam, hogy tényleg egy annyi plusz löketet adhat, hogy a második héten már tényleg a nem általad említett állandó úszásokkal, konditermi edzésekkel kell foglalkozni, és valamennyire nem csak, hogy szórakoztatóbb lesz, hanem a játékunk is gyorsabban tud csiszolódni ezáltal. Úgyhogy kimentünk, nagyon hasznos tornán vettünk részt, jó meccseket játszottunk könnyebb meccseket is, játszottunk a Radničkivel nagyon nehéz mérkőzést, és azt gondolom, hogy gyorsabban épült a játékunk, mint tervezhető volt, így ezáltal más lett a felkészülésünk is. Persze, emellett azért a két kapunk mellett jött utána egyébként a Panathinaikos, csináltak szárazföldi tornatermi edzéseket is, azok nyilván kemények voltak, úgyhogy nagyon fárasztó időszak volt mögöttük, mert nagyon kevés időszak maradt, vagy kevés idő maradt a szuperkompenzációs részre, amikor a nagyobb terhelésből visszaveszünk, és gyorsan tudnak regenerálni a játékosok, és azonnal egy magasabb szinten jönnek vissza. Így tulajdonképpen végül is munkával csinálták végig ezt az időszakot. Most is azért azt is lehet látni, hogy ahogy vége lett a Magyar Kupának, egy nap szünetet kaptak, és elindult az Olimpiakosszal a közös felkészülés. Tegnap borzasztóan nehéz volt minden játékosnak, láttam fejben fizikálisan minden téren, ma már egy fokkal jobb volt az Olimpiakosz elleni két kapunk, és holnaptól pedig indul a Telekom Kupa, mellett még mindig játszunk edzőmeccset az Olimpiakosszal, és a brazil válogatott mellett a Vasassal is játszunk, úgyhogy szerintem egyébként ez egy plusz szint ad a játékosoknak, és ennyiben mindenképp megváltoztattuk az előző éveket, mert azt éreztem, hogy ebből a fajta ilyen szürke munkából egy kicsit ki kell őket zökkenteni, mert sokkal nehezebb lenne a visszaállásuk.
2: Szükség van arra, hogy külföldi csapatokkal együtt készüljetek?
3: Igen, nagy szükség van rá. Egyébként nem mellesleg ezek, amikor ezek a csapatok, amikor jönnek hozzánk, nem kis profitot is termelnek a klubnak, hisz a saját hotelünket adjuk ki nekik, a Ferencváros éttermében étkeznek, úgyhogy ezeket mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon sok vízilabda csapatot tudunk hozni, úgy, hogy a Ferencvárosnak a bevétele ezáltal még nőjön is.
2: Jelentkeznek is, hogy szívesen
3: jönnek? Rengetegen jelentkeznek, folyamatosan valakit vissza kell utasítani, mert a kapacitás az pedig nem akkora, hogy 3-4 csapatot be tudjunk fogadni, így maximum 2 csapat tud bejönni a Ferencváros hotelébe, a Ligeti Hotelbe, de ez amellett, hogy egyébként egyfajta bevételt is termel a klubnak, azt gondolom, hogy mindig egyfajta plusz motiváció, hisz nem azokkal a magyar játékosokkal találkoznak, vagy magyar csapatokkal, akikkel hétről hétre, hanem egy picit feszesebben kell az edzéseket megcsinálni, és sokkal keményebbek is, és nagyobb intenzitásúak is, és ezek a edzőmérkőzések.
2: Gondolom, ezt te döntöd el, hogy kivel szeretnél így készülni. Olyan csapatokat választasz, amelynek mondjuk a stílusa hasonlít a Prorecco-éhoz, hogy a Bajnokok Ligájában fölkészüljetek?
3: Tavaly teljesen tudatosan ez volt, ugye a Prorecco volt a szuperkupa döntőnk, Prorecco ellen volt, és előtte a Barcelonával játszottunk, aki ugye megnyerte végül a Bajnokok Ligáját, de nagyon-nagyon hasznos volt a felkészülésünk ezáltal. Idén pedig azt gondoltam, hogy jó kapcsolatunk van a Pireusz edzőjével, a Pireusszal is, és meghívtuk őket, hogy jöjjenek a Telekom kupára. Ez már alapvetően nekünk elég volt, a Panathinaikosz magától jelentkezett be korábban, és velük is nagyon jó edzőpartnerekre leltünk, és jó mérkőzéseket játszottunk.
2: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának mestere. Abból az apropóból beszélgetünk, ugye, hogy a Magyar Kupát sikerült itt rögtön a szezon elején megnyerni, bár még idáig nem jutottunk el. És hát beszéltünk már a kemény fölkészülésről, és itt hírek alatt tisztáztuk azt is, hogy azért volt olyan szakasza a felkészülésnek, amikor egyes hírek szerint 48 órán belül, más hírek szerint 60 órán belül játszottatok 4 meccset, és hát majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy hogyan lehet frissíteni. Tehát ez teljesen normális? Minden évben szoktatok ilyet csinálni, hogy ilyennyire megterhelitek a játékosokat?
3: Vannak ilyen napok, amikor valóban elmegyünk külföldre edzőtáborba valamelyik nagyobb csapathoz, és akkor 3 nap alatt kell lejátszani mondjuk 4 edzőmérkőzés vagy 5-öt. Nyilván látjuk azt is, hogy a második után jön el az a holtpont, amikor egy picit meg kell szakítani, ezt úgy szoktuk mostanában már csinálni, hogy csak 2 negyedet játszunk, nem 4 negyedet az egyik edzésen, akkor azt dupla forrokkal játszunk, és akkor utána ember-előny-ember hátrány gyakorlás van. Nyilván ez is nagyon hasznos, de itt ilyen, ebben az esetben kevesebb a kontakt a játékosok között, mert láthatóan edzésről edzésre nő a feszültség a két csapat játékosai között, azért általában ők a válogatottban is találkoznak, és azért hozzák ezeket a sérelmeket, amik érik egymást. Úgyhogy előfordul, ez egyfajta más terhelés, de nagyon hasznos, viszont azt is lehet látni, hogy ilyen hosszabb felkészülés után kell egy pár napos pihenő. Most egyébként az volt a díl a játékosokkal, hogyha megnyerjük a Magyar Kupát, utána nem sok pihenőt kaptak, vasárnap még azért ünnepeltünk, elmentünk a Ferencváros éttermébe, kicsit megünnepeltük a győzelmet, egy nap pihenőt kaptak, kedreggel pedig kezdtük a felkészülést az Olimpiakosszal, és szombatig végig toljuk ezt a hetet komoly mérkőzésekkel, edzőmérkőzésekkel, utána pedig kapnak egy ilyen 2,5-3 napot, és kedden folytatjuk majd a munkát, amire azt gondolom, hogy szükség is lesz, mert tényleg egy olyan 4-5 hetet hagynak maguk mögött, ami megterhelő volt. Mint korábban említettük, máshogy volt megterhelő, mintha lejöttek volna állandóan súlyzózni, úszni keményen. Nagyon fárasztó azért ez is, már csak azért is, mert folyamatos koncentrációt igényel, hogyha valaki ellen játszunk, azért az a legmagasabb szintű koncentráció.
2: Hivatkoztam már Löw Zsoltra, most is azt teszem, mert azt mondta, hogy például a futballistákat már annyit keresnek, hogy nem nagyon lehet pénzzel motiválni, hanem inkább szabad napokkal. Hát te nagyon bőkezű vagy, egy egész napot adtál a játékosoknak a Magyar Kupa győzelem után?
3: Persze, hát nagyon rövid volt a megbeszélés, és már elkészült a vacsora, és akkor csak egy nagyon gyors pohárköszöntő volt, megköszöntem neki, gratuláltam, és mondtam, hogy pihenjék ki magukat, megérdemlik az egy napos pihenőt, kedreggel találkozunk. De alapvetően teljesen igaza van a Zsoltnak, mi is ezt szoktuk csinálni, ezt az első évemben észrevettem, hogy ez a kifizetődő. Egyszer-egyszer, amikor láttam, hogy így feszül a hurok, és egyre nehezebbek már az edzések, a mérkőzések, akkor látom magam előtt körülbelül, hogy egy két-három héten belül milyen meccsek jönnek, és azt mondom, hogyha azzal elégedett vagyok, azért a mi esetünkben nyilván az eredményesség is fontos, azokat hozzuk, és a játékunk is olyan, és a koncentráció is olyan, akkor van, hogy elengedem őket 2 vagy 3 napra, és elmehetnek egy hosszabb hétvégére. Úgyhogy ez előfordul. Itt, ami a nehezítő tényező valójában az, hogy közben azért a válogatott is elkezdi majd a felkészülést a hétfői keddi napokkal a VB-re, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű történet, majd ebben is megpróbáljuk azt a harmóniát megtalálni a játékosokkal, hogy azért tudjanak pihenni is, tudjanak regenerálódni, és megmaradjon az a munka is, meg a munkamorál is, ami szükséges, hogy fent tudjuk tartani ezt a szintet.
2: Ugye a bajnokságban találkoztatok a Vasassal, és akkor egy magabiztos győzelmet arattatok, és azért nem nagy, de kistétbe lehetett volna arra fogadni, hogy valószínűleg a Vasassal fogjátok játszani a Magyar Kupa döntőt is, miután megvolt az elődöntők párosítása. De azért ott jóval keményebb csata volt, mert most én tisztelem az ellenfeleiteket, de hát nyilvánvaló volt, hogy a Kaposvárt azt meg fogjátok verni.
3: Igen, egyébként én nem vártam, hogy a Vasasba jut a döntőből, őszinte leszek. Én azt gondoltam, hogy a BVSC meg fogja őket tudni verni. Bár láttam, hogy szerdán, amikor játszottunk a bajnokin, akkor nagyon jól beleállt a Vasas a mérkőzésbe, utána viszont azt is láttam, hogy egy picit elengedték a második fél időben, amikor már mi domináltunk. Valójában akkor már egyébként azt gondolom, hogy a Magyar Kupa elődöntőre készültek, egy jó edzésnek fogtál föl egyébként. Ez egy jó mentalitás volt abból a szempontból, hogy tényleg megterhelték magukat, és nem engedték el a mérkőzés elején a meccset, hanem próbáltak egy jó meccset csinálni ebből a párharcból. A BVSC azért lepett meg, mert én évek óta azt várom tőlük, hogy valamikor valami nagyot robbantanak, és eljutnak a bajnoki döntőbe, vagy a kupadöntőket játszanak, ehhez képest ugye az elmúlt 3 évben, amióta folyamatosan erősödtek. Nyilván idén azért átalakult a keretük, mert két meghatározó játékos távozott, és helyettük fiatalok érkeztek. Azt lehetett látni, hogy nem érik el azt a szintet, amit terveztek, vagy szeretnének. Szerintem nagyon közel álltak ahhoz, hogy 1 vagy 2 igazolással versenybe tudjanak szállni a bajnoki címért. De hát nyilván ez az ő dolgok, ő életüketben, és soha nem szólok bele, meg nem is foglalkozom ezzel. Örülnék, hogyha jó ellenfelek lennének Magyarországon. Annak örülök, hogy a Vasas most egy jó párharcot játszott ellenünk 2-szer is, úgyhogy ez azt gondolom, hogy fontos a mi csapatunknak is, meg fontos a magyar vízilabdának is.
2: Hát beleállt a Vasas a mérkőzésbe, már az elején az első negyedben úgy tűnt, hogy nem lesz olyan nehéz, 4-2 volt, de aztán a második negyedben kiegyenlítettek, fölzárkóztak, és ott szoros volt a találkozó. Ezt ilyenkor te hogy éled meg, hogy így nem, gondolom ott azért nem tudsz ilyen higgadtan gondolkodni, hogy jó az, hogyha jó ellenfelek vannak, mert ott azért tudod, hogy nyerni kell, muszáj nyerni.
3: Persze, hát egy ilyen helyzetben ez a feszítő egy Magyar Kupában, hogy egy meccsen bármi történhet, el lehet kapni bárkit. Volt egyébként egy olyan szituáció a meccsen 8-7-nél, vagy amikor egyenlítettünk 8-8-ra, hogy megállították a játékot, és azt vizsgálták, hogy volt-e brutalitás. Most, ha ott találnak egy brutalitást a VAR-nál, és megállítják a játékot, és ellenünk fújják be, akár 9-7-re vezethetett volna a Vasas, és 4 percig emben hátrányba játszunk, ami azért azt gondolom, hogy nagyban befolyásolhatta volna a meccset. De ott azért már lehetett látni, hogy a Vasas is egyre fáradtabb, és felé tudjuk őket őrölni, ez is történt. Ott már egyre több jó döntést hoztunk, és egyre több olyan helyzetet tudtunk kialakítani, amivel nem tudtak mit kezdeni. Nagyon jól zártak egyébként, visszalezártak a meccsen olyan kontratámadásainkat. Az is zavaró volt szerintem, és egy kicsit becsapós volt, hogy jól kezdtük a meccset, abszolút irányítottuk a mérkőzés elejét. Tulajdonképpen találtak egy gólt az elején, hogy ha az nincs, akkor akár lehetett volna 3-0, 4-0, és akkor azt gondolhatjuk, hogy meg is van ez a párharc, és ez is történt, a fejben egy kicsit elhittük, hogy ez szép lassan kialakul, de jobb ez így, hogy mi is ilyen helyzetbe kerültünk, mert azt gondolom, mindenkinek szüksége van arra, a nézőknek is, hogy jó meccseket lássanak, meg a játékosoknak is, hogy fejlődjenek, és ne csak az legyen, hogy eltonyulnak, és nyernek 10-15 góllal valamelyik ellenfél ellen.
2: De ilyenkor jön egy klasszis, aki átlendíti a csapatot a holtponton. Hát ennek a döntőnek az egyik legjobb játékos a Mandics volt, akiről már beszéltünk, ugye? Ezért van itt?
3: Hát nyilván ezért van itt. Azért az elmúlt években nem egyszer játszott a döntőkön nagyon kimagaslóan. Magyar Kupa döntőn is, Magyar Bajnoki döntőn is, BL döntőn is volt, hogy ő lendítette át a csapatot. Ezért van itt, ez a dolga, ezt ő pontosan tudja. Hál' Istennek pedig azt gondolom, hogy a játékosok is nagyon megszerették, elfogadták őt, de azért nem csak róla szól a történet, azt is meg kell említeni, például ha nem szeretek alapvetően kiemelni játékosokat, de azért azt is lehetett látni az egész Magyar Kupa sorozat meg a felkészülés alatt, hogy a Fekete Gergő tényleg szenzációs formában tért vissza, minden mérkőzésen kirobbanó erőben játszott, és lefoghatatlan volt, és azért a döntőben ő is nagyon jól játszott, akár csak az elődöntőben, meg a negyed döntőben.
2: Ugye 26-szor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda Magyar Kupát, azért ez még mindig jelent nyomást, hogy ezt most meg kell nyerni? Annak ellenére, hogy az Európa Ligában is, meg mindenütt mindig jól szerepeltetek a Bajnokok Ligájában?
3: Volt egy ilyen vezetői mondás pár évvel ezelőtt, hogy nincs nyomás, ez nem nyomás, de erről nagyon sokat lehet beszélni. Egyszer, aztán amikor megnyertük a második Bajnokok Ligája győzelmünket, akkor el is mondtam, hogy nyilván a nyomás az élet egyéb területeit nézve az talán nem ez, mert nagyon sok videó jelenik ma már meg róla, lehet látni TikTokon, Instagramon, hogy a LeBron James nyilatkozik és elmondja, hogy milyen nyomás, hogyha nincsen ennivaló éppen otthon, és voltak így nőtt föl az NBA-ből, és így kellett kiküzdenie magát. Természetesen ezek az életnek egy olyan területe, amit mi fel se tudunk fogni, talán azt mondhatom, hogy szerencsére. De valójában azért az, hogy minden évben nyerni kell, a vezetőség elvárja, azért az egyfajta nyomást okoz, és az is egyfajta nyomást okoz, hogyha valaki nem teljesít jól, nem hoz azt a szintet, amit a Fradi elvár, azért az egzisztenciája is meginokhat, mert esetleg jövőre nem kap szerződést. Úgyhogy ezek azért mindig olyan kérdések, amivel kicsit mindkét oldalról kell foglalkozni, a játékosok fejével is, meg azokról is, akik esetleg a pénzt adják, de azt is tudni kell, hogy valójában nyomás alatt játszanak a játékosok, de ez alatt a nyomás alatt azért jól tudtak teljesíteni az elmúlt években.
2: De fogalmazhattam volna úgy is, hogyha a Ferencváros nem nyer meg egy sorozatot itthon legalábbis, de akár most már mondhatjuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, akkor az már sokak szemében kudarc.
3: Igen, ez talán lehet már egyfajta nyomás, hogy van egy elvárás, és úgy néznek utána rá, hogy nem teljesített semmit abban az évben. Az elvárások nőtek, magunknak tettük magasra a lécet, és azt gondolom, hogy mindig meg is ugrottuk szinte. Úgyhogy ez egy jó dolog. Hogyha már ilyen idézetekről, vagy ilyen videókról beszélünk, akkor pedig egyiknél pedig tényleg hallottam, hogy igazándiból ez egy privilégium, hogyha úgy nézzük, mert aki ilyen nyomás alatt játszhat, ilyen lehetőségei vannak, az egy kiváltság, úgyhogy meg kell becsülni ezt, hogy ilyen lehetőségünk van, és ilyen körülmények között tudunk teljesíteni minden nap.
2: Hát akkor egy pipa megvan, Magyar Kupa megvan, a bajnoki döntő az még messze van, meg a Bajnokok Ligája döntő mondjuk, ha eljuttak odáig, reméljük, viszont azért ez egy hosszú sorozat. Mire számítasz mondjuk a Bajnokok Ligájában, menjünk most abba az irányba inkább? Ugye most éhesebb a társaság, hogy tavaly nem sikerült?
3: Azt érzem, hogy igen. Ezt is látom rajtuk, meg ezt is mondták. Nyilván az, amikor megkérdezték a Magyar Kupa után, hogy milyen érzés az, hogy 12-ből 11 trófeát megnyertük, az első gondolat, ami beugrott, az, hogy nagyon hiányzik az az egy. És szerintem a játékosok is így
2: most
3: vannak.
2: Most nem tudtál
3: vele
2: aludni.
3: Így van. De a játékosok is ezt érzik, mert nagyon közel voltunk hozzá, 5 métereseken múlott, ott volt a kezünkben a mérkőzés. Így nagyon közel voltunk hozzá, és olyan elérhető dolognak tűnt. Emiatt hiányzik, emiatt plusz motivációt adhat, de hogy milyen lesz a Bajnokok Ligája szezon, abban azért nem mennék bele, mert 21-én lesz majd a sorsolásod, megnézzük az ellenfeleket, utána persze térjünk vissza rá, beszéljünk róla bármikor. Ami alapelvárás, hogy amit én a csapat felé támasztok, hogy tovább kell jutni a csoportból, és csoport elsőként kell tovább jutni, az annyiban meg szokta könnyíteni a következő menetet, hogy azért a 3-4 legnagyobb csapat elkerüli egymást egy csoportban, és tulajdonképpen kialakulnak olyan párharcok, hogy egy fokkal könnyebb azért a Final Four-ba való bejutás. Utána meg ott nyilván bármi megtörténhet, de mondom, ez annyira messze van, és az idei gondolkodásunk az egyértelműen az, hogy nem akarunk ebbe így belemenni, azt akarjuk, hogy amikor jönnek a következő meccsek, örüljünk, teljen meg a Komjádi, amikor Budapesten lesz a mérkőzés, és szórakoztassuk a közönségünket, és mi is élvezzük a vízilabdát.
2: Elfogadom, hogy ugye a sorsolás után lehet látni, hogy milyen erős lesz a csoport, de azért azt látod, hogy van-e átrendeződés, lett-e olyan csapat, amelyik újabb konkurenciát jelenthet nektek, vagy körülbelül ugyanazokra az ellenfelekre számíthattok ott a véghajrában, mert azt szokták mondani ugye a spanyol labdarúgó bajnokságra, hogy sok minden történik, de általában az első három helyet, ugye a három nagy, a Real Madrid, Barcelona és az Atleti Madrid osztja el egymás között legtöbbször.
3: van átrendeződés, látványos, azt gondolom. Nyilván azt lehet látni, hogy a tavalyi évhez képest a Recco erősödött sokat, a Barcelona erősödött szintén nem keveset. Mi is erősödtünk, így az első három csapat, aki kiemelkedett tavaly a BL-ben, az sokat erősödött. Az Olympiakos átalakult, de szintén ugyanolyan erős lesz, mint tavaly. Elveszítette a stabil centereiket, ott játszik a világkupa győztes görög csapatnak a kétharmada, amellé sztár külföldi igazolásaik voltak. Négy külföldivel játszanak ők is az idei szezonban, úgyhogy nagyon erősek ők is. A Panathinaikos már elindult az erősítések útján a tavalyi évben, idén már nagyon sok pénzt költöttek rá, magasabb költségvetéssel dolgoznak ők is, mint mi, úgyhogy olyan igazolásaik voltak, aki például egy görög válogatott többet keres, mint Mandics nálunk. Komoly összegeket fordítottak arra, hogy versenybe szálljanak a görög bajnoki címére, ezáltal abba is, hogy a bajnokok ligája versenybe beleszálljanak. A Radnički Kragujevacnál pedig azt lehetett látni az elmúlt két évben, hogy évről évre elősödött, idén tovább erősödött, és idén most már tényleg azt gondolom, hogy olyan erősek lettek, hogy nincsen hiányposztjuk. Azért meg a tavalyi évben, tavaly előtti évben is volt egy-egy olyan pozíció, amiben talán nem volt két ugyanolyan játékosuk. Az idei évben ez nem is kérdés, az egész klasszis olimpiai bajnok szerb válogatottnak a közel 60%-a, vagy akár több is náluk játszik, kiemelkedő külföldiekkel. És akkor mondjuk még nem is beszéltünk a Marseille-ről, aki tavaly megnyerte az Eurókupát, és azt gondolom, hogy ott van a helye a legjobb nyolc csapatban a bajnokok ligájában, mert annyira erős csapat az elmúlt években bizonyította ezt, úgyhogy nem is beszéltünk meglepetés csapatról, ami minden évben van, a horvátokat nem is említettem.
2: Ki lehet meglepetés csapat most?
3: Hát a horvátoknál is van egyfajta átrendeződés, azt nem tudjuk, milyen lesz a Mladost Zagreb, de ők is átalakulnak valamennyire, szerintem egyébként nagyon jók lesznek ők is. A Jug megerősödött, de nem a bajnokok ligájában játszik, úgyhogy számunkra ő ebben a pillanatban nem ellenfél. Ami érdekesség, hogy tavaly azért a Hannover közben tudott szólni, és továbbított egy kőkemény csoportból, és beleszólt a bajnokok ligájának a átrendeződésébe is, úgyhogy ott voltak a legjobb nyolcba. Ilyen meglepetés csapatok lehetnek, nem tudom, ezt meg kell nézni. Azt is lehet látni, hogy például a grúzok is rengeteg pénzt tesznek a vízilabdába, az Apollon is megalakult, hogy a Dumi is ott játszott az elmúlt évben, és nem csak ott játszik, most már félig meddig egy ilyen csapatmenedzserként is gondolnak rá, és ő alakítja az igazolásokat, úgyhogy azért ők is komoly játékosokat igazoltak. Montenegrói csapatról nem is beszéltünk, a montenegrói csapatok mindig nagyon sok borsot törnek az ellenfél óra alá, van egy sajátos játékstílusuk, egy harcmodoruk, úgyhogy érdekes lesz ez, de azt gondolom, hogy 3-4 csapat kiemelkedik így is a mezőnyből, viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki az a négy csapat, aki bejut a végén a Final Four-ba.
2: És a tavalyi két döntős, a Barcelona és a Pro Recco, ugye Pro Recco-ba Zalánki visszatért.
3: Hát igen, mondtam, hogy erősödött, és nem csak ő tért oda-vissza, visszatért Biács, tehát nagyon komoly kapus igazolásuk volt, két világklasszis kapusuk van jelen pillanatban, nem csak egy, mint tavaly volt, bár még gyengébben teljesít, jön be egy másik világklasszis. Leigazolták a olasz válogatott centerét, Gianazzát a Bressából. Ugye a Bressát nem is említettem, a Bressa minden évben nagyon erős csapata, indul a bajnokok ligájában, úgyhogy ez egy nagyon nehéz év lesz, de az elvárások ugyanazok, és ugyanoda szeretnénk eljutni, ahova az előző években jutott.
2: Barcelonáta?
3: A Barcelonátában az átalakulás ugye annyit jelent, hogy a Burján Gergő eligazolt tőlük, aki egyébként a BL döntőnek az egyik hőse volt, de azért azzal, hogy a Di Fulviót leigazolták a Recco-tól, az azt gondolom, hogy az talán az idei nyári átigazolási időszak egyik nagy bomba igazolása volt. Kicsit későn is jelentették be, már nyilván mindenki tudta a vízilabda berkeken belül, de húzták, ha meddig lehetett, hogy ne a Kakarisszal együtt legyen bejelentve, vagy ne a Zalánkival együtt. Így egyfajta pluszt jelentett még a vízilabda berkeken belül, de az látható, hogy a tavalyi évhez képest az ő játékuk még mindig emelkedni fog.
2: Sokan arra számítanak, hogy mindegy, mi történik, ha jönnek majd a büntetők, akkor ott van Fogel Soma, ugye ő is sérüléssel is bajlódott, és hát a legutóbbi sorozatban nem, mindig azt mondják, meg fog úgyis egyet több büntetőt, mint az ellenfél kapusa. Azért nagy számok törvénye alapján ez sem lehet mindig így.
3: Hát nyilván nem lehet mindig így, pedig tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele ott a bajnokok ligának azon részében, amikor például decemberben kikaptunk a Bressától 5 méteresekkel, akkor az volt az egyik mondás, hogy ez egy jel, lehet, hogy ezen múlik a Bajnokok Ligája, végül is ezen is múlt. Tényleg minden nap lementünk, vagy minden nap ott maradtunk az edzés után, és még 10-15 percig gyakoroltuk az 5 métereseket. Hát nehéz azért előidézni egy olyan állapotot, ami ott van már. Tehát, ha kiagyod, akkor kiesel, és letargiába esel, ha belövöd, akkor hős leszel, azért az edzések nem erről szólnak. Mégis egyfajta idegállapotot eredményez, és megpróbáljuk azt imitálni, ami ott történik. Nyilván a Soma esete egy speciális történet abból a szempontból, hogy neki volt egy óriási sorozat, amikor talán több mint tizenvalány mérkőzés úgy dőlt el, hogy 5 méteresekkel nyertünk, vagy a Ferencvárossal, vagy a válogatottal, és ennek ő volt az egyik főszereplője. De azért azt tegyük hozzá, hogy aki ellenünk nagyot alakított az Ágére, a spanyol válogatott kapusa, a világ másik legjobb kapusa, és nem egyszerű is borsot tört már az orrunk alá, úgyhogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, ezek a dolgok, függ egy picit a játékosoknak a lelki állapotától, és néha szerencsén is múlik, nem tudjuk, mi van megírva fönt,

0: videóznak külön is, az ellenfél lövőit kielemzik, mindenféle külön szituáció hat a hat ellen, itt az emberelő szituációkat és az ötmétereseket is, úgyhogy nagyjából van egyfajta térképük, hogy körülbelül
1: ez
0: hova.
1: Fejben.
0: Ez abszolút fejben van meg, azért a Lévai Marcinak is ismerős, hogy volt egy olyan kulacsa, amire ott voltak a játékosok fölírva, és akkor meg volt írva, hogy BF, bal felső, vagy valami ilyesmi, hogyha ülő, úgyhogy vannak ilyen apró trükkök, de valahol én azt gondolom mégis a legvégén az intuíció dönt, hogy ott mit éreznek, vagy éppen mit látnak az ellenfél játékosának a mozgásától. Azért a Soma annyi nehézséget okozott az ellenfeleknek, hogy az is látható volt, hogy az utóbbi mérkőzéseken akár az olimpiát vesszük, akár a bajnokok ligában, amikor kikaptunk a 5 méteresek a Brescia ellen, vagy a Barcelona ellen kétszer is, az elmúlt két évben mindig azt lehetett látni, hogy egy picit máshogy lőnek neki, nagyon sokszor választottak magas lövéseket, fejfüléket, mert köztudottan ő úgy jött ki, hogy először magasan indul el a mozgás, aztán lefele tartotta a mozgását, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként ez is egy olyan jel a kapusoknál is, mert a kapusedzőnek is, hogy változtatni kell a dolgokat, hogy még kiszámíthatatlanabb legyen az egész, amit ők képviselnek.
1: Ugye sok információt lehet hallani a Ferencvárosról, te is tettél egy célzást, hogy még azért nem érzitek teljesen biztosnak itt a helyzetet, ez befolyásolhatja a szezont? Tehát lehet olyan döntés, születhet olyan változat, ami a vízilabda csapatnak rosszat jelent?
0: Azért azt mindenképpen elmondanám, hogy meg lettünk nyugtatva, hogy az idei szezonunk teljesen biztosított, és megvan az anyagi rész, és nem kell aggódnunk, úgyhogy ezért ez fontos nyugalmat ad a csapatnak, ezt nyugodtan merem kijelenteni, viszont tény és való, hogy a következő évet azt annyira nem látjuk. Ez egyébként általában ilyen december, január, február fele szokott jobban kristályosodni, és akkor látjuk, hogy milyen lesz a következő évi büdzsénk. Ezt azt gondolom, hogy idén is körülbelül ekkor fogjuk látni. Azért októberben elnökválasztás lesz, azt is meg kell várni. Ha Gábor marad az elnök, akkor tudjuk, hogy kitől kell megkérdezni, hogy mi a terv a Ferencváros vízilabda csapatával. Meglátjuk, egy picit ilyen értelemben azért sodródunk az árral, de hát ezt mindig így van egy sportoló életében. Bízunk benne, hogy tudjuk ezt a szintet képviselni, és tudja a Ferencváros is ezt a szintet tartani. Egyelőre én nem aggódom, meg nem is hoznék előre olyat, hogy mi lehet jövőre, mert ami biztos, hogy az idejében megvan a költségvetésünk.
1: Nyéki Balázs, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, sok sikert kívánok a csapat szerepléséhez.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.